0: Rajnai háború rendezését illetően. Továbbra is számítani lehet itthon késésekre, kimaradó vagy rövidebb szakaszokon közlekedő vonatokra a tegnapi kelenföldi mozdonytűz nyomán. A Mávinform közölte, várhatóan csak hajnalra állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak- és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Utazás előtt érdemes tájékozódni a legfrissebb információkról a Mávinform oldalán. Közben az utastájékoztatás megújítását ígérte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az esettel kapcsolatban. Egy sporthír. Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-18, napközben 27-33 fok várható, és továbbra is nagy lesz az UV-sugárzás.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.

0: 50 nappal Krisztus feltámadása után a Szentlélek kiáradt az apostolokra. Ez a pünkösd ünnepe. Vendégünk a stúdióban Dinnyés Soma, a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagya, aki a Palánták május 31-i budapesti koncertjéről mesél. Mint a forrásvíz, ezzel a címmel nyílt új kiállítás a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes tiszteletére a Fővárosi Hagyományok Házában. Évadot hirdetett a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. És fő a kávé. Időszaki kiállítás Budapesten, a Közlekedési Múzeumban. Ezek a mai kalendárium témái. Köszöntöm Önöket a felelős szerkesztő Babucs Kriszta és a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Márta Renátó vagyok. Vendégünk a stúdióban Dinnyés Soma, a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagya, akivel két közelgő koncertről is beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Üdvözlöm, és a hallgatókat is.
0: Mielőtt rátérünk a két koncertre, beszéljünk egy kicsit a múltról, és arról, hogy kik énekelhetnek ebben a kórusban. Van Önöknek nagy kórusa, ifjúsági vegyeskara, illetve a Palánták kórusa. Most rájuk fogunk koncentrálni. Kik a Palánták?
1: Így van, ugye általában a gyerekkórusok ilyen kórus családként szoktak működni. Tavaly alapította a kolléga nőm a Bimbócskák kórusát, akik a legkisebbek, első-második osztályosok, akik már fel-fel lépnek, pontosan azért, hogy ilyen ölbéli játékokat tanulgatnak, és az pedig előkészíti a Palánták kórusba való bekerülésüket. És a Palánták kórusa pedig a harmadikos és negyedikes gyermekekből áll, Körber Katalin vezeti őket. Az évad végén két koncertünk szokott lenni. Az egyik az a bizonyos május 31-i, amelyet a Pesti Vigadó dísztermében adunk, illetve majd június 7-én, amelyet meg a Zeneakadémia nagytermében fogunk adni. A Palánták fölépnek mindkét koncerten, de így szoktuk megkülönböztetni ezt a két koncertet, ugyanis május 31-én a nagy kórus, akikkel ugye külföldre járunk és sokat koncertezünk, hogy nem lép föl, hanem csak úgy is mondhatnánk mindenki más kamaraének csoportok, amiket ugyancsak minden osztálynak van egy kamaraének csoportja, akikkel szoktunk nagyon szép műveket tanulni, illetve zeneiskolás produkciók is, ugye a Magyar Rádió gyermekkórusának van ugye a Marcibányi téren, ahova iskolába is járunk, saját zeneiskolája, legkiemelkedőbb gyermekeknek a hangszeres produkciói is elhangzanak, illetve az ifjúsági vegyes kar is ezen a koncerten lép föl. Ami még érdekes, hogy az ifjúsági vegyes karral ugyanezen a napon délelőtt ellátogatunk Kunszent Miklósra is, ahol lesz egy koncertünk, egy misén fogunk közreműködni. Templomi akusztikában énekelni azért egészen más, mint egy próbaterembe vagy a Vigadónak a dísztermében, és erre egy külön kis repertoárt is tanultunk meg, egyházi motettákat, illetve Joseph Haydn-nak az egyes számú miséjét, a legkorábban komponált miséjét, amelyet ilyen tulajdonképpen pont én ifjúsági vegyes karra komponált még a csehországi időszakában. Visszajövünk már a Vigadóba, és a Vigadó dísztermében pedig elő fogjuk vezetni még egyszer a Haydn misét, mert ez egy nagyon-nagyon szép alkotás, két szoprán szólóval, akik ugye a Magyar Rádió gyermekkórusának egykori tagjai, Balog Lili és Rétháti Borbála fogják ezt a két szólót énekelni, ők magánéneket tanulnak továbbra is, és így hívtuk őket vissza.
0: Ahogy így hallgattam a repertoárt, azért az feltűnt, hogy nem a legegyszerűbb kórusműveket választják. Engedje meg, hogy egy személyes dolgot felidézzek. 2000-es évek elején járunk, éneklő ifjúság, ekkor találkoztam először a Magyar Rádió gyermekkórusával, példaértékű figyelemmel figyelték a karnagyot. Ez még nem Ön volt, mert Ön 2019 igen. óta, az is már 7 esztendeje igen. volt, azóta karnagy igen. a Magyar Rádió gyermekkórusánál. Azt szeretném én Öntől megkérdezni, hogy hogyan lehet megtalálni az eszenciáját, a balanszát, az egyensúlyát annak, hogy mennyire legyen nehéz egy ilyen kórusmű, és a gyerekek mennyire tudjanak abban kiteljesedni, de úgy, hogy ne rodjanak össze.
1: Én nekem az eddigi tapasztalatom, hogy a legfontosabb, hogy a gyerekek érezzék azt, hogyha valami teljesítményt véghez visznek, annak a súlyát ők is érezzék. És ezért minden idegszállammal azon vagyok, hogy egyrészt, hogy a kórus próba az mindig öröm legyen számukra, tehát, hogy öröm legyen énekelni. Az elődöm is ezt mondta mindig, hogy a gyerekeket kollégának kell tekinteni. Bármennyis furcsán hangzik ez, hogy 10-12 éves gyerekekre azt mondom, hogy kollégáim, de bizony azok, mert nélkülük nem jutnánk sehova.
0: A gyerekeknek is nehéz dolga van, de azért Ön is nagy fába vágta a fejszét 7 esztendővel ezelőtt. A Magyar Rádió gyermekkórusának ugyanis több hőskora is volt, de az egyik legnevezetesebb az Botka Valéria és Csányi László karvezető házaspár nevéhez fűződik, hiszen ők alapították meg a Magyar Rádió gyermekkórusát. Már az első évtizedben berobbant a köztudatba. Japánba, Kínába, nagyon távoli országokba jutottak el ezek a gyerekek, és közösségformáló ereje volt ennek az egésznek. Azért ez felelősség van.
1: Így van. Tehát az alapító házaspár volt a Magyar Rádió gyermekkórusának az első 30 évében a karnagy, és hát ugye most vagyunk 71 évesek. Valóban egy nagyon nagy felelősség, és egy nagyon-nagyon szép kihívás és munka, hogy minden koncertünk, minden hangjáért vállaljuk a felelősséget, és hogy a megfelelő színvonalt tudjuk nyújtani.
0: Nyilvánvalóan önnek az az elsődleges feladata, hogy ez a kórusmű szépen megszólaljon, hogy a szólisták szépen énekeljenek, hogy a harmónia rendben legyen, de ahhoz, hogy egy gyerek szépen tudjon énekelni, ahhoz a lelkét is rendbe kell tenni.
1: Így van, én azt gondolom, hogy ez együtt jár tanárnak az iskolában, mint ahogy én is az vagyok, hiszen az énekórákat ugye én tartom a gyerekeknek, és a másodkarnagyom. Egy tanárnak az elsődleges dolga a nevelés és a példamutatás, és utána jön az, ha gyerekeket ezzel meg tudja nyerni, és a gyerekek értik, tisztában vannak azzal, hogy mit lehet és mit nem, utána jöhet az, hogy na hát akkor valami értelmes dologra is tanítsam őket, ne csak neveljem őket. És pontosan ez a gyerekkórusban is ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, és szinte minden nap kell, hogy foglalkozzunk vele, hiszen a gyerekkórus létszáma az 99 fő jelenleg, de általában csak 50-en, 60-an, esetleg 40-en lépünk föl, tehát a gyerekeknek ez egy állandó megmérettetés, és a viszonyunknak a megmérettetése, hogy bizony mindig felmondások vannak, válogatások vannak, és akkor kihirdettem most, ő lép föl, ő nem lép föl, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy miért nem lép föl, és akkor mindenkinek el kell magyarázni, hogy azért, mert ez és ez az ábra. Tehát nagyon-nagyon sok olyan pont van, amiket a gyerekeknek meg kell érteni, és ez csak akkor működik ez a dolog, hogyha megvan a kölcsönös bizalom.
0: Mekkora elfoglaltságot jelent egy gyermeknek a kórustagság?
1: Nem mindig a szakmai vezetés határozza meg azt, hogy hány koncertünk van, hány próbánk van. Például nem régen voltak a Dohnányi Központban ifjúsági koncerteket adtunk, ami azt jelenti, hogy összesen 6 koncertet adtunk egymás utáni 3 napon. Ez a gyerekeknek is munka. Ilyenkor ugye értelemszerűen aznap nem mennek iskolába. Én például is azt gondolom, hogy a gyerekeknek a nagy része minden koncert után felfrissülve jövök ki. Olyan műsort állítottam össze szándékosan, ami rövid kis darabok, népszerűbbek, dallamosabbak, és akkor közben mesélek a darabokról, meséltem a turnéről, hogy mi történt, és akkor a közönségben ülő gyerekeket is bevontók kicsit tapsoltak, amikor az volt, énekeltünk afrikai népzenét, meg finn népdalokat, szóval nagyon sok, nagyon színes műsor volt, és ezáltal én azt gondolom, hogy az a gyerek, aki szeret a kórusba járni, annak ez sokkal kevésbé fárasztó, mint ha egész nap az iskolában ül, és a hétköznapi tárgyakat tanulja, ami ugyancsak fontos az életében, és mindig erre is próbálunk figyelni, hogy iskolába is tudjanak járni, de azt gondolom, hogy ez felüdíti a lelküket is, hogy itt énekelnek.
0: A beszélgetés végén még muszáj megkérdeznem, hogy a mostani repertoárban mik szerepelnek, akkor finn és afrikai népdalok is lesznek majd pünköstkor, vagy inkább a keresztény hitéletre koncentrálnak. Mindkettő fontos és érdekes.
1: Így van, lesznek ezek a finn népdalok is a június 7. évadzáró koncertünkön. Amit talán szeretnék kiemelni ebből a június 7-i koncertből, hogy egy egészen különleges művet is elő fogunk adni, az Isteni Ámor így kezdődik. Magyarországon elsőként legkorábban fennmaradt iskola dráma, melyet a piaristák levéltára őrzött meg, 1694-ből nagyon sok iskola drámát játszottak ugye ezekben az egyházi iskolákban, és ez a legkorábbi, aminek megmaradt a zenéje is. Utána sem nagyon maradt meg egyébként, tehát teljesen különleges, és ezek pont ilyen gyermekeknek íródott kis szólók, kis kórusocskák, és ez teljesen ismeretlen, nem jelent meg kiadásban, hanem a levéltárossal találtuk ezt a darabot, és azért ez egy újkori bemutatónak számít. Nagyon jó zene, 3 nagyszerű kórustétellel, ilyen kis kamarazenekari kísérete, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ezt előadhatjuk és megmutathatjuk ezt a magyar kulturális értéket, ami egészen páratlan.
0: Dinyés Somával, a Magyar Rádió gyermekkórusának vezető karnagyával beszélgettünk a május 31-én 16 órakor kezdődő koncertről a Pesti Vigadóban, illetőleg a június 7-i délután 4 órakor kezdődő koncertről a Zeneakadémián. Itt hallhatják legközelebb a Magyar Rádió gyermekkórusát. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én is köszönöm a meghívást.

0: Mint a Forrásvíz címmel új kiállítás nyílt a Magyar Állami Népi Együttes tiszteletére a Hagyományok Házában Budapesten. Mi történik, amikor a hagyomány nem a múlt része, hanem élő, folyamatosan változó történet? A Magyar Állami Népi Együttes 75 éve erre a kérdésre ad újra és újra választ. Táncban, zenében, közösségben. Kádár Dóra a kurátorral, Cingel Szilviával beszélgetett.
1: Ez egy kortörténet is, amit itt a látogató láthat, és Magyarország történeti piciben, de valóban 1951-ben alakul meg az Állami Népi Együttes, és a kiállításban is a három nagy személyiség, aki meghatározta az együttes életét, Rábai Miklós, Tímár Sándor és a most jelenlegi művészeti vezető Mihály Gábor gondolkodását mutatjuk be, sajátos szempontból olyan tárgyakat mutatunk be, és olyan történeteket mesélünk, amit eddig soha senki nem látott, nem hallott. Igyekeztünk valamiféle kronológiát adni a kiállításnak, de sokkal inkább ikonikus történeteket, és olyan a pincében található, még fel nem dolgozott dobozokból szedtük ki a tárgyakat, ami azt gondolom, hogy nagy érdeklődésre fog számot tartani.
2: Az említett művészek és művészvezetők életében, különösen Tímár Sándor életében meghatározó volt a 70-es években a táncház mozgalom. Így módon ebben a 75 évben voltak tehát különböző szakaszok, kultúrtörténeti hatások, amelyek a művészi koncepció kialakításában szerepet játszhattak.
1: Amikor Rábai Miklós úgy dönt, hogy megalapítja az Állami Népi Együttest, ugye a kor szelleme is teljesen más volt, és nagyon hamar találkozik Igor Mojszejevvel, aki a Bolsojnak a balettáncosa, és óriási hatással van le. Itt a kiállításban mutatunk képeket, és a nagy találkozásról, ahogy Mojszejev elkezdi tanítani Rábai Miklóst, és egy úgynevezett népi balettnek kezdik elnevezni azokat a koreográfiákat, amit Rábai Miklós színpadra visz. Hogy itt a leghíresebb az Ecseri lakodalmas, ami egy ikonikus koreográfiája. Egyébként a kiállításban meg is mutatjuk a jelmezeket, tehát az első emeleten vannak a Magyar Állami Népi Együttes nagyon fontos állomásainak jelmezei, tehát hogy az ecseri lakodalmas esküvői, a mennyasszony ruhát, illetve a menyecske ruhát is megmutatjuk, és ebben az időszakban Kodály Zoltán is bekapcsolódik az együttes életébe, az ő javaslatára alakul meg az énekkar és a nagyzenekar, és aztán Tímár Sándor pedig szakít ezzel a gondolkodással, és valóban visszatér az eredeti autentikus néptánchoz, az ő időszaka, amikor tulajdonképpen a táncház mozgalomnak az aranykorszaka van, és egy egészen más gondolkodást hoz be. A kiállításban itt van Tímár Sándornak a mellénye, ami az ő brendje volt, ebbe koreografált, ebbe jár gyűjteni, és például a magnója, illetve az a filmfelvevője, amivel ő járta a falvakat és eredeti néptáncokat és népdalokat gyűjtött, és aztán a harmadik korszak pedig Mihály Gáboré, aki mindkét nagy elődjéből inspirálódik, és egy harmadik egészen sajátos korszakot idéz meg, és tulajdonképpen a mai napig töretlen az Állami Népi Együttes sikere. Azt még nem mondtam el, hogy már 1952-ben eljut az együttes Kínába, két hétig vonattal utaznak, Mao Zedong fogadja őket, itt vannak az ajándékai, itt van egy kínai viseletbe öltözött agyakkatona, itt van Mao Zedong mappája a saját fotóival, de aztán később lehet látni, hogy például Párizsban mekkora sikere van. Az Állami Népi Együttesnek Ingrid Bergman találkozik az Állami Népi Együttessel, erről van fotó, részt vegy egy esküvőn, hiszen két táncos úgy dönt, hogy összeházasodik. A Walt Disney stúdió felfigyel, szóval, hogy egészen különleges történetek és izgalmak várnak a látogatóra.
2: És nem csak képek, jelmezek, tablók mutatják meg ezt az időutazást, tehát idézik fel a 75 évet, hanem vannak itt korabeli újságok is, és vannak korabeli feljegyzések, forgatókönyvek, kották.
1: Vannak kották, vannak díszletleírások, itt van Rábai Miklós mappája, Mihály Gábor koreográfiából, Szarvasénekből, a Naplegendából, a Liszt mozaikotokból. Nagyon sok film és plakát van, fotó, és van egy mozink, ahol hosszasan lehet az Állami Népi Együttesről készült filmeket nézni, illetve egy olyan installáció, ahol lehet táncolni az Állami Népi Együttessel is, úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy próbálja ki.
0: A Minta Forrásvíz című kiállítás a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes történetét idézi a Fővárosi Hagyományok Házában. Kádár Dóra a kurátorral, Cingel Szilviával beszélgetett.

0: bántanáj, de... Tánc és mulatság után egy csésze finom kávéra hívjuk Önöket. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Fő a kávé című kiállítása a kávézás és kávékészítés kultúrtörténetét mutatja be. Bécs 1683-as ostromától a virágzó pesti kávéházakon keresztül napjainkig. Veres Emese Gyöngyvér, Schneller Domonkost, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatóját kérdezi.
1: Azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül, aki hajlamos egyszerűsíteni a múzeum megnevezését, és mindig csak Magyar Közlekedési Múzeumról beszélünk, miközben van még egy műszaki része is, és ebben nagyon-nagyon sok minden belefér, például az, hogy megnézzük a kávé történetét. Miért éppen a kávé most?
2: Ugye a Közlekedési Múzeumot és a Magyar Műszaki Múzeumot 2009-ben egyesítették, és azóta a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumként létezünk. A közlekedési gyűjteménynek is jelen pillanatban még a végső helyét keresik, bár én azt gondolom, hogy a északi járműjavító dízel csarnokában meg fog tudni majd valósulni. Évekkel ezelőtt már elindult a tervezése. Viszont a műszaki muzeológia, ha lehet, akkor még a közlekedési területnél is hányatatottabb sorsú volt. Ezen szerettünk volna változtatni, és kerestünk a gyűjteményünkből egy olyan műtárcsoportot, amihez az emberek közvetlenül is tudnak kapcsolódni, az átlag ember is, akár én magam is. Tehát miközben a Kandó Kálmán által megalkotott első villanymozdonynak a fázisváltóját is őrizzük, azt gondoltuk, hogy ehhez picit nehezebb kapcsolódni, mint ahhoz az italhoz, amit egyébként a legtöbb ember minden reggel legalább naponta egyszer elfogyaszt, megkóstol, elkészít, és aminek egyébként Magyarországon a török hódoltságnak is köszönhetően egy több száz éves hagyományos múltja van.
1: Ráadásul ez egy olyan tematika, ami a magyar kultúrának nagyon sok szeletét lefedi, hiszen megnézhetjük ugyan a kávégépeket, hogy hogyan néztek ki az évek, évtizedek folyamán, de ellátogatunk ilyenkor egy kávéházba, irodalmi alkotásokat idézhetünk fel, és megtudhatjuk azt is, hogy kik voltak a híres kávéforgalmazók.
2: Ugye műszaki múzeumként alapvetően a kávégépek, a kávékészítés eszközének a fejlődésén keresztül próbáltuk vizsgálni ezt a történetet, de óhatatlanul szembesültünk a kultúrtörténettel, így aztán három vonulata lett a kiállításnak. Az egyik a műszaki történet, a másik a kultúrtörténet, a harmadik pedig a gasztronómiai vonulat, amihez mondjuk hozzá tartoznak, gondoltuk a kávé mint növénynek a kultúrtörténetét, a kávé termesztés, a kávé fogyasztás nagy statisztikáit és ezzel kapcsolatos kérdéskört, hiszen ezek elválaszthatatlanul összefüggenek egymással, mivel bizonyos ízeket a kávéból csak bizonyos fejlettségű eszközök segítségével lehet elővarázsolni. Tehát egy nagyon kezdetleges kávégéppel egy világos pörkölésű kávét hiába próbálnánk elkészíteni, mert nagyjából ugyanazt az ízvilágot kapnánk, mint adott esetben egy gyengébb alapanyagból. Ezért aztán szerettük volna gyakorlatilag a kezdetektől fogva, onnantól kezdve a török hódoltsággal a törökök behozták ezt az italt Magyarországra, meg amikor Mikes Kelemen, ugye Rákóczi fejedelemmel együtt a bújdosásban találkozott a kávéval, mint itallal, onnantól kezdve a híres Pilvax kávéházon keresztül a Petőfiék tulajdonképpen elindították az 1848-as forradalmi szabadsághoz történetét, egészen a nyugatos íróknak a törzs kávéházaikon keresztül, a Cseh Tamás és mások által látogatott eszpresszokon keresztül a napjainkig bemutatni, és mindezt úgy, hogy érintőképernyők, QR kódok segítségével interaktív módon mindenki számára egy élvezetes kiállítást tudjunk rendezni. Maga a kiállítás összesen 250 négyzetméter, sokkal több információt akartunk átadni, mint amennyi egy ekkora térben lehetséges, ezért az információk közel 70%-át QR kódok segítségével lehet elsajátítani, tehát elkezdem olvasni a szöveget a falon, és utána, hogyha mélyebben érdekel az adott téma, akkor a telefonom segítségével QR kód alapján tovább tudom olvasni, és sokkal mélyebben bele tudok merülni egy-egy témába, illetve pont a mai napon jött ki a nyomdából az a katalógus, amelyik a kiállításnak az összes tárgyát nagyon szép művészi fotók segítségével, rövid leírásokkal, angol és magyar nyelven, kétnyelvű katalógusként bemutatja a látogatók számára, tehát azt gondolom, hogy szuveníreket is haza lehet vinni, kávét is lehet kóstolni, meg lehet értelemszerűen tekinteni a kiállítást adott esetben tárlatvezetés segítségével is, illetve minden szombaton valamilyen programmal várjuk az érdeklődőket.
0: A Fő a kávé című kiállítás október végéig lesz nyitva a fővárosban, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban. Veres Emese Gyöngyvér, Schneller Domonkossal, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójával beszélgetett.
3: Kalendárium.
0: 15 új bemutatóval köszönti 130. évadát, három játszóhelyen a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház társulata. Az évad mottójául a történetek egy város szívéből szlogent választották. Kádár Dóra összeállítását halljuk.
4: A nagy színpadon megidézik Kodály Zoltán életét egy új magyar darab segítségével. Újra láthatjuk majd az Ankónai szerelmeseket, ezúttal Cseke Péter rendezésében. A Kelemen László Kamaraszínházban Neil Simon Pletykafészek című vígjátékát Nagy Sándor rendezi. Karádi Katalinról pedig Kalap királynő címmel láthatunk egy előadást, és itt lesz Ibsen Szolnesz építőmesterének bemutatója is, amelyet Udvaros Dorottya rendez vendégként.
5: Ibsennel még soha életemben nem találkoztam. Nem játszottam egyetlen egy Ibsen drámában sem. Miközben az egyik legmegfejthetetlenebb szerzőnek gondolom őt, van valami olyan különös titok benne, amihez szerintem nem könnyű közel jutni. Én a Hedda Gáblert például soha nem értem, hogy miért történnek benne a dolgok, amik megtörténnek benne, pedig láttam már néhány nagyszerű előadást. A Pergünt mindig egy beláthatatlan szöve. Apukámnak egyébként volt egy nagyon sikeres Pergünt rendezése. És láttam mondjuk Ingmar Bergman rendezésében is Bergman Pergüntöt életemben a világban, ahol Bibi Anderson volt Óze anyóm. Gyulai Eszter lesz a dramaturgunk, akit nagyon-nagyon régóta ismerek. Pályakezdő színházi emberke volt, akiről csak azt lehetett látni, hogy mennyire izgatja a színház csinálás, és mára már egy nagyon tapasztalt dramaturg. Ez olyan jól eső, hogy az ember végignézhet egy ilyen pálya kiteljesedését.
0: Mi történik, ha belépünk egy kertbe, ahol nem siettet semmi? Mit mesélnek a virágmotívumok nem csak a szépségről, hanem a világról, amelyben megszülettek? A Tulipán és Zsája, Kertek, Korok, Népművészet című kiállítás, ezekre a kérdésekre is választ ad, május 28-án egy különleges tárlatvezetés alkalmával. Megtudhatjuk, hogyan formálta a természethez fűződő viszonyunk a magyar népművészet motívum kincsét. Hogyan él tovább mindez a hímzéseken, bútorokon, viseleteken és kerámiákon. A Fővárosi Hagyományok Háza kiállításán Kádár Dóra kurátorral, Cingel Szilviával beszélgetett.
6: Virágnyelven, de talán azt is mondhatnám, hogy hét nyelven beszél ez a kiállítás, amely gyönyörű atmoszférát terem, szinte minden érzékszervünkre hat. Illatokat is érzek itt, hangokat is hallok, de a látvány magáért beszél, de mit is árul el?
7: A kiállítás abból a gondolatból indul, amit Jean-Jacques Rousseau, a francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakja mondott, hogy vissza a természetbe. 1760-as évek végén mondta ezt, és gondoljunk csak bele, hogy már ő azt mondta, hogy lassítsunk, nagyon szeretett botanikus kertekbe sétálni, és azt mondta, hogy a test és a lélek megnyugszik, ha valaki belép egy kertbe. És a kiállítást is mi úgy alkottuk meg, hogy egy picit mi gondolkodjunk el a 21. század elején, hogy mi hogy is vagyunk a természettel. A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum tárgyait végignéztük, és 90%-ban növények, virágok vannak a tárgyainkon.
6: Tehát virágzó a folklór, a szóvalós és átvitt értelmében is.
7: Van. Egyrészt szerettünk volna nagyon szép tárgyakat megmutatni, másrészt a kiállítást úgy alkottuk meg, hogy a különböző korok kert kultúrái hogyan hatottak a népművészetre, vagyis a kiállítás elindul a középkortól a koroskotor kertek növényeivel, találkozunk a reneszánsz kert kultúrával, a török korral, a barokkal, a francia és angol kerttel, és a végén pedig belecsöppenünk egy parasztkert milliójébe. Tesszük mindezt a tárgyakon keresztül. Ez a ruha, amit itt látunk, ez egy macsó népviselet, búzafűből. Ez egy igazi unikális, soha nem készült még ilyen Magyarországon. Illetve van még egy installáció, nagyon fontos volt nekem kurátornak a virágok spirituális oldalát is megmutatni. mutatni, és így került be a Csatkai búcsú, amit ugye mindig szeptemberben a romák nagy búcsúja, és itt segítségünkre volt a romani dizájn csapata, hogy megidézzünk egy Mária oltárt, és ugye itt a búcsúnak is az a lényege, hogy a Szűz Máriát beöltöztetik virágokba, úgyhogy ezt is megpróbáltuk itt a kiállításba bemutatni.
0: Kiállítás kertekről, virágokról, a népművészet nyelvén. A Tulipán és Zsája című tárlat november végéig lesz nyitva a Hagyományok Házában, Budapesten. Kedves hallgatóink! A pünkösdi kalendárium végén köszönöm a figyelmüket a hangmérnökök Schwarz Nóra és Bényi Csaba, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta és a szerkesztő Kádár Dóra nevében is. Márta Renátót hallották.

0: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Az ausztriai eredetű aszbeszt szennyezés már több magyarországi vármegyét is érint. De vajon hogyan mutatják ki a szakemberek a veszélyes anyagot a vizsgálatok során? Egy aszbeszt vizsgáló laboratóriumban jártunk.
1: Palatető darab bekerül egy tálkába, majd a mikroszkóp alá mit látni?
2: Ez egy olyan palatető, ahol már szabad szemmel is lehetett látni, hogy vannak benne fehér szálak, és a mikroszkóp alatt ezt igazából egy kicsit nagyobban lehet látni, és egyesével ki is lehet szedegetni, és hozzá lehet férni.
0: Az önkormányzat elutasította, a polgármester tiltakozik, mégis elektrolitgyár épülhet Szolnokon.
3: Egyébként semmelyik eredeti sincs meg, csak olyan befogadói nyilatkozatok vannak, például a befogadói nyilatkozat csapadék vízzel kapcsolatos, vagy szennyvízzel kapcsolatos. Amennyiben nem kapjuk meg a befogadói nyilatkozatot, nem is tudunk benyújtani az engedi kiállmágát, és nem tudunk megkapni az vigítési engedélyt sem.
0: A Baradlamarran 200 évvel ezelőtti felfedezése és felfedezője előtt hajtottak fejet a Mélységbándora című filmalkotói.
4: Az ősember is bejárt a barlangban, találtak temetkezési helyeket, ősemberek életére vonatkozó leleteket, és egy szakasza, az már nagyon korán bekapcsolódott tulajdonképpen egyfajta turisztikai tevékenységbe is, hiszen gyertyákkal, fáklyákkal az érdeklődő látogatók fölkeresték a barlangot.
0: Egyre nagyobb aggodalmat kelt az Ausztriából származó aszbeszt szennyezés ügye, amely már több magyarországi térséget is érint. A Greenpeace vizsgálatai veszélyesen magas aszbeszt szintet mutattak ki Burgenlandban, Steyerországban és Alsó-Ausztriában, valamint Magyarországon Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyében is. A közelmúlt esetei ráirányították a figyelmet egy régóta ismert, mégis sokszor rejtve maradó veszélyforrásra. De hogyan lehet megállapítani, hogy valóban jelen van az aszbeszt egy épületben vagy bontási törmelékben? Milyen mintákat vesznek a szakemberek, és mi történik ezekkel a laboratóriumban? Kolléganőnk Királyhégyi Zsuzsanna Grüger Nórával, az Eurofin Environment Testing Hungary Kft. Ügyvezetőjével és Tamás Barbara laboratóriumi mérnökkel beszélgetett.
1: Nézzünk egy mintát, ami tartalmazhat aszbesztet.
2: Keresek egy ilyen palatetőt, mert abban biztosan van.
1: De a beadott minták közül keresünk, zacskóban van benne.
2: Ebbe valószínűleg lesz, de keresek még.
1: Ezek a minták honnan érkeztek?
2: Ezek Dániából érkeztek.
1: Sokszor érkezik külföldről minta, tehát úgyhogy Dániából jött.
5: Ez egy kooperáció egy dán vállalattal, az ő mintájukat is vizsgáljuk itt Magyarországon. Egyrészről mérnökirodák által beszállított mintákról van szó, akik végzik különböző korábbi károknak a mentesítését, illetve gyártó cégeknek a mintái is bekerülnek hozzánk, olyanok, mint az akkumulátorgyárak, vagy autógyárak, vagy bármilyen gyógyszergyárak, akiknek ugye van kibocsátásuk, ami hat a környezetre.
1: Hogyan folytatódik a vizsgálat, tehát behozzák ide a mintát? Mi történik aztán itt vele?
5: A mintákat vagy a mi akkreditált mintavevőink veszik, vagy pedig behozzák ide hozzánk a mintákat. A mintákat regisztráljuk, ellátjuk egy anonim azonosítószámmal, és ezt követően a laboratóriumban különböző jellemzően vegyi vizsgálatoknak vetjük alá, amiután megvan az eredmény, jegyzőkönyvezzük azokat, illetve a jegyzőkönyveket aztán végül kiküldjük az ügyfeleink számára.
2: Ebben még szabad szemmel is látható, hogy vannak különböző szálak, de igazából az, hogy ez valóban aszbeszte, azt a mikroszkóp alatt tudjuk megállapítani.
1: Kibontjuk az zacskóból. Ettől, hogy hozzáérek, még nem lesz bajom.
2: Nem, ezt műanyag zacskóban kell tárolni, zárhatóban. Hivatalosan dupla zacskóban szokták kérni, akik jogosultak ilyen jellegű hulladék elszállítására, és ezt csak elszívó fülke alatt bontjuk ki. A mikroszkóp az egy elszívó alatt van.
1: Most bekapcsoljuk. Beindult az elszívó. Valamilyen védőfelszerelés szükséges önnek ilyenkor, mikor vizsgálja?
2: Kesztyű az elég, és ilyen nedves törlőkendőket szoktunk használni a tisztításra. Amíg nedvesítve van az aszbeszt, és nem kerül a levegőbe, addig nincs vele probléma.
1: Tehát nedves törlőkendőket teszünk a mikroszkóp elé, előtte egy műanyag búra, csak a kéznek van nyílás, ahova be tud nyúlni a vizsgáló.
2: Azért

0: Tűrjük fel a ruhát is, mert a ruhában megtapadhatnak, hogyha esetleg vannak azbesztek, és olyan felületnek nem szabad bekerülnie, ahonnan nehéz letakarítani. Ez egy sztereomikroszkóp. Itt optikailag látjuk csak nagyítva, hogy ezek milyen jellegű szálak, abból is sok mindent meg lehet állapítani, de azonosítani ebből még nem lehet.
1: Megnézzünk közelről felnagyítva egy azbeszt szálat.
0: Van egy kamera, és akkor lehet látni majd ugyanazt, ami a mikroszkópon is történik.
1: Tehát a laptop össze van kapcsolva a mikroszkóppal, és itt a kamerán fogjuk látni. Bontjuk az acskót. Előkerül az azbesztet tartalmazó palattető, ami feltételezhetően tartalmaz azbesztet.
0: Török belőle egy kisebb darabot, mert ez túl nagy ahhoz, hogy megnézzük.
1: Kis kalapáccsal kalapáltunk le belőle egy darabot zacskó alatt, műanyag búra alatt a palattető darab bekerül egy tálkába, majd a mikroszkóp alá. Mit látni?
0: Ez egy olyan palattető, ahol már szabad szemmel is lehetett látni, hogy vannak benne fehér szálak, és a mikroszkóp alatt ezt igazából egy kicsit nagyobban lehet látni, és egyesével ki is lehet szedegetni, és hozzá lehet férni.
1: Mi kerül erre a kis üveglapra?
0: Ez egy olyan folyadék, diszperziós folyadék, aminek pontosan tudjuk a törés mutatóját. Erre azért van szükség, mert ez egyezik maguknak az azbeszt szálaknak a törés mutatójával.
1: Mit jelent ez, hogy törés mutató?
0: Igazából az anyagoknak különböző törés mutatójuk van, különböző hullámhosszokon, ez egy fizikai tulajdonsága az anyagoknak.
1: Tehát, hogy milyen könnyen törik egy anyag?
0: Nem, ennek a fénytöréshez van köze, nem a fizikai töréshez.
1: Az üveglapon rajta van a kis azbeszt szál, a vizsgáló bele néz a mikroszkópba, és már látható is a laptop képernyőjén. Fantasztikusan néz ki, mint egy ilyen aranyszál.
0: Itt látszik, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon vékony szálak. Vannak olyan azbeszszálak, amik könnyebben vizsgálhatók, mert mikroszkópikus méretekben viszonylag nagynak számítanak, és vannak ennél sokkal kisebbek is.
1: Kicsit úgy is néz ki, mintha egy rovarnak a lábai lennének.
0: Ilyen sejemszerű szálak, amit most találtunk, úgyhogy ezek nem teljesen egyenesek, hanem egy kicsit ilyen hullámos. A szálak azok szétválnak, úgy lehet látni, mint ahogy a hajszál ketté válik.
1: Valójában az azbeszt milyen színű természetben előfordulva?
0: A leggyakoribb az a fehér szín, azért is használunk ilyen fekete kis tálkákat, mert azon sokkal jobban látszik, hogyha van egy-egy fehér szál, de vannak olyanok, amik halványzöldes színűek, szürkék, és van olyan, ami kék színű is lehet, sötétkék.
1: Mit lehet tudni az azbesztről? Miért káros? Mi van benne? Hogy néz ki?
0: Ez egy olyan ásvány, ami nagyon apró szálakra tud esni, és ezért a tüdőbe bejutva nagyon komoly sérüléseket tud okozni. Nem is rögtön okozza ezeket, hanem 25-30 év múlva jöhetnek elő különböző daganatos betegségek.
1: Hogyha ez egy ásvány, akkor a természetben előfordul?
0: Igen, előfordul. Ez egy szálas anyag, nem mindig így található meg tiszta formájában, de úgyis még a mai napig is bányásszák és használják is. Különböző építőanyagokban és nem tudom, munkavédelmi eszközökben akár, mert ez nem ég el, szóval nagyon széles körűen használják, és a természetben különböző kőzetekben is megtalálható.
1: A természetben önmagában nem káros, gondolom, nem találkozhatunk káros azbeszttel, vagy igen?
0: Ez attól függ, hogy milyen állapotban van. Amíg kötött állapotban van, és nem kerül a levegőbe, addig nem káros.
1: Miért kezdték el ezt használni, és az építőiparban például milyen tulajdonságai miatt?
0: Szerintem a legfőbb, amiért elkezdték használni, az az, hogy nem éghető. Pont a tetőszerkezetek nagyon fontos volt, hogy olyan anyagból készüljön, hogy ne tudjon a tűz annyira gyorsan terjedni, főleg a gyorsan városiasodó környezetben, ahol egyre közelebb kerültek a házak egymáshoz. Ez lehetett szerintem az oka, hogy ennyire széles körben elterjedt.
1: Mióta tudjuk, hogy az azbeszt káros?
0: Nagyjából a 70-es években elkezdték már vizsgálni, viszont a vizsgálat kezdődött el, és nem volt semmiféle széles körű tiltás a használata ellen, és bizonyítani is nagyon sokáig tartott, hogy ez összefügg ezzel a szennyezéssel, ezek a különböző egészségügyi problémák. Ami most is előfordul, és nagyon sok van belőle, az a különböző építőanyagok. Ez lehet beton, csempe, csemperagasztó, szigetelés, Az egyik ilyen külön formája az a szórt azbeszt, ez mindenféle szigetelést jelent. Ami nagyon jellemző és látványos is, az maga a palatető, ami nagyon gyakran tartalmaz azbesztet, de például égésbiztos kesztyűkben, szóval szövetekben is használták, úgyhogy nagyon széles körű. Néhány évvel ezelőtt volt, hogy még zsírkrétában is találtak azbesztet.
1: Mióta van erre szabályozás itt Magyarországon, vagy hogyan alakult ez? Lehet-e most azbesztet használni?
0: Jelenleg nem lehet. Már jó néhány évvel be van tiltva az azbesztnek a használata, de ahogy folyamatosan folynak a felújítások, az építési munkálatok, hogyha megkezdődnek a bontások, akkor mindenképpen teljes tervet kell arra csinálni, hogy hogyan lehet egy ilyen épületet lebontani, ami esetleg olyan időben épült, amikor még nagyon széles körben használtak ilyen építőanyagokat, és ezeket utána veszélyes hulladékként kell kezelni, és akik ilyen területen dolgoznak, azoknak az egészségére is nagyon oda kell figyelni a bontás során.
2: Amennyiben kiderül, hogy van az építőanyagban, vagy bármilyen beküldött mintában azbeszt, akkor azt megfelelő módon kell kezelnie, veszélyes anyagként, vagy veszélyes hulladékként kell kezelnie, és a megfelelő szakcéget kell megbíznia a megsemmisítésére vagy elszállítására.
3: Az azbeszt jelenléte tehát sok esetben szabad szemmel nem is látható, egészségügyi kockázata azonban rendkívül komoly lehet. A szakemberek arra figyelmeztetnek, a megelőzés és a szakszerű ellenőrzés kulcsfontosságú. Bár a közgyűlés egyhangulag elutasította, a polgármester a miniszterelnöktől kért segítséget, hogy ne valósuljon meg, az országgyűlési képviselő pedig a környezetvédelemért felelős miniszterhez fordult. A tulajdonos mégis megépíteni az elektrolit gyárat Szolnok közvetlen közelében. A kínai Kunlung Hem eddig nem kommunikált a városban élőkkel, pedig a lakosok még tüntetést is szerveztek. Most azonban nagyot fordult a helyzet, a cég fogadóúrát tartott, amelyen feltehettük kérdéseinket Lex Kao marketing igazgatónak. Mint kiderült, bár a bekötő út épül, a cégnek még semmilyen engedélye sincs az építkezéshez.
4: Egyébként melyik engedély sincs meg, csak olyan befogadói nyilatkozatok vannak, például a befogadói nyilatkozat csapadék vízzel kapcsolatos, vagy szennyvízzel kapcsolatos. És ezeket majd az engedélyjelentben fogjuk használni. Amennyiben nem kapjuk meg a befogadói nyilatkozatot, nem is tudunk benyújtani az engedélyjelentet, és nem tudunk megkapni az építési engedélyt sem. 2004-ben az év végén még kaptunk egy támogatási határozatot a közüléstől, és most visszavonták.
3: A vállalat eddig a kevesebb, mint 100 követővel rendelkező Facebook oldalán kommunikált a lakosokkal több hónapos szünetek.
4: Nagyon sajnálok, hogy az elmúlt évben nem nagyon igazán fektetünk sok energiát a Facebooknak a kezelésére. Jó. Később, mint soha.
3: Kiderült, az elektrolitgyár kiemelt státuszt kapott, ami elsősorban az engedélyek beszerzésénél jelent előnyt. Amennyiben ezt elvesztik, akkor is folytatják a gyárépítés előkészítését és az engedélybeszerzéseket.
4: Kiemelt státusz igazából a magyar gazdasági stratégiából kaptunk meg. A kiemelt státusszal majd az engedélyeztetés eljárásban gyorsabb idő alatt tudunk megszerezni az engedélyeket. De az ilyen státusz nélkül nem azt jelenti, hogy semmiképpen sem nyújthatjuk be az engedélykéremeket. Magyarországon regisztrált cég vagyunk, ezért a cégnek joga van benyújtani bármilyen engedélykéremet, és az, hogy végül meg fogjuk kapni, vagy nem, az pedig az illetékes hatóságoknak a döntése. Ha megfeleljük a jogszabályokat, akkor nekünk jogunk van itt megvalósítani projektet.
3: A Kunlung Hem bár igényelt állami támogatást a gyár megvalósításához, azonban pénzt nem kapott.
4: Igényeltünk, de most még nem kötődünk hivatalosan a szerződést. Egyelőre semmilyen támogatást sem kaptunk valóban.
3: Ha mégsem épül meg a gyár, az gazdaságilag hátrányosan érintheti a céget, hiszen a telket megvásárolták, és a tervezési munkákért is fizetni kell.
4: Egyrészt gazdaság lesz veszességünk. Hiába dolgoztunk le egyéb ilyen sokáig. Eddig Szolnokon megvásároltunk egy tehát hogy is minden magyar tervezőszigetel dolgozunk eddig, és ezért az ilyen tervezői munkából is van valamilyen szolgáltatási díja.
3: A gyár végleges, részletes tervei még nem készültek el.
4: Következő feladatunk lesz a 3D-s modellezés és a részletes építési rajz.
3: A cég marketing vezetője szerint váratlanul érte őket a civil tiltakozás ereje. Mint mondták, nyíltabban többet kellett volna kommunikálniuk az itt élőkkel. Mostantól mindent megtesznek ezért, ám ha az ellenállás nem csökken, akkor továbbállnak és máshol építenek gyárat.
4: Külföldi szintként az, hogy be tudjunk éleszteni egy társadalomban, meg nekünk sokat kell tanulnunk. Korábban is úgy gondoltunk, hogy legyen a hivatalos módon, például az engedély kijelentenyújtásra kell kommunikálni. Magyarországon csak most jutunk rá, hogy az egyes civil szervezet, illetve logosnak is olyan nagy befolyása lehet egy projektre. Most ahhoz tanulunk meg, hogy majd más városban, vagy illetve más országokban is szeretnénk egy projektet megvalósítani, az a kommunikáció az egyik legfontosabb feladat. A projekt megkezdésétől kezdve mindig is volt olyan ellenálló hang a társadalomban, és az elmúlt egész évben nem tettünk igazán olyan káros dolgot a társadalomnak, a városnak. Nagyon szeretnénk és igyekezni fogunk javítani a mostani véleményt. És ha a jövőben tényleg olyan helyzetben kerülünk, hogy sem jogilag, sem politikailag, sem társadalmilag sincs semmilyen támogatás a projekt iránt, akkor sajnálattal fogunk elmenni.
3: A cég tehát folytatja a tervezést és erősíti a kommunikációt, hogy megépülhessen az elektrolit gyár. Ám elmondásuk szerint, ha az ellenállás erős marad, akkor levonulnak a területről és máshol építkeznek majd. Zöld hírek a kék bolygóról. Megindultak a mocsári teknősök. Májustól júliusig tart a mocsári teknősök tojásrakási időszaka, így a következő hetekben a vizektől sokkal messzebb is találkozhatunk velük. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei felhívásukban arra kérik a közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek az úton átkelő állatokra. A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknős faja. Bár életük nagy részét a tavak, folyók és mocsaras területek álló vagy lassú folyású vizeiben töltik, a nőstények a fészkeiket a szárazföldön rakják le. Ilyenkor biztonságos, laza talajú és vízelöntéstől védett területeket keresnek, ami miatt akár kilométerekre is eltávolodhatnak a víztől. A Velencei tó vízszintje ismét történelmi mélypont közelébe került a tartós csapadék hiány miatt. Erről beszélt Pálinkás Imre, a MOHOSZ Velencei tavi kirendeltségének vezetője a Velencei tó vlognak. Május 19-én a tó vízállása 66 cm volt, miközben 2022-ben már 53 cm-es szintet is mértek. A vízpótlás kérdése továbbra is vita téma. A szakértők szerint hosszú távon a Duna vizének bevezetése jelenthet megoldást, bár ennek környezeti kockázatai is lehetnek.

0: Televíziós premier előtt áll a dokumentumfilmes, természetfilmes rendező és operatőr Drexler Szilárd alkotása. A Mélységvándora című film Brazíliában a Nemzetközi Barlangkutató Kongresszuson első díjat nyert. S mind a nemzetközi és hazai filmes zsűrik, mint pedig a hazai barlangász szakma is lelkesen fogadta azt. A filmmel a 30 éve világörökségi helyszínt, az akteleki karszt legismertebb barlangját népszerűsítik, és emléket állítanak annak a 200 évvel ezelőtt feltérképezője előtt. A rendező operatőrt Tarnóczi László kérdezte.
1: Drexler Szilárd természetvédő, természetfilmes és természetfotós dokumentumfilmes. A Kárpát-medence számos táján forgatott már filmet, sőt, ezen túl is. Ugyanakkor föld alatti felvételeit nem nagyon ismerik. Mekkora kihívás volt a ma már világörökségi helyszín Baradla barlangról egy ismeretterjesztő filmet készíteni?
2: Nem maga a barlang volt kihívás, hiszen a Barad barlang a magyarországi barlangok közül viszonylag jól járható, jól feltárt barlang. A kihívás inkább az volt, hogy a barlang Vas Imre által történő felfedezéséről kellett filmet készíteni, ami 200 éve történt, és ugye erről semmiféle archív anyagunk vagy képünk, nem sok ismeretünk van, ezért, hogy megfelelően illusztratív, látványos és szép legyen, ezért ki kellett találnunk valamit, hogy a néző figyelmét lekössük és átadjuk a szükséges információt. Könnyen kijelentem, hogy a barlangi közlekedés nem nehéz a Baradlában, ami lényegében igaz is, hogyha az ember nem 200 kiló felszerelést cipel magával nap mint nap, napi 12 órán keresztül.
1: Volt, hogy szifonokba is bementek, nem. És nyakig vízben kellett?
2: Nem. Amikor Vas Imre 200 éve felfedezte a barlangnak a Jósva főig tartó szakaszát, akkor első alkalommal azért torpant meg, mert nem tudott áthaladni a Vaskapu nevezetű részen. Az egy vízzel teli rész volt. A következő alkalom amikor odaérkezett, és végig tudott menni a barlangon, akkor kiszáradt már a barlang, és át tudott gázolni a patakmedren. Nagy problémák is volt, hogy az elmúlt évek elég asszályosak voltak, és ezért kevés víz van a karszt vidéken is, a barlangokban, és hát abban reménykedtünk, hogy essen eső a forgatás alatt, hogy tudjunk vizet mutatni egyáltalán a nézőnek, hogy azért van víz ebben a barlangban, és milyen körülmények fogadhatták Vas Imrét, mikor odaérkezett. Szerencsére ez bekövetkezett, de a szifonokban mi nem járkál. Vas Imre is tulajdonképpen a kevés vízzel töltött, vagy víz nélküli Baradla barlangban könnyen haladt.
1: Ő egy mérnök ember volt, mi vitte őt a föld alá?
2: Vas Imre mentora Rajsz Keresztély volt, aki szintén egy geográfus volt, barlangkutatással is foglalkozott, a Baradla barlang addig ismert szakaszát ő írta le, ő tárta föl, készített róla térképet, leírást, és feltételezem, hogy Vas Imre az ő tevékenysége révén is megfelelő motivációt kapott ahhoz, hogy folytassa ezt a munkát. Az ősember is bejárt a barlangban, találtak temetkezési helyeket, ősemberek életére vonatkozó leleteket, és egy szakasza, az már nagyon korán bekapcsolódott tulajdonképpen egyfajta turisztikai tevékenységbe is, hiszen gyertyákkal, fáklyákkal az érdeklődő látogatók fölkeresték a barlangot. A ma is ismert szép cseppkőképződményeket már az 1700-as években is látogatták az emberek. Vas Imre munkája azért jelentős, mert ő feltételezte, hogy a Vaskapu után még ugyanígy folytatódik ez a hatalmas barlang. A feltételezése be is igazolódott, hiszen tulajdonképpen eljutott Vöröstó és a Jósa fői részig, de nem talált barlang kiáratot. Egy nagyon pontos térképet és leírás készített a Baradla barlangról, szinte mai felmérésekkel is megegyezik minden. Én ugye nem vagyok barlangkutató, és nem vagyok barlangás sem, tehát azokat az ismereteket tudom csak elmondani, amiket a film kapcsán összeszedtem, és ami mondjuk elég sok kutató munkát folytattam, de ennek a filmnek voltak barlangász szakértői, Egri Csaba és Borzsák Sára személyében, akiknek a szakmai tartalma köszönhető elsősorban. Én a dramaturgiát, meg néhány fontos részletet raktam hozzá, meg közösen írtuk a forgatókönyvet. Ők a szakértők ebben a témában, de azt tudom, hogy a barlang korai látogatói azért már ismerték a Baradla bejárató megközelíthető cseppkőképződményeket, sőt, korabeli ilyen olvasókönyvekben, meg újságcikkekben is szerepelnek leírások a Baradla barlangról. Maga Vas Imre is leírja a naplójában, hogy szerinte a világ akkor ismert barlangja közül a Baradla az egyik leghosszabb barlang. Úgy tartják a magyar barlangkutatók, hogy Vas Imre munkájával indult el a magyar barlangkutatás valójában hazánkban.
1: Az, hogy személyét is megjelenítették, és ráadásul olyan korhű öltözetben, olyan korhű körülmények között, amint a fáklyával bevilágítja a termet, maga a főszereplő is barlangász?
2: Igen, ugye a történet az, hogy a barlang felfedezésének 200. évfordulójára egy ismeretterjesztő filmet készítettünk Vas Imre tevékenységéről. Ezt a filmet az Agrárminisztérium támogatta. A megvalósító szervezet, az a Aggteleki Barlangkutató Csoport nagy mértékben segítette a munkánkat az Aggteleki Nemzeti Park, hiszen ez a film az ő tevékenységét is és az ő területét is népszerűsíti. Egri Csaba és Borzsák Sára szakértőkhöz kötődik a film ötlete, végig folyamatosan részt vettek a forgatáson is. Nagyon sok barlangos filmet végignéztem. Elvetettem azt a megoldást, hogy interjúkat készítünk a barlangban, és akkor mutogatunk szép részeket, hanem az jutott eszembe, hogy két szálon fut a történet. Az egyik szál az kosztumes jelenetekkel illusztráljuk Vas Imre útját és a Vas Imre felfedezését, a másik szálon pedig modern barlanggászokat mutatunk, akik a Baradla barlangban mozogva feltárják előttünk a mai barlangkutatók életét, illetve a barlang szépségeit, és akkor így a kettőt kontrasztba tudjuk helyezni. A Vas Imre jelenetekhez korabeli illusztrációkat, festményeket használtunk inspirációnak, vagy még fotókat is, amelyek a 19. században készültek a Baradla barlangról. Próbáltuk ezt a hangulatot visszahozni, ahogy ezek a képek ábrázolják a barlangot. A mai barlangos felvételekhez pedig a mai modern barlangi fotókat használtuk inspirációnak, így is növelve a kontrasztot a korabeli állapotok és a mai barlangász viszonyok között.
1: A film nagyon szép szakmai fogadtatást kapott, hiszen tavaly a Barlangász Világkonferencián Brazíliában díjat nyert.
2: Első díjat nyert, igen.
0: Korhű jeleneteket is bemutató filmmel állítottak méltó emléket a Baradla barlang 200 évvel ezelőtti felfedezésének. Az alkotás mindenkihez közelebb hozhatja a barlangok világát. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediacrick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: pontos idő 3 óra. Köszöntöm a hallgatókat, a Kossuth Rádió hírei következnek. A mikrofonnál Illés Anna. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgáló bizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a változtatás a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát, mondta az M5 podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály beszélt arról is, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de vannak közös ügyeik, ilyen például az euró bevezetése, aminek a feltételeit már 2030-ra teljesíteni szeretnék. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket, tették hozzá. Elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta gyakorlatilag teljesen blokkolta a világháló elérhetőségét az országban. Így a 90 milliós lakosság azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. A web lekapcsolását biztonsági megfontolásokkal indokolták, azonban megfigyelők szerint valójában az állam azt akarta megakadályozni, hogy a háborús pusztítás mértékéről szóló értesülések és felvételek a közösségi médiába kerüljenek. Egy sporthír. 7-3-ra kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott az Amerikai Egyesült Államok ellen az elit világbajnokság 5. fordulójában. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-18, napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lehet enyhülés.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A csendtől a megszólalásig. Meszesán György műsora.
3: A következő fél órában Monastori László esperessel, az Árpádházi Szent Margit templom plébánosával pünköst üzenetéről beszélgetünk. Hogyan élhették meg az apostolok Jézus halála utáni félelmet és bizonytalanságot, miként találtak újra erőt ahhoz, hogy kilépjenek az emberek elé és tanúságot tegyenek hitükről? És hogyan adhat ez ma is példát azoknak, akik saját életük nehézségeivel, félelmeivel vagy belső küzdelmeivel néznek szembe? Balog Emesével, az Axióma Központ kutatójával pedig arról beszélgetünk, hogy a világ számos pontján ma is üldözik a keresztényeket, mégis sokan a szenvedések és megpróbáltatások után is képesek megmaradni a hitükben és továbbadni az örömhírt.

0: sokak számára talán nem egyértelmű, mi is történt valójában pünköstkor. Hogyan érthetjük meg ezt az ünnepet? Mert ha az apostolok útját nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy hatalmas sokból való újrafelállást láthatunk, ami kezdődik Jézus kereszthalálában nagy hét péntekkel, és pünköstkor a Szentlélek kiáradásánál fejeződik be.
1: Igen, hát a pünkösd az egy hatalmas ünnep, de tényleg így, hogyha megkérdezünk valakit az utcán, hogy mit ünneplünk pünköstkor, nem biztos, hogy mindenki tudja a választ.
0: Monastori László esperes, az Árpádházi Szent Margit templom plébánosa.
1: Eleve a harmadik isteni személy a Szentlélek talán egy picit kevésbé könnyen elképzelhető, mint a mennyei atya vagy Jézus Krisztus. Hát Jézus szerintem a legkönnyebb elképzelnünk, mert ember volt, mint mi. Emberként élt itt a földön, valóságos Isten és valóságos ember. A mennyei atyát sem nehéz elképzelni, mert ő a világ mindenség ura és teremtője, gyakran egy szakállas idős férfiként ábrázolják a képzőművészek, de a Szent Lelket sokkal nehezebb elképzelni, mert hogy a pünkösd a Szent Lélek ünnepe. És valóban érdemes talán az apostolok szemszögéből közelíteni az eseményeket, és nagyon örülök a kérdésnek, mert rögtön benne volt a lényeg, hogy pünkösdöt nem is önállóan érdemes szemlélni, hanem húsvéttal összefüggésben. Tehát pünkösd az pontosan 50 nappal van húsvét után. A név is egyébként innen származik, a görög pentekosztes szó az 50-et jelent, ez tehát az 50. nap, 7 héttel vagyunk húsvét után. És itt az elmúlt időben, tehát a Jézus kereszthalálakor, utána a feltámadás, a jelenések heteiben ott szó szerint megjártak az apostolok csúcsokat, magasságokat és mélységeket. Tehát ott minden volt, egy érzelmi hullámvasút, az összezavarodottság, a nem értés, a csodálkozás, a Tamásnak a hitetlensége, ott minden volt. Azért, mert az elképzelhetetlen megtörtént húsvétkor, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált, hogy feltámadt, és annak ellenére, hogy meghalt, megjelent, megmutatta, hogy él. És ehhez bizony időre volt szükségük az apostoloknak, hogy ezt mind feldolgozzák. Ők össze voltak omolva, ők azt gondolták, amikor Jézust keresztre feszítették, hogy mindennek vége. Akik halászattal foglalkoztak, ők visszatértek az eredeti foglalkozásukhoz. Ezt olvassuk a Bibliában, hogy Péter, András és a többiek visszamentek halászni, mert nem volt jobb ötletük, nem tudták, hogy mit évők legyenek. És amikor elkezdték megérteni, és ez időre volt szükség, hogy Jézus tényleg feltámadt a halálból, akkor még nem tudták, hogy mit kezdjenek ezzel az információval, hogy hogyan tovább, hogy mi következik ebből. És kellett pünköst, kellett a Szentlélek kiáradása, hogy ők egy lendületet kapjanak, hogy ők ne csak megértsék, hanem szívvel, lélekkel hirdessék is, hogy az élet legyőzte a halált, és hogy meg vagyunk hívva az örök életre. Tehát a Szentlélek a bátorságot adta nekik, és talán nem túlzás azt mondjuk, hogy pünkösd ilyen értelemben a bátorság ünnepe is, a lelkesedés ünnepe is.
0: Vajon Jézus is ezt az üzenetet szerette volna átadni az embereknek?
1: Pont azon gondolkoztam a napokban, hogy néha érdemes úgy elgondolkoznunk azon, hogy mi lett volna, ha nem pont így történtek volna a dolgok. Mert mi, akik gyerekkorunktól fogva ismerjük Jézus életét, nekünk ez olyan természetes, hogy ami le van írva a Bibliában, az úgy volt. Na de mi lett volna, hogyha Jézus másképp dönt? Mondok egy példát. Ugye nem olyan régen, egy héttel ezelőtt ünnepeltük Jézus mennybe menetelét. De mi lett volna, hogyha Jézus nem megy föl a mennybe, hanem itt marad akár hosszan, évekig, évtizedekig, vagy akár évszázadokig, mondhatta volna, hogy hát neki még nagy feladatai vannak, elmenni az egész világra, hogy más népeknek, más nemzeteknek is hirdesse azt, hogy van élet a halál után, és hogy a mennyei atya szeret minket. De Jézus nem így döntött, hanem ő ránk, emberekre, egészen konkrétan a tanítványaira bízta azt az örömteli, felelősségteljes feladatot, ami persze óriási megtiszteltetés is, hogy ti menjetek, és ti hirdessétek az örömhírt. És Jézus, amikor fölment a mennybe, akkor nem azt mondta, hogy ég veletek, sziasztok, sok sikert a továbbiakban, boldoguljatok, ahogy tudtok, hanem azt mondta, hogy elküldöm nektek a Szent Lelket, a vigasztalót, és ő segíteni fog nektek, abban, hogy az ajkatokra adja azokat a szavakat, amelyeket mondanotok kell, segíteni fog abban, hogy terelget benneteket a jó felé, súg nektek, soha nem hagy el titeket, a Szentlélek, a vigasztaló, itt lesz veletek minden nap a világ végéig. És ez adta ezt a lendületet, ami valóban több, mint egy puszta bátorság. Ez nem csak egy pszichológiai jó érzés, vagy egy dinamikus lendület, hanem ez ennél sokkal több. Itt arról van szó, hogy a Szentlélek vezetésével az apostolok egy küldetést kaptak, egy feladatot, melyben Jézus munkatársaiként hirdethetik ők is az örömhírt. És a történelem megmutatja, hogy ezt végül is egész jól csinálták, mert a kereszténység aztán elterjedt az egész világon.
0: Ön szerint felfedezhető-e kapcsolat az apostolok és a mai ember élethelyzetei között?
1: Mindenféleképpen érdemes ezt összekötni. Egyrészt úgy válaszolnék, hogy a hívő embereknek is van feladata, tehát hogy mindannyiunknak van feladatunk. Ez a mi küldetésünk, hogy hirdessük az örömhírt. Tehát a kereszténység az nem egy ilyen titkos gyülekezet, hogy hú, nekünk van egy titkunk, de arról csak zárt ajtók mögött csukdolozva szabad beszélni, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy Jézus arra hív minket, arra küld minket is, hogy tegyünk tanúságot, hogy beszéljünk arról, hogy jó dolog Jézushoz tartozni. És a mai világ gyakran felületes, meg ironikus, és ugyan hál' Istennek itt Magyarországon nincsen keresztény üldözés, nem kell attól tartani, hogy valaki, nem tudom, börtönbe kerül a hitéért, mint mondjuk a kommunizmusban ez azért előfordult, de attól lehet, hogy sokan tartanak, és ezt teljesen meg is tudom érteni, hogy esetleg félnek attól, hogy gúnyos mosolyt kapnak, vagy meg nem értést, vagy beskatujázást, és a Szentlélek ilyenkor is erőt ad ahhoz, hogy vallásszabadságban meg van engedve arról, hogy beszélhetünk a hitünkről, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy ami fontos, azt megosszuk másoknak. Most volt nálunk a Leheltéri Szent Margit templomban nem olyan régen bérmálás, amikor több mint 20 fiatal és felnőtt kiállt oda a püspök elé, eljött közénk Fábri Kornél püspök atya, és azt mondták, hogy ők szeretnék kérni a Szentlélek ajándékát, és püspök atya azt mondta nekik a prédikációban, hogy jó, és most menjetek el, és amikor majd hétfőn bementek az iskolátokba, bementek a munkahelyetekre, és beszélgettek az ottani ismerőseitekkel, barátaitokkal, hogy mit csináltatok a hétvégén, akkor ne csak annyit mondjatok, hogy hát voltunk egy szép ünnepségen, meg összegyűlt a család, hanem meséljétek el, hogy ti bérmálkoztatok, meséljétek el, hogy ti kértétek a Szentlélek ajándékát, mert ha nem beszélünk, akkor ez ilyen tabu témává válik, és az nem jó. Viszont ha tudunk arról természetes módon beszélni, hogy mi zajlik a szívünkben, hogy mi van a lelkünkben, és ezt megosztjuk másokkal, ez inspiráló lehet mások számára is, és sokszor megfigyeltem akár egy munkahelyi közösségben, az első embernek a legnehezebb beszélni a hitéről, de amikor valakiről ez már kiderül, akkor könnyebb hozzá kapcsolódni, hogy jaj, de jó, tényleg te is hiszel, én is hívő vagyok, és ez óriási dolog, amikor így meg tudnak szólalni az emberek. És persze nem arról szól a keresztény misszió, hogy akkor nem tudom, erőszakkal vagy így agresszíven térítsünk, dehogy is. Arról szól, hogy igaz módon, őszintén, hitelesen és szeretettel elmondjuk azt, hogy mi van bennünk, elmondjuk azt, hogy mi az, ami fontos számunkra. És ha van nyitottság a másik oldalon, akkor ezt tényleg örömmel megosztjuk. Ha pedig valakit ez nem érdekel, akkor nem kötelező erről beszélgetni. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy ezt most valakinek le kell nyomni a torkán. Inkább arról van szó, hogy elmondjuk azt, hogy mi van a szívünkben.
0: Itt is a bátorság fontossága jelenik meg. Talán enélkül nem lehet a valódi utunkat megtalálni.
1: Így is lehet mondani, mert a bátorság önmagában is felszabadít azt, hogy kimerem nyitni a számat, és hadd mondjak elsőre talán meglepő párhuzamot, szerintem valami hasonló történik a gyónásban. Amikor valaki talán félve, talán szorongva, talán szégyelve magát, valaki mégis veszi a bátorságot, és leteszi a bűneit a gyóntatószékben, önmagában az, hogy verbalizálja, hogy ez kijön belőle, leteszi, és megkapja a feloldozást, ez egy olyan felszabadító élmény tud lenni, amit én gyóntató papként is gyakran látok a hívők arcán, amikor bejönnek gyónni. Van, aki tényleg félve, zavarban, remegve jön be, és azt látom rajta, hogy lehet, hogy a fogorvosi székben is szívesebben ülne, mint a gyóntató székben. És amikor néhány perccel később beszélgetés, Szent Jónás feloldozás után kimegy, akkor pedig csillog a szeme és mosolyog, hogy itt valami történik. Hogy itt a Szentlélek megérinti őt, és a bátorságnak megvan a gyümölcse, a felszabadultság, a jól végzett munka öröme az, hogy képes volt arra, hogy legyőzte a félelmeit, és hogy megtette azt, amire az Úr hívta őt.
0: Kell-e ehhez a csend, a belső örlődés, akár a szenvedés időszaka, hogy eljussunk ideáig? Van-e egyfajta belső felkészülés, amelyen keresztül az ember megérik arra, hogy újra nyisson?
1: Hát én mindenképpen azt tartom jónak, akár a gyónásnál is, hogy hát persze készüljünk fel a gyónásra. Persze olyan is volt már többször az életben, hogy ülök a gyóntatószékben, és akkor valaki bejön, és mondja, hogy hát ő most nem is készül gyónni, csak látta, hogy van lehetőség, és valahogy úgy érezte, hogy neki most be kell jönni, és ezek is szép dolgok. De úgy gondolom, hogy nekünk embereknek az, hogy szükségünk van időre, ez nem rossz, hanem jó. Mert olyan gyors világban élünk, rohanó világban, talán ez ilyen közhelyes is, de én azt érzem, hogy egyszerűen a lelkünknek szüksége van arra, hogy utolérje a testünket. És éppen ezért én nem félek a csöndtől, amikor kicsit utol tudjuk érni magunkat, meg nem félek attól sem, amikor beszélni kell, mert tudom, hogy velem van a Szentlélek, és én azt kívánom, hogy ezt minél többen meg tudjuk tapasztalni, hogy nem vagyunk egyedül, Isten itt van velünk, és hogyha így talán nem megbotránkoztató, hogyha így fogalmazom, hogy egyesítjük az erőinket. Ezt Szent Ágoston úgy fogalmazta meg, hogy tedd meg azt, ami tőled telik, és kérjed azt, amire gyönge vagy. Tehát, hogyha én a gyenge, a bűnös, az esendő, a nagyon tökéletlen ember, úgymond összetudok fogni a jó Istennel, hogy amit tudok, azt beleteszem, akkor én joggal bízhatok abban, hogy Isten segíteni fog. Vegyünk példának csak most egy ilyen teljesen idevágó példát, hogy most itt ülünk a stúdióban és beszélgetünk. Ha én nem bíznék az Istenben, akkor lehet, hogy a saját emberi korlátozottságomat, gyengeségemet ismerve, lehet, hogy nem ismertem volna bejönnét beszélgetni, mert jaj, hát mit fogok én itt makogni, vagy biztos nem fogok olyan ügyesen fogalmazni. De ez nem rólam szól. Én nem azért jöttem be, mert szerepelni akarok, vagy mert a reflektorfényre vágyom, hanem azt érzem, hogy Isten küldött engem, hogy meg tudjam osztani azt az örömet, ami bennem van, így a rádió hullámosszain keresztül, például azokkal is, akik nem jönnek el a templomba, de most hallgatják a rádiót, és ilyen értelemben én is most ezt úgy élvezem, és óriási megtiszteltetés, hogy Isten eszköze lehetek, talán egy ilyen 21. századi apostol. Jaj, ez most nagyon nagyképűen hangzott.
0: Mondhatjuk azt, hogy mindenkinek a saját környezete apostolává kell válnia, aki a maga módján továbbad majd valamit abból, amit megértett, átélt.
1: Igen, erre vagyunk hívva, hogy tehát ott a kísérdés, ott a csábítás, hogy beülünk a, mondjuk a templomba, elmegyünk a templomba, és beülünk a padba, és akkor hagyjuk, hogy történjenek a dolgok, mi egyfajta nézők vagyunk, hát ha jó fejek vagyunk, akkor talán bekapcsolódunk az éneklésbe, vagy mondjuk a válaszokat, de hát az egyház az a püspök meg a papok, és akkor én majd itt nem tudom, igénybe veszem az ő szolgáltatásukat. Tehát szerintem ez egy rossz, ez egy nem egy kiegyensúlyozott, nem jó egyházkép. Az egyház az mi mindnyájan vagyunk, tehát püspökök, papok, diakónusok, szerzetesek, hitoktatók, világi hívők, gyerekek, felnőttek, özvegyek, elváltak, fiatalok, mindenki együtt. És mindannyiunknak van feladata. És például hadd hozzak egy ilyen személyes példát még a gyerekkoromból. Én amikor így először gondoltam arra, hogy mi lenne, ha pap lennék, akkor én nagyon gyorsan így elhesegettem magamtól ezt a gondolatot, hogy hát ez lehetetlen. Én egy bűnös ember vagyok, én ezt nem tudtam magamról elképzelni, hogy én tudtam, hogy nekem bűneim vannak, nekem gyengeségeim vannak, én szoktam rosszalkodni kisgyerekként, tehát hogy ez nem fért bele a fejembe, de aztán azt láttam, azt éreztem, hogy Isten mégis meghív, és nem lettem tökéletes ember. Ma is vannak bűneim, ma is vannak esendőségeim, ma is hibázok, de úgy érzem, hogy Istennek ezzel együtt kellek, és hogy ő kiegészíti azt, ami belőlem hiányzik. És ez nem csak a papokra vonatkozik, hanem mindannyiunkra. Emlékszem egy anyukára, amikor, hát már majdnem 20 éve, 2007-ben volt a budapesti városmisszió, amikor talán első alkalommal így az elmúlt időben a katolikus egyház kiment a terekre, az utcákra, felállítottunk színpadokat, és a templom falain kívül is megosztottuk az örömünket a hitünkről. És volt egy anyuka, aki azt mondta, hogy jaj, Laci atya, hát én ezt nem tudom csinálni, én nem vagyok ebben jó. És ott voltam vele, és a saját szemem láttára ez a fiatal anyuka ott elkezdett beszélgetni idegenekkel az utcán, megszólított másokat, mert legyőzte a félelmeit, legyőzte önmagát, és hiszem, hogy rajta keresztül is a Szentlélek tudott szólni. Tehát amikor nem csak a saját emberi erőnkben bízunk, hanem tényleg hisszük azt, hogy Isten velünk van és tud segíteni, akkor csodálatos dolgokra vagyunk képesek, úgy érzem, és pünköstkor ezt is ünnepeljük.
0: Pünkösd időszakában ma is képes az egyház ezt a megújulást hirdetni?
1: A pünkösd az gyönyörű ünnep, és valahogy itt ugye ez általában májusban van, idén is van, hogy kicsit kitolódik júniusra, amikor később van a húsvét, de gyönyörű ünnep így a tavasz végén, a nyár elején, amikor alapvetően jókedvűek az emberek, amikor mindenkiben van egyfajta energia, amikor azt érezzük, hogy most tényleg hosszabbak a nappalok, és akkor esti programokat is lehet szervezni, előjönnek újra szabadtéri programok, tehát hogy valahogy az évnek ez a része, van eleve egy ilyen hang, hangulat, hogy na most akkor csináljuk, akkor most menjünk ki, ne csak az épületekben legyünk, hanem menjünk ki a szabadba, és ott találkozzunk. Ilyenkor vannak a majálisok, vagy akár a vallagások, tehát hogy sok ünnep a plébániákon, az első áldozás, a bérmálás időszaka ez, és azt hiszem, hogy ezek tényleg adnak egy ilyen jó értelemben vett lökést arra, hogy persze ezt ne csak pünköstkor csináljuk, hanem az egész évben, de ilyenkor jó ránézni, ünnepelni, és kérni újra és újra a Szentlélek ajándékát, hogy ő adjon nekünk örömet, kitartást, bátorságot, lelkesedést, hogy tényleg ne szomorúan vagy panaszkodva, mi magyarok néha az az benyomásom, hogy gyakran nagyon sokat panaszkodunk, hanem tényleg örömmel éljük az életünket, mert van minek örülnünk. Isten szeret minket, Isten nem hagy el, és hogyha ezt tényleg gondolunk erre, hogyha ezt életünkké váltjuk, akkor ezt könnyű továbbadni másoknak is. És nekem mindig az a vágyam, hogy az emberek, akik kijönnek a templomból, meg nem csak ők, azok is, akik nem jönnek el a templomba, hogy mindannyiunkon látszódik az, hogy jó dolog élni, jó dolog szeretni, jó dolog őszintének lenni, jó dolog igaz embernek lenni, jó dolog becsületesnek lenni, és nekünk hívőknek pedig nagyon jó dolog, hogy Isten szeret minket, és mi feladatot kaptunk, meghívást, hogy ezt a szeretetet továbbadjuk. Ez egy erőt ad, bátorságot ad, lelkesedést ad.
0: Innen Európából nehezen elképzelhető, de a világ számos pontján a keresztények sok helyen ma is üldözésben élnek. Pünkösd üzenete azonban éppen az, hogy a hittel élő emberek a szenvedés és a félelem után is képesek a megszólalásra és az újrakezdésre. Erről beszélgetünk Balog Emesével, az Axióma Központ kutatójával.
2: Négy éve pünkösd vasárnap, ez Nigériában történt, és ez volt az elmúlt évek egyik legsúlyosabb, kimondottan keresztény ellenes atrocitása, amikor a pap éppen a Szent Mise végén adta az áldást pünkösd vasárnap, és a hívek között felálltak többen, akikről kiderült, hogy terroristák voltak, iszlamista terroristák, és válogatás nélkül elkezdtek gépfegyverrel lőni a hívekre, és közben kívülről is jött még több iszlamista militáns terrorista, bombákat is robbantottak, és több mint 50 embert azonnal lemészároltak, és közel 100 ember nagyon súlyosan megsebesült aznap. És nekem egy hihetetlen áldás volt az életemben, hogy találkoztam egy hölgyel, aki túlélte ezt a terrortámadást, és elmondta ezt a jelenetet, tehát el tudjuk képzelni, hogy borzasztó vérfürdő volt, és igazából annak köszönheti, hogy túlélte, hogy elhunyt emberek holttestei alatt talált menedéket, de nagyon közel robbant fel hozzá egy bomba, és mindkét lábát elvesztette, és a látását is az egyik szemére. És amikor arról beszélünk, hogy a pünkösd az egyfajta kezdet, egy újrakezdés, kezdet az egyház történetében, ez így vonatkoztatható a Szentlélek ajándékaként a saját életünkre is. És Margaretnek hívják ezt a hölgyet, Margaret Atta, és én egy hetet töltöttem vele. Amit megtapasztaltam, ami nagyon-nagyon egyértelművé vált számomra, az az, hogy kereszténységre sokan úgy gondolunk, mint egy nyugati vallás, és hogyha belegondolunk, a mai világban a valóban hívő keresztények nagy része a nyugaton kívüli világban él. És ez a nigériai hölgy tényleg, és nagyon sok keresztény az ő helyzetében úgy éli meg a hitét minden egyes nap, hogy annak ellenére is elmegy a templomba, hogy nem tudja, hogy mi fog történni. Tehát miután felújították ezt a katolikus templomot, ahol ez a támadás történt, a hívek visszatértek az első alkalommal, és a saját életükben is megtapasztalták a gyász utáni újjászületést, és mindannyian a Szentlélek erejének tulajdonítják ezt a fajta bátorságot, erőt és szeretetet, amit ők meg tudnak élni a mindennapi életükben. És ez valóban egy olyan erő, ami csak az ember saját erejéből nem származhat.
0: Ön szerint mi adhatott Margaretnek erőt egy ilyen trauma után?
2: Van egy szerető családja, tehát az neki hatalmas segítség volt, hogy szükség volt rá a férjének, a négy gyerekének, és ő is úgy volt ezzel, hogy egyrésztről elfogadta hogy ez valamilyen értelemben Isten akarata, és hogy ezáltal kell neki most értelmet találni az életében. Másrésztről pedig, ahogy elmondta nekem, ez segített neki még mélyebben megélni a hitét. Ez a borzasztó tragédia, és hogy az élete így megváltozott, hogy egész életére most már kerekes székbe kényszerül, még csak 40 éves. Megkérdeztem tőle, hogy éli meg a megbocsájtást így a saját életében. És mondta, hogy neki nagyon könnyű volt megbocsájtani ezeknek a terroristáknak. És azt mondta, hogy a mi atyánkban ezt imádkozzuk, hogy nekünk is meg kell bocsájtanunk másoknak, hogyha azt szeretnénk, hogy Isten megbocsásson nekünk. És hogy a valódi keresztény hitnek része az, hogy ki kell mondani, hogyha valaki mások bűnt követnek el, de saját magunknak is el kell ismernünk, hogy mi végül is mindannyian bűnösök vagyunk. És hogyha mi megbocsájtást szeretnénk nyerni, akkor nekünk is képesnek kell lennünk megbocsájtani. És a megbocsájtás nem azt jelenti, hogy akkor az nem számít, hogy akkor az a bűn nem okoz fájdalmat, vagy annak nem marad nyoma, hanem ez egyfajta lelki szabadságot ad az embernek. És ez az a szabadság az, ami lehet tővé teszi utána, hogy szabadon keressük Istent. És ő is pontosan így élte ezt meg, hogy a megbocsájtáson és a szenvedésen keresztül megtapasztalt és megértett valamit a keresztény hit valódi lényegéből, és ami még nagyon fontos, amit többen is mondtak nekem olyan keresztények Afrikából, Közel-Keletről, akik borzasztó szenvedésre mentek keresztül, az az, hogy ők nem abban hisznek, hogy mindig biztonságban lesznek. Nem azért imádkoznak, hogy mindig biztonságban legyenek, hanem azért, hogy Isten soha ne hagyja el őket. Mert abban hisznek valójában, hogy a szenvedésben nincsenek egyedül. Tehát Krisztus mindig velünk szenved, és az ő saját szenvedésüket is úgy élik meg, hogy Krisztus szenvedéséhez kapcsolódnak annak által.
0: Önben nem merült fel félelem vagy menekülés vágy európaiként, hogy egy ilyen konfliktus zónában volt abban az időszakban?
2: Több háború sújtotta országban is jártam az elmúlt években, és nekem pontosan az segített, hogy olyan hihetetlenül különleges emberek között voltam, olyan erős, hitű keresztény közösségek között töltöttem el időt. Minden nap életüket ott élik, tehát láttam, hogy ott is van élet egy részről, tehát ott is élnek emberek, a háborúban sem mindenki pusztul el nyilván, de azt látva, hogy ők ennek ellenére mennyire tudnak mégis hálásak lenni, minden kis dologért az életben. Ez bennem is keltett egyfajta hála érzetet, és hát biztonságérzetet is olyan értelemben, hogy én úgy éreztem, hogy nekem akkor ott kellett lennem ahhoz, hogy el tudjam mondani ezeknek az embereknek a történetét. Tehát a saját életemben így tapasztaltam meg ezt a fajta küldetés vagy hivatástudatot, hogy én akkor ott kellett, hogy legyek, és hát bíztam benne, hogy hát bármi is történik, képes leszek elmondani ezeknek az embereknek a történetét, mert hogyha nem én, akkor ki?
0: Hogyha Isten szereti az embert, akkor miért engedi a szenvedést? Mintha ellentmondás lenne, nem?
2: Igen, pontosan. Mindig azt szokták mondani az ilyen helyzetben lévő emberek, üldöztetést átélő keresztények, hogy ők ebben nem látnak semmiféle ellentmondást. Mert a nem hívő embernek ez egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy lehet, hogy valaki még ezután is hisz. Ők viszont pontosan ezt látják valamiféle igazolásának, a kereszténység igazságának, hiszen Krisztus is megmondta, hogy titeket is üldözni fognak az én nevemben, és ők ebben nem látnak semmiféle paradoxont, sőt, ezzel még jobban tudnak azonosulni a korai egyházzal is, azzal a pünkösdi egyházzal is, ami akkor azzal az alkalommal a Szentlélek kiáradásakor nyerte el a valódi küldetéstudatát, hivatástudatát.
0: Vajon szükség van az szenvedésre ahhoz, hogy az ember megérjen a jóra?
2: Az egyház tanítása szerint végül is minden szenvedés, amit megtapasztalunk az életünkben, vagy közvetlenül, vagy közvetetten Isten akarata, tehát Isten engedi, és ez egy nagy misztérium minden ember életében. De amit nagyon fontos látni, és az általában utólag könnyebb értelmezni, hogy valami értelmet általában nyer az ember szenvedése. És ez egy nagy kihívás minden keresztény életében, hogy ahogy éppen átéli azt a szenvedést, azt a fájdalmat, azt a traumát, hogy abban a pillanatban is olyan erős legyen a hite, hogy tudjon abban bízni, hogy ez is valami nagyobb jó és igazság, és igazából azért történik, hogy rámutasson a valódi igazságra és a szeretetre Istenben. És ez látszik nagyon azoknak a keresztényeknek az életében és személyes történeteiben, akik valóban a világ legkülönbözőbb részein életük kockáztatásával is megélik a hitüket a mindennapjaikban, hogy képesek felajánlani a szenvedésüket Istenért, mert bíznak abban, hogy ők csak egy kis részét látják a valóságnak, csak az Isten az, aki az egész képet látja, és ezért bíznak abban, hogy minden nehézség, amin keresztül mennek, valami nagyobb jóhoz, igazhoz és széphez vezet el.
0: Talán ezeken a történeteken keresztül érthető meg Pünkösd csodája is, hogy az ember Isten szeretetéből mindig meríthet erőt.
2: Igen, igen, pontosan, mert amikor az ember hallja ezeket a történeteket, hogy keresztények ilyen szenvedés árán is, amikor sokkal egyszerűbb lenne egyszerűen megtagadni Krisztust, de még a legelképzelhetetlenebb szenvedés árán is mégis megvallják a hitüket, és Krisztusnak szentelik az életüket. Hát ilyenkor felmerül a kérdés, hogy honnan jön ez az erő, ez a bátorság. És végül is erről szól Pünkösd, hogy az apostoloknak is kellett az, hogy a Szentlélek kiáradjon rájuk, és ők sem nyilván a saját erejükből voltak képesek ilyenfajta kockázatot vállalni, és ilyen bátran megvallani a hitüket, és elindulni erre a fajta misszionárius feladatra. Ez egy olyan bátorság, amit a saját életünkben is megtapasztalhatunk. Leginkább arra van ehhez szükség, hogy egy magasabb célt tartsunk a szemünk előtt. Tehát az apostolok nem azért voltak bátrak, és nem azért vallották meg Krisztust, mert abban biztak, hogy egyszer majd írnak róluk, egyszer majd beszélnek róluk. Tehát itt az volt a lényeg, hogy ők közvetítették. Nekik az volt a feladatuk, hogy közvetítsék Krisztus szeretetét, igazságát és jóságát a világ felé. És a mi életünkben is azért nagyon fontos, hogy legyen valami magasabb rendű feladat, ami nem tőlünk jön. Tehát mi tervezhetünk, de minden ember életében jön az a pillanat, amikor érezhetjük úgy, hogy most kaptunk egy feladatot, és ez nem tetszik nekünk, és abban hiszek, hogy igazából csak Isten erejéből tudjuk véghez vinni ezt a fajta feladatot, amikor éppen arra kapunk elhívást, hogy lehet, hogy nekünk most egy picit kényelmetlenebb lesz az életünk, de valakinek tudunk valami értéket adni, valakinek tudunk segíteni. Ezek lehetnek egészen kicsi hétköznapi dolgok is. De Viktor Frankl is pont erről ír sokat, hogy a szenvedés amúgy értelmetlen önmagában. Nekünk kell valamiféle értelmet adnunk a szenvedésnek azzal, hogy valami magasabb rendű cél felé irányítjuk azt. És a keresztények életében a legegyszerűbb módja, ennek a legegyértelműbb módja az, hogy Istennek ajánljuk fel a szenvedést.

0: Növekedjetek a kegyelemben. Nagy Bálint műsora.
1: A nagy tudósok azt mondják, hogy minél többet tudunk a világról, annál inkább rájövünk arra, hogy milyen keveset is tudunk valójában. Ön például tudta, hogy Isten már valószínűleg próbálta megszólítani önt? Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Nagy Bálintot hallják. Pünköstkor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük, ami hatalmas változást hozott nem csak a tanítványok életében, de azóta is mindannyiunk számára. A Szentlélek által ugyanis Isten ma is igyekszik megszólítani mindenkit. Hogy honnan ismerhetjük fel ezeket a pillanatokat, és mit kezdjünk velük, arról dr. Veres Sándor Péterrel, a Baptista Teológiai Akadémia pszichológia professzorával beszélgettem. Rengeteg könyvet látok, egymás mellett vannak a pszichológiai könyvek és a bibliák. Melyik volt előbb az ön életében? Mind a kettő a lélekkel foglalkozik valamilyen úton, módon, de talán mégis van különbség a kettő között.
2: Érdekes gondolatot ébreszt a kérdés, mert hogyha ebbe belegondolok, emlékezve erre a szobára, ahol 73 éve élek, és az alatt gyűltek össze. Van egy másik könyves szekrény is ebbe a szobába, az édesapám még úgy, ahogyan ő hagyta rendetlenül, én is hozzátéve a magam rendetlenségét, de én egy másik könyvvel kezdeném, és az nem írott beszéd, hanem valami egészen más, és egészen más nyelven fogalmazódott, és ez a félelemnek a könyve. Mert ahogy erre a szobára emlékszem, az első emlékem így 5 éves koromból, amikor a szüleim a kanapén itt hagytak, és az utcán, ahogy az autók mentek, és a redőnyön a fények játszottak, és a plafonon láthattam azokat, ahogy mozognak. Csak annyi volt bennem, hogy most itt mi lesz? Mi lesz ez az élet? Hiszen nem főváros, nagyvárosban nőttem föl. A könyvek kezdetben nagyon félrevezettek. Addig, amíg a könyvtárnak az a része, ami a bibliai világot jelenti, csak egy elnyűjt öreg bibliába volt itt reprezentálva a könyves szekrénybe az apámnál. Tehát megélve a félelmek és szorongások világában szüleimnek a tragikussá váló házasságát és családi életét a nővéremmel egyetembe, a pályaválasztás idején az a keresgélés vezetett oda, hogy pszichológiát fogok tanulni, azzal a szándéka, hogy szüleim házasságán, és hát nyilván nem kevés és saját magamon is, majd nyilván a modern tudomány, amely akkor kezdett a 60-as évek második felében Magyarországon is egyre nagyobb teret nyerni, és hát mindjárt megbarátkoztam, hogy hát ez nagyon izgalmas pálya lesz, én tudhatok sok mindent másokról, amit ők magukról nem tudnak, ez nyilván előnyös helyzetbe hoz majd a jövőt illetően.
1: A tudomány felé is, és aztán később a hit felé is a félelem vezérelte?
2: Ez a szorongás folyamatosan beszélt arról, amit csak talán mostanában kezdek igazán fölfogni, hogy az egész életemben az a képzet uralkodott, hogy az életét az ember valami megfoghatatlan, azonosíthatatlan nyilvánosság előtt éli, és hogy majd egyszer ezzel valami képpen el kell számolni. Mondhatom, hogy ezt senki soha nekem így nem mondta el, hiszen a családunk, noha meglettem keresztelve, de hát, hogy mi az, meg egyáltalán nem keltette azt az érzést, hogy a két ügynek szoros kapcsolata van egymással. Ám amikor olyan 16 éves kor tájékán az identitás keresés, a kamaszkori vívódás maradtam magamnak, és egy kis versikében, amit talán nem ismertem apámnak megmutatni, azt bátorkodtam leírni, hogy én nem hajtok térdet senki előtt. Magamnak én vagyok az Isten. És soha nem gondoltam, hogy ennek valaha lesz jelentősége az életembe. És ahogy így visszagondolok, akkor ugye milyen az ilyen korú fiatalember, hát a szívét, lelkét szeretné szavakba, de nem jók ezek a szavak. Valami nem stimmel velük, mert ahogy aztán olvassák, abból nincs befogadás, nincs az a megértés, nincs az a gyönyörűség, ami feloldja ezt a rettenetes félelmet, hogy el kell majd számolnunk. Ma már úgy nevezem ezt az élményt, hogy de hiszen te megszólított vagy. Tehát nem csak úgy élsz a világba, hogy lettél, és akkor majd egyszer elmúlsz, hanem valaki igényt tart rád. Ez a gondolat és ez a felvetés nagyon mélyen kapcsolódik a hitre jutásnak a problémához.

problémakörével, amit aztán hát itt is úgy történt, hogy nem elméletileg, hanem egy nagy életválság kellős közepén, ott 43 évesen, feleségem 42 éves volt, kerültünk egy kilátástalan, folytathatatlan, lehetetlen helyzetbe. Jó magam már a depresszió és az alkohol rabságában, a látszatot mindenképpen megőrizni szándékozva, fiatal kutatóként, ígéretes pályának az elején. Az első fiunk 2,5 éves volt, amikor utolért egy barátnőnkön keresztül Istennek a hívása. Olyan sokat jártunk már vele katolikus templomokba, de hiszen mi reformátusok vagyunk. Most úgy hallotta, hogy az ő templomuk közelében van egy kis református templom, egy imaház, és ott egy evangelizációs hét kezdődik. Menjünk el. És mivel én már pszichiáterhez jártam, de amikor ez a telefon a barátnőnktől utolért, és azt mondtam, hogy meglátjuk majd, jó, köszönöm, és letettem a telefont, akkor úgy végigfutott rajtam, hogy hát engem már kezelnek. És hát oldódott az a elviseltetlen szorongás és félelem, ami addigra már teljes beborított, és majd szakmailag fogjuk ezt a élethelyzetet kezelni. De mi lesz a feleségemmel? Tehát neki is kellene, és hát fölhívtam, és azt mondtam neki, hogy tudom, hogy most délután rendelsz, gyerekpszichológus ő is, és nem tudsz eljönni, de most gyere el. Hát mondja, hogy hát tudod, hát rendelek, hát nem. Mondom, igen, de döntsd el, mi a fontosabb, a családod vagy a munkád? És később elmesélte, hogy ez olyan hangon mondtam, hogy ennek egyszerűen nem lehetett ellenállni. Fogta magát, bement a főnök asszonyához, és elmondta, hogy neki most el kell menni, és teljesen elképedve hallotta a választ, hát ha el kell menned, akkor menj el. És onnantól kezdve, mintha megnyíltak volna ajtók, kapuk, ott hatalmas sokasság, olyan mértékig tele volt a templom, hogy alig lehetett bejutni, aztán a gyűlőhely az már csak sehol máshol, mint a szószék alatt, egy kis padon. És hát ott valahogy lehebb kucorodtunk, és egyszer csak megszólalt Cseri Kálmán a szószékről, és a következőképpen kezdte Isten igéjét hirdetni. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. És ahogy elhangoztak ezek az igék, végigfutott rajtam, hogy hát ez én vagyok. Hát én kifizettem az úti költséget, felkészültem, pszichológus vagyok, elkezdtem a szakmát, van feleségem, aztán van fiam, hát minden rendben van. Na de hát ahogy Jónás az Úr akaratával szembe az ellenkező irányba indult, hát az én egész életem az ellenkező irányba indult. És akkor most mai fejjel mondhatom, és mi van, hogy majd el kell számolni? Akkor ez hogy lesz? Teljes döbbenet volt, hogy egy vadidegen ember, akit nem is ismerek, nem is hallottam még róla, elkezd arról beszélni, amit a szívem közepén van. Hát mondom, ez lehetetlen. Tehát nem pszichológus. Hát akkor ő ezt honnan tudja? És egyre másra jöttek ezek az benyomások, egyszer csak azon vettem magam észre, hogy potyognak a könnyeim, nagy szakállam volt, csurgott le róla, rázott szinte az okogás, az a lelkiismeret furdalás, hogy hogyan éltünk, mint éltünk, én mindent kiszámoltam tudományosan, már valamire el is jutottam, szakmai találmányom volt, tehát egy óriási karrier lehetősége előtt állok, és akkor ez a mondat megállít. Hát te mindennel számoltál, csak velem nem. És az annyira megfogott, hogy hát innentől kezdve vége volt az evangelizációnak, és akkor kezdődött el az új élet, akkor a pohár is letételre került, házassággondozásba kerültünk, onnantól kezdve elindult egy szolgáló élet. Fele másba jártam ide is, jártam pszichiáterhez, másfél év elég volt arra, hogy meggyőzön az Úr, hogy hát elég lesz ő csak nekem. Tessék, előről a legalapvetőbb dolgok elindulva tanulgatni, hogy ki is ő, és hát nem is tanulgatni.

0: Amikor a Biblia vált hangsúlyossá, akkor kiszorította a pszichológiát, és így kerültem a munkahelyemen is olyan helyzetbe. 97-ig voltam a Tudományos Akadémia Pszichológia Intézetének a kutatója. Már olyan témát kezdtem kutatni, a 40-es évek ébredési mozgalma, meg a személyiség identitás problémájában, Jézus hitre térés. Mindenki csodálkozott, hogy mi történt. Hát én meg csak annyit mertem mondani, hogy hát tudjátok a hit. De hogy milyen hit, meg ki, erről ugye csak utána eszméltem, hogy hát meg kell nevezni. Tehát itt nem akármilyen hit, a pszichológia is tud foglalkozni a legkülönbözőbb hitekkel, a valláspszichológia. De az nem arról szól, hogy veled mi van, és hogy vagy te benne, hogy mit fogsz megállapítani, hogy mi van a szíved mélyén, hogy az irányzék az vajon jó-e, mert az Úr nélkül nem jó az irányzék.
1: Milyen változásokat hozott ez a szakmai fejlődésében?
0: Ha abból indulunk ki, hogy az ember Isten nélkül egyszerűen nem tud nem vétkezni, tehát bűnben van az élete, magyarul nem tud igaz lenni, nem tud igazat mondani, még ha törekszik is rá, mert valahol híja van annak az igazságnak. Ez nem egy teljes igazság. Részigazságokra nagyon sok mindenre eljutott az ember, többek között a tudomány is részigazságokat. A teljesség nem tud egyik se foglalkozni, vagy az összes tudomány se tud, ha összeraknánk. Mert az egész az mindig több, mint ami a részekben benne van. Tehát egy nagy küzdelemi térbe kerültem. Ez a kettőség, mondhatnám, hogy egészen a 70-es életkorom még eltarthatott, és nagyon hullámzó. Jeremiás prófétának a könyvében olvassuk, hogy népem megvizsgálójává rendeltelek. Ez mindez akkor jutott el hozzám, amikor a pszichológiai intézetből kutatási, finanszírozási keret hiányába el kellett jönnöm. Hát az Úr ott sok mindent megmutatott, többek között azt, hogy milyen építményei vannak a gonosznak az emberben, és mivel a pszichológus nem csak másokat ismer, hanem saját magát is viszonylag úgy gondolja, hogy ismeri elég jól, abból következően nagyon nehéz abba szembenézni, hogy a teljes igazságot kéne fölvállalni. Na most ez úgy látom, hogy ebbe a szakmába a legnehezebb dolog.
1: Az a kérdés, hogy akkor ebben szükségünk van nekünk a megtérésre? El lehet érni a pszichológia segítségével ugyanazt a lelki növekedést, az ember életének a kiteljesedését, a minél jobb és minél teljesebb életet?
0: Ez a szembeállítás, amit meg tetszett fogalmazni, hogy most az egyik feleslegessé teszi a másikat, vagy elégséges az, és akkor a másikat vagy van, vagy nincs. Ha valaki igyekszik segíteni a másiknak, úgy nem fog az tudni az élet alapvető dolgait tekintve segítséget nyújtani, hogy ő maga is meghasonlott, azaz kétfelé is antikáló ember. Mert ez a földi léthez köt, de ahogy belépett Jézus ebbe az egész szituációba, és bizonyított, hogy hol a szorongás, hogy az egész világot át tudnád ölelni, hogy mindenkit, te tudsz mindenkit szeretni, ha nem látod a szívedbe a szeretetet, kiért tőlem. Judáig kellett eljutnom, hogy két tudás halmazról van itt szó. Az egyik az, amit az ember a saját világában érzékein és élményein keresztül gyűjt össze, és ez lehet rendszeres, lehet spontán is, így tovább. Ennek az egész egysége az, ami az ő személyes tudása, megélt tudása. A másik oldalon viszont az a kijelentésből, tehát nem az emberből, vagy az ember világból származó ismeret, ami kívülről jön. Ez nagyon lényeges, tehát nem következtetés, logika, tudományos számítások alapján megszerezhető tudásról van szó, hanem egy az emberi személyen túl kívül lévő tudás, mert hogy az Isten személye ilyen. Isten keresi, megszólítja az embert, de az embernek kell válaszolnia. Ha megértjük, hogy az a tudás, ami soha nincs nálunk, de rendelkezésünkre válik, és amikor Jézus Krisztusnak igent mondok, akkor az ő tudása belém költözik. Ez nem azt jelenti, hogy én ezt folyamatosan, mert ezt a könyvtárat ki tudom az elmémből vagy a szívemből mozdítani, hogy na, itt van, és tessék, mindezt tudok hozzá. Szóval nem. Ez az ő kezében kezébe van, de amire szükségem van, azt meg fogja adni. És ez az elképesztő a hitben, hogy fogalmam nincs, hogy mit kell és hogy kell csinálnom. Hát olvassuk végig, tele van csupa ilyen helyzettel, és akkor hogyan lesz ebből valami életet adó, kitáguló, bővölködő élet, ez az Isten lelkének a logikája, és az embernek van egy autonóm szelleme, lelke, aki dönthet. És ez a fő kérdés, hogy ezzel a szellemiséggel, ezzel a saját magam létével, ugye én azt gondoltam, hogy azzal senkit nem bántok, hogy én magamba elintézek mindent. Leleplezett az Isten. Nincs ilyen, hogy magadba. Az a kérdés, hogy akarjuk-e itt, mert itt lehet csak, itt, ma, és nem majd. Az összes hithősnek ma, akkor ott kellett dönteni. Mind a múltról, mind a jövőről. Ha válaszolsz, akkor elindul az az élet. Elindul az a hivatás, amit azt se tudsz, hogy mi. Világ összes kincsét összeszedheted, de tudod azt mondani, hogy ez tényleg ez vagy te? Ezek a kairosz pillanatok. És ezt nem lehet prognosztizálni. Tehát vannak folyamatok, fejlődés, lélektan leírja különböző életkori adottságok. Teljesen igaz. Ha megtörtént a döntés, hogy most már nem magamnak élek, hanem azt hiszem, és megpróbálunk neki élni, az Istennek élni. Tehát nem úgy élek, hogy csak az van, amit látok, meg hallok, meg magam tapasztalok, hanem valahogy vonatkozásban van ez az egész az ő személyével, és mindenféle módon jelezni fogja, hogy gyermekem, nem jó az irány.
1: A pszichológia önmagában akkor nem segít az életcélunkat megtalálni, kell hozzá ez a megszólítás és a megszólításra adott válasz.
0: Hát olyannyira, hogy a pszichológia feladatokat ad, mert olyat láttad, amit nem láthatok. Felvilágosít, hogy ezt észreverted, onnantól felelős vagy. Aki valamit észrevesz, onnantól felelős. Ez a megszólító. A jelenségek beszélnek. Az összes érzelmi kutatás az arról szól, az idegrendszer működése, felépítése, a tudomány, a fizika, hogy miért úgy vannak a dolgok. Ez Isten nyelve. Folyamatosan egy beszédben van. A hitetlenség az, hogy én direktben nem kérdezem. Pünkösnek pontosan ez a lényege. Egy olyan csodálatos életet kaptunk, ahol már Jézus Krisztuson keresztül az Atya mindent elrendezett, hogy felébredjenek az emberek, eszméljenek, hogy felelősséget kaptak, nem azért, hogy megrokjanak bennük, hanem egy csodálatos, gazdag életre nyíljon meg az életük. Ez a pünkösnek a lényege.
1: Valaki az önismeretét kezdi el tanulmányozni, és attól várja a megoldásokat. Honnan ismereti fel az Isten meghívását?
0: A saját történeteiből. Azokból az élet eseményekből, amelyeken lehet, hogy viszonylag hamar túltette magát, de amikor megélte, akkor ez korántsem így nézett ki. Ezeket az eseményeket neveztem el megmagyarázhatatlannal való találkozásoknak. Találkozása megmagyarázhatatlannak. Többen meg én magam is így voltam mindig, és hát én mindent meg tudok magyarázni. És órákat és napokat töltött, hogy nem talál semmit. És pszichológusként mondom, természetesen nem talál. Mert először fogjuk mindenféle tudományos eszközökkel, és itt nyugvó pontra jutunk, mert nem feszít, hogy nekem alapjaimban meg kellene változnom. És ezért beszélünk inkább változásról, és nem átalakulásról. Mert az átalakulás az nem változás. Tehát a szocializáció növekedik a gyerek, érettebb lesz, meg egyebek, ezért beszélünk arról, hogy ez fejlődés. De ez nem átalakulás. Az átalakulás az irányzék, a szívnek az irányzéka, ahol végre komolyan veszi, hogy meg van szólítva, és keresheti magába a választ. És csak egyetlen jó válasz van, igen, ura.
1: Akkor ezek alapján mit jelent a kegyelemben való növekedés?
0: Meggyőződésem, hogy ez azt jelenti, hogy attól, hogy igent mondtunk Istennek, ez nem azt jelenti, ugye világos teológiailag is, hogy tudunk már nem vétkezni. Na de hát, bocsánat, ki az, aki el tudja mondani, hogy onnantól kezdve soha többé nem vétkezett. Nincs már a bűnös státuszában, mert alapvetően igazat adott Istennek, és hogyha újra vétkezik, megint igazat fog adni. Miért tudnánk, hogy kijövünk a pasaréti templomba, fogjuk egymást, ennyi, hogy igent mondtunk, ennyi. Isten mondta ki velünk, ki mondta a befogadást. Hogy gyermekem vagy, és ne menekülj, nem kell most már a falakba bebújnod, meg elrejtőznöd, meg ilyen színjátékot játszani. Hát egy életed van, és tudod még, hogy mi minden van? Hát mindenek előtte vagy. Hát itt nem bezárul, itt egyre jobban nyílik. A kapcsolat egyre jobban elmélyül. Az az örökké vágyod, hogy ide nekem a világ, meg minden. Hát nem, amit te adsz, ennél többet, hát ezt be se tudom fogadni.
1: És még egy utolsó kérdés, így a végére, mindezek alapján a pünköstnek mi az üzenete?
0: Hát én úgy gondolom, hogy a most ebben a megvilágításban az, hogy ébredjünk föl, a lélek jelen van. A leggonoszabb csoportokban is jelen van. Az a kérdés, hogy ki meri megnyitni a szívét ezekben a helyzetekben, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgát. Tehát pünkösd a feltámadás, pünkösd a születés, pünkösdben mindent egybefoglalt az Úr, mert a saját lelkét árasztatta ki. Ez a lélek már nem a vizek fölött lebeg, hanem az emberi lelkek, személyek közvetlen közelében van, megszólítható, nagyon-nagyon sok módon szól az Isten. Ha észreveszed, meg is érint téged. Egy pillantásba ne ijedj meg. Azt fogod érezni, hogy ilyen nincs. Ne zárd ki. És ha bátortalanul, ügyetlenül és hitetlenül mondod, hogy bocsáss meg, én nem is vettelek téged észre. És csak most látom, hogy hát én úgy éltem, mintha te nem is léteznél. De hát mi van, ha tényleg vagy? És akkor győzd meg, hogy te vagy. Meg fog győzni.

Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A gyártásvezető Mali Andrea és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Nagy Bálint.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: A pontos idő 4 óra. Jó reggelt kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgáló bizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vonatforgalom. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Az oroszok folyamatos csapásokat mérnek az ukrán hadsereg létesítményeire és döntéshozatali központjaira. Erről az orosz külügyminiszter tájékoztatta telefonon amerikai kollégáját. Szergej Lavrov emlékeztetett, korábban arra kérték az Egyesült Államokat és más Kijevben jelenlévő országokat, hogy menekítsék ki diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Légi csapást hajtott végre az Egyesült Államok hadereje Dél-Iránban. Az amerikai hadsereg közölte, a célpontok közt rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni. Az USA szerint a korlátozott önvédelmi célú katonai akció lezárult hétfőn, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét. Előzőleg az iráni média azt közölte, hogy az ország déli Hormuci szoros térségében fekvő partvidékén robbanások történtek. Donald Trump amerikai elnök a légi csapások bejelentését megelőzően azt mondta, a konfliktus lezárását célzó egyeztetések Iránnal jól haladnak. Egy sporthír. A szolnoki Olaj 81-75-re megnyerte a szombathelyi Falkó ellen a férfi kosárlabda bajnokság döntőjének negyedik mérkőzését. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Jelenleg 12-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27-33 fok várható.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a csíksomlyói búcsújárás történetét mutatjuk be. Zenei összeállításunkban a Gyimesek népzenéje szól, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. A csíksomlyói búcsú története az 1444-es esztendőig nyúlik vissza. IV. Jenő pápa ekkor küldte el körlevelét a környékbeli katolikus hívekhez, melyben segítségüket kérte egy ferences rendi templom építéséhez. Az elvégzett munkáért cserébe az egyházfő búcsú tartását engedélyezte a helyieknek Sarlós boldogasszony napján, július 2-án. Az erdélyi katolikusok egy legendás csatához kötik a búcsú hagyományát. A történet szerint János Zsigmond fejedelem erőszakkal kívánta unitárius hitre téríteni Csík, Gyergyó és Kászon lakosait 1567-ben. A fejedelem pünkös szombatján nagy sereggel vonult be Csíkba, ahol végül vereséget szenvedett. A székelyek úgy vélték, a győzelmet annak köszönhették, hogy asszonyaik és gyermekeik Szűz Máriához imádkoztak a csíksomlyói templomban. A 17. század pusztító tatár-török betörései Csíksomlyót és környékét sem kímélték. A templomot és a ferences szerzetesek kolostorát az Erdélyre törő ellenség 1661-ben felégette. A kegyhelyen található Szent Antal oltár és a Mária szobor azonban megmenekült. Egy csodás elemekkel átszőtt monda szerint a törökök nem tudták a Mária szobrot sem elvinni, sem elégetni. Az oszmánok vezére ugyan parancsba adta a kegyszobor elszállítását, de az olyan súlyossá vált, hogy 8 pár ökörrel sem tudták megmozdítani. A felbőszült török parancsnok dühében kardot rántott, és a Mária szobrot az arcán és a nyakán is megsebezte. Ezek a vágások mind a mai napig láthatóak a hársfából készült kegytárgyon. A megrongálódott épületeket, így a templomot is 1664-ben építették fel újból, és a jelenleg is látható barokk stílusú szentegyház ennek az alapjaira épült a 19. század folyamán. Legfontosabb tartozéka az aranyozott és festett Mária kegyszobor, minden bizonnyal egy a középkor végén készült szárnyas oltár központi alakja lehetett. A majd 2,5 méter magas szobor fejét sugárkoszorú övezi, amelyben egy 12 csillagból álló glória is látható. Mária lábával a földgömbön és a holdsarlónál, jobb kezében királynői jogart, baljában a gyermek Jézust tartja, mindkettejük fejét korona díszíti.

búcsú fő ünnepe pünkös szombatján van. Sokan már pénteken megjönnek, és a szabadban vigrasztva igyekeznek meglátni a csíki havasok mögül felbukkanó napot. A szeredaiak körmenete a vasútállomáshoz közeli kis templomtól 10 órakor indul templomi zászlókkal, Máriát dicsérő énekekkel. Hozzájuk csatlakoznak, vagy már előttük járnak a más városokból, falvakból jövő keresztalják, és a menet fokozatosan több kilométer hosszú lesz. A keresztalják a kereszt alatt vonuló templomuk zászlója és településük nevét jelző felirat mögé felsorakozó zarándok csoportok. A hagyomány szerint a gyergyó alfalusi keresztalja megy a menet elején. 1990-től, 40 év kényszerű távolmaradás után a csángók zárják a menetet. Népviseletük miatt övék az úgynevezett fehér keresztalja. A mise kezdetére legtöbben már a helyükön vannak az egyes tájegységeket jelző táblák alatt. Itt vannak Gyergyó, Felcsík, Alcsík, Udvarhelyszék, Kászon, Háromszék, a Maros és Nyárádmente székelyei. Sok nő piros-fekete csíkos székely szoknyát, lajbit, több férfi piros vagy fekete szegésű fehér posztónadrágot, azaz harisnyát visel, egyes kászoni nők pedig különleges főkötőt. A gyimesi csángók szinte mind népviseletben jönnek, a nők oldalt nyitott tarka szoknyában, a férfiak vászonnadrágban, vászoningben. Sokuknak ez még hétköznapi viselet. A gyimesiek 8-10 órát gyalogolnak, hogy megérkezzenek a misére. A búcsú 1990-től már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. 1993-ban oltáremelvényt építettek a hegy nyergében, és azóta oda irányítják a keresztalyákat és a világ különböző részeiből érkező hívők növekvő csoportjait. A búcsúról a hívők nyírfaággal a kezükben, vagy járműveiket azzal feldíszítve térnek haza, búcsúfiaként mézes kaláccsal.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában a csíksomlyói búcsújárás történetét mutattuk be. Zenei összeállításunkban gyimesi zenészek muzsikáltak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen is túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Egykor várállott, és most sem kőhalom. Átadták a felújított Rákóczi várat Gyimesbükkön.
2: Ez nem egy egyszerű vár újjáépítése. Azt üzeni csángó magyaroknak, de azt üzeni az erdélyi magyaroknak is, hogy mindig lehet újrakezdeni, és hogy itt, ebben a közösségben, itt a Gyimesbükki Rákóczi vár alatt igenis lehet jövőt tervezni.
1: Megújult a Körös Kisjenői Református templom tornya.
3: Elsősorban Isten házát, a gyülekezet közösségének a helyszínét jelenti a templom, viszont egy ilyen műemléktemplom eszmei értéke az hatalmas nagy, nem csak a közösség számára, hanem egész Bihar megye számára, sőt egész Párcium számára.
1: És most jöjjenek a részletek. Ünnepélyes keretek között adták át Gyimesbükkben az újjáépített Rákóczi várat. A történelmi Magyarország legkeletibb határán álló erődítmény felújítása a helyi közösség összefogásával valósult meg, az átadást pedig a vár építésének 400. évfordulóján tartották meg. Az eseményen világi és egyházi előjárók mellett több száz érdeklődő vett részt. Bíró István összeállításában elsőként Oltán Pétert, Gyimesbükk polgármesterét halljuk.
4: Gyimesbükknek ez egy új korszakot jelent a turizmus szempontjából, és ezzel elindítottunk egy olyan folyamatot, amelyből nem csak Gyimesbükk, hanem egész Balkó megye és egész Székelyföld tud profitálni. Itt mi rá kell álljunk a turizmusra, ha akarunk, hanem ebből fogunk tudni megélni.
5: Aki járt már itt Gyimesbükkben, az tudja, hogy a történelmi Magyarország legkeletibb határán csak egy várrom volt, és azt építették újjá. Hogyan néz ki most jelenleg ez a vár?
4: 2008-ban indult el, hosszú folyamat volt, de 2020-ban sikerült elindítani, és most fel van építve újra itt a 400 év után.
5: A nagy munkálaton vannak túl, anyagiakban ez mit jelent?
4: Majdnem egy millió eurós beruházásról beszélünk, amelyből a román országos befektetési alap állt 3,9 millió lejt, és 800 lett az önkormányzat.
5: A Gyimesbükki Rákóczi vár felújításával megtörtént itt a történelmi Magyarország legkeletibb határán a második csoda, így fogalmazott Deáki András tanár úr, a 30-as őrház felújításának szorgalmazója, kezdeményezője, majd a Rákóczi vár felújításának kezdeményezője. Miért nevezné csodának?
6: Ez egy csoda valóban, mert a világ magyarságának az összefogásával sikerült ezt az álmot megvalósítani. Senki sem

0: vizsgálatokat, mert leárt az építkezési engedély. Ugyanis az akkori polgármesteri hivatal nem törődömsége, felelőtlensége, szándékossága vezetett ide. Ők azt szerették volna, ugye, hogy minél hamarabb tűnjön el minden, ami arra emlékezteti őket, hogy valamikor itten államhatár volt. De mégis vannak csodák, nem adtuk fel, ime itt van a második gyimesbükki csoda is. Ugyanis a község élére új vezetőséget választottunk. Az alpolgármester, a polgármester, mindketten tanítványaim voltak, ígéretet tettek arra, hogy folytatják tovább a munkát, és ime itt van a látható eredmény.
1: Az első csodáról se feledkezzünk meg.
0: A Magyar Királyi Állami Vasutak legkeletibb 30-as számú őrházának az újjáépítéséről, amikor is megtörtént az első gyimesbükki csoda, ugyanis mi számítottunk 2-3 ezer ember jelenlétére, amikor kértük a hatóságoktól az engedélyt az ünnepség megtartására, de gyimesbükkön 40 ezer ember jelent meg. Fantasztikus élmény volt az őrházavatása. Az ezréves határtól a függés tetőig, a vízválasztó hegynek a tetejéig, mint a heringek álltak a buszok és a kiskocsik, meg sem lehetett moccanni. Ezek az emberek gyalog indultak el, majdnem 20 kilométer téve meg. Látni kellett volna azt a hatalmas embertömeget, azt az emberáradatot, azt a zászlórengeteget, azt az örömújongást, azt a tapsvihart, ami kitört akkor, amikor 65 év után először futott be a magyar koronás címeres Nohab mozdony az ezeréves határhoz, és megállt itt a kis őrház mellett. Mondottam már, hogy itt akkor szem szárazon nem maradt.
1: A gyimesbükki Rákóczi vár felújítását a román kormány fejlesztési minisztériuma támogatta. Cseke Attila fejlesztési miniszter itt az átadón azt mondta, hogy több mint beruházás a Rákóczi vár felújítása. Miért?
2: Azért, mert itt a múlt a jelennel találkozik és a jövőt építi. Azt üzeni csángó magyaroknak, de azt üzeni az erdélyi magyaroknak is, hogy mindig lehet újra kezdeni, és hogy itt, ebben a közösségben, itt a gyimesbükki Rákóczi vár alatt igenis lehet jövőt tervezni. És a mai vár avatója az azt mutatja, hogy az erdélyi magyarságnak, a csángó magyaroknak vannak eszközei arra, hogy ezt megvalósítsa. Ezért ez több, mint egy beruházás. Ez nem egy egyszerű vár újjáépítése. Az ezer éves határon vagyunk, kelet és nyugat valamikori találkozójánál, ahol sokan az elmúlt 100 évben állták a falak alatt azt, amit állniuk kellett, és ezt kell tudnunk értékelnünk, és kell tudnunk továbbvinnünk a mai eszközökkel, a mai kihívásokkal, de ez a csángó magyar közösség megmutatta, hogy itt van hit, van erő, van bizalom, és akkor vannak eredmények is.
3: Alapkőletétellel kezdődött meg a magyar komjáti fazsinagóga újjáépítése az Ungvári skanzenben. Az 1800-as évek közepén emelt épületet eredeti helyén bontották szét, hogy a Kárpátaljai Néprajzi és Népi Építészeti Múzeumban állítsák fel újra. A kezdeményezés célja a térség zsidó kulturális örökségének megőrzése és bemutatása. A projekt Magyarország Ungvári Főkonzulátusának kezdeményezésére magyar állami támogatással valósul meg. Részletek Iváncsik Attilától.
4: Bacskai József ungvári magyar főkonzul kiemelte. A nemes cél érdekében különböző népek képesek összefogni a rendkívül nehéz időkben is.
5: Ennek a zsinagógának a megvalósítása, közös magyar, zsidó és ukrán kulturális örökségünk, ennek a megmentésében vesz részt a magyar nép, a magyar emberek, felépül maga a zsinagóga, építészetileg teljes egészében készen lesz, látni fogjuk a formáját, a külső és belső burkolások nem lesznek kész, hiszen nem ismerjük jelenleg, hogy pontosan hogy nézett ki belül. Ezt a magyarországi, izraeli és amerikai kutatók ezt az apró munkát elvégzik közösen, együttműködve az ukrán féllel.
4: Oberlander Báruch, a budapesti ortodox rabbinátus vezetője emlékeztetett. Ez a zsinagóga az imádság és a közösségi élet helyszíne volt, ahol a helyi zsidók összegyűltek, hogy imádkozzanak és könyörögjenek családjukért, közösségükért.
6: A déd nagyanyámnak a bátyja Grünwald Mózes huszti főrabbi volt 1910-ig. Neki a fia huszti, majd ungvári főrabbi volt, azt hiszem 1928-ig. Valójában a déd nagymamám, illetve a Grünwald Mózes rabbinak a nagyapja ungvári hitközségi elnök volt. Sajnos a sírját keresem azóta, de nem talál meg, szóval ebből a szempontból én is kárpátaljai vagyok, és ezért ez olyan fontos nekem, és ezért eljöttem ide Magyarországra. Az üzeni ez a zsinagógának az újjáépítése, hogy itt lettek volna azoknak a leszármazatjai, és ez a zsinagóga már rég kicsi lett volna, kinőttek volna ezt a zsinagógát, mert gyerekek, unokák és dédunokák megszülettek.

0: volna, de sajnos erre nem került sor. Ezért a mi feladatunk megörökíteni az ő imaházukat, a mi imaházunkat, hogy tudjanak az itteni a kárpátaljaiak, hogy milyen virágzó zsidó élet volt itt, és milyen lett volna.
1: Ruth Sándor, Ukrajna szegedi tiszteletbeli konzulja, a program egyik meccénása hangsúlyozta. Kárpátalján a különböző nemzetiségek békében és egyetértésben éltek egymással, a zsinagóga megmentése pedig a zsidó örökség megőrzését szolgálja.
2: Részemre fontos az, hogy én vagyok ennek a zsidó családnak 5. generációja, és több mint 350 évvel ezelőtt a zsidók érkeztek Kárpátalja, része Galícia, része más, honnan a történelme megmaradjon itt, hogy az emberek emlékezzenek, hogy valamikor virágzó élet volt itt Kárpátalján a zsidók részére. Sajnos a háború ezt megsemmisítette, és most már nem marad. Az élőknek, akik itt vannak, tudjanak továbbra vinni, és elmesélne azoknak az emberek, akik maradtak, még hogy mi volt itt a történelemben előtte.
1: A zsinagógát a tervek szerint 2027-ben adják majd át, és alkalmas lesz a szertartások lebonyolítására is.
3: Felújítják a gyulatelki Duzsárten kúriát. A beruházás célja a 18. századi barokk műemléknek a helyreállítása és bevonása a helyi turisztikai körforgásba. Az épület hírneve elsősorban egykori birtokosának visel dolgai miatt maradt fenn a köztudatban. Duzsárden József kegyetlenkedéseiről több korabeli feljegyzés is szól. A részletekről Barazsúly Viktória Adrián művészettörténészt, Ferenc Ádám kérdezte.
4: Valamikor a 17. században már állt épület ezen a helyen. Az viszont, amit ma látunk, az mindenképp egy későbbi állapot, valamikor az 1700-as években alakulhatott ki. Egy viszonylag egyszerű, kinézetű barokk kúriáról van szó, egy nagyon bájos portikusszal a bejárat előtt. A 17. században a Bethlen család birtokában volt ez a hely, és valamikor a század közepe táján került át a Duzsárden családnak a birtokába, nagyon kalandos módon. Egészen pontosan Duzsárden János Ferenc császári ezredes leszármazottai laktak ezen a helyen, és az ő fia Duzsárden II. Ferenc vette el feleségül Vai Erzsébetet, akinek az első férje Bethlen Mihály volt, és akkor így örökölték meg a birtokot.
5: Ugye a kúria elsősorban egykori tulajdonosának a visel dolgai miatt vált hírhetté, ugye Duzsárden József volt az, aki hát egy egészen elképesztő krimi történetet produkált.
4: Hát szerintem nyugodtan hívhatjuk horror sztorinak is, ami hozzá kapcsolódik. Ehhez az is hozzájárul, hogy ebben a korszakban nem igazán nézték jó szemmel a kortársak, amikor egy magyar arisztokrata hölgy egy külföldi idegen úrhoz ment feleségül, és hát azért adott rosszallásra okot Duzsárden József. Azt tudjuk korabeli leírásokból, meg későbbi forrásokból is, hogy nagyon nagy szörnyűségeket művelt a birtokán. Kínoszta a jobbágyait, meggyilkolta a jobbágyait, fennmaradt olyan információk, hogy ezeket a szerencsétlen embereket a vízimalmához vitte. Ezt a vízimalmot működésbe hozta, hogy a hangos morajlás az elnyomja az embereknek a jajvesztékelését, itt pedig a legkülönfélébb kínzóeszközökkel kínoszta őket. Végül is a felesége volt az, aki feljelentette, és aki kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják ki az ügyet. 14 embert megölt, 12 embert pedig fogságban tartott nagyon-nagyon sanyarú körülmények között. Nagyon érdekes, hogy a felesége az emeli ki a vád iratában, hogy a férje gaztettei következtében igencsak fogynak a jobbágyok, és hogyha ez így megy tovább, akkor nem marad, aki a család szolgálatában maradjon. És akkor így kezdik el kivizsgálni ezt az ügyet. Mivel hát az ítélőszékben voltak még rokonok, ezért nagyon-nagyon hosszú ideig elhúzódott az ügy. Nem volt teljesen egyértelmű, hogy mi lesz a kimenetele, úgyhogy 3 hónap elteltével elítélték, börtönfogságra ítélték, és halálos ítéletet is kimondtak erre a rettenetesen kegyetlen személyre. Felmerült az is, hogy felnégyelik, mindenféle kínzásoknak alávetik, de végül ez nem történt meg azért, mert Duzsárden József egyik lánya, Borbála, hát azért is, hogy a család elkerülje a botrányt, de azért is, hogy hát könnyítsen édesapja sorsán, mérget csempészett a börtönbe, és tulajdonképpen saját életének vetett véget Duzsárden József ilyen módon.
5: A gyulatelki önkormányzatnak is alapvetően ez a célja, de hogy a környékbeli önkormányzatok is ugye rendre az épített örökséget a turizmus fellendítésére, kiépítésére használják. ebbe a láncba tartozik, akár mondhatnánk itt a boncidai bánfikastét, vagy akár a válaszúti bánfikastét. Hogyan szolgálja ez a Dujardin kúria ezt a fajta turisztikai célt?
4: Ugye egyelőre nem nagyon szolgálja, mivel még nincs benne a turisztikai forgalomban, de hát mindenképp ezáltal a nagyon különleges történettel azért egy sajátos színfoltja az erdélyi történelemnek, úgyhogy mindenképpen jó talajt biztosíthat ez a családtörténet, akár egy múzeumnak a létrehozásához. A boncidai, meg a válaszúti kastélyokkal, a válaszúti kallósgyűjteménnyel, illetve a széki épített örökséggel, akár a templomra gondolunk, akár mondjuk a tájházra és a népi kultúrára, azért így már egy olyan komplex programot ki lehet alakítani, ami akár egy teljes napra vagy egy hétvégére a vidékre tudja vonzani a családokat és az érdeklődőket.
3: Háladó Isten tiszteletet tartottak a Bihar megyei Körös-Kis Jenő református templomában, ahol befejeződött a templom torony felújítása. A nagyvárad közelében található középkori templom a térség egyik legrégebbi egyházi épülete, amely még a tatárjárás előtt épült. Az ünnepi alkalmon a gyülekezet tagjai és meghívott vendégek együtt adtak hálát a restaurálás befejezéséért. Ionescu Nicolette összeállításában elsőként Ardai Erika református lelkészt halljuk.
6: 2021-ben érkeztem a gyülekezetbe, decemberében, és már akkor jelezték, hogy nagyon mozog a torony. Valamikor a 70-es években már lefújta egyszer egy vihar, 76-ban újult meg, és azóta sajnos az idő megette a deszkát, a gerendázatot. Amikor 2018-19-ben restaurálódott a templom, már akkor tudták, hogy a torony még hátra van.
7: Mikor ez a templom?
6: 1344-ből már lehet tudni arról, hogy itt templom volt, és természetesen katolikus templom, aztán 1526-ban lett reformátussá, úgyhogy lassan 500 éves.
7: Milyen különlegessége van még ennek a templomnak?
6: Az a falban levő fülkés dísz, ami másütt a restaurált templomokban eddig még fel ne fedezhető, az egész biztos, hogy különlegessége.
7: Erőből sikerült felújítani a tornyot?
6: A Teleki Alapítvány, hála Istennek, sikerült, hogy még ezt a tornyot, nyilván, hogy a templom restaurálását is ők finanszírozták, és a tornyot is nekik köszönhetjük.
7: Mekkora a Körös-Kis Jenői gyülekezet?
6: Körülbelül 200-an élünk itt a faluban, 276-on vagyunk nyilvántartva.
7: Reformátusok?
6: Igen, igen, mind reformátusok.
7: Ez hogy aránylik a lakossághoz?
6: 2500 lakosú Körös-Kis Jenő község, 1500 román és körülbelül majdnem 1000 cigány lakosság van.
7: Milyen a magyar közösség?
6: Hála Istennek, nagyon odaadóak, és bármilyen esemény van, nagyon szívesen nem csak részt vesznek, hanem segítenek is bármiben.
7: Egy ilyen közösség számára mit jelent, hogy megújult teljes mértékben most már a templom? Bogdán Szabolcs református püspök.
8: A Körös-Kis Jenői református templomnak is múltja van, és ez a múlt ez nem évtizedekre, hanem évszázadokra nyúlik vissza. Az itt élő közösség számára természetesen elsősorban Isten házát, a gyülekezet közösségének a helyszínét jelenti a templom, viszont egy ilyen műemléktemplom eszmei értéke az hatalmas nagy, nem csak a közösség számára, hanem egész Bihar megye számára, sőt egész Párcium számára. Alig számlál 250 lelket a gyülekezet, hát ez egy hatalmas nagy ajándék, kegyelmi ajándék, amit Isten rendelt ki különböző emberi csatornákon, és önerőből ezt ilyen állapotban nem lehetett volna felújítani. Most elékezett ez a nap, amikor a templom test után megújult ugye a torony is, és hát tele van mindenkinek a szíve örömmel.
7: A Királyhágó melléken hogy áll a templom felújítás, különös tekintettel a műemléktemplomokra?
8: Műemléktemplomokat mindig sokkal bonyolultabb és nehezebb felújítani. Egyrészt nagyobb a forrásigényük, és meg sokkal hosszabb az előkészületnek az ideje is. De szépen haladunk, tehát nem csak Körös-Kis Jenőn, hanem az örvényi gyülekezetben is lassan végéhez közeledik. Gyönyörű szép műemléktemplomnak a felújítása, vagy a Fekete Körös völgyében ugye nemrég adtuk át a magyar remetei templomot is, és ezek a legrégebbi templomok itt a környéken, de persze sorolhatnánk még másokat is. Elégedett vagyok az eredményekkel, s ha így tudjuk folytatni, Isten segítségével, akár hogyha finanszírozást is kapunk határon túlról, vagy innen, akkor tovább tudunk haladni az elkezdett úton, de nem csak a gyülekezeteké ez a templom, hanem tágabb értelemben véve az egész magyar nemzet örökségéhez tartozik hozzá.
3: A Brassói Evangélikus Egyházmegye két szórvány közösségében, Halmágyon és Olt Szakadáton is fogyatkozik a gyülekezet létszáma. Az előregedés, az elvándorlás és a beolvadás ellenére a hívek továbbra is igyekeznek megőrizni közösségi és egyházi hagyományaikat. A pünkösdi ünnepkörről, valamint a szórványban élő evangélikus közösségek mindennapjairól Bandi Márta lévita lelkészt Veresemese Gyöngyvér kérdezte.
9: 10 éve szolgál a halmágyi gyülekezetben, illetve most már Olcakadátra is átjár a férjével együtt. Magyarországról érkezett, és nem evangélikus környezetből.
10: Igen, ez valóban így történt. 10 évvel ezelőtt kezdtük meg a szolgálatunkat Halmágyon, és 3 éve Olcakadáton is átszolgálunk ide ebbe a közösségbe, és örököltük azokat a hagyományokat, amik már kialakultak ezekben a közösségekben. Református lelkész családban nőttem föl, több generáció volt már. Nálunk a pünkösdhöz igazából a konfirmációnak a hagyománya volt, ami kapcsolódott. Ez az évek során átalakult, amióta eljöttem otthonról, de ez volt az első sarkalatos pontja.
9: Ma már csak a gyerekmunkában lehet ezekre az egykori hagyományokra emlékezni, illetve egyáltalán hogyan lehet a pünkösdi ünnepet megmutatni a gyerekek számára.
10: Nagyon fontos újpontja a munkánknak a gyermekmunka, az ifjúság között végzett tevékenységünk, hiszen nem mondunk le erről a munkakörről és ezekről a csoportokról, hiszen bennük van a jövő, ami nagyon-nagyon fontos, hogy akár a nyelvőrzés szempontjából is, hiszen itt ebben a közegben csak román iskolára van lehetőségük. Nagyon fontos, hogy megünnepeljük ezeket az ünnepeket, hiszen a román naptár ezeket máskor datálja. Külön gyermekeknek szervezett és ifjúságnak szervezett tanműhely programokat tartunk ilyenkor, workshopokat szervezünk az előtte levő szombaton, és ezeken az alkalmakon kreatív tevékenység és hittanórás, vallásórás tevékenység keretein belül beszélgetünk arról, hogy mit is jelent a pünkösd, akár a magyar néphagyományban, akár pedig az egyházi vonzataiban.
9: Egy olyan ünnepről van szó, amely folyamatosan kiüresedett, többnyire majdnem minden régióban, hiszen nem kapcsolódnak hozzá különlegesebb Jézus történetek, úgy, mint a karácsonyhoz vagy a húsvéthoz, úgyhogy nagyon nehéz megjeleníteni a gyerekeknek azt, hogy hogyan születik az egyház, illetve a vonatkozó bibliai történeteket.
10: Valóban viszont a magyar nyelvünk csodálatos. Tehát amíg egy német vagy egy angol nem tudja feltétlenül kifejezni azt, hogy egy ház, ez nekünk egy nagyon jó képet ad. Hogy mit is jelent Krisztushoz tartozni egyben, egy közösségben, egy házban. Egy nagyon szép jelképrendszert ajándékoz nekünk, amivel tulajdonképpen sokkal könnyebb átadni a gyermekeknek, hogy miről is szól ez a történet, és hogy a Krisztushoz tartozásunk ebben a közösségben tud megvalósulni, akárhol is éljünk ebben a világban, és tulajdonképpen így egy tető alatt, most mondjuk így, oda hozzátartozunk, aki a Szent Lelkén keresztül, egy ilyen láthatatlan mértéken keresztül összefűz bennünket, és egy tető alatt, egy házban tart bennünket.
9: A halmágyi gyülekezetben több lábon áll ez a szolgálat, hiszen az utóbbi időben egy diakóniai központot is elindítottak. Nyilvánvalóan ez az ünneptől független, de ilyenkor a Szentlélek talán sokkal jobban munkálkodik ezen a téren is.
10: Igen, valóban a diakóniai központunk hála Istennek működik. Szeptemberben nyitottuk ki a kapuit a közönség felé. Azóta folyamatosan kapunk megkereséseket havonta több alkalommal, betegágyakra vonatkozóan, illetve hát nyilván az otthonápoláshoz szükséges alapvető eszközöket tudjuk mi kiadni kölcsönbe egy átmeneti időre, ami aztán visszakerül hozzánk. Itt tolókocsikról, mankókról, járás segítő eszközökről beszélünk elsősorban, és nem mindenkinek tudunk mindenféle igényére válaszolni, hiszen kicsik vagyunk, még gyermekcipőben járunk, de igyekszünk arra, hogy tudjuk bővíteni ezt a központot, és annak függvényében, hogy milyen kéréseket kapunk, próbáljuk bővíteni a lerakatunkat.
3: Bokor Klára újságíróra, a Mahit Média család egykori érsekújvári járási tudósítójára, a nagy világutazóra emlékeztek a napokban szülőfalujában, Szőgyénben. Klárától februárban búcsúztak, s hogy az űrt, amit maga után hagyott némiképp betöltsék, a szőgyéniek írópályázatot hirdettek az általános iskolások részére, és megalapították a Bokor Klára díjat. A díjkiosztón készült Haják Szabó Mária összeállítása.
11: Paula a Körti iskolából jött, megnyerte a fődíjat, mégpedig egy, hát nem is történettel, nem egy sztorival, hanem egy belső monológgal. Az volt a címe, hogy Ismeretlen bennünk. Mire gondoltál?
12: Igazából arra, hogy nem is más az ismeretlen, hogy kívülálló ember, hanem inkább saját önmagunk, a önismeretünkre gondoltam ebben.
11: Hogy az ember nem ismeri eléggé magát?
12: Vannak olyan részei, amit szerintem senki nem ismer még magában, és szerintem mindig jön majd egy olyan pillanat, egy olyan dolog, ami biztos, hogy felhozza magában azt az érzést, esetleg gondolatot is, amit még nem is tudod, hogy létezik magában.
11: Egyébként szoktál úgy írogatni az íróasztal fiókba?
12: Igen, igen.
11: Szeretnéd folytatni is, ugye?
12: Igen, gondolkodtam rajta, hogy folytatom.
11: Hány éves vagy most?
12: Most fogom június 1-én betölteni a 14-et.
13: Sajnos Robert vagyok.
11: Író ember, és egyben a Bokor Klára díj kitalálója. Hogy jött az ötlet?
13: Ezt megígértem Klárinak, amikor már beteg volt. 5. vagy 6. telefonálója voltam neki aznap, és már eléggé ki volt akadva, hogy mindenki a betegségről beszél. És akkor én azt mondtam neki, hogy jó, akkor beszéljünk a halálod után, mi lesz. Tudom, hogy morbid, de mink ilyen beszélgetéseket szoktunk végigvinni, és akkor megígértem neki, mit szólna hozzá, hogyha gyerekek írnának, és akkor azt mondta, hogy jó. Bár úgy se lesz belőle semmi, azt mondta, eléggé pessimistán, de úgy néz ki, hogy egy kicsit rátszalfoltam.
11: Bokor Klára újságíró volt, mi pedig a Mahét Párkányi, illetve érsekújvári járási tudósítója, aki zseniális riportokat tudott írni. Főszerkesztő Molnár Judit hogyan emlékezik rá?
14: Klárika szerintem egy hihetetlen izgalmas életet élt, nagyon sokat utazott, ő volt a világ egyik legkíváncsibb embere, márpedig a jó újságíró az legyen kíváncsi, Klárika az volt, nagyon alaposan dolgozott, pontosan dolgozott, nagyon szerették őt a régióban, és zseniális riportokat írt, éppen azért, mert az emberekre kíváncsi volt, tehát ezért is tartottuk fontosnak, hogy ugyan februárban elveszítettük őt, de ő a felvidéki magyar újságírásnak egy nagyon-nagyon szép színfoltja volt, tehát nem hagyni, hogy a neve az idővel elmenjen, hanem a gyerekek is tanulják meg a nevét, és műveljék tovább ezt a szakmát, és hát azt láttuk, hogy 23 tehetséges gyereknek ült és írt.
11: Vagyis amikor jött az telefon szőgyémből, hogy Klári emlékére emléknapot rendeznek, akkor örömmel beállt a javaslat vagy a kezdeményezés mögé.
14: Mert mi lehet szebb annál, mint mikor egy újságíróra úgy emlékezünk, hogy írásokkal. Ráadásul gyerekek írnak, tehát nagyon szép ez. Őt ugye itt a térségben nagyon ismerték, ő sokat utazott, éles helyzetekbe ment, tehát Irakba, Bolívia, nagyon szerette ezeket a rázós helyzeteket, és jól is kezelte, és ezeket is írta, filmeket készített, tehát őt itt a térségben nagyon ismerték. Még a gyerekek is, kiderült a beszélgetésekből, hogy a gyerekek is találkoztak a könyveivel, találkoztak a filmjeivel, kisfilmjeivel, amit ezeken az utakon készült. Egyébként több pályaműbe bele is írták Klárikát, ez főleg a szőgyéni munkákra volt jellemző. Ő volt a néni, aki mindig valami érdekes helyzetben volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennél méltóbb megemlékezés nincsen.
11: Schmidt Vera, aki ezt az egészet menedzselte, helyi lapnak a főszerkesztője, civil foglalkozása tanár, 23 mű érkezett, 4 településről. Nagyon sok számítottak erre?
15: Nagyon meglepett minket is. Azt gondoltuk, hogy az első körben csak a szőgyéniek vesznek majd részt. Aztán mivel láttuk, hogy nagy az érdeklődés, és Klárit ugye a régióból sokan ismerték, nem csak a tanárok, hanem a diákok is, ugye járt útibe számolókat tartani, és hát akkor úgy döntöttük, hogy megpróbáljuk megszólítani őket is, átha csatlakoznak, és sikerült.
11: És milyen színes, érdekes, változatos, műfajú művek születtek. Milyen feltételek voltak, tehát minek kellett megfelelniük a gyerekeknek?
15: Különböző alapiskolából voltak, és ezt úgy gondoltuk, hogy nem biztos, hogy azonos szinten tanulják a műfajokat. Nem adtunk meg konkrét műfajt. Azt mondtuk, hogy az ismeretlen fogalmára írjanak egy fogalmazást.
11: Látva ezt a gála műsort, azt gondolom, hogy ez folytatódni fog. Jövőre is megszervezik.
15: Mindenképpen meg szeretnénk szervezni. Szerintem ki fogjuk még szélesíteni, bevonunk kicsit távolabb eső településeket is.
3: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszonthallásra, határok nélkül.
16: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, már is kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja, a mikrofonnál Balogh Tamás. Már lassan elfogy a fóliás szamóca, a napokban kezdik a szüretet a Szabadföldön is, és egyelőre az időjárás kedvez a gyümölcsnek, és szépen fejlődik. Részletek majd 6 óra előtt, most hírekkel kezdünk a stúdióban, Illés Anna.
2: Jó reggelt kívánok, hírek a Kossuth Rádióban. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgáló bizottságot. Továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a változtatás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna. A Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik a mai kormányülés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Napirenden szerepel a korrupció felszámolása és a kórházi fertőzések ügye is. Tárgyalnak majd egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről is. Súlyog Tamás lerombolta a köztársaság elnöki intézményét, mondta a kormányfő a Telexnek adott interjújában. Magyar Péter hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata, amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött, a nemzeti egység megteremtése. A miniszterelnök közölte, ha Súlyog Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját, de a posztra még nincs jelölt. Közölte azt is, hogy 1-2 héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, és beszélt az uniós pénzek hazahozataláról is. Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban korrupcióval vádolta őket. Azt írták, az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat. Orbán Anita úgy reagált, éveken át belülről látta, hogy hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult Kelenföldön a tegnap délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő vasúti forgalom. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását. Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály az MNB elnök áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptember óta először 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. Az oroszok folyamatos csapásokat mérnek az ukrán hadsereg létesítményeire és döntéshozatali központjaira. Erről az orosz külügyminiszter tájékoztatta telefonon amerikai kollégáját. Szergej Lavrov emlékeztetett, korábban arra kérték az Egyesült Államokat és más Kijevben jelenlévő országokat, hogy menekítsék ki diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Alig ért el előrelépést Ukrajna az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon a rakéta védelmi rendszerek gyártásának bővítéséről, közölt az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky szerint emiatt európai szövetségeseivel igyekeznek megoldást találni. Hangsúlyozta, folytatják a megbeszéléseket az USA-val. Belgiumban még napokig eltarthatnak az oltási munkák, miután hatalmas tűz ütött ki hétfőn Tübiz egyik ipari létesítményében, ahol egy 2000 négyzetméteres textilraktár lángolt. Az égés során mérgező anyagokat is tartalmazó füst került a levegőbe, ezért a hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak zárt térben. A település iskoláit is bezárták. És végül a várható időjárásról. Folytatódik a zavartalan napsütés, esőre nem kell számítani. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33 fok várható.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 5 óra és 6 perc, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, május 26-a kedd van, ma az Evelinek ünnepelnek, mely többes eredetű név. Egyrészt az ősi héber gyökerű Éva név francia és angol továbbképzése, másrészt kelta és gal gyökerekkel is rendelkezik, így jelentése is kettős, vagy kedves jókedvű, vagy Éva név nyomán életet adó nő. Boldog névnapot, és már is mutatom, hogy mivel várjuk Önöket a mai hajnaltáj első fél órájában. A forrás vizek védelmének és értékének fontosságára hívták fel a figyelmet Tatán.
3: Ez egy olyan nap, amikor a szakmának is oda kell figyelnie, illetve megnyitottuk a fényes tanösvényt is, játékokat hoztunk a gyerekek számára.
1: Aztán a tavalyihoz hasonlóan jó szezonra számítanak idén nyáron a Balatonnál a turisztikai szakemberek.
4: Azt látjuk az első 4 hónap forgalmi adataiból, hogy legalább olyan jó, vagy egy picit jobb évelé nézünk, mint a tavalyi volt.
1: Az elmúlt évek alatt sokat fejlődött itt a turizmus, de még vannak hiányosságok, részletek majd 17:30 előtt. Ha írnának nekünk, a hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó. És május utolsó hetébe léptünk, és ezzel hamarosan elköszön a 3. tavaszi hónap is. A néphagyomány szerint a mai naptól már a szőlőt sem kell védeni a fagytól, hiszen tegnap volt Szent Orbán napja, és ugye elődeink őt is a fagyos szentek közé sorolták. Szám szerint 6 nap múlva pedig beköszönt a nyár elő, vagyis Szent Iván hava, melyhez ugyancsak számos hiedelem kapcsolódik. További érdekességek következnek Harangozó Imre néprajzkutatótól.
5: Lassan az esztendő deléhez érünk, az előttünk álló pünkös utáni hét lezárja az év legszebb hónapját, májust. De előtte még ott van a pünkösdöt követő első vasárnap, amikor is a keresztény egyházakban az Egyisten három személyét, a Szent Háromságot ünnepli, tiszteli és vallja meg a hívők közössége. Bár ebben az esztendőben az utolsó fagyos szent napját, Orbánt éppen tegnap picit elfötte pünkösd ünnepe, mégis szólnunk kell róla, mert ma éppen a régi római naptár szerint Béda kora középkori egyház tanító napja van. Amikor is, ahogy azt a régi szőlősgazdák tartották, bizony Orbán még béköszönhet egy kicsit. A mai nap fagya súlyos károkat okozhat, de a szép idő bizony jó szőlő és gyümölcstermést, valamint jó minőségű és bőséges port jósol. A régi öregbetűs kalendáriumok igen alkalmasnak mondják napunkat a kender mag vetésére. Egykor ezen a napon hazánkban többfelé is virágokat szedtek az emberek, úgy tartva, hogyha ezeket a napon megszállított virágokat a tetőre tűzik, megóvják a házat, istálót, pincét a villámcsapástól. A régi bölcsesség szerint ezekkel a napokkal együtt a fagy veszélye is megszűnik végre. Ám ha ma adott esetben esik az eső, érdemes készülni, mert az évszázados megfigyelések szerint egész esztendőben sok lesz az egér. Hetünket, mint említettük, a Szent Háromság vasárnapja, vagy ahogyan székely testvéreink emlegetik, a kicsi pünkös zárja. A helyi hagyomány úgy tartja, hogy a Kecskés várának tövében fekvő, Miklósvár fiúszékhez tartozó alsórákos székely népe éppen az 1848-as pünkösdi ünnepek után a földesúr földjén végzett, kötelező robot munkára készült, amikor is megérkezett a faluba a magyar szabadság, s vele együtt a jobbágyság eltörlésének örömhíre. Az egész falu ünneplő ruhába vágta magát, a leányok virágpártát öltöttek, s így vonultak a templomba, hogy hálát adjanak a teremtőnek. Ekkor ezen az istentiszteleten nevezte el az öreg tiszteletes úr ezt az ünnepet kicsipünkösnek. Az ünnep megtartását még a mi Róbert Károly királyunk uralkodása idején rendelte el a pápa. Így vált az jeles búcsújáró nappá. Úgy hiszem, hogy a bükk déli lábánál fekvő Kácsra ebben az esztendőben is érkeznek majd zarándokok. Mondják, hogy egykor a templom melletti hársfán az éppen arra járó jámbor atyafiak három fehér bárány pillantottak meg, ami ugye magára az Úr miben létére, a Szent Háromságra utal. Azt is hallottam, hogy régen, az István király előtti időkben a kegyhely területe az őrs nemzetség pogány áldozóhelye volt, s melynek ősi áldozóköve ma is ott van a kegytemplom falában, hirdetve a hit, a remény és a szeretet folytonosságát.
1: A Hangtár mai adásából az óbudai porcelángyártás történetét ismerhetjük meg, mely szorosan összefonódik a Hütl családdal és az Aquincumi porcelángyárral. A helyi iparág az 1990-es évek elején határozta meg a kerámia gyártást, és minden 1854-ben kezdődött, amikor Hütl Tivadar megalapította porcelán festőműhelyét.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
6: A Hütl dinasztia története az 1850-es években indult egy csehországi áttelepüléssel, és egészen a császári udvarig vezetett. A pesti porcelánkereskedő család saját festőműhelyt nyitott, ahol magas szinten dekorálták a fehér árut. Az igazi áttörést az 1883-as év hozta, saját kemencét építettek, és a belvárosban megnyitották elegáns üzletüket, miközben a mindennapi használati cikkek mellett egyedi címeres és monogramos készletek festését is vállalták. De mekkora üzemként indult ez a sikertörténet? Mojzics Dóra régész, muzeológus.
7: Kis gyár volt, nagyon szép dolgokat állított elő, nagyon szép porcelánokat, de ők nem voltak nagy üzem.
6: A növekvő megrendelések miatt a manufaktúra kinőtte a kezdeti kereteit, és a gyár végül Óbudán talált otthonra.
7: 30-40 fővel dolgoztak, 1906-ban alapítja Hütl Tivadar az óbudai porcelángyárát, tulajdonképpen az első világháború előtti korszak a fénykora.
6: A háborús idők és a történelmi viharok azonban a porcelán legfontosabb alapanyagának, a kaolinnak a beszerzését is alaposan megnehezítették, ez a minőségen is nyomot hagyott.
7: A háború előtti időszakban ezek a csodálatos porcelánok a cseh kaolinból készültek, és a háború után már magyar kaolint használtak. Elég jó minőségű volt, de nem annyira, mint a cseh.
6: A gyáralapító unokaöccse, a kísérletező kedvű Hütl Frigyes két komoly nemzetközi szabadalommal is gazdagította a szakmát.
7: Az egyik a rózsaszín porcelán masszának az előállítása, aranyvegyület nélkül tudta ezt előállítani, ugye az aranyvegyület az nagymértékben megdrágította ennek az előállítását, neki ezt sikerült kikísérletezni.
6: A másik szabadalom a porcelán ezüst díszítésével kapcsolatos.
7: A porcelánokat elég magas hőmérsékleten 1300 fok körül égetik ki, levált róla ez az ezüst díszítés, és neki sikerült egy olyan felvívő anyagot kikísérletezni, ez az úgynevezett galvanoplasztikai eljárás segítségével, hogy az ezüst díszítés rajta maradt a porcelánoknak a felületén, ez szintén szabadalmaztatásra került.
6: A Hütl porcelánok Ferenc József asztalát is meghódították.
7: Ferenc Józsefnek saját elképzelése volt arról, hogy a császári étkészletek hogy nézzenek ki. Ő maga is egy puritán személyiség volt. Tehát egy fehér aranykészletben gondolkodott, ahol a perem alatt egy arany babérleveles díszítés futott körbe, és ugye a felületén a porcelánoknak a koronás Ferenc József monogram szerepelt.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Feltehetően a gazdák sem tudnak róla, de elsősorban a házi disznóvágásnál használt széles körben elterjedt előzetes kábítási módszer nemhogy csökkenti, hanem tovább is növelheti az állat szenvedését. A sertésre számos jogszabály vonatkozik, az állatvédelmi törvény is. Az előírás szerint a leülésük előtt az állatot el kell kábítani, hogy ne érezzen fájdalmat. Állatvédelmi rovatunkban Benkő Andrea ennek hibás gyakorlatáról dr. Lorászkó Gábor igazságügyi állatorvos szakértőt kérdezte.
8: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Milyen eszközöket használnak a kábításhoz?
10: Jellemzően kétfélét, az elektromos áramot, vagy pedig a lőfegyverre emlékeztető taglót, ami egy fémrudat lő az állatnak az agyába. Ebben az esetben az agya olyan súlyosan károsodik, hogy egyrészt alkalmatlan lesz arra, hogy érzékelje a szenvedést, nem is tér ezt vissza a tudata. Az elektromos árammal egy kicsit más a helyzet. Ott azt kell biztosítani, hogy előírt mennyiségű áramütésnek kell történnie az agyon át, ráadásul úgy, hogy ez végig fenn legyen tartva, amíg az állat életét kioltják, elvéreztetik a vágóhidon.
9: Egy fontos kérdés, hogy ki ölhet ma meg mondjuk egy disznót, egy gazdasági haszonállatot? Kell ehhez bármilyen tudás, szakképzettség, egy papír?
10: Nem vagyok teljesen biztos, hogy a válaszom pontos lesz, de én úgy tudom, hogy nem kell. A tulajdonos beleegyezése kell, mert az állat az vagyontárgy, de egyébként azt feltételezem, hogy ha csak nem egy munkakörben végzett tevékenységről van szó alkalmazottként, azt feltételezem, hogy házi vágásnál nem kell semmilyen képzettség vagy vizsga ahhoz, hogy valakit végrehajtson.
9: Van ezzel valami baj, hogy az emberek nincsenek felkészítve arra, hogy hogyan is kell mondjuk azt a taglót használni, hogyan kell az elektromos áramot használni?
10: Hát van. Mind a kettővel. Az egyik, ami elég jó módszernek tűnik, ez a fejbelövős eszköz. Annak egyébként a használata, úgy tudom, viszont az engedély köteles, mivel az egy veszélyes eszköz. De ennél van egy nagyobb nehézsége, az, hogy a sertésnek a nagy fejében elég kicsi agy van. Nehezítik, hogy azt az egyébként sokkal kisebb agyat el lehessen találni. Az gyakorlatot igényel, és egyébként a Nébiknek erre szabályzata is van. Nagy testű sertést ezen nem szabad kábítani, mert bizonytalan a hatása. Ez van tehát a fegyverhez hasonló tárgya. A másik pedig az elektromos áram. Házilag azt valószínűleg mindenki átérzi, hogy annak van egy nagy veszélye, hogyha van két elektródám, aki közé kerül, az agyhalottá válik, vagy súlyos áramütést lehet adni, tehát ez egy veszélyes dolog. Pláne sertésvágás, ott gyakran vizesek a körülmények, áramütés vagy tűzveszély is lehet. Ezért elterjedt egy olyan módszer, amikor egy ökölnyi fémeszközből két kis elektróda tüske kiáll, 5 centis tüske, ezt beleszúrják az állatnak a nyakába, ezt áram alá helyezik, és ebben az esetben az állat eldől az oldalára, és ellenállás nélkül tűri, hogy elvágják a nyakát és elvéreztessék. Külső szemlélőnek ez tűnhet úgy, hogy megtörtént a kábítás, viszont nem megy át az agyon, hanem a gerinc felőn, ami alkalmassá teszi, hogy megbénítse az állatot, de a tudat az az agyban lakik, és azt meg nem kapcsolja ki. Tehát ezek az állatok épp tudat mellett szenvednek, és valamilyen okból kifolyólag ez annyira elterjedt itthon, hogy a házi vágások jelentős részét azt ezzel végzik.
9: Tudnak ezek az emberek arról, hogy tulajdonképpen amit csinálnak, csak annyit ér, hogy ők könnyebben elvágják majd a disznónak a torkát, mert nem fog elszaladni?
10: Valószínűleg tartom, hogy nem tudnak, szégyellem bevallani, de én sem tudtam, mielőtt ennek utána néztem. Meglepett, amikor megálltunk a gerincelőnek a szintjén az áramhasználattal. Főleg úgy, hogy a jogszabály ezt leírja, és a Nébiknek a szabályozása is leírja, hogy ezt hogyan kell végrehajtani, de félrevezetőek a tünetek. Nem hiszem különben, hogy bárkinek ebben szándékossága lenne. Aki látja, azt gondolja, hogy minden rendben van, mert az állat nem tiltakozik. Viszont hasonlóan ahhoz, mintha csak bénítva lenne mondjuk a izomműködés kikapcsoló gyógyszerrel, tudata épp, az érzékelés épp, sőt, mivel ez még egy görcsös állapotot is okoz, az izomgörcs is folyamatosan jelen van. Szerintem el kell mondani az embereknek, hogy ez félreérthető a látvány, és ehhez kell a másik módszer, az a kockázatos, veszélyes villásmódszer, elektromos módszer, és igen, előtte nem kell pálinkát inni a disznóvágásért, és oda kell figyelni, ez egy veszélyes dolog, és az embereknek baja lehet belőle, de az embereket azért ne úgy biztosítsuk, hogy közben az állatoknak meg biztosan baja van belőlük. Ha az emberek megtudják, hogy ez nem jó, a véleményem szerint ezen változtatnak maguktól. A szándék az megvolt az emberekben, ki kell cserélni a módszert.
1: A A forrásvizek védelmének és értékének fontosságára hívták fel a figyelmet Tatán. A Gyermekekkel a Természetért Egyesület kezdeményezésére 2013 óta Tatán május 19-e a Forrásvizek napja. A tematikus nap során szakmai konferenciát tartottak, a fényes forrásvidéken pedig különböző programokkal várták az érdeklődőket. Somhegyi Kitti összeállítása a tatai karstvizek visszatérésének 25. évfordulója alkalmából tartott napról május 19-éről szól.
11: A jeles dátumot pedig idén Tata is több kezdeményezéssel ünnepelte, hiszen a városba 25 évet értek vissza a karsztvizek. Tatabányán ugyanis 1950-től elkezdődött a szénkitermelés, ami intenzív vízkiemelést eredményezett, emiatt 1970-re a tatai források teljesen eltűntek. Miután a bányászat megszűnt, 2001-ben újra fakadtak a karsztvizek, először a fényes területén, majd a település több helyszínén is. A jelenség egyszerre okozott komoly kihívásokat, de meg annyi lehetőséget is, amelyet a mai napig igyekszik hatékonyan kezelni a város. A víz erejének és fontosságának szerepére tehát több fórumon is felhívták a figyelmet a városban. Ambrusné Fülöp Mária, a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT kommunikációs referense.
3: Ez egy olyan nap, amikor a szakmának is oda kell figyelnie, illetve megnyitottuk a fényes tanösvényt is. Bárki regisztrációt követően ingyen látogathatja már a fényes forrás vidéket. Játékokat hoztunk a gyerekek számára, az iskolás korosztálynak vetélkedőt szerveztünk, kis csapatokban kellett az egész területet bejárniuk egy menetlevéllel, aztán azokra a kérdésekre választ adva fogjuk majd őket jutalmazni.
11: Az interaktív esemény részeként pedig próbamerülés is várta a látogatókat, hiszen hazánk egyik igazi búvárközpontjának számít a fényes forrásvidék.
3: A kristálytiszta forrásvíz tör fel a Grófitó alján is, és hát nagyon nagy élmény az, hogy az ember leúszik teljesen az aljára, és látja, ahogy ezen a finom kvarc homok rétegen át bugyog, mintha forna ez a tiszta forrásvíz.
11: A tanösvényre vezető úton a természetvédelmi és turisztikai szektor képviselői is várták a vendégeket, így a Százvölgy Természetvédelmi Egyesület is. A szervezet hosszú évek óta aktívan tevékenykedik hazánk, így körzetünk zöld örökségeinek megóvásáért, amely munkát Csonka Péter, az egyesület alapítója ismertetett.
12: Mi alapvetően egész évben jelen vagyunk valamilyen programokkal, tehát hiszen monitoring munkákat végzünk, élőhelykezeléseket végzünk, vannak bemutató helyeink, amiket fenntartunk, ezeknek a karbantartásával foglalkozunk. Lehet azt mondani, a természetvédelem teljes spektrumában jelen van, mint a Dunai-Poly Nemzeti Park Igazgatóság, mind a Százvölgy Természetvédelmi Egyesület, vagy a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület, hiszen az alapfelmérésektől egészen a bemutatásokig, a nagy rendezvényekig számtalan programmal vagyunk jelen Tata környékén.
1: De nem csak Tatán, Gyöngyösen is rendkívül fontos a víz megtartás. Így összefogtak a város egyik lakóparkjában, és közösségi adománygyűjtésből vásároltak esővízgyűjtő tartályt. Azt szeretnék, ha az Életfa Ökopark a zöld megoldások mintaprogramja lenne, hiszen a folyamatosan fejlődő területen rendszeresek a faültetési akciók, a helyi környezetvédelmi programok, sőt már több magas ágyás is helyet kapott. Pilisi Csenge riportja.
13: Jó, nagyon jó, kicsi föl. Szilvi, beszólni a gombát.
14: A környezetnek jobbat tesz, és hogy sokkal több levegő lesz.
15: Megtisztítja a levegőt,
16: zöld lesz.
17: Sok család van itt, vagy sok gyerek. Önök is családdal érkeztek?
18: Halász Gergő. Én a fiammal érkeztem, ő is ott küzd az egyik ilyen gödörrel, 15 évesen, de vannak sokkal apróbbak is, itt 2-3 éveseket is látok.
17: És az önöknek miért fontos?
18: Mi Gyöngyös-Solymoson lakunk, a szomszédfaluban, de ez a Domb város rész, amit csak mindenki így hív, hogy Domb. Ez mindenkinek egy ilyen kis nyugodt sziget.
19: Nagyon fontos az, hogy minél több vizet tudjunk megtartani ebben az a szájos időszakban.
17: Limman Judit ötletgazda.
19: Egyrészt a saját kertünkben is tudunk esővizet gyűjteni, azért is tudunk tenni, hogy a házunk előtt vizet gyűjtsünk, és akár egy nagy lakótelepen is közösen összefogva megvalósulhatnak ilyen projektek.
17: Tehát akár egy panelház tetején is fel lehet egy ilyet állítani.
19: Az esővíztartály maga az a talajba kerül. Az esővíz pedig a lakóháznak a tetején fog lefolyni egy csőrendszeren keresztül, és úgy kerül bele majd abba a tartályba. Értelemszerűen, hogyha egyszerre sok eső víz esik le, és nem fér el a tartályban, akkor ezt meg szépen kivezet. kötik majd mindenféle csöveken keresztül. Nálunk itt Gyöngyösen, sőt itt talán az egész térségben, Heves megyében ez az első ilyen közösségi vízmegtartó kezdeményezés. Sőt, mi most voltunk Kisteleken egy esőkert építő szakmai gyakorlaton. Többféle vízmegtartási módszer van. Tehetjük azt, hogy esővizet gyűjtünk kis tartályba a saját háztartásunkban. Ez a hatalmas nagy tartályos módszer, amit az ökoparkban valósítunk meg, illetve az is egy szuper jó módszer, hogy esőkerteket hozunk létre. Ezen kívül vannak mindenféle mikrodomborzati megoldások, amikor például egy erdőben vagy egy patak mentén szivárgó röngátakat csinálnak, vagy holtfákat használnak arra, hogy megtartsák az adott területen a vizet.
11: Mindezt miből finanszírozzák a lakók? Összeadják ennek az árát?
19: Elkezdtek egy gyöngyvirág nevű kertészeti vásárt szervezni, aminek a jótékonysági célja az volt, hogy ezt a tartályt meg tudják vásárolni számunkra. És ez nagyon sikeres volt, és nagyon sok ember támogatta ezt a célt.
11: Azt mondta, hogy ez az első így Gyöngyösön, követheti ez? Több lakóközösség összefoghat?
19: Az lenne a cél, hogy ez egy mintaprojekt legyen. Ha ez megvalósul, akkor ez mások számára is mintaként szolgálhat. Más lakóközösségek számára, vagy akár az önkormányzat számára is lehet egy követhető út, hogy így is lehet város tervezni. Nagyon fontos lenne az, hogy a jövőben úgy történjen meg a város tervezés, a városfejlesztés, az építések megtervezése, hogy a fő szervező ereje a vízmegtartás legyen egy város építésének. És azért akartuk ezt nagyon, létrejöjjön ez az első ilyen projekt, mert akkor utána már ezt meg lehet mutatni másoknak is, hogy itt van, ez működik, meg lehet csinálni, össze kell fogni, és tudatosan így kell a város tervezni, hogy fő szervező erőként a vízmegtartás ott legyen.
11: Ez már kikerülhetetlen, a klímaváltozás hozza, hogy meg kell tartanunk a vizet.
19: Így van, sőt, igazából erre törvényi szabályozás is van, hogy nem szabad közterületre kiengedni a házakból a vizet. Ezzel sokan egyébként nem is foglalkoznak. Fontos persze, szerintem nem is nagyon láttam még ennyire száraz és asszályos tavaszt, mint ami most van. És tudjuk, hogy elsivatagosodás van, borzasztóan asszályos volt a tavalyi nyár, úgy néz ki, hogy ez a nyár még asszályosabb lesz, óriási probléma a vízhiány, és egyre nagyobb lesz. Így kell gondolkodni, így kell előre nézni, hogy folyamatosan azon gondolkodunk, hogy egyénként, közösségben, városi szinten ez legyen az elsődleges szervező ereje a dolgoknak, hogy a vizet meg kell tartani, mert szárazság van és vízhiány van.
1: A tavalyihoz hasonlóan jó szezonra számítanak idén nyáron a Balatonnál a turisztikai szakemberek. A tó környéke rengeteg élményt kínál minden korosztály számára. A vízisportoktól kezdve a túrázáson, kulturális programokon át a gasztronómiai élvezetekig, sőt a nyüzsgő éjszakai élet, fesztiválok, kiállítások és koncertek is mind garantálják a tartalmas időtöltést. Az elmúlt évek alatt sokat fejlődött itt a turizmus, de még vannak hiányosságok. Varga Tünde a Visit Balaton 365 ügyvezetőjével, Prinzinger Péterrel beszélgetett.
16: Sokan aggódnak az idei turisztikai szezonért a Balaton alacsony vízállása miatt. Mit gondol erről?
4: Alapvetően nem riasztja el a vendégeket. Főleg akkor nem, hogyha el is olvassák azokat a cikkeket, amik sokszor ilyen hatásvadász címekkel és vészjósló felvezető mondatokkal kezdődnek, majd aztán a cikkek tartalmából megtudjuk, hogy valójában ez egy természetes folyamat, hogy a Balaton vízszintje hol magasabb, hol alacsonyabb, hiszen egy élő biológiai földrajzi képződményről van szó. Emiatt nem temetném a szezont, sőt, azt látjuk az első 4 hónap forgalmi adataiból, hogy legalább olyan jó, vagy egy picit jobb évelén nézünk, mint a tavalyi volt, és a június-júliusi előfoglalások is azt mutatják, hogy vagy ugyanolyan, vagy egy kicsivel jobb forgalom lesz a Balatonnál a nyári hónapokban, mint tavaly.
16: Turizmusnak melyik része az, ami leginkább fejlődött az elmúlt években a Balatonnál? Mi ugye sokszor beszélgettünk a kerékpárturizmusról. Ezen a területen várható fejlődés?
4: Mindenképpen, hadd mondjak egy adatpárt, 2023. április 1-től az év végéig, december 31-ig 12 ezer kerékpárt kölcsönöztünk ki a Balaton 365 rendszeréből a vendégeknek. Ugyanez az adat 2 évvel később, 2025. április 1-től december 31-ig 22 ezer. 12 ezerről 22 ezerre majdnem duplázódott a kölcsönzések száma, ami azért egy nagyon mutatós adat, mert több mint 1000 kerékpár van a rendszerben, tehát ez nem egy véletlen. Nem azt lehet mondani, hogy ez egy elég jó minta, de ugyanezt mutatják a Bahartnál hajókon értékesített kerékpáros jegyek, és ugyanezt mutatják a kihelyezett automata forgalomszámlálók. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 2023-ról 25-26-ra nagyjából megduplázódott a kerékpáros turizmus, már mint ami a ringások számát illeti. Nagyon megerősödtek a borászatok, borgazdaságok, borteraszok, gasztroborturizmus, az ehhez kapcsolódó kis fesztiválok. Tehát azt lehet mondani, hogy az a kínálat, ami várja a vendégeket, ez messze nem az a Balaton, mint amire 10-15 évvel ezelőttről emlékszünk. Amiben még fejlődnie kell a térség, cégnek, az szerintem két dolog. Az egyik az az online láthatóság, a digitális térben való láthatóság. Ezen a téren van hova fejlődniük a vállalkozásoknak. A másik pedig értelemszerűen a fizikai megközelíthetőség. Vasút, közúti kapcsolatok, sármelléki repülőtér, illetve a térségen belüli utazás, mozgás.
16: Említette a gasztronómiát, nemrég lehetett olvasni valamelyik internetes hírportálon, hogy néhány balatoni vendéglátós 10 pontot fogalmazott meg, hogy mit kellene változtatni ahhoz, hogy az egész évben nyitva lévő vendéglátóhelyeket segíteni lehessen. Ugye régóta hangsúlyozzuk a 4 évszakos Balaton, de mégis most itt a szezon eleje, és ugyanott tartunk, hogy a legtöbb vendéglátós munkaerőhiányra panaszkodik.
4: Egyrészt ez nem Balaton specifikus, hanem vendéglátás specifikus probléma. Nem akarom elhárítani magamtól, de ez nem turisztikai destináció menedzsment feladat. Csak egy példát hagy mondjak, nem olyan régen fejeződött be egy kutatásunk, ami arra irányult, hogy összehasonlítottuk a Balaton turisztikai teljesítményét és képességeit más hasonló európai térségek, Gardató, Bledító, Vörtezé, Komóitó. És például találtunk olyan példát, Komóitónál pont, ami ugye nem egy szegény környék, meghatározták, hogy mi az a minimum szolgáltatási szint, amit a térségnek egész évben nyújtania kell, és akik vállalták a holt szezonban, a holt időben való nyitvatartást, azok valamilyen támogatást kaptak ehhez. Na most, hogyha ez egy olyan térség, mint a Komóitó meghozza ezt a döntést, akkor talán nekünk is érdemes ezeket a külföldi jó gyakorlatokat figyelembe venni.
16: A brandépítésnek az is része, hogy mondjuk aki összejön kerékpározni, az be tudjon ülni egy étterembe, ami nyitva van.
4: Szerencsére ebben szerintem jó pályán vagyunk. Egyrészt nincs a szakemberek között nézetkülönbség. Ebben a tekintetben nem is állunk rosszul. Ez azért nagyon fontos szerintünk, mert a tyúk vagy a tojás problémában szerintünk a kínálat van előbb. Ha van szolgáltatás, és ennek jó a kommunikációja, akkor lesz vendég, lesz forgalom, lesz költés. Ha nincs szolgáltatás, akkor természetesen majd egyre gyakrabban hangzik el az a mondat, minek menjünk oda, úgy sincs nyitva semmi. Akkor járunk el helyesen, akkor teszünk a Balatonért, ha megmutatjuk a belföldi és a külföldi vendégeknek egyaránt, hogy igenis van mit csinálni, van mit kipróbálni, van élmény, amit a Balaton ígér összetérre tavaszra.
8: Mávinfo.
1: Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Jancsurák Bence. Jó reggelt kívánok!
20: Köszöntöm a hallgatókat. A H6-os ráckevei hév helyett Tököl és József Attila telep között pótlóbusz közlekedik felső vezetéki hiba miatt. Az ország többi részén nincsenek fennakadások. Elkezdődött a karbantartás a pécsi fővonalon. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs irányába. Jó utazást kívánok!
1: Köszönjük szépen! 6:02. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Az idei tavaszi aszály miatt a kaszálók növekedése jelentősen elmaradt a vártól, ami már most alacsony szénás hozamokat eredményezett. Részletek hamarosan, most hírek következnek a stúdióban, Berente Marian.
21: Jó reggelt kívánok! Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat. A Fidesz szerint a kormány csak visszafelé mutogat, és képtelen megoldani, hogy a kigyulladt mozdony esetéből ne legyen a fél országot lebénító közlekedési havária helyzet. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, nyilatkozta Magyar Péter kormányfő a Telexnek. Oroszország még több támadással fenyegette meg Ukrajnát, és azt javasolták a Kijevben tartózkodó külföldieknek, hogy hagyják el az ukrán fővárost. Légicsapást hajtott végre az amerikai hadsereg Dél-Iránban.

0: 33, késő este 17-26 fok várható. A részletes körzeti adatokat Balogh Tamás mondja el.
1: Köszönöm szépen. Budapesten 17 fokos a hajnal, míg Győrben 13 fokot mértek. Moson-Magyaróvár 14 fok, Sopron 17 fok, Szombathely 14 fok, Pápa 12 fok, Veszprém 15 fok, Székesfehérvár 14 fok, Szentgotthár 17 fok, Zalaegerszegen ugyancsak 17 fokos a hajnal, Keszthely 16 fok, Nagykanizsa 12 fok, Kaposvár 13 fok, Siófok felhőtlen idő van, mérsékelt északkeleti szél fúj, és 20 fokos a hajnal, a Balaton vize pedig már 23 fokos. Pécs 18 fok, Paks 12 fok, Baja ugyancsak 12 fok, Kecskemét 17 fok, Eger 13 fok, Széchenyi 10 fok, Miskolc 14 fok, Szolnok 15 fok, Karcag 16 fok, Debrecen 18 fok, Nyíregyháza 17 fok, Záhonyban 14 fokos a hajnal, Szeged 17 fok, Békéscsaba 15 fok, Kékestető 16 fok. 6:05, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Már lassan elfogy a fóliás szamóca, a napokban kezdik a szüretet a szabadföldön is.
2: Az időjárás az most nekünk nagyon jót tett. Szerencsére nem kaptunk csak annyi esőt, amennyi pont ahhoz volt tökéletes, ami a mi fejlődési időszakunkhoz megfelelő volt.
1: Aztán zöldebben rovatunkban majd kicsit a jövőbe tekintünk, és megpróbáljuk körbejárni egy hosszú távú magyar biostratégia lehetőségeit.
3: Nagyon fontos, hogy tudatosabbak legyenek a hazai fogyasztók, emellett pedig nyilvánvalóan a fogyasztói árak csökkentése.
1: További részletek majd 6 óra előtt, ha írnának nekünk, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó.
4: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
1: A paradicsom és paprika palánták kiültetési idejét általában a hőmérséklet szabja meg. Fontos, hogy a talajhőmérséklet legalább 10 Celsius fokot meghaladja, hiszen a túl korai kiültetés a növények megfázásához is vezethet, így a fagyos szentek utáni időszak számít klasszikus ültetési időszaknak. De mit jelent a koravén paradicsom és paprika palánta? Hogyan válaszunk palántát, és hogyan ültessük el? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Bozsik gazda.
5: Nagyon nagyok már a paradicsompalánták, hogy ültessük ki, itt nagyok is, már szinte majdnem virágoznak.
6: Dr. Mór Józsefné Andrea, paprika nemesítő, de paradicsomfajtát is nemesített, és milyen mesterfogásokat javasolhatunk?
7: Nem jó az a palánta, ami nagyon magas, meg már virág van rajta, meg netán még már bogyó is van rajta. Azt ne vegyék meg, mert az egy előregedett növény, az nagyon nehezen fog begyökeresedni, nagyon nehezen fog elindulni, mert gyökeret képez először a növény, és fölfelé nem működik igazándiból a tápanyagvitel. Ez sokkal lassabban fog végén magához térni. Természetesen ugye a begyökeresedéshez nem árt, ha egy kis foszfortartalmú műtrágyát használunk. Most már lehet folyékony foszforműtrágyákat gyorsan fölveszi, és utána olyan tápanyagellátást kell biztosítani, hogy nitrogén-káli arány megfelelő legyen. Virágzásig, első kötésig érdemes egy kicsit nitrogéndúsabbat, hogy nagyobb bokrot fejleszen, aztán amikor már termésképzés van, akkor meg inkább a kálira figyeljünk oda. Ez minden növénynél, tehát amikor már termésre fordulnak a növények, akkor mindenféleképpen a káli túlsúlyt választjuk, hiszen attól a termés minősége és az íze is sokkal jobb lesz.
6: Attól ne ijedjünk meg, hogy például a paradicsomnál az alsó levelek leszáradnak, az nem probléma, illetve probléma, de...
7: Ha ez a sárgulás nem betegség, hanem egyszerűen csak azért, mert tápanyag hiánya van, meg előregedett a palánta, akkor ez nélkül ez ott le fog hullani, vagy akár mi is leszedhetjük, és utána magához tér. Hát természetesen, ha ez valamilyen kórokozó vagy kártevő miatt sárgult meg, akkor ott növényvédelemre kell szorítkozni.
6: Hogyha szétesik a kis földlabda, rosszul veszük ki a cseréből.
7: Palántát lehet kapni úgy is, hogy úgynevezett szálas palánta, tehát amikor nincs cserébe téve, hanem csak bevetik a földbe, és utána kitépkedik szabályosan a földből. Itt ugye megtépődnek a hajszálgyökerek, tehát újra kell gyökeresedni, ez sokkal nehezebben fog elindulni ez a palánta, ezért szerencsésebb valamilyen tápedényben, akár cserébe, akár újabban ugye vannak ezek a kis tőzek, cserepek, amivel együtt el lehet ültetni. Ez azért szerencsés, mert itt biztos, hogy nem sérül a gyökér, ezt úgy, ahogy van, elültetem, és azon a tőzeg falon keresztül ki fog nőni a talajba. Ha műanyag cserébe vásároltam a palántát, akkor az két ujjam közé fogom a palántát, lefordítom fejjel lefelé, és a cserépnek az aljára rajta, ütök egyet, akár az ültető lapáttal.

0: akár saját kézzel, és szépen ki fog csúszni, és nem sérül a gyökérzet. Mindenféleképpen megfelelő nagyságú gödröt készítsünk. Hát természetesen az árba is nagy különbség van, de hát ugye az a tőzeg, meg az a munka, amivel mondjuk az a palánta elkészült, meg kell fizetni.
1: Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, hívja a 061-328-7300-as telefonszámot. Már lassan elfogy a fóliás szamóca, a napokban kezdik a szüretet a Szabadföldön is, például a nagyrédei Zelnik eperfarmon. Kedvező volt az idő a virágzáshoz és a kötődéshez, jókor jött az eső, és szerencsére a hajnali hideg sem ártott a gyümölcsnek. Már csak az lenne a fontos, hogy ne kúszon 30 fok fölé a nappali hőmérséklet, hiszen a szamóca a 20-25 fok közötti meleg napos időben fejlődik a legszebben. Zelnik Péter őstermelővel Pirisi Csenge beszélgetett.
2: Nagyon szépen piroslanak a szamóca szemek a levelek között, azért van még mit leszedni, van még munka.
3: Az időjárás is most kedvezően alakult, a fóliásnak lassan vége van, a szabadföldet most kezdjük szedni. Az időjárás az most nekünk nagyon jót tett, szerencsére nem kaptunk csak annyi esőt, amennyi pont ahhoz volt tökéletes, ami a mi fejlődési időszakunkhoz megfelelő volt.
2: Nem verte szét a szemeket?
3: Itt nem esett olyan sok, mint az ország más részén. Szép, langyos, áztató eső volt, néha voltak kisebb zivatarok, de azt még jól viselték.
2: Ez a lehűlés azért ez most hirtelen jött.
3: Igen, ez a lehűlés ez pár este okozott fejtörés, vagy reggelre most lesz mínusz, vagy nem lesz mínusz, mert ugyanis az időjárás előjelzések eléggé hűvöseket hoztak, szerencsére plusz 2 fokkal megúsztuk. A növények egy kicsit stresszeltek, de az esőnek köszönhetően gyorsan helyreálltak.
2: Akkor takarni sem kellett a szamócát.
3: Most nem, de még nem mertünk teljesen elpakolni minden fátyolfóliát.
2: És mekkora idén a termés?
3: Egy erős közepes termésnek mondható, inkább jónak. Ha az időjárás egy kicsit kedvező marad, akkor lehet, hogy az elmúlt 10 év legjobb termés átlaga lesz. Ahhoz a 30 fok fölé nem nagyon kellene menni az a hőmérsékletnek, meg úgy hetente 1-2 esős nap elférne.
2: Keresik is ugye a magyar szamócát, folyamatosan jönnek a vásárlók, ragaszkodnak a termelőhöz, akit ismernek?
3: Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy inkább veszik onnan nem csak a szamócát például, mint tőlünk, hanem más gyümölcsöt is, ahol tudják, hogy ott termelik, látják. Nagyon sok helyen bizonytalan bármiféle fajta gyümölcs származási helye. És azok a vásárlók, akik viszont szeretnék tudni, hogy ténylegesen magyart vesznek, azok inkább elmennek termelőhöz, mint például nálunk is látják, hogy itt vagyunk. Mögöttük ott van az ültetvény, a fóliások, mögöttük a szabadföldi, látják, hogy itt szedjük minden reggel, frissen kapják szerencsére, és keresik.
2: Föl lehet árban venni a versenyt mondjuk egy külföldről behozott gyümölcsel?
3: Árban nem tudjuk velük fölvenni a versenyt, nem is akarjuk. Mi nem tudunk 1 euróért állítani 1 kiló szamócát. A mi szedőinknek normális munkabért fizetünk, normális körülmények között dolgoztatjuk őket. Nem agyon hajtva, mint más termelői országokban, hogyha megfelelő minőséget gyártunk, akkor a vásárlóink nem nézik annyira az árat.
2: Itt helyben azért van olyan hagyománya a szamócának, hogy van munkaerő.
3: A településünkről 3-4 emberként van csak, a többi az a környező településekről jön. 10-15 éve most már megvan az állandó törzsgárda, aki minden évben jön segíteni szedni, viszont minden évben van 2-3-4-5 új. Ez a fejlődésnek is köszönhetően meg annak, hogy van, aki már megunja.
2: De azért ez kemény munka, könnyen találni munkaerőt?
3: Igazán derekas meló. Annyira nem könnyű. Idén próbáltunk egy pár új embert. 3 nap alatt 9 új jelentkező köszönt el tőlünk. Szerencsére 2-3 megmaradt belőlük, ők úgy néz ki, hogy beválnak és jó szedők. Reméljük, hogy jövőre nem lesznek ilyen problémáink, hogy kísérletezni kelljen az emberekkel újra. Fizikálisan is bírni kell, mert egész nap behajolva nagyon megerőltető, meg az sem mindegy, hogy mennyire figyel oda arra, hogy mit szed le. Hajnalban azért kell szedni, mert hogyha felmelegszik az idő, akkor a tövön található bogyók is felmelegednek, és hogy kicsit erősebben nyúlunk hozzá a felhevült bogyókhoz, akkor a külső hámréteget megsértjük, és onnantól fogva ilyen mancsos lesz az eper, ami ugye a vásárló annyira nem szeret. A szamócát azt éretten kell leszedni, úgy ad egy íz élményt, ha viszont nincs rendesen beérve, a uborka íze van neki. Savanyú, zöld íze van, nincs becukrosodva rendesen, nem lesz édes íze a szamócának.
2: Nem csak a színe, hanem az illata is elárulja, hogy ez frissen szedett és érett gyümölcs, amit itt kapunk, hiszen olyan jó, igazi szamóca illata van, ha nem érezzük az illatát, akkor az már nem friss.
3: Vannak olyan fajták, amit zölden is már illatos, de ízanyagot nem fog tudna hozzá termelni. Abban az esetben, hogyha fél zölden leszedik, hogy úgymond sokáig el tudják tárolni hűtőben, vagy pedig különböző tárolóhelységekben, abban az esetben bepirosodni be fog, de nem fog beérni, nem lesz íze.
1: Mint már arról mi is többször beszámoltunk, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet felméréseiből kiderül, hazánk az unió második leggyorsabban bővülő biopiaca. Zöldebben rovatunkban már megvizsgáltuk az okokat és a következményeket, most viszont a jövőbe tekintünk, és megpróbáljuk körbejárni egy hosszú távú magyar biostratégia lehetőségeit. A riporter Kulik Bence.
4: Itt van velem dr. Győriné, dr. Kis Gyöngyi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet projektvezető kutatója. Hogyan is működött az adatfelvétel? Mennyire tudtak egy reprezentatív képet kapni a magyar fogyasztókról? Mert nyilván nagyon más egy belvárosi, meg mondjuk egy viharsarki fogyasztó.
5: Ez egy online kérdőíves felmérés formájában történt. Ahhoz, hogy reprezentatív legyen, ezért egy ilyen online kérdőívező közösség, egy ilyen paneles lekérdezéses közösséget is igénybe vettünk, és így lett a minta reprezentatív mostani 2026-os felmérésünket teljes mértékben egy piackutató cég paneles lekérdezésén végeztük. Pontosan azért, hogy ugye, hogyha mi küldünk egy fogyasztói kérdőívet, nyilván...
4: Hát az már torzít, gondolom, mert egy típus.
5: Igen, akik elérik a mondjuk a social media elérhetőségünket, de attól függetlenül reprezentatív volt, de ez a 2026-os, ez egy nagyon érdekes.
4: Magyarország az unió második leggyorsabban bővülő biopiaca, vagy ökológiai piaca, de ez mit jelent pontosan? Nyilván az első az Luxemburg, és ez már szerintem nagyon érdekes. Két nagyon különböző társadalomról beszélünk, két nagyon különböző fogyasztói és piaci kultúráról beszélünk. Gondolom az elmúlt évtizedek lemaradását kezdtük el egy kicsit behozni.
5: 2023 és 24 között ez a szép forgalom emelkedése Magyarország ilyen előkelő helyet érte, de felvetődik a kérdés, hogy milyen stratégiával lehet megtartani ezt a növekedést, és ennek több fontos tényezője van. Egyrészt nagyon fontos a lakossági edukáció. Ugye kiderült a felmérésünkből, hogy a válaszadóknak kb. 31%-a tudta pontosan azt, hogy mit is jelent a biotermék.
4: Ez egy nagyon alacsony szám.
5: Igen. Vagy hogyha a logó felismerésre gondolok, akkor 36%-uk ismerte föl az EU biológót, kb. 60%-uk a hazai ellenőrző szervezeteknek a logóit, de például amikor azt vizsgáltuk, hogy bioélelmiszert jelente az ökológiai vagy organikus élelmiszer, akkor csak az 50%-uk tudta azt mondani, hogy igen, azt jelenti, tehát, hogy például ez a szinonimáknak az ismerete sem egyértelmű, a védjegy felismerése sem. Nagyon fontos, hogy tudatosabbak legyenek a hazai fogyasztók, emellett kiemelten hangsúlyos egy jól tervezett fogyasztói célcsoportokhoz alkalmazkodó marketing stratégia, marketing kommunikációnak a kidolgozása, emellett pedig nyilvánvalóan a megfizethető árak, ugye a legerősebb ösztönző, például a szkeptikusoknál is a fogyasztói árak csökkentése. Emellett pedig az elérhetőség szélesítése is, hogy minél több magyar bioterméket lehessen elérni, és ezt is megmondom, hogy a tudatos és a megfontolt fogyasztók számára az a legfontosabb ösztönző. És emellett pedig úgy gondolom, hogy a hazai értékláncnak a fejlesztése is egy nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar termelőkhöz jusson és a magyar feldolgozók profitáljanak ebből a keresleti igényből. Hogyha visszaugrunk egy kicsit Európára, Európában Dániát tudnám egy ilyen mintaországnak elmondani. Ott például egy nagyon jól megtervezett, több éven át, évtizeden át folytatott stratégiával építették a fogyasztói bizalmat, nagyon jó egyensúlyt alakítottak ki az ottan megtermelt áru alap az otthon került értékesítésre, ezen kívül pedig a közétkeztetésbe is bevonták a biotermékeket, tehát ezek mind olyan tényezők, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ez a növekedés ez tovább stabilizálódjon.
6: Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
1: 3:46 után vagyunk 3 perccel, és a folytatásban Császlóra látogatunk, mely egy kis falucska a Szatmári térségben. Az itt jellemző kötött talaj megművelése nem könnyű, így leginkább takarmánynak való növényt termesztenek, illetve a széna készítéshez szükséges területet rendszeresen kaszálják. Ehhez és a legeltetéshez esőre lenne szükség, ami most nagyon hiányzik. Varga Zoldán császlói húsmarha tartó gazdával Zsordos Barnabás beszélgetett.
7: ha felnézek az égre, gyönyörű kék az ég, a fecskék igencsak röpködnek, de azt is mondhatnám, hogy repedések vannak a szatmári síkság legelőjén, kellene az eső. Varga Zoltán szarvasmarhatartóval beszélgetek, a legeltetéses állattartást választó gazda sem nyugodt, mert a legelőre is kellene az eső.
8: Nagyon kellene az eső, igaz, két hete körülbelül kaptunk 48 millió esőt, az nagyon jót, megköszönjük a jó Istennek. Két hét alatt, ha nem lesz eső, nem tudom, mi lesz a füvel és a takarmánnyal is, és kukoricával, az őszi vetésekkel. Igen. Nagyon kellene az eső.
7: Maradjunk még a takarmánynál. Natura 2000-es, ugye ez a terület?
8: Én szinte majdnem mind Natura 2000-es, ami elég volt hosszú évek során, ahhoz béleltem több mint 40 hektárt.
7: De azokat kaszálni lehet?
8: Persze, lehet mindent. Megkérjük az engedélyt, és lehet kaszálni.
7: Hány jószág legel most itt a síkságon?
8: Nekünk 50 darab legel. Május 4-én hajtottunk ki.
7: Az a kevés eső, amit említett Zoltán, jelentett valami? Zsendült a fű, ahogy szokták mondani?
8: Nagyon szépen meglátszik. Kezd nőni, az időjárás képest nagyon szép. Télen olyan víz volt a legelőn, hogy gumicsizmába bemerültek.
7: És most pedig egy méterrel lentebb van a víz.
8: Hát a vízkészlet nagyon lent van.
7: Milyen fajta a jószág?
8: Húsmarha mindig van. Limuzin, meg sarulék. Meg van magyar tarka. Én magyar tarkával kezdtem fejéssel. 98-ba. Át kellett váltanunk. Húsmarhára, mert a tejpiac olyan, amilyen.
7: A húsmarhában a sarulé, meg a limuzin az, ami kedvelt?
8: Igen, a legkedveltebb. Hús kihozata a legjobb a sarulénak és a limuzin. Tapasztalatból tudjuk.
7: Kik veszik? A kereskedő az magyar, vagy valamelyik országból érkezik?
8: Hát ez vegyes, de főleg magyar. Tovább tartásra szokták mi tőlünk venni. Szép az állomány.
7: Hány mázsáig kell tartani? Mikor a legoptimálisabb az értékesítés?
8: Három mázsás bikákat szoktam, üszőket nem szoktam eladni. Bikák azokat három mázsáig. Ennyit még nem kaptunk, mint januárban, de most már visszaesett megint az ár.
7: Hullámzó az értékesítési ár.
8: Egyet tudja mindenki. Ameddig egy bikabolyút eladunk, két évig benne van a pénzünk. Kettő évig.
7: Van, akit hallottam, hogy nagyobb súlyúra akar átállni. Ez nem foglalkoztatta Zoltánt?
8: Elgondolkoztató, csak ettől jobbat nem találtak ki.
7: Tovább kell tartani.
8: Megeszi saját magát. Nagyon sok termény kell, de nagyon sok.
7: Most ki van kinn a jószággal, mert azért felügyelet nélkül nem lehet őket hagyni.
8: Mindjárt megyünk le, villanypásztor köszön, de napközben többször lemegyünk, itatjuk.
7: Itt van a közelben.
8: Itt van, 800 méterre sincsen tőlünk.
7: Kaszálás mikor lesz?
8: Hát szerintem jó két hét múlva. Mondom, duplájat kell lekaszálni, amit szoktunk kaszálni.
7: Tudja, hogy hány bálára van szükség?
8: Az idén is megetettünk 600 bálát.
7: Ugyanennyit kell?
8: Több kell. De annyi szerencsénk van, hogy síkság, kötött talaj, kicsit jobban megnő a fő.
7: Csak több nedvesség van benne.
8: Még van egy kis nedvesség benne.
1: Aminek örülni kell, és ha lehet, akkor meg is kell tartani azt a keveset, mert a csapadék hiánya csantavéri tejtermelőknél körében is komoly problémát okoz, hiszen számukra rendkívül fontos a rosszenás készítése, ami egyébként egy kiváló minőségű koratavaszi tömegtakarmány, amely jelentősen csökkenti a nyári takarmányellátás kockázatát, ami különösen nagy jelentőséggel bír az aszályos években. Ternovác István összeállítása.
9: Szerbiában évek óta nincs elegendő csapadék, amikor pedig megvan a sok éves átlag, akkor az eső aránytalan idő és térbeni eloszlása jelent gondot. Emiatt a szarvasmarha hízlalók és a tejtermelők képtelenek elegendő tömegtakarmányt előállítani jószágaik számára. Csantavéren Kecsenovics János gazdaságán a téli csapadékot jól hasznosító rozsvetés biztosítja a kiváló minőségű szenás takarmányhoz a nyersanyagot.
10: 5-6 éve termeljük a rost. Sokan azt mondják, hogy nem ez kellene, hanem herét vetni, ha kevesebb a munka. Hát lehet, hogy igaz, de arid az időjárás. Ki kellene, hogy küszöböljük ezt a nagy szárazságot, és akkor próbálunk rost termesztéssel. Tudtunk beszerezni a magyarországi behozatali magot, abból mindig hagyunk még valamennyit, amit kő vetőmagnak, és azt termeljük. Azért csináljuk ezt, mert aránylag sok a fehérje benne. Hogyha vigyázunk a kaszálásra, tehát nem várjuk meg, hogy kidobja a kalászát, akkor tudja 18%-ot is verni. Lehet, hogy nem annyira emészthetők a rostok benne, mint a lucernában, mert ugye tudjuk, a lucerna az a takarmányok királynője, de ha nincs ló, jó a szamár is.
9: A rosszénás nagy előnye, hogy áprilisban még a nagy melegek és a szárasság beállta előtt elkészül, és ha az időjárás kedvez, akkor a betakarítást követően jöhet a másodvetés, tehát a termőföld jobban hasznosul, teszi hozzá a termelő.
10: Nem összetett a termelése. Ősszel ezt szoktuk elvetni legelőször, tehát október 1-én körülbelül, attól függ, hogy hogy haladnak a munkák, akkor kezdjük el a vetését, tehát a buza előtt elvessük. Ez is, mint minden más növény, igényli a minőséges termőföldet, a jó táplálékot, és akkor nincs vele semmi gond. Hozama eltérő a földektől függően, mert ugye vannak olyan területek, amiben évente kétszer próbálunk termelni. Most, hogy ez megéri-e, nem éri, de veszem észre, hogy amiben tavaly kétszer volt, tehát a rozs után volt kukorica például, vagy valami más után, ottan kicsit gyöngébb a hozam. Oldanként 5-től 10 bál, hát a 800-tól 1000 kilóig. Első rakodós gépekkel rakjuk fel, és utána csomagolásnál pedig telehender, az végzi a mozgatást. Nem egy leányálom a gép számára, de muszáj neki viselni, próbálunk rá vigyázni, karba tartsuk maximálisan, amennyire tudjuk, és akkor csináljuk.
9: Minőségi, jó erjedésű szénást a kormány azonban csak megfelelő teljes a verjesztő adalékok hozzáadásával biztosítható, magyarázza Kecsenovics János.
10: Ebbe a tartályba van az adalék, amit befecskendezünk a masszára. Ez egyfajta ilyen teljesabb baktérium, inokulantnak mondjuk, és akkor ezt fecskendezzük be egy dobozzal 50 tonnára van. Na most ez néha eltér kicsit többet, kicsit kevesebbet, ahogy sikerül, de ennélkül nem lehet csinálni, ennélkül tönkre megy. Ugye ebben nincsen kukoricaglukóz, tehát cukor nincs benne, és muszáj hozzáadni valamit, ami jó irányba tereli az erjedést.
9: Nagy biztonságot jelent a gazdálkodó részére, hogy a mintegy 600 szarvasmarha, köztük mintegy 200 fejős tehén számára a minőségi tömegtakarmány már most biztos helyen van. A becsomagolt hengerbálákat pedig a rendelkezésre álló gépek segítségével könnyű mozgatni.
10: Ez már megvan, és ehhez még egy kis kukoricaszivás, hogyha lesz, akkor talán átviszeljük az évet. Napi szinten az a 2-től 3 bálig elfogy. Sok jószágnak osszuk szét, ha megvan a receptúra is, akkor azt szerint keverjük.
9: Hogy mit jelent a családi gazdaságú 600 szarvasmarhát ellátni, arra a több évtizede gazdálkodó Kecsenovics János csak ennyit mond.
10: Ez csak azt tudja, aki benne van. Ez olyan, mint a katonaság. Szép a kinézete, csak nehéz a viselete.
9: Május folyamán elkezdődik a lucérnak a szállása. Egy részéből ugyancsak erjesztett szénást készítenek, egy részéből száraz széna lesz. Aztán, ha kedvez az időjárás, akkor még siló kukoricát is biztosítanak állataiknak. Hogy azok ne panaszkodhassanak, meglegyen a változatos étrend a megfelelő hús- és tejhozamhoz.
1: És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Rozbora Zoltán, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Gergács Anikó nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: műsor ajánlott. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
1: Baranyai bányászváros keresi a helyét, mint egy apró hirdetés. Tény, hogy Kumlón a szénkitermelés 2001-ben végleg megszűnt, pedig a város mai életét, terveit csak ezzel együtt lehet érteni, értelmezni. Mai helyünk az egykori pártszékház, a Kumlóverzum.
0: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető, Bicsák Eszter. Napi túra. Elmondja Radnóti Zoltán rabbi.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szép napot kívánok! A mai nap szeretnék egy olyan szimbólumról beszélni, amit sokat látok az utcán, nyaklánc formátumban, medalionként. Sokan nézik egy ülő kutyának, vagy széknek. Gyakorlatilag ez két héber betűnek a összerakása, egy het, vagy egy jod betűnek, ami összehasonló háj, azt jelenti élő élet. Ez a szó, amikor valaki szimbólumként magán hordja, azt jelenti, minden pillanatban emlékezteti őt az élő Istenre. Él háj, azt mondja a Tóra, élő Isten szó szerint, a háj maga az a jelző, az élet. Innen jön a háim, mint élet, vagy a lök háim, mint kocintáskor mondunk, hogy egészségedre, igyunk az életre. Mindenképpen ez a szimbóluma a zsidóságnak, hogy medálként is az Istenre gondolj, és azt, hogy az Isten egy örökkön létező, mindig velünk lévő entitás, a mi lelkünknek a vezetője, egy fontos élmény, mert a jó Isten ott van velünk, amikor szomorúak vagyunk, vagy vidámak vagyunk, amikor amikor barátainkkal vagyunk, és ezt a zsidó folklór sokszor egy nyakláncban is magán hordja, tehát ilyet látunk valaki nyakában, gondoljunk arra, hogy ő ezzel a kicsinye kis jelecskével arra utal, hogy ő nagyon szereti az élő Istent és a saját zsidóságát. Köszönöm szépen, és legyen szép napunk!
0: Radnóti Zoltán rabbi gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 26-án kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Derült, napos, száraz idő lesz. Megélénkül viszont az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban Király Erzsébet.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Több vizsgálóbizottság létrehúzásáról is tárgyal ma az országgyűlés. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya a jegybank elnök szerint. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról. Következnek a részletek. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Mellétei Barna Márton, a módosítás benyújtója úgy reagált, a javaslat nem a hatályba lépését megelőző időszakra vonatkozik, hanem a jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnökké válás tekintetében, méghozzá olyat, amely erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét. Súlyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, fogalmazott Magyar Péter a Telexnek adott tegnap esti interjújában. A kormányfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata, amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött, a nemzeti egység megteremtése. A miniszterelnök közölte, ha Súlyog Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját, de a posztra még nincs jelölt. A kegyelmi ügyről Magyar Péter azt mondta, biztosabban, hogy vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre, amelynek ráhatása volt a döntésekre. Közölte azt is, hogy egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány. Beszélt az uniós pénz hazahozataláról is, hangsúlyozva, hogy rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak. 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. Erről beszélt az elmúlt podcast műsorában Varga Mihály, aki megjegyezte, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát. A Magyar Nemzeti Bank elnöke azt is hozzátette, hogy az ideinél fontosabb lesz a következő évi költségvetés, amelyből már látszik, hogyan képzeli el a jövőt az új kormány. Varga Mihály azt is mondta, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de bármikor készen áll erre, ugyanis vannak közös ügyei. Ezek között említette az euró bevezetését.
5: Feltételek teljesítése önmagában az euró bevezetés nélkül is jót tesz a magyar gazdaságnak. Alacsony hiány, alacsony államadósság, normális alacsony kamatszint, amely segíti a vállalkozások és a háztartások hitelfelvételét. Tehát a feltételeket nem csak azért kell teljesíteni, mert majd valamikor be kell vezetnünk az eurót, vagy be akarjuk vezetni az eurót Magyarországon, hanem azért, mert ez jót tesz a gazdaságnak.
4: Kamat döntőülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és nem változtatta a kamat folyosó két szélét. Varga Mihály, az MNB elnök áprilisban azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 2024. szeptember óta először 25 bázisponttal csökkent.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
4: Vita van Ukrajna uniós csatlakozásáról. A német kancellár szerint Ukrajna nem tudja rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért egyelőre csak társult tagságot adnának neki. Az ukrán elnök szerint ez méltánytalan, mivel országa Európát védi. Volodymyr Zelenszky egyenlő feltételeket vár. Közben brit sajtóértesülések szerint többen az anyagi segítséggel sem értenek egyet, több ország sem támogatja azt az elképzelést, hogy a NATO tagállamok a GDP-jük egy részét Ukrajna katonai támogatására különítsék el. A Kiev Independent arról ír, a NATO júliusban Ankarában tartja éves csúcstalálkozóját, Mark Rutte NATO főtitkár pedig abban reménykedik, hogy a tagországok megállapodnak Ukrajna további támogatásáról. Továbbra sincs fegyvernyugvás az ukrán-orosz fronton. A moszkvai és a kijevi haderő újabb és újabb légi csapásokat mér egymás területére. Részletek Iváncsik Attilától.
6: Három civil is megsebesült Dnipropetrovskban, amikor az oroszok a kelet-ukrajnai régiót harci drónokkal támadták. Az ukránok válaszként az oroszországi Belgorod megyére mértek ellencsapásokat. Közben az ukrán hatóságok befejezték a kárfelmérést a Kijevet ért hétvégi légi csapássorozat kapcsán. A jelentés szerint 300 épületben keletkezett jelentős kár, ezek fele lakótömb. A sebesültek száma meghaladta a 100-at, ketten pedig életüket vesztették. Sajtóbeszámolók szerint Ukrajna úgy próbálja fenntartani a harci drónok zavartalan gyártását, hogy a nagygyárak helyett 250 kisebb üzemet működtet. Így az orosz légi csapásoknak nincsenek egyértelmű célpontjai. Szakértők kiemelik, a pilóta nélküli repülőszerkezetek minden más fegyverzetnél olcsóbbak, és óriási pusztítást képesek végezni, így akár a háborút is eldöntheti, hogy Kijev vagy Moszkva fejlődik gyorsabban az ágazatban.
4: Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. A formálódó egyesség értelmében a hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra, emellett megállapodás születhet Irán nukleáris programjáról, valamint az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünetről is. Az esetleges békekötés hírére az olajára hordonkénti $100 lélektani határ alá esett. A teheráni tárgyaló delegáció semmilyen kompromisszumra nem hajlandó, az ország méltóságáról van szó, hangsúlyozta az iráni elnök. Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor azt mondta, esélyt adnak a diplomácia sikerének.
7: Úgy vélem, egy kifejezetten szilárd javaslat van az asztalon a Hormuzi szoros újranyitásáról, valamint egy érdemi tárgyalás sorozat elindításáról a nukleáris kérdésekben. Remélhetőleg sikerült tető alá hoznunk az egyességet. Ahogy az elnök is mondta, nem siet és nem fog rossz alkut kötni. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Minden esetre minden esélyt megadunk a diplomáciának a sikerre.
4: Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába, a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a Hajj az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. Tovább terjed az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint már több mint 900 gyanús esetet regisztráltak és 101 fertőzést igazoltak. A halálos áldozatok száma meghaladta a 200-at. A terjedő vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzatkezelés. Idehaza egyre tudatosabbak az emberek az utasbiztosítások megkötésekor. A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője arról beszélt, egy utazás során számos olyan váratlan helyzet adódhat, ami miatt szükség lehet biztosításra. Jenei Attila hozzátette, fontos, hogy a biztosítást mindig az utazás megkezdése előtt kössük meg, az egyéni szempontok és kockázatok figyelembevételével. Kiemelte, érdemes biztosítást kötnie az Európai Egészségbiztosítás kártya mellé is.
8: Mindig a részes adott EU tagállamnak a társadalombiztosítási szabályai szerint térít, hogyha ott bennünket bármi baleset ér, viszont ahol mondjuk az adott állam állampolgárnak is önrészt kellene fizetni, vagy egy sürgősségi beavatkozás, vagy egy helikopteres szállítást pluszban kell fizetni, azt nem feltétlenül fogja az Európai Egészségbiztosítási Kártya fedezni, hogyha nincsen hozzá egy megfelelően megkötött utasbiztosításunk.
4: Átadták a felújított gyárfás kúriát Székely Keresztúr egyik legismertebb műemléképületét, ahol Petőfi Sándor utolsó estéjét töltötte a segesvári csata előtt. Az udvarházban árpádkori leletek és több évszázados falfestmények kerültek elő, megnyitották a korábban lezárt teraszt és a még menthető bútorzatot is restaurálták. A legenda szerint a forradalmár költő az udvarház mellett álló körtefa alatt szavalt el az Egy gondolat bánt engemet című vers. Ezért a kúria kertje ma a Petőfi kultusz egyik legfontosabb emlékhelye, mesélte Sándor Zsigmondi Bolya, a Molnár István Múzeum igazgatója.
9: Sok ezer ember azért jön ide, mert mégis a nemzet nagy költőjének a lábanyomát keresi. És nagyon érdekes minden nagy ember költő esetében a születés, és még titokzatosabb a halála, főleg olyan, mint a Petőfi, hogy nem tudjuk, hogy mi történt vele, viszont itt bizonyosan járt, vacsorázott a körtefa alatt, üldögélt, időt töltött, és itt hagyta az emlékét.
4: Továbbra is számítani lehet minimális késésekre a tegnapi kelenföldi mozdony tűz miatt. A Mavinform közölte, a menetrend helyreállt, de utazás előtt érdemes tájékozódni a legfrissebb információkról a Mavinform oldalán. Sikeresen dokkolt a kínai Tiangong űrállomáshoz a Szencsú 23 űrhajó 3 fős legénysége. A küldetés különlegessége, hogy az egyik űrhajós rekord hosszúságú 1 éves missziót teljesít a világűrben. Az orvosok és kutatók azt vizsgálják majd, hogyan reagál az emberi szervezet a hosszú távú súlytalanságra. Kína ezzel újabb fontos lépést tett a tervezett hold programja felé. A küldetés egy újabb mérföldkő Hongkong és az ország életében is, erről a különleges közigazgatási terület kormányának innovációs, technológiai és ipari minisztere beszélt.
10: Ez nem csupán egy űrrepülési küldetés sikeres befejezését jelenti, hanem a nemzet növekvő technológiai erejének jelentős példája is. Az, hogy az egyik innen származó tajkonauta is részt vett a küldetésben, még jelentősebbé teszi ezt a megtiszteltetést. Ez tökéletesen bemutatja Hongkong részvételét és hozzájárulását az ország általános fejlődéséhez, valamint hozzájárulását Hongkong technológiai innovációs képességeihez.
0: Autós percek.
4: Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 470-es főúton Békés belterületén. A 12-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Most pedig fővárosi információkkal folytatjuk. Kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5-ig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szűcs Magdolna, BKK Info.
12: Időjárás jelentés.
13: Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Ez volt a Krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket, Király Erzsébet!
12: Nemzeti Sportkrónika.
14: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. A Szolnoki Olaj 81-75-re megnyerte a szombathelyi Falko ellen a férfi kosárlabda bajnokság döntőjének negyedik mérkőzését, így egyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A trófáról a szerdai ötödik találkozó dönt majd. A bronzérmet a Kaposvár szerezte meg, amely 73-66-tal zárt az atomerőmű Paks ellen, így megszerezte harmadik sikerét. 7-3-ra kikapott a magyar férfi jégkorong válogatott az Amerikai Egyesült Államok ellen az elit világbajnokság 5. fordulójában. Majoros Gergely csapata már vasárnap biztosította a bemaradását, és a tegnapi eredménnyel az is eldőlt, hogy hazánk válogatottja a 7. helyen zár a csoportjában. A magyarok ma zárják a VB-t a lettek elleni mérkőzés, 12 óra 20 perckor kezdődik. Fucsovics Márton Bondár Anna és Udvardi Panna is kikapott a francia nyílt teniszbajnokság 1. fordulójában. Tegnap 3 magyar játékos volt érdekelt a Roland Garroson, a férfiaknál Fucsovics Márton, aki ugyan az első játszmát megnyerte Matteo Berrettini ellen, de végül 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 arányban kikapott az olasztól. Bondár Anna a csatára késztette Elina Svitolinát, de 3-6, 6-1, 7-6-ra az ukrán teniszezőre nyert. Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, 6-0, 6-2-re győzött a svájci Viktoria Golubics. Ez azt is jelenti, hogy egyéniben már csak egy magyar Gáfi Dalma van versenyben, aki ma lép pályára először. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnök, aki levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatálya távozik tisztségéből. Lázár János 2020 júliusa óta vezette a szövetséget. Deán Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. A Paderborn hosszabbítás után 2-re legyőzte a Wolfsburg együttesét a német labdarúgó bajnokság rájátszásában, így feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg ugyan már a 3. percben vezetés szerzett, ám a 14. perccel ember hátrányban játszott, így az alacsonyabb osztályból érkező Paderborn fordítani tudott, és története során harmadszor szerepelt majd a Bundesligában. Az olasz labdarúgó bajnokságban szereplő Napoli csapata a hivatalos oldalai jelentette be Antonio Conte távozását. Az olasz szakember 2 idényt töltött el a Napolinál, ez alatt bajnoki címet és szuperkupát nyert. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
12: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
0: Műsorajánlat.
12: Kalendárium.
3: Vendégünk a 80 esztendős Malek Miklós zeneszerző lesz, aki életmű koncertjére készül. Viktor Vasarely születésének 120. évfordulójára emlékezik a Fővárosi Szépművészeti Múzeum. Bloomsday Kortárs Összművészeti Fesztivál szombathelyen James Joyce Ulysses című regényének szombathelyi származású főhőse tiszteletére. És Bábszínházi Seregszemle Debrecenben Vonal Fesztivál címmel.
12: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
15: Ön szerint tudja-e teljesíteni a kormány azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság elvár az uniós támogatásokért cserébe? És kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást?
12: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
16: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
3: 2026. május 26-án, kedden, Evelin és Fülöp névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Idén is tarolta a fagy a gyümölcsösökben, vannak területek, ahol a kajszibarack termés gyakorlatilag megsemmisült. A károkról és a várható árakról is beszélünk majd még ebben az órában. Aztán szó lesz arról is, hogy 27%-kal emelhetik a fővárosi taxis tarifát. A részletekről az Országos Taxis Szövetség elnökét kérdezem majd. 7 óra után pedig igyekszünk utána járni annak, hogy bajban lesz-e a turizmus a vendégmunkások nélkül. 3.48-kor kapcsoljuk majd a Magyar Szövetség elnökét, Bubik Lászlót, akivel arról beszélgetünk, hogy aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. Ezt követően pedig szó lesz külpolitikáról és migrációs kérdésekről is. Tartsanak velünk ma reggel is.
17: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
3: 6 óra 18 perc, győzelemmel zárta a hétvégén a szerb bajnokság rájátszását a Vojvodina csapata, amely így második helyen végzett a tabellán. A Novi Pazar ellen 3-0-ra megnyert mérkőzés után Szűcs Kornél nyilatkozott Dejan Beklavacsnak.
18: Győzelemmel fejeztétek be a Superliga 2025-2026-os idényét. A második helyen végzett a Vojvodina, ez a klub történetének a legutóbbi 17 évben a legjobb eredmény. Te ugye télen igazoltál ide, hogyan is értékelnéd ezt a tavaszi szezont?
19: Igen, úgy értékelném, hogy szerintem mindent kiadtunk magunkból, legalábbis mióta én itt vagyok. Azt érzem, hogy egy nagyon jó csapatba kerültem. Jól fel vagyunk készítve az edzői stáb által, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megszereznünk a második helyet, és hogy ezzel az Európa Liga indulást elértük, úgyhogy annak is külön örülök, hogy ez az utolsó meccs. Azért egy felforgatott csapattal játszottunk, sok fiatallal, de hogy így is nyerni tudtunk, és azért sokkal jobb így elmenni a pihenőre.
18: A múlt szerdán egy rendkívül izgalmas kupadöntőt vívtatok a Crvenaz Zvezdával, a te góloddal ugye gyorsan megszereztétek a vezetést, utána volt 2-0-ás előnyötök is, a bíró ráadásban 2-1-re vezettetek, aztán pedig egy büntető párbajban alul maradtatok a belgrádi csapattal szemben, ráadásul a finálé is egy bő fél órás késéssel kezdődött szurkolói rendbontás miatt, tehát gondolom ez egy olyan kupadöntő, amire sokáig emlékezni fog.
19: Az biztos, hogy sokáig emlékezni fogok, hiszen ez volt az első kupadöntőm, nekem több minden miatt is fontos, hiszen az első gólomat megszereztem a Vojvodina színeiben, egész csapat előtt tényleg le a kalappal, ahogy játszottunk azon a meccsen, viszont olyan nyomást kaptunk, amit sajnos már nem tudtunk kibírni, és végül ugye büntető párbajban maradtunk alul, de igazából azóta vagy abból a meccsből mondhatom, csak pozitívunkat tettünk el. Igazából úgy készültünk a hátralevő meccsekre, hogy mindent oda tegyük magunkat, és megszerezzük a második helyet, úgyhogy hamar el tudtuk felejteni a kupadöntőben elszenvedett vereséget.
18: Említetted, hogy kijutottatok az Európai Kupaporondra, az Európa Liga selejtezőben játszatok majd július első felében, és hát a 6 lehetséges ellenfél között ott van a Ferencváros is. Szeretnél a Fradi ellen játszani?
19: Ez volt az egyik legelső mondat, ami elhangzott a számból, amikor megtudtuk, hogy kik lehetnek majd az ellenfelek, vagyis pont a csapatmenedzserünk hozta fel, hogy láttam-e, hogy a Fradi szóba jött. Én meg mondtam, hogy persze láttam, és igazából örülnék neki, jó lenne újra hazatérni Magyarországra játszani.
18: A szerb bajnokság tehát véget ért, az idény viszont még nem, hiszen Marco Rossi szövetségi kapitánytól meghívót kaptál a két júniusi barátságos mérkőzésre. Remélhetőleg majd több szerencséd lesz, mint májusban. Várod már?
19: Persze, hiszen ugye a múltkor sajnos sérülés miatt el kellett hagynom az edzőtábor telkiből, úgyhogy hál' Istennek lekopogom. Tényleg azt érzem, hogy jó formában vagyok, a sérülésben már teljesen kijöttem, úgyhogy bízok benne, hogy 100%-os állapotba fogok oda érkezni telkibe, és minden tőlem tehetőt megteszek, hogy képviseljem a hazámat.
17: Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3: 6 óra 21 perc, ismét megválasztották Miskolc borát. A hagyomány 20 éve él a Borsodi Vármegye székhelyen, minden évben 3 kategóriában egy-egy bort Miskolc borává választ a szakmai zsűri, így volt ez idén is. Bétót Erika riportja.
20: Miskolc ismét megválasztotta a városborát. A rangos eseményen helyi és környékbeli pincészetek mutatták be a legjobb tételeiket, amelyek közül a szakmai zsűri választotta ki azt az egyet, amely 2 éven át viselheti a Miskolcváros bora címet. A szervezővel, Demeter Tiborral beszélgettem először.
1: Két évente kapjuk ezt a nemes feladatot, hogy rendezzük meg ezt a borversenyt. Minden tisztességes városnak tisztességes bor is dukál. Ilyenkor összeülünk, három kategóriában felkérünk borászokat, hogy nevezzenek. Ez egy szűkített borászlista, tehát nem minden borvidéket engedünk be, mert akkor egy hétig is itt ülhetnénk szerintem. Ez a Egri, Bükki és a Tokaji borvidékről érkeztek borászok. 40-45 étel nevezett, a három kategória pedig a száraz fehér, a vörös és a desszert, vagy édes, ahogy mások ismerik a kategóriát. Mindegyik szép számmal érkeztek nevezések, nagyon izgalmas verseny ígérkezik. Szakmai szempontok alapján egy ilyen borsort raktak tegnap össze a szakértők, és egy úgynevezett vakkóstolás fogja nem sokára kezdetét venni.
20: Vakkóstolás?
1: Igen, ami azért hívják a szakzsargon ezt vakkóstolásnak, mert nem látjuk a palackot, egy ilyen kis zsákocskába húzzák a palackot, akkor kiöntjük a pohárba, akkor két információt közölnek csak a borbírálókkal, hogy milyen évjáratú ez a bor, és milyen fajta ez a bor. 2024-es Merlot kóstolunk, és ez alapján akkor egy 0-tól 100-ig terjedő pontskálán a borbírálók lepontozzák.
20: Hányan vannak a borbírálók?
1: Ugye a három asztaltársaság mindegyikében 6-an, 7-en, tehát ilyen létszám jött most így össze. Nagy része szinte mindegyik borszakértő, és van egy-két olyan neves személyiség, akiket minden évben meg szoktunk hívni.
20: A pontozás alapján kiválasztják, hogy melyik lesz a Miskolcváros bora 2026-ban. Mi történik akkor? Ez tulajdonképpen a borásznak egy dicsőség?
1: Abszolút, én azt gondolom, igen. Ameddig a Miskolcváros bora, tehát ez két évig a borász ezt megjelenítheti a felületein, a palackon, dicsekedhet vele, van mivel.
21: Palkó Gabriella vagyok, a Palkó borászat a Labolyszántóról. Egy fehér borral és egy fordítással érkeztünk. A fehér bor az a Kassaváros dűlőből egy furmint. Ez egy 500 éves történelmi dűlő. Ez régen a Kassa egyház megyéhez tartozott. Ugye volt régen a Miskolc, a Labolyszántó Kassa borút. Ennek a tiszteletére azt gondoltam, hogy mindenképpen érdemes, hogy szeretnénk nevezni ezt a borunkat, illetve nálunk is ez egy kiemelt terület. És hoztam egy fordítást, ami ugye ilyen különlegesség. Nem tudom, hogy mennyien ismerik. Viszonylag ritka, tehát nem túl gyakran készítenek ilyet a borászok. Ugye az asszusztemet, amikor feldolgoztuk, a szemeket, ugye szemenként gyűjtjük, tároljuk, feldolgozásra kerül, és ezeknek a szemeknek a még egyszeri felhasználása, tehát hogy készül az asszó, és utána még egyszer beáztatjuk. Mi általában ilyen kései szüretelésű bort szoktunk használni ehhez az áztatáshoz. Ez szerintem egy különlegesség, nem túl gyakran készül a Tokaji borvidéken.
20: Szuper Andrással beszélgettünk, aki az István Nádor borlova Grand nagymestere, elnöke. Most önök találták ki sok-sok évvel ezelőtt azt, hogy válasszák meg Miskolcváros borát.
22: 20 évvel ezelőtt néhai dr. Farkas Attila alapító borlovagunk kezdeményezésére és a város egyetértésével kitaláltuk, megalkottuk, megszerveztük a Miskolcváros bora verseny első fordulóját, amit gyakorlatilag most 20 éve.
20: Kóstolta-e a borokat, hogy milyen a felhozatal?
22: Most csak egy rövid köszöntőre volt idő, mert nem sokára egy másik megbeszélésre kell mennem, szintén egy konferenciával kapcsolatban, de az a jellemző, hogy a 20 év alatt lassan mondom azt, hogy kinövi magát ez a verseny, kiváló borokat bírálnak a bírálók, és ugye ez nem csak a borászoknak egy elismerés, hanem a limázsát, a jó hírét Miskolcvárosnak is viszi.
20: A zsűri munkájának köszönhetően megszülettek a hétvégére a borverseny eredményei is. Miskolcváros bora 2026-ban a fehér bor kategóriában a miskolci Gallai Kézműves Pince 2025-ös évjáratú Zenit száraz fehér bora nyerte. Vörös bor kategóriában az Egri Tummerer Pince 2021-es évjáratú száraz vörös bora kapta az elismerést. Az édesborok között a Tokaji Babics Pincészet 2019-es évjáratú 6 puttonyos aszúja bizonyult a legjobbnak. Ezek a borok viselhetik tehát az idén a Miskolcváros bora címet.
17: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
23: Baranyai bányászváros keresi a helyét, mint egy apró hirdetés. Tény, hogy Kumlón a szénkitermelés 2001-ben végleg megszűnt, pedig a város mai életét, terveit csak ezzel együtt lehet érteni, értelmezni. Mai helyünk az egykori pártszékház, a Kumlóverzum.
17: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető, Bicsák Eszter. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsából.
23: Ön szerint tudja-e teljesíteni a kormány azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság elvár az uniós támogatásokért cserébe? És kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást?
17: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Aponyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
5: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
2: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
6: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
2: Carte Rouge. Vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
16: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
7: az első világháború embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
16: Rendhagyó történelem óra
7: 19 augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
16: Múltunk árnyai.
7: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
16: Közösség a fontos helyszíneken.
7: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
16: Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
24: BKK Info.
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttal a Menyecske utcáig közműjavítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Szűcs Magdolna, BKK Info.
24: MÁV Info.
25: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Budapesten tart a déli körvasút fejlesztése. Ma 9 és 14 óra között egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között. Emiatt a Budapest-Bécs közötti nemzetközi, valamint az elővárosi G43-as vonatok is csak Kelenföldig közlekednek. Elkezdődött a karbantartás a pécsi fővonalon. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs felé. Holnaptól kezdődik a nyári karbantartás a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon. Ezen a részen pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Tokaj Intercity-k megosztva, a keleti pályaudvar és Miskolc között színva, valamint a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között Nyírség Intercity néven közlekednek. Szombattól újraindul a vonatközlekedés a Veszprémi fővonal teljes hosszán. Addigra befejezik a korábban megrongálódott vasúti töltés helyreállítását. Péntek estig még pótlóbuszok szállítják az utasokat Veszprém és Ajka között. Jancsurák Bence, MÁV Info.
24: Időjárás jelentés.
3: Budapesten már most 17 fokot mutat a hőmérő, hogy hány fokra kell ma készülni országszerte. Azt már a Hungaromet munkatársától, Vaszkó Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
26: Jó reggelt kívánok! Nyári időre számíthatunk ma, emellett az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, inkább csak északkeleten képződhet kevés gomoly felhő. Napközben a délnyugati tájakat leszámítva ismét több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati északi szél, de este mérséklődik a légáramlás. Délután 28-33, késő este többnyire 17-26 fok várható. A meleg szerdán tetőzik, ezt követően hidegfront vonul át fölöttünk, helyenként záporral, zivat arral mögötte csütörtökre 5-8 fokkal mérséklődik a meleg.
3: Az 5-8 fok mérséklődés még akkor is 27-28 fok körül lesz majd, de erről majd akkor beszélünk. Vaszkó Andrásnak köszönjük szépen. Fél hét után egy perccel pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban. Néver Igor.
27: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ma kezdődik az új országgyűlés első ülésszaka. A képviselők létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és még a héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Főként egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik mai ülésén a kormány. Egyeztetnek a korrupció felszámolásáról és a kórházi fertőzések ügyéről is, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az utas tájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Esténként újra lezárják az autósok előtt a pesti alsó rakpartot. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket mától a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen, ugyanarra az élőben streamelt zenére.
0: Vármegyéről Vármegyére. Zala.
4: Borosán völgy, a Szent Kút tiszta forrása. Aki lesétál a lépcsősoron és megáll a kőfal mellett, megérezheti az Úr jelenlétét. A Borosán völgyi forrás Zala lövőtől nem messze az erdő közepén tör fel. A néphit szerint nevét egy pára felfutó borossáról kapta. A II. Világháború után épségben hazatérő fiatalok itt akartak megemlékezni elhunyt társaikról és hálát adni a megmenekülésükért. Ehhez csatlakozott Kapui Károly plébános, és együtt emelték az emlékhelyet a forrásnál. A Szent Kút körül 1947-ben építették fel a 14 stációt. A keresztút állomásait Sarlós Boldogasszony napján avatták fel, ahol ma is évente 2-szer tartanak búcsút. A szabadtéri szentmisére a tisztás megtelik hívekkel. A kőoltár kupolájában Krisztus szobra, a mellette lévő fülkében Szűz Mária szobra áll. A Szent Kút vize egy áttört szív mintázatából folyik ki az oltár.

0: érinti a Borosán völgy bejáratát jelző kopjafát. Innen pár perc sétával elérhető a Szent Kút, majd a kék jelzés visszavezet Zalalövőre.
1: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
3: 6 óra 35 perc, szinte mindenhol megkezdődött az egyik legkedveltebb tavaszi gyümölcs, a szamóca szürete. A Szedd Magad akció keretében akár már alig több mint 1000 forintos kilogrammonkénti áron is hozzá lehet jutni idén az eperhez. Hegedűs Katalin összeállítása.
4: Fogyasztók részéről a fő preferencia, hogy illatos és finom legyen.
5: Kevés olyan webünk van, aki kifejezetten fajtanév alapján keres földi epret. Legtöbben azért a jó illat és a jó íz miatt járnak vissza hozzánk.
1: Mondta műsorunknak Szentpéteri Tamás gazdálkodó, aki 8 éve foglalkozik epertermesztéssel.
5: Hajdu-Hatház és Hajduvid között helyezkedik el az ültetvény Debrecen közelében, és kezdtük kis felületen, egy fél hektárral, most ott tartunk, hogy 8 hektáron folytatunk földi epertermesztést.
1: Szentpéteri Tamás mondta, a fajta választás fő szempontja a zamatos ízvilág, de folyamatosan kísérleteznek új, a helyi viszonyokhoz jól alkalmazkodó fajtákkal is.
5: Fajta választásnál elsődleges szempont, hogy finom legyen a fajta az ültetvényünkben. 90%-a az ültetvényfelületnek az a Clary, a Jolly és az Ázsia fajták hármosa. Ezeknek a fajtáknak a nagy előnye, hogy nagyon szép a küllemük, egy hasonló világos piros színük van, és nagyon fénylő a felületük, tehát egy kifejezetten szép földi eperről van szó, ha ezt az ember meglátja, mindegyik hasonlóan kúpos, hosszúkás, szép pálhalevelekkel rendelkezik. Az még a különlegességük, hogy ezek egymás után is azonos területen évekig termeszthetőek. Van, aki az élménykedvéért jön, és olyan 3-4 kg között szüretel, de van, aki a családi lekvárfőzési mennyiséget is így oldja meg, és akár 40-50 kg mennyiséget is képesek leszüretelni. Tehát így a 3 kg-tól az 50 kg-ig minden előfordul az ültetvényünkben.
6: A szamóca a legérzékenyebb növényünk az időjárási hatásokat tekintve.
1: Erről már Apáti Ferenc, a Fruit Web elnöke beszélt műsorunknak. Megegyezte, idén a szamócát sem kímélték a tavaszi fagyok, a termőterületek 60%-át kitevő fóliás és takart kultúrák hatékony védelmet nyújtottak a lehűlés ellen. Ennek köszönhetően ezeken a területeken összességében kiváló minőségű és bőséges termés várható. Hozzátette, a tavaszi fagyok nem múltak el nyomtalanul, ott, ahol nem tudták takarással óvni a szabadföldi szamócát, kisebb-nagyobb fagykárok keletkeztek. Ez leginkább a szezon végén, júniusban lesz érezhető, amikor várhatóan kevesebb hazai gyümölcs kerül majd a piacokra.
6: Most abban az időszakban vagyunk, amikor még van a fóliás kultúrák termése is a piacon, de már van szabadföldi is. Ugyanakkor még valamennyire tart a görög szamóca szezonja, de már látunk a piacon Romániából, az erdélyi részekről érkező termést is. Vagyis az időjárás, a lehűlés, felmelegedés változása úgy tolta össze a fóliás, szabadföldi, görög, román termést, hogy most valahogy ebben az egy-két hétben minden megtalálható a piacunkon.
1: Apáti Ferenc továbbá elmondta, már elindult a Szedd Magad akció, amely a szamóca esetében a legnépszerűbb. Országszerte rengetegen látogatják az ültetvényeket, termesztőkörzettől függetlenül.
6: Három nagy termesztőkörzete van Magyarországon a 7-800 hektárt kitevő szamóca kultúráknak. Az egyik Pest-Bács-Kiskun vármegye, a másik a Dél-Alföld, a harmadik pedig az észak-észak-keleti országrész Szabolcs és Hajdú-Bihar vármegye, de elszórtan az ország minden területén termesztik, nagyjából megyénként 50-80 hektáros nagyságrendekben. Szedd Magad akció pont a szamócában nagyon népszerű, vagy talán ebben a kultúrában a legnépszerűbb, és tehát az országban találkozhatunk vele termesztőkörzettől függetlenül. Most az árak a 2-2500 forintos magasságban vannak, de már láthatunk szamócát 2000 forint alatti fogyasztói árakon is. Tudni és látni kell, hogy a minőségnek általában ára van, tehát amit drágábban látunk Szedd Magad akcióban vagy a boltok polcain, az általában frissebb, jobb minőség is.
1: A Szedd Magad akcióban résztvevő gazdaságok aktuális listája a Gyümölcsvadász, valamint a szeddlemagad.hu oldalon érhető el.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3: No és hogyha nem is az eperrel, de egyéb gyümölcsfajtákkal folytatjuk a beszélgetést,

0: beszélgetést, a már imént is hallott Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye idén is tarolt a fagy a gyümölcsösökben, nem csak Magyarországon, hanem Közép- és Kelet-Európában. A hírek arról szólnak, hogy Magyarországtól Lengyelországig gyakorlatilag mindenhol végig pusztította az ültetvényeket. Azt kérem öntől, hogy nézzük meg először, hogy mekkora terméskiesést okoztak most ezek az áprilisi, májusi fagyok, lehűlések, aztán majd beszélünk egy kicsit az aszályról, és még esetlegesen a műtrágya hiányról, illetve az energia árak emelkedéséről is, hogy mindez majd hogyan csapódik le a zöldség és gyümölcs piacon.
1: Sajnos azt kell mondani, hogy a tavaszi fagyok azok most már visszatérő vendégeink, és lehet azt látni, hogy ez tendencia. Az, hogy minden évben van, minden évben, minden tavasz leforgás alatt több alkalommal, és nem csak Magyarországon, hanem egész Európában pusztíthat. Amennyire most tudjuk így május végén, a dél-európai államokban jelentősebb fagykárok nincsenek, ellenben az Európai Unió legnagyobb gyümölcstermesztőjénél Lengyelországban úgy tűnik nagyon nagyok a terméskiesések. De foglalkozunk Magyarországgal, mert értelemszerűen minket az érét a legjobban. Magyarországon az április 7 és 12, majd az április végén és május 1-én érkező fagyok okoztak nagyon komoly kieséseket. Ha nem megyünk bele gyümölcsfajonként, akkor most azt lehet mondani, hogy kb. A tavalyihoz hasonló mértékű károk vannak. Becslésünk szerint a gyümölcstermés 2/3 veszett el megint ebben az évben is. Egyes gyümölcsfajokkal jobban állunk, mint tavaly, más gyümölcsfajokban viszont lehet, hogy súlyosabbak a károk.
0: Mi az, amivel jobban állunk, és mi az, aminél súlyosabbak a károk? Ugye én itt ön talán még nem hallotta, de a kajszibarack termést említettem. Vannak területek, ahol ez lényegében gyakorlatilag megsemmisült. Aztán vannak olyan gyümölcsök, amiknek az ára már az elmúlt években is, ugye itt a cseresznyéről, megyről beszélünk, amelyek majd még most következnek, tulajdonképpen olyan magas volt már az elmúlt években az ára, hogy hát egy kicsit talán kevesebbet vásárolt egy-egy háztartás.
1: Jelenleg úgy látjuk, de hangsúlyozni kell, hogy ez mindig egy pillanatkép, mert a hideg hatások után a gyümölcs hullás az még azóta is tart, és ezt fokozhatja az aszály hatása, tehát az a kép, amit most látunk, lehet, hogy 2 hét múlva már nem lesz igaz, mert a termésre nem hat pozitívan ez a hihetetlen mértékű talaj és légköri aszály. Most úgy tűnik, hogy kajszibarackban, őszibarackban, cseresznyében kicsit jobb a helyzet, mint tavaly, és ennek alapvetően az az oka, hogy bizonyos kajszi vagy őszibarack termesztő körzeteket, például a Dél-Alföldet, a Dunántúl egyes részeit, ahol elég sok kajszi és őszibarack van, kevésbé érintett a hideg. Ellenben a megy esetében egyértelműen rosszabb a helyzet, mint tavaly. Egy 10-30%-kal látunk gyengébb termést, mint a tavalyi egyébként sem jó termés, és megkockáztatom, hogy legnagyobb gyümölcsfajunknál, az almánál is rosszabb a helyzet. Ennek az az oka, hogy az almatermő területek 3/4 önmagában Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van, és azt több alkalommal jelentős fagyok sújtották.
0: Hogyha jól vettem ki a szavaiból, akkor nem csak mennyiségi, de minőségi károkról is beszélt, illetve visszaesésről is beszélt.
1: A tavaszi fagyok azok okoznak minőségi károkat is, mert vannak gyümölcsök, amelyek megmaradnak a fán, kötődnek, de úgynevezett fagygyűrűs, fagyléces parás perzselt lesz a fagyok hatásaként. Hát ez a minőségi kategória nem kerül a fogyasztók asztalára, mert már a szedés után a feldolgozóiparban végzi, ahol pálinkának, vagy sürítménynek, vagy lekvárnak még kitűnő lesz. Így egyértelmű, hogy a mennyiségi kieséseket csökkenti, vagy a minőségi romlás is fogja követni, és akkor még kérdés, hogy az aszály hogyan fog hatni a gyümölcsökre a nyár hátra lévő részében.
0: A jelenlegi adatokból kapaszkodva abban, amit az előzőekben mondott, hogy ez még a következő 2 hétben is változhat, ugye az aszály véget. A jelenlegi adatokból lehet-e most számolni, vagy ki lehet-e számolni azt, hogy a magyar piac szükségleteit azt honnan lehet majd, és hogyan lehet, milyen mértékben kielégíteni, illetve mennyit fizetünk majd a piacon, mennyit fizetünk az üzletekben?
1: Induljunk onnan, hogy tavaly sem volt már olcsó a gyümölcs, éppen a jelentős terméskiesések miatt. Én azt gondolom, hogy a tavainál drágább idén sem lesz, mert nagyjából hasonló a helyzet, gyümölcsfajonként valamelyest eltérő mértékben. Tehát drágább lesz a gyümölcs ahhoz képest, mintha egy jó termés lenne Magyarországon, illetve Lengyelországban, de nem gondolom, hogy drágább lesz, mint tavaly. Az más kérdés, hogy jó lenne nem azokra az árakra berendezkedni, amit az elmúlt évben is megéltünk, mert egyébként nagyon magas árak nyilván sem a fogyasztónak, de a termelőnek sem jók, mert mire megy az a termelő egy magas árral, aki egyetlen deka gyümölcsöt sem tud szüretelni. Hogy honnan pótolhatja a piac, mindig importból oldja meg a hiányzó gyümölcs beszerzését. Ebben bizonyos gyümölcshajoknál most korlátosabb lesz a lehetőség annak okán, hogy Lengyelországban is jelentősek a károk, akkor is, ha nem tudjuk pontosan, hogy mekkora a termés kiesés mértéke. De a piac vagy így, vagy úgy megoldja, vagy importból, vagy ha onnan is hiányos lesz, akkor a szűkös kínálatot mindig magas árakkal osztja be.
0: Ugye az is kérdés lesz, igen, hogy az árak hogyan alakulnak, mert hogyha ön azt mondja, hogy például Dél-Európában nem voltak olyan nehézségek, mint mondjuk itt Kelet- és Közép-Európában, de hát azért a műtrágya hiánnyal, illetve az iráni konfliktus miatt kialakult energia ár növekedéssel mindenhol számolni kell. Ennek fényében eleve drágában kaphatjuk, vagy eleve drágában tudja majd beszerezni Magyarország a szükséges mennyiséget?
1: A műtrágya hiány az, én azt gondolom, majd hónapok múltán érzékeltetheti hatását a piacon, mint ahogy a költségek növekedése is. Akár az energiaárakat nézzük, akár a műtrágya árakat, és szerintem nincs elemző a Földön, aki pontosan meg tudja mondani, hogy negyed vagy fél év múlva mennyi lesz az energia vagy a műtrágya ára. Addig mi sem tudunk a gyümölcs vagy zöldségtermesztés költségeiről beszélni. De a helyzet az, hogy a piacot, ahogy szoktam fogalmazni, nem érdekli a termelési költségünk, a piac nem önköltség alapján képez árat, hanem a kínálat viszonyai alapján. Ha bőséges a kínálat, akkor nem lesz drága a zöldség vagy a gyümölcs, akkor sem, hogyha magasak a termelési költségek. És hogy nem az energiaárakra vagy a műtrágyárakra koncentrálnék az árak vonatkozásában, hanem a kínálatra, vagyis a termés, illetve a terméskiesés mértékére. Ez gyümölcsben, mint látjuk, jelentős, zöldségben most még moderáltabb, mert a zöldségkultúráink 90%-a öntözött és megoldja a piac az ellátást a hazaink kívül importból is, de nem lehet látni azt, hogy a következő negyed vagy fél évben mi vár ránk. Ami biztos, az a bizonytalanság.
0: Beszéljünk még egy kicsit a szőlőről, ugye ez összefügg a borágazattal is. Nem tudom, hogy a történelmi borvidékeinken hogyan alakult most az időjárás miatt, vagy hogyan alakul majd a szőlőtermés, ezt majd öntől várom, hogy legyen kedves elmondani nekünk. Amit én olvastam, hogy az Alföldön a legsúlyosabb eslések szerint több mint 23 ezer hektár szőlőterület közel 80%-a teljesen elfagyhatott.
1: Szőlőről csak óvatosan nyilatkoznék, mert alapvetően nem hozzánk, mint zöldséggyümölcs szakmaközi szervezethez tartozik. Amit látunk, hogy hasonló a helyzet, mint a gyümölcsök esetében. Pest vármegyében, Bács-Kiskunvár megyében, tehát a Duna-Tisza közén, főleg Kecel-Kiskörös környékén óriási fagykárok voltak, nagyon jelentős kár érte a szőlőültetvényeket is, ezáltal a borszőlőtermelést is, mint ahogy valószínűleg elszórtan az északi ország részben is, Borsodban például teljesen elfogyott a kajszi termés, vélhetően a szőlőültetvényeket is nagyon jelentős kár érte.
0: Jó, várnak-e valamiféle kormányzati beavatkozást a kérdésben?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen szükség van rá, de vannak rövid távú tűzoltó megoldások, és vannak olyanok, amelyeket hosszú távon kell foganatosítani. Utóbbiakkal kezdenék, látszik az, hogy most már a fagyok visszatérő jelenségek, mint ahogy az acál is, ezt hosszú távon kezelni kell úgy, hogy nem várhatjuk, hogy mindig minden kárt az állam térítsen vagy enyhítsen, mint ahogy a fogyasztóktól sem várhatjuk, hogy mindig magas árak formájában fizesse meg a károkat, mert a károk mindig magas árokban csapódnak le, azzal együtt, hogy minden piaci szereplőnek, a fogyasztóknak, a kereskedelemnek, az államnak is részt kell vállalni a gyümölcstermesztés kockázatából, mert az látszik, hogy ez egy egyre kockázatosabb üzletté vált, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Rövid távon azokra a megoldásokra kell koncentrálni, ami a túlélést segíti, a rövid távú finanszírozást segíti. Erre már voltak javaslataink, és úgy tudom, hogy dolgoznak ezen a kormányban, de még viszonylag kevés időt el a kár események óta, tehát kész intézkedésekről nem beszélhetünk. Én a rövid távú intézkedéseknél is fontosabbnak tartom, hogy hosszú távon teljesen más technikára álljunk az állami kárenyhítések tekintetében, a védekezés, a termesztés technológia és a többi tekintetében is vannak még tartalékok.
0: Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy idén is tarolt a fagy a gyümölcsösökben, milyen károkat okozott és milyen árakra lehet számítani. Köszönöm szépen.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 6 óra 49 perckor pedig áremelkedéssel folytatjuk, 27%-kal emelhetik a fővárosi taxis tarifákat, hogy ennek mi az oka, mikor volt utoljára emelés, és mindez mit jelent például egy taxisofőr vagy egy autótulajdonos számára. Erről is beszélgetünk a következő percekben Metán Zoltánnal, az Országos Taxis Szövetség elnökével. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
0: Miért van szükség az emelésre?
3: Mi
0: utasok azt érezzük, hogy talán ez drága lehet, de hogyan érzi ezt az, aki a gépkocsit vezet?
3: 3 éve nem valósult meg áremelés a fővárosban, annak ellenére, hogy igény lett volna rá az inflációt követő áremelés. Ez mindig valahol elmaradt, és ezért most egy érezhetően komolyabb áremelésre lehet számítani, ami megosztotta amúgy a szakmát, mert a szekértábor tulajdonképpen két részre szakadt. Voltak óvatos javaslatok, ami mérsékeltebb áremelést fogalmaztak meg egy 15%-ban, és volt egy markánsabb csoport, akik a 27%-ot fogalmazták meg. Hogy is néz ki ez a valóságban? Tehát jelenleg 3 évvel ezelőtt ti árakon, ami most is érvényben van, 1100 forint az alapdíj egy taxiba, 440 forint a kilométerdíj és 110 forint a percenkénti várakozási, és ez teljesen mindegy, hogy éjjel-nappal, hétvégén vagy hétköznap, ünnepnap, mindig ez a tarifa, ez egy kiszámítható, ez tulajdonképpen már 13 éve működik a fővárosban. Azelőtt egy nagyon kaotikus rendszer volt, kiszámíthatatlan volt Budapesten egy taxiba beülni. Én nem mondom azt, hogy nem voltak problémák az elmúlt 13 évben, rendszeresen vannak, ahogy Európa egyéb városaiban is, mert az a taxi az egy mindig egy olyan terület, mint a vendéglátás, hogy azért ügyeskedők mindig akadnak, de ez inkább az ellenőrzésnek a hiányára vezethető vissza. A többség az betartja a szabályokat. Most ez az áremelés, ez tulajdonképpen ugye 3 éve nem valósult meg, és ezért ketté szakadt a szekértábor, és az óvatosabbak, a kamara, a nagyobb cégek, az Uber, a főtaxi és az Országos Taxi Szövetség egy óvatosabb, mérsékeltebb javaslatot tett, de azt jelenti, hogy az 1100 forintot 1200 forintra emelni az alapdíjat, 500 forintra emelni a kilométerdíjat, és 125 forintra a várakozási időt. Az erősebb és markánsabb javaslat pedig egy 1400 forintos javaslatról szól az alapdíj tekintetében, egy 560 forintos kilométerdíjról és 140 forintos percdíjról. Amiben megegyezett mind a két oldal, és ezt is javasoltuk a fővárosnak, hogy a reptér tekintetében, ami a reptérre és a reptérről induló forró esetében, mivel ott egy komolyabb parkolási díjat már az elmúlt években fizetni kellett a taxisoknak, ezért egy plusz díjat még számoljon alapdíjként a főváros a tarifába, tehát egy plusz 1000 forintos díj lenne, ami azt jelenti...
0: Eddig nem volt?
3: Évekkel ezelőtt voltak, amikor még nem volt hatósági ár, akkor az fuvászező próbáltak a nagyobb egyterű XL-es autók tekintetében egy plusz fárat díjazni, illetve számolni, de a hatósági ár erre nem adott lehetőséget.
0: Jó, mi alapján számolják ki ezeket a javaslatokat? Például mondjuk most a 27%-ot mondom. Ön említette például az inflációt, ugye az elmúlt 3 évnek az inflációs arányát nyilván be kell építeni. Hogyan alakul ki ez a 27%?
3: Hát... hosszú percekig sorolhatnám, de csak a lényegről szeretnék beszélni, mert tényleg rövid az idő. Olyan óriási mértékben emelkedtek a beszerzési árak a gépjárművek tekintetében. Tehát, hogyha csak körbenézünk, és látjuk azt, hogy egy család szeretne egy autót vásárolni, akkor leizzad, hogyha megnézi, hogy milyen ajánlatokat kap. Ma már 10-12 millió forint alatt nem lehet egy autót beszerezni, ezeket az autókat szervizelni kell. Komoly mértékben emelkedtek a szervizdíjak. A biztosítási díjak pedig hát olyan mértékben elszaladtak, és a taxik tekintetében még egy plusz felárat, egy büntető vámot számol a biztosító, a kötelezőről nem beszélve, tehát kénytelen ezeket az árakat és ezeket a díjakat kifizetni a vállalkozó, hogy fenntartsa a vállalkozását.
0: Milyen egyéb kötelező költségei vannak egyébként egy taxisnak, hogyha valaki ezt választja megélhetésül? Mi az, amit havonta ide vagy oda be kell fizetni? Tehát, hogyha összeadjuk azt azzal együtt, amit ön az előzőekben mondott, mennyibe kerül az egy taxisofőrnek, még el sem indult, még nem keresett egy fillért sem, de amit már ki kellett fizetnie.
3: Nézze, két dologról tudok ebbe a tekintetbe beszélni. Ha valaki bérli az autót, vagy ha valaki a saját autójával dolgozik. Ha valaki a saját autóját tette be a vállalkozásba, akkor értelemszerűen valahonnan ezt meg kell teremteni, tehát vagy a család összeadta, vagy a saját gyűjtéséből, tehát valamilyen forrásból ezt be kell szerezni. Hogyha használt autóról beszélünk, akkor minimum 5-6 milliós beruházásról van szó, de mikor ebből még taxi lesz, ebből a 6 milliós autóból, arra még külön 2-3 millió forintot kell számolni, hiszen díjjelzőkészülékkel, taxiórával fel kell szerelni. A fóliázási költségek olyan mértékben elszaladtak, hogy most amikor nekiindultunk ennek, akkor ilyen 120-130 ezer forint volt egy fóliázás egy autóra vetítve, ma már 350-400 ezer forintnál tartunk. És akkor még nem ültünk be, még nem csináltunk semmit, még csak betaxiztuk ezt az autót.
0: Hogy látja egyébként egy-egy emelésnél, említette, hogy most utoljára 3 évvel ezelőtt volt ilyen, hogy csökken-e azoknak a száma, akik taxival utaznak, vagy nincs jelentőség ebből a szempontból?
3: Minden ilyen áremelés jár egy ilyen kockázattal. Az elmúlt 20 évben ezt figyelemmel kísértük, egy 10-15%-os csökkenés volt, aztán utána ez a piac valahogy mindig rendezte. Most van azért más a helyzet, és azért is fogalmazta meg a kamara és a nagyobb fuvarszerző társaságuk ezt az óvatos 15%-ot, mert azért látni kell, hogy a világban egy óriási gazdasági változás van. Tehát azért még nem tudjuk, hogy mi lesz a kőolajnak az ára, nem tudjuk, hogy júliustól és az ősszel mennyibe fog kerülni, ha a védett árat kivezeti a kormány, akkor mennyibe fog kerülni az üzemanyag, azt már látjuk, hogy a szomszédos országokban mennyibe kerül. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad a piacot veszélyeztetni azzal, hogy egy óriási áremelést ráengedünk, mert ez kockázattal jár. Tehát mi, nekünk az volt ebben a tekintetben a komoly jelzésünk, és ezt meg is tettük, hogy fölhívtuk a rendeletlakotó figyelmét arra, hogy ennek van egy kockázata. Volt egy 35%-os emelés még évekkel ezelőtt, amikor annak idején azt mondta a rendeletlakotó, hogy ám legyen, ha a vállalkozók, a taxisok azt gondolják, hogy nekik erre szükség van, akkor majd a piac eldönti. Én azt gondolom, most a piac is el fogja majd dönteni, hogyha csökkenni fog a fuvarszám, akkor majd elgondolkodnak az érdekképviseletek, hogy hogyan tovább.
0: Szűk egy percünk maradt, ugye május 29-én ül majd össze a fővárosi közgyűlés, akkor már döntés születhet erről?
3: Nézze, minden fővárosi közgyűlésnek van egy kockázata, hogy miről fognak dönteni, mikor. Éppen kimegy ki a teremből, mint egy parlamenti ülés. Tehát az, hogy mi fog történni, azt előre megjósolni nem lehet. Én azt gondolom, hogy lesz egy javaslat, lesz egy ellenzéki vélemény, lesz pro-kontra érv, és majd a többség eldönti, hogy mit fog dönteni és választani.
0: No és akkor utána beszélünk ismét a témáról. Metán Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke volt a vendégünk. 27%-kal emelhetik a fővárosi taxis tarifát. Ennek a hátteréről beszélgettünk. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm, Csapa.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sopszon vagy Variációk bérletét.
1: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Reklámot hallottak. BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a Határúthoz közeledve. Lassú a haladása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 26-án kedden a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Néver Igor és a krónika szerkesztője Király Erzsébet.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Több vizsgálóbizottság létrehozásáról is tárgyal ma az országgyűlés.
6: 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya a jegybank elnök szerint.
5: Helyreállt a vasúti közlekedés a tegnapi kelenföldi mozdonytűz után, mondjuk a részleteket. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. Mészáros László összeállítása.
7: A képviselők döntenek a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró testület, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, valamint Kocsis Máté Fidesz frakció vezetőhelyettes mentelmi ügyéről. A Mi Hazánk vezető alakulhatnak vizsgálóbizottságok, jelentette ki Torockai László. A Mi Hazánk mozgalom elnöke az X-en azt írta, ragaszkodnak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia működését vizsgáló parlamenti bizottságot javadalmazás nélkül ő vezethesse, mert egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedben a végrehajtókkal kapcsolatban, mint ő. Szerdán kezdi tárgyalni a parlament az alaptörvény 16. módosítását. A tiszás képviselők javaslata korlátozná a miniszterelnöki megbízatás idejét, kezdeményezné a szuverenitásvédelmi hivatal felszámolását, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát pedig nemzeti vagyonként rögzíteni. A képviselők emellett a devizahiteles perek és végrehajtási eljárások felfüggesztéséről is döntenek. A Fidesz hevesen bírálja a miniszterelnöki tisztség 8 éves korlátozását, mivel szerintük az indítvány nem a demokratikus fékeket erősíti, hanem kifejezetten Orbán Viktor személye ellen irányul, ugyanis a rendszerváltástól számolná a maximális időt. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint a javaslat veszélyes precedenst teremtene.
8: Alkotmányozni lehet visszanges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bármit el lehet venni.
7: A Tisza párt részéről cáfolták az ellenzék vádjait. Az alaptörvény tervezett módosítása nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre, írta a módosítás benyújtója Mellétei Barna Márton. A Tisza országgyűlési képviselője hozzátette, a tervezett módosítás a jövőre szól. A jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnöké válás tekintetében. Méghozzá olyan korlátot, ami erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét.
5: Súlyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, fogalmazott Magyar Péter a Telexnek adott tegnap esti interjújában. A kormányfő hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata, amellett, hogy őrködik az alkotmányosság fölött, a nemzeti egység megteremtése. A miniszterelnök közölte, ha Súlyog Tamás államfő lemond, akkor a parlament választja meg az utódját, de a posztra még nincs jelölt.
6: A kegyelmi ügyről Magyar Péter azt mondta, biztosabban, hogy vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre, amelynek ráhatása volt a döntésekre. Közölte azt is, hogy egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány. Beszélt az uniós pénz hazahozataláról is. Hangsúlyozva, hogy rövid a határidő megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak.
5: Nyílt levelet írtak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben azt írták, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat, és árulónak nevezték a külügyminisztert.
6: Orbán Anita úgy reagált, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. Magyar Péter az aláírás nélkül kiadott levélre reagálva közölte, azok árulózzák a külügyminisztert, akik éveken keresztül elárulták az országot és a magyarokat. Szerinte azt a külügyminisztert próbálják megalázni, aki a magyar emberekért és egy szuverén Magyarországért dolgozik.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
5: Vita van Ukrajna uniós csatlakozásáról. A német kancellár szerint Ukrajna nem tudja rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért egyelőre csak társult tagságot adnának neki. Az ukrán elnök szerint ez méltánytalan, mivel országa Európát védi. Volodymyr Zelenszkij egyenlő feltételeket vár el.
6: Közben brit sajtóértesülések szerint többen az anyagi segítséggel sem értenek egyet. Több ország sem támogatja azt az elképzelést, hogy a NATO tagállamok a GDP-jük egy részét Ukrajna katonai támogatására különítsék el. A Kiev Independent arról ír, a NATO júliusban Ankarában tartja éves csúcs találkozóját. Mark Rutte NATO főtitkár pedig abban reménykedik, hogy a tagországok megállapodnak Ukrajna további támogatásáról.
5: Zavargások törtek ki Ankarában, miután a rendőrség erőszakkal távolította el a legnagyobb török ellenzéki párt vezetőjét a pártszékházából.
6: A hatóságok egy bírósági határozatra hivatkozva jártak el, amely korrupciós ügyek miatt elmozdította a politikust a köztársasági néppárt éléről. A török vezetés tagadja Özgür Özel állítását, mely szerint politikailag motivált koncepciós per áldozatává vált.
5: Rendezett és konstruktív mederben zajlanak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. A formálódó egyesség értelmében a Hormuzi szorost fokozatosan nyitnák meg újra, emellett megállapodás születhet Irán nukleáris programjáról, valamint az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünetről is. Az esetleges békekötés hírére az olajára hordonkénti $100 lélektani határ alá esett.
6: A teheráni tárgyaló delegáció semmilyen kompromisszumra nem hajlandó, ha az ország méltóságáról van szó, hangsúlyozta az iráni elnök. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter ugyanakkor azt mondta, esélyt adnak a diplomácia sikerének.
9: Úgy vélem, egy kifejezetten szilárd javaslat van az asztalon a Hormuzi szoros újranyitásáról, valamint egy érdemi tárgyalássorozat elindításáról a nukleáris kérdésekben. Remélhetőleg sikerül tető alá hoznunk az egyességet. Ahogy az elnök is mondta, nem siet és nem fog rossz alkut kötni. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Minden esetre minden esélyt megadunk a diplomáciának a sikerre.
5: Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította repülőterek működése, írt a közleményében a MOL, miután a Hungarokontrol vezérigazgatója 24.hu-nak azt nyilatkozta, hogy a hormuzi szoros blokádja miatt a következő 2-3 hónapban juthat el a kerozinválság olyan szintre, hogy folyamatosan kell járatokat törölni.
6: Az olajtársaság azt is írta, a vállalat biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, fennakadásokra nem kell számítani. A Wizzair is reagált a hírekre. A légitársaság határozottan cáfolta, hogy a nyári időszakban kerozinhiány miatt folyamatos törlésekre kellene számítani.
5: 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. Erről beszélt az M5 Podcast műsorában Varga Mihály, aki megjegyezte, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát.
6: A Magyar Nemzeti Bank elnöke azt is hozzátette, hogy az ideinél fontosabb lesz a következő évi költségvetés, amelyből már látszik, hogyan képzeli el jövőt az új kormány. Varga Mihály azt is mondta, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de bármikor készen áll erre, ugyanis vannak közös ügyeik. Ezek között említette az euró bevezetését.
10: Feltételek teljesítése önmagában az euró bevezetés nélkül is jót tesz a magyar gazdaságnak. Alacsony hiány, alacsony államadósság, normális alacsony kamatszint, amely segíti a vállalkozások és a háztartások hitelfelvételét. Tehát a feltételeket nem csak azért kell teljesíteni, mert majd valamikor be kell vezetnünk az eurót, vagy be akarjuk vezetni az eurót Magyarországon, hanem azért, mert ez jót tesz a gazdaságnak.
5: Csak nem 10%-kal több új autót adtak el itthon az év első 4 hónapjában, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az értékesített járművek közül minden 10. elektromos hajtású.
6: A növekedés elsősorban a vállalati beszerzések és a lakossági kereslet élénkülésének köszönhető, mondta a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke. Knezsik István kiemelte, a hazai gépjárműállomány átlagos kora meghaladja 16 évet. A megújulást azonban érdemben nem segítheti, hogy jelenleg akár 6 millió forintért is lehet új autót venni. A vásárlásnál az ár mellett a fenntartási költség a legmeghatározóbb szempont.
11: Hosszú időn keresztül sokkal több használt autó érkezett külföldről Magyarországra, mint új autó eladás volt. Igaz, hogy csak ezres nagyságrendben, de az első negyed évben több új autót sikerült Magyarországon eladni, mint a használt autók érkezése. Ez lehet, hogy az árfolyamnak is köszönhető volt, hogy nem volt üzlet, nem érte meg.
5: Sokan vállalnak diákmunkát idén-nyáron, a fizetések átlagosan 9%-kal emelkedtek, a fiatalok óránként 2200-2500 forintot keresnek, de az informatika területén például több mint 3000 forint az órabér.
6: A diákmunka egyik legnagyobb előnye a 25 év alattiak SZIA mentessége. A diák szövetkezeten keresztül dolgozó fiatalok így szinte a teljes bruttó bérüket készhez kaphatják. A Tiszatavi Ökucentrum évek óta foglalkoztat diákokat, akik szorgalmasak és pontos munkát végeznek, fogalmazott Sós Gergő ügyvezető igazgató.
12: A turisztikai dolgokkal, az állatgondozási, állategészségügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi dolgokkal is megismerkedhetnek. A kommunikációs készségüket fejleszthetik, illetve az élet további részén sokkal könnyebben fognak ezáltal emberekkel kapcsolatokat kialakítani.
5: Az utasbiztosítás minden esetben fontos, akkor is, ha külföldön vagy belföldön tervezzük a nyári pihenést, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
6: Jenei Attila hangsúlyozta, Magyarországon 18 biztosító kínálatából választhatunk, a legmegfelelőbb opció megtalálásához érdemes szakember segítségét kérni. Hozzátette, az alapcsomag általában a balesetre, podgyászkárra, lopásra, hazaszállításra és asszisztenciára vonatkozik, de érdemes a nyaralás típusához megfelelő biztosítást választani.
13: Nem mindegy, hogy milyen helyszínre megyünk, nem mindegy, hogy mondjuk sportolni akarunk, szabadidősportot vagy extrém sportokat, egy háború közepébe csöppenünk, terrortámadás éri a környezetünket. Hangsúlyozom, hogy mindre van biztosítási lehetőség, nagyon sok kockázatra van, nagyon sok fedezet, felelősség teljesen kössük meg az utasbiztosítást.
5: Helyreállt a vasúti közlekedés a tegnapi kelenföldi mozdonytűz után. A MÁV csoport ugyanakkor továbbra is azt javasolja az utasoknak, hogy az aktuális menetrendről a MÁV Inform oldalán tájékozódjanak.
6: Jancsurák Bence sajtóügyeletes felhívta a figyelmet arra, hogy mától egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon végeznek karbantartást, a déli körvasút fejlesztése miatt pedig korlátozásokra kell számítani egyes fővárosi szakaszokon.
14: Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Budapesten tart a déli körvasút fejlesztése. Ma 9 és 14 óra között egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között. Emiatt a Budapest-Bécs közötti nemzetközi, valamint az elővárosi G43-as vonatok is csak Kelenföldig közlekednek. Elkezdődött a karbantartás a pécsi fővonalon. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs felé.
15: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint villanyoszlopnak ütközött egy autó 470-es főúton Békés kült belterületén. A 12-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. 3 kilométeres a torlódás az M43-ason az M5-ös felé, a 31-es kilométernél a külső sávban tengelysúlymérés miatt. A szokásosnál is erősebb a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M1-esen mindkét irányban Herceghalom és Biatorbágy között, az M2-esen Budapest irányába Vác és Dunakeszi térségében, az M3-ason már 60-tól a bevezető szakaszig, az M4-esen Üllő térségében a főváros irányába, az M7-es bevezető szakaszán Török-Bálint térségében, és sokan haladnak a 10-es, a 11-es, a 31-es és az 51-es főúton is a főváros felé.
5: Budapesti információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat pedig egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
6: Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Nagy területen megérénkül, néhol megerősödik majd a szél. Napközben 28-33, este 17-26 Celsius fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
5: Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 19:30 hallhatnak, negyed órás Krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Néver Igor és Király Erzsébet.
2: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
15: Várjuk a vizsgálatok eredményét, mert a célunk a csontvelő transplantáció.
16: Magyarországon évente 250-300 új daganatos gyermeket diagnosztizálnak. Szerencsére egyre jobbak a túlélési mutatók. 10-ből több mint 8 gyermek teljesen meggyógyult.
2: Felfedező az egészségről. Ma 14:30 után Veres Ágnessel a Kossuth Rádióban.
17: Ezek az északi terjeszkedések, amelyeket most az Európai Unió az utóbbi időszakban mutat, akár ez az izlandi csatlakozási kérdés, akár a Norvégiához fűződő kapcsolatok és a Kanadához fűződő kapcsolatok, mind azt mutatják, hogy az Európai Unió fölébredt ezzel az északi sarkvidéki térséggel kapcsolatban.
18: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
2: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
4: 7:16, rövid a határidő az uniós források lehívására, és Magyarországnak komoly reformokat kell végrehajtania. Erről írnak a brüsszeli lapok. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
19: A héten Brüsszelben tárgyal a miniszterelnök az uniós forrásokról. Magyar Péter a tervek szerint politikai megállapodást köt az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel, valamint találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart de Wever belga miniszterelnökkel is. A politikó szerint az uniós források feloldásának ára van. Magyarországnak komoly reformokat kell végrehajtania, például az igazságügyi reformot is. A lap azt is megjegyzi, hogy ettől ugyan hivatalosan független téma Ukrajna csatlakozásának támogatása, de politikailag annál jelentősebb. Egy név nélkül nyilatkozó diplomata szerint ez többször is felvetődött az új miniszterelnök és a bizottság, illetve a tanács elnökének megbeszélésein. Az előző kormánytól örökölt magas költségvetési hiány miatt az új kormányon nagy a nyomás, hogy a lehető legtöbb pénzügyi támogatást szerezze meg az EU-tól, ami ritka eszközt biztosít Brüsszelnek arra, hogy visszahúzza Magyarországot a politikai fősodorba, beleértve Ukrajna EU tagságának kérdését is, amit az előző miniszterelnök évekig blokkolt, teszi hozzá a politikó. A Euronews szerint a fő vitapont az adó- és nyugdíjreform lehet Budapest és Brüsszel között. Ehhez azonban szűk a határidő. A helyreállítási alapból járó 10,4 milliárd eurót csak augusztus 31-éig lehet lehívni, és a határidő jogvesztő. A Telexnek adott interjújában azonban Magyar Péter azt mondta, kormánya csak olyan módosításokat fogad el, amelyek jók Magyarországnak. A litván, a lett és az észt elnökkel találkozik ma Vilniusban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a balti államokat érő folyamatos hibrid támadások és az engedély nélküli drónbehatolások miatt utazik ma a litván fővárosba. Az Európai Bizottság vezetője a balti államfőkkel arról egyeztet, hogy az EU erősíti Litvánia, Lettország és Észtország támogatását. A cél a társadalmi ellenálló képesség és a védelmi képességek megerősítése, továbbá az, hogy szorosabban összehangolják az európai válaszokat a régiót érő biztonsági fenyegetésekre, közölte az Uniós Bizottság szóvivője. Az uniós főképviselő Kaja Kallas az X-en felelőtlen eszkalációnak nevezte az Oresnyik ballisztikus rakéta bevetését, hozzátéve, a tagállami külügyminiszterek a héten tanácskoznak arról, hogyan fokozhatnák tovább az Oroszországra helyezett nemzetközi nyomást. Tűzötött ki Belgiumban egy textilraktárban. A mérgező füst miatt több település lakóit is felszólították a hatóságok, hogy maradjanak otthon. Az RTBF híradása szerint Tübiz városában egy 2000 négyzetméteres ruházati raktár gyulladt ki. A mérgező füst azbeszt részecskéket is tartalmazhatott. Emiatt a környékbeli házakat kiürítették, és az iskolák ma, de lehet, hogy holnap is zárva maradnak.
2: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
4: 7 óra 19 perc, nem is olyan régen beszéltünk ugye a zöldséggyümölcságazatnak a kríziséről, azt az időjárási helyzet okozta, most egy másik problémát veszünk górcső alá, méghozzá, ami a turizmusban megmutatkozhat, ahol viszont a munkaerőhiány okozhat gondot. A kormány június 1-től tovább szigoríthatja a külföldi munkavállalók foglalkoztatásának szabályait, ugyanakkor a részletszabályokat még nem ismerni. A témában vendégünk Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok!
4: Na hát ugye egy olyan szektorról beszélünk, ahol egyébként is nyáron munkaerőhiány van. Már jó pár éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Mi az, amit lehet tudni egyenlőre az új szabályozásról? Ugye itt a harmadik országból származó munkavállalókról van szó, és az ő munkavállalásuknak a korlátozásáról. Most nagyon leegyszerűsít tettem a kérdést.
20: Igen, mi egy szezonális tevékenységet folytató szektor vagyunk, ezért a szezonban általában, de Európai Unió összes országával hasonlóan nagyon megnő a munkaerőigény. Ilyenkor megy a verseny, akár a határon átívelő módon is, és ezért is szenved sokszor a magyar turisztikai szektor, mert nagyon jó szakembereink vannak, de sok esetben jobb fizetésekért, jobb lehetőségért külföldön hasznosítják a tudásukat, ezért mi a magyar turisztikai ágazat szolgáltatói kénytelenek vagyunk külföldieket is alkalmazni. Nyilván a harmadik országbeli külföldiekről van most szó. Mi elsősorban a politikai szintű ígéretet tudjuk, hogy valamilyen fajta szigorítás lesz, igazából létszámstopp. Tehát további munkaerő behozatalára nem nyílik lehetőség. Mi azt gondoljuk, hogy piackonform lenne egy olyan szabály, amely egy lépcsőzetes, vagy valamilyen kereskedelmileg indokolható behozatalt azért engedélyezne, mert ez a fajta tiltás, a zéró tolerancia, azt hiszem, hogy egy ágazatban, főként júniusban, amikor főszezon kezdődik, vagy zajlik, ez egy rendkívül nehézé teheti a dolgot, ezért mi szóvá is tettük ezt. Részletszabályokat nem ismerjük, mi úgy tudjuk, hogy a kormányzat azért meghallotta ezt a szakmai kérdést. A Vimosz az gyakorlatilag az MGOSZ-nak is a tagja, és az MGOSZ más szakmai szervezetekkel együtt hivatalosan is felvette a kormányzattal a kapcsolatot, hiszen nem csak a mi ágazatunkat érti a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazása. Azt, hogy szervezetformában mely országokból jöhetnének be, milyen kontingensben, szerintem az egy jó tárgyalási alap, de a teljes tiltás az nagyon nehezé teheti a szakmai munkát.
4: Ugye várjuk még a részletszabályokat. Magyarországon jelenleg 90 ezer harmadik országbeli vendégmunkás dolgozik. A turisztika és a vendéglátás területén hány ilyen munkavállalóra van szükség, és milyen munkát látnak ők el?
20: Hát mi azért a Covid óta mondjuk többször, hogy ezres nagyságrendben vannak betöltetlen munkahelyek nálunk. Ez sokféle munkakör. Elsősorban azokat a munkaköröket, amelyek nagyon sok esetben már magyar munkavállalókkal nehezen elláthatók. Itt gondolok azok a háttérmunkahelyek, itt konyhák, szobaasszonyi szolgáltatások. De ha valaki Budapesten ételfutárként rendel, ételfutáron keresztül rendel ételt, azért nagyon sokszor tapasztalja, hogy indiai és pakisztáni futárok jól nagy lelkesedéssel hozzák ki az ételeket. Tehát nagyon sok területen alkalmaznak Magyarországon harmadik országbeli munkavállalókat, de ez Nyugat-Európában is így van, és ez igazából egy ilyen bevett gyakorlat. A turizmus általában a munkavilágában az első belépő szint nagyon sok fiatalok számára is, meg adott esetben, ha valaki más országban talál munkát. Ezért mi nagyon rugalmasan tudunk létrehozni munkahelyeket. Tehát így több ezer munkavállalót is fel tudna szívni az ágazat.
4: És ugye pont arra az időszakra, amire szükség van, és őket is be lehet engedni. Olcsóbb vagy drágább egyébként a munkáltató számára a szóban forgó vendégmunkásoknak a foglalkoztatása? Azért is kérdezem, mert ugye a Mastergood tulajdonosa, cégvezetője mondta azt, hogy a munkabér mellett a közvetítés költségeit, szállást és részben az étkezést is a foglalkoztatónak kell állnia.
20: Illetve a hazautazás költségeit. Tehát azért azt itt azt gondolom, hogy a számítások alapján alapvetően nem olcsóbb. Itt igazából a kérdés ugyan, hogy van munkaerő, vagy nincs munkaerő. És ha nincs munkaerő, és ezért szerintem üzemszünet van, vagy a szolgáltatás minőségét, vagy egy mennyiségét vissza kell fogni, akkor a kérdés már teljesen megváltozik közgazdaságtanilag. Alapvetően gyors számítások alapján a külföldi munkavállalók alkalmazása költségesebb. A gond az ott kezdődik, hogy de hatékonyabban lehet őket foglalkoztatni. Ez a munkakeretes foglalkoztatás miatt van, hiszen ezek az urak, hölgyek azért jönnek ide, hogy dolgozzanak. És ezért őknek számukra az a szabadidő, ami egy magyar munkavállaló számára teljesen logikus, meg a munkatörvénykönyvvel ír. Itt van egy ilyen szürke zóna, de gyakorlatilag azt gondolom, hogy a munkaerő intenzitása és hatékonysága sok esetben a harmadik országbeli részéről jobb, mert ők rövid távon vannak itt, ők abban érdekeltek, hogy sokat dolgozzanak, hogy a megfelelő pénzt megkapják, és ha lehet, akkor hazautalják, és utána a szabadidőt már otthon töltik el. Nyilván itt időkeretekről beszélünk, az a tapasztalat, hogyha jó brigádokat tudnak az ágazatban felvenni, akkor ezek a brigádok nagyon nagy megelégedésre szolgálóan dolgoznak.
4: No, még ehhez a témához egy utolsó kérdés, hogy a béreket hogyan befolyásolja az ő foglalkoztatásuk.
20: Alapvetően a magyar érdekképviselő szervezetek úgy gondolják, hogy leszorítják a magyar béreket, vagy adott esetben versenyt támasztanak. Én azt gondolom, hogy van olyan munkakultúra, amit adott esetben el lehet tanulni. Én azt hiszem, hogy ma Magyarországon munkaerő hiány van az egész országban igazából. Ebből adódóan én szerintem a magyar bérek színvonalába az, hogy harmadik országbeli munkavállalók bejönnek, nem fognak súlyos változtatni. Okozni.
4: Ilyenkor a turisztikai szezon kezdetén mindig felmerül a kérdés, hogy a Balatonnál lesznek elegen, akik dolgoznak, vagy dolgozni tudnak.
20: Hát igen, de ennél még egy kicsit fontos, hogy lesz-e elég víz a tóba. Természetesen mindig egy nagy kérdés, és megint megjelentek, láttam ma reggel is olyan ilyen szalagcímek, hogy mekkora fizetésért lehet minőségi szakácsot vagy felszolgálót találni. Ezek kiragadott példák. Összességében azt gondolom, hogy a Balaton munkaerőpiaci helyzete az egész évben nyitva tartó éttermek és szolgáltatók részéről megoldott. Természetesen minden szezon kezdett nehéz. Nagyon vegyes a Balaton szerintem. Személyes turisztikai élményeim is azt mutatják, hogy mindig átalakulóban van a szolgáltatási mix, de vannak stabil helyek, amelyek én úgy érzem, hogy bírják ezt a fajta versenyt. Igazából ami nagy kérdés, hogy a vásárlóerő meg lesz-e, hiszen a magyar turista azért most elkezdhet számolni, hogy egy ilyen erős forint esetén esetleg külföldre utazna, mert úgy olcsóbbnak tűnik a külföld. sajnos azt gondolom, hogy a közlekedési költségek miatt, meg egyéb bizonytalanság miatt lényegében nem biztos, hogy olcsóbb lesz, és azt hiszem, hogy ilyen formán a Balaton megint nagy sikerre számíthatna.
4: Ugyanakkor a hazai turizmust nem lehet kizárólag az itthon vagy itt élőkre alapozni, jelentős bevételt és ugye a vendégészakákat jelentősen tudják pörgetni a külföldről érkező turisták, ami szintén egy érdekes költség lesz, mert még Magyarországon ugye üzemanyag stop van, vagy árstop van az üzemanyagra, addig külföldön már sokkal drágább az üzemanyag. Kérdés, autóval jönnek-e? A másik, a repülődíjak vagy repülőgép díjak még tulajdonképpen most fognak emelkedni. Ugye arról beszélünk, hogy nagyjából június közepéig tartanak ki azok a kerozinkészletek, amelyek még talán a régi áron hozzáférhetőek.
20: Hát én ennek mondjuk nem vagyok annyira szakértője, én azt látom, hogy nagy a zavar a térben, a közlekedés, a úgynevezett kommunikációs térben. Sok mindenki ellentmondó dolgokat mond, nyilván valaki azt mondja, hogy kerozinhány lesz, valaki járatritikátásról beszél, aki cáfolja. Nyilván itt van a regionalitásnak egy jelentősége, lehet, hogy Budapesten lesz kerozin, de lehet, hogy induló vagy érkező állomásokon nem lesz. Ez biztos, hogy befolyásolhatja. A másik az, hogy a légi közlekedés azért egy olyan, hogy nagyon előre meg kell mondani egy repülőjegynek az árát, és ha lefoglalom ma, akkor egy év múlva is ugyanazon az áron kell, hogy a légitársaság elrepültessen. Nyilván beépítik az árakba. Mi azt gondoljuk, hogy az erős forint az, ami igazából a magyar beutaztató turizmusnak és a szállodaiparnak ma nagyon nagy kihívást jelent. Egyetlen üzleti modell se számolt ilyen erős forinttal, és miután a költségek forintban keletkeznek, a bevételek meg euróban, ez a jövedelmezőséget jelentősen ronthatja. Ez fogja szerintem igazából meghatározni az idei nyárat.
4: Múlt héten ugye tartottak is erről egy konferenciát, részben a konklúzió, gondolom az, amit az előzőekben elmondott, milyen irányt tudtak meghatározni.
20: Alapvetően mi négy éve publikáljuk havonta a turisztikai konjunktúraindexet, a GKI felmérése alapján, amely a brüsszeli standardek szerint készül. Egy ennyi romló bizonytalan várakozásokat tekint a szakma az idei nyára. Itt beszéltünk már korábban a munkaerőhelyzet problémáról, az erős forint kérdéséről, illetve a keresleti problémák azért benne vannak. Nyilván az izraeli válság például nagyon fontosan befolyásolja az izraeli beutaztatást. Ezen túlmenően Európában is vannak bizonytalan tényezők. Ezeket összeszámítva mi azt gondoljuk, hogy még mindig a turizmus egy jobb ágazati helyzetben van, mint az a szektor, a versenytárs szektorok, építőipar, gépipar. Bízunk benne, hogy igazából egy tavaly évet megismétlő tevékenységet teljesítményt tudunk elérni.
4: Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
20: Én is köszönöm szépen.
4: 7:30 rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó néve Régor.
0: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A kormány megfeszített tempóban dolgozik az uniós források hozzahozatalán, a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadításán, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. Magyar Péter közölte, hogy a pénzből egyebek mellett hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energia infrastruktúrát. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Idén 6% felett lehet az államháztartás hiánya, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát, mondta az M5 podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály közölte, hogy az euró bevezetésének feltételeit 2030-ra szeretnék teljesíteni. Az alapkamat 6,25%-os mértékével kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy az energiaválság továbbra is óvatosságra inti a jegybankot. Felújították a Petőfi emlékeiként is számon tartott székelykeresztúri gyárfás kúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket mától a Plac. vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri projektjeiket a főváros különböző pontjain.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
21: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
22: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
1: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
4: Közítette a kegyelmi ügy hiányzó dokumentumait a Sándor Palota, részben erről beszélgetünk a következő percekben Nagy Attila Tibor politikai elemzővel. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok!
4: No hát összesen 11 adattár került fel a hivatal honlapjára, benne a 2023-as döntések is, hogy mi volt az újdonság, akkor nézzük ezeket. Az ugye kiderült, de az talán máshonnan, hogy Balogh Zoltánnál, ahogy ő fogalmazott, megáll a történet. Ami, legyünk őszinték, azoknak, akik azért tüzetesebben figyelték a híreket, pláne az ezzel kapcsolatos híreket, nagy újdonságot nem jelentett. Azt kérem öntől, hogy azt nézzük meg, hogy mi volt most ebben az az újdonság, amit megtudhattunk.
20: A köztársasági elnöki hivatal ellenezte, illetve nem javasolta Novák Katalin akkori köztársasági elnöknek, Konya Endrének a kegyelem megadását. Én ezt tartom a legfontosabbnak. Ezt nem tudtuk. Tehát azt azért lehetett tudni, most az írásbeli megerősítés kapott, hogy Varga Judit igazságügyminisztériuma szintén nem javasolta Kónya Endrének a kegyelem meg.

0: miniszter. Tehát van néhány furcsaság, amelyekre hát lehet, hogy illene magyarázatot adni.
1: Folytassuk itt, hogy ha nem értett vele egyet Varga Judit, akkor miért írta alá?
0: Igen, ez egy újabb kérdés, tehát én azt gondolom, hogy nem csak Balogh Zoltán, Novák Katalint kellene behívni a ma vizsgálóbizottságba, amelyet a kegyelmi ügy kapcsán terveznek létrehozni, hanem bizony Magyar Péter miniszterelnök egykori házastársát, Varga Juditot is. Neki magyarázatot kellene adnia, vagy illene politikailag, még ha jogilag nem is feltétlenül, legalábbis egyelőre nem, hogy ugyan miért írta alá aznap. Nem figyelt oda, elkeveredtek a papírok, vagy nyomást helyeztek rá valahonnan, hogy írja minél gyorsabban alá.
1: Hogy történik ez ilyenkor egyébként? Hogy kell ezt elképzelni? Tehát nyilván felterjesztik, ő azt mondja, hogy ezt nem javasolja, aztán visszajön a köztársasági elnöktől, van ott egy tanácsadói testület, akik átnézik, rendbeszedik, készítenek egy kivonatot, és akkor ezek a kivonatok kerülnek végül az igazságügyi miniszter elé?
0: Ja, van egy kegyelmezési főosztály, amelyik előkészíti az iratokat és bizonyos javaslatokat, illetve összegzéseket készít az igazságügyminiszterhez, és a köztársasági elnöki hivatalban is van egy erre szakosodott hivatal, amelynek pont az a feladata, hogy képbe hozza a döntéshozó politikust. Még azt is tudjuk egyébként, hogy a köztársasági elnök előtt két döntési variáció volt, és azt a variációt Novák Katalin így áthúzta, amelyik azt mondta, hogy ne adjon kegyelmet Kónya Endrének.
1: No, nyilván itt majd elindul egy vizsgálat ezzel kapcsolatban, mindenkinek a felelősségét megállapítják, vagy nem állapítják, meg nem tudom, majd beszélünk róla akkor, amikor aktuális lesz, illetve kiderül az, hogy kinek mekkora felelőssége volt, miben mulasztott, és ezt a jog hogyan szankcionálja. De van még itt egy másik dolog, amiről szeretném, hogyha beszélnénk. Ugye a miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy köztársasági elnök úr ne várjon a kormány utasítására. Ön egy külön hatalmi ág képviselője, hozza nyilvánosságra a kegyelmi dosszié önnél lévő példányát még ma. Az lenne a kérdésem, hogyha valóban külön hatalmi ág, akkor a miniszterelnök adhat-e utasítást a köztársasági elnöknek, hiszen nincsen fölé rendeltségi viszony. Helyes-e az, hogy a köztársasági elnökre teljesen mindegy, ki a köztársasági elnök, bárki is bármilyen módon nyomást gyakorolhat?
0: Magyar Péter kérést fogalmazott meg Süyog Tamás elé, ha jó indulatúak vagyunk, akkor akár így is lehet.
1: De az utasítás az kérés?
0: Hát, hogyha most jogászkodnánk, akkor azt mondanám, hogy utasításra nem kerül szól, mert Magyar Péter Facebook posztjában nem volt olyan szó, hogy utasítom a köztársasági elnököt, ő egy határozott elvárást fogalmazott meg, ez is szokatlan egyébként. Azt azért látni kell, hogy Magyar Péter nem sokban nézi Süyog Tamás, tehát teljesen
1: Süyog Tamás
0: egyértelmű.
1: Vagy a köztársasági elnöki hivatalt?
0: Az RTL-nek is adott interjú, de éppen a Telexnek tegnap este egyértelművé tette Magyar Péter, hogy ő tiszteli a köztársasági elnöki intézményt, hogy most valójában mennyire tiszteli, nem látok a fejébe, de azt látni kell, hogy Magyarországon hagyománya van annak már 1990 óta, hogy a miniszterelnöki hatalom az igazából meghatározó, tehát lehet mindenféle ájtatos szép dolgokat mondani a köztársasági elnökről, és valóban van a szerepe a nemzetegységének a egyfajta megtestesítésében, és hát mondjuk van egy-két fontos a közélemény által kevésbé tudott hatásköre, például a köztársasági elnök törvényeket kezdeményezhet, és akár fel is szólhat ebbéli funkciójában a parlamentben, ez adna a köztársasági elnöknek egy aktívabb politikai szerepet, ezzel még nem élt egyikük sem, ha jól emlékszem, vagy legalábbis nem volt szokásban, hogy egymás után terjesszenek törvényjavaslatokat, úgyhogy szerintem nincs annak, tehát Magyar Péter most jelenleg Süyog Tamás nem tiszteli. Köztársasági elnöki funkciót lehet tisztelni, De az az igazság, hogy Magyarországnak sok szerencséje nem volt a köztársasági elnökökkel.

0: hát legalábbis a legtöbbjükkel.
1: Nem ebbe az irányba szerettem volna vinni a beszélgetést, de akkor felmerül a kérdés, hogy most azon kívül a két-három fontos szerepen kívül mi jelentősége van a köztársasági elnöknek, szükség van egy köztársasági elnökre, vagy fékek és ellensúlyok tekintetében mégiscsak valami szimbolikus erővel bír.
0: Van egy fontos jogosítványa a köztársasági elnöknek, ami miatt én nem merném egyértelműen gyengének nevezni a magyar köztársasági elnököt, ez az, hogy visszadobhat törvényeket a parlamentnek egyfelől. Ez még egy viszonylag enyhébb, mert hogyha a parlament ugyanazt megszavazza, akkor a köztársasági elnök köteles aláírni a törvénytervezetet. A másik lényegesebb és keményebb jogkör, és ez így van már 1990 óta, az alkotmánybírósághoz fordulás, tehát normakontrollt kérhet, utólagos normakontrollt kérhet a köztársasági elnök az elfogadott törvénnyel szemben az alkotmánybíróságnál, és amíg az alkotmánybíróságnál parkol a törvény, addig az nem tud hatályba lépni, tehát nem alkalmazható a jogszabály. Tehát ez egy elég erős jogosítmány, ezt szokták úgynevezett alkotmányos vétónak nevezni, tehát én leegyszerűsítőnek tartottam mindig is azt a fajta beállítás, hogy a magyar köztársasági elnöki pozíció gyenge. Nem erős, ez igaz, de azért van egy-két olyan jogosítványa, amelyik mégsem kizárólag protokolláris szerepet ad a köztársasági elnök.
1: No, az időnkön túl vagyunk, de azért még itt van egy fontos kérdés, amiről szeretném, hogyha beszélnénk, így van. Büntető és polgári pereket indít Magyar Péter ellen Gaudi Nagy Tamás, miután a miniszterelnök összefüggésbe hozta őt ugye K. Endre kegyelmi ügyével. Az ügyvéd szerint a miniszterelnök alaptalanul állította, hogy ő készítette volna a kegyelmi kérvényt, és ezzel megsértette a jó hír nevét. Ez nyilván érthető, hogyha valaki ezt kikéri magának. Ugyanakkor a miniszterelnököt védi a mentelmi jog, amivel ígéretével ellentétben nem mondott.
0: De a miniszterelnököt védi az igazság is, ugyanis Magyar Péter szó szerint nem említette meg Gaudi Nagy Tamás nevét. Ez magára tette egy utalást, amit Gaudi észrevett, és aztán ő maga mondta, hogy nem ő írta meg a kegyelmi kérvényt, ő a felülvizsgálati eljárásban vett részt, úgyhogy nem világos, hogy a feljelentés milyen jogi alapokra épül, amikor Magyar Péter szó szerint nem emlegette Gaudi Nagy Tamás, de majd hát, ha kiderül a beadványból.
1: Nyilván ezt majd megtudjuk és beszélünk róla majd a későbbiekben. Nagy Attila Tibor politikai elemző volt a vendégünk, köszönöm szépen.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
1: Témánk pedig, hogy aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. Azt kérem öntől, hogy beszéljünk egy kicsit erről, hogy a Benes dekrétumok alapján vegzált magyarok milyen helyzetben vannak most a felvidéken, és mi az, ami tulajdonképpen itt most már az európai parlamenti képviselőket is, vagy képviselőknek is úgy tűnik, hogy felnyitja a szemét.
3: Elszoktunk már attól, hogy jó híreket kapjunk az európai intézményrendszerből és az Európai Parlament porondjáról, de a múlt heti szerdai ez ilyen volt a felvidéki magyarság számára és az őshonos nemzeti közösségek számára, hiszen meglehetősen meggyőző többséggel az Európai Parlament a Strasbourg-i ülésén olyan állásfoglalást fogadott el a szlovákiai jogállami helyzetről, amelyben felhívja a szlovák parlamentnek a figyelmét és a közigazgatási szerveknek a figyelmét kettő fontos dologra. A szlovák parlamentet arra, hogy a december 11-én elfogadott büntető törvénykönyv módosítás, az úgynevezett Lex Benes, tehát amellyel félévi börtönbüntetéssel fenyegetik azokat, akik igazságtalannak merik nevezni az igazságtalanságot, hogy ezt a jogi helyzetet rendezze, és törölje a büntető törvénykönyv említett passzusát. Ez egy üdvözlendő fejlemény. A másik felhívás pedig ugye a közigazgatási szervekre, tehát egészen konkrétan a szlovák erdészeti vállalatra, illetve a szlovák földalapra vonatkozik, és itt arról értekezik az Európai Parlament az állásfoglalásában, hogy azok a földelkobzások, amely amelyek rendkívüli jogbizontalanságot teremtenek azzal, hogy utólagosan vesznek el, koboznak el földeket és magántulajdont Szlovákia polgáraitól, azoktól az örökösöktől, ugye, akik felmenőitől 1945 és 48 között nem vették el, illetve akik nem is örökölhették meg ezeket a földeket, hogy ezt a jogbizontalanságot mégiscsak illik most már rendezni, mert hogy ez nem csak nemzetiségi, hanem jogállami kérdés. Tehát rég láttunk és hallottunk ilyen határozott kiállást Strasbourgban, illetve Brüsszelben, hogyha nemzetiségi jogokról van szó, ahogy említett, már kicsit nem is szoktunk ettől, tehát a múlt hét szerda hír ilyen szempontból üdvözlendő.
1: Hogy lehet? Igen, bocsánat.
3: Amit még fontos talán elmondani, mert ez a kettő ugye hogy is mondjam, felhívás, amit megfogalmazott az Európai Parlament, de a másik az pedig az egy elvi kérdés, hogy összekötötték a jogállam helyzetét, a jogállamiság állapotát, úgymond a kisebbségek jogi helyzetével. Bármennyire is nem szeretem ezt a szót, hogy kisebbség, de most az egyszerűsi kedvéért, tehát ugye nemzeti közösségekről, a felvidéki magyarságról beszélünk. Tehát, hogy az a demokráciának, meg a kormányzásnak, meg a jogállamiság helyzetének a fokmérője, tehát, hogy a minőségének az egyik ilyen fokmérője, hogy milyen a jogállása a nemzeti közösségeknek, és így explicite ez még az Európai Parlamentben kimondva vagy leírva nem volt. Tehát ez üdvözlendő, és ez egy kiváló érvet, egy kiváló, hogy is mondjam, jogalapot vagy jogcímet ad nekünk, felvidéki magyaroknak, hogy ha adott esetben a nemzetiségi iskolahálózatról, nyelvi jogokról, kollektív bűnösség elvének a törléséről beszélünk, akkor mi hivatkozhatunk a szlovákiai belpolitikában arra, hogy egyébként ez nem csak nemzetiségi kérdés, kedves szlovák politikusok, hanem ez bizony jogállamisági kérdés is. Mi ezt mondtuk korábban is, és most már az Európai Parlamentben is van erről egy állásfoglalás. Úgyhogy van azért remény, van azért remény.
1: Egy nagyon érdekes kérdést vetett fel, mert ugye, hogyha az Európai Uniónak megnézzük a kisebbségekre vonatkozó, nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogszabályait, akkor nagyon tág, nagyon homályos megfogalmazásokat találunk itt a védelemmel kapcsolatban. Lát-e esélyt arra, hogy a közeljövőben pontosítson ezeken a jogszabályokon az Európai Unió?
3: Hát reméljük, hogy ez egy hosszabb intézkedés sorozatnak az első lépése volt. Ugyanakkor azért az elmúlt évek azért, és mondjam, óvatos optimizmusra adnak csak okot, tehát hogy láthattuk azt is, hogy a Minority Safe-ek intézkedés csomaggal, ami azért ilyen átfogóan rendezhette volna az európai és honos nemzeti közösségeknek a jogállását, azért az Európai Bizottság sajnos nem boldogult, tehát nem feltétlen következik azért a múlt heti döntésből az, hogy itt eljel nézve a folyókánál jön az európai és honos nemzeti közösségek számára, de hát én szeretnék kellemesen meglepődni a jövőben. Ez a múlt hét szerdai állásfoglalás, ez egy ilyen lépés volt. Mi ugye továbbra is azon leszünk, hogy odahaza a felvidéken megküzdjünk a felvidéki magyar közösség jogaiért. Ha Brüsszelben és Strasbourgban rímelni fognak az intézkedések a mi törekvéseinkkel, azt pedig csak üdvözölni tudjuk.
1: Jó, és akkor egy utolsó kérdésként még annyi, hogy mit gondol, hogy az 1945-ben elfogadott jogfosztó rendelet miért van még mindig érvényben?
3: Van egy fals felfogása a szlovák politikum és a szlovák közvélemény részéről, és pedig ez úgy hangzik, hogy összekötik a állami léttel és még a területi épséggel is a benes dekrétumoknak a létét. Ami egész egyszerűen nem igaz, mert hogy Szlovákia határait, nemzetközi státuszát, azt nemzetközi szerződések szabályozzák, nem pedig benes elnöki rendeletei. De ez a szlovák közfelfogásban egész egyszerűen így szerepel, és ezért nehéz érdemi vitát folytatni a kollektív bűnösség elvének a törléséről. Tehát mi semmi más nem mondunk, hogy a 143 elnöki rendeletből csak azzal a 13-mal kéne foglalkozni, amely a németséget és a felvidéki magyarságot a második világháború után kollektíve jogfosztással sújtotta. És tarthatatlan az, hogy erre történelmi dokumentumokként hivatkoznak, így nyert felvételt Csehország és Szlovákia és az Európai Unióban, hogy azzal hivatkozott a koppenhágai kritériumok vizsgálatakor, hogy ezek mindössze történelmi dokumentumok, és nem alkalmazzák őket. Csak ugye az elmúlt években kiderült, hogy lássodát mégis alkalmazzák, mert földeket koboznak el örökösöktől. És ez tarthatatlan, mindössze ennyit kéne rendezni. Tehát, hogy mindössze le kéne állítani a vagyonelkobzásokat, tisztességesen ki kéne vizsgálni, meg kéne szüntetni azt a jogalapot, hogy erre a továbbiakban ne kerülhessen sor. És ha ezen a három lépcsőn túl vagyunk, akkor végre valahára el kéne jutni oda, hogy a második világháború utáni szörnyű tettekért, ezt egészen nyugodtan vállalom ezt a kifejezést, bocsánatot kérjen a mindenkori szlovák kormány, illetve a parlament a felvidéki magyaroktól. Tehát, hogy ezen a lépcső sorozaton kell végigmennünk, de ehhez szükséges nem csak az igazságnak a megléte, tehát nem csak ez legyen a birtokunkban, hanem a politikai erő is, azt pedig a parlamentbe történő visszajutással tudjuk megszerezni.
1: Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke volt a vendégünk, köszönjük szépen!
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra 52 perckor pedig külpolitikai kérdésekkel folytatjuk. A következő percekben vendégünk Szent Iványi István külpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: No, hát Magyarország egy teljesen más külpolitikai irányt kíván folytatni a következő években. Nézzük meg először a legsürgetőbbeket. Ugye itt van Ukrajna kérdése, akivel rendez, vagy amivel rendezni kell majd a kapcsolatokat. Még a választások előtt ugye az ukrán vezetés azt várta, hogy akkor, hogyha a Tisza párt megnyeri a választást, akkor abban az esetben tulajdonképpen már a nap is másképp süt, meg lesz a 90 milliárdra az aláírás, vagy a jóváhagyás, aztán megadja Magyarország a jóváhagyást tulajdonképpen az uniós csatlakozásra is. De aztán kiderült, hogy ez nem lesz olyan egyszerű, mert a magyar kormánynak is vannak feltételei. Mit kér Ukrajna, és mit ad Magyarország, vagy fordítva?
4: Igen, hát itt arról van szó, hogy Magyarországnak vannak ebben elsősorban feltételei, ezek alapvetően a kisebbségi jogok helyreállítására vonatkoznak. Nyilván senki nem azt várja, hogy ezt napokon belül teljes egészében helyre kell állítani, vagy helyre lehet állítani, de azt igen, hogy elinduljon ez a folyamat, már megkezdődtek a szakértői tárgyalások, sőt, Orbán Anita külügyminiszter már tárgyal Szibika ukrán külügyminiszterrel, terve van véve egy magyar Péter Zelenszkij találkozó, tehát itt is elindult valami. Abból érdemes indulunk, hogy mind a három félnek, itt arra gondolok, hogy Ukrajna, Magyarország és a kárpátai magyarságnak egyértelműen az az érdeke, hogy normalizálódjon a kapcsolat. Ez kölcsönös és közös érdek, talán a leginkább is a legfontosabb ez a kárpátaljai magyarságnak. Én magam többször jártam az elmúlt időszakban ott, és azt tapasztaltam, azt kérték, mondták az ottani magyarok, hogy nekik nagyon rossz az a feszült viszony, ami a két ország között van, ők kérik, hogy ezen enyhítsen a következő kormány.
1: Ez nyilván rajtuk csapódik le.
4: Mert rajtuk csapódik le, ez teljesen nyilvánvaló, és ők egyébként nagyon szeretnének az Európai Unió tagjai lenni. Egy tavalyi felmérés azt mutatta, hogy a kárpátaljai magyarság 83%-a támogatja a tagságot. Ez azért lényegesen magasabb, mint amennyire az ukránok támogatják, az 71-néhány%. Tehát ők a leginkább érdekeltek ebben, ezt nem is akarja akadályozni Magyarország. Ugyanakkor az az álláspontja az új magyar kormánynak is, hogy reális álláspont, hogy ennek a normál menetben kell történnie, tehát nem azonnal, nem holnap, nem gyorsítva, hanem ahogyan az volt sok más esetben, ez lehet 5 év, 10 év, nem tudjuk mennyi, induljon el a normális eljárás, és majd meglátjuk, hogy mikor ér el odáig, ahogy tag lehet Ukrajna.
1: Beszéljünk még egy kicsit a kisebbségi jogokról. Milyen jogokat kell biztosítani a kárpátaljai magyaroknak, vagy az Ukrajnában élő magyaroknak ahhoz, hogy rendeződjön a két ország közötti viszony?
4: Hát leginkább itt a nyelvi jogokról van szó, tehát a nyelvhasználati jogokról. Az iskola ügy az tulajdonképpen rendeződött 2024. decemberében, tehát egy külön rendelettel. Itt lehet esetleg azt kérni, hogy ezt törvénybe is iktassák, de valójában ma fönnmaradtak nem csak a magyar, de a román és a lengyel iskolák is. Tehát az európai uniós nyelveken tanító iskolák kivételt képeznek a törvény alól. Ez pozitív, ez rendben van. Viszont a nyelvhasználat kérdése a közintézményekben az nem rendezett. Ugye van egy nyelvtörvény, ami előírja, hogy ukránul kell mindenütt, olyan helyeken is, mert sajnos ebből már nem sok van, de van, ahol magyar többség van, vagy nagyon jelentős számú magyarság él, ezt meg kell adni számukra, ez számukra egyértelmű. Én itt ezt láttam egy olyan pontnak, ahol mindenképpen előre kell lépni a két ország tárgyalásain. És hát ugye azért is fontos az, hogy normalizáljuk ezt a viszonyt, mert azért abban reménykedünk, és lehet, hogy erről most még szót fogunk ejteni, hogy előbb-utóbb azért bekövetkezik egy fegyvernyugvás. Ha ez bekövetkezik, akkor jó, akkor biztos, hogy elindul egy újjáépítés, és hát ebben szerintem a magyar gazdaságnak is lehetne szerepe, ha a viszonyok normálisak, és hát ezt szeretnék.
1: No, nyilván a fegyvernyugvásról még nem sok mindent tudunk, de azért folytassuk akkor ezzel a kérdéssel, még lett volna. Nem, folytassuk ezzel a kérdéssel, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy például az orosz-ukrán háború megoldásában kinek lesz felelőssége, ki lesz az a tárgyaló partner, akit elfogad majd Oroszország is, illetve Ukrajna is. Ez egy fontos kérdés lesz.
4: Hát ez nagyon fontos kérdés, és erről egy fontos tárgyalás lesz a héten. Szerda-csütörtökön lesz egy külügyi tanácsülés, egy úgynevezett Gimlich típusú tanácsülés, tehát ez azt jelenti, hogy kötetlen eszmecsere, nem fognak döntést hozni, de ez a döntés szól. Ennek a lényege az, hogy az Európai Unió most először úgy tűnik, hogy változtatott az eddigi álláspontján. Idáig az ott az álláspontja, hogy ő támogatja Ukrajnát, nincs külön véleménye erről a kérdésről, amit Ukrajnának jó, az jó nekünk is, tehát az Európai Uniónak is. Most úgy tűnik, hogy vitatkozni fognak arról, hogy milyen álláspontot foglaljon el ebben a béke közvetítési ügyben az Európai Unió, és talán már arra is sor kerül, nem most, hanem a közeljövőben, hogy kijelöljék a tárgyalófelet. Ma még nem lehet tudni, hogy ki lesz az, ugye ennek különböző nevek röpködnek.
1: Beszéljünk ezekről a nevekről azért.
4: Igen, hát Angela Merkel az egyik, akit sokan emlegetnek, de ő nem valószínű, hogy ezt megkapja, ezt a posztot, mert részben Merz kancellára nagyon rossz a viszonya. Mi azt tudjuk, hogy közöttük bár egy pártba tartoznak, de nagyon feszült a viszony. Másrészt az ukránok sem szeretik igazán. Ugye hozzákötik azt, hogy 2008-ban ő volt az egyik, aki megakadályozta Ukrajna NATO csatlakozását a bukaresti csúcstalálkozón, illetve a Minsk 2 megállapodást ő hozta tető alá Sárközi elnökkel, Hollande francia elnökkel közösen, és hát az ugye nem egy nagy siker, hát abból lett aztán háború, úgyhogy én szerintem nem ő lesz. Mario Draghi nevét is emlegetik, róla meg azt mondják, hogy kitűnő gazdasági szakember, ugye a központi bank elnöke volt olasz miniszterelnök is, de hát nincs tapasztalata Ukrajnával, Oroszországgal, ilyen típusú konfliktusokkal. Leginkább most az új név merült fel, Alexander Stubb, finn elnök, volt miniszterelnök, volt külügyminiszter, nekem egyébként képviselőtársam volt az Európai Parlamentben, van egy személyes kapcsolatom is. Az ő szerintem egy jó tárgyalófél lehet, őt is emlegetik, de még ma nem lehet tudni, hogy ki lesz a tárgyások vezetője.
1: Mi fogja ezt eldönteni?
4: Hát ezt a tagállamoknak kell eldönteni, minősített többséggel. Tehát aki mögött egy egyértelmű többség összeáll, az lesz majd a tárgyalófél, de egyelőre most abban kell dönteni, hogy mi legyen az álláspont. Mert ugye ha az az álláspont, hogy mi az ukránokat támogatjuk, és csak nincs önálló véleményünk, akkor nem tud közvetíteni. A közvetítő az, aki többé-kevésbé semleges, hogy van egy olyan javaslata, ami kompromisszumos, tehát ami egyik félnek az érdekeit sem teljességgel tükrözi. Hát nyilvánvalóan közelebb fog állni Ukrajnához, mint Oroszországhoz.
1: Az a rossz hírem, hogy most sajnos letelt a rendelkezésre álló időnk, de még szerettem volna kérdezni ugye a NATO-val való kapcsolatról, illetve a V4-ekről, de majd legközelebb sort kerítünk erre. Szent Ivány István külpolitikai szakértő volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
4: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
7: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 26-án, kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Néveri Igor és a krónika szerkesztője Király Erzsébet.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Több vizsgálóbizottság létrehozásáról is tárgyal ma az országgyűlés.
9: Az utas tájékoztatási rendszer és a vasúti infrastruktúra megújítását ígéri a közlekedési miniszter.
8: Nagyon magas lesz az UV-sugárzás ma is, mondjuk a részleteket. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka.
9: A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Mellétei Barna Márton, a módosítás benyújtója úgy reagált, a javaslat nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnökké válás tekintetében, méghozzá olyat, amely erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét.
8: A kormány megfeszített tempóban dolgozik az uniós források hazahozatalán a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadításán, mondta a Telexnek adott interjúban a miniszterelnök. A tervek szerint már csütörtökön aláírhatják az erről szóló megegyezést. Magyar Péter közölte, hogy a pénzből egyebek mellett hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát.
9: A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Ezt a testület fogja vizsgálni a politikusok vagyonosodását is a NAV közreműködésével. Hozzátette, új vagyonnyilatkozati rendszer dolgoznak ki, amely a képviselők mellett a pártelnökökre is vonatkozik majd.
8: Rövid határidő áll rendelkezésre az uniós támogatások lehívására, miközben Magyarországnak jelentős reformokat kell végrehajtania. Erről írt a Politico. A részletekről Berek Patricia számolt be Brüsszelből.
10: A héten Brüsszelben tárgyal a miniszterelnök az uniós forrásokról. Magyar Péter a tervek szerint politikai megállapodást köt az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel, valamint találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel is. A Politico szerint az uniós források feloldásának ára van. Magyarországnak komoly reformokat kell végrehajtania, például az igazságügyi reformot is. A lap azt is megjegyzi, hogy ettől ugyan hivatalosan független téma Ukrajna csatlakozásának támogatása, de politikailag annál jelentősebb. Egy név nélkül nyilatkozó diplomata szerint ez többször is felvetődött az új miniszterelnök és a bizottság, illetve a tanács elnökének megbeszélésein. Az előző kormánytól örökölt magas költségvetési hiány miatt az új kormányon nagy a nyomás, hogy a lehető legtöbb pénzügyi támogatást szerezze meg az EU-tól, ami ritka eszközt biztosít Brüsszelnek arra, hogy visszahúzza Magyarországot a politikai fősodorba, beleértve Ukrajna EU tagságának kérdését is, amit az előző miniszterelnök évekig blokkolt, teszi hozzá a Politico. A Euronews szerint a fővitapont az adó- és nyugdíjreform lehet Budapest és Brüsszel között. Ehhez azonban szűk a határidő. A helyreállítási alapból járó 10,4 milliárd eurót csak augusztus 31-éig lehet lehívni, és a határidő jogvesztő. A litván, a lett és az észt elnökkel találkozik ma Vilniusban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a balti államokat érő folyamatos hibrid támadások és az engedély nélküli drónbehatolások miatt utazik ma a litván fővárosba. Az Európai Bizottság vezetője a balti államfőkkel arról egyeztet, hogy az EU erősíti Litvánia, Lettország és Észtország támogatását.
8: 6% felett lehet idén az államháztartás hiánya. Erről beszélt az M5 podcast műsorában Varga Mihály, aki megjegyezte, a pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát.
9: A Magyar Nemzeti Bank elnöke azt is hozzátette, hogy az ideinél fontosabb lesz a következő évi költségvetés, amelyből már látszik, hogyan képzeli el a jövőt az új kormány. Varga Mihály azt is mondta, hogy még nem tárgyalt Magyar Péterrel, de bármikor készen áll erre, ugyanis vannak közös ügyeik. Ezek között említette az euró bevezetését.
11: Feltételek teljesítése önmagában az euró bevezetés nélkül is jót tesz a magyar gazdaságnak. Alacsony hiány, alacsony államadósság, normális alacsony kamatszint, amely segíti a vállalkozások és a háztartások hitelfelvételét. Tehát a feltételeket nem csak azért kell teljesíteni, mert majd valamikor be kell vezetnünk az eurót, vagy be akarjuk vezetni az eurót Magyarországon, hanem azért, mert ez jót tesz a gazdaságnak.
8: Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repülőterek működése, írt a közleményében a MOL, miután a Hungarokontroll vezérigazgatója 24.hu-nak azt nyilatkozta, a hormuzi szoros blokkádja miatt a következő 2-3 hónapban juthat el a kerozinválság olyan szintre, hogy folyamatosan kell járatokat törölni.
9: Az olajtársaság azt is írta, a vállalat biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, fennakadásokra nem kell számítani. A Wizzair se reagált a hírekre. A légitársaság határozottan cáfolta, hogy a nyári időszakban kerozinhiány miatt folyamatos törlésekre kellene számítani.
8: Az utas tájékoztatási rendszer és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult a tegnapi mozdonytűz miatt szünetelő vasúti forgalom Kelenföldön.
9: Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófavédelem vezetőjével együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását.
12: A MÁV Inform a mai naptól újra gyorsan frissülő rendszeres információkat tesz közé a saját oldalán. Ez ugye körülbelül egy évvel lett tiltva, amikor egyébként éppen a pünkösdi hétvégén nagy zavarok voltak, és utána erre úgy reagált akkor a minisztérium vezetése, hogy akkor betiltják a vonatinfót, a vonatok közlekedésének követését lehetővé tevő applikációt, betiltják a késési statisztikák közzétételét, és egyébként a MÁV Inform nagyon szűkszavúan késve és nagyon kevés információt oszt meg a nyilvánossággal. Ezen a mai naptól már változtattunk is, de nyilván összességében kell azt a fajta működési kultúrát megváltoztatnunk, hogyha baj van, azt ne letagadni próbálja az utasai elől a MÁV, vagy akár a közlekedési tárca, hanem megosztani a türelmüket kérni, és azt világosá tenni, hogy azon dolgozunk most már, hogy ezt a szörnyű örökséget eltakarítsuk és megújítsuk a magyar vasúti közlekedést.
8: Akár 27%-kal is emelkedhetnek a fővárosi taxitarifák.
9: Az Országos Taxis Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt. Metál Zoltán emlékeztetett, a jelenlegi tarifák szerint 1100 forint az alapdíj, 440 forint a kilométerdíj és 110 forint a percenkénti várakozási díj.
13: Most ez az áremelés, ez tulajdonképpen ugye 3 éve nem valósult meg, és ezért ketté szakadt a szekértábor, és az óvatosabbak, a kamara, a nagyobb cégek, az Uber, a főtaxi és az Országos Taxi Szövetség egy óvatosabb, mérsékeltebb javaslatot tett. Ez azt jelenti, hogy az 1100 forintot 1200 forintra emelni az alapdíjat, 500 forintra emelni a kilométerdíjat, és 125 forintra a várakozási díjat. Az erősebb és markánsabb javaslat pedig egy 1400 forintos javaslatról szól az alapdíj tekintetében, egy 560 forintos kilométerdíjról és 140 forintos percdíjról.
8: Mától hétköznapokon is lezárják az autósok előtt a pesti alsórakpartot, a Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszt este 7:30-tól reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják.
9: Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
8: Jelentős kárt okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben, mondta a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termék Tanácselnöke.
9: Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a veszteség az előző évihez hasonló, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, a felmérés azonban még tart. Jelenleg az almánál és a megynél nagyobb, ugyanakkor a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében kisebb a kár, mint tavaly. Hozzátette, az, hogy a termés károsodása miatt milyen árakra kell számítani, nagyban függ az európai gyümölcspiac kínálatától.
14: Drágább lesz a gyümölcs ahhoz képest, mintha egy jó termés lenne Magyarországon, illetve Lengyelországban, de nem gondolom, hogy drágább lesz, mint tavaly. Az más kérdés, hogy jó lenne nem azokra az árakra berendezkedni, amit az elmúlt évben is megéltünk, mert egyébként a nagyon magas árak nyilván sem a fogyasztónak, de a termelőnek sem jók, mert mire megy az a termelő egy magas árral, aki egyetlen dek a gyümölcsöt sem tud szüretelni. Hogy honnan pótolhatja a piac, mindig importból oldja meg a hiányzó gyümölcs beszerzését, ebben bizonyos gyümölcsfajoknál most korlátosabb lesz a lehetőség. Annak okán, hogy Lengyelországban is jelentősek a károk.
8: Nagyon magas lesz az UV-sugárzás ma is, akár már negyed óra alatt leéghetünk a napon. Kovács Anikó bőrgyógyász arra figyelmeztetett, hogy a bőrdaganatok kialakulásának esélyét erősen növeli a többszöri leégés.
9: A szakember elmondta, még nagyobb kockázatot jelenthet a későbbiekben, ha a napsugárzás hatására hólyagok is megjelennek a bőrön. Hangsúlyozta, viseljünk kalapot és használjunk magas faktorszámú fényvédőkrémet.
15: Azoknak, akik nem szeretnek gyakran kenekedni, nekik ezt tudom ajánlani, hogy reggel, mielőtt elindulnak, akkor egy 100 faktoros nappal kenjék be magukat, és így azért csak egy későbbi időben kell újra kenegetni magukat. Érdemes egyébként az árnyékot keresni, amikor csak lehet azért a naptól elmenni, főleg ugye a 11 és 3 közötti órákban.
2: Autós percek.
9: Az Utinform tájékoztatása szerint a belső szalagkorlátnak hajtott egy autó az M3-ason Budapest felé 60 térségében. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, több kilométeres torlódás alakult ki. Villanyoszlopnak ütközött egy autó a 470-es főúton Békés belterületén, a 12-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. 3 kilométeres a torlódása az M43-ason az M5-ös felé, a 31-es kilométernél a külső sávban tengelysúly mérés miatt. A szokásosnál is erősebb a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M1-esen mindkét irányban, Herceghalom és Biatorbágy között, az M2-esen Budapest irányába a Vác és Dunakeszi térségében, az M3-ason már 60-tól a bevezető szakaszig, az M4-esen Üllő térségében a főváros irányába, és az M7-es bevezető szakaszán Török-Bálint térségében.
8: Budapesti információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban, a Tököli úton befelé a Róna utca előtt, illetve a harmadik kerületben a Farkas-Torki úton a Bécsi út közelében. Műszaki hibás jármű vesztegel a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Csévéző utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
9: Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megérénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, este 17-26 Celsius fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
8: Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Néver Igor és a szerkesztő Király Erzsébet.
17: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
18: Kikapott férfi jégkorong válogatottunk az Egyesült Államoktól az elit világbajnokságon. Az 5. mérkőzés dönt a bajnoki címről a férfi kosárlabda NB1-ben, amelyben a bronzérem a Kaposváré lett. 3 játékosunknak is véget ért egyesben a Roland Garros. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
17: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
18: A jövőre is a legjobbak között szereplő magyar férfi jégkorong válogatott 7-3-as vereséget szenvedett az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államoktól a Svájcban zajló elitvilágbajnokságon. Ezzel az is eldőlt, hogy csapatunk a 7. utolsó előtti helyen végez csoportjában. Nemzeti együttesünk a ma 12 óra 20 perckor kezdődő Lettország elleni összecsapással zárja a VB-t. Csoportunk tegnapi másik meccsén az élvonaltól búcsúzó Nagy-Britannia 6-3-ra kikapott Németországtól, a másik 8-asból Olaszország esett ki. A mieink 3 góljából Erdély Csanád 2-t ütött az amerikaiaknak, a csatár így értékelt.
19: Maga az a tény, hogy a végén le tudtuk hozni a kapust, és önszorosát tudtuk tenni, az önmagáért beszélünk. 99%-ban teljesítettük azt, amit elvártunk magunktól szerintem. Még azt is hozzáteszem, hogy azért nekünk olyan nagyon nagy mozgásterünk már nincsen a tabellán, és ennek tudatában kellett egy olyan teljesítményt lerakni, ami übereli a svájc elleni munkánkat. Szívben mindenképpen fölülírtuk, de eredményességben is. Voltak momentumaik, voltak olyan szituációk, amikor tudtunk forgatni a támadó harmadba, úgyhogy ezek mind pozitívok. Ez a hokém, valamikor bejönnek a dolgok, valamikor megáll, megcsücsül a gólvonalon kétszer a korong, én is így fogtam fel, hogy dolgozol tovább, és akkor egyszer a szerencse majd átfordul, és egyrészt a csapat szinten is szerencsések voltunk, ugye, mert eldőlt a sorsunk, másrészt én is személy szerint, de hozzá kell tegyem, hogy nagyon komoly sortársaim voltak. Megint van egy olyan szansunk, egy átcsoportos világbajnoki mérkőzés játszani, ahol megmutatjuk, hogy nekünk itt a helyünk, itt lesz a helyünk 3 év után is, és elsősorban magunknak bebizonyítani azt, hogy a olimpiai résztvevő csapatokat is kemény munkára tudjuk kész. Az, hogy annak milyen eredménye lesz, azt meglátjuk, de mi semmilyen kevesebbet nem várunk el magunktól, mint a meccsen.
20: Nemzeti Sport Krónika.
18: A férfi kosárlabda NB1 döntőjének 4. mérkőzésén a Szolnok 81-75-re győzött Szombathelyen a Falco ellen, amivel visszavette a pályaelőnyét és 2-2-re egyenlített az egyik csapat 3. sikereig tartó párharcban. A bajnoki címről döntő meccset holnap 18 órától rendezik Szolnokon. A bronzérem a Kaposváré lett, miután a 3. helyért játszott 5. találkozón 73-66-ra jobbnak bizonyult a vendég atomerőműnél, 3-2-re nyerve ezzel a párharcot. A tavaly még második ligás 2004-ben bajnok somogyiak 22 év után szereztek újra érmet, történetük során először bronzot. A szolnokiak csapatkapitánya Pallai Tamás 13 ponttal vette ki részét a szombathelyi győzelemből, Kósós Kristófnak nyilatkozott.
21: Te voltál a leghangosabb talán az előző meccs után azzal kapcsolatban, hogy nincs még vége, hiába esett ki Somogyi Ádám. Na de azért itt a második fél időben komoly változtatása volt szükség. Mi vezetett sikerre szerinted végül?
22: Az, hogy elhitte a csapat, az, hogy a edzésen is, meg a rehabilitációs napon is mindent úgy csináltunk, ahogy eddig. A munkában hiszünk, abban hiszünk, hogy a jó dolgokat, jó szokásokat végzünk, akkor azoknak meg lesz az eredménye. Ugyanazt tudom mondani most is, mint a múltkori meccs után, hogy 2-2 a párharcolása, nincsen vége, ugyanúgy semmi nem történt. Készülünk a következő mérkőzésre, ami egy nap kihagyás után fog következni, úgyhogy nagyon kemény lesz. Biztos vagyok benne, hogy a Falco is nagyon fel fogja szívni magát, mi is, ezt fogja eldönteni, hogy ki lesz a bajnok.
21: De érdekes szakaszai voltak a meccsnek, mert talán mintha egy picit ideges lett volna az elején a Szolnok, aztán a Falkónak volt egy 15-0-ás második negyed kezdése, a legvégén pedig Bánc valahogy felébredt, nem tudom a semmiből. Te hogy élted meg ezt a hullámvasutat?
22: Egy döntő az akkor jó, hogyha tele van ilyen hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel, hiszen ez azt mutatta, hogy mennyire kiélezett ez a találkozó, mennyire közel van ez a két csapat egymáshoz, és hogy mekkora volt az intenzitása. Akkora intenzitása játszottunk, amekkorához talán nem voltunk hozzászokva a szezon során ennyi fizikális kontakthoz, ennyi futáshoz, és ebből ugye a hibák következtek mindkét oldalon. Szerintem ilyen meccsre is lehet majd számítani a következőn is. Az a lényeg és az a kulcsfontosság, hogy ezeket a hullámokat hogyan tudjuk kezelni, és hogyan tudjuk megélni közben, mennyire tudunk pozitívak maradni, mennyire nem esünk egymásnak, hanem inkább összezárunk, és csapatként tudunk játszani ilyenkor is.
21: Mindkét csapat nyert már a másik csarnokában, de azzal, hogy most egy ilyen meccset megnyertetek Szombathelyen, valamennyire lélektani előnybe kerülhettek az utolsó előtt?
22: Mi próbálunk úgy gondolkozni, hogy az eszünkre hallgatunk, és nem a szívünkre. A szívünk az nyilván visz minket a pályán, de nem szeretünk olyanokba belegondolni, hogy most miért vagy hogyan lehet előnyünk, hanem akár itt játszunk, akár otthon, minden meccset szeretnénk mindig megnyerni. Nyilván ez van, hogy sikerül, van, hogy nem. Nem gondolom, hogy ez akkor előnyt fog jelenteni egy 5. mérkőzésen, ugyanakkor nagyon jó lesz a saját szurkolóink előtt játszani, de én nem érzem azt, hogy az 5. mérkőzésen ez akkora brutális előnyt fog jelenteni. Én azt szeretném remélni, hogy ha nyerünk, akkor azért tudnánk nyerni, mert jobb csapat vagyunk, és nem azért, mert éppen a hazai pálya minket szolgált. És ugyanígy, ha kikapunk, akkor valószínűleg azért kapnánk ki, mert jobb csapat a Falco.
18: A Szolnok férfi kosárlabda csapatának kapitánya Pallai Tamás után a Falco legeredményesebb játékosa a 15 pontig jutó Per Zoltán is összegezte a bajnoki döntő negyedik mérkőzését Korsós Kristófnak.
21: A Szolnok nyerte meg ezt a mérkőzést, és ezzel kiharcolta az ötödik találkozót, de azért így állt úgy a meccs, hogy akár bajnok is lehetett volna Falco. Mire jutottatok? Mi ment ez most el?
0: Összességében nem érdemeltük meg, hogy győzzünk, mert rosszul játszottunk. Védekezésben, támadásban a Szolnok jobb volt, mint a kettőben. Sajnálom, ez van.
21: A negyedik negyedben talán mentálisan veszített el ezt a meccset a Falco. Gondolok arra, hogy például a Szolnokban Bárc akkor talált magára az utolsó negyedben.
0: Jól játszott, fontos pillanatokban szerzett kosara. Mi pedig támadásban nem találtuk meg a jó helyzeteket, nem tudtunk könnyű kosrakat dobni, úgyhogy nem is tudtuk elkapni a ritmust.
21: Nagyon sok tapasztalatod van már neked is, meg a csapatnak is döntőkben, akár döntő ötödik meccsben is. Hogyan fogtok így beleállni a szerdaiba, te személy szerint mire fogsz koncentrálni?
0: Elsősorban a regenerációra, lesz edzésünk, videózásunk, kielemezzük a mostani meccset, és megpróbálunk jobban játszani a következő.
18: A bronzérem sorsa tehát már eldőlt az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokságban. A párharc ötödik találkozójára Kaposvár az atomerőmű elleni hazai 73-66-os győzelmével megszerezte a harmadik helyet a bajnokságban. A tavaly még második ligás, 2004-ben bajnok somogyiak 22 év után szereztek tehát újra érmet, történetük során először bronzot. A kaposváriak mestere Zunics Branislav nem csak a meccsről, hanem az idényről is beszélt.
3: Hatalmas siker a mi csapatunk számára. A játék alapján, meg az egész szezon eredményekkel teljesen megérdemeltünk. Talán a második meccs pakson nem volt annyira kielezett, de mind a négy nagyon kielezett meccs volt. Ezen a meccsen a nüanszok döntetek. A kritikus pillanatokban, főleg a védekezésben jöttek a magyar játékosoktól. Nagyon nagy dolgok láttunk ott. A csapat új az első osztályban, de mind a két évben úgy dolgoztunk, hogy nem csak ezek a játékosok voltak fontosok, akik statisztiká szerint lehetett kiemelni. Nagyon-nagyon sok olyan játékosunk van, aki elfogadta azt, hogy nagy statisztika nélkül is tud részt venni egy jó eredményből, és innen azért nekik is gratulálok, és ez a csapat megérdemelte ezt a bronzérmet.
20: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
18: Mindhárom magyar játékosnak véget ért egyesben a Roland Garros. A francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában Fucsovics Márton az első játszmát még megnyerte Matteo Berrettini ellen, de az olasz teniszező fordítani tudott és négyszetben győzött. Bondár Anna nagy csatában három játszmában maradt alul az ukrán Jelena Svitolinával szemben, míg Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, miután 6-0-6-2-re kikapott a svájci Viktoria Golubicstól. Egyéniben így már csak Gálfi Dalma van versenyben, aki Mali pályára először. Elsőként hallgassák, miként értékelte teljesítményét Fucsovics Márton.
4: Elfogytam egy kicsit fizikálisan, és Berrettini elejétől kezdve nagyon jól szervált, sanszom nem volt, amikor ő szervált. Ez azért eléggé rám tette a nyomást az én szervagémeimre. Aztán nekem jött egy gyengébb szervagém, ott megbrékelt, és fizikálisan is kezdtem elfogyni. Utális meleg volt, sajnos kemés meccset játszottam salakon, nem tudtam rendesen felkészülni. A vállam még mindig fáj, sajnos nem vagyok 100%-os. Itt voltam, megtettem mindent, ennyi volt benne. Nem agyalok ezen, hogy most nem sikerült salakon nyernem. Mindig is úgy éreztem, hogy a salak volt a legtávolabbi borítás, hogy mennyire fekszik nekem. 34 éves vagyok, a többi idősebb játékos se remekel annyira salakon. Fiatalok jönnek, erősebbek, mint mi. Örülök, hogy vége van a salak szezonnak.
18: Fucsovics Márton után most következzen Bondár Anna, aki így látta az ukrán Jelena Svitolina elleni meccsét.
23: Az egyik oldalon pozitív tényleg, hogy újra egy ilyen meccset tudtam játszani top 10-es játékos ellen. A másik oldalon nyilván egy picit csalódott vagyok, hiszen nagyobb céljaim voltak erre a Roland Garrosra. A sorsolás nem segített ezen. Kitettem mindent a pályára. Pici múlott, egy újabb döntőzet 6-7-es vereség, mint Madridban Andrével ellen. Hullámvasút volt kicsit ez a mérkőzés. Voltak nekem is nagyon jó szériáim, voltak neki is nagyon jó szériái. A végén kicsit döntött a rutin neki. A 6-5-ös game ez mindenképpen az ő önbizalmának segített. Nagyon jól szervált abba a gémbe is, és azt hiszem pontot sem tudtam nyerni. Talán ha az a gém kicsit szorosabb tudott volna lenni, akkor nem olyan önbizalommal is lendülettel áll oda neki a match tiebreaknek. Sajnálom, hogy nem tudtam közelebb maradni hozzá, hiszen akkor úgy gondolom, hogy lehetett volna szorosabb is ez a tiebreak.
18: Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020. júliusa óta vezette a szövetséget. A szervezet pénteki rendes közgyűlését követően így tisztújító közgyűlést is tartanak. Bola Bendegúz gólpasszal járult hozzá a Rapid Wien labdarúgó csapatának 3-0-ás győzelméhez a Ried ellen, ezzel a bécsiek indulhatnak a konferencia ligában. A magyar játékos végig a pályán volt. Dejan Boldor a labdarúgó NB1 újoncánál, a Budapest Honvédnál folytatja pályafutását. A bajnok Etótól érkező 31 éves középső védő 2 évre szóló szerződést kötött a kispesti klubbal. A Paderborn hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a térsérülés miatt hiányzó Dárdai Bencént is foglalkoztató Wolfsburgot a német labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágó mérkőzésén. Így 2-1-es összesítéssel megnyerte a párharcot és feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg már a 3. percben vezetést szerzett, ám a 15. percben emberhátrányba került, így a Paderborn fordítani tudott, és története során 3. szerepelhet az élvonalban. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
5: Műsorajánlat. Hely! Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
6: Baranyai bányászváros keresi a helyét, mint egy apró hirdetés. Tény, hogy Kumlón a szénkitermelés 2001-ben végleg megszűnt, pedig a város mai életét, terveit csak ezzel együtt lehet érteni, értelmezni. Mai helyünk az egykori pártszékház, a Kumlóverzum.
5: A Hely! Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Bicsák Eszter.
7: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
24: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
7: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
25: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
7: Kárt Rúzs, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
5: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
26: 8 óra 26 perc napi jegyzet című rovatunkban Tolcsvai Béla, Kossuth Díjas énekkel, zeneszerző, szövegíró osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
5: Napi jegyzet.
27: Jó reggelt kívánok mindenkinek. A magyar nyelv képességéről szólok. A hang által keltett kép a képzeletünkben a magyar nyelv képessége által tudatosul és jelentéssel bír. Így a beszéd hangjait képességünk szerint képesek vagyunk képpé alakítani és látva értelmezni, megérteni. A jó meglátású fogalom eleve képhez köti a minőséget. Mi képnyelvet beszélünk. Lap áttol. Vagyis egy lapot áttol az egyik helyről a másikra. Valóban azt mondjuk ki, amit a szemünkkel valóban látunk. Egyéniség. Egy én is ég. Igen, ég. Tüzet viszek, nem látjátok. Tüzet viszek, nem látjátok. Mindenkiben ott ég a tűz. A 36,5 fokos tűz. Ez éltet bennünket. Ha pár tizeddel arrébb megy, már lázasak, betegek leszünk. Ettől a tűztől minden ember egy megismételhetetlen csoda. Ahogy mondja a magyar ember, kicsoda, kicsoda vagy te. Nincs még egy nemzet a földön, az egész világon sincs, amely csodának tartja a másik embert. Egyedül csak a magyar. A magyar pedig a magyarnak magyaráz. Nincs a földön még egy nép, amely tudás átadásának igéjét a saját nemzetének nevével kezdi magyarázni. Nincs még egy nép, amely így mondja. Külföldön, ha elénekelek egy magyar népdalt, és vannak, akik nem is értik a szövegét, a dal elhangzása után azt kérdezik tőlem, hogy honnan jöttem. Mondom, Magyarországról. Nagyon szép lelkű nép élhet ott, akinek ilyen szépek a dalai. És akkor kihúzom magam, és hálát adok a Jóistennek, hogy ide születhettem, Kentek közé, erre a földre, Magyarországra. Tellerede mondta, aki tud magyarul, az a számítógépen előbb old meg egy feladatot, mert a nyelv logikája segíti. A számítógép magyar nyelven megálmodott, magyar logikájú rendszer. Neumann János találta fel.
26: Napi jegyzet című rovatunkban Tolcsvai Béla, Kossuth Díjas énekes, zeneszerző, szövegíró osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal, a jegyzet pedig visszahallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon.
2: BKK Info.
10: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Ferenc körúton az Üllői út előtt a Margit híd felé. Csak a külső sáv járható, lépésben halad a forgalom. Műszaki hibás jármű vesztegel a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Csévéző utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban, a Tököri úton befelé a Róna utca előtt, illetve a 16. kerületben a Veres Péter úton befelé a Baross Gábor utcánál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot. Az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Autós percek.
26: Az M3-as autópályán Budapest felé 60 térségében egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott. Az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, több kilométeres torlódás alakult ki. Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzit forgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométer között. Az M43-as autópályán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 31-es kilométernél a Kéthalmi pihenő helyen történő tengelysúlymérés miatt 3 kilométeres torlódás alakult ki a külső sávban. Vezessenek óvatosan.
2: Időjárás jelentés.
26: Derült napos, száraz időre kell ma számítani, viszont megélénkülhet az északi szél, ez hozhat egy kis felfrissülést. A legmagasabb nappali hőmérséklet ugyanis 27 és 33 fok között alakul. 8:09, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Néver Igor.
9: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Ez a testület fogja vizsgálni a politikusok vagyonosodását is a NAV közreműködésével, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Telexnek nyilatkozva azt mondta, hogy új vagyonnyilatkozati rendszer dolgoznak ki, amely a képviselők mellett a pártelnökökre is kiterjed. Bejelentette kabinet főnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia jelenleg az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjának résztvevője. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Posvai Gábor hozzátette, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. És végül fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a tánc előadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség.
8: Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
26: Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacon? Ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Lássuk először, hogy mi történt a tegnapi nap folyamán a tőzsdéken. Pünkösd hétfőn Európában egyáltalán a megkönnyebbülés dominált a piacokon. A befektetők azt árazták, hogy közelebb kerülhet egy amerikai-iráni megállapodás, amely enyhítheti a közel-keleti feszültségeket, és újra stabilabbá teheti az olajpiacot. Ez azonnal meglátszott a részvényeken, az olajár esése egyszerre juttatta a levegőhöz a légitársaságokat, a bankokat és az egyéb ehhez

0: Az amerikai részvénypiacokon a tegnapi napon nem volt rendes kereskedés, mert Amerikában az úgynevezett Memorial Day, az emlékezet napja elnevezési ünnep miatt zárva tartottak a tőzsdék. Ezen a napon az elesett amerikai katonák emléke előtt tisztelnek országszerte. Tehát nézzük meg, hogy pénteken, azaz az utolsó rendes kereskedési napon mi történt. A Dow Jones ipari átlag emelkedéssel, 6%-os emelkedéssel zárta a napot. A technológiai részvények mutatója is 2%-os nyereséggel zárt. Vagyis a Wall Street a hosszú hétvége előtt pluszban hagyta el a pályát. A hétfői hangulatot mégis lehetett érzékelni, a határidős jegyzések emelkedtek, miközben az olajára esett. Lássuk, hogy a héten mi várható Amerikában. Előkerülnek majd a makroadatok, a fogyasztói bizalom, a lakáspiaci számok, a frissített növekedési adat és az inflációs mutatók mind befolyásolhatják, hogy az amerikai piacon a keddi kereskedésben mi fog történni. A magyar részvénypiacon május 25-én szintén nem volt kereskedés, a pünköst hétfő a budapesti értéktőzsde naptárában szűnnapként szerepel. Ezért itt is a május 22-i záróadatokat nézzük meg. A BUX aznap, azaz múlt hét pénteken eséssel zárt, az OTP papírjainak az esése hatott rá leginkább. De hát a magyar piac ugyan pihenő napot tartotta, a nemzetközi háttér közben sokat változott hazánk körül. Európában erősödtek a részvények, ugyanezt tudjuk, hogy az olajár is esett, a kockázatvállalási terv javult. Ez pedig a mai napra fontos iránytű lehet a BUX számára is. Ma reggel Európa óvatosabb hangulatban kezdte a kereskedést ugyan. Az előző napi erős emelkedés után. Ma reggel ugyanis új amerikai katonai csapások hírére ismét drágult az olaj, a Brent árfolyama is 98 dollár körüli szintre kapaszkodott, a dollár pedig menedékdevizaként erősödött. Végül néhány szó van a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel 1 euró 356 forintba, még egy amerikai dollár 306 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
1: Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket, Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk.
2: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
1: Az elmúlt pár hétben nem akármilyen vendégei voltak a washingtoni magyar közösségnek. Karikó Katalint, Kapu Tibort és Csás Simonyit is vendégül láthatták. Nárai Balázs összeállítása.
3: Híres vendégei és kiemelt programjai voltak a washingtoni magyar közösségnek az elmúlt hetekben. A programok között szerepelt a Magyarországról érkezett marslakók kiállítás megnyitója, valamint az amerikai magyar koalíció szupergálája, amit az amerikai kongresszus könyvtárának hatalmas klasszikus főépületében tartottak, a Kapitólium szomszédságában. Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus, Philadelphiához közeli otthonából érkezett férjével, és díszvendége volt már a marslakók kiállítás megnyitójának. A magyar tudomány eredményeit, 55 tudós munkásságát bemutató interaktív szabadtéri tárlat Washington belvárosában a Kossuth Ház a Magyar Központ előtt látható egy hónapon keresztül. Karikó Katalin ebben az értelemben kiállítási tárgyává vált, hiszen ő is szerepel a bemutatott tudósok között.
4: Hát hihetetlen, hát én most sem tudok e fölött elmenni, hogy hát nem tudja, hogy mit hoz neki a jövő, és itt van, itt vagyunk Washington utcáján, és itt van egy kiállítás, szóval ez fantasztikus dolog, örülök nagyon.
3: Akár az a tudományterület, amelyen ön dolgozik, kapcsolódhat például a Marshoz, és a marslakókról beszélünk, lehet, hogy néhány évtizeden belül nem csak egy ilyen elrugaszkodott gondolat a marslakó, hanem emberek lesznek a Marson is, és ehhez sok-sok tudományágnak az együttműködése szükséges.
4: Hát lehetséges. Én azért hogy nem szoktam ennyire a nagy világba gondolkodni, úgyhogy inkább ilyen földi dolgokat részesítek előnybe, úgyhogy
5: ki tudja.
4: Én lennék mindig az utolsó ember, aki valakinek azt mondja, hogy át azt nem lehet megcsinálni, mert olyan sokszor hallottam én magam is, úgyhogy én nem mondom senkinek se, hogy az lehetetlen.
3: Ezekben a napokban mi az, ami a figyelmét tudósként leginkább leköti, izgatja?
4: Részben az, hogy jutottunk ide,

0: hogy a kutató és a tudományt azt már az átlagember nem respektálja, és hogy hogy jutottunk ide, és hogy mit lehet ezért tenni, hogy ez ne következzen be a jövőbe, és hogy javítsunk ezen, és hát ezért próbálok könyvtárakba, meg egyéb helyeken átlagembereknek beszélni arról, ami őket érdekli, tehát a tudomány területén is elmagyarázni, mert ezt nem tettük meg, és úgy érzem, hogy ezért van, hogy itt Amerikában is elveszítette a respektjét a tudomány.
1: Egy-egy ilyen kiállítás is segíthet ebben.
0: Igen, gyerekek is itten vidámak és fellelkesednek, és ők is akarnak lenni kutatók, és hát ez nagyszerű dolog.
2: A 2023-as orvosi Nobel-díj kitüntetettje néhány nappal később az Amerikai Magyar Koalíció Amerika 250 elnevezésű gálavacsoráján is részt vett, ahol megkapta az Amerikai Magyar Alapítvány George Washingtonról elnevezett kitüntetését. Majd a díjátadót követően is nyilatkozott a Kossuth Rádiónak.
0: Örültem, ilyen sokan összegyűltünk, magyarok, amerikaiak, és mint mondtam, ugye mi valójában az amerikai áloméletet éltük valójában, nem? Hát nagyon nehéz volt, persze, de végül is elértük azt, amit célul tűztünk ki, és hát ugye a lányomhoz amerikaiak hajójába evezett és nyert olimpiai aranyérmet kétszer is, és hát én is egy amerikai egyetemen dolgoztam, és ott dolgoztam ki a alapjait annak a eljárásnak, ami hasznosítottak a COVID vakcina esetén is, meg más terápiás RNS-ek alkalmazására is használják. Úgyhogy mi hozzátettünk itt is, ott is, amit tudtunk a munkánkkal, és hát nagyon örülök.
3: Néhány évvel ezelőtt beszéltünk arról egy interjúban, hogy korábban arról volt szó, hogy önök voltak a férjével büszkék az olimpiai bajnok lányára. Most azért mind a ketten büszkék lehetnek kölcsönösen egymással, és akkor ez kiegyenlítődött ez a viszony ebből a szempontból?
0: Hát azért egymással mindig ugye vetélkedünk. Például amikor a Nobel-díjat kaptam, ugye akkor a lányom a legszebben fölöltözöttre szavaztak a tévénézők, úgyis aztán utána meg elment Magyarországra, ugye, és Magyarországon tavaly nyáron egy szobrot avattak neki. Nekem még nem avattak szobrot, úgyhogy csak ilyen kis egészséges versengés van köztünk.
2: A gálaest magyar hírességei között volt két űrhajós is. Charles Simonyi, aki kereskedelmi űrutazóként járt a nemzetközi űrállomáson már több mint 20 évvel ezelőtt, és Kapu Tibor, aki tavaly kutató űrhajósként dolgozott az űrállomáson. Tapasztalataikat is megbeszélték a mikrofon előtt.
4: Telepindító állás, akkor majd azt fogom csinálni. Ez telepkausban.
3: Még megkérdeztetem az urakat, hogy megosztották a tapasztalatokat.
5: Természetesen. Mi sokat beszéltünk, hogy mi a könnyű, mi a nehéz, mire kell vigyázni.
3: Ezeket a gyakorlati tapasztalatokat?
5: Inkább olyan vidám tapasztalatok, de mind a kettőnknek hasonló kiképzésünk volt. És a fölkészülés is hasonló volt. Tehát sok újat egymásnak nem tudtunk mondani, de nagyon jó visszaemlékezni és jó időket felidézni.
6: Ez így van, de azt szeretném hozzátenni, hogy nagyon szerencsésnek tudhatom magam, hogy Bercitől és Charles-tól kérhettem tanácsokat még az űrutazás előtt, és meglepetésként nekem küldtek videót is, többen is, köztük Charles is, aki egyébként azt mondta nekem, hogy arra, hogy felkészüljek, tegyek téglát az ágyamnak a lába alá, mert akkor meg tudja az ember dönteni a fejét, és akkor kicsit már tudja szokni kvázi a súlytalanságot, persze nem teljesen ugyanazt, és csak azért nem tettem meg, mert már későn kaptam a üzletet, és téglát nem tudtam magammal vinni a karanténba, de egyébként megtettem volna. Lényeg, tényleg nagyon szerencsésnek tudhatom magam, hogy ilyen hatalmas emberekkel találkozhattam, és kérhettem tőle tanácsot, mint Charles Simonyi.
5: Nem tudom, hogy hatalmasról lehet szó hitte.
6: Szerintem
5: igazad van, hogy még a út előtt az más volt.
6: Igen.
5: Mert akkor még nekem volt valami kis előnyöm,
6: igen,
5: hogy olyanokat tapasztaltam, amit a nem űrben járt ember tényleg nem tapasztalhatott.
3: És igen. Egyébként milyen izgalmas, hogy itt Washingtonban pedig itt találkoznak a koalíció gáláján.
5: Szerintem ez természetes, hogy találkoztunk már Houstonban is, és Budapesten is, és remélem, hogy még sokszor fogunk találkozni.
6: Én pedig ugyanezt remélem, tényleg büszke vagyok arra, hogy Charles-szel ilyen jó barátságot ápolunk, úgyhogy minden olyan lehetőséget, amikor találkozhatok, a szívemmel nagyon mélyen dédelgetem.
2: Charles Simonyi munkásságát, mint a világot meghatározó fejlesztőmérnök és a magyar közösség elkötelezett támogatója. Spirit of America 250, azaz az Amerika lelke vagy Amerika szellemisége 250 kitüntetéssel ismert el az Amerikai Magyar Koalíció.
7: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
8: 8 óra 45 perc az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának megőrzését ígéri a Tisza kormány, de mit szól ehhez az Európai Unió, amely éppen emiatt rót ki súlyos pénzbüntetést Magyarországra? Ezt a kérdést pedig a Migráció Kutató Intézet tette fel legújabb elemzésében, és erről beszélgetünk Marsai Viktorral, a Migráció Kutató Intézet igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
8: No, ugye nincs Magyarországon migrációs válság, ennek az az oka, hogy az előző kormány határozottan védte az ország határokat, és védte az ország állampolgárait. De mi jön ezután? Már csak azért is érdekes ez, mert ugye június 12-én életbe lép Európában az új migrációs paktum, vagy menekültügyi paktum. Ennek köszönhetően, vagy ennek következtében pedig vagy befogad egy ország, ami életéhez szabottan érkezőket, migránsokat, vagy pedig fizet. Mi történik majd Magyarországon?
9: Igen, bontsuk kétszerre a kérdést. Az egyik, hogy Magyarországon a lakosság valóban nem érzi, hogy migrációs válsághelyzet lenne, de ha megnézzük az Európai Uniót és az érkezés számokat, vagy a beadott menedékkérelmeknek a számát, akkor továbbra is fenntarthatjuk azt, hogy Európában migrációs válság van, és nem nagyon látjuk azokat a trendeket, ami alapján ez változna a következő években. Ugye a másik kérdés, ami a paktumot illeti, ugye június 12-én valóban ez életbe fog lépni, azonban a május 8-án megjelent bizottsági értékelés arról, hogy a tagállamok mennyire készültek fel. Ugye azok a tagállamok, akik megszavazták a paktumot annak végrehajtására, hát nagyon komoly lemaradások vannak. Éppen ezért a tagállamok azt kérik a bizottságtól, hogy újabb türelmi idők legyenek beiktatva, és 2 évet várjanak még a teljes implementálással. Most az, hogy ezt a bizottság hogyan fogja értékelni, mit fog elfogadni bizonyos tagállamoktól, mit nem, azt a jövőben fogjuk meglátni, de az egészen biztos, hogy a rendszer valami szinten, valamilyen formában elkezd működni.
8: Bocsássa meg, itt álljunk meg egy pillanatra, a felkészülést említette, mire és hogyan kell felkészülnie egy tagországnak?
9: Igen, ugye az új paktum bevezeti az úgynevezett határnál lefolytatott eljárás fogalmát, ami azt jelenti, hogy a frontországok különféle eljárási kvótákat kaptak meg. És ezt azért nagyon fontos aláhúzni, ugye ez ugyanúgy egy 30 ezeres szám, mint a szétosztandó 30 ezer menedékkérő, de még egyszer mondom, ez a frontországokat érinti. Most ugye ehhez megfelelő kapacitásokat kell a határon kialakítani. Ugye ez az a bizonyos 7716 menekültügyi eljárás, egyére szabott menekültügyi eljárás, amit Magyarország megkapott. Tehát ez azt jelenti, hogy a magyar kormánynak ahhoz, hogy a paktumnak megfeleljen, 7716 menedékkérő, egyedi menedékkérő eljárását kell tudni a határon egy időpontban lefolytatnia. Ugye erre nem történt eddig semmiféle előrelépés, és ugye ez sokkal nagyobb szám, ha a kvótát megnézzük, hogy hány menedékkérőt kapna Magyarország, ez pár száz fő. Uram, bocsán, én megengedem azt, hogy ha Magyarország, a magyar kormány most úgy dönt, hogy a kötelező szolidaritás jegyében tesz valamit, nem veszi át a 200 menedékkérőt, hanem fizeti ezt a 20 ezer eurót. Mert ugye a nap végén a kérdés, hogy hogyan lehet ezt az 1 millió eurós bírságot, amit Magyarországon már 2 éve fizet, hogyan lehet ezt ettől eltekinteni és elérni, hogy ne kelljen fizetnünk. Viszont, hogy mit tesz mondjuk a kormányzat ezzel a 7700 fővel, ez egy nagy kérdés.
8: Az új kormánynak a tervei között, vagy legalábbis most ígéret szintjén az szerepel, hogy továbbra sem lesz bevándorló ország Magyarország, ami azt jelenti, hogy nem fogadjuk be a migránsokat. Na most az Európai Bizottságnak éppen ez volt a problémája az előző kormánnyal is. Milyen mozgástere maradt Magyarországnak, vagy hogyan léphet a következőkben?
9: Nagyon kicsi a mozgástér, tehát hogy sajnos itt vannak egymásnak feszülő érdekek, és hogy itt nem, tehát hogy itt nem nagyon látszik az, hogy mondjuk a bizottság, még akkor is, hogyha ugye most azt látjuk a tárgyalások kapcsán, vagy legalábbis ez jelenik meg mindkét fél kommunikációban, ezek nagyon jól haladnak, ugye itt a cél nyilván az összesen majdnem 17 milliárd euróhoz való hozzáférés, de, illetve az 1 millió eurós büntetéstől való eltekintés, de hogy nem nagyon látszik, hogy a menekültügy terén itt bármiféle kompromisszum lehessen. Itt jogszabályok vannak, ezek életben vannak, illetve életben fognak lépni június 12-én. Itt nagyon kézzelfogható, leírt kapacitásokat kell kialakítani. Ugye csak, hogy megint a hallgatók el tudják képzelni, tehát amikor a két tranzitzóna működött, abban nagyjából 700 ember tudtak egyszerre elhelyezni, 700 embernek a menekültügyi eljárása tudott párhuzamosan futni, itt most több mint 7700 emberről van szó, tehát ez több száz, több ezer embernek a bemozgatását követelné meg a magyar menekültügyi rendszerbe, ez még 18 tranzitzóna kialakítását követelné meg a jelenlegi számok mellett, tehát ezeket től a bizottság nem tekintett el, és ráadásul ugye a paktum azért az egy új jogszabálytervezet lesz, tehát könnyen elképzelhető, hogy miközben Magyarország fizeti az 1 millió eurós napi büntetést, mert hogy túl korlátozott a menekültügyi rendszerhez való hozzáférés, a paktumra hivatkozva újabb kötelezettségszegési eljárások fognak idővel indulni, amik aztán újabb büntetéshez vezethetnek.
8: Na hát ez egy érdekes kérdés lesz, hogy ebből hogyan van, vagy hogyan lehet kiút a következő időszakokban. Na most, hogyha megnézzük az európai térben, hogy azok a migránsok, akik érkeznek, és mondjuk azok az országok, amelyek felkészültebbek mondjuk, és akkor akár azzal a rendszerrel kapcsolatban, amit ön is említett, vagy a nemzeti jogszabályok összehangolásával már elkészültek, azok arra felkészültek-e? Most mosolygott.
9: Bocsánat, igen, nem. Igen, mert könnyű egy olyan országnak, ami nem frontország valamennyire felkészülni, de igen, mindegy.
8: Igen, jó. De arra felkészültek-e, hogy az érkezőknek kosztot, kvártét és munkát kell biztosítani?
9: Hát alapvetően nem, ezt látjuk az elmúlt évekből, sőt, tehát hogy nem is szeretnének fölkészülni, tehát ugye több tagállam jelezte, hogy nem fog átvenni menedékkérőket, hanem inkább fizetni fogja ezt a 20 ezer eurós hát kvótát menedékkérőnként, és azért az is látszik, tehát, hogy ugye itt a 10 millió migrációs szakértő országában élünk, hogy hát nem baj, ha Magyarországra bejutnak, úgyis tovább fognak menni, nem fognak itt Magyarországon maradni. Nem 2015 és 16 van már. Tehát az látszik, hogy például a németek is zárják a határokat. Ugye ideiglenesen, most már évek óta zárnak schengeni határokat, és ez látszik egyébként a Németországban beadott menekültügyi kérelmek számában, és a másik pedig, hogy sokkal jobban pörgetik azt a rendszert, amiben ugye visszaküldik az embereket abba az országban, először érkeztek. Tehát a lengyelek ezzel nagyon sokat küzdenek, hogy a Lengyelország föl a Németországba érkezőket, a németek megfogják, és visszaviszik Lengyelországba. Tehát, hogy ez a teher, ez rajtunk lesz. Tehát ne reménykedjünk abból, hogy majd valaki ezt átveszi tőlünk.
8: Ugye az osztrákoknál is van egy kvóta, hogy mennyi embert vesznek át, vagy mennyit fogadnak be éves szinten, akkor nekik most itt a jogszabályokban ezeket módosítani szükségeltetik?
9: Igen, az osztrákok most a családegyesítésre vezettek be kvótákat, mert ugye az egyik legnagyobb facilitálója a láncmigrációnak. Tehát ugye a kedvenc példám, ugye Finnországban 49 szomáli élt 1990-ben, ami nem egy markány szám, jelenleg 30 ezer környékén van a számuk, mert a finn kormány egy áttelepítési humanitárius program keretében szomáli menekülteket hozott be, akik a polgárháború előtt Kenyába menekültek. Viszont ők aztán hozták a családtagjaikat, ők is hozták a családtagjaikat, és hát azért egy finn társadalomban egy 30 ezer szomáli közösség, az már egy jól látható számot.
8: Akik most érkeznek, honnan érkeznek, és miért érkeznek? Gazdasági bevándorlók, vagy egészen másról van szó, vagy háború elől menekülnek?
9: Továbbra is azt látjuk, hogy az érkezőknek a többsége az alapvetően gazdasági okokból hagyja el a hazáját. Egyébként, hogyha megnézzük az alapvetően rendszerint magas német elismerési rátákat, talán tavaly évben ilyen 80% volt a visszautasított menedékkérőknek a száma, tehát a többség az nem háborús konfliktusok elől menekül, hanem a jobb életreményében jön Európába. Természetesen ott vannak azok, akik is üldöztetés vagy háború elől menekülnek, legyen szó Afganisztánról vagy éppen Szudánról, de ők a kisebbséget képviselik ebben a csoportban.
8: Ugye itt kényszermigrációról is beszélünk, önök azt írják, ugye ebben az elemzésben egy rekordot dönt a kényszermigráció is. Ez lenne a kényszermigráció, hogy Európába kényszerülnek, és biztos, hogy ide kényszerülnek? A további kérdések megint felmerülnek, hogy miért nem veszik át őket akár más országok, vagy más ország, vagy kontinensek?
9: Igen, ugye hosszan beszélhetnénk erről. Ugye itt van egy előremutató kezdeményezés az Európai Unión és a tagállamokon belül, ami ugye egy új listát hozott létre a biztonságos származási országokról, illetve a biztonságos harmadik országokról, és ez a szigorítás, ha végül életbe fog lépni, azt fogja jelenteni, hogy jogilag elvileg sokkal több embert lehet majd kiutasítani, illetve sokkal több kérelmezőnek a kérelmét nyilváníthatják a hatóságok befogadhatatlannak, mert biztonságos országokon jöttek át. Tehát ez üdvözlendő. Ugyanakkor a jelenlegi jogszabályok szerint is ugye több százezer embert kellene tudni visszadeportálni, viszont ugye ha az adott állam azt mondja, hogy ő nem fogja visszafogadni őket, hol vannak a dokumentumok, bizonyítsák, hogy tényleg átkelt a területén, akkor onnantól kezdve az Európai Unió első körben nem tett semmit. Persze használhat kényszerintézkedéseket, de ezt eddig is használhatta. Tehát, hogy a nagy kérdés az lesz, hogy lesz-e valódi szándék arra, hogy ne csak a mézes madzagot, hanem a botot is használják ebben a történetben.
8: Na, három hét múlva ugye életbe lép akkor az Európai Uniónak az új migrációs és menekültügyi paktuma, majd meglátjuk, azt követően mindenféleképpen beszéljünk, hogy hogyan birkóznak meg az országok ezzel a befogadással, illetve azzal az összeggel, amit ki kell fizetni. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója volt a vendégünk, köszönöm szépen.
9: És köszönöm szépen.
8: És a stúdióba közben megérkezett Horváth Szilárd, mert hogy hamarosan 9 órát követően majd kezdődik a délelőtt, és hoztál sok-sok papírt, sok-sok témával. Mivel várjátok a hallgatókat?
10: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak és neked is. Kezdünk azzal, hogy megkérdezzük majd a hallgatóinkat, hogy a nyugdíjkorhatár elérésekor például szeretnének-e változtatni, mert hogy van egy 65 éves úr, aki változtatott el egy elég rendeset, elindul gyalog egyedül Csíksomlyóba. És végig is csinálta ezt a, mondjuk úgy, hogy túrát, de hát inkább zarándoklatot nyilván. Beszél majd arról is, hogy milyen a lelki út, amit megtett, meg hogy milyen volt a testi út is, amit megtett, mert hát nem sportolóként indult el erre az útra, hanem egy hát egyszerű mindennapi emberként.
8: Na hát akkor egy különösen nehéz vállalkozás lehetett, azt gondoltam, hogy egy ilyen nagyon sportos nem. életet
10: érzem. Hát azt gondolom, hogy nem, egy szociális szférában dolgozó művészemberről van szó egyébként.
8: Akkor viszont a mentális erő, ami
10: igen, igen, adhatott. Azt hiszem, hogy erről érdemes majd beszélnünk, pontosan erről szeretném majd beszélni. Aztán szót ejtünk majd arról is, hogy milyen a magyar termékek aránya az üzletekben, és hogy mi mit tehetünk azért, hogy egészséges és a környezetet kevésbé terhelő hazai termékhez jussunk. Mi kell ehhez? Elszántság, termelő, vásárló, és így tovább. És aztán beszélünk még majd arról is, hogy a közös mozgás, a közös sport mit jelent, ugye nem csak egészséget, hanem közösséget is. Ugye beszéltünk egy magányos zarándoklatról, na beszéljünk majd a közösségről is, és lesz még fogyasztóvédelem, mert hogy az európai fogyasztóvédelmi szervezetek együtt nyújtottak be egy nagyon érdekes kezdeményezést, érdemes lesz meghallgatni.
8: 9 órától tehát délelőtt Horváth Szilárd várja majd a hallgatókat, én pedig valamennyi kollégám Pillinger Marianna, Pap János és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép napot és minden jót kívánok, Csetede Eltát hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
4: 9 óra múlt néhány másodperccel köszöntöm Önöket, Horváth Szilárdot hallják, a délelőtt rövidesen kezdődik. Ma a fronthatás nem terheli a szervezetünket, de vigyázzanak, mert erős lesz az UV-sugárzás. A délelőtt témáiról szóva, van, aki 65. évének betöltését azzal tette emlékezetessé, hogy zarándoklatra indult. Önök fontosnak tartották-e, hogy a nyugdíjkorhatár elérésekor változtassanak? Mit tettek akkor? Írják meg nekünk, de persze várjuk kérdéseiket, véleményüket majd a többi témában is. SMS számunk 30 9666, és Viberen is így érhetnek el bennünket. Most mindenek előtt rövid krónika következik Néver Igorral.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Ma lesz kormányülés is, amelynek fő témái az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem és pénzügyi kérdések lesznek. A kormány megfeszített tempóban dolgozik az uniós források hazahozatalán, a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadításán, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. A tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Magyar Péter közölte, hogy a pénzből egyebek mellett hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Bejelentette kabinetfőnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. Részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tisza pártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. Kamat döntőülést tart ma a monetáris tanács. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot. Varga Mihály, az MNB elnöke azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb februárban változott, akkor 25 bázisponttal csökkent. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be a bevallását, akár 1 000 000 forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Mától szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autós forgalom elől a pesti alsórakpart egy részét. Hétfőtől péntekig este 7:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. A héten 2 nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. Mától 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között végeznek karbantartást, ami után a menetidő néhány perccel csökken az érintett szakaszon. Holnap Szerencsés-Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök 2/3 lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá a szakember. Végül az időjárásról, országszerte süt a nap, eső nem várható, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél, napközben 28-33, késő este 17-26 Celsius fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas lesz.
6: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
7: Várjuk a vizsgálatok eredményét, mert a célunk a csontvelő transzplantáció.
8: Magyarországon évente 250-300 új daganatos gyermeket diagnosztizálnak. Szerencsére egyre jobbak a túlélési mutatók. 10-ből több mint 8 gyermek teljesen meggyógyult.
6: Felfedező az egészségről. Ma 14:30 után Veres Ágnessel a Kossuth Rádióban.
9: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
10: az első világháború az embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
9: Rendhagyó történelem óra
10: 19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
9: Múltunk árnyai.
10: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
9: Közösség a fontos helyszíneken.
10: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
9: Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
6: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
4: 9 óra múlt, közel 7 perccel, Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, hogy mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Az elmúlt években látványosan megnőtt a hazai termékek aránya az üzletekben, de ez nem magától történt. Tudatos programok, együttműködések, komoly háttérmunka áll mögötte.
11: A család az, aki végzi az ültetvényen a munkát, tehát a gyerekek is A-tól Z-ig látják, hogy mi mindent kell csinálni egy növénnyel. Nem elég az, hogy elültetjük, utána azt gondozni kell. Reményeim szerint sikerült átadni nekik ezáltal egy olyan tudást, amit életük végéig nem fognak elfelejteni.
4: Ezzel kezdünk. Aztán a mozgás egészséget és közösséget is adhat. Egyre több kezdeményezés bizonyítja, hogy a sport, a közös mozgás, a közös tevékenységek összehozzák az embereket kortól függetlenül.
12: Nekem 3 gyermekem van, abból 2 kamaszlányom, úgyhogy néha elég nehéz otthon, és sokszor van olyan, hogy ideges vagyok, és eljövök edzésre, és úgy megyek haza, mintha kicseréltek volna, úgyhogy mindenkinek jó ez így, hogyha én együtt vagyok a csapattal.
4: 9:30-tól tehát mozgunk egyet, SMS számunk 39666, kérdéseiket, véleményüket ezen a számon várjuk, Viberen is. Az elmúlt években látványosan megnőtt a hazai termékek aránya az üzletekben, de hát ez nem magától történt. Tudatos programok állnak mögötte, együttműködések és komoly háttérmunka természetesen.
13: De azért sok kisebb termelő még mindig nehezen jut be a nagy láncokhoz. Ott elég szigorú feltételek vannak, nagy mennyiségi elvárások, és szállítási kihívások is nehezítik a helyzetüket. De hát mi vásárlók miként alakítjuk, mert alakíthatjuk ezt a jövőt a döntéseinkkel. Kobolák Attila zsíros tünde vállalkozóval beszélgetett, aki férjével 2016-ban ültetett először homoktövist, amiből családi vállalkozás nőtt ki. Sok ezer családi vállalkozás jár hasonló úton, nekik bizony szükségük lenne támogatásra a külföldi konkurenciával szemben.
14: Homoktövist kezdtek el termelni családi vállalkozásként. Mit láttak meg ezen a piacon? Miért vágtak bele?
15: Annó voltak földjeink, és gondoltuk, hogy a kertészet felé nyitunk, mivel a szántóföldi termesztés nem állt annyira közel hozzánk, és nem annyira termelt profitot Magyarországon, hogyha valakinek csak egy pár hektár földje van, ahhoz több száz hektár kell, hogy igazából meg tudjon élni belőle az ember. Ezért is nyitottunk a kertészet felé, mivel egy fenntartható gazdaságot szerettünk volna. Így utána néztünk a növényeknek, hogy milyen növény jöhet szóba, volt bodza, dió, de végül a homoktövisnél kötöttünk ki. Jó magam és a férjem dolgozunk a vállalkozásban, a gyerekek is sokat segítenek, van három gyermekünk. Még akkor a gyermekeim nagyon picik voltak, amikor a lukakat fúrtuk, épp egy pár héttel ezelőtt emlékeztettük őket, hogy még ők maguk is belefértek abba a gödörbe, amibe a homoktövis csemetéket ültettük. Néha, amikor kell menni az ültetvényre, akkor nem annyira tetszik nekik, de ez csak az első 5 percben van, utána felveszik abszolút a fonalat és csinálják, amit kell.
14: Az éghajlatváltozás és a szélsőséges időjárás súlyos problémákat okoz önöknek is a termelésben?
15: A homoktövis nem egy annyira igényes növényfajta, tehát hogy kórokozói nincsenek, vízre nagyon igényes, nálunk is öntözzük, tehát öntözőberendezés van, de 40 fokot már nem annyira viseli jól a növény. Ez a mediterrán éghajlat mennyire fog neki tetszeni, azt látjuk, hogy nyáron nem annyira, de a téli időszakot azt tökéletesen bírja. Próbálunk ellene védekezni öntözéssel, meglátjuk. Még eddig nagyon szépen alakult az ültetvény.
14: Hozott nekem egy üveg termékmintát, amely 250 ml-es. Az van ráírva, hogy biohomoktövisvelő, mézzel és gyömbérrel. Ezt fel kell rázni, mielőtt megkóstolnám?
15: Igen, természetesen, hogy a méz és a gyömbér jól elkeveredjen a homoktövisvelőben.
14: Kóstoljuk meg! Kicsit édes, kicsit savanykás. Mire való ez?
15: A homoktövis fogyasztás azért szoktuk az embereknek ajánlani, mert rengeteg vitamin van benne, legfőképp C-vitaminet szokták kihangsúlyozni, tehát nagyon jó immunrendszer erősítő. Egész évben fogyasztható napi szinten, mivel az emberi testnek jó, hogyha valami táplálja, elősegíti magát az ellenálló képességet.
14: Az ehhez hasonló hazai termékekkel tudnak érvényesülni a többi külföldi mellett.
15: Szerencsénk van, sok próbálkozás hatására, hál' Istennek egyre többen nyitottak most már a homoktövis iránt. Lehetőségünk volt bekerülni áruházokban, különböző biobolt láncolatokban. Pár héttel ezelőtt a magyar termék által sikerült az Osannal is tárgyalást kezdeményeznünk. Magyar termék védjeggyel rendelkeznek a termékeink, 10 darab termékünk. Ezt a magyar embereknek szánjuk. Magyar gazdaságból jó minőségű, magyar családi vállalkozás által termelt gyümölcs, úgyhogy abszolút ebben bízunk, hogy az embereknek ez egy megbízható védjegy lehet, hogy magyar terméket tudnak vásárolni. Folyamatosan fejlesztjük a termékkínálatunkat, kísérletezünk, hogy mi mindent lehet még homoktövisből készíteni.
14: És hogy áll jelenleg ez a kísérletezés?
15: Egészséges nassolnivalók felé nyitunk most éppen. Műzli, akár egy gyümölcstelet, e felé szeretnénk nyitni és kísérletezünk.
14: A gyermekei tovább fogják vinni a családi vállalkozást?
15: Nagyon remélem, hogy legalább a háromból egy igen. De hogyha nem, akkor sem fogok megharagudni rájuk természetesen. Tényleg a család az, aki végzi az ültetvényen a munkát, tehát a gyerekek is A-tól Z-ig látják, hogy mi mindent kell csinálni egy növényel. Nem elég az, hogy elültetjük, utána azt gondozni kell, ugye szüretelni, a szüretelt bogyókból mi lesz, hogy lesz termék. Reményeim szerint sikerült átadni nekik ezáltal egy olyan tudást, amit életük végéig nem fognak elfelejteni.
13: Kobolák Attila beszélt a zsíros tünde vállalkozóval, és talán elhangzott ebben a beszélgetésben néhány olyan kijelentés, amivel majd tudunk itt foglalkozni a következő beszélgetésben, mert hogy itt van velünk a stúdióban Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. Vezetője.
16: Jó
13: napot kívánok! És itt van velünk Éder Tamás, az Agrárkamara alelnöke. Jó napot kívánok önnek
17: is! Jó napot kívánok a hallgatóknak is!
13: No, hát én úgy vezettem fel mindezt, hogy az elmúlt években látványosan megnőtt a hazai termékek aránya, mondta Éder Tamás, hogy hát ezt javítani fogja, mert nem így van. Hogy van?
17: Sajnos a statisztikai adatok nem ezt mutatják. A helyzet az, hogy gyakorlatilag az EU csatlakozásunkat követően a nagyméretű kiskereskedelmi láncok beszerzési politikája az nagy mértékben nyitott az importtermékek felé, és kőkemény verseny alakult ki a magyar polci helyekért, és bizony az elmúlt két évtizedben szinte folyamatosan a magyar élelmiszeripar polc helyeket és forgalom arányt veszített az élelmiszer kiskereskedelemben. Az elmúlt 10-15 év első 6-8 éve, tehát valamikor a 2010-es évek közepén volt egy olyan időszak, amikor sikerült polcfelületeket visszanyerni, de az elmúlt 4-5 év sajnos ismét olyan időszak, amikor az import termékek részaránya a magyar fogyasztói kosarakban egy kicsit növekszik. Ennek nagyon sok oka van, ami egy külön műsor lenne, azt gondolom.
13: Hát pedig néhány szót azért érdemes lenne erről szólnunk, mert ugye azt láttuk azért 2010 után, hogy erre volt egy nagy kormányzati akarat is, hogy több legyen a magyar termék, ugye jöttek jogszabályok, egyebek, ennek volt nyilván köszönhető az, amit említett, hogy volt egy kis felfutás. Mi a romlásnak az oka?
17: Alapvetően a fogyasztók preferenciájában Magyarországon továbbra is értelemszerűen az ára meghatározó. Akkor, amikor levesz egy terméket a fogyasztó a polcról, akkor először ezt nézi meg. Most, amikor a fogyasztónak a reál jövedelme érdemben növekszik, és a 2010-es évek közepe egy ilyen időszak volt, tehát akkor azért minden fogyasztó gazdagodott, akkor előrébb kerülhetett a preferencia listáján az, hogy a termék legyen magyar. És hogyha két azonosnak tűnő termék árában nagy különbség nincs, és az egyik magyar, akkor, hogyha több pénze van a fogyasztónak, akkor inkább megveszi a magyart. És erre nagyon jó az a rendszer, amit a magyar termékrendszer használ, hiszen a fogyasztónak megmutatja, hogy melyik az a termék, amik magyar termék. Ugyanakkor, amikor a fogyasztó úgy érzi, hogy a pénztárcája szűkül, akkor ismét az ár lesz a meghatározó. A magyar élelmiszeripar elsősorban a tömegtermékek területén, tehát a nagy mennyiségben előállított, a napi szintű fogyasztásban meghatározó termékek területén küzd versenyképes problémákkal. Itt mire gondolok? Dobozos tejre, félkemény sajtra, darabolt húsra, párizsira, tehát azokra, amiket a fogyasztói kosarakban döntően megtalálunk szinte minden nap. Itt sajnos különböző elmaradt fejlesztési lépések okán továbbra is küzdünk versenyképességi problémákkal. Az importtermékek általában olcsóbbak, és a fogyasztó ilyenkor az importtermékeket preferálja. Reméljük, hogy ebben lesz változás, hiszen most több mint 500 milliárd forintnyi Európai Uniós forrásból lövő és részben nemzeti kiegészítésből jövő támogatás jelenik meg éppen most a magyar élelmiszeriparban támogatásként beruházásokhoz, ami azt jelenti, hogy egy 1000 milliárd forint körüli beruházás zajlik. Én abban reménykedek, hogy ennek az eredményeként a versenyképessége javul a magyar élelmiszeriparnak, és akkor tudunk visszaszerezni polcfelületeket, már úgy is, hogy árban is versenyképesek leszünk.
13: Jó, hát Eszter, mit tehetünk? Ugye ez a nagyon egyszerű kérdés, ami most következik, de majd azért a végén szeretnék mondani egy gondolatot ehhez, egy olyant, amit mi a barátaimmal kezdtünk el egy kis boltot alapítani, szóval lehet, hogy ott is van út. Tehát akkor mit lehet nagyban tenni?
16: De a Magyar Termék Nonprofit Kft. Idén 20 éves, én 16 éve foglalkozom a magyar termékekkel, és azért abban megfordítanám, tehát fogyasztói oldalról nézve van változás. A tavalyi reprezentatív kutatásunk is megmutatta, visszakutattunk 7 évet, hogy nő a fogyasztói elköteleződés a magyar termékek iránt. Igen, tudom, hogy kutatás, és tudom, hogy ebbe könnyebb pozitív dolgokat mondani, de ha tudati szinten megjelenik, akkor annak előbb-utóbb eredménye is lesz. Teljesen egyetértek Tamással abban, hogy a magyar vásárló árérzékeny, és minden körülmények között az ára legfontosabb, főleg, hogyha nehezebb a piaci környezet még inkább. De éppen ezért, és azt is gondoljuk, hogy azok a magyar termékek tudnak versenyképesek lenni, amik árérték arányban megfelelőek, amik megfelelő minőségűek, amelyek láthatóak, és van, tehát hogy mondjam, a márkaépítés is nagyon fontos. A Magyar Termék Nonprofit Kft. Ebben tud segíteni. A védjegy használó partnereinek, ugye most 250 vállalat tartozik a védjegy használók közé, és az interjúban is megszólaló szereplő is egyébként egy partnerünk, egy kisebb cég. Mi azt látjuk, hogy főleg a KKV-k számára tudunk olyan hozzáadott értéket adni, túl azon, hogy van egy jól ismert és hiteles védjegy, egy magyar termék jelölés a csomagoláson, ami által ők versenyképesebbek lehetnek.
13: Na most itt vannak azért mennyiségbeli problémák, ugye nyilván egy nagy lánc, hát nem foglalkozik majd nem tudom 17 csirkével, hanem neki kell 5000, vagy nem tudom milyen számokat kell mondanunk. Egyrészt, másrészt pedig nyilvánvalóan vannak szállítási problémák, hát ugye oda kellene szállítani a lánchoz, gondolom én, nem ők mennek ki érte.
16: Van egy aktuális együttműködés, az említett interjúban is elhangzott, nem nemzetközi nagy hálózattal, amelynek keretében, ugye ez egy országos hálózat, több bolttal rendelkezik, csak nem 20 hipermarkettel, aminek keretében ő elindított egy lokális beszállítói fórumot, az a kifejezett célja, hogy az áruházlánc, az adott régióban megtalálható áruházlánc, tavaly a debreceni, idén több is, például a budaörsi, vagy a soron következő szegedi áruházláncra történő beszállítási lehetőséget kínál kisebb helyi lokális szereplőknek. Tehát ez azt jelenti, hogy lehetőséget tud teremteni olyan KKV-k, akár családi vállalkozások számára, akik nem lennének képesek első lépésben egy teljes országos disztribúcióra, de helyi szinten izgalmasabbá tehetik az áruház kínálatát. Ez egyrészt jó az áruháznak, hiszen ugye nemzetközi márkák, ahogy Tamás is említette, nyilván megtalálhat az összes ismert multimárka mellett a nagy magyar márkák is, de mégis, amikor ugye bemegyek egy ilyen nagy áruházba, és látok lokális helyi terméket, ami mondjuk csak az én régiómra jellemző, akkor kicsit közelebb viszem a vásárlóhoz magát.
13: Tehát annak van üzletet. A lánc számára értéke.
16: Így van.
13: Ugye vásárlási értéke, vagy presztízs értéke, hogy én figyelek a helyiekre.
16: Igen, közelebb.
13: Bár nagy vagyok.
16: Igen, nagy vagyok, de közelebb tudom hozni a vásárlóimat, tudok számukra valami egyedit nyújtani, színesebbé teszem a kínálatot, illetve segítem a helyi lokális szereplőket. És ez a program egyébként olyan, hogy közvetlen lehetőséget, bemutatkozási lehetőséget teremt ezeknek a kisebb szállítóknak, meg tudják mutatni a termékeiket egy fórumon, közvetlenül tudnak találkozni az érintett beszállítóval, kapnak tájékoztatást arról, hogy milyen beszállítási, logisztikai, csomagolási egyéb feltételeknek kell megfelelniük, ami elsőre talán félelmetesnek tűnhet, de hogyha ezeket átbeszélik, megértik egymás igényeit, akkor abból sikeres együttműködések valósulhatnak.
13: Ugye
16: meg.
13: Itt most beszélünk egy nagy láncról, aminek a nevét én majd fogom kimondani, de indított egy saját programot arra, hogy a magyar termékek arányát növelje a saját hálózatában. Ugye erről beszélünk most, ezekről az áruházakról. Éder Tamástól szeretném azt kérdezni, hogy ugye foglalkozik azokkal a termelőkkel, akik bekerülhetnek a nagy láncokba. Nézzük meg azt, hogy ön mit tapasztal, milyen potenciállal rendelkezünk. Tehát ott vannak-e azon a határon, hogy bekerülhetnének, csak egy kicsi segítség kell, vagy milyen segítség kell, hogy bekerülhessenek?
17: Hát ilyen is, meg olyan is, maradjunk ennyiben, nem egységes ebben a tekintetben ez az elsősorban kis termelői és közepes méretű vidéki élelmiszer előállító termelői kör. Vannak olyanok, akiknek hát nagyon-nagyon sokat kell fejlődni ahhoz, hogy azon elvárásokat, amelyeket egy ilyen kiskereskedelmi lánc feléjük követel, azokat képesek legyenek valamilyen formában azoknak eleget tenni. Vannak olyanok viszont, amelyek gyakorlatilag egy pillanatra másikra bevezethetők, csak nincs meg a kapcsolat, nem ismerik a kiskereskedők ezen termelőket. Ugye mi pont ezért vállaltuk el a kamara nevében azt, hogy ebben a szervezésben részt veszünk, tehát egyfajta segítséget nyújtunk azoknak, akik a mi tagjaink, és tudjuk róluk, hogy képesek lehetnének egy kis lépéssel a nagy kiskereskedelmi lánc egy üzletébe való beszállításra.
13: Bocsánat, szavát ne feledje, azt mondta, hogy a mi tagjaink, tehát igen, az agrárkamara tagjának illik lenni akkor, oda a belépés, tehát nagyon kicsi termelő is beléphet, vagy azért már bizonyos.
17: A helyzetennél egyszerűbb, a törvény erejénél fogva minden mezőgazdasági termelő és élelmiszeripari termelő tagja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának ma még, úgyhogy tagjaink, akiket
13: tehát, aki
17: ismerünk.
13: Tehát termelő, az tagja.
17: Igen, igen. Jó. Tagjaink, akiket ismerünk, és hát a kiskereskedelmi lánccal való együttműködés keretei között segítséget nyújtottunk nekik arra, hogy bekapcsolódjanak, kapcsolatot teremtsenek, és tulajdonképpen azért azt kell látni, hogy a kiskereskedelmi láncoknak, vagy a kiskereskedőknek ez egyfajta társadalmi felelősségvállalási gyakorlata. Mert üzletileg ez nehezen megtérülő lépés, ezt látni kell, lényegesen bonyolultabb számukra ezeknek a kezelése, mint a többi nagy beszállítónak a kezelése, de egyrészt azon okok miatt, amiről itt már az előbb beszéltünk, másrészt azért, hogy mutassanak egyfajta társadalmi felelősségvállalást a régió termelői felé, ezért választották ezt a programot. Mi reménykedünk abban, hogy más kiskereskedelmi láncok is választanak ilyet. Én láttam a környező országokban olyan kiskereskedelmi lánctól hasonló gyakorlatot, amely kiskereskedelmi lánc itt nálunk még nem csinál ilyet, tehát követhető lenne, de azt gondolom, bocsánat, más láncok részéről is.
13: Tehát másik országban csinálja.
17: Igen, nálunk
13: lánc,
17: még nem indította
13: még
17: el.
13: Miért nem indította el ez a kérdés? Tudunk erről valamit? Szóval mi kell ehhez? Kormányzati nyomás, törvények, vagy gondolkodásváltozás a fogyasztók részéről esetleg? Tehát ebben azért nekünk is van felelősségünk, hogy megnézzük a címkét. Egyébként ezzel kapcsolatban írják itt a hallgatónk, azt mondja, mindig láthatónak kellene lenni az előállítás helyének, és ez elég nehéz néha. Ugye a magyar termék védjegy az elég jól látható.
16: Igen. Pontosan ez az egyik fő célkitűzésünk. 20 éve azért jött létre a szervezet és a védjegy, hogy segítse a vásárlói döntést abban, hogy könnyen egyértelműen felismerhetővé tegye a magyar eredetet. Ugye ez csak olyan terméken szerepelhet, ami ellenőrzött, megfelel a eredet szempontjából is, ugye magyar összetevőket tartalmaz, és a jogszabályi megfelelőséget is vizsgálják független szakértők. Ezek a védjegyek nagyon ismertek, 10-ből 9 vásárló ismeri. Tavalyi kutatás támasztotta alá, hogy rendszeresen is kerül a vásárlók 3/4-ének a kosarába ilyen védjegyes termék. Nem nehéz, ugye 6000 féle terméken található meg, és ezek közül is a túlnyomó többsége élelmiszer. Tehát ezek a jelölések nagyon sok terméken ott vannak, nagyon jól ismertek. Nagyon kiterjedt együttműködésünk van az üzletláncokkal. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a vásárlás helyén tudjunk döntési helyzetet teremteni, hiszen ott terül ki, ugye, hogy végül mit teszünk a kosárba. Nagyon sok nyereményjátékunk, akciónk, megjelenésünk, tematikus kampányai vannak országszerte folyamatosan egész évben. És én azt gondolom, hogy ez is az a legfontosabb tényező abban, hogy ez a védjegy jelenleg ott tart, ilyen sikert ért el, amit mondtam, mert szerintem nem az időnként kampányszerű megjelenések hoznak igazi eredményt, hanem a folyamatos jelenlét, a hiteles terméktanúsítás, a megbízhatóság. Mert itt beszéltünk arról, hogy a fogyasztónak fontos az ár, de persze ez a legfontosabb, de nem csak az ár alapján döntünk. Tehát, hogyha ez egy jó minőségű, megbízható termék, aminek még a márkáját is építik, látható, és az üzletlánc is oda teszi például egy ilyen lokális program keretében magát, és felületet ad, kommunikációt, kiemelést ezeknek a termékeknek, akkor azt a vásárló könnyebben fogja megtalálni, és könnyebben fogja megvásárolni.
13: Az imént, amit említettem, hogy kormányzati támogatás is kell hozzá, akkor mintha nem... Azt látom az arcokon, mintha nem azt gondolnák, hogy ez lenne az elsődleges. Így van? Vagy ez azért fontos, hogy a kormányzat ott álljon egy ilyen törekvés mögött?
17: Nyilván a kormányzati támogatás jó ilyen program mögött, illetve általában a magyar termékek promóciója mögött. Mi mindig támogattuk azt, hogyha a kormányzat valamiféle a magyar élelmiszeripari termékek értékesítéséhez kötött promóciós akciót indított, legyen az belföldi vagy akár export oldalon. Úgyhogy ez jó dolog, ez fontos, de azt gondolom, hogy a társadalom egyéb szereplőinek is van egyfajta patrióta kötelezettsége, hogy
13: hát segítsen.
17: Így van, tehát azért a magyar termékek melletti választás az nem olyan nehéz dolog. Tehát azért ha a magyar termék jelölésre rajta van, akkor könnyebb, de azért, hogyha nincs is rajta a magyar termékjelölés, a élelmiszerek hát döntő részén egy egyszerű megfordításával a terméknek a hátoldalon valahol meg kell, hogy találjam én az előállítót, vagy ha mást nem, akkor egy ilyen állatorvosi bélyegzőt, amiben ha HU-val kezdődik a jelölés, akkor tudhatom, hogy Magyarországról származik a termék. Tehát ha akarok, mint fogyasztó segíteni a magyar élelmiszertermelőknek, akkor azért nem olyan nehéz megtalálni a magyar termékeket a polcokon.
13: Hogy tud egy kis családi vállalkozás, amíg mondjuk arra szerződött, hogy önmagát eltartsa, és nem többre, hogy egy család megéljen belőle, hogy tud egy ilyen helyzetbe kerülni, hogy akár egy nagy cégnél is jelentkezhet el, illetve kell-e feltétlenül az egész hálózatba jelentkeznie, vagy pedig egy-egy üzlettel is, én azt vettem ki a szavaikból, hogy egy-egy üzletbe is lehet jelentkezni. Tehát, hogy nagy cég, de lehet a budaörsi vagy a szegedi, van ilyen jogosultsága a külön egységeknek, hogy külön kössenek szerződést?
16: Ez most egy program, tehát hogy ez kifejezetten egy olyan szakmai program, ami tavaly indult el ezzel az áruházlánccal, és ennek kifejezetten ez a lényege, hiszen tudatában vannak annak, hogy egy kisebb termelő nem fog tudni. Tehát pont ez az egyik belépési gát. Nincs akkora volumen, hogy az egész országot el tudja látni az adott termékkel, viszont egy áruházláncra, egy boltra be tud szállítani jó eséllyel. Ugye ebben volt egy szakmai szerepe a Magyar Termék Nonprofit Kft-nek, egy koordináció ott látunk el ebben az együttműködésben, amiben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagi, tehát abban segít nekünk, hogy a tagjait ugye bevonja, eléri a termelőket, ahogy mondta is Tamás, azokat a termelőket fel tudja mérni az igényt, akik erre nyitottak és képesek, tehát már egy előszűrést végez, hogy beszállítsanak az adott boltra, az áruházláncba. Nyilván itt is meg kell ugrani azokat a szinteket, feltételeket, amit az áruházlánc támaszt, de ez egy jó belépési pont. Egyébként van olyan sikersztori, hogy akár országos beszállítóvá is válhat valaki, és más hálózatoknak, üzletláncoknak is egyébként van ilyen lehetősége, hiszen van több például olyan magyar üzletlánc, aki régiókkal dolgozik, és régiós szinten tudnak a termelők vagy a gyártók beszállítani, nem kell az egész országot ellátni rögtön termékkel, vagy akár egy online webshop kínálatába is bekerülhetnek, szintén kisebb volumenekkel.
13: Így a beszélgetés vége felé most Éder Tamást kérdezem, hogy a jövő azért is meg kell küzdeni, hogy ezt a helyzetet megtartsuk, de nyilván még jobban meg kell küzdeni azért, hogyha szeretnénk rajta javítani.
17: Ez így van. Egyrészt az élelmiszeripari cégek mostani fejlesztései reményeim szerint a helyzeten javítanak. Másrészt pedig azért pont az Eszter által is említett sikersztori, hogy egy ilyen kicsi egy üzletbe történő beszállítóból lett egy országos beszállító, az jelöli azt, hogy itt azért ezeknek a termelőknek, akik ide bevonunk, azoknak potenciálisan van olyan lehetősége, hogy kinőjék magukat akkorára, ehhez nem kell óriásinak lenni azért, de kinőhetik magukat akkorára, hogy országos lefedettséggel képesek legyenek a terméket értékesíteni.
13: Hát köszönöm szépen, még tartozom azzal, hogy elmondjam, hogy a barátaimmal mit teszünk, hát azt most már sikerült összeszervezni egy iskolában egy ilyen kis lerakatot a helyi termelőknek. Tehát, hogy reggel 3-4 órát van nyitva, amikor jönnek a szülők az iskolába a gyerekekkel, és délután meg 1 órát egy szülői közösség fogja működtetni, úgy néz ki, hogy szeptembertől ez működőképes lesz. Hát nem hiszem, hogy ez a magyar élelmiszeripar nagy problémáit megoldja, de hogy 3-4 családnak a problémáját megoldja, abban teljesen biztos vagyok. Úgyhogy ezt tudtuk hozzátenni ez a nagy egészet. Azt írja még az egyik hallgatónk, hogy magyar termék mellett jó lenne megyét is jelölni, vagy más lokális jelölést, Lajtai, Rábaközi, Kisalföldi, Szigetközi, Mátra is, stb.
16: Lehetne, így van. Egyébként vannak olyan védjegyek is, amik lokalitást jelölnek, és hát nem kell messzire menni mondjuk Ausztriába, ahol ennek remek jó működő példáit láthatjuk, de én azt gondolom, hogy ez egy folyamatos építkezés, a fogyasztói tudatosság növelése szükséges ahhoz, hogy széles körben eljussunk odáig, hogy ne csak azt nézzük meg, hogy magyar terméket vásárolunk, hanem lokálisan a környezetünkből vásároljunk. Mi mindent megteszünk azért a Magyar Termék Nonprofit Kft-nél, hogy ez így történjen, és hogy a jövőben ne csak érzelmi alapú döntés legyen az, hogy magyar terméket veszünk, hanem tényleg értsük meg azt, hogyha ilyen termékeket veszünk le a polcról, az a hazai munkahelyeket őrzünk meg, és akkor jöhet a következő lépés, hogy a saját közvetlen környezetünk ezeket támogassuk lokális termékek megvásárlásával.
13: Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Benedek Eszterrel és Éder Tamással beszélgettünk a hazai termékek jelenlétéről az élelmiszerboltok polcain, és hogy lehet segíteni. És most pedig 9:30, 2:30 perccel a legfrissebb hírekkel folytatjuk. Krónika következik 2 percben. A mikrofonnál Néver Igor.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Ma lesz kormányülés is, amelynek fő témái az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem és pénzügyi kérdések lesznek. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg azon dolgoznak, hogy ne legyenek párhuzamosságok például az integritáshatósággal és az ügyészséggel, közölte a miniszterelnök. A politikusok vagyonosodását a NAV közreműködésével az új hivatal fogja vizsgálni. A cégeknek még szűk 1 hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Fiatal művészek veszik birtokba holnaptól Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kaphat táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 Celsius fok várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
18: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
13: Most pedig a mozgással foglalkozunk. Egyedül elég nehéz elkezdeni, és elég nehéz folytatni is. Közösségben nyilván teljesen más mindez. És egyre több olyan program van, ahol nem csak sportolni lehet, hanem kapcsolatokat építeni, élményeket gyűjteni, vagy akár másokon segíteni is. A közösségi sport nem csak a fiatalok terepe, hál' Istennek, egyre több idősebb is bekapcsolódik, és talál benne új motivációt. De mi az, ami igazán megtartja az embereket ezekben a közösségekben? Kobolák Attila ennek próbált utána járni a Nordic Walking Alapok Egyesület csapatában.
19: Pattognak ide-oda a pingponglabdák, az egyik térférről a másikra. Néha le is esnek. Egy páros házi verseny kellős közepén állok, 3 asztalon folyik a játék folyamatosan.
20: Harmadik helyezést ért el Németh Ildi és Pribék Anna. Második helyezést Türber Andi és Egressi Ildi. A mai est abszolút győztese Barna Csaba és Varta Éva.
19: Lipusz Judit eredmény hirdetése után vagyunk. Itt áll mellettem Csaba, Andi és Réka. Csaba, ön a győztes páros egyik tagja. Gyakran győz?
21: Igen, sorsolástól függ. Hogyha ellenfél között 2 erőset kapunk, akkor nem szoktam győzni, de hogyha...

0: Nagyon-nagyon megtetszett. Én nem is gondoltam, hogy ennyire jó ez az egész. Elhatároztam, hogy fogok járni mindig, már nagyon jó a hangulat, és amúgy le is izzadunk ebben, tehát ez fárasztó sport. Nekem 3 gyermekem van, abból 2 kamaszlányom, úgyhogy néha elég nehéz otthon, és sokszor van olyan, hogy ideges vagyok, és eljövök edzésre, és úgy megyek haza, mintha kicseréltek volna, úgyhogy mindenkinek jó ez így, hogyha én együtt vagyok a csapattal.
1: Én is néhány hónapja csatlakoztam ehhez a csapathoz. Azt tudom mondani, hogy rendkívül jó, mert nagyon jól kikapcsolja az ember idegrendszerét. Munka után egy hihetetlen jó felüdülés, és tényleg egy olyan csapat részesei vagyunk, akik nagyon jól tudnak szórakozni és sportolni együtt.
2: Mindannyian említették azt, hogy jó a csapat. Mitől jó a csapat?
0: Vidámak, nagyon segítőkész mindenki. Itt nincs rossz indulat, nem fúj senki a másikra, és nagyon jó kedvűek.
3: Alapvetően a Nordic Walking tart össze minket, és Nordic Walking nem mennek olyan unkok, aki zavarnák a társát, tehát csupa jó ember van a csapatban.
1: Hát én is meg tudom erősíteni, hogy jó a csapat, jól érzem itt magam közöttük.
3: És az, hogy jó a csapat, az az edzőnek is nagy része van benne, mert olyan programokat szervez, hogy nem is tudjuk rosszul érezni magunkat. Van a Nordic Walking, abban van rendes edzés, reggeli edzés, táncos, zenés Nordic Walking, edzőtáborok vannak. Évente 2-szer.
1: Igen, pont azt akartam említeni, hogy pont most fogunk menni Gyenes Diásra egy edzőtáborba, ami egy edző és rekreációs tábor, én már nagyon várom. Ott túrázni fogunk, kirándulni, lesznek játékok, programok, sütögetés, úgyhogy nagyon izgulok, mert már nagyon mennék.
0: Én is megyek ebbe a táborba, nekem ez lesz az első alkalom, de nagyon várom, és tudom, hogy jó helyen leszek, ugyanezzel a csapattal, és tudom, hogy mindenki ugyanúgy kedves lesz, mint ahogy mindig is.
2: Számíthat valamilyen beavatási szertartásra, Réka?
1: Ezt nem tudom megmondani, szerintem ez legyen meglepetés.
2: Miben nyilvánul meg a csapat összetartó ereje? Számíthatnak egymásra? Programokon kívül is szoktak találkozni?
3: Igen, szoktunk. Egyik tábornál szerencsésen úgy alakult, hogy 2 másik házaspárral kerültünk egy apartman részbe, és nagyon jót játszottunk éjszakákon át, és azóta is összejárunk így társasozni.
1: Számíthatunk egymásra, mert bárkinek bármilyen kérdése, kérése van, akkor a többiek mindig segítenek, és a megoldáson gondolkodnak.
0: Koncertekre is szoktunk együtt járni, illetve van egy olyan csapattár, akinek van egy zenekara, akik fel szoktak lépni különböző helyeken, és ott is nagyon sokszor részt veszünk, és támogatjuk őt, meg bulizunk az ő koncertjeire.
4: Bulizunk az ő koncertjeire. Ugye sportegyesületről beszélünk, itt van velünk Lipusz Judit, a Nordic Walking Alapok csapatának alapítója és vezetője, és int nekem, hogy nem teljesen csak sportról beszélünk,
5: nem
4: hanem egyesületről beszélünk.
5: Ez egy csapat.
4: Jó. Szóval a mozgás, egészség, közösség, a sport nyilván összehozza az embereket, és kortól függetlenül is, és akár szolgálhat különböző társadalmi ügyeket is. Most egy kicsit ezt szeretném körüljárni, hogy hogyan válhat a mozgás közösségszervező erővé.
5: Sokszor én is szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatókat. Talán a közösség építés szempontjából a mozgás egy nagyon jó ürügy arra, hogy kapcsolódjanak az emberek. A mi csapatunkban főleg Nordic Walkingozunk, és sokan magányosan élnek, vagy akár úgy élnek magányosan, hogy közben családban, vagy munkahelyük is van, de mégis magányosan élnek, és nagyon jól esik egy rendszeres közösségbe járni, ami nálunk ugye a mozgás, a Nordic Walking edzések kapcsán valósulhat meg, hiszen az alapvető filozófiánk az, hogy azokat az embereket segítsük, akik egészségtudatosak, és szeretnék, hogy a rendszeres mozgás az életükbe beépüljön. És lehet, hogy kezdetben csak edzésekre járnak, de hamarosan rájönnek, hogy egy közösséghez is tartoznak, hiszen sokszor ugyanazokkal az emberekkel találkozik, van lehetőség egy pár szót váltani egymással, és aztán legközelebb már lehet, hogy éppen azért is jönnek, hogy találkozzanak más sporttársaikkal.
4: Hogy a sport az mindig közösséget formált, ez nem kérdés, tehát bármikor a sportoló ember, az különösen, hogyha a csapatban űzte ezt, vagy közösségben űzte ezt, akkor biztos, hogy együtt volt másokkal, mindig. De azért itt van a 21. század, amikor egyre többen begubózunk, egyre több felmérés is mutatja, meg hát látjuk, érezzük, hogy magányosabbak az emberek, egyre több

0: töltenek egyedül egy szobában, vagy esetleg egy számítógép előtt. Mondja, hogy munkahelyen bizony, ott sem biztos, hogy közösség van, hanem mindenki elvégzi a munkáját, aztán megy haza, és intézi a saját dolgait. Szóval eléggé individuális társadalomban élünk. Felértékelődött a sportnak a közösség formáló szerepe?
1: Egész biztosan, hiszen most divat a online felületeken a kapcsolat tartás.
0: És a kapcsolatot tegyük idézőjelbe egy kicsit, nem?
1: Hát tegyük idézőjelbe, és felértékelődik az, hogy személyesen tudnak az emberek találkozni, hiszen azért az ember társas lény, és mindenkinek jól esik, hogyha személyesen is tud találkozni, és ebben a sportolás kimagaslóan egy jó lehetőség, hiszen például most vegyük ezt a pingpongestet, ahol itt voltak az emberek, itt a közösség is megvan, de ugyanakkor mindenki tudja, és előbb-utóbb saját magán is érzi, hogy az asztali tenisz nem csak egyszerűen egy játék, és nem csak egyszerűen a közösség, hanem ugyanakkor az egészségére is nagyon-nagyon jó hatással van, hiszen már tudományos kutatások is igazolják az asztali tenisz esetén, hogy mennyire erős abban, hogy a szellemi hanyatlás elleni rendszert edze, hiszen egy olyan sportág, ami az agy és a testnek az összehangolt működését folyamatosan igényli. Hiszen, ha azt nézzük, azon túl, hogy az izmainkat használjuk, és edzük a testet, meg a szívünket, meg a tüdőnket, ugyanakkor az agyi frissességet is biztosítja, hiszen itt gyorsan kell reagálni, a reakcióidőre pozitív hatással van, a gyors döntésekre, az előrelátó gondolkodásra, a kognitív képességek fejlesztésére, és ez így mind együtt, ez egy nagyon-nagyon fejlesztő hatású. Például nézzük meg annak idején a Polgár László és a lányait, amikor edzette sakra, a pingpongot választotta hozzá.
0: Mert hogy az komoly agymunka, az nagyon gyors reakciót igényel.
1: Az nagyon
0: gyorsan felpörgött pingpong meccs, hát nem is látjuk szinte a labdát.
1: Igen, és ehhez nem kell egyébként különösen jól pingpongozni. Én mindig azt gondolom, hogy annyira érdemes megtanulni pingpongozni, hogy élvezzük. Tehát, hogy azért valamennyire. És ahhoz mindig tudunk találni megfelelő partnert, és az összes többi pozitív hatás, az, ami érvényesülhet, az bármelyik életkorban fejleszthető, és a pingpong is, és a Nordic Walking is lifetime sportok, élethosszig űzhetőek idősebb korban is, és ezért jó lehetőség nekünk az asztali tenisz kiegészítve a Nordic Walkinggal.
0: Igen, mondta az elején itt a közösséginek nevezett oldalakat, és hogy azon tartunk kapcsolatot. Egyik kedves ismerősem múltkor úgy fogalmazott, hogy van 2000 követő, tényleg? Hirdesd meg, hogy reggel 6-kor költözködsz, na, akik ott lesznek, azok a barátaid. Szóval nem biztos, nyilván a barátok a személyes kapcsolatot tartók lesznek ott. Önökhöz mivel jelentkeznek az emberek? Hogyan, mit keresnek? Sportot keresnek, vagy közösséget?
1: Ez változó. Van, aki sportot keres, és van, aki azzal kezdi a jelentkezést, hogy ő szeretne egy jó közösséghez tartozni, és a sport, mivel hogy az egészséges, ez által is szívesen bekapcsolódik. De egyébként erre tudok azért példát mondani, tehát hogy az, hogy valaki közösségben sportol, az annak nagyon jó megtartó ereje van, hiszen sokan, ha egyénileg sportolnak, lehet, hogy könnyebben feladják, de az, hogy a többiek, látja, hogy a többiek is sportolnak, mozognak, fejlődnek, az inspiratív lehet, akár olyan irányba is, hogy valaki még többet fejlődjön, vagy akár még verseny irányába elmenjen, de nem ez a cél, a versenyzés alapvetően nem ez a cél, bár erre is van nálunk példa, hanem az, hogy az egészségünkért tegyünk, és például segítsük azokat is, akiknek éppen erre az adott helyzetben szükségük van. Például én sokszor, hát szerencsére, inkább azt mondom, nem olyan sokszor, de találkozom olyanokkal, akik valamilyen betegségben szenvednek, de még azért lehet jönni edzésre, és tudnak is sportolni, és igazából bizalmas információkat tudok meg, amiket nyilván nem szoktam megosztani, de hogy próbáljunk nekik segíteni. Most például, ha egy esetet elmondhatok, van egy kedves sporttársunk, aki vidéken él, és szokott jönni velünk táborozni, nagyon jól beilleszkedett a közösségbe, versenyekre is jár, 3 gyermeket felnevelt, és most van egy kicsit több ideje önmagára, és elkezdett, hát most már évek óta Nordic Walkingozni. Októberben még versenyen volt velünk, januárban bejelentkezett a következőbe, és decemberben diagnosztizáltak nála egy daganatos megbetegedést, 4. stádiumot, és mindenki tulajdonképpen padlót fogott, hogy most mi van vele. És hát persze nem olyan jó a helyzet, de a csapattal tartjuk, vagy vele tartjuk a kapcsolatot, és ez minden egyes levélváltásban érzékelem, hogy mennyire fontos neki, és mindig örül, hogyha gondolunk rá. Most például a táborban, ahova nem tudott velünk tartani, egy képeslapot aláírt mindenki, írtunk néhány kedves sort neki, és ezt elküldtük, és plusz még ugye van egy pontosan célzottan a daganatos megbetegedésben szenvedőknek van egy ilyen kártya, a Veled az úton című kártya, ami ilyen üzeneteket, ilyen napi üzeneteket, erősítő üzeneteket tartalmaz, és ugye én nem vagyok orvos, de edzőként a csapat részéről egy ilyen megerősítő ajándékot tudtunk neki küldeni, és ebben mindenki egyetértett, és ez erősít.
0: Korosztály a csapatban?
1: A csapatunkban hát jellemzően 40 plusztól 70 pluszig azt mondhatom, vannak időn, van fiatalabb is, mert például a versenyzőben van 20 évesünk is, meg van, aki esetleg egyénileg eljön, az 80 pluszos is volt már, de mondjuk, hogy az 50-60-as korosztály a legtöbb, és mondjuk 40-től 70-ig.
0: Jó, de hát azért vannak 20 évesek, és vannak 80 fölöttiek.
1: Igen.
0: Is. Ez azt jelenti, hogy azért bőven nemzedékeket, 2-3 nemzedéket is átfognak.
1: Igen, és ez is a csodálatos a közösségünkben, amit én látok, és ez is egy, és teszek is ezért, és ez egy cél is, hogy korosztályokat áthidaló. Ez egy nagyon jó minta lehet például a fiatalabbaknak azért, hogy lám, 60-70 pluszosan is lehet még olyan jó egészségi állapotban lenni, hogy tudunk együtt menni. Mert sokszor a fiatalok hát nem akarnak idősebbekkel egy közös programra menni, de a Nordic Walking ilyen, hogy lehet. Az idősebbek pedig kicsit összekapják magukat azért, hogy tudjanak menni a fiatalokkal. És így a fiataloknak egy jó minta, az idősebbek pedig és szintén élvezik, hogy fiatalabbakkal együtt mehetnek, és ez az én csapatom, erre azt gondolom, hogy erre ez egy jó példa. Azt nem is engedem, hogy esetleg bárki így valami okon is beszóljon valamiért, hogy ezeket megvannak a módszerek, hogy lehet ezt áthidalni, és működik.
0: Na most az elején úgy vezettem fel, hogy a sport összehozhatja az embereket, kortól függetlenül, sőt társadalmi ügyeket is szolgálhat. Ugye az vitathatatlan társadalmi ügy, hogy ne legyünk magányosak. Annak megvan, ha úgy tetszik, az egészségbiztosítási haszna is, hogyha kevesebbet vagyunk betegek, és hogyha egészségesebben tudjuk élni az életünket. De van más is, amiben így ezek a közösségek, ha már egyszer összejöttek, akkor beszállnak?
1: Hát igen, most a nemrégiben volt egy... szintén egy olyan példánk, hogy gyűjtöttünk adományt egy rászoruló családnak, és ez is nagyon érdekesen alakult, hiszen a táborozást készítettük elő túravezetőnkkel a Keszthelyi hegységben, és amikor, már csak hogy az előzményt elmondjam, hogy ez hogyan alakulhat ki.
0: Én Keszthelyiként nagyon örülök, hogy a Keszthelyi hegységben mentek.
1: Igen, ott szoktunk, igen, ott és egy NSZDI-áson van a táborhely. És mikor lefelé jöttünk, csak kérdeztünk egy helybeli nénit, akinek éppen egy babahordozó volt a karján, hogy van-e itt valamilyen fagyizó, vagy valamilyen egység, hogy majd amikor majd jövünk a táborba, akkor ide a túrázni, akkor ide elhozzuk a csapatot. Na és szót követett, és kiderült, hogy ő éppen megy a lányáikhoz megy, mert a lánya aznap már szül, és a idősebb gyerekek vannak a kisebbekkel, és hát egy ilyen helyzet van, és ő oda igyekezett, és aztán addig meddig alakult, hogy elvittük őt autóval, hogy hamarabb odaérjen, és közben, ahogy mesélt, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a gyerekei, és lehet, hogy csak átmeneti, stb. És olyan megindító volt az egész, hát gondoltam, hogy megszervezem ezt. Ez egy teljesen célzott segítség, és kipróbáljuk a csapatot is. És az odafigyelés, az a segítőkészség, amit tapasztal, nem is vártam. Tényleg én magam sem, hogy majdnem egy kicsit sok minden is összejött, és a táborba eljött ez a család, és azt mondom, a táborban a legszebb pillanat volt ez, vagy a legszebb pillanatok közé tartozott ez, amikor ezeket az ajándékokat átadtuk, de persze úgy, hogy ennek mindenkinek személyre szólóan be is csomagoltunk egy-egy ajándékot, és ezt úgy adtuk át. És ebben az egy dolog, hogy ez a család most talán könnyebb napokat fognak ezáltal is élni egy picit, de hogy az én közösségemnek az az ereje, az a segítőkészség, az, hogy senki nem sajnálta a fáradtságot, hogy otthon összegyűjtse, vagy elhozza, vagy segítettek levinni az autóval, és ott a tábor idején is egy fél órát, amíg becsomagoltuk, és ahogy átadtuk, és egy felemelő érzés volt tényleg.
0: Most én itt vagyok egyébként a nordicwalkingalapok.hu oldalon, ez az önök oldala, ugye?
1: Igen.
0: Ennek a csapatnak az
1: igen,
0: oldala.
1: Igen.
0: És azt keresem, hogyha valaki vidéken van, akkor hogy tud ez a csapathoz kapcsolódni? Szóval ez csak itt van, vagy van máshol is,
1: hát
0: a mi
1: csapatunkhoz, tehát ha edzésekre szeretne járni, akkor Budapesten van erre lehetőség, Újpesten a Farkaserdőben ott tartok edzéseket, illetve a Városligetben. Oktatásra, hogy bekerüljön valaki a csapatba, meg kell tanulni ezt a technikát, egy oktatáson kell részt venni, arra az egy alkalomra a vidékiek is eljöhetnek, de jellemzően Budapesten van, illetve ha a vidéken egy csoport összejön, akkor én nagyon szívesen elmegyek, ha engem megkeresnek, és akkor megtanítom. De például a táborok alkalmával, hát az vidéken van, az oda nyugodtan, mi is utazunk, tehát oda nyugodtan jöhetnek, és szoktak is jönni vidékről hozzánk, és ők legfeljebb önállóan nordikoznak, de egy-egy táborból vagy túrára velünk tartanak.
0: És akkor tulajdonképpen most ezzel azt is mondja nekik, hogy ön megszervezte itt ezt a közösséget, szívesen megtanít másokat, aztán majd Gyulán, meg Mezőkovácsházán, meg nem tudom hol, hozzák össze a sajátjukat.
1: És akkor hozzák össze a sajátjukat, hát mondjuk, hogyha nem edző vezeti, hanem ők önállóan mennek, azért az is nagyon klassz. Ez egy kiváltságos helyzet, aki olyan edzésre tud járni, amit egy edző vezet.
0: Mit tanácsolna azoknak, akik most kezdik? Jöjjenek el egy edzésre, és ez
1: hát
0: elég. Jöjj,
1: akik most kezdik, először is én azt tanácsolom, hogy egy picit tájékozódjanak, olvassanak utána, és már is meg fognak erősödni, hogy mennyire nagyszerű sportág, mennyire komplex az egész, és mennyire jó út, hogyha erre rátér. És hogyha így eljön egy oktatásra, akkor még inkább meg fogjuk erősíteni ebben, és meg fogja tanulni azt, hogy a gyalogláshoz hogy tanulhatja meg a felsőtest átmozgatását egy időben, és akkor megtanulja a technikákat, és akkor tud járni edzésre, ahol már ezekkel az alapokkal rendelkezni érdemes, illetve saját magának is tud önállóan edzést összeállítani, hogyha esetleg nem tud edzésekre járni, vagy esetleg többször szeretne nordikozni, mint amennyi edzésre el tud menni. Én ezt ajánlom.
0: Most látom itt a honlapjukon egyébként, azt mondja, ne rohanj, van még egy meglepetésünk, Nordic Walking alapok kézikönyvkezdőknek, tehát van egy ilyen kiadvány, és aki jelentkezik, az megkapja ezt a kis kézikönyvet?
1: Ezt a kézikönyvet bárki megkaphatja, azt hiszem, hogy egy feliratkozás kell
0: igen,
1: hozzá.
0: Feliratkozás és a villámlevél.
1: Ezt anélkül is megkaphatja, hogy eljön egyáltalán bárhova. Tehát az előzetes információ gyűjtéshez, hát most, hogyha egy vidéki ezt elolvassa mondjuk, és esetleg neki helyben van lehetősége elmenned, akkor természetesen elmehet ott is egy oktatásra, és csak innen kapta meg esetleg azt az információt, amitől még egy kis inspirációt gyűjt.
0: Na hát akkor jövő, ezt csinálják tovább.
1: Hát ezt csináljuk tovább mindenképpen. Vannak még más tervek is, hogy...
0: Például... Amit el lehet árulni, csak annyit.
1: Hát, ami végül is már ez el is indult, hogy megvalósítjuk, például sétafocit.
0: Sétafocit,
1: igen, ez is a szenior korosztálynak, abszolút férfiak, nők együtt.
0: Úgyhogy nem futunk, ez hanem sétálunk.
1: Nincs benne futás. Csak gyalogolni lehet, vagy gyorsan gyalogolni, test a testtel nem érintkezik, csak a mondjuk köldünk magasságig lehet, vagy mondjuk csak térdig, ez megállapodás kérdéssel a labdát lőni, és nagyon vicces, vidám, Úgyhogy akinek, aki labdás mégis, az, meg én magam is eléggé ilyen labdás vagyok attól, hogy nordic walkingozom is, tehát ezek ilyen irányba is, meg még ahogy említették a sportársak is, társasjátékozás, hát majd meglátjuk, hogy mi alakul.
0: Képzelj el, ilyen csináltunk mi annak idején, még fiatalon egyébként, hogy azt játszottuk el, mintha ilyen rugós focit játszanánk, egy helyben álltunk, és így kellett rúgni a labdát.
1: Jaj, hát azt is tett. És akkor még ami mondjuk a szintén elindult, és nagyon örömteli. Van egy mozgásformánk, ami a Nordic Walkingból fejlesztettem ki, ez a zenés Nordic, és ez teljesen egyedi Magyarországon, és most ez az az előrelépés, hogy bejelentettem a felnőtt képzésbe, és hát izgalmas volt, hogy tényleg lesz-e rá jelentkező vagy érdeklődés, de lett, és három fő edző, akik edzők eljöttek ezt megtanulni, és hát úgy néz ki, hogy fogják is majd csinálni, úgyhogy lesznek zenés nordik edzések máshol is az országban, erről majd igyekszek a Facebook oldalon tudósítani, és ez azért nagyszerű, mert a zenés nordiknak van két iránya, az egyik a fit, a másik a light. A fit az abszolút a fiatalabbakat is megcélozza, és akik intenzív mozgásra vágynak, és egy egyórás program, akár edzőteremből kijönni és azzal kombinálni. A light az pedig hát inkább az időseknek csak lépés technikákra alapul, de hát ezt szerintem erről ennyi, egyelőre ennyi elég. Minden esetre egy magasabb szintű nordic walkingozást jelent, aki a zenés nordikba be tud kapcsolódni.
0: Jó, és akkor az ilyeneket pedig akkor a közösségi oldalukon közreadják, és itt a nordicwalkingalapok.hu-n is minden hír itt van, amit
1: nordicwalkingalapok.hu, vagy pedig ugyanúgy a nordicwalkingalapok@gmail.com, arra írhatnak nekem, és nagyon szívesen segítek egy beszélgetéssel előzetesen, hogyha valaki azt igényli, hogy mielőtt belevágna, szeretne egy pár információt, úgyhogy állok készséggel rendelkezésre.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó munkát kívánok mindenhez, mindannyiunk egészsége érdekében, meg jó közösséget, mert azt hiszem ez eléggé
1: én
0: fontos.
1: Én is köszönöm szépen. Én szeretek ezért tenni, és feltölti, igen.
0: Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Lipusz Judittal, a Nordic Walking Alapok csapatának alapítója és vezetőjével beszélgettem.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
0: 10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Fogyasztóvédelmi rovatunkban arról beszélünk, hogy megelégelték az európai fogyasztóvédelmi szervezetek a nagy online platformokon megjelenő csalások hirdetéseit, és közösen lépnek fel. Aztán mit adhat egy több száz kilométeres zarándokút 65 éves korban, és hogyan segít új célokat találni eközben? Erről beszélgetünk 10:30 után. SMS számunk 39666, mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Néveri Igor és Bőti Attila.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
6: Mától ülésezik az új országgyűlés, napirendre kerül az alaptörvény módosítása is.
5: Az utastájékoztató rendszer megújítását ígéri a közlekedési miniszter, addig is mától több információval segít a MÁV Inform weboldala.
6: Napos, száraz idő lesz, 28-33 Celsius fokos csúcshőmérséklettel, nagyon magas az UV-sugárzás.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Ma kezdődik az új országgyűlés plenáris időszaka.
6: A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Mivel a módosítás a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Mellétei Barna Márton, a módosítás benyújtója úgy reagált, a javaslat nem a hatályba lépését megelőző időre vonatkozik, hanem a jövőre nézve állít korlátot a miniszterelnök kívánlás tekintetében, méghozzá olyat, amely erősíti a demokrácia működéséhez szükséges fékek és ellensúlyok rendszerét.
5: A kormány megfeszített tempóban dolgozik az uniós források hazahozatalán, a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadításán, mondta a Telexnek adott interjúban a miniszterelnök. A tervek szerint már csütörtökön aláírhatják az erről szóló megegyezést. Magyar Péter közölte, hogy a pénzből egyebek mellett hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat fejlesztenének, építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát.
6: A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Ez a testület fogja vizsgálni a politikusok vagyonosodását is a NAV közreműködésével. Hozzátette, az új vagyonnyilatkozati rendszert kidolgozzák, amely a képviselők mellett a pártelnökökre is vonatkozik majd.
5: Rövid határidő áll rendelkezésre az uniós támogatások lehívására, miközben Magyarországnak jelentős reformokat kell végrehajtania. Erről írt a Politikó. A részletekről Berek Patrícia számolt be Brüsszelből.
7: A héten Brüsszelben tárgyal a miniszterelnök az uniós forrásokról. Magyar Péter a tervek szerint politikai megállapodást köt az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel, valamint találkozik Mark Rutte NATO főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel is. A Politikó szerint az uniós források feloldásának ára van. Magyarországnak komoly reformokat kell végrehajtania, például az igazságügyi reformot is. A lap azt is megjegyzi, hogy ettől ugyan hivatalosan független téma Ukrajna csatlakozásának támogatása, de politikailag annál jelentősebb. Egy név nélkül nyilatkozó diplomata szerint ez többször is felvetődött az új miniszterelnök és a bizottság, illetve a tanács elnökének megbeszélésein. Az előző kormánytól örökölt magas költségvetési hiány miatt az új kormányon nagy a nyomás, hogy a lehető legtöbb pénzügyi támogatást szerezze meg az EU-tól, ami ritka eszközt biztosít Brüsszelnek arra, hogy visszahúzza Magyarországot a politikai fősodorba, beleértve Ukrajna EU tagságának kérdését is, amit az előző miniszterelnök évekig blokkolt, teszi hozzá a Politikó. A Euronews szerint a fő vitapont az adó- és nyugdíjreform lehet Budapest és Brüsszel között. Ehhez azonban szűk a határidő. A helyreállítási alapból járó 10,4 milliárd eurót csak augusztus 31-éig lehet lehívni, és a határidő jogvesztő. A litván, a lett és az észt elnökkel találkozik ma Vilniusban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a balti államokat érő folyamatos hibrid támadások és az engedély nélküli drónbehatolások miatt utazik ma a litván fővárosba. Az Európai Bizottság vezetője a balti államfőkkel arról egyeztet, hogy az EU erősíti Litvánia, Lettország és Észtország támogatását.
5: Vita van Ukrajna uniós csatlakozásáról. A német kancellár szerint Ukrajna nem tudja rövid idő alatt teljesíteni a csatlakozási feltételeket, ezért egyelőre csak társult tagságot adnának neki. Az ukrán elnök szerint ez méltánytalan, mivel országa Európát védi. Volodymyr Zelenszkij egyenlő feltételeket vár el.
6: Közben brit sajtóértesülések szerint többen az anyagi segítséggel sem értenek egyet. Több ország sem támogatja azt az elképzelést, hogy a NATO tagállamok a GDP-jük egy részét Ukrajna katonai támogatására különítsék el. A Kiev Independent arról ír, a NATO júliusban Ankarában tartja éves csúcs találkozóját. Mark Rutte, NATO főtitkár pedig abban reménykedik, hogy a tagországok megállapodnak Ukrajna további támogatásáról.
5: Magyarország, Ukrajna és a kárpátaljai magyarság érdeke is az, hogy normalizálódjon a magyar-ukrán viszony, fogalmazott Szent Iványi István külpolitikai szakértő. Szerinte ehhez ukrán részről a magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak, valamint a magyar nyelvű iskolák működésének biztosítására van szükség.
6: A szakértő a Kossuth Rádióban azt mondta, a kapcsolat rendezése azért is fontos, mert egy jövőbeli ukrán-orosz békekötés után Magyarország jelentős szerepet kaphatna Ukrajna újjáépítésében. Szent Iványi István arról is beszélt, hogy az uniós külügyminiszterek a héten tartanak informális ülést, amelynek témája az EU-Ukrajnával kapcsolatos stratégiája, valamint egy lehetséges képviselő kijelölése lesz a leendő béketárgyalásokra.
8: Ezt a tagállamoknak kell eldönteni, minősített többséggel. Tehát aki mögött egy egyértelmű többség összeáll, az lesz majd a tárgyalófél, de egyelőre most abban kell dönteni, hogy mi legyen az álláspont. Mert ugye ha az az álláspont, hogy mi az ukránokat támogatjuk, és nincs önálló véleményünk, akkor nem tud közvetíteni. Közvetítő az, aki többé-kevésbé semleges, van egy olyan javaslata, ami kompromisszumos, tehát ami egyik félnek az érdekeit sem teljességgel tükrözi, mert nyilvánvalóan közelebb fog állni Ukrajnához, mint Oroszországhoz.
5: A Felvidéki Magyar Szövetség elnöke szerint erősítheti a térségben élő magyarok nemzetiségi jogérvényesítési lehetőségeit a Szlovákia jogállamiságáról szóló európai parlamenti állásfoglalás.
6: Gubik László a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az uniós testület a múlt héten elfogadott határozatában felszólította a szlovák hatóságokat a Benes dekrétumok bírálatát kriminalizáló törvény visszavonására, a folyamatban lévő eljárások felfüggesztésére, valamint a felvidéki magyarokat érintő földelkobzások megszüntetésére. Hangsúlyozta, pártjuk továbbra is azért dolgozik, hogy megvédje a magyar közösség érdekeit.
9: Le kéne állítani a vagyonelkobzásokat, tisztességesen ki kéne vizsgálni, meg kéne szüntetni azt a jogalapot, hogy erre a továbbiakban ne kerülhessen sor. És ezen a három lépcsőn túl vagyunk, akkor végre valahára el kéne jutni oda, hogy a második világháború utáni szörnyű tettekért, ezt egészen nyugodtan vállalom ezt a kifejezést, bocsánatot kérjen a mindenkori szlovák kormány, illetve a parlament a felvidéki magyaroktól. Tehát, hogy ezen a lépcső sorozaton kell végigmennünk, de ehhez szükséges nem csak az igazság, a megléte, ne csak ez legyen a birtokunkban, hanem a politikai erő is, azt pedig a parlamentbe történő visszajutással tudjuk megszerezni.
5: A Migráció Kutatóintézet igazgatója szerint, bár Magyarországon a lakosság nem érzékeli, a beadott menedék kérelmek és az érkező menekültek száma azt mutatja, hogy Európában továbbra is migrációs válság van.
6: Marsai Viktor a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a Tisza kormány az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának megőrzését ígéri. Ugyanakkor a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktum szerint azoknak a tagállamoknak, amelyek nem vesznek részt a közös teherviselésben és nem fogadnak be menekülteket, pénzbírságot kell fizetniük.
10: Ami a paktumot illeti, ugye június 12-én valóban ez életbe fog lépni, azonban a május 8-án megjelent bizottsági értékelés arról, hogy a tagállamok mennyire készültek fel, ugye azok a tagállamok, akik megszavazták a paktumot annak végrehajtására, hát nagyon komoly lemaradások vannak. Éppen ezért a tagállamok azt kérik a bizottságtól, hogy újabb türelmi idők legyenek beiktatva, 2 évet várjanak még a teljes implementálással. Most az, hogy ezt a bizottság hogyan fogja értékelni, mit fog elfogadni bizonyos tagállamoktól, mit nem, azt a jövőben fogjuk meglátni, de az egészen biztos, hogy a rendszer valamilyen formában elkezd működni.
5: A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke szerint nagyon megnehezítené a szakmai munkát, ha a kormány tervei alapján változnának a harmadik országbeli vendégmunkásokra vonatkozó szabályok.
6: Gál Pál Zoltán a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a szakmai képviseletek egyeztetéseket szorgalmaznak az ügyben.
11: Gyors számítások alapján a külföldi munkavállalók alkalmazása költségesebb. A gond az ott kezdődik, hogy de hatékonyabban lehet őket foglalkoztatni. Ez a munkakeretes foglalkoztatás miatt van, hiszen ezek az urak, hölgyek azért jönnek ide, hogy dolgozzanak. És ezért számukra az a szabadidő, ami egy magyar munkavállaló számára teljesen logikus, meg a munkatörvénykönyvvel ír. Itt van egy ilyen szürke zóna, de gyakorlatilag azt gondolom, hogy a munkaerő intenzitása és hatékonysága sok esetben a harmadik országbeli részéről jobb, mert ők rövid távon vannak itt, ők abban érdekeltek, hogy sokat dolgozzanak, hogy a megfelelő pénzt megkapják, és ha lehet, akkor hazautalják, és utána a szabadidőt már otthon töltik el.
5: Az utastájékoztatási rendszer és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult a tegnapi mozdonytűz miatt szünetelő vasúti forgalom Kelenföldön.
6: Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását.
12: A MÁV Inform a mai naptól újra gyorsan frissülő rendszeres információkat tesz közé a saját oldalán. Ez ugye körülbelül egy évvel lett tiltva, amikor egyébként éppen a pünkösdi hétvégén nagy zavarok voltak, és utána erre úgy reagált akkor a minisztérium vezetése, hogy akkor betiltják a vonatinfót, a vonatok közlekedésének követését lehetővé tevő applikációt, betiltják a késési statisztikák közzétételét, és egyébként a MÁV Inform nagyon szűkszavúan késve és nagyon kevés információt oszt meg a nyilvánossággal. Ezen a mai naptól már változtattunk is. De nyilván összességében kell azt a fajta működési kultúrát megváltoztatnunk, hogyha baj van, azt ne letagadni próbálja az utasai elől a MÁV, vagy akár a közlekedési tárca, hanem megosztani a türelmüket kérni, és azt világosá tenni, hogy azon dolgozunk most már, hogy ezt a szörnyű örökséget eltakarítsuk és megújítsuk a magyar vasúti közlekedést.
5: Akár 27%-kal is emelkedhetnek a fővárosi taxitarifák.
6: Az Országos Taxiszövetség elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt. Metál Zoltán emlékeztetett, a jelenlegi tarifák szerint 1100 forint az alapdíj, 440 forint a kilométerdíj és 110 forint a percenkénti várakozási díj.
13: Most ez az áremelés, ez tulajdonképpen ugye 3 éve nem valósult meg, és ezért ketté szakadt a szekértábor, és az óvatosabbak, a kamara, a nagyobb cégek, az Uber, a főtaxi és az Országos Taxiszövetség egy óvatosabb, mérsékeltebb javaslatot. Ez azt jelenti, hogy az 1100 forintot 1200 forintra emelni az alapdíjat, 500 forintra emelni a kilométerdíjat, és 125 forintra a várakozási időt. Az erősebb és markánsabb javaslat pedig egy 1400 forintos javaslatról szól az alapdíj tekintetében, egy 560 forintos kilométerdíjról és 140 forintos percdíjról.
2: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint egy műszaki hibás kamion vesztegel az M5-ösön Budapest felé a 87-es kilométernél a külső sávban, torlódás van. Ugyancsak egy kamion okoz fennakadást az M1-esen a határ felé a 26-os kilométernél, 4-5 kilométeres a dugó. Két autó ütközött a 4-es főúton a 98-as kilométernél, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. 3 autó koccant a 31-es főúton a 78-as kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. És dolgoznak a 83-as főúton Győr felé az 51-es és az 55-ös kilométer között. A szakaszt lezárták, kerülni Téten keresztül lehet.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
14: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton, befelé a Cseperi átjáró előtte a belső sávban. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
6: Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas. Nagy területeken megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 Celsius fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
5: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Bényi Csaba és Só Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Néveri Igor és Bőti Attila. Viszont hallásra!
2: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
15: Baranyai bányászváros keresi a helyét, mint egy apró hirdetés. Tény, hogy Kumlón a szénkitermelés 2001-ben végleg megszűnt, pedig a város mai életét, terveit csak ezzel együtt lehet érteni, értelmezni. Mai helyünk az egykori pártszékház, a Kumlóverzum.
2: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető, Bicsák Eszter.
16: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
0: 4:11 múlt egy perccel, és a fogyasztóvédelmi rovattal folytatjuk. Pár napja az Európai Fogyasztói Szervezet, amelynek egyébként tagja a Magyar Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége is, panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, és egyben az illetékes nemzeti hatóságokhoz is. A Meta, tudják, ezt tartja fenn a Facebookot, a TikTok és a Google ellen, amiért nem kezelik megfelelően a pénzügyi csaló hirdetések terjedését a platformjaikon, úgy, ahogyan azt az EU digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálya előírja. Mi lehet a hozadéka ennek a közös kiállásnak? Megszűhetnek, vagy csökkenhetnek-e a csaló hirdetések? Erről kérdezte Herceg Tibor dr. Gráfné, dr. Baranyi Dórát, a FEOSZ jogi vezetőjét.
17: Bontsuk ki ezt a hírt. Ugye most arról van szó, hogy egy nemzetközi szervezet emelte fel a szavát, hogy ezek a platformok, a közösségi platformok meglehetősen sok esetben adnak teret a pénzügyi csalásoknak, különböző pénzügyi csalásoknak. Na de ez eddig is tudható volt. Hát évek óta beszélünk erről. Miben más ez a helyzet?
18: Azt térképezték fel a civil fogyasztóvédelmi szervezetek, ugye az Európai Szervezet vezetésével, hogy ezek az online csalások hogy maradhatnak folyamatosan fenn ezeken a platformokon. Ugye ennek volt egy háttér része, az, hogy ugye az Europol, illetve az Interpol már kihozta, hogy ez milyen magas szintű kockázat az európai fogyasztóknak, milyen egyre nagyobb számú az pénzügyi csalások sora az online térben. Ez a büntetőjogi része, illetve a Reuters hozzájutott egy olyan belső levelezésének a Meta platformnak, ami arról szólt, hogy a bevételei gyakorlatilag 10%, olyan 15 milliárd euró az ilyen hirdetésekből, csaló hirdetésekből származik.
17: Évente.
18: És itt már a civil fogyasztóvédelmi szervezeteknek úgymond egy red flag rögtön bevillant, piros-vörös lámpa, hogy itt valami lehet, hogy nem. És csináltak egy ilyen felmérést, gyakorlatilag 13 ország civil fogyasztóvédelmi szervezete megkereste ezeket a platformokat a vélhetően pénzügyi csaló hirdetésekkel kapcsolatban. Három formában keresték meg őket, szimpla egyszerű fogyasztóként, minősített szervezetként vagy civil szervezetként. Nagyon érdekes volt, hogy már eleve a három módszerben már három különböző választ adtak. Tehát egy civil fogyasztónak ugyanarra a bejelentésre már nem feltétlenül ugyanazt a választ adták, mint egy minősített bejelentőnek, aki jogosult ilyen pénzügyi csalásokat vizsgálni és bejelenteni, és akiknek a bejelentését azonnal is rögtön vizsgálni kell.
17: Tehát gyakorlatilag akkor letesztelték őket, hogy hogyan állnak hozzá. Kiderült, hogy hát a felhasználót, hogyha átverik, én hadd fordítsam le így, akkor arra fütyülnek magasról. A szervezetnek pedig adnak valamilyen hivatalos választ.
18: Igen, a fogyasztóknak is adtak azért, de más különböző válaszok, vagy a fogyasztónak például elutasítás jött, a minősített szervezetnek meg hát igaza van, és akkor mégis tenni kell valamit. Nem csak ez volt a gond, gyakorlatilag ez a tanulmány azt is vizsgálta, hogy a Digital Service Act, tehát ez a digitális szolgáltatós irányelvnek mely passzusát sérthetik meg ezek a szolgáltatók. Itt elő van írva, hogy olyan adattárat kell működtetniük, ahol az összes ilyen hirdetésnek az adatai fenn vannak. A fogyasztók gyakorlatilag ezekhez az adattárakhoz nagyon nehezen tudnak hozzájutni, és nagyon nehezen tudják kivenni azokat az adatokat, amik a panaszbejelentéshez szükségesek. Tehát egy nagyon finomságokkal gyakorlatilag akadályozzák azért a fogyasztókat, hogy hozzájussanak azokhoz az adatokhoz, amik alapján a panaszbejelentésüket meg tudják tenni. Ez volt az első probléma. A második probléma az pedig az volt, hogy ha megtörténik a panaszbejelentés, arra milyen reakció jön, és igazándiból 900 panaszt nyújtottak be a fogyasztók, a fogyasztóvédelmi civil szervezetek, és abból gyakorlatilag a felét elutasították, vagy ignorálták, ami még rosszabb, tehát nem is válaszoltak semmit rá.
17: Ezt egyébként megtehették volna? Tehát jogos volt az elutasítás? Nyilván az
18: nem, tehát a véleményünk szerint nem, mert ezek mind olyan hirdetések voltak, amilyen valamilyen formában vagy megtévesztő reklám volt, vagy tiltott pénzügyi szolgáltatás volt, tehát mindegyik jogszabályba ütközött. Tehát a mi vélemények szerint, a mi tudásunk szerint ezeket nem lehetett volna fenntartani, le kellene venni az oldalról, és nem csak levenni, hanem tartósan levenni. Tehát vissza se engedni később. Ugye ez egy másik probléma volt, hogy ezek a hirdetők nagyon hamar visszakerülnek mégis erre az oldalra.
17: Ugye ez felveti részben azt a kérdést, hogy amikor felkerül egy hirdetés, akkor ellenőrzi-e valaki a tartalmát?
18: Hát kellene. Kellene, és már ott ki kellene szűrniük alapvetően. Az első szűrőt is megfelelően kéne működtetni. De most azt tudnék, hogy a Meta, a Google és a TikTok is maximálisan azt mondták, hogy ők mindent megtesznek, mindent vizsgálnak, rögtön leveszik, a panaszokat rögtön kezelik, és ez az, amit a civil fogyasztóvédők gyakorlatilag ezzel a tanulmánnyal bemutatták, hogy ez valószínűleg nem valós.
17: Mekkora összegekről beszélünk? A Meta 15 milliárd euró, de a TikTok is az egyik legnagyobb platform, hát a Google pedig most már szerintem a legnagyobbnak számít.
18: Nyilván valószínűleg hasonló volumenekről beszélünk mindegyik szolgáltatónál.
17: És ez csak Európa?
18: Európa, igen. Valószínűleg ezek a eljárások Amerikában is elkezdődnek, vagy már el is kezdődtek, más kontinenseken is indulni fog. Ez most csak az európai szintet foglalja össze magában.
17: Elvárható-e ezektől a platformoktól, hogy ők észrevegyék, hogy ez csalás? Hiszen ők nem pénzügyi szakemberek. Tehát maximum akkor tudhatják meg, és jó indulatúan feltételezzük, amikor valaki jelzi, hogy mi lett annak a hirdetésnek az eredménye.
18: Ezzel nem értek egyet, mert azt gondolom, hogy kell egy olyan ember, vagy egy olyan algoritmus, aki ezért megfelelően is ki tudja szűrni ezeket a pénzügyi csalásokat. A másik az, hogyha viszont jön egy panasz, az viszont olyan mechanizmussal kell tudni kezelni, ami viszont már kiszűri. Ebben is gondot találtak a fogyasztóvédők, hogy amikor a fogyasztó bejelentette a panaszát, 30%-ában nem is kapott választ. Ha kapott választ, egy elutasító választ, akkor annak nem volt indoklása. Tehát nem tudta a fogyasztó, hogy miért utasították el, tehát én mi alapján tudok mégis azt mondani, de hát ez nem igaz, mert ezért meg ezért. Tehát rendkívül sok olyan kis finomsággal akadályozzák a fogyasztói jogérvényesítés, illetve ezek a pénzügyi csalások kiszűrését a rendszerből, ami jogszabálysértést feltételez.
17: Szándékos ez a fajta hozzáállás?
18: Ezt azt hiszem a hatóság fogja kivizsgálni. Ugye az európai szervezetünk a bizottsághoz fordult, illetve a minden tagállam civil szervezete megkereste a országában kijelölt digitális szolgáltatói koordinátort, nálunk a Nemzeti Média Hírközlési Hatóságot, és megtettük a bejelentésüket, hogy hatóságilag vizsgálják ki ezeket a mechanizmusokat. Nyilván belső levelezés és a tanulmány között nehéz nem összefüggést találni.
17: Tehát akkor ez előbb-utóbb valamilyen hatóság vagy akár bíróság dolga lesz. Viszont ezek a szervezetek nemzetközi szervezetek. Mi pedig itt Magyarországon lettünk károsultak, vegyük ezt a példát alapul. Kinek kell írni? Milyen nyelven? Mit kell leírni? Nézzük a fogyasztó oldaláról.
18: Mindenféleképpen először a rendőrség, tehát ugye, mert lehet, hogy bűncselekmény van mögöttem. Ugye ez az egyik. A másik ugye, hogyha bankkártyánkat, bankszámlánkat használtuk, ott egy banknak kell jelezni természetesen, vagy a pénzügyi szolgáltatónak, illetve érdemes a civil szervezeteket felkeresni ezzel kapcsolatban, a kérdésével kapcsolatban, illetve ezt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságok, akik ugye ezeket a platformok törvényes működését is vizsgálják. Oda is érdemes. De ha minket konkrétan kárért, akkor természetesen pénzügyileg, akkor ugye a pénzügyi békéltető testülethez is fordulhatunk a panaszunkkal.
17: Elnézést, de látom magam előtt, amikor Kovács János, vagy akár Herceg Tibor ott áll, és a túloldalon pedig a Meta. Vagy a Google.
18: Igen, ez egy nagyon nehéz ügy mindenféleképpen, de azt hiszem a civil fogyasztó védőszervezetek pont ezért fogtak össze, mert ezt látták, hogy európai szinten kell fellépnünk, közösen kell fellépnünk, fel kell mérnünk az összes lehetséges panaszt, és megtennünk azokat a lépéseket, amik a fogyasztók nyilván önmagukban nem biztos, hogy meg tudnak tenni.
17: Ezt a gondolatmenetet azért hadd vigyen tovább, mert hogyha valaki felad egy hirdetést bármelyik napilapban, vagy hetilapban, ami arra szolgál, hogy becsapjon másokat, akkor nem a heti lapot vagy a napi lapot fogják ezért elővenni.
18: Igen, ebből a szempontból igaza van, de itt az a kérdés, hogy ezeket a csaló hirdetésekkel kapcsolatban megtette mindent az a szolgáltató, hogy ez ne... Itt most a jövőben nézve tudjuk megszüntetni ezeket. Tehát azt már, aki károsult, az ugye attól fog tudja kérni, aki a hirdető, illetve azt lehet megnézni, hogy ezek a platformok mennyire játszottak ebben a károkozásban közre, tehát egy ilyen kármegosztást el tudok esetleg képzelni, de mi, amit célt el szeretnénk érni, hogy tiltsák meg, tehát kötelezzék ezeket a szolgáltatókat a megfelelő szűrésre. Minél kevesebb ilyen hirdetés jelenjen meg. Azt szeretnénk, ha szükséges, megbírságolnák őket egy olyan összegű bírsággal, ami visszatartó erejű, illetve azt szeretnénk, hogy amit legjobban tudjuk a fogyasztókat védeni, ha tényleg ezekre a platformokról az ilyen gyanús hirdetések véglegesen le tudnának kerülni, és fel se kerülhessenek, de már fönn vannak, akkor levegyék, és ne engedjék vissza őket.
17: Megjelent akkor ez a tanulmány, illetve fellépett az Európai Szövetség. Mi fog most következni?
18: Reményeink szerint a hatóságok, ugye ezek a digitális szolgáltatási koordinátorok elvégzik azt a hatósági munkát, ami ahhoz szükséges, hogy kiderüljön, hogy ezek tényleg törvénysértőek-e ezek a működések, vagy nem jogszabálynak megfelelően működtetik ezeket a szolgáltatásokat, ezek a platformok, és eltiltják a jövőbeni ilyen hirdetések közlésétől, vagy azokat a mechanizmusokat, amik alapján ezek a hirdetések felkerülnek, vagy nem kerülnek le, vagy ahogy vizsgálják, azok sokkal jobbak lesznek, tehát sokkal kevesebb ilyen hirdetés fog megjelenni, ezért sokkal kevesebb áldozat lesz.
17: Most ez a három legnagyobb, vagy legalábbis Európán a legnagyobb forgalmat lebonyolító platform. Van még rajtuk kívül meglehetősen sok. Rájuk is vonatkozni fog majd ez a fajta állásfoglalás eredmény, bármi is lesz az, hogyha végigviszik ezt a folyamatot?
18: Én azt gondolom, hogy ha egy szolgáltató szeretné megúszni idézőjelben az ilyen eljárásokat és a büntetéseket, akkor mindenféleképpen követni fogja a gyakorlatot. Tehát ha itt megállapítanak egy jogsértést, kiszabnak egy bírságot, akkor nyilván a másik szolgáltató ebből, én úgy gondolom, jó esetben tanulni fog, és azt mondja, akkor így fogom én is tovább működtetni. Tehát igazándiból egy eljárás rájuk nem fog vonatkozni, tehát a bírság nyilván rájuk nem fog vonatkozni, az előírások rájuk nem fognak vonatkozni, de azért azt gondolom, hogy egy szolgáltatónak figyelnie kell a piacán működő dinamikákat, és ha itt van egy ilyen döntés, vagy van egy ilyen iránymutatás, akkor azt nekik is követniük kell. Ha csak nem, azt mondják, hogy bevállalják, és hogy majd ővel szemben is indul az eljárás, akkor majd lépnek.
17: Most ebben az esetben alapvetően a munka a különböző szervezeteké, fogyasztóvédelmi szervezeteké, kivizsgálásokat végző szervezeteké, illetve érintettek ezek a platformok. Hol és hogyan lesz, lehet szerepe annak, akit becsaptak? Mert itt most az elmúlt 10-12 percben mi elbeszélgettünk egy helyzetről. De valójában itt károsultak vannak, akiknek azért tevőleges szerepük volt abban, hogy becsaphatták őket.
18: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az edukáció, az oktatás. Nagyon fontos, hogy a tudást, meg ezeket az ismert anyagot, hogy lehet ezeket elkerülni, ezt valahogy közvetítsük a fogyasztók felé. Ennek ugye mindenkinek megvan a maga a feladata ezzel kapcsolatban, és természetesen ugye a civil szervezeteknek is van egy felelőssége, egy edukációs felelőssége, hogy ilyen esetekben tanácsot adjanak a fogyasztónak, elmondják, hogy milyen lehetőségeik vannak, illetve akár a saját honlapjukon közzé tegyenek olyan oktatóanyagokat, amik ezekre a csalásokra felhívják a figyelmet.
17: A FEOSZ-hoz milyen esetben fordulhatnak önökhöz, hogyha ilyen helyzetbe keveredik valaki?
18: Hát mindenféleképpen nyugodtan hívják a FEOSZ-t, és ugye a tanácsadás keretében elmondjuk, hogy hova forduljanak konkrétan, ha konkrét kár éri őket, hova fordulhatnak, illetve megvizsgáljuk, hogy az, amit ők pénzügyi csalásnak gondolnak, az-e, tehát természetesen ezeket. Ebben tudunk segíteni, és minden civil szervezet ebben tud nekik segíteni.
19: Fél 11 lesz, fél perc múlva a krónika következik két percben, a mikrofonnál Néveri Igor.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, amelyben biztosította a tudomány szabadsága és a hatékony működés. a digitális forradalom hatásairól szól 14. Leó pápa első, tegnap kiadott enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A dokumentum megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségét biztonsági okokra hivatkozva. Megfigyelők szerint így akarták megakadályozni, hogy a háborús pusztításról szóló értesülések és felvételek a közösségi médiába kerüljenek. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap, eső nem várható. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
2: 3 perc múlt 10:30, és most pedig folytatjuk. Itt van már velünk a stúdióban vendégünk, Futó Tamás grafikus művész. Jó napot kívánok önnek!
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: 65 évesen útnak indulni, több száz kilométer gyalogolni, elsőre talán meghökkentő döntés, de hát vendégemnek sikerült megtennie, és egészen Csíksomlyóig jutott. Útközben pedig nem csak gyönyörű tájakat, hanem a saját határait is megismerte, és talán magát is egy kicsit jobban. De majd mindjárt elmondja ezt nekünk. A mai beszélgetésben arról lesz szó, hogy mit adhat egy ilyen út, és hogyan lehet új célokat találni idősebb korban. Hogy is indult a gondolat? Hogy teremtődött meg?
3: Korábban, a korábbi évtizedekben szinte a fél országot bejártam gyalog. Először csak egyedül mentem, édesapám lelki üdvéért Miskolcig gyalogoltam, Isaszegről, a Mátrán, Bükkön keresztül, majd a következő években csatlakozott hozzám egy jó barátom, és kisebb-nagyobb utakat tettünk meg, a kisebbnek számított mondjuk Dobogókő, és a nagyobbnak Kassa, szintén Mátrán, Bükkön, Zemplénen keresztül Rákóczi apánk sírjához.
2: Mindig is a Szegről.
3: Mindig is a Szegről, tehát gyakorlatilag mindig úgy indult ez, hogy kiléptem a kapun, és elindultam az utca végében, befordultam az erdő felé, és indultam.
2: Igen, hát minden hosszú út úgy kezdődik, mint a rövidek, ugye, hogy az első sarkon jobbra vagy balra fordulunk.
3: Igen, és már akkor fölmerült bennünk, hogy meg kéne tennünk a jövőben ezt az utat is, de ennek már sok éve, és most pedig annak kapcsán, hogy közeledett a 65. születésnapom, arra gondoltam, hogy mindenképpen útnak indulok Csíksomlyóra. Sajnos több ok miatt ez a jó barátom nem tudta vállalni, hogy csatlakozzon hozzám. Én pedig úgy döntöttem, hogy 65. születésnapomon pontosan, március 2-án elindulok, tehát nem társaságot hívtam össze, nem bulit rendeztem, hanem elindultam egyszál magam, a 20 kilós hátizsákommal, viseltes vadászkalapommal, ember magasságú vándorbotommal, és 25 éves bakancsommal, amiben eddig egy valódi, igazi patinás bőr bakancs, hát már több mint 2500 kilométer gyaloglás van, hogyha úgy lazán számolom. Tehát ezek voltak a legjobb társaim az elmúlt időszakban, és most is ezekre támaszkodta a szószoros és átvitt értelmébe.
2: És most is ugyanúgy történt, kilépett otthonról, és irány Csíksomlyó torony
3: iránt. Hát a családtól, nagyfiamtól, feleségemtől elbúcsúztam, ahogy a fotókat nézem, vagy azt a szelfit, amit ott készítettünk a kapu előtt, hát nem felhőtlen nyugalom látszik rajtuk. És aztán
2: és önön mi látszik?
3: Még útba ejtettem. Hát Sárán azért egy kis aggodalom látszott a feleségemen. Ádám fiamban több volt a biztatás, azt gondolom.
2: És az ön arcán mi látszik? Várakozás?

0: hogy ez a munkatársak, a lakók is gondoltak rám útközben, és még jó néhányan szeretteim. Ez biztos, hogy sokat jelentett, tehát ezek az erő, energiák átjöttek útközben.
1: Hogy tervez meg az ember egy ilyen utat? Ránéz a térképre, megkeresi a turistautakat, hogy mik vezetnek oda, megnézi a főbb közlekedés utakat, hidakat, hol vannak, mert ugye van jó pár folyó is közben, és aztán így megszállásokat tervez, és aztán így elindul, vagy pedig fogja magát ott a hátizsák, és torony iránt elindul. Csíksomolyó az nagyjából is, a szektől olyan kelet-dél-kelet felé van.
0: 600 és 700 között, attól függ, hogy merre veszi, merre kanyarul az ember. Én ez utóbbit választottam.
1: Hát
0: tervezés nélkül torony iránt. Persze nagyjából belőttem, hogy mely településeket fogom érinteni. Ez többek szerint felelőtlenség volt, meg veszélyes is, főleg úgy, hogy egyedül mentem, de azt kell mondjam, hogy ez egy hatalmas szabadság is. Tehát az ember nem kell minden áron odaérjen aznap este 6-ra valahová, mert ott várják, és szállása van, stb. Stb. Vannak ugye azok a nagy zarándoklatok, kiépített zarándoklatok. Többen megkérdezték tőlem például, hogy miért nem csináltam meg inkább az El Caminót, és arra gondoltam, tehát első válaszom az volt, hogy addig, amíg itt nem mentem el Gyalog-Csíksomlyóra, addig szóba se jöhet, hogy külföldön próbáljam ki ezt a dolgot. Arról nem beszélve, hogy ebben pont az volt az izgalmas, hogy nem kiépített és bejáratott útvonalakon mentem, ahol biztos lehettem abban, hogy 5 kilométeren belül biztos van akármilyen szálláshely, van mit enni, inni, stb. Ez nem volt akkora kihívás. Romantikusnak tűnt persze, menet közben aztán a realitások, az Alföld kőkemény realitásai, a turista utak hiánya, a mélyszántásos mezők, a keskeny útpatkák, a szembe jövő nyerges vontatók ezerrel elsuhanva és szelet kavarva, és az ember hát kalapot emelt akkor, amikor látta, hogy mondjuk egy kamion igyekszik nagyobb évbe kerülni, hogy le ne sodorja szele a vándort. De nagyon érdekes volt látni, hogy felvillanó arcokban van csodálkozást, sokszor elismerő fejbólintást egy-egy személyautó vagy kamionsofőr részéről, és akkor arra gondoltam ilyenkor, hogy milyen furcsa dolog az, hogy egyedül megyek szembe a forgalom, és mégis lehet, hogy hosszú percekre, vagy akár egy-két órára is témát szolgáltatok nekik, illetve hogyha elgondolkodnak, és megpróbálják kitalálni, hogy mi áradban van az ember, akkor talán még erőt is tudok én magam adni számukra.
1: Igen, ez a szembe megyek a forgalommal, ezt azért jegyezzük meg erre a beszélgetésnek az idejére legalább. Múltkor beszélgettem az zarándoklatról itt ebben a stúdióban olyanokkal, akik zarándoklatokat szerveznek, és azt mondták, hogy tulajdonképpen az igazi zarándoklat nem a kiépített zarándok úton megy. Tulajdonképpen nem az 5 kilométerenként megtalálható szállásokra tervezi meg a zarándoklatát, hanem az igazi zarándoklat valahogy úgy zajlik, hogy nem tudjuk, hogy lesz a következő kilométer, nem tudjuk, hogy hol fogunk a következő este aludni, és abban bízunk, hogy ez valahogy majd meg fog oldódni. És ugyanez az élelmezéssel kapcsolatban is. Így ment végig, vagy azért volt segítő, aki szervezett estére például szállást?
0: A magyar országi, tehát a mai magyarországi szakaszt és az alföldi szakaszt jószerivel saját szervezésben tettem meg egészen Berettyóújfaluig. És
1: hogy zajlottak az esték?
0: És az az érdekes, hogy hogy volt olyan, amikor azt mondtam például Szolnokon, hogy igenis ott van a Tisza szálló azért, mert

0: mondani, mert néhány évvel ezelőtt benne voltam a fesztivál zsűribe, és azt gondoltam, hogy igenis, 65 évet betöltöttem, megérdemlem, hogy egyszer, ahol VIP vendégként szálltam meg, oda megyek szállást venni, és kiderült, amikor odaértem, már jó erős sötétben, hogy sötét a szálloda is, és két évvel ezelőtt feladták a kínai tulajdonosok, és bezárt a szálloda, és akkor kellett helyi ismerősöket megpróbálni segítségül hívni, hogy tudnak-e valami olcsó szálláshelyet, ezt mondjuk este 9-kor. De ugyanakkor olyan történet is volt, amikor körülbelül másfél nappal Püspök ladány előtt járva fölhívott egy olyan jó régi ismerősöm, akivel 13-14 éve dolgoztunk együtt Hercegkúton egy templom rekonstrukción. Ő a féle kétkezi ember volt, de nagyon jól értett ahhoz, hogy műemlékek falát hogy kell festeni, stb. Hogy 13-14 éve nem váltottunk egy szót se, és fölhívott telefonon, hogy hogy vagyok. És azt mondta, hogy ha véletlenül arra járnék Püspökladány felé, akkor feltétlen látogassam meg, nézek be hozzá,
1: és mondom,
0: te másfél nap múlva, hogyha az Isten segít, akkor ott vagyok, hát nem akart hinni a fülének, és aztán már kicsit zavarba jött, mert szegénynek elvitték a házát, stb., és egy zárt kertes kis házikóban tudott vendégül látni.
1: Tehát egy zarándoknak az egy áldás.
0: Az egy áldás, és azóta is köszönöm Józsi barátomnak azt, hogy hajnalban még elment tojásért, mert egy nagy rántottát akart nekem indulás előtt csinálni. Azért azt fontosnak tartom elmondani, hogy milyen célokat fogalmaztam meg, vagy miért ajánlottam föl. Egy elsősorban az eltelt 65 évemért. Azt gondolom, hogy az embernek időnként hálásnak kell lenni egyáltalán azért, hogy megélte, és jó egészségben megélte azt, amit megélt. Másodszorban a családomért és a szeretteim egészségért, harmadsorban pedig az ország békéért. Hozzá kell tegyem, hogy mindez ugye márciusban volt, és nagyon levegőben volt a békétlenség. Egyik pártnak sem fogalmaztam meg fohászaimban a nevét, de azt gondoltam, hogy ez az én úgymond egyéni békemenetem volt, és hát nagyon bízom abban, hogy meghallgatást nyer tartósan.
1: Hogy tudta tartani a kapcsolatot? Szóval ma azért mégiscsak úgy vagyunk, ugye régen egy zarándok elindult Jeruzsálemben, mondjuk, mint tudom én, Frankhomból, akkor hát nem hallottak róla 2-3 évig, aztán valamikor hazatért, és akkor hallottak róla újra. Most viszont ott van a zsebünkben, mindenkinek ott vannak ezek az eszközök. Önnek is ott volt?
0: Itt volt, de csak néhány emberrel tartottam, a szűk családdal tartottam a kapcsolatot, többnyire messengeres, kétmondatos információkban, de volt úgy, hogy csak küldtem egy fotót egy település tábláról. Mellé támasztottam a botomat, hogy hiteles legyen, hogy ezt valóban most csináltam, és én csináltam. Visszatérve a segítségre, ez a kemény alföldi menés valószínű, hogy amikor rövid telefonbeszélgetést folytattam az öcsémmel, aki Miskolcon él, édesanyám nagy támaszaként, érezte valószínű a hangomon az elcsigázottságot, és fölhívta a figyelmemet, hogy én azt ígértem a családnak, hogy ha fáradt vagyok, akkor tartok szünetet, és valóban többször éreztem úgy, hogy nagyon-nagyon messze van a cél, meg fogom-e tudni csinálni, és egyszer csak közöltem vele, és ez volt az első ilyen konkrét szállásfoglalás, hogy Nagyváradra előírt nekem a család egy napos pihenőt, tehát holnap estére, meg holnap után estére is van foglalt szállásom. emiatt aztán kénytelen voltam elfogadni ezt a dolgot.
1: Jól jött a pihenő?
0: Nem, nagyon jól jött a pihenő, és meg kell mondjam, hogy miközben Erdély több részén voltam már, Nagyvárad kimaradt. Egészen eddig kimaradt Adi városa, és nagyon-nagyon kellemes és jó, nagyszerű meglepetés volt, hogy micsoda pompás környezet jött ott létre az utóbbi időben. És hát hozzá kell tegyem, hogy akkor sem az alatt, az egy nap alatt sem voltam nyugton, mert gyakorlatilag ezek voltak azok a plusz kilométerek, számosak, amelyet Nagyvárad egész napos gyalogvaló bejárásával töltöttem.
1: Miként változott meg az erőlét az út során? Mert azt gondolom, az ember elindul, hát ön azért gyalogolt már előtte is, ahogy elmondta, de azért amikor az ember elindult, akkor egy hát mindennapos munkából indul el, és még ha készül is rá, azért mégsem így, hogy naponta ezt a 20 kilométeres, 25 kilométeres?
0: Változó volt. Tehát volt, amikor jóval több volt, volt, amikor kevesebb. Tehát volt az olyan, amikor 30-40 közötti kilométer volt, de volt, amikor a 20-at is alig érte el. Terepviszonyoktól és sok mindentől függött ez a dolog. Érdekes, hogy ez az alföldi egyenes menés testileg, lelkileg fárasztott volna, hogyha hagytam volna, de ahogy az út végén, majd visszatérek a szerencsés találkozásom volt a Böjte Csaba atyával Csíksomlyón, neki is beszéltem erről pár szót, hogy a legnehezebb az volt, hogy mivel nincsenek kiépített turistaútak, sokszor sok kilométeren keresztül az ember a nehéz zsákját nem tudja lerakni, nem meri lerakni, mert nincs honnan fölvenni. Tehát téli kabátban egy 20 kiló zsákot a földről, úgy most próbálja meg mindenki elképzelni, hogy, hogy nyúl bele két oldalról, vagy két karjával úgy, hogy a hátára vegye. És sokszor ki kellett néznem akár a Google térképen egy közeli hidat, ami reményt ad arra, hogy mondjuk 8 kilométer múlva ott lesz egy vízfolyás, ott lesz híd, annak lesz korlátja, stb. És bizony, hát sokszor az ima a fohász, az, ami erőt adott az embernek, hogy átlendüljen ezeken a dolgokon, és egyszer csak az ember így széllel szembe kalapjával előre dőlve halad, és fölemeli a fejét, és kiderül, hogy pár száz méter már csak a híd. Szóval azt gondolom, hogy közben erősödik is az ember, de még egy érdekes dolgot tapasztaltam, az, hogy miközben én vettem egy külön kis füzetet, hogy abban majd esténként mindig jegyzeteket készítek, nagyon sokszor olyan fajta kiüresedést éreztem estére, ami sokszor ijesztő is volt, aztán rájöttem, hogy ez egy pozitív dolog, egy teljes kiüresedés, mert itt az út maga a lényeg, tehát nem az, hogy mindenáron dokumentáljam. Néhány fotót csináltam csak, Isaszegen pár nappal ezelőtt tartottam abból néhány, 150 fotó, de azért egy több hetes útról 150 fotó készült összesen, az nem tartom soknak, és egyszer csak már több mint egy hete voltam úton, amikor eszembe jutott, hogy egyszer sem néztem bele a Facebookba, bocsánatot kérek. Tehát nem, miközben én használom, de nem néztem bele, csak a rövid messengeres pár szavas vagy pár mondatos üzenetekre koncentráltam, és azt gondolom, hogy közben érdekes módon voltak olyan átlendülések, amikor éppen, hogy nem fáradtságot, hanem új erőt éreztem.
1: Mondja itt az út végén, hogy találkozott Böjte Csaba atyával, ezt még mondja el, kérem, mert megy az időnk nagyon.
0: Igen. Az a helyzet, hogy én nem tudtam, hogy vele fogok ott találkozni, és azt sem tudtam, hogy az az egyik legfontosabb bázis helye, csak a mellettem lévő kis cellának az ajtajára rá volt írva, ugye a szerzetesek cellának hívják, vagy szobának, ma már inkább B. Csaba. P, vagyis Páter B. Csaba. Hát nem gondoltam, hogy az ő. És akkor az indulás előtti este azt mondták, hogy ne gyalogoljak le az állomáson, mert vonattal jöttem vissza, hanem menjek velük vacsorázzak, és kiderült, hogy Böjte Csaba tartotta az aznap esti misét, és együtt vacsoráztam ott a szerzetes testvérekkel, és mikor már indulás előtt álltam, odállított a falhoz szó szerint egy feszülethalál, és azt mondta, hogy hát mondjon valamit a fiataloknak. És én azt hittem, hogy néhány ilyen védencének, árvaházi gyerekeknek kell valamit mondanom. Próbáltam összeszedni a gondolataimat, és akkor ezt ő fölvette, és mondta, hogy na igyekezzel most már induljon, mert hamarosan indulhat vissza a csíksomjói pünkösdi búcsúra, nevetve mondta, és jöjjön, mert a csíksomjói Madonna visszavárja. Mire hazaértem vonattal, addigra 100 000-es volt a megtekintése, és rémülten néztem vissza, hogy miket mondtam.
1: És miket össze lehet foglalni? Most még egy percünk van, össze lehet foglalni gyorsan, de csak a lényegét ennek?
0: A lényeg az, amit eddig elmondtam, azt nagyon röviden foglaltam össze. Inkább azt szeretném mondani, hogy az út során soha semmit nem kértem magamnak. Nem akartam én magam jobb emberré válni, nem akartam valami csodát. Útközben azért többször éreztem a megérintettséget, mert azon kaptam magam, hogy folyik a könnyem. Nagyon furcsa érzés volt, de inkább akkor, amikor úgy éreztem, hogy azok a dolgok, amiket másoknak kérek, azok meghallgatást nyertek útközben. Nem tud az ember egyik pillanatról a másikra megváltozni. Ne is várjon senki az ilyen utaktól ilyesmit. Ez picit olyan, mint akkor értékeljük az egészséget, amikor betegek vagyunk.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Van következő terv?
0: Egyelőre nincs.
1: Jó, rendben, mert ha lesz, akkor visszatérhetünk rá. Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Futó Tamás grafikus művésszel beszélgettem, Zarándokkal.
2: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: És most pedig nem gyaloglunk tovább, hanem repülővel megyünk.
2: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
3: Feloldották a repülési tilalmat, innentől kezdve a polgári célú repülés be lehetett indítani, és abban a pillanatban a magyar állam erre reagálva létre is hozta a Malert nevű céget.
4: Gondos László muzeológus, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa éppen azt meséli, hogy a trianoni korlátozások megszűnése után a hazai égbolt végre megnyílt a polgári utasszállítók előtt, így 1922. novemberében hivatalosan is megalakult a Magyar Légiforgalmi RT, vagyis a Malert.
5: Malert, az első magyar légitársaság neve, és Mátyásföld lett a világ közepe.
4: Az új vállalat merész célt tűzött ki, kifejezetten a menetrend szerinti személyszállításra fókuszált. Bár a kezdeti években a belföldi nagyvárosok, mint Pécs, Debrecen vagy Győr kötötték le a kapacitásokat, a nemzetközi áttörésre sem kellett sokat várni.
3: Nagyon hamar beindult ez a Belgrád-Budapest-Bécs, ez a 3B betűs útvonal, és ezt aztán folyamatosan fejlesztették, tehát folyamatosan, ahogy a kereskedelmi igény, tehát az utazó közönség igényei ezt lehetővé tették, hamarosan beindul majd a Budapest-Berlin, beindul majd a Budapest-Párizs útvonalrepülés, és aztán az 1930-as évek végére konkrétan egész Európát lefedő hálózattal rendelkezik már a Malert.
4: Ehhez persze a flottát is modernizálni kellett. A kezdeti Fokker korszakot felváltották a modernebb, megbízhatóbb és jóval nagyobb befogadó képességű fémtestű gépek. A 30-as évek második felére a vállalat igazi büszkeségeivé a három motoros Junkers óriások váltak.
3: A Mátyásföldi repülőtér az tulajdonképpen nagyon sokáig képes lesz majd kiszolgálni itt Budapesten azokat az igényeket, amit a magyar légiforgalom támaszt. Tehát egy Junkers 52-es repülőgép az katonai körülmények között is bármelyik tábori repülőtérre, ami karban volt tartva, megfő körülmények között bármikor le tudott szállni. Tehát ezek a repülőgépek erre teljes mértékben alkalmasak voltak.
4: A folyamatos növekedés miatt végül elkerülhetetlenné vált egy modern légikikötő megépítése. Így született meg a budaörsi repülőtér. A csillogás mögött komoly infrastruktúrális háttérmunka zajlott.
3: Itt biztosítani kellett azt, hogy fennálljon a folyamatos rádió forgalmazás a gépekkel, tehát meglegyen a kapcsolat. Meteorológiai hálózatot kellett kiépíteni, ez hatalmas pénz és befektetés volt, ami egyszerre szolgálta a polgári repülést és nyilvánvalóan a katonai repülésnek a szempontjait is.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, ezzel a mai délelőtt véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor, a hangmester Rozvora Zoltán és a gyártásvezető Mari Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd.
2: Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
7: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
2: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, Névere Igor vagyok. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Ma a kormányülést is tartanak, amelynek fő témái az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem és pénzügyi kérdések. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást, dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosította a tudomány szabadsága és a hatékony működés, hangsúlyozta a tárcavezető. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak. A feladatlapok és a javítási értékelési útmutatók elérhetőek az Oktatási Hivatal honlapján. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között, az emelszintű majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A múlt telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. Múlt éjszaka is több tucat drónnal támadták egymást az oroszok és az ukránok. Ukrajnában 11 becsapódást jelentettek. Odesszában egy ember meghalt és többen megsérültek. A tengerparti városban találat ért egy iskolát és több lakóházat is. Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az éjszakai ukrán dróntámadások fennakadásokat okoztak több repülőtér működésében. Közben az orosz külügyminiszter arról tájékoztatta az amerikai kollégáját, hogy folyamatos támadás sorozatot indítanak az ukrán hadsereg létesítményei ellen. Szergej Lavrov emlékeztetett, korábban arra kérték az Egyesült Államokat és a többi Kijevben jelenlévő országot, menekítsék ki diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását az iráni elnök. A teheráni vezetés a februárban kezdődött amerikai-izraeli támadások óta blokkolta a világháló elérhetőségét, biztonsági okokra hivatkozva. Az országban élő 90 millió ember azóta csak az államilag jóváhagyott honlapokhoz férhetett hozzá. Megfigyelők szerint így akarták megakadályozni, hogy a háborús pusztításról szóló értesülések és felvételek a közösségi médiába kerüljenek. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leópápa első, tegnap kiadott enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A dokumentum megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Hatalmas tűz ütött ki tegnap Belgiumban, Tübiz egyik ipari létesítményében. Egy 2000 négyzetméteres textilraktár gyulladt ki, az oltás még napokig eltarthat. Mivel mérgező, azbeszt részecskéket is tartalmazó füst került a levegőbe, a hatóságok arra kérték a közelben élőket, maradjanak zárt térben. A település iskoláit bezárták. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, csapadékra nem kell számítanunk. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél, napközben 28-33, késő este 17-26 Celsius fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas. 11 óra múlt 5 perccel.
2: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsában.
9: Ön szerint tudja-e teljesíteni a kormány azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság elvár az uniós támogatásokért cserébe? És kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást?
10: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
11: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-as telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
10: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
12: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
13: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
14: Reklámot hallottak. Műsorvezető Bicsák Eszter.
15: Egy Baranya vármegyei bányászváros keresi a helyét, mert a szén kitermelése 2001. januárjában megszűnt Komlón. A mai és a következő adás helyszíne a valahai párt székházból kialakított Komlóverzum. Filmhíradók segítenek majd az elkövetkező 23 percben megidézni a múltat, hogy kiderüljön, mekkora értékek vannak a föld felett is. Az 1953-as felvétel a Komló a modernizálódó bányászváros címet viseli.
16: A Mecsek-hegység erdőségei alatt mérhetetlen mennyiségű kőszén rejtőzik. Komló kisközség régi bányásztelepülés. Ebben a faluban éltek azok, akik kemény munkával hozták felszínre a földkincseit. Ma Komlón korszerű, tiszta újváros épül. A 2000 lakosú elhanyagolt kisközség mellett rövidesen 40 ezer lakosú hatalmas város fog állani. Népünk alkotó ereje évszázados elmaradottságot győz le és csodákra képes. Ilyen város azelőtt évszázadokig épült, ma pár év elegendő hozzá.
15: Egy nagyon kellemes helyiségben ültünk le Jakab Józsefné Rózsa nénivel. Meg szabad kérdezni, hogy mennyi idős?
17: Hát a 8. évtizedet átléptem.
15: Nagyon fiatalos, és most számítanék is erre a fiatalos energiára, mert hogy egy olyan emberről fogunk beszélni, akit mondhatnánk, hogy a komlói aranyember, vagy a dél-dunántúli aranyember, Jánosi Engel Adolfról van szó, aki gyufaárusként kezdte, de ő bábáskodott itt a komlói bányászat bölcsőjénél.
17: Igen, ez így van. És engem idézőjelbe vádoltak azzal, hogy Rózsa szerelmes vagy Jánosi Engel Adolfba.
15: Schneidig fiatal ember volt annak idején egyébként a képek alapján.
17: Én nagy tisztelettel adózom az ő emlékének, mert ebből a kis településből, ami pár száz fős volt, az ő megjelenése óta csak úgy előre ment a település. Tényleg zsidó, szegény kisgyerek volt, aki gyufaárulással meg egyébben kereste a kenyerét. Édesapját korán elveszítette, önszántából tanult, autodidakta módon, több nyelven beszélt, és segítette a családot. Ami Komlóhoz köti az életét, azt 1895-ben kezdődött Pécsett. Létrehozta a parketta üzemet, a gőzfürdőt, nagyon sok mindent lehetne felsorolni. Tehát olyan polgárember volt, aki nem csak magára gondolt, hanem a településen élőkre is. És ugyanezt történt itt Komlón is. Az Engel és fia céget létrehozta, 8 gyermeke volt, 4 lánya, 4 fia. És akkor, amikor megtudta, hogy Komló környékén valamikor találtak szenet, ez a valamikor 1812-ben volt, amit aztán abba hagytak több alkalommal, 1853-ban újra kezdték, aztán megint abba hagyták, és mivel a parketta üzeme fa igényes volt, erdőbirtokokat vásárolt itt a környéken, és értesülve a szénről bevizsgáltatta ezt a területet, és mivel a bányamérnökök úgy találták, hogy igen, itt van szén, 72 esztendős volt, amikor mindennek nekilátott. Már ez szerintem egy emberi nagyság, hogy...
15: Mikor kell belevágni 70 pluszosan?
17: Hogy 72 évesen ilyen nagy dologba vág bele. Először 3 tárolt nyitott 1895-ben.
15: Bocsánat, ezek között volt az Anna Akna is?
17: Az Engel, az Adolf és a Szerencse tárok voltak. 98-ban, amit kérdezni tetszett, az Anna Aknát.
15: Mert hogy ezt a feleségéről nevezte el, ezért is kérdeztem.
17: Így van. Ezt megelőzően 97-ben a vasút is megnyílt már, tehát lehetett szállítani a szenet. És annak után hamarosan Bécsbe költözött, mert hát azért idős ember volt, mondjuk Jánosiban még nyilván járt,
18: Mecsek Jánosira gondol, ugye ez Komlótól egy pár perc autóútra van, ott van egyébként most is a kastélya, vagy hát ami abból megmaradt.
17: Igen, az a kastély 1900-ban épült, volt a fiai között a Gyula és a József, és akkor, amikor édesapjuk egyre több időt töltött Bécsbe, ahol a Sándor fia is lakott, akkor ők vették át az Engel és fiai céget. Nagyon sokáig nem maradt aztán Engeléknek a kezébe, mert 1909-ben megvette az állam, azaz kincstári bánya lett belőle. Ezt követően nyilván jött az első világháború, aztán a Trianon, aztán a második világháború, és teljes egészében az állam kezébe került a bánya.
18: Hogyan él ma az ő emlékezete? 2026-ot írunk, 200 évvel vagyunk azután, hogy egyáltalán Komlón bárkinek eszébe jutott, hogy szénnel foglalkozni lehetne.
17: Van egy emlékszobor itt a múzeum kertbe, amelyen megtalálható, hogy 820-ban született, és 903-ban halt meg. Hogy mi él belőle, ha kelet felől jönnek be a városba, akkor Annakna lesz, ami az első nagy kanyarnál megtalálható.
18: Hozzátenném a turisták kedvéért, hogy Komló felé csak nagy kanyarok vannak, de az elsőre gondolunk.
17: Ez így igaz. Illetve Annaknát megelőzően a tárók ott a domboldalba egy-egy emléktáblával jelöltetnek, hogy itt voltak. Az az épületrész, ami jövet Komló felé, Baltész felől van, azok a házak még mindig az engeli időszakból vannak, azok munkáslakások voltak, illetve ott volt az első bányatelepi iskola is, az az épület is áll még. Szóval ez egyszer egy engel örökség, ezen kívül az, hogy sikerült megismerkedni a rokonokkal, nevezetesen Stein Annával, aki Engel Adolfnak Franciaországba élő kunákája, szobrász és festőművész. Ő a 70-es években sok időt töltött Mecsek Jánosiba. Szívügye az a kastély, ami most eléggé romos állapotban van, és nekik, illetve egy dédunokának, Jánosi Engel Péternek köszönhetően hozzájutottunk a család örökségéhez, írott forrásokhoz, fényképekhez. 2008-ban sikerült összehozni a különböző országokba, Kanadától kezdve Angliáig élő rokonokat, és a említett Péter és Anna segítségével megszületett az Életemből című könyv, ami Jánosi Engel Adolf önéletírás, és hozzá különböző kis tanulmányokat. Hát aki ezt a könyvet kézbe veszi, az Jánosi Engel Adolfról mindent megtud. A pályája, hát óriási, a szerencsétlen, szegény zsidó gyerek eljutott odáig, hogy 1886-ban Ferenc Józseftől kapta a Jánosi nemesi címet, tehát a szegénységből felküzdötte magát odáig, hogy Pécs városának az egyik leggazdagabb polgára lett, és vagyonának nagy részét fordította arra, hogy a körülötte élő emberek, a munkásai megfelelő életvitelt tudjanak folytatni.
18: Tudja, lehet, hogy az ismerősei azt mondják, hogy önszerelmes volt Jánosi Engel Adolfba, de most már szerintem ezt nem bánjuk, mert különben ezt a sok mindent biztos, hogy nem tudtuk volna meg.
17: Hát én nagyon-nagyon tisztelem, és úgy sokszor eszembe jut, hogyha minden jó anyagi körülmények között lévő ember azt cselekedné napjainkban, amit ő tett, akkor lehet, hogy más világunk lenne.
19: Filmhíradó 1952.
20: Az 5 éves terv hatalmas ipartelepté fejleszti Komlót. Bányászfürdő, szénosztályozó, fürdőszobás lakóházak egész sora épül nap mint nap az egykori kis bányatelepen.
18: Polics József polgármesterrel belépünk abba a könyvtárba, ahol én még soha nem jártam, és egy gyönyörű fali kép van a háttérben, ez is Komló múltját ábrázolja. De most egy kicsit beszéljünk a jövőről. Egy olyan város, amelynek sok-sok-sok évtizedes bányász hagyománya van. Át kell, hogy lépje ezt az örökséget, meg kell tartani ezt az örökséget, és másban kell gondolkozni. Merre van az előre?
21: Hát át kell lépni ezen az örökségen, de úgy, hogy ezt sose szabad elfelejteni, hogy Komlót a bányászatnak köszönhetjük, hogy egy ekkora település lett, de nincs reális esélye most annak, hogy a szén bármilyen formában való hasznosítása napirendre kerüljön. Voltak elképzelések, tiszta szén technológia alkalmazása egyéb. Jelenleg ez nem egy elfogadott dolog sem Magyarországon, sem az Európai Unióban. Komlónak pedig egy szerkezet átalakítási folyamaton kell átmenni. Mondhatom, hogy 1993 óta, amikor is belett jelentve, hogy bezár Komlón a bánya 2000-be. És ma 26 évvel a bánya bezárás után Komló még nem tudott kijönni ebből a krízisből. Az egylábon állás helyett Komlónak a többlábon állás irányában kell elmozdulnia. Ebben elindult a város. Ma, ha a gazdasági oldalát nézzük, és annak az egyik meghatározó mérőszáma az iparizési adóbevétel, akkor az 1 milliárd nagyságrendű Komló városában, Baranya második legnagyobb településén, és ha bányászati múlttal rendelkező településekkel hasonlítom össze Komlót, akkor nagyon, de rettenetes nagyon le vagyunk maradva. Egy oroszlány, amely 18 ezer lélekszámú Komló, még most is 23 ezer fölött van.
18: 31 ezerről csökkent le, nagyjából ennyi volt a maximum, én úgy emlékszem az obákaknál a bezárás a környékén. Jó sokat csökkent, de hát nyilván van egy optimális mérőszám, ahol majd megáll.
21: Hát reméljük, jól emlékszik a számokra, tehát igen, egy Pécsvárad település nagyságrenddel csökkent a lakosság száma, és bízunk abban, hogy ez a folyamat meg fog állni. Ennek érdekében az első és legfontosabb dolog a munkahelyekhez kapcsolódik. Komló a létét a bányászatnak köszönhette, az abból adódó fejlesztéseknek, és az ide áramló embereknek, akik itt találták meg a számításukat. Tehát nekünk itt ezen a területen kell nagyot is folyamatosan alkotnunk, a népesség megtartó képesség és a településnek az eltartó képessége megmaradjon. Az itteni gazdasági társaságokat kell megerősítenünk, és még ide kell vonzani, legyen az külföldi, hazai befektetőket, akik munkahelyeket teremtenek. Ehhez a város a hátteret tudja megteremteni. Miután a szén, mint citokszó bejött, elindultunk egy másik irányba, hogy a volt bánya területeken, például a ma divatos zöld hidrogén programmal, támogatásokkal legyenek olyan pilot programok, amelyek ezen új zöld energia hordozó további fejlesztését és hasznosítását a volt fosszilis energia hordozó hazájában valósítsuk meg. Ennek érdekében létrehoztuk a zöld hidrogén klasztert, próbálunk ebben az irányban elmozdulni. Hát amikor aláírtam a jegyzőkönyvet is, 40 hektár meddőhányót veszek át, hát mondom, mit csinál a város 40 hektár meddőhányóval? Ma azokon 30 megawatt nagyságú napelem park működik, és termeli a zöld energiát. Tehát megyünk előre.
18: Egy egészen más téma, az én személyes kedvencem a piramisház, ami szerintem az elmúlt 50 évnek az egyik legérdekesebb épülete. Mit tud az ilyen épületekkel kezdeni az önkormányzat, mert nem egy van belőle. Az akkori terv az volt, hogy alatta kis üzletekkel, mindennel együtt ellátva egy tulajdonképpen nagyon modern tömbházat alakítsanak ki.
21: Hát a piramisház él lakóépületekkel, ahogy eltetszett mondani, ha jól emlékszem, majdnem 100 lakás van benne, ahogy az eredeti elképzelés megvolt, az én alapvégzettségem építés. Mérnök, szerkezetépítő szakmérnök vagyok, tehát akik tervezték, Csaba Gyula, nyugodjon békébe, együtt dolgoztam velük. A földszinten üzletek özöne működik, jelenleg éppen egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően a közvetlen környezetét újítjuk meg. Komló városában azért, ha a lakóépületeket vagy a középületeket nézem, alapvetően ebben a 75 éves városban a hagyományos technológiával épült házak a jellemzőek, és jelenleg is vannak energetikai pályázatok, és hála Isten nagyon sok épület megújult. A piramis ház ezek közül kilóg, mert az egy teljesen egyedi technológiával épült, lakásszövetkezeti fenntartásban működő épületről beszélünk. A többi épületeink, amit az önkormányzat megkapott, igyekszünk igyekszünk mindegyiket felújítani. A legbüszkébb, szintén bányához kötődő épületről beszélek, a volt fürdőépület, ami már szintén halálra volt ítélve, önkormányzat megvásárolta, felújította, és gazdasági társaságoknak adott benne termelési lehetőséget. És ha Jóisten megsegít, akkor az elkövetkezendő 1-2 évben a közvetlen környezete is megújul, úgyhogy meghagyjuk azt, ahonnan indultak a bányászok a népessel a bányába, hogy azok az előtetők megújulva ott lesznek, és itt van a mi felelősségünk, hogy a Komlóvárosát létrehozó épületeket, a bányászathoz kapcsolódó hagyományokat ápoljuk.
19: Újabb híradós felvétel ezúttal 1953 májusából. Ennek a címe Vályártanulók érkezése Komlóra.
0: Az ország különböző vályáriskoláiból 340 másodéves vályártanuló érkezett. Komlói úttörők, tahanovista vályárok és vályártanulók fogadták az új bányászokat. Gallusz József a Városi Díszbizottság nevében üdvözölte a fiatalokat, akik a nagymányoki vályáriskolások kezdeményezésére elhatározták, hogy mint gyakorló vályárok segítik a komlói bányászokat tervük teljesítésében.
19: Róna Ágnes alpolgármesterrel fölfelé vesszük az irányt a lépcsőn. Régen pártház volt ez az épület.
5: Így van, és most igazából megtiszteltetve érezhetjük magunkat, mert mondhatni azt is, hogy mindenki kulisszatitkokkal fog megismerkedni, aki ebbe az épületbe belép, hiszen pontosan lehet az elődöknek a lenyomatait azért valamelyest érezni. De természetesen teljesen más funkciója van már, és másképp is néz ki, hiszen 2 évvel ezelőtt teljes mértékben átalakult az épület.
19: Ahol most vagyunk, az egy körgangos rész, le lehet látni. Most egyébként az aktuális kiállítás halakról és halászatról szól, az ott van oldalt. Mögöttünk pedig ezek a gyönyörű ásványok és kövek. Bevallom őszintén, talán ez a legunalmasabb része egy múzeumnak mindig, hogyha gyerekeket kell terelgetni és megállítani őket kövek előtt, de itt mégsem így van, annyira színes az egész.
5: Így van, nyilván a tematikába abszolút beleillik ez a közet ismeret átadás, és ez pont az a rész, ami nagyon leköti a gyermekeket.
19: Az a címe, hogy bányavirágok, nem véletlenül.
5: Nagyon-nagyon színes közeteket ismerhetnek meg, és amikor megmutatjuk nekik, hogy júj, ott lehet az aranyat. A másikban természetesen nem igazi gyémánt van kirakva, ezt mindig kihangsúlyozok, hiszen akkor már valószínűleg nem is lenne a vitrínben. És a csillogás, a sokszínűség a gyerekeket abszolút ide vonza, és nem csak a gyermeket, hanem a felnőttet is. Illetve az, hogy mindent próbáltunk interaktívá tenni, mutatom is, tehát, hogy itt a fiók.
19: Na tessék, én ezt annak idén elfelejtettem kihúzni a fiókot.
5: Kinyithatóak, és az ismereteket így jobban át tudjuk nekik adni, hiszen
19: itt a szemünk előtt van egy kristály.
5: Így van, hiszen jobban utána tudnak olvasni.
19: Egyébként nekem az egyik kedvencem a pirit, az is itt van valahol fönt, ugye az gyönyörű csillogó. Nem véletlenül állítottam meg itt, mert hogy ön, és vissza kell utalnom arra is, hogy egyébként foglalkozott vállalkozásában is környezetvédelemmel, újrahasznosítással, ezt próbálja belevinni, gondolom én, a komlói tervezésbe is. Ez a bányászmúlttal rendelkező város hogyan, mit tud profitálni környezetvédelem, természetvédelem terén a saját értékeiből?
5: Én 2003 óta aktívan benne vagyok az országos állatvédelemben, és mindig fontosnak tartottam, hogy azt a fajta tudást át kell adni már nagyon fiatal korba, ami arra ösztönöz bennünket, hogy a mikro-makro környezetünket védjük, az állatokról gondoskodnunk kell, és ezért az állatvédelem nagyon fontos szerepet töltött be, mindig is ebből kifolyólag, mert ahhoz képest, amikor nem volt ez annyira nagy divat, kiemelkedően tudtunk példaként szolgálni, hiszen oktattunk az általános iskolákba, volt olyan, amikor 24 különböző állatfaj volt benne egyszerre általános iskolába, tehát mivel Komlónak a fekvése benne van, teljesen a meccsekben mondhatni azt, hogy hát igen, kinek ugye maga a felé hajlik szentnek a kezed, mi is azt szoktuk mondani, hogy mecsek szíve vagyunk.
19: Pécsiekkel még kell ezen vitatkozni, ez biztos, de mondjuk azt, hogy az egyik szíve biztosan Komló.
5: Nekünk tényleg kiemelten fontos az állat és környezetvédelem, és itt a múzeumnak is a profiljába pontosan ezért hozzuk be, akár az utazók kiállítások által is. A tavalyi évben volt a Gombák földjén, voltak a méhek titokzatos világai, és idén pedig a halakkal ismerkedhetünk meg.
19: Nem olyan régen megnéztem egy kis urbexes, kicsit ilyen katasztrófa turistáskodó filmet, ami Zobákaknak mostani állapotáról szólt. Ezekkel a területekkel környezetvédelmi szempontból tud-e mit kezdeni a város?
5: Ezek a területek is nagyon fontosak nekünk, hiszen amit mondtam, ugye bent fekszenek a mecsekben, és nem hozzánk tartoznak ezek a területek, tehát nem városi területek.
19: Ez már nehezíti a dolgot.
5: Így van, de például, amikor bármilyen fejlesztésben gondolkodunk, akár ha nézzük itt a sikondai városrészt is, ami egyébként turisztikailag az egyik kiemelt városrészünk, hiszen
19: ugye egy fürdőről, melegvízről van szó.
5: Így van, és 2 horgásztavunk is van, tehát mondhatni azt, hogy az aktív és a passzív turizmusnak abszolút tudunk kedvezni, illetve a mikroklímája országosan egyedülálló. Tehát amikor azt mondjuk, hogy bármiféle fejlesztésben, beruházásban gondolkodunk, akkor a fekvésünk miatt nagyon fontos, hogy kikérjük akár itt jelen esetben a Duna-Dráva Nemzeti Parknak a véleményét, illetve nyilván mindig azokkal a szakemberekkel egyeztetünk, akik ebben érintettek.
19: Lehet ez egy lába a városnak a jövőben, a turizmus? Kérdezem azért, mert van itt több település, ami joggal tarthat igényt hasonló címre, gondolok Hosszúhetényre, a Jakab-hegy környékére, vagy hát magára Pécsre is.
5: Én egy kicsit más szempontból közelíteném meg, ők mondhatni azt, hogy másra vannak berendezkedve, mint mi. Tehát nyilván keresik Komló azt a lábat, ami a bányabezárások után neki egy kvázi mondhatni azt, hogy fix pont lehet, és ez valóban a turizmus lesz. Az, hogy hét dombra épültünk, bármelyik irányba elindulunk, bent vagyunk, tehát pár perc alatt bent vagyunk teljesen a természetben, és ezzel együtt az, hogy sportolunk, és gyönyörű helyen vihetjük ezt végbe, és mondhatni azt, hogy nagyon könnyen kiérhetünk Komlóról, akár Kőjukra, Orrfűre, tehát nem azok a távolságok, amiket gyalog nem lehetne megtenni, és egyben benne vagyunk a természetben, és úgyhogy igen, a turizmus az mindenképpen az egyik legfontosabb nekünk, és ebbe kiemelt szerepet játszik az a hely, ahol most vagyunk, a Komlóverzum. Én úgy szoktam mondani, hogy ez a maga a tudásháza, hiszen a helytörténeti múzeumon kívül a könyvtárakon át az új részünk is, ahol ugye a Komlosaurus lábnyomából kifolyólag a Komlosaurusok is megjelennek, egy olyan tudásbázis, amivel nagyon kevés hely büszkélkedhet, hogy egy tető alatt mindenfélét meg lehet találni.
19: Ősszel van mindig a bányász ünnep is.
5: Így van, és mondhatni azt, hogy az idei év egy kicsit más, mint ami eddig volt, hiszen 75 évesek leszünk idén, és ennek apropójából egész évre terveztünk programokat. Idén még egy szempontból nagyon fontos és különleges lesz a bányásznapunk, hiszen az országos bányásznapot is itt fogjuk tudni ünnepelni Komlón.
19: Róna Ágnesnek van-e bármilyen olyan személyes emléke? Hát még nagyon fiatal, tehát nem is tudom kiszámolni, hogy pontosan hány éves volt akkor, amikor bezárt például az utolsó akna, zobák akna 2000-ben, de van valamilyen családi kötődése?
5: Természetesen is emlékszem mindenre, én törzsgyökeres komlai vagyok, a családomban volt bányász is, én még nagyon élénken emlékszem arra, amikor általános iskolában ülünk, és megszólaltak a szirének, mert sújtólég volt, légrobbanás, és ezeket bizony mi is nehezen éltük meg, hiszen függetlenül attól ott volt már gyerekként is az emberbe az a druk, hogy ilyenkor valami baj történt. Nincsen ennél több kötődésem bányához, ám a városhoz annál több, hiszen nagypapám például festőmester volt, és akár a kórházban annak idején még abszolút nem volt divat ráfesteni a falakra különböző állatmintákat, ám nagypapám apukámmal már abban az időben a gyerekek kedvére a bambikat ráfestette, vagy akár ő festette még anno a templomban is a képeket, tehát minden egyes szegletére a családnak van valamiféle olyan emléke, ami Komlóhoz kapcsolódik, illetve Komlóváros életében vagy fejlődésében szerepet tudtunk játszani.
19: A mai fiatalokat vajon mi tartja itt? Beléptem például az egyik közösségi oldalon egy csoportba, ami komlóiakból áll, és elolvasgattam kíváncsian, hogy mit írnak, és a legtöbben nosztalgiával gondolnak a városra, ám már nem itt élnek, nem itt dolgoznak. Ez is cél lehetne, hogy a fiatalok megtalálják itt a számításukat.
5: És ez is az egyik legfőbb célunk, az, hogy a fiataloknak megmutassuk azokat az értékeket, amelyekkel Komló bír, és itt tudjuk őket marasztalni. Még akkor is, hogyha azt mondanám, hogy természetesen a tanulmányi évek alatt esetleg más városba ellátogatnak, nem térjenek vissza, hiszen az alap lehetőségek megvannak nálunk is. Abszolút Komló egy élhető kisváros.
19: Munkatársaim voltak a helyszínen, a hangmérnök Dan Zoltán, a szerkesztő Pálfi Balázs, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte. www.mediaclick.hu, itt újra meghallgathatják majd a hely adását, és egy hét múlva ismét jelentkezünk a Komlóverzumból, úgyhogy tartsanak velünk, mert az út folytatódik. A műsorvezetőt, Bicsák Esztert hallották.
3: Kedves hallgatóink, a hírek után a vendég a háznál következik.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
22: 11 óra 30 perc, jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi között az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok működésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel. Állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására. Hatalmas tűz ütött ki tegnap Belgiumban, Tubize egyik ipari létesítményében. Egy 2000 négyzetméteres textilraktár gyulladt ki, az oltás még napokig eltarthat, mivel mérgező aszbeszt részecskéket is tartalmazó füst került a levegőbe, a hatóságok arra kérték a közelben élőket, maradjanak zárt térben. Itthon országszerte süt a nap, csapadék ma nem lesz, a hőmérséklet délután 28 és 33 fok között alakul.
1: Műsorajánlat.
6: Kalendárium.
7: Vendégünk a 80 esztendős Malek Miklós zeneszerző lesz, aki életmű koncertjére készül. Viktor Vázarelli születésének 120. évfordulójára emlékezik a Fővárosi Szépművészeti Múzeum, és Bábszínházi seregszemle Debrecenben Vonalfesztivál címmel.
6: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
23: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
24: Mesés sorozatok a Tyúkás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Tyúkás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a várostlakó többi járművel. Guruló barátok. Új sorozat a Tyúkás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
23: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
25: az első világháború embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
23: Rendhagyó történelem óra.
25: 19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
23: Múltunk árnyai.
25: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
23: Közös hét a fontos helyszíneken.
25: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
23: Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
26: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
27: Vagyunk a választási időszakon, ami bármennyire is nem szerettük volna, de a gyerekeink szem előtt zajlott. Mit láttak a plakátokon, a tévében, az interneten? Mit értettek meg belőle, és milyen kérdéseik maradtak? Hogyan tudjuk őket megnyugtatni, a félelmeiket eloszlatni? Mit mondjunk, ha kérdeznek, és mit, ha nem? Háborúról. Láttál plakátot?
28: Igen, tele volt vele az egész város. Olyanok, hogy ne szavazz erre a pártra, és akkor nem lesz háború, meg hogy ilyenek.
27: Volt olyan osztálytársad, barátod, aki félt, hogy háború lesz?
28: A barátnőm egy kicsit megijedt az elején, de aztán mondtam neki, hogy ezek nem igazak, és akkor már nem félt.
27: Volt-e olyan plakát, amitől nagyon féltél?
28: Nekem inkább a két arcú. Rajta van egy bácsi, akinek az egyik fele szépen öltözött ember, a másik meg egy ördögszerűség.
27: Miről szólt ez a plakát?
28: Arról, hogy a egyik oldala hazudik, a másik oldala meg kimondja az igazat.
27: És vannak ilyen emberek?
28: Szerintem nincsenek, de nem tudom.
27: Mit gondoltál erről a plakátról?
28: Hát azt, hogy ez szerintem nem igaz. Annyira emlékszem, hogy valami... Fú, már nem annyira emlékszem.
27: Mert már nincsenek ezek a plakátok?
28: Igen, már leszették őket már több héttel ezelőtt.
27: Mit szóltál a választási plakátokhoz?
1: Utáltam őket. A nyomasztás az, hogy semmi más nem látott az ember, csak ezzel találkozott. Tehát egy élelmiszerreklámot nem találtam a választási időszakban, és ezért az ember élte volna mindennapjait, és azt érezted, hogy nem hagyják, hanem hogy igenis ezzel foglalkoz. És féljél, és aggódj, és ezt töltse ki a mindennapjaidat.
27: Hogy tudtál ettől az érzéstől megszabadulni?
1: Igyekeztem nem figyelni a plakátokra, tehát próbáltam kizárni ezeket, nem foglalkozni, nem ránézni. Olyan sokáig voltak kint ezek a plakátok, és olyan mennyiségben, hogy immunissá is válik rá az ember, amikor tényleg a csapból is ez folyik, de ahogy közeledtünk a választásokhoz, ugye még pluszban erősödtek a plakátok. Szemetesnek éreztem a várost.
27: Mennyi ideig voltak kint ezek a plakátok?
1: Én úgy éreztem, hogy hónapokig, hanem évekig, és aztán a jelöltekről szóló plakátok az nyilván minden választásnak egy sajátja. Azok arcok kevésbé bántóak, de azért ott is minden oszlopon. A kettő együtt volt sok, és olyan szintű ellenszenvet keltett már az emberbe, hogy minden típusú kampány megnyilvánulás már idegesítő volt, bosszantó, és az ember szabadulni akart az egésztől.
27: A gyerekek hogy viselték?
1: Nálunk relatív kicsik a gyerekek. Nekem általában az a hozzáállásom, hogy a gyerekek mindent úgy viselnek, ahogy én. Nyilván itt is én.

0: hozzá a kampányban, résztvevők milyen technikát alkalmaznak, úgyhogy semleges irányba vittük el a beszélgetést az egészről.
1: Bacs Krisztina pszichológus kitalált valamit, hogy ami lecsorgott az óriás plakátokról, azt enyhítse valahogy a gyerekekben.
2: Krétát ragadtam, és azt gondoltam, hogy pozitív üzeneteket rajzolok a járdára, ha lehet a gyerekekkel, de egyedül is, mindenféle helyekre. Én Fodorákos idézeteket rajzoltam sokat, mert őt nagyon szeretem, neki rövid haikui vannak, amik szerintem nagyon bölcsek és nagyon pozitívak. Úgyhogy elrejtettem jó néhány ilyet az én lakó környezetemben, illetve szívecskéket, napocskákat rajzoltam egy közeli gyermekotthon elé a járdára. Pont jöttek a kis lakók a gondozójukkal, és akkor megkérdezték, hogy ez csak úgy, ez csak nekünk? És mondtam, hogy igen, és persze örültek neki, mosolyogtak. Aztán elverte egy kicsit az eső, de töretlen kedvel folytattuk, és hát létrehoztam erre egy Facebook eseményt. Úgy gondoltam, hogy hát, ha néhányan csatlakoznak hozzám itt a kerületből, már boldog leszek, és számomra is meglepő módon nagyon hamar, pár nap alatt 3000 érdeklődő gyűlt össze a Facebook csoportba, akik elkezdtek posztolni saját rajzokat. Volt, aki a Balaton felvidékről, volt, aki Miskolc mellől, egy kis faluból, Budapest különböző kerületeiből, mindenfelől. És nem csak Fodorákos idézeteket, a Mici Mackóból idézetet, Szabó Lőrinctől, volt, aki bibliai idézettel élt, és hát voltak, hál' Istennek, olyanok is, akik gyerekekkel együtt rajzoltak.

0: Miért gondoltad, hogy erre szükség van?
1: Ez fokozatosan épült bennem, egyébként évek alatt. Nagyon sokat kellett magyaráznom a háborús plakátokat a gyerekeknek. Jöttünk, mentünk, suliba menet, bárhova menet, láttuk ezeket, és...
0: Melyik plakátról van szó?
1: Fú, emlékszem, még régebben volt, hogy el kellett magyaráznom, hogy mi az, hogy LMBTQ, de akkor is olyasmit kellett magyaráznom kicsi gyerekeknek, ami még nem nekik való tartalom, bonyolult is, érthetetlen. Aztán persze kellett magyaráznom a háborúról, a kétarcú bácsiról, és így tovább. Az enyémek, hál' Istennek, már nagyobbak, de én nagyon nem irigyeltem azokat a szülőket, akiknek mondjuk ovis gyerekei vannak. És én láttam egy anyukát, aki a TikTokon könnyek között mesélte erről, hogy ő az óvodás kisgyerekének minden nap el kell, hogy mondja, hogy ne féljen a kétarcú bácsitól, mert nem kell tőle félni. Egy ovis kisgyereknek a nagy félelmei közé beszüremlett ez, amit ő látott, és nem tudott értelmezni. És megvallom őszintén, pszichológusként is nagy kihívás lenne egy ovisnak erről bármit elmagyarázni.
0: Lehetne mondani, hogy ne nézz oda, kisfiam?
1: Hát, ehhez sok sikert megint csak. Nagyon ki voltam akadva a mesterséges intelligencia által generált videón, azt az enyémek, hál' Istennek, nem látták, vagy tudomásom szerint nem látták. Láttad?
0: Most jelentkezik a lányod, hogy látta.
1: Igen, igen, mégiscsak látta. Szóval én azon nagyon ki voltam bukva, mert még engem is megrázott érzelmileg. Meg, hogy háború, és hogy nem akarunk háborút. Ez van meg, de őszintén szólva igyekeztem ezt hárítani, amennyire tudtam. Viszont azt gondoltam, hogy a gyerekek élményvilágába bekerült egy csomó ilyen tartalom, hát akkor most inkább kezdjünk el betenni az élményvilágukba valami olyat, ami nekik való. Például szívecskéket, napocskákat, pozitív üzeneteket, ugróiskolát, és így tovább.
0: De ez elég? Ha erről nem beszélünk, ha ezt nem oldjuk föl a gyerekben, elég az, ha szívecskéket rajzolunk?
1: Én nagyon hiszek a lélek öngyógyító képességében, és a gyerekekben is, hogy ez megvan bennük. Szerintem ők túl tudnak ezen jutni, de persze szülőként, ha csak lehet, akkor legyünk ott, beszélgessünk velük, nyilvánvaló.
0: Messzi várog az iskolába a politika?
2: Most tapasztaltuk meg órán, hogy

0: Valahol mégiscsak beszivárog. Azt figyeltem meg, hogy a gyerekek sokszor provokációnak használják, politikai nézeteket hangoztatnak, ezt nem lehet és nem is kell komolyabban venni, mint bármilyen más csúfolódást, provokációt. A mi iskolánkban kulturáltan van kezelve és távol van tartva a mindennapoktól a politika, tehát sokan egymásról sem tudjuk feltétlenül, hogy ki milyen pártpreferenciával vagy világnézettel rendelkezik, és a gyerekek? A gyerekek azért kerülnek az iskolába, mert a szüleik azonosulni tudnak azzal az értékrenddel, amit az iskola képvisel. Nagyon fontosnak is tartjuk azt, hogy a családok együttműködjenek a nevelésben a tanárokkal, tanítókkal. Függetlenül attól, hogy kinek-kinek a családjában mik a normák, az biztos, hogy az iskolában egy erős normarendszernek az átadását is megpróbáljuk.
1: Ehhez képest háborús plakátok.
0: Nagyon sok olyan gyerek van, aki megijed ezektől a plakátoktól, és fél, hiszen számára az a valóság, amit maga körül lát. Úgyhogy azt gondolom, hogy a gyerekeknél, ha valóban háború lenne olyan értelemben, hogy a mindennapi életünket közvetlenül fenyegetné egy háború, akkor is az lenne a cél, hogy őket mentálisan stabilizáljuk, és a jó megküzdési stratégiáikat aktiváljuk.

0: itt a gyerekeket mentálisan stabilizálni?
1: Én közvetlenül nem tapasztaltam ilyet, de nem csak a politika miatt, hanem más egyéb okokból is természetes, hogy előfordul, hogy a gyerekeket stabilizálni kell. Tehát vannak olyan gyerekek, akik attól függetlenül, hogy ennek mi a kiváltó oka, de szorongással érkeznek az iskolába. Vannak, akik nehezebben kapcsolódnak, nehezebben bíznak. Úgyhogy arra, hogy őket mentálisan támogassuk, erre mindenképpen nagyon nagy szükség van. És ehhez nem annyira a külső dolgokat vesszük elsősorban figyelembe, hanem nagyon-nagyon komolyan veszik a kollégáim azt, hogy a gyerekeket föltérképezzük a saját adottságai, képességrendszerük szempontjából. Tudunk róla, hogy ő fokozottan szorongó. Megjelenik az, hogyha a gyermek több támogatást kér a feladatai elvégzéséhez, mert az önbizalma alacsony. Tehát, hogy a tanulási nehézségeket, azokat nem elszigetelt jelenségekként kezeljük, hanem minden egyes gyereket igyekszünk a teljes személyiségében megismerni és kezelni. Az, ami a világban kint van, az, ahogyan az emberek egymáshoz szólnak, ahogy az emberek egymáshoz viszonyulnak, az a fajta intolerancia, nyersesség, az be tud szivárogni a közösségekbe, és ez az, amiben mi tanárok, pedagógusok nagyon-nagyon sokat tehetünk, hogy egy olyan normát állítunk be a közösségi kapcsolódásban, amely normák mindenki számára kötelezőek.

0: Te láttál olyan plakátot, amire rossz volt ránézni?
1: Összesre rossz volt ránézni.
0: Soroljad fel őket.
1: Hát a két arcú, az csúnya volt, meg amikor a Zelenszky ott röhögött, hogy ne ő nevessen a végén, az nem volt annyira jó. Mert ő egy, nem tudom, ukrán miniszter, és hát ő igen. Csúnyán nézett ki, ahogy furán röhögött, meg hát miért röhögne rajtunk. Nem pont nevetett, hanem inkább acsargott, vagy nem tudom, így tátott szájjal, mint aki meg lett húzatva.
0: Miért baj, ha nevet?
1: Hát nem tudom, miért nevetett azon. Nem értettem igazából annyira, csak olyan fura volt.
0: És akkor ez a plakát miről szólt?
1: Hát arról, hogy ne ő nevessen a magyarokon.
0: De mit jelent ez?
1: Hát annyira sokat nem gondolkoztam rajta, meg annyira igazán nem is érdekelt. Csak miután már teli volt vele az egész utca, utána már kezdett érdekelni.
0: És nálatok volt erről beszélgetés az osztályban?
1: Hát nálunk az osztályban nem volt, a tanárral, gyerekekkel meg volt beszélgetés róla, igen. Hogy ez nem igaz, mert hazugság, meg hogy ezekkel miért kell teli lennie az egész városnak.
0: Volt olyan ismerősöd, barátod, aki félt a háborútól, hogy tényleg jön?
1: Hát nekem nem volt olyan.

0: Milyennek ítélted meg a választási plakátokat?
1: Kellemetlen, meg zavaró, nyomasztó már többedik alkalom óta.
0: A gyerekekre hogy hatott?
1: Kérdeztek sokat, amióta tudnak olvasni, azóta kérdezgetnek azért. Szerintem az aranyvécés volt talán az első, amiről többet beszélgettünk, és hát azóta is kérdezgettek. Persze, hogy most akkor mi van a háborúval, mi van a békével, kik ezek az emberek, hát kérdeztek róla.
0: Féltek a háborútól?
1: Nem féltek a háborútól, mert nem azzal a koncepcióval jöttek, hogy anya, úristen, lesz háború, hanem hogy mi van ezzel a plakáttal, és tudtunk onnan indulni, hogy mondják, hogy háború lesz, de hát nem. Egyébként korábban volt, hogy tartottak ettől, ugye azért tudnak az ukrán háborúról, akkor is beszélgettünk arról, hogy az miért történt, hogy lehet-e, hogy itt is lesz. Volt erről szó, de abszolút sikerült őket megnyugtatni.
0: Beszéltek-e a gyerekek az iskolában erről?
1: Nem tudok róla, hogy téma lett volna.

0: Hogy hatott ez a nagyszülőkre? Arról tudsz-e valamit?
1: Azt tudom, hogy az én édesapámra nem hatott. Anyosoméknál viszont az apposom például kimondottan megérintették bizonyos üzenetek. Félelmet keltett benne, gyakorlatilag célt ért az az üzenet, amit ezek a plakátok hordoztak. Ő elkezdett félni. Az lett a vége tulajdonképpen, hogy úgy döntött, hogy végül nem adja le a szavazatát egyik jelöltre sem. Nekem teljesen az az érzésem, hogy nagyban megtisztult a város. Hát amerre én járok, ott nekem egy ilyen megtisztulás érzésem van. Hogy már eltűntek ezek a plakátok, eltűntek ezek az üzenetek.
0: Mik azok a jelek, amik azt mutatják, hogy a gyerek még nincs ezen túl? Tehát lehet, hogy egy hónapja látta, lehet, hogy két hónapja látta, sosem panaszkodott, ezért anyuka, apuka még sosem beszélt vele erről, de valami jel lehet, hogy mutatja, hogy kéne beszélni, mert attól, hogy ő nem kérdezett, attól, hogy ő nem sírt, attól, hogy ő nem szólt, attól még lehet, ez dolgozik benne.
2: A gyerekeknek a játékában megjelenik a háborús díj, akár az, hogy ukránok és oroszok, akár az, hogy Fidesz és Magyar Péter. Gyerekek egymást így szidják, hogy fideszes vagy, vagy tiszás vagy, abnormális, hogy az ő világukban ez ennyire jelen legyen.
0: Mekkora gyerekekről beszélünk?
2: 12 évtől fölfelé, őnekik ez már megmagyarázható történet. Verbálisan, nagyjából az őszintjén el tudom magyarázni. A kisebb gyerekeknél volna nehézség.
0: Tehát mire figyeljen a szülő, hogyha kisebb gyereke van? Milyen jelre, ami arra utal, hogy elő kéne hozni azt az egy hónappal ezelőtt, vagy két hónappal ezelőtt látott plakátot, vagy videót?
2: Minden eset specifikus lehet. Én szerintem az bőven elég, hogyha a szülő stabilitást mutat. Felnőttként sem volt könnyű a szorongásainkkal megküzdeni. Felnőttek is sokan szorongtunk, idős emberek, őrájuk is nagyon érdemes lenne odafigyelni. Az ő világukban is ez nagy fenyegetés. Van, akinek saját élménye van még esetleg a háborúról, és emiatt aztán főleg triggerpont lehet neki egy ilyen üzenet. Visszatérve a gyerekekre, hogyha a felnőtt egy biztonságos stabilitást tud önmagában is felépíteni, szerintem az a gyereknek is egy jó mankó. És akkor ezen belül persze lehet rajzolni, játszani, beszélgetni. Hogyha egy gyereknél jelentkezik olyan stressztünet, amivel a szülő nem tud mit kezdeni, akkor persze érdemes szakemberhez fordulni, de az esetek jó részében szerintem elegendő lesz beszélgetni a gyerekekkel, amennyiben szükséges. Egyszerűen a szabad játék, a szabad rajz, abban ez meg tudjon jelenni.

0: És van még ez az akció, hogy rajzoljunk szép dolgokat az óvoda elé, az iskola elé, csak úgy a járdára, a bolt elé, vagy ennek vége van már?
1: Az eredeti eseményt egy hétre terveztem. Ez az esemény nagyon felfutott, azóta egy folytatást is létrehoztam, úgyhogy bárki, aki úgy érzi, hogy szeretné a gyerekek élményvilágába betenni a vidámságot, a nyugalmat, a biztonságot, az örömet, vagy a humort akár, akkor azt megteheti ezen a módon.
0: Tehát nem kell sehova se jelentkezni, nem kell sehova se fotóval bizonyítani, hogy ő rajzolt, mindenki úgy teszi, ahogy jónak látja.
1: Így van, tehát nincs egy külön helyszín, meg nincs egy külön időpont, tehát bárhol és bármikor ezt meg lehet tenni, aki úgy érzi, hogy szívesen részt venne. Én nagyon örülök, hogyha a Facebook eseménybe esetleg beküldik a rajzokat. Született is most már egy gyűjtés, lehet látni ezeket a kréta üzeneteket, rajzokat egyben is, és hát még remélem, hogy gyűlik hozzá.
0: Én láttam a 11. kerületben egy háborús plakátot, amit óvodás gyerekek a saját rajzaikkal leragasztottak.
1: Igen, szerintem sokunkban benne van mindenféle kreatív ötlet, hogy hogy lehetne ezt gyógyítani. Ezért is hiszek én a lélek öngyógyító képességében, mert van olyan, aki például a metró ablakába tett föl egy kis sárga cetlin, egy kis kedves üzenetet bárkinek, hogy veled minden oké, jó vagy, valami hasonló üzenet volt. Olyanról is tudok, aki külön szervezett a saját társasházi környezetébe egy külön kis eseményt. Aztán olyanról is tudok, hogy tánceseményt szervezett, táncoljunk együtt típusú eseményt. Sokunkban benne van ez, hogy gyógyítani azt, ami történt velünk. Hát erről sokat kell még beszélnünk, és ez a felnőttek dolga lesz, hogy milyen világot is hoztunk létre a gyerekeink köré.

0: Ma egy szokatlan rajzos akcióról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat Spotify-on, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Mohácsi Edit.
1: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 499 forint. Az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink! Ma délben a Budapest Szilágyi Dezső téri református templom harangja szól a Kossuth Rádióban. A templom a budai Duna part látképének meghatározó eleme. Az ötszög alaprajzú, vörös téglás, neogótikus stílusú színes zsolnai cserepekkel fedett istenháza 1893 és 95 között épült. Pest, Buda és Óbuda 1873-as egyesítéséig mindössze két református temploma volt a fővárosnak. Az első és második kerületi reformátusok kezdetben a budavári evangélikus templomban tartották Isten tiszteleteiket, de az 1880-as években a növekvő létszám miatt szükségessé vált saját templom építése. A tervpályázat nyertese Petsz Samu 600 ember befogadására alkalmas templomot tervezett. A különleges, szabályos ötszöggel rendezésű épület közepén az úrasztala áll, amit körbevesznek a hívek a főhajót övező négy oldalhajóban. Ezek a négy evangélistáról kapták a nevüket. Az óramutató járása szerint Máté, Márk, Lukács és János tereibe érkezünk, míg a főhajó Pál apostol nevét viseli. Az oldalfalakon evangéliumi idézetek olvashatók. A budai református templom 62 méter magas tornyában három acélharang lakik, amelyeket 1895-ben öntöttek Bochumban az építész megrendelésére, összehangolva. Készült egy negyedik harang is, a borosnyai házaspár adományozta, ám ennek harangja nem illeszkedett a többihez. Ezért 2012-ben a budai református egyházközség elajándékozta az új templomot építő Pest-Szent-Lőrinc szemeretelepi gyülekezetnek, így azóta onnan hirdeti Isten dicsőségét.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Megkezdi törvényhozó munkáját az új országgyűlés. Az ülésszak a miniszterelnök felszólalásával kora délután kezdődik.
1: Ma kezdi meg a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés vizsgálatát az osztrák és magyar szakemberekből is álló munkacsoport.
2: Az utastájékoztatás és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési miniszter a dunántúli forgalmat megbénító tegnapi mozdonytűz után.
1: Az időjárásról.
2: Napos száraz idő lesz 28-33 fok közötti csúcshőmérséklettel. Nagyon magas az UV-sugárzás.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Hamarosan 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az új országgyűlés első rendes ülése. Az új kormány megalakulása óta most először hangzanak majd el interpellációk és azonnali kérdések is. Emellett a képviselők döntenek több vizsgálóbizottság megalakításáról is. Kis Júlia Lilla összeállítása.
3: Köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját és meghívott vendégeit.
4: Kedden reggel kezdte meg a munkát az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a parlamentben. Az ülésen Hantosi István, a testület tisztelt elnöke köszöntötte a képviselőket, akik Magyarország alaptörvényének 16. módosításáról és több új vizsgálóbizottság felállításáról is tárgyaltak. Sorban érkeztek a képviselők az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának ülésére is, ahol a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság költségvetéséről tárgyaltak.
5: Első napirendi pontunkban
4: beülésezett a Nemzetiségek Bizottsága, az Oktatási Bizottság és zárt ajtók mögött a Mentelmi Bizottság is. 13 órakor kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése, amelyen napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök. Ezzel hivatalosan is elkezdődik az új ciklus érdemi törvénykezési munkája a parlamentben. Szót kapnak az ellenzéki pártok képviselői is. Minden frakció reagálhat majd a kormányfő beszédére. Napirend előtti felszólalási szándékát jelezte Dúró Dóra, a Mi Hazánk, és Bujdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője is. Ezután a képviselők döntenek 5 új vizsgálóbizottság felállításáról, amelyek a végrehajtási és a jegybanki visszaéléseket, a spontán privatizációt, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról vita nélkül döntenek. A Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint több vizsgálóbizottság is a pártjuk vezetésével alakulhat meg. Torockai László korábban azt írta, ragaszkodnak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia működését vizsgáló parlamenti bizottságot javadalmazás nélkül ő vezethesse, mert egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedben a végrehajtókkal kapcsolatban, mint ő. Torockai László azt ígérte, ha ő irányíthatja a bizottságot, akkor az elszámoltatás a legjobb kezekbe kerül. A keddi ülésen döntenek Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető helyettesének mentelmi ügyéről is, valamint megválasztják a bizottsági tisztségviselőket és tagokat. A határozathozatalok után pedig megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdések hangzanak el. Az országgyűlés ülése szerdán folytatódik, akkor kezdik tárgyalni az alaptörvény 16. módosítását. Még aznap visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, de a devizahiteles perek és a végrehajtások felfüggesztése is napirendre kerül szerdán.
1: Módosító javaslatot nyújtott be Magyar Péter miniszterelnök a Tisza párt alaptörvény módosítási javaslatához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatalt akarják megszüntetni. Az Alkotmányügyi Bizottságban a Tiszás mellétei Barna Márton arról is beszélt, hogy a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Mészáros László beszámolója.
6: A miniszterelnöki mandátum 8 éven történő maximalizálása.
7: Az Alkotmányügyi Bizottság ülése a Tisza párt alaptörvénymódosítási javaslatával indult. Mellétei Barna Márton előterjesztő elmondta, a tervezett változtatások korlátoznák a miniszterelnöki mandátumok számát, valamint előkészítenék a szuverenitásvédelmi hivatal és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését. A Tiszás országgyűlési képviselő már a bevezetőjében leszögezte, szögezte, a miniszterelnöki tisztséget legfeljebb 8 évben maximalizáló javaslatuk nem visszamenőleges hatályú.
6: A tervezet alapján egyértelműen megállapítható, hogy visszaható hatályról nem lehet beszélni. A törvény kizárólag a jövőre vonatkozik.
7: A képviselő a Fidesz által megalkotott jogalkotási törvényben foglaltakkal támasztotta alá érvelését. Mellétei Barna Márton a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szólva kiemelte, álláspontjuk szerint az országnak nincsen szüksége egy olyan közpénzmilliárdokból működő intézményre, amelynek egyedüli célja az állampolgárok, a civilek és a sajtó megbélyegzése. A politikus kiemelte, hogy Magyar Péter miniszterelnök képviselői módosító indítványt nyújtott be ehhez a javaslathoz.
6: Az a célja, hogy egyértelmű tegyük azt, hogy kizárólag a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi megalapozása a célja ennek a módosításnak. Szeretném jelezni önöknek is, hogy már nem hiszem, hogy valaki komolyan gondolta volna, hogy a keresztény értékekkel szemben szeretnék ilyen fellépni, vagy akár a Tisza frakció, de nyilvánvalóan semmilyen ilyen cél és elképzelés nem volt.
7: A kekvák megszüntetésével kapcsolatban arra mutatott rá, hogy az ezek kezelésében lévő több mint 3000 milliárd forint továbbra is a nemzeti vagyon része marad. A miniszterelnöki tisztség betöltéséről szóló alaptörvénymódosításnak súlyos politikai tartalma van. Bírálta Tuzson Bence fideszes országgyűlési képviselő a javaslatot.
8: Ez egyetlen egy emberre vonatkozik, Orbán Viktorra ez a javaslat, hiszen Orbán Viktor az egyetlen olyan miniszterelnök, aki ez alapján, a javaslat alapján nem indulhat, és azt gondolom, hogy politikailag nehezen vállalható az, hogy egy olyan döntést hozzon az országgyűlés, amivel a többség, a kormánypárti többség kizárja a versenyből a politikai ellenfelét.
7: A Mi Hazánk mozgalom egyetért azzal, hogy rögzítsék a miniszterelnöki mandátum felső határát, hangsúlyozta Apáti István. Az ellenzéki politikus ugyanakkor azt mondta, a szabályozás úgy lenne teljes, ha a köztársasági elnöki és a miniszterelnöki tisztségben eltöltött idő felső határa összeadódna, a későbbi esetleges, ahogy fogalmazott, trükközések elkerülésére.
9: 2x4 év lehet a miniszterelnöki mandátum maximális időtartama, az ugye 8 év, és hogyha a politikai helyzet olyan, akkor 2x5 év ugyanez a személy köztársasági elnök is lehet, akár egybefüggően, akár még szakításokkal, az akkor az már 18 esztendő.
7: Mellétei Barna Márton a Mi Hazánk politikusának szavaira úgy reagált, a képviselő nyújtson be módosító indítványt. Hozzátette, minden jó indulatú a tervezettel összhangban lévő felvetést megfontolnak. A képviselő cáfolta, hogy Orbán Viktorra szabták volna a kezdeményezést, hiszen az mindenkire vonatkozik, így Magyar Péter sem tölthetné be 8 évnél tovább a miniszterelnöki tisztséget.
1: A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében, amelyet mától egy vegyes bizottság is vizsgál. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahová pedig már korábban lerakták a zuzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Kovács Márton összeállítása.
10: Keressük a felelősöket, hogyan tudjuk azonnal elhárítani a kárt.
11: Ma kezdi meg munkáját a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés okát és hátterét vizsgáló munkacsoport, amelyben 2 osztrák és 2 magyar szakember is részt vesz. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte a Telexnek adott interjúban. A munkacsoport létrehozását azután jelentette be, hogy találkozott az osztrák kancellárral.
12: Köszönöm a lehetőséget, hogy magyar szakemberek jöhetnek majd Ausztriába, környezetvédelmi, egészségügyi, jogi szakemberek, és mi is várjuk az osztrák kollégákat, hogy a saját szemükkel, a saját mérőműszereikkel is meggyőződhessenek arról, hogy mekkora a probléma.
11: Christian Stocker osztrák kancellára találkozó után azt mondta, Ausztria minden segítséget megad Magyarországnak.
13: Teljes mértékben megértem a magyar lakosságnak az aggodalmait. Az osztrák hatóságok a lehető legjobban együtt fognak működni, és támogatást fognak nyújtani, ahol ez lehetséges.
11: Május 22-én leállította az aszbeszt tartalmú kőzet magyarországi értékesítését az érintett osztrák cég. Ezt az élő környezetért felelős miniszter közölte. Gajdos László azt írta, a bécsi tárgyalások után egyezett meg erről az osztrák üzem tulajdonosával, és úgy fogalmazott, Magyarország nem enged a szennyező fizet elvből. A következő lépés pedig a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. 2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre szállítottak aszbeszttel szennyezett kőzuzalékot, összesen 4 osztrák bányából. Ezt már a Vas megyei Bükkváros egyik önkormányzati képviselője közölte. Németh Martin hozzátette, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Európától egy listát is kaptak.
14: Az adatok a bányából történő kiszállítás utáni első célállomást tartalmazzák, vagyis ha ez egy kereskedő telephelye, az innen történő kiszállítások új településeket is érinthetnek. Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segíthet visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét.
11: A rákkeltő aszbesztet tartalmazó kőzuzalékot elsősorban nyugat-magyarországi utak, parkolók és parkok feltöltésére használták. A Szombathelyi Erdészeti ZRT a vagyonkezelésében lévő ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál vizsgálta a szennyezés mértékét. Közösségi oldalukon azt írták, hogy 6 helyszínen már kimutatták az aszbeszt jelenlétét. A kiemelt turisztikai jelentőségű jelivaráskert érintett szakaszát lezárták, hogy megakadályozzák az aszbesztport felverődését. Emellett tették hozzá, minden érintett területen táblákkal jelzik a veszélyt. A területek aszbesztmentesítésére költség- és időtervet készítenek, amelynek végrehajtásáról az Osztrák-Magyar Bizottság munkáját megismerve döntenek majd.
1: Moszkva újabb csapásokkal fenyegette meg Ukrajnát. Az orosz külügyminisztérium arra figyelmeztetett, hogy hamarosan újabb támadásokat indítanak az ukrán főváros ellen, és valamennyi Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárt, valamint a diplomáciai küldöttségen dolgozókat is távozásra szólították fel. A várható támadásról az orosz külügyminiszter telefonon tájékoztatta amerikai kollégáját. Oroszország a csapásokat megtorlásnak szánja, amiért állítások szerint a múlt héten az ukránok lebombáztak egy kollégiumot. Pék Búcsú összefoglalója.
15: Kiégett romos épületek között járnak-kelnek az emberek Kijevben. Egy nő arról beszélt, egész életének a munkája veszett oda, amikor az oroszok a hétvégén a városközpontot támadták. 45 éves vagyok, 20 éve itt élek és dolgozom. Hozzám hasonlóan sokan mások is elveszítették a munkájukat és az otthonukat, panaszolta. A vasárnapi bombázásokban több ember életét vesztette, és mintegy 100-an megsérültek. Az orosz vezetés jogos megtorlásként értékelte a Kijevben történteket. Moszkva arra próbálja felhívni a külföldi sajtó figyelmét, hogy az ukránok állításuk szerint több mint 20 embert megöltek, amikor a múlt héten egy luhanszki iskola épületére támadtak. Összesen 16 drón érkezett 3 hullámban. Egyenesen a gyerekeket célozták meg, állította a helyszínen az orosz emberi jogi biztos. Az orosz vezetés további elégtételt akar venni az incidensért. A moszkvai külügyi tárca hétfőn közleményt adott ki, amelyben figyelmeztettek, hamarosan újabb támadásokat indítanak az ukrán főváros ellen. A célpontok között katonai és ipari létesítményeket írnak, ugyanakkor külön pont szól arról is, hogy valamennyi Kijevben tartózkodó külföldi állampolgár és szervezet, valamint a diplomáciai küldöttségek hagyják el az ukrán fővárost, mivel az adminisztratív szerveket is csapás érheti. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter erről telefonon értesítette amerikai kollégáját. Putyin elnök nyilvánvalóan megkérte, hívjon fel engem, hogy az üzenet eljusson az elnökhöz. Persze korábban már láttuk az értesítőt, amit a diplomáciai kirendeltségeknek küldtek. A helyzet az, hogy jelenleg semmilyen tárgyalások nem zajlanak Ukrajnával kapcsolatban, de mi ettől függetlenül készen állunk erre, ha lehetőség mutatkozik rá, mondta az amerikai külügyminiszter. Közben kedden is folytatódtak a bombázások. Az orosz védelmi tárca szerint hajnalban 6 megye felett lőttek le ukrán drónokat, Ukrajnából pedig több helyről is újabb halálos kimenetelű orosz csapásokat jelentettek.
1: Az Egyesült Államok korlátozott csapásokat hajtott végre Iránban, közölte az amerikai hadsereg középső parancsnoksága. A beszámoló önvédelminek nevezi az akciót, mivel állítólag aknákat telepítő hajókra és iráni rakétaindító rendszerekre mértek csapást. Közben Izrael újabb bombázásokat hajtott végre Libanonban. Bár Izrael és Libanon április közepén tűzszünetet kötött, azóta is folyamatosan támadják egymást. Részletek Lehoczky Zsuzsától.
16: Az éjszaka robbanások voltak a Hormuzi szoros térségében fekvő Bandar Abbas kikötővárosban, illetve még másik két településen, Sirik és Jask közelében. Teherán később megerősítette, hogy támadás érte Irán déli részét. Az amerikaiak szerint két iráni hajó megkísérelt tengeri aknákat elhelyezni, az iszlám forradalmi gárda föld levegő rakéta kilövő állásai pedig amerikai repülőgépeket vettek célba. Washington szerint a katonai akció már le is zárult, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét. Az amerikai elnök közben újabb feltételt szabott az Iránnal kötendő végleges békéről. közösségi oldalán azt írta, Irán dúsított uránját vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg. Teherán mintegy 400 kg-nyi magasan dúsított uránkészlettel rendelkezik. Közben optimistán nyilatkozott az iráni békéről az amerikai külügyminiszter. Úgy fogalmazott, hogy már csak néhány napra van szükség az Iránnál kötendő megállapodás szövegének elfogadására. Marco Rubio azt mondta, a hormuzi szoros megnyitása az egyeség egyik mérföldköve. Szerint a szorosnak így vagy úgy, de nyitva kell lennie, és elítélte, hogy Teherán díjat kér a hajók áthaladásáért. Nincs olyan ország a világon, amely támogatná ezt a díjfizetési rendszert, kivéve az iráni rezsimet. Ez tehát elfogadhatatlan. A szorosnak nyitva kell maradnia akadálytalanul és díjfizetés nélkül, és nyilvánvalóan ennek azonnal meg kell történnie, amint megszületik erről az egyesség. Teherán viszont azt válaszolta, hogy a nukleáris kérdéstől eltérően a hormuzi szoros nem képezheti vita tárgyát, erről nem is egyeztetnek Washingtonnal. Ebrahim Azizi, az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője pedig úgy fogalmazott, Teherán soha nem fog lemondani a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Maga határozza meg az áthaladás feltételeit, és díjat szed a hajóktól a navigációs szolgáltatásokért cserébe. Közben Libanonban az izraeli légierő nagyszabású támadást indított a Hezbollah ellen. Csapásokat hajtottak végre a Beka völgyben, az ország keleti részén, illetve más térségekben, így a főváros környékén is. Izrael és Libanon április közepén 45 napos tűzszünetben egyezett meg. De miután a Hezbollah nem szüntette be az izrael és az izraeli hadsereg elleni támadásait, Benjamin Netanyahu hétfőn parancsot adott, hogy a hadsereg mérjen megsemmisítő csapást az Irán által támogatott Hezbollah milíciára.
1: Belgiumban vonattal ütközött egy minibusz, amelyen 7 iskolás és 2 felnőtt utazott. A baleset egy vasúti átjáróban történt. Az első értesülések szerint 2 gyerek és 2 felnőtt, a sofőr és a kísérő meghalt.
2: A belga szövetségi közlekedési miniszter azt mondta, a vasúti átjáró az első jelentések szerint a baleset pillanatában zárva volt.
1: Idehaza a MÁV és a Katasztrófa Védelem együttműködésének hiányosságairól beszélt a Kelenföldi pályaudvaron történt üzemzavarral kapcsolatban egy interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a közlekedési cég a szükségesnél kevesebb pótlóbuszt tudott forgalomba állítani, a kellemetlenségekért pedig elnézést kért az utasoktól. Kócsán Dávid összefoglalója.
17: Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások.
18: Közölte a MÁV Inform sajtóügyeletese, miután hajnaltól ismét menetrend szerint közlekednek a vonatok a Dunántúli vasútvonalakon. A reggelig tartó forgalmi zavart egy a Kelenföldi pályaudvaron lévő 27 éves bérelt francia mozdony okozta, amely hétfő délután gyulladt ki. A katasztrófavédelem eloltotta a tüzet, de az állomás teljes lezárását és áramtalanítását rendelte el, ezért több nyugat-magyarországi, Kelenföldet is érintő vonalon jelentős késéssel közlekedtek a vonatok. A közlekedési és beruházási miniszter a pályaudvar áramellátásának visszaállítása után értékelte a helyzetet.
19: Az elmúlt órákban jelentős zavar volt a balatoni fővonalon, a Székesfehérvárat érintő összes vonalon, tehát Veszprém felé is, és a Balaton mindkét partja felé is, a pécsi fővonalon, és a zavar érintette bár kevésbé a győri Hegyeshalmi Bécsbe vezető vasúti fővonalat is.
18: Vitézi Dávid bírálta az előző kormány közlekedési stratégiáját, egyúttal hangsúlyozta, a katasztrófavédelem vezetőivel együtt megvizsgálják, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. A miniszter szerint a mostani esemény is bizonyítja, hogy a vasúti infrastruktúra és a MÁV utastájékoztatási rendszerének mielőbbi megújítására van szükség.
19: A MÁV Inform a mai naptól újra gyorsan frissülő rendszeres információkat tesz közé a saját oldalán. Ez ugye körülbelül egy évvel lett tiltva, amikor egyébként éppen a pünkösdi hétvégén nagy zavarok voltak, és utána erre úgy reagált akkor a minisztérium vezetése, hogy akkor betiltják a vonatinfót, a vonatok közlekedésének követését lehetővé tevő applikációt, betiltják a késési statisztikák közzétételét, és egyébként a MÁV Inform nagyon szűkszavúan késve és nagyon kevés információt oszt meg a nyilvánossággal, ezen a mai naptól már változtattunk is. De nyilván összességében kell azt a fajta működési kultúrát megváltoztatnunk, hogyha baj van, azt ne letagadni próbálja az utasai elől a MÁV, vagy akár a közlekedési tárca, hanem megosztani a türelmüket kérni, és azt világosá tenni, hogy azon dolgozunk most már, hogy ezt a szörnyű örökséget eltakarítsuk és megújítsuk a magyar vasúti közlekedést.
18: A miniszterelnök a Telexnek adott interjújában beszélt az esetről. Magyar Péter elnézést kért az utasoktól, és úgy fogalmazott, vannak tanulságai a történteknek.
10: Az utas tájékoztatás nem működött megfelelően, a katasztrófavédelem és a MÁV közötti kooperáció sem működött megfelelően, a katasztrófavédelem nem hagyta egyszerűen, hogy újraindítsuk, vagy a MÁV újraindítsa a vonatokat, nagyon rigorózusan ragaszkodott ahhoz, hogy áramtalanítják az állomást. Én azt gondolom, annélkül, hogy hatáskörül lenne a katasztrófavédelem felett, hogy ilyenkor mérlegelni kell, hogy az mit okoz, ha több tízezer ember 30 fokban áll és vár órákat, akár 4-5 órát is különböző állomásokon, ahhoz képest, amilyen veszélyt egy egyébként már eloltott mozdony jelenléte okoz.
18: Magyar Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a MÁV a forgalmi zavar idején a szükségesnél kevesebb pótlóbusz tudott forgalomba állítani. Erre az jelentett volna megoldást, ha a BKK is biztosít járműveket. Kiderült azonban, tette hozzá a miniszterelnök, hogy a buszokon, amelyek 2024 óta útdíjfizetésre kötelezettek, nincs olyan fedélzeti egység, amely feltétele a gyorsforgalmi úthálózaton való közlekedésnek.
1: A MOL szerint zavartalan a hazai repülőgép üzemanyagellátás. Az olajvállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet az európai kerozinhiány, ezért érdemes minél hamarabb megvenni a repülőjegyeket. Cserei Judit összeállítása.
20: A pünkösdi hosszú hétvége után kedden is nagy volt a nyüzsgés a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, de a legmelegebb hónapokban ennél is nagyobb lesz a tömeg, jelentős forgalom növekedésre számítanak nyáron. A közel-keleti válság és a kerozin hiány komoly kihívások elé állítja a légitársaságokat, világszerte egyre több járatot törölnek, egy amerikai fapados társaság pedig már csődöt is jelentett, Budapestet azonban egyelőre nem érinti a kerozin hiány. A MOL megerősítette, a hazai repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan. Azt írták, a vállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat.
21: A kerozin árak emelkedése, amire számítani lehet.
20: A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet a kerozin hiány. Bakó Balázs szóvivő minden utazót arra biztatott, hogy minél hamarabb foglalja le repülőútját.
21: A hazai utazási irodák által szervezett ilyen tengerparti charterjáratos üdüléseknél, akik időben foglaltak, tehát akár már az előfoglalási időszakban, ott nagyon sok iroda árgaranciát hirdetett, tehát ott nem is várható áremelkedés, illetve akik most foglalnak utazási csomagot, tehát legalább két komponensű csomagot, mondjuk egy charteres üdülésnél, amikor a repülő benne van és benne van a szállás, ez már egy két komponensű csomag, ott a vonatkozó jogszabályok értelmében maximum 8%-os áremelkedése megengedett.
20: A nyaralók mintegy 70%-a online intézi a foglalásait, ennek azonban számos buktatója lehet. Emeli ki a GVH. Horváth Bálint azt mondta, kiemelt cél, hogy kiszűrjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat.
22: Mindig érdemes összehasonlítani az egyes ajánlatokat, megnézni azt, hogy az adott szolgáltatást, az adott szállást helyett hol tudjuk a legkedvezőbb áron megvásárolni. A másik az, hogy nagyon fontos megvizsgálni az adott szolgáltatásnak a különböző paramétereit, hogy pontosan mit tartalmaz az adott csomag, milyen feltételei vannak a fizetésnek, milyen feltételei vannak a lemondásnak adott esetben.
20: A szakember azt mondta, ha betartjuk a legfontosabb gyakorlati tanácsokat, akkor megóvhatjuk magunkat a különböző kockázatoktól, és bízhatunk abban, hogy az igényeinkhez és a pénztárcánkhoz mérten a legkedvezőbb ajánlatot kapunk.
1: Vásárlói bejelentések alapján és próbavásárlásokkal ellenőrzi a légitársaságokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
2: A szervezet sajtófőnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, tavaly több mint 300 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz, elsősorban járatkésésekkel, járattörléssel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatban. Eichmann Norbert hozzátette, a hatóság segítségével csaknem 15,5 millió forint kártalanításhoz jutottak az utasok. A mostani vizsgálat célja, hogy feltárják az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, hangsúlyozta a sajtófőnök.
23: Ha bármilyen problémánk felmerül a légitársasággal, mert például nem nyújtottak nekünk segítséget, nem megfelelően tájékoztattak, hogy a késés miatt a kártalanításhoz nem jutottunk hozzá, akkor mindenekelőtt írásban kell bejelentést tennünk a légitársasághoz, és ha elutasítanak, ebben az esetben fordulhatunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a békeltető testülethez, melyek természetesen hatáskörükön belül eljárnak és segítenek az utasoknak. Mind a három órát meghaladó késés esetén, mind járattörés esetén meghatározott összegű kártalanítási összeg jár. Ez az Európai Uniós rendeletnek alapján távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró összeg utasonként.
1: Az új lakáshitelek 70%-át az Otthonstart programban veszik fel, az átlagos összeg megközelíti a 35 millió forintot, derül ki az MBH bank adataiból. A hitelek 90%-át használt lakás vásárlására költötték. Szilágyi Béla összeállítása.
0: Az előzetes hitelkalkuláció alapján rendelkezik hitelképes jövedelemmel.
3: Folyamatosan érdeklődnek a bankoknál a tavaly szeptemberben indult fix 3%-os kamatozású hitel iránt. Az indulás óta eltelt csak nem 9 hónapban nagyon sikeressé vált az államilag támogatott kölcsön. A legfrissebb adatok szerint március végéig több mint 33 ezer hitelszerződést kötöttek a bankok, mintegy 1200 milliárd forint értékben. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 10-ből már 7 lakáshitelt az Otthonstart programban folyósítanak a bankok. Átlagosan 35 millió forint hitelt vettek fel a családok, a kölcsönök 90%-át pedig használt lakás vásárlására költötték. A tavaly ősszel elindult program az arra jogosultak számára érdemben segítette a lakásvásárlásokat, ugyanakkor az árak emelkedéséhez is hozzájárult, hiszen tavaly 23,5%-kal drágultak az ingatlanok. Míg az Otthonstart program 2025. szeptember 1-i bevezetését megelőzően 100-150 milliárd forint környékén ingadozott havonta az új lakáshitel szerződések összege Magyarországon, október óta már inkább a 250 milliárd forint körüli értékek a jellemzőek. Fokozatosan emelkedik az új építésű lakásokra felvett hitelek aránya, októberben még a 10%-ot sem ért el, márciusban már 17% volt. Az egyik pénzügyi portál kiszámolta, hogy jelenleg egy 30 millió forintos lakáshitelnek, ha a hitelfelvő például egy házaspár összes nettó jövedelme 600 ezer forint, és 20 éves futamidőre 3%-os kamattal igényelni a hitelt, akkor a havi törlesztő részlet 164 ezer forint körül alakul. Ugyanezekkel a feltételekkel piaci, vagyis 6-6,5%-os kamatokkal a törlesztő részlet már 220 ezer forint. A program indulása óta több újdonságot is bevezettek, így például lehetővé tették, hogy már a tervezőasztalról meg lehessen vásárolni a kiszemelt lakást a fix 3%-os hitel segítségével. De az év elejétől már a külterületi ingatlanok is megvásárolhatók a speciális kölcsönből. Legutóbb pedig a programot kiterjesztették a külföldön dolgozó fiatalokra is. Piaci elemzők szerint a lehetőséggel sokan élni fognak, hiszen a konstrukció nincs korhoz kötve, ráadásul egyedülállók is felvetik, ez pedig azt jelenti, hogy tovább nőhet az igénylők és a jóváhagyott szerződések száma is.
1: A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat.
2: A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, a számviteli beszámolót május 31-ig kell beküldeni, amit az érintettek az Igazságügyi Minisztérium honlapján tehetnek meg elektronikusan. Litzmeier Szilvia hangsúlyozta, a másik fontos határidő június 1-e. A cégeknek eddig kell benyújtaniuk a társasági vagy a kisvállalati adóbevallást. Hozzátette, azoknak, akik korábban elmulasztották a határidőt, a NAV már elküldte az emlékeztető levelet.
4: Azért fontos megtartani a határidőt, mert súlyos következményei lehetnek a késedelemnek. Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, az akár 2000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV a mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást és nyújtsa be a beszámolóját. Aki ezt a határidőt is elkési, az viszont azzal számolhat, hogy a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallás és a kívánál, ott is van figyelemfelhívás, tehát a NAV azért nem szankcionál rögtön, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
2: A pontos idő 00:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy megkezdi törvényhozó munkáját az új országgyűlés. Az ülésszak a miniszterelnök felszólalásával 13 órakor kezdődik. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy mától ismét hétköznap esténként is autómentes a Pesti rakpart Margit és Erzsébet híd közötti része.
5: Déli krónika.
1: Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter, Sümegi Klaudia, nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra.
2: Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csak nem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. Részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tiszapártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi Szél című filmnek.
1: A tudományos és technológiai miniszter szerint a Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása.
2: Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venni át az irányítást, és dolgoznák ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosította tudomány szabadsága és hatékony működése, hangsúlyozta a miniszter.
1: Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból.
2: A feladatlapok és a javítási értékelési útmutatók elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik.
1: A Felvidéki Magyar Szövetség elnöke szerint erősítheti a térségben élő magyarok nemzetiségi jogérvényesítési lehetőségeit a Szlovákia jogállamiságáról szóló európai parlamenti állásfoglalás.
2: Gubik László a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az uniós testület a múlt héten elfogadott határozatában felszólította a szlovák hatóságokat a Benes dekrétumok bírálatát kriminalizáló törvény visszavonására, a folyamatban lévő eljárások felfüggesztésére, valamint a felvidéki magyarokat érintő földelkobzások megszüntetésére. Hangsúlyozta, pártjuk továbbra is azért dolgozik, hogy megvédje a magyar közösség érdekeit.
5: Le kéne állítani a vagyonelkobzásokat, tisztességesen ki kéne vizsgálni, meg kéne szüntetni azt a jogalapot, hogy erre a továbbiakban ne kerülhessen sor, és ha ezen a három lépcsőn túl vagyunk, akkor végre valahára el kéne jutni oda, ahogy a második világháború utáni szörnyetettekért, ezt egészen nyugodtan vállalom ezt a kifejezést, bocsánatot kérjen a mindenkori szlovák kormány, illetve a parlament a felvidéki magyaroktól. Tehát, hogy ezen a lépcső sorozaton kell végigmennünk, de ehhez szükséges nem csak az igazságnak a megléte, ne csak ez legyen a birtokunkban, hanem a politikai erő is, azt pedig a parlamentbe történő visszajutással tudjuk megszerezni.
1: A Migráció Kutatóintézet igazgatója szerint, bár Magyarországon a lakosság nem érzékeli, a beadott menedékkérelmek és az érkező menekültek száma azt mutatja, hogy Európában továbbra is migrációs válság van.
2: Marsai Viktor a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a Tisza kormány az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának megőrzését ígéri. Ugyanakkor a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktum szerint azoknak a tagállamoknak, amelyek nem vesznek részt a közös teherviselésben és nem fogadnak be menekülteket, pénzbírságot kell fizetniük.
6: Ami a paktumot illeti, ugye június 12-én valóban ez életbe fog lépni, azonban a május 8-án megjelent bizottsági értékelés arról, hogy a tagállamok mennyire készültek fel, ugye azok a tagállamok, akik megszavazták a paktumot, annak végrehajtására, hát nagyon komoly lemaradások vannak. Éppen ezért a tagállamok azt kérik a bizottságtól, hogy újabb türelmi idők legyenek beiktatva, 2 évet várjanak még a teljes implementálással. Most az, hogy ezt a bizottság hogyan fogja értékelni, mit fog elfogadni bizonyos tagállamoktól, mit nem, azt a jövőben fogjuk meglátni, de az egészen biztos, hogy a rendszer valamilyen formában elkezd működni.
1: Jelentős kárt okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben, mondta a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a veszteség az előző évihez hasonló, a gyümölcsök 2/3 lehet érintett, a felmérés azonban még tart. Jelenleg az almánál és a megynél nagyobb, ugyanakkor a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében kisebb a kár, mint tavaly. Hozzátette, az, hogy a termés károsodása miatt milyen árakra kell számítani, nagyban függ az európai gyümölcspiac kínálatától.
7: Drágább lesz a gyümölcs ahhoz képest, mintha egy jó termés lenne Magyarországon, illetve Lengyelországban, de nem gondolom, hogy drágább lesz, mint tavaly. Az más kérdés, hogy jó lenne nem azokra az árakra berendezkedni, amit az elmúlt évben is megéltünk, mert egyébként a nagyon magas árak nyilván sem a fogyasztónak, de a termelőnek sem jók, mert mire megy az a termelő egy magas árral, aki egyetlen a gyümölcsöt sem tud szüretelni. Hogy honnan pótolhatja a piac, mindig importból oldja meg a hiányzó gyümölcs beszerzését. Ebben bizonyos gyümölcshajoknál most korlátosabb lesz a lehetőség. Annak okán, hogy Lengyelországban is jelentősek a károk.
1: Akár 27%-kal is emelkedhetnek a fővárosi taxitarifák.
2: Az Országos Taxis Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt. Metál Zoltán emlékeztetett, a jelenlegi tarifák szerint 1100 forint az alapdíj, 440 forint a kilométerdíj, és 110 forint a percenkénti várakozási díj.
8: Most ez az áremelés, ez tulajdonképpen ugye 3 éve nem valósult meg, és ezért ketté szakadt a szekértábor, és az óvatosabbak, a kamara, a nagyobb cégek, az Uber, a főtaxi és az Országos Taxi Szövetség egy óvatosabb, mérsékeltebb javaslatot tett. Ez azt jelenti, hogy az 1100 forintot 1200 forintra emelni az alapdíjat, 500 forintra emelni a kilométerdíjat, és 125 forintra a várakozási díjat. Az erősebb és markánsabb javaslat pedig egy 1400 forintos javaslatról szól az alapdíj tekintetében, egy 560 forintos kilométerdíjról és 140 forintos percdíjról.
1: Mától hétköznapokon is lezárják az autósok előtt a pesti alsó rakpartot. A Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszt este 6:30-tól reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják.
2: Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
1: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint egy műszaki hibás kamion veszteg el az M5-ösön Budapest felé, a 87-es kilométernél a külső sávban, torlódásra számítsanak. Hasonló ok miatt van hatalmas dugó az M0-áson, az M51-es csomópont környékén, a 24-es kilométernél. Lassabb a haladás az M1-esen a főváros felé, a 38-as kilométernél egy korábbi baleset miatt. Teherautóval karambolozott egy autó a Taksonyt Kecskeméttel összekötő úton az 5-ös kilométernél. A forgalmat itt megállították. Árokba csúszott egy kamion a Söréd-Csákvár-Bicske összekötő úton a 29-es kilométernél. Egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Dolgoznak a 83-as főúton Győr felé az 51-es és 55-ös kilométer között.

0: Folytatódik a napos, nyáriasan meleg idő, a szót Ott Tamás meteorológusé.
1: Jó napot kívánok valóban, és a mai, illetve a holnapi nap is még nagyon meleg lesz. Nagy területen 30 fok feletti hőmérséklettel, tehát igazi két hőségnap következik még, hiszen ezekben az órákban még nem következett be a maximum hőmérséklet. Ma országszerte derült idő várható, néhol megélénkülő széllel, és a következő órákban nagyon erős UVB sugárzással számoljanak. Éjszaka is folytatódik a többnyire derült idő, csendes éjszaka előtt állunk, nagy lesz viszont a hőmérséklet különbség az egyes tájegységek között, hiszen a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken, a nagyobb városok belsejében enyhébb éjszaka várható, a füves puszták felett, vagy éppen a mélyebben fekvő szélcsendes völgyekben, pedig több fokkal hidegebb idő várható. Holnap még gyors ütemben melegszik a levegő, a délelőtt országszerte napos időt hoz, délután viszont a közeledő hidegfront hatására erőteljes válik a gomoly felhőzet képződése, és intenzívebb, hevesebb zivatarok törnek ki elsősorban a Dunántúl nyugati északnyugati részein is észak-kelet Magyarországon, amelyek északnyugatról délkelet felé mozognak. Fent a magasban már nagyon erős szél fúj ekkor, ez a szél pedig lekeveredhet a zivatarokkal ide a felszín közelébe, azaz elsődlegesen viharos kifutó szél kíséri majd ezeket a hevesebb zivatarokat, illetve néhol jég is lehet bennük, és átmeneti intenzív csapadékhullás, de közel sem országos csapadék. Még a front érkezte előtt holnap 29 és 34 fok közé melegszik a levegő.
0: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Seres Bea, Stúl Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
2: Sportkrónika.
3: Kikapott férfi jégkorong válogatottunk az Egyesült Államoktól az elit világbajnokságon. Az ötödik mérkőzés dönt a bajnoki címről a férfi kosárlabda NB1-ben, amelyben a bronzérem a Kaposvár élet. Három játékosunknak is véget ért egyesben, a Roland Garros. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
2: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: A jövőre is a legjobbak között szereplő magyar férfi jégkorong válogatott 7-3-as vereséget szenvedett tegnap az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államoktól a Svájcban zajló elit világbajnokságon. Ezzel az is eldőlt, hogy csapatunk a hetedik utolsó előtti helyen végez csoportjában. Nemzeti együttesünk ma a Lettország elleni összecsapással zárja a VB-t. A 12 óra 20 perckor kezdődött találkozón az állás az első harmad 13. percében 1-0 a lettek javára. Csoportunk tegnapi másik meccsén az élvonaltól búcsúzó Nagy-Britannia 6-3-ra kikapott Németországtól, a másik 8-asból Olaszország esett ki. A miénk 3 góljából Erdély Csanád 2-t ütött az amerikaiaknak, majd így értékelt.
4: Maga az a tény, hogy a végén le tudtuk hozni a kapust, és önszorossá tudtuk tenni, az önmagáért beszél. 99%-ban teljesítettük azt, amit elvártunk magunktól szerintem. Még azt is hozzáteszem, hogy azért nekünk nagyon nagy mozgásterünk már nincsen a tabellán, és ennek tudatában kellett egy olyan teljesítményt lerakni, ami übereli a svájc elleni munkánkat. Szívben mindenképpen fölülírtuk, de eredményességben is. Voltak momentumaik, voltak olyan szituációk, amikor tudtunk forgatni a támadó harmadba, úgyhogy ezek mind pozitívok. Ez a hokim, valamikor bejönnek a dolgok, valamikor megáll, megcsücsül a gólvonalon kétszer a korong, én is így fogtam fel, hogy dolgozol tovább, és akkor egyszer a szerencse majd átfordul, és egyrészt a csapatszinten is szerencsések voltunk, ugye, mert eldőlt a sorsunk, másrészt én is személy szerint, de hozzá kell tegyem, hogy nagyon komoly sortársaim voltak. Megint van egy olyan szansunk, egy átcsoportos világbajnoki mérkőzés játszani, ahol megmutatjuk, hogy nekünk itt a helyünk, itt lesz a helyünk 3 év után is, és elsősorban magunknak bebizonyítani azt, hogy a olimpiai résztvevő csapatokat is kemény munkára tudjuk készíteni. Az, hogy annak milyen eredménye lesz, azt meglátjuk, de mi semmilyen kevesebbet nem várunk el magunktól, mint a meccsen.
3: Erdély Csanád után a szövetségi kapitány Majoros Gergely is összefoglalta a csapata teljesítményét.
5: Ott az öt elmutatott játékunk az kiváló volt, én nem hiszem, hogy ennél ez a magyar válogatott tud bármit jobban csinálni. Büszke vagyok a srácokra azért, amit öt az öt ellen csináltunk. Kijöjj az utolsó egy percet. Az ember hátrányunk, az megint találkoztunk valami, még eddig nem, és nem tudtunk jól reagálni. Ezt megelőzi általában egy-egy kiállítás, és azt mondom, az nagy része teljesen felesleges volt, emiatt hosszankodhatunk, mert ha ez a szegmens jobb lett volna, akkor talán nagy dolgok is történhetek volna. Kikapni sehogy se jó, vagy nem szeretünk kikapni, ezt elmondjuk minden miért.

0: Közös után, de azt gondolom, hogy amit végre vittünk, arra büszkék lehetünk. Ha ezt most különbontjuk speciális egységekre, meg 5-5-re, akkor az 5-5 elleni dolgokra elképesztően büszke lehet mindenki, és ez megint azt mutatja, hogy bizonyos dolgokban előre tudtunk lépni tavalyhoz képest, és ennek örülünk. Nekünk kulcsfontosság, hogy itt tudjunk lenni ahhoz, hogy ehhez a szinthez közelíteni tudjunk. Ez most még egy évig adott lesz, ami nagyon fontos a magyar jégkorong szempontjából. Ehhez gratuláltam nekik, és felhívtam a figyelmüket arra, hogy ha ilyen irányból nézzük, akkor nyilván az még fontosabb, hogy most van még meccsünk arra, hogy zárkozzunk, tanuljunk magunkról, erről a szintről, mi az, ami működik a mi játékunkban, és mi az, amit javítani kell, és azt gondolom, hogy nagyon pozitív reakciókat mutattunk a Svájc elleni hibáinkra, és ezekben sokkal kevesebbet vétettünk.
1: A magyar férfi jégkorong válogatott szövetségi kapitányát Majoros Gergelyt hallották.
2: Nemzeti Sportkrónika.
1: A férfi kosárlabda NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén a Szolnok 81-75-re győzött Szombathelyen a Falco ellen, amivel visszavette a pálya előnyét és 2-2-re egyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. A bajnoki címről döntő meccset holnap 18 órától rendezik Szolnokon. A bronzérem a Kaposváré lett, miután a harmadik helyért játszott ötödik találkozón 73-66-ra jobbnak bizonyult a vendég atomerőműnél, 3-2-re nyerve ezzel a párharcot. A tavaly még más második ligás 2004-ben bajnok somogyiak 22 év után szereztek újra érmet, történetük során pedig először bronzot. A szolnokiaknál a sérült irányító Somogyi Ádám szerepét Krinyajszki Boris vette át, aki 20 pontjával és 38 pályán töltött percével nagyban hozzájárult a sikerhez. A játékos Korsós Kristófnak nyilatkozott.
3: Behúzta ezt a mérkőzést a Szolnok, és ezzel biztos, hogy lesz mindent eldöntő ötödik meccs. Hogy bírtad ezt a hajtást, 38 percet töltött? Töltöttél a pályán.
4: 28 perc. Jó. Csak a szívem vitt előre. Néha percek nem is tudtam, hogy hol vagyok a pályán. Próbáltam nyilván az energiával segíteni a csapatomat, de az a lényeg, hogy ilyen csapat van mögöttem. És én vagyok a része, mert akkor a szívük, lelkük van ezeknek a srácoknak, hogy az hihetetlen is. Szerintem ez volt a sorsdöntő ezen a meccsen, hogy pillanatig se úgy mentünk fel a pályára, hogy mi most félünk, hogy 2-1 van oda, mindenki tényleg kitette magát.
3: A BL-ben volt egy olyan meccs az Alkatén ellen, amikor szintén Somogyi nélkül játszottatok, és szinte végig a pályán voltál. Az a tapasztalat kellett ahhoz, hogy megtanuljátok, hogy kell ilyen körülmények között játszani?
4: Amikor az megtörtént, nem gondoltuk, hogy hasznos lehet döntői párharcba. Ilyen meccsre is szükségünk lesz, úgyhogy az ID kihagyja a mérkőzést, nyilván azt nem szerettünk volna, de biztos, hogy ez is egy tapasztalat volt számunkra, hogy kell így működnünk, amikor Somogyi Ádi nincs, mert tudjuk nagyon jól, hogy mennyire számít a kezdőirányítónk.
3: A legutolsó percekben mi történt, mert a Falco akár lezárhatta volna és bajnok lehetett volna, de valahogy mégis a Szolnok tűnt higgadtabbnak a nagyon nehéz pillanatokban.
4: Erről beszéltünk, hogy emocionálisan nagyon stabilak legyünk és maradjunk fejbe, ami nagyon nehéz a döntőkbe, mert tényleg a szív nagyon előre visz, és akkor sok hiba történik, de valahogy sikerült sokkal higgadtabban végigvinni ezt az utolsó 2 percet.
1: A Szolnok férfi kosárlabda csapatából Krinyajszki Boriszt hallották. A Falco legeredményesebb játékosa a 15 pontig jutó Per Zoltán is összegezte a bajnoki döntő negyedik mérkőzését Korsós Kristófnak.
3: A Szolnok nyerte meg ezt a mérkőzést, és ezzel kiharcolta az ötödik találkozót, de azért így állt úgy a meccs, hogy akár bajnok is lehetett volna Falco. Mire jutottatok? Mi ment ez most el?
5: Összességében nem érdemeltük meg, hogy győzzünk, mert rosszul játszottunk. A védekezésben, támadásban a Szolnok jobb volt, mint a kettőben. Sajnálom, ez van.
3: A negyedik negyedben talán mentálisan veszítette el ezt a meccset a Falco. Gondolok arra, hogy például a Szolnokban Bárc akkor talált magára az utolsó negyedben.
5: Jól játszott, fontos pillanatokban szerzett kosarat, mi pedig támadásban nem találtuk meg a jó helyzeteket, nem tudtunk könnyű kosarakat dobni, úgyhogy nem is tudtuk elkapni a ritmust.
3: Nagyon sok tapasztalatod van már neked is, meg a csapatnak is döntőkben, akár döntő ötödik meccsben is. Hogyan fogtok így beleállni a szerdaiba, te személy szerint mire fogsz koncentrálni?
5: Elsősorban a regenerációra, lesz edzésünk, videózásunk, elemezzük a mostani meccset, és megpróbálunk jobban játszani a következő.
1: A bajnoki cím sorsa tehát még nem dőlt el, a bronzérem viszont már gazdára talált az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokságban. A párharc ötödik találkozóján a Kaposvár az atomerőmű elleni hazai 73-66-os győzelmével megszerezte a harmadik helyet a bajnokságban. A vesztes paksiaktól Krivacevics Marko összegzett.
6: Gratulálnék a Kaposvár csapatának, nagyon jó csapatot állítottak össze az egész évben, megérdemeltem, győztek. Én büszke vagyok a csapatomra, akárhogyan is végeztünk, sajnos nagyon kis dolgokon múlott az egész párharc. A hazai pályán döntött úgy gondolom, és kis dolgokon, betegségeken, sérüléseken, kisebb hibákon dőlt el az egész párharc. Sajnálom, hogy így alakult, de büszke vagyok én is a csapatra, és remélem jövőre jobban fogunk játszani.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Mindhárom magyar játékosnak véget ért egyesben a Roland Garros. A francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában Fucsovics Márton az első játszmát még megnyerte Matteo Berrettini ellen, de az olasz teniszező fordítani tudott, és négy szettben győzött. Bondáron a nagy csatában három játszmában maradt alul az ukrán Jelena Svitolinával szemben, míg Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, miután 6-0-6-2-re kikapott a svájci Viktoria Golubics-tól. Egyéniben így már csak Gál Fidalma van versenyben, aki Mali pályára először. Elsőként hallgassák, miként értékelte teljesítményét Fucsovics Márton.
7: Elfogytam egy kicsit fizikálisan, és Berrettini elejétől kezdve nagyon jól szervált, sanszom nem volt, amikor ő szervált. Ez azért eléggé rám tette a nyomást az én szervagémeimre. Aztán nekem jött egy gyengébb szervagém, ott megbrékelt, és fizikálisan is kezdtem elfogyni. Utális meleg volt, sajnos kevés meccset játszottam salakon, nem tudtam rendesen felkészülni. A vállam még mindig fáj, sajnos nem vagyok 100%-os. Itt voltam, megtettem mindent, ennyi volt benne. Nem agyalok ezen, hogy most nem sikerült salakon nyernem. Mindig is úgy éreztem, hogy a salak volt a legtávolabbi borítás, hogy mennyire fekszik nekem. 34 éves vagyok, a többi idősebb játékos se remekel annyira salakon. Fiatalok jönnek, erősebbek, mint mi. Örülök, hogy vége van a salak szezonnak.
1: Fucsovics Márton után most következzen Bondár Anna, aki így látta az ukrán Jelena Svitolina elleni meccsét.
8: Az egyik oldalon pozitív tényleg, hogy újra egy ilyen meccset tudtam játszani top 10-es játékos ellen. A másik oldalon nyilván egy picit csalódott vagyok, hiszen nagyobb céljaim voltak erre a Roland Garrosra. A sorsolás nem segített ezen. Kitettem mindent a pályára. Pici múlott, egy újabb döntőzet 6-7-es vereség, mint Madridban Andrea ellen. Hullámvasút volt kicsit ez a mérkőzés, voltak nekem is nagyon jó szériáim, voltak neki is nagyon jó szériái. A végén kicsit döntött a rutin neki. A 6-5-ös game ez mindenképpen az ő önbizalmának segített. Nagyon jól szervált abba a gamebe is, és azt hiszem pontot sem tudtam nyerni. Talán ha az a game kicsit szorosabb tudott volna lenni, akkor nem olyan önbizalommal és lendülettel áll oda neki a match tiebreaknek. Sajnálom, hogy nem tudtam közelebb maradni hozzá, hiszen akkor úgy gondolom, hogy lehetett volna szorosabb is ez a tiebreak.
2: Nemzeti Sport Krónika.
1: Kisorsolták a labdarúgó NB3-ból való feljutásról döntő osztályozók párosításait. Az északnyugati csoportot megnyerő Gyirmót a délkeleten bajnok Monorral, míg a délnyugaton aranyérmes Nagykanizsa az északkeleti csoport második helyezettjével a Cigánddal csap össze, mivel a csoport első Kisvárda, második csapata nem juthat fel. A párharcok első mérkőzéseit május 31-én vasárnap, a visszavágókat egy héttel később, június 7-én rendezik. A Paderborn hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a térsérülés miatt hiányzó Dárdai Bencét is foglalkoztató Wolfsburgot a német labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágó mérkőzésén, így 2-1-es összesítéssel nyerve a párharcot feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg már a harmadik percben vezetést szerzett, ám a 15. percben emberhátrányba került, így a Paderborn fordítani tudott, és története során harmadszor szerepelhet az élvonalban. Az első harmad utolsó másodperceiben újabb gólt ért el a lett csapat az elit világbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott ellen, így tehát már 2-0-ra vezet ezen a mérkőzésen 20 percnyi játék után. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
9: Vízállás jelentés. A Duna teljes hazai szakaszán jellemzően enyhén apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 19, Budapestnél 20,9, Mohácsnál 22,1 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 81 cm, 16%. Medve 99-10, Nagybajcs 61-12, Gönyű 25-12, Komárom 86-9, Esztergom 42-8, Nagymaros mínusz 6-8, Budapest 101-8, Dunaújváros mínusz 23-7, Dunaföldvár mínusz 138-7, Paks mínusz 15-8, Dombori 11-10, Baja 112,9 és végül Mohács 122 cm 8%. Gázló viszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 24 deciméter, 60, 1900. Az Ipoly torkolat és Budapest között 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 20 deciméter, 80, 1400. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 18 deciméter, 110, 400. Középen 22 deciméter, 90, 400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajótszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 107 cm, 1%. Árpásnál mínusz 97, 8, Győrnél 239, 28. A Marcal Móricz hidánál 32, 12. Az Ipoly-Nógrád szakálnál nincs jelezve, Balassagyarmatnál mínusz 86, 7. A Sió, Siófoknál gát alatt nincs jelezve, Simontornyánál 116, 15, Szekszárdnál 279, 41. A Mura Letenyénél 106, 12. A Dráva Őrtilosnál mínusz 71, 17, Barcsnál mínusz 141, 4, Dráva Szabolcsnál mínusz 36, 3. A Száva Belgrádnál 195 cm, 40%. A Tisza a teljes hazai szakaszán enyhén csökkenő vízállásokat mutat. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis az Áhonyig és Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 85 cm, 47%, átlag vízmélysége 333 cm, hőfoka Siófoknál 22,1 fok. A Velencei Tóagárdnál 63 cm, 6%, a víz 22,8 fokos. A Fertőtó Fertőrákosnál 40 cm, 43%, a víz hőfoka 22,1 fok.
10: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsában.
11: Ön szerint tudja-e teljesíteni a kormány azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság elvár az uniós támogatásokért cserébe? És kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást?
10: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
12: Hagyományok.
13: Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
12: Tehetségek.
14: Ez az egész közeg, nem csak a Szabadkai zenede, hanem maga városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
12: Kulturális helyszínek.
15: Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
12: Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
16: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
17: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
18: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson-mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
19: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
20: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
9: 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Megkezdi törvényhozó munkáját az új országgyűlés. Az ülésszak hamarosan a miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Ma kezdi meg a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés vizsgálatát az osztrák és magyar szakemberekből álló munkacsoport. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán továbbra is 4 embert kezelnek égési sérülésekkel. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. 2 diák, a sofőrjük és a kísérő meghalt. További 2 fiatal súlyosan megsérült. Itthon holnap délutánig folytatódik a napos száraz idő, majd elszórtan kialakulatnak záporok, heves zivatarok. Az éjszakai 12-19 fok után napközben 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
20: Műsorajánlat. Kalendárium.
21: Vendégünk a 80 esztendős Malek Miklós zeneszerző lesz, aki életmű koncertjére készül. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára emlékezik a Fővárosi Szépművészeti Múzeum, és Bábszínházi seregszemle Debrecenben Vonalfesztivál címmel.
20: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
22: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
20: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
17: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Kettő szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, az 500 g-os kápia paprika csomagja Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
20: Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Szekszárdon, FM 99. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
23: Kiépítik a védvonal országos hálózatát, ezt Orbán Viktor a Fidesz elnöke jelentette be. Ezzel kapcsolatban Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető helyettese így írt a közösségi médiában. Van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. De egyre többen vagyunk, akik szerint túltolták a féktelen indulatot, különösen a választások óta. Az internet sok pontján már kifejezetten terror van. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Póca István politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
24: Jó napot kívánok!
23: és természetesen köszöntöm hallgatóinkat is. Én Dávid Edit vagyok. Maga a téma nem más, mint egy nagy ütközőpont. És hogyha visszakanyarodunk a kampányra, mert kénytelenek vagyunk mi is beleragadni egy kicsit ebbe a kampány időszakba vagy üzemmódba, hogyha a rendszerváltás óta vagy rendszerváltozás óta megnézzük a kampányokat, találkoztunk-e ilyennel, mint amit most 2026-ban, sőt, akár 25-ben is, hiszen nagyon-nagyon korán elkezdődött ez a mostani kampány, tapasztaltunk.
0: Igazából a 90-es évektől kezdődően napjainkig arról beszélhetünk, hogy a kampányok egyre sűrűbbek, egyre dinamikusabbak és egyre durvábbak lettek. És sokszor ugye a választási kampányok, azok nem is egy választási időszakra szoktak koncentrálódni. A politika tudomány ismeri a permanens kampány fogalmát, ez azt jelenti, és ugye ez most már ez egy amerikai minta talán, amennyire én tudom, és amennyire az egyetemi tanulmányaim erre emlékeztetnek, hogy nem akkor kell megnyerni egy választást, hanem akkor kell egy választási győzelmet megalapozni. Amikor a választási kampány elkezdődik, ez országonként változó, 30 nap, 40 nap, 50 nappal a választásokat megelőzően, néhány hónappal a választásokat megelőzően, gyakorlatilag folyamatosan a politikusoknak és a pártoknak kampányüzemmódban kell lennie, fontosan kampányüzeneteket kell megfogalmaznia, hogy a választópolgárok, amikor majd jön egy következő választás, akkor emlékezzenek rá, és hogy mondtak olyan dolgokat, amire ők rezonáltak, és ezért ezt ők fontosnak tartják. De most ezt Magyarországon sikerült annyira meghonosítani, és ez jó vagy rossz, az mindenki döntse el maga, hogy itt tényleg az elmúlt időszak egy permanens kampányról szólt. Az elmúlt tényleg ugye onnantól kezdődően, hogy kirobbant a kegyelmi botrány, onnantól kezdődően is létrehozta Magyar Péter a Tisza pártot, gyakorlatilag folyamatosan egy kampány volt, nyilván nem függetlenül attól, hogy volt egy európai parlamenti választás, az világosan és érezhetően és értelmezhetően segítette ezt a permanens kampány üzemódot, meg a Tiszát is, ez tehát nyilván az országgyűlési választási kampány, viszont ezek a kampányok alapvetően eldurvultak. És ez az eldurvulás, ez sajnos sajnálatos módon azt lehet látni, hogy a kampány lezárultát követően is tart. És amit Szegesző asszony kérdezett, ez a korábbi választásoknál nem volt ennyire jellemző. Ugye voltak olyan szoros választási eredmények, most 2002-re gondolok, vagy 2006-ra gondolok, amikor ugye nagy viták voltak, ugye 2006 az meg egy speciális eset ugye az összeri beszéd miatt, és ugye akkor voltak hasonlóan felfokozott időszakok, de azt lehet mondani, hogy a mostani helyzet, amikor egyértelmű választási eredmény van, egyértelmű kormányzati felhatalmazás, nincs vitáspont, nincs olyan pont, amire azt lehetne mondani, hogy olyan nyerte meg a választást, aki hát mondjuk úgy, mint Gyurcsány esetében, hogy hát nem bizonyítható, hogy azt a tevékenységet végezte, amit ugye mondott, vagy állított, ugye ott azért voltak alapvető problémák, tehát nincsenek ilyen kérdések a választási eredménnyel kapcsolatban, egy egyértelmű győztes, és ennek az egyértelmű győztesnek van egy egyértelmű felhatalmazása. És ezzel az egyértelmű felhatalmazással viszont az jár, és annak kellene járnia a közéletben, a közbeszédben, hogy mindenki megnyugszik, és akkor a figyelmét arra, egyrészt a hétköznapokra fordítja, másrészt meg arra fordítja, hogy akkor az új kormány ezt a tevékenységet hogyan fogja végezni, és így jön be a politikai kommunikáció.
23: És akkor itt vetődik fel az a kérdés, hogy ez a várva várt nyugalom, amit azért valljuk be nagyon sokan már a Tisza párt oldaláról is várnak, miért nem tud bekövetkezni?
0: Elsősorban a Tisza párt részéről nem tud bekövetkezni. Méghozzá azért, mert ugye Magyar Péter hozzászokott ahhoz, hogy folyamatos kampányüzemmódban van. Gyakorlatilag ő nem állt le erről a kampányüzemmódról, nem azért nem állt le erről a kampányüzemmódról, mert nem szóltak neki, megnyerte a választást, és nem szóltak neki, most már be kéne fejezni, hanem ez egy nagyon tudatos politikai stratégia a részéről. Egyrésztről az, hogy az ellenfelet folyamatos nyomás alatt tartsa, ugye és itt az ellenfele egyértelműen a Fidesz. Tehát a Fidesz jelölte ki, és egy ilyen már-már bogzsáknak, hogy minden egyes problémáját a Fideszt kell ütni, mindenért a Fideszt kell támadni, mindenért a Fidesz a hibás. Ez az alappolitikai narratívája és megközelítése, hogy most már hosszú ideje, és ugye ugyanezt viszi tovább a kormányzás alatt. És itt a kormányzás alatt azért látszik az első napokból, hetekből, hogy ezt a stratégiát részben azért is csinálja, mert az látható és érzékelhető, hogy egyrésztről azonnali változást felmutatni az embereknek nem lehet. Ez teljesen mindegy, hogy Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt, vagy bárki másnak. ilyen rövid idő alatt a választásokat követően nem lehet azt mondani, hogy itt minden meg van oldva, és az emberek automatikusan érzik majd a egy nappal később, vagy egy héttel később, hogy amit vártak, az mondjuk úgy, hogy azokat a reményeket, vagy a hozzáfűzött reményeket, azokat automatikusan beváltja a győztes párt. Ezt nyilvánvalóan a Tiszánál is átlátják, és ugye egy ekkora győzelemnél, és ekkora várakozásnál, hogy most egy teljesen új korszak kezdődik, teljesen új kormány működésre veszi kezdetét. Egy érzékelhető veszélyforrás abban a szempontból, hogy az emberek elkezdenek csalódni. Az ismerőseimmel beszéltem, és azért lehet már érzékelni a Tisza szavazóknál, hogy hát, hogy nem teljesen erre gondoltak, nem gondolják, már óvatosak sokan egyébként, hogy hát, hogy biztos, hogy jó lesz ez így, biztos, hogy menni fog, és a többi. Nyilván elmondják, leszavaztak a Tiszára, de azért van már egyfajta bizonytalanság, és ez őket célozza, ez a kampányüzemmód, hogy őket ott tartsa folyamatosan, aktivitásban, és gyakorlatilag itt ugye arról szól, hogy ez a kampányüzemmód, hogy visszafele mutogatnak, és azt mondják, hogy minden rossz, vagy minden olyan dolog, amiben nem látják az emberek még az eredményt, az előző kormány miatt van. És az tök mindegy, hogy az előző kormánynak volt köze, vagy nincs köze, a gazdasági számok mutatók mit mutatnak. Ugye itt a miniszterelnök ugye elmondta itt, hogy 2% körüli gazdasági növekedést jósolnak, miközben ugye más fórumon meg azt mondja, hogy a gazdaság állapota az tragikus, és gyakorlatilag az összeomlás szélén van, de most ugye a kettő nem összeegyeztethető. És hogyha 2%-os gazdasági növekedés van, akkor alig ha elképzelhető, főleg egyébként most már így lassan júniushoz közeledve, hogy az új kormánynak valamilyen csodás gazdasági teljesítménynek az eredménye az, hogy itt majd az év végére 2%-os gazdasági növekedést várnak, nem, ez a két kormánynak a tevékenységének az eredménynek fog összeadódni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt most valami drasztikusan újat kezdett a Tisza, mert még nem kezdett drasztikusan újat gazdaságilag, meg gazdaságpolitika szempontjából. Ugye azelőtt állunk, hogy még új költségvetést fogadjanak el, de most nem is ez a lényeg, visszatérve a fő gondolati struktúrára, itt ugye arról van szó, hogy támadásban kell tartani a magát a Tiszának azért, hogy a szavazók ne távolodjanak el tőle, és ez nekik egyébként jelen helyzetben életben maradási kérdés. Egy nem létező politikai struktúrára, vagy pár struktúráról beszélünk. Tehát ez a párt ugye néhány emberből áll, vannak a körülötte lévő Tisza szigetek, ez nem egy hosszú évek alatt kialakult, felépült, megcsontosodott struktúra, ami tart és tartós és kiszámítható, hanem most ezt a most kell megépíteni ezt a struktúrát a választási győzelem alá, és ehhez ez kell.
23: És hát mondhatjuk azt, hogy ez kísérleti fázisban van, hiszen mozgalommal még nem nyertek választást Magyarországon. Viszont, hogyha megnézzük Radnai Márknak az interjúját, amiben azért a pártépítés is szóba került, és talán ő mondta ki, hogy 26 vagy 29 tagja van a Tisza pártnak, de előrevetítette azt is, hogy nem biztos abban, hogy egy pártszerű építkezésbe kellene a Tiszának kezdeni. Lehet-e akkor ez egy olyan projekt, nevezzük annak, vagy egy olyan mozgalom, ami már azt mutatja, hogy az embereknek nem a hagyományos párt struktúrákra van szüksége, de olyan nehezen elképzelhető, hogy ez a vegyes massza, ami most még jelenleg folyik, az hogyan tud tartósan egybe maradni?
0: Sokat szóra mondom, hogy Magyar Péternek egy Orbán Viktoron mellett egy másik nagy példaképe van a politizálásban és a politikai kommunikációban, Donald Trumpnak hívják. És ugye itt látszik ez a madman strategy, ez őrült ember, őrült kommunikáció stratégia, amit Magyar Péter vissza az elmúlt napokban vagy hetekben. Ez nem őrült, csak nem arról van szó, hogy egyszer nem tudja, hogy mit csinál, hanem arról van szó, hogy azt a kottát követi, amit Trump. Méghozzá az, hogy nagyon erős mondatokat mond, sokszor egyébként nem is figyel arra, hogy ennek a jogszabályokkal van-e bármilyen kapcsolata, a valósággal van-e kapcsolata, azért, mert abban az adott időpillanatban az jól hangzik. És abban az időpillanatban a választópolgárok erre rezonálni tudnak, és ez egy tudatosság, tehát nem arra van szó, hogy Magyar Péter jogászként nem ismeri mondjuk a jogszabályokat, ismeri a jogszabályokat, csak amikor lesz olyan állításokat, amik ugye ezzel szemben, hát mondjuk, hogyha nem állják meg a jogi érvelésnek, finoman szólva sem a alapvető próbáit, azt azért csinálja, mert politikailag kommunikál, és nem jogilag.
23: De nagyon fontos, amit mond, és jó a Trumpi példa. De hát, hogyha valamit tudunk, akkor azt, hogy Amerikában van ez a bizonyos két pártrendszer, hogy demokratikusok és republikánusok, az nagyon éles határvonal mentén beazonosítható.
0: És bocsásson, meg ide akartam kiukadni, hogy Trump kapcsán, hogy ő létrehozta a maga mozgalmat, és az egy mozgalom. És oké, hogy ott van mögötte a republikánus párt, de a republikánus pártnak a támogatottságát Trumpnak el kellett nyernie, ahhoz, hogy ő elnök legyen, és nyilván ugye volt is az a kapcsolatban vita, talán emlékszünk rá, hogy egyáltalán megengedjék-e úgymond Trumpnak, hogy elinduljon az előválasztáson, és újra neki gyűrközhessen ennek az egésznek, és ugye hát sokan úgy gondolták, hogy hát tök mindegy eleve esélytelen, és ugye eljárások folytak elne is hasonló, és hát nem, Trump végignyomta és megnyerte az előválasztás is, meg hát nyilván egyébként a választásokat is, és így lehet ugye újra második alkalom az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke, egy mozgalom a háta mögött, amely hát ugye nyilván valamilyen módon kapcsolódik a republikánusokhoz, de attól ebből a szempontból független is. És azt gondolom, hogy innen van a minta, hogy abban gondolkodnak, hogy meg kell tartani azt a mozgalmi jelleget, ami a pártot be tudta mozgatni és mozgásban tudta tartani az elmúlt időszakban, a választási kampány időszakában, pontosan is a pártam a szimpatizásokat. És ugye itt nagy kérdés az az, hogy sikerül-e fenntartani, mert ugye mi az, ami ezeket az embereket, főleg egy, van egy MAG csoportja, egy MAG aktivista csoportja a Tiszának, ugye amit lehetett látni, az online kommentelgetés, nevető fejezés és hasonló, ami egyébként nagyon sokszor, hát mondjuk úgy nagyon szélsőséges reakciókba csapott át online területen, nagyon sok mindenki szerintem érzékelte, és hogyha nem teljesen értettek egyet valakinek az álláspontjával, akkor rászálltak az oldalára, rászálltak egy tartalomra, és tényleg elképesztő gyűlöletkommandót tudtak egyébként ott végigvinni, mert hogy azt érezték, hogy minden rosszért egy valaki felelős, Orbán Viktor és a Fidesz. És gyakorlatilag egyébként, amit most csinálnak, az egy pszichológiai trükk is, mert hogy az embereknek szüksége van az adott időpillanatban arra, hogy, és most különösen egyébként, hogy azt érezhessék, hogy amikor az életük nem ott tart, ahol tart. Pedig egyébként, ha azért ránézünk Magyarországnak a képére, és pont néhány nappal ezelőtt Ausztriában voltam, és mindig szeretjük ugye Ausztriához hasonlítani Magyarországot, és azért Ausztriával kapcsolatban meg elfelejtjük, hogy a világ 15 leggazdagabb országában van benne, de hogy azért visszatérve se az embernek a véleménye, hogy valami harmadik világbeli országba érkeztünk, hanem látja azokat a fejlődés irányokat, amiket sikerült mondjuk Ausztriából átvenni, és mondom, a világ 15 leggazdagabb országának az egyik Ausztria, tehát azért ezt tegyük hozzá. És ugye itt a kérdés az, hogy ugye ezeket ezt a kommunikációt, amit ugye becsatornáztak az emberek, és ide akartam visszajukadni a gondolatmenetben, hogy itt ugye most arról van szó, hogy nagyon sokan azt érzékelték, hogy nem úgy fejlődött az életük, nem olyan irányban fejlődött az életük, ahogy akarták. Ahogy szerették, van, ahogy kívánták, van, és nem ott tartanak, ahol gondolják, hogy tartaniuk kellene. És ez nagyon sokszor egyébként személyes döntéseknek az eredménye, ezek személyes frusztrációk, személyes hibák, vagy egész egyszerűen itt személyes szituációkból erednek ezek. Most a Tisza pártnak a kommunikációja az ad, és itt jön a pszichológiai trükk, hogy azt kell az emberekkel ejtetni, minden rosszért egy ember a felelős. Mert akkor, és ebben az emberek nagyon láthatóan egyébként partnerek is, mert ugye akkor felmenti őket. Felmenti őket az alól, hogy végignézzék az életüket, mi az, amit nem jól csináltak, mi az, amit ebben helytelenül jártak el, mi az, amiben tévedtek, mit kellene máshogy csinálni. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy én nem hibáztam, Orbán Viktor hibázott, és amiatt tartunk itt. És ugye ez az egész kommunikációnak a magja, és ugye ez csapódik le abban, és látható, amire szerkesztő azt mondja, az egész bevezetőt indította, hogy ez a kampány üzemmód, ez tovább folytatódik a választásokat követően. A Tisza pártnak a részére egyértelmű a testtartás. És a Fidesznek lett egy stratégiaváltása most ebben a tekintetben. Ugye volt egy nagy lefagyás a Fidesznek a részéről, nyilván egyébként egy hideg zuhany, egy kétharmados választási győzelem az ellenfélnek a részéről, és ugye ebben hát ugye sokan keresték ugye a saját felelősségüket, a hibát, stb. És látható volt, hogy sokan elhallgattak a politikusok közül, nem lettek annyira aktívak, sokkal önreflektívebbek voltak és hasonló, viszont most látható egyébként is, hogy Orbán Viktor is beszélt erről, vagy írt erről, hogy átléptek már egy olyan időszakba, és átléptek egy olyan határt, amikor azt érzékeli, hogy, és azt érzékelik a fideszesek, hogy valamit tenni kell azzal szemben, amit ugye az a kampányüzemmód, ami folytatódik, annak van, amilyen módon gátat szabjanak, ez súlyással, nem csak a közösségi médiában, nyilván ezeknek ugye vannak meg lesznek jogi leképeződése is ezeknek a történeteknek, de valamit tenni kell, hogy megvédjék az elmúlt 16 évnek az eredményeit, és valamit tenni kell, hogy megvédjék saját magukat, és a saját önbecsülésüket, és gyakorlatilag ugye erre egy válasz stratégia, erre a tisztás helyzetre, a tisztás kommunikáció az, amit Orbán Viktor bejelentett, méghozzá ugye azért, mert ugye a Tiszánál látható, de nem lehetett tudni teljesen biztosan, hogy ők ugyanezt a kampánykommunikációt fogják továbbvinni. És ez most látszik meg néhány héttel a választás után, hogy ugyanazt viszik tovább, és a Fidesznél pedig hát ugye az volt a várakozás, hogy a korábbi választásokhoz hasonlóan lesz egy ilyen nagy letekerés, és mindenki kicsit megnyugszik, mindenki egy kicsit hátradől, mindenki egy kicsit úgy érzi, hogy akkor most jó, lement a választás, foglalkozunk más kérdésekkel, szép az idő, lehet menni kirándulni, stb. Nem, hanem folytatódik ez a felfokozott hangot, és erre kell valamit reagálni a Fidesznek, és ez a reakciója.
23: Lehet ez a felfokozott hangulat 16 év fusztráltsága a magszavazókban, és itt kifejezetten az ellenzéki oldalon lévő magszavazókra gondolok, akik azért 4 cikluson keresztül mindig arra a bizonyos győzelemre, mindig arra a bizonyos változásra szavaztak, vágytak, és az nem történt meg. És másrésztről azért érdemes arról is beszélni, ha itt a visszamutogatásról beszélünk, hogy ameddig Gyurcsány Ferenc a politikai szintéren volt, addig a Fidesz kormányzat is vissza tudott mutatni arra az emberre, aki miatt a problémák keletkeztek. De ha az ellenségképgyártásnál maradunk, mondhatjuk azt, és nagyon sokszor mondják ezt az ellenzékben, hogy ellenségképet gyártott a Fidesz is, Brüsszel személyében, Ukrajna személyében, de egy valamit azért fontos leszögezni. Magyarország mindig a saját érdekeit védte, és ez az ellenségkép valahogy mindig országon kívülről jött. Most viszont, ami dermesztő, hogyha az ember főleg a közösségi médiába megy föl, hogy az ellenséget a Tisza itt bent, a határainkon belül keresi. És nem csak okolja az előző kormányzatot, hanem ellenségképként, elpusztítandó ellenségképként festi föl. Ez azért egy nagyon veszélyes játék.
0: Ugye az a kérdés, hogy ez politikai síkon marad-e, a politikai viták síkján marad-e. Mert ha nem, és egyébként az látszik a közösségi médiában az elmúlt időszakban, hogy nem feltétlenül, és ennek nem szabnak gátat, akkor az bűn. Azért bűn, mert magyar-magyar ellen uszítanak. És ezt nem lehet megtenni, semmelyik politikai erőnek sem lehet megtenni, hogy szándékosan, és egy nem választási kampány időszakban, amikor egyértelmű az emberek vitáznak egymással, hanem egy ciklusnak az elején gyakorlatilag azt mondják, hogy nincsen szükség, ki kell rekeszteni mindenkit, aki nem velünk van. Ugye Magyar Péter azt mondta, amikor megválasztották, hogy minden magyar miniszterelnöke lesz, a fideszeseké is lesz, és ugye ebben a tekintetben meg hát látni kell majd, hogy fog-e változni, meg fog-e változtatni a kommunikációján, hogy azok is, akik nem szavaztak, a Fideszre szavaztak, Mi Hazánkra szavaztak, baloldali pártokra szavaztak, stb., hogy ők is azt érezzék, hogy a miniszterelnök az megtestesíti az ő elképzelésüket is, és ő is, az ő miniszterelnökük is. Nem lenne jó egyébként sem Magyar Péternek, sem az országnak, sem gyakorlatilag senkinek sem, hogyha létrejönne egy olyan hangulat, hogy hát ő nem az én miniszterelnökem. Ugye nagyon kis csoport, amit szűken kérdezett ugye szerkesztő asszony Orbán Viktorral kapcsolatban, nagyon szűk csoportban megvolt ez a frusztráció, de ezek alapvetően baloldali és liberális erők voltak az elmúlt időszakban, akik folyamatosan ellen tartottak, és tök mindegy volt, hogy most éppen milyen pártnak hívják az adott formációt, meg éppen milyen politikusnak hívják Orbán Viktor kihívóját, automatikusan besoroltak mögé, és automatikusan nyomták ugye a gyűlöletet a Orbán Viktorral, meg ugye az ő politikájával, meg az ő támogatókkal szemben. Ez valóban van egy csoport, akiben egy elképesztő frusztráció van, 16 éven keresztül nőtt ez a frusztráció, de azért ez egy szűk csoport, ugyanakkor azért hogy fogalmazzak? Ugyanakkor azért érdekes, hogy érdemes lesz majd megfigyelni, a Tisza hogyan tud erre rezonálni. Mert hogy a Tiszának a szavazói nagyon sok helyről érkeztek. És volt egy videó a választásokat követően, vagy a választási kampányban, amire nem sokan felkapták a fejüket, és erre Kiszeri Zoltán többször felhívta a figyelmet, akárhányszor beszélgettünk, hogy érdemes nekik visszakeresni. Egy ilyen választási kampánygyűlésen volt, és a Tiszás kampánygyűlésen kérdezték ugye ott az embereket, és akkor volt ott egy úriember, ha jól emlékszem, aki nagyon felfokozott állapotban mondta, hogy én már akkor is gyűlöltelek benneteket, amikor jobbikos voltam. És ugye ez jól leképezte, és jól megmutatta azt, hogy hát ugye itt több korábbi pártnak a mozgásának az eredményeképpen jött létre a Tisza, és hát nyilván ugye ezt a gyűlöletet kell valamilyen módon kezelni, és hát most azt látjuk, hogy az új kormány egyébként kommunikációsan becsatornázni akarja a saját érdekében a gyűlöletet, csak ugye ezt a gyűlöletet ezt el kéne vezetni, és valóban itt ugye szerkesztő asszony kérdezte a konfliktust, meg a produktív konfliktust, amit a politika tudományban így szoktunk nevezni, az olyan konfliktus, hogy amiből profitálunk politikailag, és tudjuk, hogy profitálni fogunk. Ugye itt ez a produktív konfliktus valóban az elmúlt 16 évben alapvetően egyébként külső szereplőkkel szemben állt fenn. És a külső szereplőkkel szemben folytatta a Fidesz ezt a protest hangulatnak a becsatornázását. Most ebben azt látjuk, hogy a Tisza párt egy másodat akar választani, és egyenlő úgy tűnik, hogy másodat választ. Ez pedig az, hogy belső szereplők, és egyébként magyar embereknek egy részével szemben. Ez kormányzás szempontjából nem lesz szerencsés, és szerintem ezt Magyar Péter tudja. Lehet, hogy körülöttem nem mindenki, vagy nem mindenki gondolja így, mert látszik egyébként, hogy legalább két táborra szakad a Tiszában a tekintetben, majd radikális része, és az a radikális része egy kommunikációs szempontból egyértelműen a Ruf Bálint körül csoportosult, tehát nézzük meg az ő kommunikációját. Sokszor egyébként kommunikációsan hozzá idomul, vagy ehhez is idomul, és ugye ilyen egyensúly az Magyar Péter a két tábor között, de ugye van egy másik oldal, aki hát visszafogottabban próbált kommunikálni az elmúlt időszakban, meg a szakpolitikákra fókuszálni. Itt ugye Kapitány Istvánt érdemes említeni, vagy Orbán Anitát érdemes említeni, csak mondjuk Orbán Anita a hétvégén meg pont túlszaladt, és a Politikónak adott egy olyan interjút, amiben olyan mint hogyha gesztus akarna tenni a szélsőséges irányzatnak a párton belül. Szóval ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy úgy beszélünk irányzatokról, hogy még nem is látjuk pontosan, hogy mik a törésvonalak a Tiszán belül. Inkább azt mondom, hogy érzékeljük és látjuk, hogy vannak törésvonalak a párton belül, és ezek majd nyilvánvalóak lesznek mondjuk egy pár hónapon belül, vagy egy éven belül.
23: Na térjünk kicsit vissza védvonalra. Mi az, amiben ez segítséget, vagy akár biztonsági hálót tud nyújtani. Ugye Kocsis Máté a posztjában úgy fogalmazott, hogy minden esetet dokumentálunk, minden szükséges feljelentést megteszünk, jogsegélyt nyújtunk, és az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználjuk. Ez milyen testtartást vetít előre a fideszes nem csak párt szimpatizánsoktól, hanem azoktól is, akik nem biztos, hogy azért tették azt az X-et oda a Fidesz mellé, mert ők a Fidesszel szimpatizálnak, hanem azért tették azt oda, mert az értékrendjüket a Fidesz volt az, aki képviselte.
0: Én azt gondolom, hogy a Fidesz talprálásának az egyik első lépése. Tehát az olyan, amikor valaki elesik, és a egyik lábát mondjuk lerakja a talajra. Azért mondom ezt, mert ez egy bevált stratégia. 2006, ugye emlékszünk rá, amikor voltak a demonstrációk, és ugye voltak ugye ezzel kapcsolatos ugye jogsérelmek, személyi sérülések és hasonlók, akkor a Fidesz ugyanezt a kottát követte. És ugyanezt csinálta, hogy egy létrehozott egy olyan szervezetet, meg egy szerveződést, akik ugye segítettek, azok, akik valamilyen módon hát a joguk csorbult, a rendőrség eljárásra elvonta, meg hasonló őket. Ezt a stratégiát hozza vissza. Én azt gondolom, hogy ez már azt mutatja, hogy a Fidesz fel akar állni, és azt mondja, hogy akkor megvédi a saját szavazóit, a saját szimpatizánsait, és megvédi egyébként a saját elképzelését, meg a saját értékeit az elmúlt 16 évből. Ugye Orbán Viktor beszélt is, utalt is többször az elmúlt időszakban, hogy a kevesebbet kommunikál, de ezek világos kommunikációk voltak. Ez pedig az, hogy nem a nyilván voltak hibák, ezt ő is elismeri, sok hiba volt, ő is elismeri, de hogy a 16 évnek voltak komoly eredményei, azt kifejtette, hogy meg kell és meg is akarja védeni. És azt gondolom, hogy ez már egy fontos lépés ennek.
23: És hát ugye bár kiépítik a védvonal országos hálózatát az egyik részen, a másik oldalon a szeretet országról beszélünk, de úgy gondolom, hogy a nyugalmat és a valódi szeretetet a Magyarországon élő emberek fogják tudni elhozni, és nem politikai pártok akkor, hogyha lenyugszanak a kedélyek, és valóban mindenki az ország építésével foglalkozik.
0: Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy az új kormánnyal kapcsolatban 100 nap türelem. Már ketyeg a 100 nap, de mindenki legyen türelmes, szimpatizánsok, ellenszimpatizánsok, szimpatizások is, és majd utána lehetnek kell, de kreatív, közéleti vitákat folytatni, nem mocskódós gyűlölködő, hanem szakpolitikai vitákat kell majd folytatni arról, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem.
23: És abba bízunk, hogy 100 nap után nekünk nem a gyűlöletről kell ebben a stúdióban beszélni. Nagyon szépen köszönöm Póca Istvánnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szőlősi Éva és Rózbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
20: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétén zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
18: Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Doknányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mre.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
20: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Göbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Megnyitották Wolmuth Ferenc boldoggá avatási eljárásának római szakaszát. Az élet szentségét bizonyító dokumentumok a szentélyavatási ügyek dikasztériuma elé kerültek. Erről kérdezzük hamarosan Veres András győri megyés püspököt. A Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója Martos Levente Balázs kapta idén teológiai kategóriában a Stephanus díjat. Vele is beszélgetünk, majd műsorunk végén ő magyarázza a vasárnapi szentmise olvasmányát is, amit ezúttal Mózes második könyvéből hallgathatunk meg. A vértanúság hírében meghalt Isten szolgája Wolmuth Ferenc atya boldoggáavatási eljárása 2021. januárjában kezdődött, a záró ülésére 2024. szeptemberében került sor. Az összegyűjtött peranyag több száz oldal, amelyet olasz nyelvre is lefordítottak. A szentélyavatási ügyek dikasztériumában a viasz pecséttel lezárt dokumentumok felnyitása történt meg néhány napja Rómában. Kékes Jenikő kérdezte a folyamatról Veres András győri megyés püspököt, aki személyesen is jelen volt a ceremónián.
2: Lezárult a Wolmuth Ferenc atya boldogávatási ügyének egyházmegyei szakasza. Ezt úgy, ahogy kell, összerendezve, lefordítva eljuttattuk Rómába a szentélyavatási dikasztériumhoz, és most jelezték, hogy ennek lesz az ünnepélyes fölnyitása. Ez azért fontos ez a kifejezés, mert ugye ezt viaszpecséttel lezárva postázzuk, hogy ahhoz senki illetékten hozzá ne férhessen, és most ennek volt az ünnepélyes felnyitása, vagyis elkezdődött a dikasztériumnál az az eljárási szakasz, amelyben majd megvizsgálják az ügyet, abból egy pozíciót fognak készíteni, eljuttatják az illetékes bizottsági tagokhoz, akik ilyen feladatokkal meg vannak bízva, majd utána a bíborosok testületéhez kerül, hogyha ez sikerült a teológusoknál, és utána kerülhet bejelentésre, amikor a Szent Atya aláírja a dekrétumot, hogy valóban az egyházi eljárásban úgy ítélték meg a szakértők, hogy méltó arra, hogy a boldogok között említsük a nevét, illetve hát tisztelhessük őt. Ez egy hosszú folyamat lesz még, annak ellenére, hogy nem túl sok anyag van, nem írt dogmatikai műveket az atyával, tehát nem kell különösebben teológiai vizsgálat alá helyezni az ő írásait, vagy a róla szóló írásokat, úgyhogy bízunk benne azért mégis haladni fog. Gyorsabban esetleg, mint más ügyek, ahol esetleg sok-sok tízezer oldalt kell áttanulmányozni.
3: Ha jól emlékszem, akkor múlt év elején, talán januárban lettek lepecsételve azok a dobozok, amiben az 900 összegyűjtött oldal szerepel. Több mint egy évnek kellett eltelnie, hogy Rómába hívassák önöket, és az önök jelenlétében ezek a viaszpecsétek feltörésre kerüljenek?
2: Igen, elmondta a hivatalvezető, hogy évente úgy átlagban, néha több, néha kevesebb, de 1000 ügyük van a világegyház minden részéből, tehát bizony sorba kell állni, és amikor elérkezett az idő, akkor tudják ezt fölnyitni. Most már így, hogy bekerültünk a láncolatba, az eljárási módba, így talán már most egy kicsit fölgyorsulnak az események, de eddig kellett várni, hogy a beérkezés sorrendjében ezeket föl is bontsák.
3: És akkor hivatalosan ennek mi a menete? Meghívást kapnak Rómában a Szentszéki dikasztériumban, hogy jöjjenek, mert újabb lépcsőfok elé állnak?
2: Azt nem kell már minden egyes esetben még tovább vinni. Most a megnyitás egy fontos esemény volt, ezzel konstatáltuk én az egyházmegye részéről, hogy megérkezett az anyag, ő részükről, hogy befogadták az anyagot vizsgálat céljából, de majd ezután már a posztulátornak lesz a feladata, hogy a következő lépcsőket ő mozgassa, a dr. Törő András atyát, a Pápai Magyar Intézetnél rektorát bíztam meg ezzel a feladattal, Én magam is töltöttem be annak idején ilyen posztulátori feladatokat a Batthyány Stratmann László ügyében, illetve a Boldogapor Vilmos ügyében, úgyhogy tudom, hogy nagyon sokat jelent az ottani hivatalban dolgozóknak, hogy újra és újra megjelenik az ember. Ilyen szent zaklatással, hogy hol haladt a dolog, akkor mindig mozdítanak rajta egy kicsit, mert látják, hogy fontosnak tartja az adott egyházmegye is az ügyet. Azt gondolom, hogy így most már az útján van, majd András atya mindig jelzi, hogy milyen lépés következik.
3: Elolvassák a 900 oldalas dokumentumot, és akkor ezt jóvá kell hagyniuk?
2: Nem, hát ez a 900 oldal azért úgy 900 oldal, hogy 900 lap inkább, mert ebben vannak olyanok, hogy csak pár mondat, ilyen igazolás, olyan igazolás, tehát ezt azért úgy kell értelmezni, hogy a teljes oldalnyi szöveg az sokkal kevesebb. Nem jóvá hagyniuk kell, mert majd ezt, ha átolvasták a szakértők, akkor megállapítják, hogy igen, méltó arra, van esélye annak, hogy a boldogavatásra sor kerülhessen, és akkor készítik el az úgynevezett pozíciót, amire az előbb utaltam. Ez egy kötet lesz szerintem, mert nem olyan nagy a mi anyagunk. Egy kötetben összeállítható, ezt kapják meg a különböző bizottság tagok, és ők fogják a véleményüket elmondani, és ha ott is pozitíven ítélik meg, akkor megy a bíborosok elé, a bíborosi testület igenje után pedig a Szent Atya elé, hogy a dekrétumot írja alá, hogyha ő maga is méltónak találja az ügyet rá.
1: Megnyílt Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldoggáavatási eljárásának római szakasza. A folyamatról Veres András győri megyés püspök számolt.

0: Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök kapta idén teológiai kategóriában a Stephanus díjat. Ezt az elismerést olyan szerzők kapják, akik magyar nyelven megjelent műveikben és publikációikban az egyetemes keresztény kultúra értékrendjét közvetítik. Martos Levente Balázs biblikus, jelentős részben a Márk evangéliumáról szóló kommentárjai miatt kapta a díjat. Erről kérdezte őt az ünnepség után Kékesi Enikő.
1: Hadd kezdjem onnan, hogy amikor én teológiát tanultam, akkor az volt a sajátos benyomásom, mint hogyha Márk evangéliumát valamilyen nagyon egyszerűnek, vagy akár földhöz ragadtnak ismerni a tudomány. De miközben foglalkoztam ezzel a szöveggel, az a volt a benyomásom, hogy nagyon jól átgondolt, nagyon pontosan felépített tanúságtételről van szó, amely igazából szinte el nem is mondható módon, tehát nagyon erősen hangsúlyozza azt, hogy Jézus szolgálni jött. És hogy aki Jézus

0: tanálkozva forduljunk oda az embertársainkhoz.
1: 12 évvel ezelőtt jelent meg ez a könyv először, most pedig újra nyomtatott, javított formában. Máshogy látod a 12 évvel ezelőtt leírt gondolatokat most?
0: Vannak hibák, amelyeket felfedeztem a könyvbe, és amelyeket most egyrészt mások segítségével kijavíthattam. Magukat az alapvető állításokat nem revideálnám, tehát hogy az most is ugyanúgy találom. Nagy dolog az evangéliumot elhelyezni a többiek, mármint a másik három evangélium mellett, és ezt egészet így együtt látni. Talán azt is érzékelem, hogy az egyház a maga szervezetével, a maga évszázados tapasztalatával újra meg újra keresi is azt, hogy az evangéliumokon hogyan tud bizonyos értelemben túllépni. Hiszen mindig ott van a kezdet, mindig ott van az első Krisztus követőknek a tanúságtétele, de ma a kérdésfelvetések más típusúak. Vannak alapigazságok, amelyeknél egészen egyértelmű Jézusnak a tanítása, de vannak olyan helyzetek is, amelyekben csak nagyon áttételesen, a mai életre nagyon odafigyelve tudunk valamit megfogalmazni. Az evangéliummal továbbra is összhang van, de nem szó szerint abból merítve.
1: Köszöntő beszédben mondtad, hogy ahol csak tehetjük, hirdessük evangéliumát. Hogyan teszi ezt meg egy biblikus?
0: A biblikumnak az a sajátossága, hogy nagyon lelassít, ahogyan itt a mai ünnepen hallottuk is. Bizonyos értelemben teológusnak lenni azt is jelenti, hogy egy szándékos buborékot teremtünk magunk körül. Ezt szebben úgy mondanánk, hogy az elmélkedésnek, az imádságnak, a tanulmányozásnak a csendjét. A biblikus tanulmányokban tulajdonképpen abból indulunk ki, hogy az élet sokrétűséges gazdagsága tükröződik Isten szavában, és azoknak az embereknek az életében is, akik annak idején a kinyilatkoztatást megértették és írásba foglalták. Tehát tulajdonképpen ezt keressük, kinagyítjuk azokat a régi folyamatokat, és megfigyeljük, hogy hogyan mutatnak meg valamit a mai élet gazdagságából.
1: Mit jelent most számodra ez a díj?
0: Ez a Stephanus díj egy olyas valami, amire én most igazán nem számítottam. Visszagondolok azokra az évekre, amelyekben esetleg egy ilyen díját adom, korábban én magam is előfordult, hogy vendégként jelen voltam. Nagyon különös, hogy most úgymond a másik oldalra kerültem. Tulajdonképpen nagyon szeretném, hogyha a sokféle feladat közepette, amely mostanában megtalál, újra egy kicsit több időm lenne arra, hogy elmélyült munkát folytathassa, illetve nagyon szeretném biztatni azokat, akik ma teológiát tanulnak, hogy ne adják fel a sokféle nehézség közepette, a gondviselés majd mutat nekik utakat arra, hogy hogy tudnak szépet, gazdagot, tágasat, sokféle embert megszólítót alkotni.
2: Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök kapta idén teológiai kategóriában a Stephanus díjat.

0: Az Európai Filmakadémia az európai hozzájárulás a világ filmművészetéhez díjjal tüntette ki Alice Rohrwacher olasz filmrendezőt. Alice interjúiban gyakran beszél a hitről, a katolicizmus kulturális jelenlétéről, a vallás intézményes formáiról és, ahogy ő szokta nevezni, a természetes hitről. Ezen témák köré összpontosul a Szent és a Farkas című filmje is, amely korábban a legjobb forgatókönyvdíját kapta a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A dél-olasz vidéken játszódó mágikus, napfényes ballada két fiatalember sorsán keresztül vizsgálja életünk legmeghatározóbb elemeit. Baranyai Bélával, az Új Ember munkatársával beszélgetek a filmről.
1: Mi az, ami elmondható a Szent és a Farkas történetéről? Adott egy pásztorfiú, egy parasztfiú, aki társaival él a maga talán elszigetelt valóságában, valahol egy gyönyörű, szép olasz kis faluban. Távol a világ minden zajától, füstjétől, szennyétől. Egyszer csak, mintha bekopogtatna a világ. Mi történik itt?
2: Igen, itt fontos, hogy körülbelül 50 paraszt dolgozik egy dohány ültetvényen, ami egy márkinőnek a tulajdonában van. Itt fontos az, hogy teljesen el vannak szigetelve a világtól. Az ennyiben talán nem érdekes, hogy miért, így alakult. Ezt a márkinő ugye ki is

0: és használja, és gyakorlatilag ilyen már-már rabszolga sorsban tartja őket. Ugye itt él Lázaro, de fontos szereplője ennek a filmnek Tancredi, ugye a Márkinőnek a fia, aki hát valószínűleg inkább unalomból, meg egy kicsit azért, hogy bosszantsa az anyját, elhatározza, hogy elraboltatja magát. Magyarul hagy egy levelet, hogy őt elrabolták, és elvonul a hegyre oda pont, ahol Lázaro is nagyon sokszor szokott időzni. A továbbiakban ugye azt látjuk, hogy Tancredi és Lázaro összebarátkozik, ugyanakkor van egy fura váltás a filmben, mégpedig azért, mert valahol Lázarónak, bár szoros kapcsolatba kerül ezzel a fiúval, Tancredivel, de Lázarónak valahol nem érzi azt, hogy itt valami nem stimmel ebbe az egész elrablási történetbe, és a lelki ismerete dolgozni kezd. Lényeg az, hogy zavart állapotba kerül, és nem vesz észre, lezuhan egy szikla falról. És ugye itt van a filmben egy váltás, amikor egyszer csak azt látjuk, hogy már a mi korunkban körülbelül a 2015-ös év körül járunk. Az is kiderül, hogy a Márkinő lebukott, az egykori munkásai pedig ugye bekerültek a nagyvárosba, ahol egyébként hasonlóan szegény körülmények között élnek. A váltás ennyiben talán, még azt mondanak, nem is lenne érdekes, de egyszer csak megjelenik köztük Lázaro, mégpedig teljesen ugyanolyan állapotban, ahogy ők utoljára látták. Magyarul neki kiesett az a 20-25 év, ami ugye a kettő között eltelhetett. Egyébként érdekes, nem tudjuk pontosan megmondani, hogy milyen időszakban játszódik a film. Egy dolgot igen, hogy a mobiltelefon már létezik. Ez a történet szempontjából fontos.
1: Beszéltünk Lázaróról, beszéltünk Tancrediről, ők talán a kulcs szereplői ennek a filmnek. Egy kicsit még Lázaróról. Ugye ő az, akit, mint mondtad, megtalálnak, vagy ő találja meg a többieket ilyen 20-25 év elteltével, és hát rácsodálkoznak, hogy semmit sem öregedett, ugyanolyan állapotban van, mi történhetett vele, és hogy ugyanaz a jámborság jellemző rá, mint a film elején. Jámborság vagy együgyűség? Nagyon érdekes, ahogy a többi szereplő viszonyul Lázaróhoz.
0: Igen. Lázaró egy olyan valaki, nagyon nehéz jelzőket találni rá egyébként. Az egyik, ami az embernek valóban eszébe jut, a jámborság, és mondjuk az ártatlanság, mégpedig azért, mert azt lehet látni, hogy az ő munkatársai ott ezen a tanyán kihasználják őt, ugráltatják, ha éppen olyan van, meg viccelődnek vele, de Lázaró az a lényeg, hogy ő soha nem vet ez ellen semmit, hanem mindig csinálja azt, amit neki mondanak. Úgy tűnik, hogy az ő alakja egy olyan valaki, akitől egész egyszerűen teljesen távol áll mindenfajta emberi hátsó szándék. Ő nem is feltételez másokról ilyet, és Tancrediről sem. És ezért juthat eszünkbe ez a szó, hogy jámborság. Valóban szerintem ez egy kulcsa a film értelmezésének. Ugyanis a jámborságot azért mi vallási értelemben is szoktok használni, és azt lehet észrevenni, hogy ahogy mondtad, valóban ugyanakkor egyfajta együgyűség is jellemzi. És a film ebben játszik, hogy akkor, ha valaki egy igazán jó ember, úgy, ahogyan azt talán szeretnénk mindenkitől, az egyben annyit jelent, hogy akkor együgyű. Ugye ő keveset beszél, tényleg csak a környezetére figyel arra, hogy mikor tehet valakiért valamit. A gondolkodás erről egyébként nyilván nem tudunk meg semmit. A jámborság mellett pedig, hát hogyha szabad átvezetni egy másik gondolatig, nagyon érdekes a filmben az, filmnek az lett a címe, hogy A Szent és a Farkas. Ugyanakkor ez egy magyar cím, tehát nem ez az eredeti címe, de nem véletlen valószínűleg, hogy eszébe jutott A Szentre gondolok most, a magyar forgalmazónak, hogy ezt a címet adják a filmnek. Valóban úgy viselkedik, főleg egyébként a film második részében a városban Lázaró, mint egy szent. Mellé kell tenni, hogy többször feltűnik a filmben egy vallási elem. Például van, hogy egy képet láttunk a falon, amit szent képekből raktak össze, tehát látjuk, hogy ez csak egyfajta inkább díszítő funkciója van, vagy a Márkinő a Krisztus követéséből olvas föl a gyerekeknek, persze azt a részt olvassa föl, hogy nekik hogy kell engedelmeskedni az embernek, ugye másoknak, de érezzük, hogy ezek elvesztik a vallási funkciójukat. És ugye nagyon érdekes az a jelenet, amikor ez a társaság bemegy a templomba azért, hogy a zenét hallgassanak. nem azért megy be, hogy imádkozzanak, nem azért, mert Istenháza, hanem azért, mert szól a zene. Kizavarják őket onnan, mert épp nem alkalmas, és amikor kimennek, akkor elhallgat a zene, szó szerint ott nem működik már az orgona, és a zene megy utánuk. Ez is érdekes, hogy ennek is csak áttételesen gondolunk mellé egy valami fajta vallásos értelmezést, vagy vallási értelmezést, hogy valami nagyon lényeges az, ami hát elsősorban Lázárót követi. Persze azán gondolkodhat a néző, hogy mit is jelképez itt a zene, ami ugye Lázáró után megy. Együgyűség. Érdemes ugye megjegyezni, hogy azért azt látjuk a szentek életében, hogy valóban van egyfajta együgyűség. Egyiknek jobban, talán másikra kevésbé jellemzi az együgyűség, de ez az együgy, ez ugye azért mondjuk, ahogy a szó is szokta jelenteni, hogy hát egy az ügye, Isten. Lázárónak nem. Tehát Lázárónál nincs ilyen, nem találunk ilyen elemet. Ugyanakkor az, hogy nincs benne a vallási elem a filmben, csak ilyen utalásokkal, és mégis a szent jut eszünkbe, ez nem véletlen. Több rendező is, amikor vallásos témát dolgoz fel, vagy valamilyen módon a vallásival, mondjuk akár szenttel, vagy bármi ilyesmivel foglalkozik a filmje, akkor most ez egy képzavar lenne, azt mondom, hogy egy profán módon foglalkozik ez a film a szenttel, inkább, de ha azt mondom, hogy szekularizált módon, az meg ilyen nagyon ideológikus, vagy nagyon elméleti. De hát nem tudom most jobban megfogalmazni, valóban azt akarja érzékeltetni szerintem egyfelől a film, hogy a mai ember egész egyszerűen nem tud mit kezdeni a szentséggel úgy, ahogyan azt egyébként akár 2000 éve értjük. És a rendező nem egyébként, nem ez az egyetlen film, ahol éppen emiatt kerüli is a direkt vallási utalásokat, inkább áttételesen szimbólumokba, egy pillanatra villantja fel ezeket, de mi nézők mégis ott érezzük, vagy ott érezhetjük, ha nyitottak vagyunk rá. Ha ugye nem vagyunk nyitottak rá, akkor mit fogunk látni Lázáróban? Egy együgyűt.
2: A Szent és a Farkas című filmről beszélgettem Baranyai Bélával, az Új Ember munkatársával.

0: Szent Háromság vasárnapja következik. A Szent Mise olvasmányát Mózes második könyvéből hallgatjuk meg. Az ige szakaszhoz Martos Levente Balázs segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója fűz gondolatokat. Mózes, miután elpusztította az aranyborjút és kiengesztelte az urat, másnap korán reggel elindult a Sínai hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig eléje járult, és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt, és azt mondta: Az Úr irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. Mózes sietve a földig hajolt, leborult és így szólt: Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár kemény nyakú nép ez, mégis bocsásd meg bűneinket, és fogadjál minket örökségedül. Ez az Isten igéje.
1: Ha azt mondom, Mózes és az aranyborjú, sokan tudják, mire gondoljanak. Eszünkbe jut a történet, hogy Mózes felment a hegyre, 40 nap és 40 éjjel az Úr színe előtt volt, aztán, amikor elindult lefelé, kezében a szövetség tábláival, látta, hogy vétkezett a nép, táncol és ünnepel egy aranybálvány, egy aranyból öntött borjú körül. A hittankönyv leírásából meg is ragadt, hogy porrázúzta és megetette az aranytár darabjait a vétkesekkel. Igen, a történet, amelyet a választott nép születésének nagy könyve, a kivonulás könyve örökített meg, biztosan szól a nép bűnéről és büntetéséről. S ha ezt az ősi epizódot jellemzőnek tekintjük, bizonyára szól mindenkor kísértéseiről, bálványimádásra, a látható, az esztétikus, a külső és felületes vonzásáról, az ember tunya feledékenységéről, amelyel hamar letér az igazság és a remény útjáról. Mégis ez a történet sem pusztán a bűné, a bálványoké, hanem sokkal inkább az igaz Isten mélyebb megismeréséé, a szövetség megújításáé, Isten újabb kinyilatkoztatásáé. Ahol ilyen csúfa háttér, még fényesebben ragyog Isten szépsége. Szent Háromság vasárnapján a történet befejezéséből olvasunk egy részletet. Mózes immár közben járt, esdekelt. Isten szinte rábeszélte, hogy ne pusztítsa el, és ne is hagyja magára a népet. Újítsa meg hűség ígéretét, vagyis a néppel nemrég kötött szövetséget. Újra hozza a szövetség tábláit, a szerződést és másolatát, hogy egy Istennél maradjon, egyet meg a nép hordozhasson. Isten pedig leereszkedik a felhőben, megjelenik titokzatos, mégis bizonyosságot és védelmet árasztó jelenlétével. Aki máskor a nép előtt vonul, most elvonul Mózes előtt. Megfoghatatlanul, szabadon, a szív és elme pillanatnyi teljességeként, ami pedig megmarad egy hang, amely Isten új nevét kiáltja, egy egész hitvallást. Az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. Isten új neve, egy egész hitvallás. A héber szöveg nyitva hagyja a kérdést, vajon Mózes kiáltja-e, vagy csak előtte szól az Úr hangja. Mózes is kiálthatna, hiszen éppen most élte át a megbocsátás drámáját az aranyborjúval kapcsolatban. De a kettős bevezetés, az Úr, úgy is érthető, mint egy harsonázó szózat az érkező előtt, egy angyal vagy más égi lény szózata, amelyel Isten bevonulását és nyilvánvaló jelenlétét ünnepli. De lehet egy mondat kezdete is, amely áhítatban és hitben fogant, s amely végre elmondja, hogy milyen az Isten. Az Úr irgalmas és könyörülő. Isten kinyilatkoztatta magát abban, hogy irgalmazott, és kinyilatkoztatja magát ezzel az új névvel, mint könyörülő és irgalmas. Mózes sietve földig hajolt. A jelenet nem mentes a félelemtől és feszültségtől. Mózes sietve hajol le, mint aki tudja, hogy jókor érdemes szólni. Most, amikor Isten elvonul, és amikor irgalmát és hűségét nyilatkoztatja ki. Mózes előtt még ott az út, a bolyongás a pusztában, és talán azt is sejti már, hogy ő maga nem mehet be az ígéret földjére, csak az utódai, egy másik nemzedék. Az új névhez, új ígéretre is szüksége van, a folytatás lehetőségére. A nép kemény nyakú, de Isten hosszan tűrő. Ugye, mégis neki lesz igaza. Szent Háromság vasárnapján Isten kinyilatkoztatott titkát, Jézusban feltárt új nevét, Atya, Fiú és Szentlélek szeretet kapcsolatát ünnepeljük. Világunk, amely kívül ragyog, belül pedig gyakran és mélyen szenved a magánytól, talán mindennél fogékonyabb, egy olyan titokzatos isteni hívásra, amely belső közösségre szól, életre és mozgásra, ahogy azt a Szent Háromság titka sejteti. Isten mélységes, gazdag és ragyogó titka előtt talán a mi rejtőzködő és mégis szólni, tenni, ünnepelni vágyó létünk is megnyílik, és új értelmet nyer.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket, és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Beszédében kiemelte a korrupciós ügyek feltárását, valamint a KEKVA rendszer és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is kilátásba helyezte. A Magyar Tudományos Akadémia kész visszafogadni az elcsatolt kutatóhálózatot, azon belül az ELTE-hez került központokat, erősítette meg korábbi álláspontját az MTA jelenlegi és júniustól hivatalba lépő elnöke. Frany Tamás és Pósfai Mihály ugyanakkor jelezték, hogy Darázs Lénárd rektornak, hogy az ELTE-n tervezett véleménynyilvánító szavazás időpontját korainak tartják, mert még nem egyeztettek a visszatérés feltételeiről, így a dolgozóknak nincs elegendő ismeretük a felelős döntéshez. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő asbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telep helyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. 2 diák, a kísérő és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük 2 súlyosan megsérültek, tájékoztatott a belga közlekedési miniszter. A vonat utasai közül senki nem sérült meg. A baleset reggel nem sokkal 8 óra után történt egy vasúti átjáróban, a kelet-flandriai régióban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Véget értek az írásbeli érettségik. 15 vizsganapon, 1170 helyszínen, mintegy 148 ezeren vizsgáztak. Középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. A feladatlapok és a javítási értékelési útmutatók elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között, az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. A Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és a Zala megyében földi permetezéssel védekeznek, a Körösök térségében, valamint a Tisza déli szakaszán pedig a levegőből juttatják ki a granulátumot az ártéri élőhelyekre, közölte a katasztrófa védelem. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyhoz hasonló mértékű, a gyümölcsök 2/3 lehet érintett, de a felmérés jelenleg is tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb akár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá a szakember. Országszerte zavartalan a napsütés, csapadékra nem kell számítanunk. Holnap délutánig hasonló idő lesz, aztán északnyugat felől megnövekszik majd a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Az éjszakai 12-19 fok után napközben 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
2: Várjuk a vizsgálatok eredményét, mert a célunk a csontvelő transplantáció.
3: Magyarországon évente 250-300 új daganatos gyermeket diagnosztizálnak. Szerencsére egyre jobbak a túlélési mutatók. 10-ből több mint 8 gyermek teljesen meggyógyult.
0: Felfedező az egészségről. Ma 14 óra 30 perc után Veres Ágnessel a Kossuth Rádióban.
4: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni.
5: Patlagyon, jó követ!
4: Színes kövekkel összerakott díszítmény.
5: Mozaik,
4: tökéletes.
6: Álmozó lepáték födör.
7: Gitár!
8: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Rádió Színház.
9: A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre. Első rész.

0: Fiú, háromra kezdjük! Egy, kettő, három!
1: Ma van nyakabb nap, ma iszik a pap, de a szegény deát megint csak amikor kap.
0: Jó, jó, értem én a célzás, deák urak. Tessék, itt a friss kapalás, igyanak! Egészségük!
2: Cornelis apó, maga méri a legjobb sert Utrecht városában.
3: Egész Európában. Ne fukarkodj a dicsérettel, ha már a pénzünkkel úgyis csinyán kell bánnunk.
0: Egész Európában. Á, túloznak a fiatal urak.
3: Nekünk elhiheti. Végig vándoroltuk mi az egész földrészt. Erdélyországtól idáig Németalföld. Megízleltük a zsereket meg a borokat Hamburgban, épp úgy, mint a Rajna völgyében, igaz-e jár?
4: Nem igen élek itt alá, de szó, ami szó, Cornelis apó vendéglőjében én is jól érzem magam.
2: Na, ez a legnagyobb dicséret, apó, mert eleddig úgy tudtuk, hogy a mi Csere Jánosunk csak a könyvek között érzi jól magát.
0: Kérem, én mindent elkövetek, hogy a vendégeim jól mulassanak. Azért is hívtam ide a bábjátékos mestert, világjárt ember.
2: Hol az a mester, Cornelis apó?
0: Na, már itt is van.
5: Végre valami látni van!
6: Ez igen! Komédiát! Lássuk a vendégét!
5: Mesterem lesz! De más fel van, igen!
2: Vágjon bele, mester ura!
5: Hát hallgassák meg előbb a prológust!
7: Na, a báb nem ember, ám de az ember néha báb. Zsinórul ránkba játsz a nagy históriát. Főpapok és királyok mozgattak mindent eddig. Anno Domini 1649. Ekkor kézbe vette sorsát az angol polgár, s királya Stuart Károly feje a farba hult már. Mi ez? Doron!
8: Fücskös!
7: Bot! Ugye? Bot! E rongy lesz a palás. E tökkolok a fej. Na, nézd a koronát. Udvari papja éppen tanácsot ad neki.
9: Felség! A nyakozást még elkerülheti, ha nem nyakaskodik.
10: Elég! Felnyászallak, te ócsaripők! Istenben boldogult királyom emlékét gyalázod! Ezt megkeserülöd!
0: Kapitány úr, tegy el a kardját! Az én vendéglőmben nem szokás verekedni!
10: Te is megkaphatod, ha utamba állsz! Azt hittem a magamfajta angol királyi testőrtiszt legalább vendégjogon megérdemli a hollandusoktól, hogy ne gúnyolják, ami neki szent! Védje meg a bábosát, aki akarja, mert én istenemre!
5: Gyönyörgyöm! Uraim! Mentsenek meg! Én csupán a kegyelem!
0: Nem szégyeli magát, főr! Itt csak pennaforgatók meg szerszámforgatók kézművesek vannak. Mit hadonázik azzal a karddal?
11: Hívjuk a polgárőrséget!
3: Hát jó! Nem veszem vérét a hitványnak. Méltatlan a kardom suhintására. De a bábóit meg a paraványát vagy miét elkobzom.
12: Elkobozza? Mi jogon?
3: Mi jogon? Akinek nem tetszik, ráncson kardot érte. Na, ide, Holmika.
5: Kegyelmes uram, ne tegye ezt velem. Kérem, könyörgöm. Rajtam ágmosszakat vándorral akarja megbosszulni. Az angol polgárok tettei...
3: Elég a fecsegésből! Ide vele! Azt a bábút is, úgy! A ládát is!
5: Ne, ne! Kérem, ne! Hát egy így tartom, míg új bábukat forogok. Mi lesz a családommal? Könyörgök, térden állok, könyörgök, kegyelmes uram!
4: Ne alászkodjék meg előtte! Tisztúr! Minek kell magának ez a hold?
3: Semmire! Tűzbe hányom!
4: János, ne avatkozz bele! Tudod, milyen szigorú az univerzitás? A diák keveredik a kocsmai csetepatékba.
3: Mennyi pénzt kér az elkobzott bábokért, tisztul?
13: Nem vagyok kalmár.
4: Túl sok a pénze? Nem is tudtam, hogy Cromwellék fizetést adnak a szökevényeknek.
13: Nem vagyok szökevény. Ha úri emberekkel állnék szemben, az éles szavakra most éles pengével felelnék. De ahol a kalmárok az országurai, kénytelen vagyok én is az ő nyelvüket beszélni. Jó. 3 aranyért a magáé ez a rakás ócskaság.
8: Hát, háborító, én még...
4: Tessék, itt a 3 arany.
11: Te János, honnét van pénzed, hiszen...
4: Tegnap hozták meg Erdélyből a püspök úrtól a stipendiumomat.
11: Tehát, légyeszednél, János, miből akarsz megélni?
4: Ne félts engem. Akad még uzsorás Utrechtben, aki könyvet is elfogad zárókból.
14: Bábus mester, tessék! És folytassa a komédiát! Tudnunk kell mindnyájunknak, hogy mi történik a nagyvilágban.

0: Szántottam gyöpöt, vetettem gyöngyöt, hajtottam ágát, szedtem virágát.
1: Maga ismeri ezt az éneket, apácai uram? Hamar meghódították a mi dalaink.
2: Tudja, Aletta kisasszony, én ezt a dalt még odahaza tanultam. Kolozsvári diákok és fonólányok társaságában.
1: Hát az hogy lehet? Maguk felé hollandus nótákat énekelnek a fonóban.
2: Nem, de a dallamok, akárcsak a diákok kószálnak, vándorolnak városokon, országokon át. Távoli emberek érzései találhatnak így egymásra.
1: Maga nagyon messziről jött, apácai uram. Nem is tudom elképzelni, mennyire fájdalmas lehet egyedül, idegenek között.
2: Európa széles, hatalmas föld. De ugyanaz a föld. Ha egyik végében gyöngyöt vetnek, a másik végében is szedhetik virágát. Ezért nem érzem magam idegennek. Megnyugtató és erőt adó, ha tudom, nem csak magyar vagyok, hanem európai is.
1: Hát, én már itthon vagyok. Köszönöm, hogy hazakísért.
2: Örömmel tettem, Aletta kisasszony. Holnap is eljön a Biblia magyarázatra? Ugye eljön?
1: Ha apám elenged.
2: Miért ne engedné el? Milyen vallásos, bibliás ember?
1: Éppen azért. Apám szívesebben látná, ha a Biblia körünk vezetője tekintélyes, koros férfiú lenne.
2: Ami a tekintélyt illeti, mindent megcselekszem, hogy elérjem azt a tudományos körökben. Korosnak pedig koros leszek előbb-utóbb, még ha nem is cselekszem semmit.
1: Nem olyan bizonyos. Példának okáért táplálkoznia is kell, ha korosabb akar lenni. Amióta megismertem, maga egyre soványabb, gyengébb. A tekintét az emberek a test alakján is mérik.
2: Az eszélékkel nem sokat törődöm.
1: Rosszul teszi.
2: Nem az a fontos, mekkora a gyertya, hanem hogy milyen a fénye.
1: A vézna gyertya hamarabb kialszik. Tudja, kérdeztem maga felől Jakabot, az utcánkbeli diákot. Azt mondja, napok óta nem látja apácai uramat a menzán. Nem jár talán étkezni? Beteg?
2: Nem, dehogy is. Nem. Köszönöm, hogy érdeklődik utánam másoknál is. Ígérem, Aletta kisasszony, jövő hónaptól újra fizetem a menzadíjat. Akkor a kiválthatom már a zálogba tett Descartes könyvemet.
1: A könyvért takarékoskodik?
2: Mi másért takarékoskodnék? Ételért, italért? Csak annyi kell, hogy megmaradjunk. Az elnehezült gyomor tompítja az elmét.
1: De a koplalástól a test túlontúl legyengül.
2: Ne féltsen engem, Aletta kisasszony, megszoktam én már a koplalást. Apácára, ahol születtem, az éhínség nem úgy tért be, mint váratlan, ritka vendég. Inkább úgy, mint az adószedő, gyakorta, konokul, ismerősképpel. Apám is csak abból élt, amit a föld adott. A föld pedig hol adott, hol nem. És ha adott, ki tudhatta, mennyit visz el egy rablókedvű nagyúr, vagy éppenséggel a megszorult Brassó városa.
1: De ha rossz volt a termés, akkor se kellett volna éhezniük. A kereskedőik miért nem vásárolták össze külországokban az árut? Arra való akar már, hogy pótolja, amiben otthon szükséget éreznek.
2: Aletta kisasszony. Maga úgy képzeli, hogy mindenütt olyan az életrendje, mint itt, ahol nevelkedett. Mi nálunk nem igen élnek meg a kereskedők. Az én családom például nem tudna mivel fizetni nekik. Igencsak elcsodálkoznék a kisasszony, ha egyszer úgy fordulna a sora és megpillantaná a mi falvainkat.
1: Nagyon szeretném, ha...
2: Miért hagyta abba, kisasszony?
1: Szeretném, ha... Ha eljönne vasárnap hozzánk ebédre, igyekszem majd eltalálni az ízlését.
2: Köszönöm. Boldogan elfogadom a meghívást.

0: Te, apus.
1: Tessék, mit akarsz?
0: Jaj, figyelj már egy kicsit ide. Emeld fel az orrod azokból az üzleti könyvekből. A legfontosabb dolgokról sem tudok veled szót váltani.
1: Ne zsörtölődj már, anyus. Nekem egyébként is ez a legfontosabb üzlet.
0: A lányod...
1: Mi van Alettával?
0: A lányod szerelmes.
1: Szerelmes?
0: Miért csodálkozol ezen? Már 18 éves. Az ő korában én már a feleséged voltam.
1: Na de hát, miből gondolod, hogy szerelmes?
0: Jaj, te semmit sem veszel észre. Csak az jár az eszedben, hogy mennyit nyersz a borson, mennyit veszítesz a gyömbéren.
1: Nem veszítek a gyömbéren. Vett tudomásul, hogy nem veszítek.
0: Jó, hát csak úgy mondtam, na. Ha vetnél néha egy pillantást a lányodra, láthatnád, mennyire megváltozott. Egyszer csapong, táncol, viháncol, máskor elmélázik. Meg-megáll kezében a tű.
1: És kibe bolondult bele?
0: Hát, abba a keszeg diákba, aki a bibliaolvasókört vezeti. Eminens.
1: Apácaiba?
0: Uh-huh.
1: Ismerem. A tanulók között azt mondják, ő a legkiválóbb elme Utrechtben.
0: Jaj, de én annyira félek, apus, én annyira félek.
1: Ugyan, mitől félsz?
0: Hát, tehát az a fiatal ember nem idevalósi. Azt mondja, Aletta az erdélyi fejedelemségből érkezett, oda is tér majd vissza. Elviszi a lányom. Mindenható Istenem, ne engedj.
1: Nincs olyan ország, amely azért küldené külhoni iskolákba a fiait, hogy ott ragadjanak egész életükre.
0: Istenem, hát nem adhatjuk hozzá Alettát. Mi lenne az én törékeny kislányomból azon a barbár földön? Azt mondják, hogy törökök meg tatárok is vannak. De elrabolhatják, rabszolgálnak.
1: Ne beszélj már ilyeneket, anyus. Ahol ilyen művelt, jóra való szerény fiúkat tudnak nevelni, az a föld nem lehet annyira barbár. Meg aztán az efféle tehetséges fiatal emberekben nagy ám a becsvágy. Hírnévre, babérokra vágynak. A könyveiket nyomtatásban akarják látni. Vitákban szeretnék legyőzni a legnevesebb hollandus, flamandus, német, dán professzorokat. És végül maguk is professzori székre pályáznak. Ismeres én ilyet? Nem is egy.
0: Nem ereztem el az én kis Alettámat. Nem, én nem ereztem el. Inkább betegedjék bele a búslakodásba. Majd meggyógyul. De ha elmegy oda, az életébe kerül.
1: Nyugodj meg, na. Csak is rajtunk áll, hogy oda mennek-e, vagy sem.
0: Miért? Te meg tudod akadályozni?
1: Ha valaki a tudomány hajójára száll, hamarabb célt ér, ha a jó mód szelét fogja a vitorlájába. Ez az apácai nem jár velünk rosszul. De mi sem ő vele. Gondolnunk kell a jövőnkre is. Nem adok 6-8 évet, és a mi vőnket, ha az lesz Isten segítségével, kinevezik valamelyik univerzitás rektorává. Az univerzitások eddig is jó vásárlói voltak, egyszer még főszállítójuk lehetnek.
0: Néha már nem is tudom, hogy jól neveltük-e a lányunkat. Miért akar mindig különbözni a többi polgárlánytól? 15-16 évesen valamennyien diákokba vagy tengerészekbe szerelmesek. 17-18 éves korukra benő a fejük lágya. Hozzámennek a szomszéd kereskedő fiához, nem vágnak neki bizonytalan utaknak.
1: Az én vérem folyik ebben a gyerekben. Hol tartanánk, ha ugyanoda küldözgettem volna a hajóimat, ahová a többiek?
0: A hajóidért is aggódtam. Hogy ne félteném a lányomat. Nem adom hozzá, nem adom. Csak ha megígéred, a Bibliára esküdve megígéred, hogy örökre itt marasztalod azt a magyar fiút. Istenem, köszönöm ezt a boldog pillanatot.
1: Tisztelt vendégsereg! Szívből köszönöm Voétius úrnak, az univerzitás nagyhírű professzorának, hogy megtisztelte kis családunkat, és eljött Aletta lányunk, valamint apácai Csere János úr eljegyzési lakomájára. Kérem a professzor urat, mondja el pohár köszöntőjét.
2: Szép!
1: Szép tulipán tüneményt termet Hollandia földje. Méltó rákit Erdély küldött jó csere János. Ő bár tud latinul, görögül, arabul ragyogóan, érti akkád, szír, német, héber, francia nyelvet, hitvesi boldogság nyelvét gyakorolja ezentúl. Rendkívül hálára kötelezett professzor.
2: Boétius nem pazarolja akárkire a hexametereket.
3: Professzor uram, most úgy illenék, hogy köszönetemet magam is hexameteres poémában fejezzem ki, de megvallom, ezúttal, és ez univerzitási pályámon először fordul elő, nem készültem.
1: Lesz most neked mire készülned, fiam. No. Én nem csupán a házas életre gondoltam. Valami másra, amit meglepetésnek szántam, és most ez a legjobb alkalom, hogy előálljak vele. Már az idei őszön a teológia doktora lehetsz, Johannes Apacius.
3: Én? Tehát itt Utrechtben 3-4 év is eltelik, amíg doktort avatnak? Akkor is azok közül, akik már elérték a 30. évüket. Én meg alig töltöttem be a 25. Minek köszönhetem, professzor?
1: A szorgalmadnak, a tudásodnak, Amice. De nem itt Utrechtben doktorálsz majd, hanem Harderwijkben.
3: Az új univerzitáson? Ott még senki sem szerzett doktorátust.
1: Éppen azért. A Harderwijkiek szeretnék, ha első doktoruk például szolgálna az utána következőknek. Engem kértek, ajánljak valakit. Oda költöznek? Mert akkor házat kell vennem nekik Harderwijkben. Ó, még ráér, van der Mát uram. János a doktori vizsga után visszajön Utrechtbe. De nem telik bele 3-4 esztendő, a Harderwijkiek maguk ajánlanak neki katedrát. Professzor úr, a kegyelmed jó indulata és biztató szava olyan nekünk, mint a jó szél a hazatartó hajóknak. Bravo! Bravissimo, van der Mát úr! Mintha maga is poéta. Nem vagyok én poéta, sajnos. Így hát szavak híján másképp szeretnék a hálámról tanúságot tenni. Ha új épületre lenne szüksége városunk univerzitásának, szívesen állom a kőműves munka költségeit.

0: Szép kis babám, nagy imáncsátám.
1: Kérlek, Aletta, anyád szobájába vinnéd azt a bölcsőt, talán le tudnék hinni egy mondatot, anélkül, hogy megakadnék. Ha elmegy a kazuló és a könyvtárban dolgozom, akkor azért szipogsz, miért nem vagyok a közeletekben. Ha meg itthon maradok...
2: Már is megyünk. Jaj, csöpségem.
1: Bocsáss meg, Aletta, nem akartam. Gyenge vagyok, nem tudok uralkodni magamon. Maradjatok itt.
2: Igaz-e volt, János? Mi kérünk bocsánatot? A fiacskája meg én, nem zavarjuk többet.
1: Joggal gondolhatod, hogy kitör belőlem a barbár, ahogy felétek mondják. Nem tudom, mi van benne.
2: Én tudom. Elfáradt. Kimeríti a sok munka, az aggodalom, a tanulás, a fordítás, az írás. Nyugalomra van szükség. Gyere, bocsácska. Gyere.
1: De én nem így akartam, várj! Uram Istenem!

0: Elaludt. Összekaptatok az uraddal?
1: Nem, dehogy, anya.
0: Hallottam, hogy rád kiáltott.
1: Nem is kiáltott. Csak egy kicsit megemelte a hangját.
0: Megértem őt. Meglásd, másképp zajlik majd az életetek, ha majd elkészül a házatok Hardervégben. Tudod?
1: Anya, én félek, hogy nem készül el.
0: Hogy mondhatsz ilyet? Apád már megvette a telket, szerződtette a munkásokat.
1: Nem arra gondolok. Anya, én azt hiszem, János másért türelmetlen és nyugtalan. Nem érzi igazán otthonának a mi otthonunkat.
0: Édes kislányom, mindig így van ez, ha a férj lakik az asszonyházánál. Idő kell neki, meg valami más is. Biztonság. Majd, ha a sajátotokban laktok, elegendő lesz a jövedelme, és nem ül a lelkén, hogy az apósa támogatására szorul. Hidd el, Alettám, ez a felemás állapot viseli meg a férjedet. Diák, de már családja van, a teológia doktora, de még nem látja hasznát. Elszakadt a szülőföldjétől, de mindidáig nem szokta meg új hazáját.
1: János haza akar menni. Erdélybe.
0: Mondta neked?
1: Nem. Egy szóval sem említette.
0: Hát akkor csak képzelődsz. Vágyakozik a gyerekkori tájak után, hiányzik neki a magyar szó. Ennyi az egész.
1: Nem. Szent elhatározása, hogy hazautazik. Érzem, tudom.
0: Kislányom, ne csak a megérzéseidre hallgass. Gondolkozz egy kicsit. A férjed hatalmas munkába fogott, itt mi nálunk. Enciklopédiát ír. A világ mindenféle dolgait szándékozik könyvekbe foglalni. Apád már adott is előleget a nyomdásznak. Évek telnek bele, amíg János ezzel az óriási művel elkészül. Nemigen siet az haza katonák, rablók, csordapásztorok közé, aki enciklopédiába kezd.
1: Én is gondoltam erre. De éppen ettől erősödött meg bennem a bizonyosság, hogy haza akar menni.
0: Hogy?
1: Az enciklopédiát, anya, magyar nyelven írja.

0: rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Az első részt hallották. Írta Gyárfás Endre. Rendezte Avanesian Alex.
1: A hangfelvétel 1975-ben készült.
2: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a krónika következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 14 óra 30 perc, jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több százmillió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat az elmúlt két évből, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. A becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. Az ártalmatlanításon már dolgoznak. 50 millió forintos bírságot szabott ki a MediaWorks-re a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amiért közzétették a Tisza pártot érintő adatszivárgásból származó információkat. A hatóság szerint a kiadó szándékosan sértette meg az adatvédelmi szabályokat, amikor lehetővé tette a több mint 200 ezer felhasználó nevét és elérhetőségét tartalmazó oldalt. Amerikai szabadalmat kapott a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia. A nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródás kockázatát. Holnap délutánig a mostanihoz hasonló idő várható, éjszaka 12-19, napközben 29-34 fokkal.
1: Műsorajánlat.
4: Kalendárium. Vendégünk a 80 esztendős Malek Miklós zeneszerző lesz, aki életmű koncertjére készül. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára emlékezik a Fővárosi Szépművészeti Múzeum, és Bábszínházi seregszemle Debrecenben Vonalfesztivál címmel.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
6: az első világháború embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
5: Rendhagyó történelem óra
6: 19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
5: Múltunk árnyai.
6: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
5: Közös hét a fontos helyszíneken.
6: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
5: Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
7: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás. Magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig. A Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
8: Várjuk a vizsgálatok eredményét, mert a célunk a csontvelőtranszplantáció.
9: Magyarországon évente 250-300 új daganatos gyermeket diagnosztizálnak. A leggyakoribb a leukémia és a központi idegrendszeri daganat. A Pécsi Gyermekklinikára évente 30-40 új beteg érkezik. Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyéből. Szerencsére egyre jobbak a túlélési mutatók. A statisztika szerint 10-ből több mint 8 gyermek teljesen meggyógyul. Tíme a kislányát, a 7 és fél éves Emmát 2025. augusztusa óta kezelik egy ritka leukémiával. Öröm a bajban, hogy ez a fajta leukémia típus jól gyógyítható. Tímeával Svejer Rita beszélgetett. A mai műsor összes felvételét ő készítette.
10: A hivatalos megnevezése akut promielocitás leukémia. Ez a mieloid leukémiának, tehát a csontvelő eredetű leukémiának egy speciális típusa. Évente néhány gyermeket diagnosztizálnak csak ezzel. Nehézsége az, hogy az elején nagyon kritikus állapotban volt az első egy-két hétben, viszont miután megkapta az első kemót, onnantól kezdve ő már csak két olyan gyógyszert kap, ami nem kemó, tehát nem viseli meg annyira a szervezetet.
11: Milyen tünetek utaltak arra, hogy baj van?
10: Azt vettük észre, hogy ezek a kisütésnyomok, amik voltak az alkarján, lábszárán, megmaradtak, és egyre csak több lett. Ami úgy belefért volna egyébként abba, hogy nyár van és kisgyerek, de utána megjelentek ilyen apró tűszúrási pontok mindenhol a testén, és az már egy olyan jel volt, amire azt mondtuk, hogy ezt mindenképp jó lenne, ha látná orvos. Volt is pont egy időpontunk a házi orvoshoz, mert ott volt a 7. szülinapja, és ő volt az, aki mondta, hogy ezzel azonnal cselekedni kell. Elküldött Kaposvárra, ott volt egy vérvizsgálat, abból már tudták, hogy gond van, megcsináltak egy mákasröntgent, meg egy hasi ultrahangot.
11: Vált.
10: A vérvétel is elég volt, 100 000 fölötti fehérvérsejt száma volt, ami a normál 4-11 000 közötti értékhez képest az elég magas. Tovább küldtek minket ide Pécsre. Az Ottofi doktor volt akkor ügyeletben, másnapra leszervezett egy centrális kanülbeültetést, illetve biopsziát, hogy akkor biztosan lássák, hogy mégis milyen típusú leukémiával van dolguk.
11: A biopsziát azt honnan?
10: Csontvelő biopszia, csípőlapátból, illetve volt egy gerinc folyadék, tehát lumbálás is.
11: Hogyan viselte a kislánya?
10: Nem érezte magát különösebben betegnek, amikor ide kerültünk. Első néhány napban volt benne egy erős sértettség, hogy erre miért van egyáltalán szükség. Elmondtam neki, hogy itt most komolyabb probléma van, mint egy kis nátha. Eddig ismeretlen módokon tudják őt gyógyítani, és hogy most azt kell tennünk, amit itt mondanak nekünk. És se tudtam, hogy mire számít csak, még az időtávról se volt fogalmam. De azt így láttuk az elején, hogy itt most nagyon szoros határidővel történik minden. Hétfőn délután megérkeztünk ide, és kedden este 8-kor már indították a kemoterápiát. Mert hogy ennél a típusú leukémiánál ez kulcsfontosságú, hogy ezt a magas fehérvérsejtszámot minél előbb visszaszorítsák.
11: Hamar hatott a kezelés?
10: Igen. Jó volt látni, hogy a vérkép az alakul, de lett nála egy mellékhatás, idegi gyulladás keletkezett a lábfejében. Nagyon fájdalmas volt neki, teljesen be volt dagadva mindkét lábfeje, és ezért ő nem tudott fölkelni sem az ágyból. A kezeit is nehezen tudta használni, azok is meg voltak dagadva, akkor etetni kellett. Annyira lefogyott, hogy szondát kellett behelyezni neki, úgyhogy az első másfél hónapunk az igencsak nehezített volt, de ahogy túl voltunk ezeken a kemós mellékhatásokon, és ő is elkezdte egy hajszányi csak jobban érezni magát. Onnantól kezdve láttuk azt, hogy az lesz, amit itt a többi anyuka mondott nekünk, hogy higgyem el, hogy fog ő mosolyogni, rendben lesz, hogy itt fog majd rohangálni, meg játszik majd a többi gyerekkel. Tényleg így történt. Egy hónap egy kezelés, minden hétköznap, hétvégére hazamehetünk, és utána van egy hónap szünet benne. Miután túl voltunk ezen az első másfél hónapon, utána még 4 ilyen egy hónapos kezelés kellett, most vagyunk az utolsónak a vége felé.
11: Véget ér, ismét hazamehetnek, és aztán mikor lesz a következő kontroll?
10: Augusztusban.
11: Lesz szabad 3 hónap.
10: Így van.
11: Tehát akkor ez egy jó gyógyítható leukémia típus.
10: Így van. Emma is végig jól reagált a kezelésekre. 2 hónap alatt testsúlya is rendeződött, hangulata is, meg egyéb ilyen orvosi mutatói is.
11: A távolabbi kilátásokról mit mond a szakember?
10: Nagyon jó eséllyel nem fog visszatérni. Betegség, persze az esély az mindig megvan rá, de mi annak örülnénk, ha ezzel többet nem találkoznánk.
9: Magyarországon a daganatos gyermekek gondozása a nemzetközi protokollok szerint történik. Szerencsére egyre jobbak a túlélési mutatók, ami annak köszönhető, hogy

0: középtávú stratégiai tervébe illeszkedik, hogy az osztályunk egy jóval tágasabb helyre tudott költözni. Újdonság, hogy egy korábbi műtőblokkból csíraszám csökkentett kórtermeket is tudunk betegeinknek biztosítani, ami hatalmas előrelépés, hiszen bizonyos betegségek, az akut limfoid leukémiák, akut mieloid leukémiák, és különösen csecsemőkori leukémiák esetében nagyon fontos az, hogy különösen az elején, amikor a leukémiás sejtek a csontvelőt teljesen beszűrik, arra jön rá, aztán utána a kemoterápia, a maradék, még épp csontvelőt is bántják az új szerek, tartósan alacsony fehérvérsejt számol ezeknek a gyerekeknek, gyenge az immunrendszerük, így aztán a fertőzéseknek a kockázatát ezzel a csillaszán csökkentett kórtermekkel tudjuk a lehető legalacsonyabban tartani.
1: Szükség van kettővel több kórteremre? Ez utalhat arra, hogy megemelkedett a gyermekkori daganatok előfordulásának az aránya?
0: Van egy egészen csekély mértékű trend abban, hogy az 1 millió gyerekre jutó rákos leukémiás megbetegedéseknek a száma világszerte egy picikke emelkedést mutat, de Magyarországon csökkenő születésszám mellett ez nem mutat változást, tehát összesen az országban 250-300 új beteg van évente. A leukémiák körülbelül egy negyedét, egy harmadát jelentik a gyerekkori rosszindulatú betegségeknek, a központi idegrendszeri daganatok pedig szintén ilyen egy negyedét képezik. Vannak még a úgynevezett limfómák, tehát a nyirokcsomó eredetű, vagy nyirokrák eredetű betegségek, és utána gyakorisági sorrendben előfordulhatnak még perifériás idegrendszeri daganatok, lágyrész szarkómák, amik az izomból, kötőszövetből, érből indulnak ki. Még előfordulnak vesedaganatok, májdaganatok, csomdaganatok, egészen ritka betegségek is. Leggyakoribb gyerekkori rosszindulatú daganatos betegség az az akut limfoblasztos leukémia. Ebből van évente az országban 50-60 új beteg.
1: Miben különböznek a gyermekkori daganatok a felnőttkoriakétól?
0: Felnőttkorban sokkal gyakrabban van hám irányú kiérésre utaló karcinómák, amelyekre jellemző, hogy talán kevésbé kemoterápiára érzékeny daganatok, sokkal gyakrabban kell radikális műtéthez folyamodni a kezelésükben. Ezzel szemben a gyerekkori betegségek, sokszor ilyen embrionális daganatok, éretlenebbek, amelyek nagyon gyorsan tudnak előre menni, áttéteket adni, ugyanakkor kemoterápiára érzékenyek. És ez a 60-as évek végétől kezdve egy nagyon radikális túlélésbeli javulást hozott, ami azt jelenti, hogy a korábbi 10-20%-os túlélésről a 90-es évekre egy ilyen 70%-os túlélés következett be, és aztán utána ott a 90-es évek végén megállt ez a nagyon gyors növekedés. Megjött az az éra, amikor a molekuláris genetikai vizsgálatok nem csak a diagnosztikában jelentettek újdonságot, hanem abban is, hogy a mutáció kimutatásával célzott kezeléseket lehet alkalmazni, illetőleg ezzel párhuzamosan megjelentek azok a gátlószerek, amik fölpörgetett osztódást okozó fehérjét így le tudnak gátolni, másfelől meg az immunterápiában van óriási előrelépés. Az elmúlt 15 évben további javulás következett be, már ilyen 85% fölötti gyógyulással van a gyerekeknek, és az országunk is közelít ehhez. Hatalmas fejlődésen ment keresztül a sebészeti ellátás is, különböző laparoszkópos eljárások, előfordult már robotsebészet is. Éppen most egy betegünket Németországba NEAC finanszírozásból juttattuk ki, hogy egy úgynevezett hipertermiás, citosztatikus, peritoneális, tehát ilyen hasüregi átmosást kapjon az ottani sebész kollégák által. Ebben is hatalmas előrelépések vannak. A sugárkezelésben is újabb és újabb dolgok vannak. Európában regionálisan alakították ki a protonterápiát. Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország vonatkozásában Bécs új hely játszik szerepet, ahova rendszeresen juttatjuk ki a betegeinket. Ezeknek a gyerekeknek, akik túlélnek, az egyharmaduk egészen jól van. Egyharmaduknál azért vannak az életminőséget befolyásoló tényezők, és egyharmaduknál súlyosan befolyásoló életminőségbeli elváltozások vannak, vagy későbbi betegségek jönnek, szívérendszeri betegségek, akár második rosszindulatú daganatos leukémiás megbetegedések. És a protonterápiával az egészséges szövetek jóval kevesebb károsodást szenvednek el, és így a második rosszindulatú daganatos betegségtől kezdve egy csomó minden más kevesebb kisebb kockázattal jár.
1: Mert hogy miről szól ez a protonterápia?
0: Az is egy sugárkezelés mód. Az a lényeg, hogy ahova besugárzom, konkrétan ott adja le körülötte,

0: azonnal leesik a sugár mennyisége, ami a tumornak hasznos, hogy károsítja, az egészséges szövetnek meg nyilván nem hasznos.
1: Ma már ismert egy olyan terápia, amit Magyarországon is alkalmaznak, amikor a beteg saját immunsejtjeit genetikailag módosítják, hogy felismerje a daganatot, és el is tudja pusztítani a rákos sejteket. Pécsett ezzel dolgoznak?
0: Pécsett ezzel nem dolgozunk. Igyekszünk úgy csinálni a gyerekonkológiai ellátást, hogy lehetőleg minden betegséget minden központban kezelünk, de a nagyon ritka dolgokat, azt azért központosítva Budapesten, a Szent László kórházban történnek az úgynevezett testvér donoros, vagy pedig idegen donoros allogén őssej transzplantációk, és ugyan ebben a központban vezették be először Magyarországon a KRT-sejt kezelést, és valóban vannak magyar gyerekek, akik ilyen eljárásban is tudtak részesülni. Igyekszünk úgy végezni, hogy a lehető legjobb minőségű ellátást kapják a betegek. Ha Magyarországon elhelyett, akkor itt, ami pedig nem, az pedig külföldön. Egyes daganat típusokra vannak referens gyerekonkológusok. Itt például én a vesedaganatokért felelek az országban, kolléganőm a csecsemőkori leukémiákért, másik kolléganőm a csírasejtes daganatokért. Az ország többi központjában meg egyéb más daganat típusokért felelnek a kollégák, és hogyha mi nekünk kérdésünk van feléjük, akkor őket találjuk meg. A gyerekkori leukémiák esetében az összes beteg az országból egy Zoom meeting keretén belül átbeszélésre került. A négy egyetemi centrum mellett a Heimpál kórházban és Miskolcon van még gyerekonkológiai ellátás, és akkor, amikor valamilyen speciális kérdés jön, például hozzám egy vesedaganat ügyben, miután klinikai vizsgálat részeként vagyunk benne egy nyugat-európai vizsgálatba, ezért azonnal tudom keresni a vizsgálatvezetőket, de ugyanígy érvényes a többi daganat típusra is, kiki a saját szakterületének megfelelően tudja kérdezni a külföldi kollégákat.
1: Az okok kapcsán egyértelmű már a többségében mondható genetikai eredet?
0: Alapvetően a környezeti tényezők a gyerekkori rosszindulatú daganatos betegségekben jóval kisebb szerepet játszanak, mint a felnőttkori daganatoknál. Korábban azt mondtuk, hogy olyan 5-10% lehet a hajlamosító betegségeknek a jelenléte. Most azt tudjuk mondani, hogy olyan 10-15%-ban lehet genetikai eredetet mondani. Az összes többi az úgy tűnik, hogy spontán mutáció következtében van.
2: Csilla 2025 óta hordja kezelésre 15 éves fiát a Pécsi klinikára. Balázsnak limfómája van, ezért csontvelő transzplantációt terveznek az orvosai. Ami viszont csak akkor valósulhat meg, ha az addig végzett kemoterápiás kezelések hatásosak. A fiú donorja az egyik testvére lesz.
3: 24 decemberében volt neki csípőizületi gyulladása, ami pihentetésre elmúlott. Csak ez többször ismétlődött. Egy vérkép mutatta ki, hogy valami nagyon nincs rendben, és akkor kerültünk ide Pécsre az onkohematológiára, ahol csontvelő mintavétellel kizárták a leukémiát. Azt hitték, hogy talán egy autoimmun betegség, de a patológusok megtalálták a csontvelőbe sajnos a rosszindulatú daganatsejteket, limfómát diagnosztizáltak nála.
1: Milyen tünetei voltak?
3: A csípő fájdalom volt neki az egyetlen egy tünete. Nem tudott menni.
1: Hova valósiak?
3: Mi Nagykanizsa mellett élünk egy kis településen, Eszteregnyén, mi onnan járunk ide.
1: És gondolom gyakran azóta is.
3: Elég gyakran sajnos. Novemberben kapta az utolsó kemoterápiát, de sajnos 3 hónap után kiújult nála, visszatért, úgyhogy így most újra ide járunk. Kezelésekre.
1: Hogyan viselte a kemoterápiát?
3: Fizikailag elég jól, bár voltak mellékhatások, kisebb-nagyobb megbetegedések, a tüdőgyulladástól kezdve a bélgyulladáson át elég sok mindent átvészeltünk. Lelkileg inkább az az, ami eléggé hullámvas utas volt, de nagyon aranyos emberek vannak itt, az orvosok, nővérek, a pszichológusunk segítettek ezt így átvészelni mindenkinek.
1: Mert hogy gondolom az első sok hatás az a diagnóziskor érte a családot.
3: Így van, megállt a világ. Miért velünk, miért most, mi fog történni? Elég sok volt akkor a kérdés.
1: És ugye a szülő ilyenkor tehetetlen. Ott a bizonytalanság, a félelem, és nézi, hogy a gyereke vajon majd hogyan viseli el az összes megpróbáltatást.
3: Ez a legrosszabb, amikor egy szülő tehetetlen. Látjuk, hogy ő mit kap, és ez hogyan érinti. De mi csak lelkileg vagyunk ebben érdekeltek, mert nem mi kapjuk ezeket a szereket. Tehát ő nekik kell ezt lelkileg is megoldani, meg fizikálisan is.
1: Összesen hány kemoterápiás kezelést kapott? Hol tartanak most ebben a folyamatban?
3: Amikor kiderült a betegség, 7 blokkot kaptunk. Június végétől november közepéig tartott. Eltűnt a betegség. Februárban kiderült, hogy visszatért. Jelenleg a második blokkot kapta meg, és még terveznek egy harmadikat. Várjuk a vizsgálatok eredményét, mert a célunk a csontvelő transplantáció. Akkor mehetünk transplantra, hogyha a betegséget visszaszorítottuk. De nagyon reméljük, hogy az elkövetkezendő néhány hónapban ez megtörténhet.
1: Ugye az Budapesten fog megtörténni?
3: Így van, ez csak Budapesten van.
1: És mit mondanak az orvosok, hogyha az megvan, akkor utána mik a kilátások, hogyan tovább?
3: Ők azt mondták, hogy 80 évre tervezik a Balást a transplanttal. Ennek nagyon örülünk. Ennél jobb kilátás nem is lehet egy szülőnek.
1: A két lánytestvér egészséges?
3: Igen, bár ez ügyben is folynak vizsgálatok, mert valamelyik leányzóm lesz a donor. Sajnos nincs jó idegen donorunk, családon belül viszont hála Isten van. Mindenkinek az a célja, hogy a Balázs meggyógyuljon, és együtt éljük tovább a mindennapjainkat.
2: A Pécsi Gyermekklinika onkohematológiai osztályának pszichológusai már a diagnózis közlésekor jelen vannak az orvos mellett, mert egy daganatos betegség megjelenése óriási trauma az egész családnak. A kezelés során a tehetetlenség érzése is nehéz, a beteg gyereknek is, a szülőknek is, valamint a testvéreknek, hiszen mindannyian csak passzív résztvevői a történéseknek. Pacúr Hanna és kollégái abban is segítenek, hogy a család legalább az apró dolgokban dönthessen, és így hasznosnak érezhesse magát.
4: Különbözőképpen élünk át érzelmeket. Valaki nagyon hevesen kimutatja azokat, van, aki inkább visszahúzódik, magába folytja. Sokszor a szülők védeni szeretnék a gyerekeiket, ezért diagnózis közlés helyzetében, hogyha ott van a gyerek, inkább visszatartják az érzéseket. És ez is már nagyon informatív, hogy akkor kivel, milyen szinten lehet kapcsolódni. Szerencsére ebben kapunk egyébként még extra segítséget, mert hogy a Töllősi Péter Alapítványon keresztül egy pszichiáter kolléganő, dr. Fenyvesi Ilona támogatja a mi munkánkat. Ha a szülőknek szüksége van rá, akkor hozzá tudnak még fordulni.
1: A pszichológus milyen sikereket tud elérni a sertülőknél? Velük nem mindig könnyű megtalálni a hangot, és nem is mindig akarják, hogy megtalálja velük akár bárki a hangot.
4: Ez egy hosszú tanulási folyamat, hogy meg kell tanulni azt is, hogy az is lehet siker, ha mondjuk ma rám nagyon dühös volt egy kamasz. Mert nem lehet dühös a kezelő orvosára, hiszen segít neki, nem lehet dühös a nővérre, ránk lehet, hogy néha könnyebb dühösnek lenni. Bármilyen érzést tud közvetíteni felém, akkor én annak már tudok örülni. Lehetőséget adtam arra, hogy ki tudja fejezni, ami benne van, és erre fontos magunkat emlékeztetni, hogy ez az érzés nem feltétlenül nekünk szól, de mi adunk erre egy felületet, ahol meg tudja jeleníteni, és lehet, hogy lesz olyan alkalom, amikor akár egy kisiskolással csöndben festegetünk egymás mellett, és a következő alkalommal fog csak megszólalni.
1: A szülőkkel ilyen szempontból könnyebb? Bekopognak akkor, amikor mondjuk nagyon nincsenek jól?
4: Ha van egy olyan alapvető kapcsolat, akkor igen, akkor megszólítanak minket. Az egy folyamat, amiben nagyon sok hullámzás van, és nagyon sok egyéni különbség is.
1: A hullámzás nyilván adódik abból, hogy a kezelések mennyire sikeresek, és hogy azt a gyermek hogyan fogadja, hogyan viseli.
4: Igen, ez így van. Az is elképesztő nagy hatással tud bírni, hogy ki az, aki otthon maradt, hogy mondjuk otthon van egy testvér, aki otthon maradt most az apa, és mondjuk nehézségek kezdenek alakulni az iskolában, vagy az óvodában, vagy ezt a szeparációs helyzetet a testvér nehezebben kezdi viselni, és az is nagyon nagy hullámot tud vetni. Nagyon fontos, hogy ne csak mindig a beteg gyerekre, hanem a tesókra is nagy hangsúlyt fektessünk. Nekik is rengeteg nehéz érzés kapcsolódik egy-egy ilyen kezeléshez.
1: És ugye a párkapcsolatot is meg tudja kínozni ez a helyzet.
4: Igen, kommunikációnak nagyon nagy jelentősége tud lenni, hogy lehetőleg minden információ információt megosszunk egymással, meg hogy elfogadjuk a különbözőségeinket, mert hogy a párkapcsolat szempontjából még ez tud nehéz lenni, hogy lehet, hogy egy anya és egy apa különbözőképpen küzd meg egy helyzettel.
1: Meg felbomlanak a szerepkörök, mást kell csinálni, sokkal többet például egy apának, mint talán korábban előtte.
4: Igen, a háztartásban sokkal nagyobb szerepet kap általában, vagy akár az apaságában is a tesó kapcsán, és megjelenhet a hiány is, hogy ő a beteg gyereknek viszont nem tudja betölteni úgy ezt az apa szerepet, amit korábban betöltött. Akik itt vannak jelen, azoknak a szülőknek, meg általában az anyáknak lecsökken ez a szerepkör. A átmeneti is, de egy veszteség az ő számára.
1: Volt már része olyan helyzetben, amikor nem lehetett meggyógyítani egy-egy gyermeket?
4: Sajnos több alkalommal is előfordult ez. A legeslegfontosabb dolog az itt is az, hogy mindig elfogadjuk, hogy éppen az adott napon hol tart az adott gyerek vagy a szülő. Egész egyszerűen, hogyha teret adok arra, legyen ez bármi olyan projektív technika, akár egy üres papír, akkor ha ő készen áll rá, akkor úgyis meg fogja jeleníteni azt, amit ő a leginkább tart. Beszélni fog a halálról, csak legyünk ott és álljunk készen, és várjuk meg azt a pillanatot, amikor készen áll vagy a beteg, vagy a család arra, hogy nyisson.
1: Tehát a tudatos jelenlét és a figyelem, ezek lehetnek a kulcsszavak.
4: Igen, azt gondolom, hogy ezek.
2: A hazai gyermekonkológusok külföldi partnereikkel karöltve széleskörű kutatásokat végeznek. A legfrissebb vizsgálatokról dr. Ottófi Gábor egyetemi docens, a Pécsi Gyermekklinika onkohematológiai osztályának vezetője beszél.
0: A Magyar Gyerekonkológiai Hálózat igyekszik a lehető legtöbb nemzetközi tanulmányhoz csatlakozni. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a nemzetközi vezető orvos kollégákkal, akiktől tanácsokat is tudunk kapni, illetőleg így jutnak hozzá a betegeink a lehető legjobb gyógyítási lehetőségekhez. Ezek tartalmazhatnak új gyógyszereket is, de vannak, amelyek csak a meglevő gyógyszereknek valami más beosztása szerint van például elosztva. A vesedaganatok területén például most nem egy randomizált vizsgálat van, hanem egy már meglevő ismert terápiás javaslat, és azt visszük végig. Nem csak Nyugat-Európa és Magyarország és környező országok mindegyike van benne, de például japánok is hasonlóképpen, dél-amerikaiak is ezt a protokollt használják, és ebbe a vizsgálatba vesznek részt. Miközben a betegeink megkapják a terápiát, amivel 90% fölötti túlélés lehet elérni a vesedaganatok területén, azon közben lefagyasztás történik a vérből, illetőleg a daganatból. Ezekből molekulás genetikai vizsgálatok történnek, amelyek alapján azt reméljük, hogy egyrészt új prognosztikai tényezők, tehát kórjóslati elemek jöhetnek bele, amelyekkel már előrejelezhetjük azt, hogy esetleg agresszívabb kezelést kell alkalmazni, vagy éppen kevésbé agresszív kezelést. Másrészt, hogyha a vérből is már kimutathatóak ezek a mutáció genetikai eltérések, akkor előfordulhat az, hogy már úgynevezett liquid biopszia segítségével a vérből lennének olyan gyorsan kivitelezhető genetikai vizsgálatok, amelyek célzottan egy vesedaganat esetében előrejelezhetik azt, hogy milyen módon kell ezeket a gyerekeket kezelni. Ami most van vizsgálat, annak majd 10 év múlva lesz valószínűleg hozadéka, de ez így megy előre. Vannak magyarországi kezdeményezések is, például leukémiás gyerekeknél az agyvízben való érintettség, vagy a likvór érintettség milyen mértékű, azt egy budapesti kollégám nemzetközi vizsgálat részeként is szervezi, és abban mindannyian benne vagyunk. A Pécset inkább olyan jellegű vizsgálatokat végzünk, amelyek nem egy-egy tumorra vagy leukémia típusra specifikusak, hiszen egy-egy betegségből, mondjuk egy akut limfoid leukémiából 5-6 van egy évben, az összes többiből meg 1-2 fordul csak elő, tehát ez a 30-40 új beteg, az majdnem azt mondom, hogy 25 különböző diagnózist jelent. Viszont egy valamiben mégiscsak hasonlóak tudnak lenni a betegeink, azaz kapnak kemoterápiát, ami az immunrendszerüket gyengíti, és ezen közben esendőek lesznek a különböző fertőzésekre. A baktériumok, gombák ellen különböző kezeléseket tudunk alkalmazni, a vírusok ellen jóval kevesebb terápiás lehetőségünk van, az oltás a cél. Nagyon izgalmas kérdés az, hogy azoknál a gyerekeknél, akiknél egyszerre van nyomva a gáz és a fék, azaz egy oltás pörgetni az immunrendszer, de közben meg a kemoterápia meg fékezi az immunrendszert, akkor vajon mi fog kialakulni? Fehérvérsejt alcsoportokat elemzünk, hogy mitől függ az, azt, hogy a gyerekeknél hogy van, mint van, és úgy néz ki, hogy izgalmas eredményeket is találunk erre vonatkozóan. Az, hogy lehet-e annak olyan következménye, hogy esetleg az oltóanyagot is módosítani érdemes, ezt még nem tudjuk, hogy lesz-e ennek ilyen következménye, de mindesetre itt Pécsett az az egyik ilyen kutatási területünk.
1: Van elég forrásuk rá, hogy kutassanak?
0: Igen. Pécsi Tudományi Egyetem is tudja támogatni ezeket a kutatásokat, illetőleg a gyerekonkológiai hálózat maga is támogatja az, hogy a kutatások működjenek, haladunk.
2: Ma a Pécsi Gyermekonkológiai Centrumban jártunk. A riporter Schweyer Rita volt. A hangmérnök Pór István és a felelő szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm figyelmüket. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon. Maradjanak velünk, mindjárt kezdődik a krónika.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: 15 óra, jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila, főbb híreink először röviden.
7: A Tiszapárt kampány vállalásainak teljesítését ígérte az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában Magyar Péter kormányfő.
6: Belgiumban vonattal ütközött egy iskolabusz, két gyerek és két felnőtt életét vesztette.
7: Marad a napos meleg idő, de holnap estétől előfordulhatnak záporok, zivatarok.
6: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A politikai privilégiumok leépítését nevezte a kormány egyik legfontosabb döntésének a miniszterelnök az országgyűlésben.
7: Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, csökkentik a miniszterelnök, a miniszterek és az állami cég vezetők fizetését. Megszüntetik az indokolatlan luxus kiadásokat, a politikai kifizetőhelyeket, és felülvizsgálják a több mint 1000 minden jogi alap nélkül kiadott diplomata útlevelet. Emellett, tette hozzá a kormányfő, javasolják az országgyűlésnek, hogy csökkentsék a képviselői fizetéseket és a költségkeretet is.
8: Az előző országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Ez a 200 milliárd forint, ez most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. És azt tudom mondani, hogy ha egy átlagos magyar munkavállaló nem kap 100 000 forintos telefonkeretet a munkájához, akkor valószínűleg egy országgyűlési képviselőnek, akinek több millió forintos jövedelme van, és mellette több millió forintos költségkerete, valószínűleg neki se kell, hogy járjon. Valószínűleg neki se kell, automatikusan járjon ez a kiváltság. A most következő 4 év alatt egy teljes évnyi parlamenti működési költséget tudunk így megspórolni a magyar embereknek minimum.
6: Minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak nekik. Erről is a parlamentben beszélt a miniszterelnök.
7: Magyar Péter közölte, az elmúlt 2 hét alatt a minisztériumi átvilágítások részeként több 100 milliárd forintnyi fedezet nélküli kötelezettségvállalást fedeztek fel. Hozzátette, ezek hátterét és részleteit is be fogják mutatni.
8: A közlekedési tárcánál 286 milliárd forintnyi a költségvetésből kifelejtett kiadásokat. A Honvédelmi Minisztériumban pedig 1000 milliárdosnál is nagyobb keretszerződéseket. Hankó Balázs ex-minisztériumában 261 milliárd forintos szerződést. A magyar embereknek joguk van tudni, hogy milyen állapotban vettük át az országot, hogy mi az Orbán rendszer valódi öröksége.
6: A Fidesz frakció vezetője szerint Facebook kormányzás helyett érdemi cselekvésre van szükség.
7: Gulyás Gergely a miniszterelnök expozéjára reagálva elmondta, a Tiszapárt számos választási ígéretét, például a 120 000 forintos minimálnyugdíj bevezetését, az SZIA csökkentését, valamint a kata adózási forma működésének visszaállítását támogatják. A korábbi jó döntések visszavonását azonban ellenzik.
9: Azt mondják, hogy az otthon támogatás és teremtési politika alapvetően jó. Ennek örülünk, tartsák fel. Azt mondják, hogy a családtámogatás rendszere jó. Szintén az előző polgári kormánynak az eredménye. Tartsák fel, a családi adókedvezménye együtt. Azt mondják, hogy a nemzetpolitikában alapvető változtásra nincs szükség. Örülünk, tartsák fel. Azt mondják, hogy a migrációs politikában sincs szükség, és itt még egy korrekcióra is képesek voltak, egy rosszul benyújtott alkotmánymódosításnak azt az első mondatát, ami a migráció alkotmányos alapjait meggyengítette, volna visszavonták. És azt mondták, hogy jó a 13. és 14. havi nyugdíj. De De hogyha ez így van, hogy ezeket önök fenntartják, hogy ezeket közös eredménynek tekintjük itt, mi mindannyian, akik a nemzetet vagyunk hivatottak egységesen szolgálni, akkor miért ez a gyűlöletkeltés? Miért a közjogi méltóságok sértegetése?
6: A KDNP a kormány minden olyan javaslatát támogatni fogja, amely az emberek érdekét szolgálja. Azokat azonban, amelyek az elmúlt 16 év eredményeit veszélyeztetik, nem, mondta a kereszténydemokraták frakció vezetője.
7: Rétvári Bence beszélt a miniszterelnöki időszak 8 évben korlátozását célzó kormányjavaslatról is. Szerinte ezt azért akarják elérni, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök, ehhez pedig még az alaptörvényt is módosítják.
10: Emlékszik ön az európai politikában valaha olyan esetre, hogy egy választáson győztes párt azzal kezdi a tevékenységét, hogy a rivális politikai erő első számú vezetőjét alaptörvényi szabályozással zárja ki a demokratikus politikai versenyből? Tud erre európai példát mondani? Egy banánköztársaságban lehet, hogy van ilyen, de európai demokráciában nem azzal kezd a győztes párt vezetője, sőt, nem is lépik ezt meg, hogy alaptörvényi szabályozással zárják ki azt, hogy a rivális párt vezetője vala is vissza tudjon kerülni.
6: A miniszterelnök felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, minden jó javaslatot támogatni fognak, de a demokrácia felszámolását nem.
7: Torockai László közölte, a parlamenti képviselők fizetésének csökkentésével egyetértenek, az önkormányzatoknál azonban óvatosságot javasolnak. Hozzátette, támogatják az 5 parlamenti vizsgálóbizottság megalakítását is.
11: Egy dolgot megint nem tudunk támogatni, hogy mind az 5 bizottságot Tisza pártos képviselje. Képzelje el, hogy például hogyan fogjuk beidéztetni önt Balási Gyula szerződéseivel kapcsolatban, hiszen ön éveken keresztül nem egy szerződést írt alá, éveken keresztül túlárazott szerződéseket írt alá és kötött Balási Gyulával. Ehhez kell a Mi Hazánk mozgalom, hogy a fideszes és akár az ön korrupció gyanús ügyeit is ki tudjuk majd vizsgálni.
6: A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát.
7: Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A közet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak.
6: Belgiumban vonat elé hajtott egy iskolabusz, 2 gyermek és 2 felnőtt életét vesztette. Brüsszelből jelentkezett Berek Patricia.
12: A minibusz a Bögenhauti átjárónál a tilos jelzés mellett hajtott a sínekre, annak ellenére, hogy az átjárót sorompó is védte. A Brussels Times beszámolója szerint a buszon középiskolás gyerekek utaztak. Az ütközés miatt egy 12 és egy 15 éves gyermek, továbbá a minibuszon ülő 2 felnőtt, a sofőr és a gyerekeket kísérő felügyelő vesztette életét. A buszon utazó 5 másik gyermek súlyosan megsérült. Őket kórházba vitték, a legfrissebb hírek szerint állapotuk kritikus, de stabil. A tragédia reggel 8 óra után történt. Az Infrabel belga vasúthálózat üzemeltető munkatársa Thomas Becken a VRT-nek úgy nyilatkozott, hogy a lezárt vasúti átjáró 1 kilométerre volt az állomástól, az érkező vonat tehát már lassított, de esélyesen volt időben megállni. A vonaton utazók nem sérültek meg. Európa ma Belgiummal együtt gyászol, írt a közösségi oldalán az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az X-en fejezte ki részvétét az áldozatok hozzátartozóinak. A flandriai Bögenhautban aktiválták a vészhelyzeti reagálási tervet. A baleset okait még vizsgálják.
6: Az orosz hadsereg ukrán nagyvárosokat támadott a levegőből. Az ukránok orosz olajfinomítót vettek célba az elmúlt órákban. Részlete Kíváncsi Attilától.
13: Kedre virradóra Dél-Ukrajna volt az orosz légicsapások fő célpontja. 2 megyeközpontban, Herszonban és Odesszában is van halálos áldozat. A légvédelem jelentése szerint az ellenséges katonai repülőszerkezetek száma alig haladta meg a 100-at. Mégsem tudtak kivédeni minden becsapódást. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az oroszországi Brjanszk megyét támadta a levegőből. Jelentős a kár egy olajfinomítóban, illetve több raktárépület is célpont volt. Az ukrán külügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben arról írnak, hogy eddig is mindennaposak voltak Kijevben az orosz légicsapások. Az ukrán fővárost fenyegető újabb orosz figyelmeztetésekben ilyen szempontból nincs újdonság. Az ukrán külügy arra reagált, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hivatalosan tájékoztatta amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres és folyamatos csapásokat indítanak az ukrán döntéshozatali központok ellen.
6: Nem változtatott az alapkamaton, a monetáris tanács maradt 6,25%-on, jelentette be a jegybank.
7: A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor 25 bázisponttal.
5: Időjárás jelentés.
7: Holnap délutánig marad a napos száraz idő, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórta lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12 és 19, napközben 29 és 34 fok várható.
6: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Seres Bea, Hajósi Bence és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
5: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsában.
12: Ön szerint tudja-e teljesíteni a kormány azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság elvár az uniós támogatásokért cserébe? És kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást?
5: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
14: Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
15: Ellesorolja, tudjuk azt magunk.
14: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
16: Téged hogy hívnak?
17: Miros Mihály második B.
14: És beköltöznek a nappaliába.
15: No, ami diktum, az faktum.
14: Klasszikus történetek.
18: A piros ernyő.
19: Azaz.
20: Szent Péter esernyője.
14: Vadonatúj élmények.
21: Vasárnap eljöhet a moziba.
14: Készítse a popcornt.
22: Moziba, megyek.
14: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
23: Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok. Kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. AI és szabályozás. A technológiai fejlődéssel a jogalkotásnak is lépést kell tartania.
24: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Azt hiszem, még mindig elmondhatjuk, hogy a legmagasabb összegű adatvédelmi bírságot pont egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos ügyben szabta ki. Egy bank call centere, ügyfélszolgálati rendszere használt hangalapú hangulat és viselkedés elemző mesterséges intelligencia rendszer.
23: Programozók és mesterséges intelligencia, a fejlesztők szerepe egyre inkább átalakul.
25: A jelenlegi szoftverfejlesztő az úgy tud érvényre jutni, hogy egy egészen más skillsetet tesz magáévá. Egyrészt abban, hogy jól feltérképezi, hogy milyen problémákat old meg, jól kommunikál csapattal, emberrel az adott területtől függően, és egyre több ilyen cross-platform tudása lesz, ami lehetővé teszi neki, hogy egyre komplexebb problémákat jól oldjon meg.
23: Gyakorlati tudás és korszerű szemlélet újraindul a tanítóképzés Sopronban.
26: Fel kell készítenünk a hallgatójelölteket a mai kor kihívásaira, tehát erre a 21. századi pedagógiai környezetre és az ezzel együtt járó szülői háttérre.
5: Trendidők.
23: A mesterséges intelligencia egyre több területen jelenik meg a mindennapokban, a keresőmotoroktól a pénzügyi rendszerekig. Ezzel párhuzamosan egyre fontosabbá válik a használatának jogi szabályozása is. De képes-e a jog lépést tartani a technológia fejlődésével? Erről beszélt Balogh Zsolt György jogász, programozó matematikus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa Kálmán Alidának.
27: A mesterséges intelligenciát már mindannyian használjuk, ez nem túlzás?
24: Egyáltalán nem túlzás. Az ember olyan felületeken vagy olyan helyzetekben is találkozik vele, amikor egyáltalán nem is gondolná, hogy mesterséges intelligenciával érintkezik. A jelenlegi hype, ami a mesterséges intelligencia körül van, ez egy speciális kategória, a generatív mesterséges intelligenciák vonták most az elmúlt kevesebb, mint 3 évben magukra a figyelmet, amikor a ChatGPT így berobbant a piacra. De mesterséges intelligencia az is, amikor egy érintőképernyős eszközt használ, és mondjuk kézzel, tollal ír ennek az érintőképernyőjére, és az felismeri és digitalizálja a kézírását. Ez is mesterséges intelligencia alkalmazás, optikai karakterfelismerés alapú. De mesterséges intelligenciát alkalmaznak az orvosi diagnosztikában, és hát még számtalan más területen, és az ember nem is gondol erre, hogy ott is ezzel érintkezik, vagy a social media, vagy különböző online tartalom megosztó platformok ajánló mechanizmusai, rutinjai is ilyet alkalmaznak, és figyelik a felhasználók viselkedését, tanulnak belőle, és a következő ajánlatukat, legyen az utazás, ruha, divat, sportszer, ennek alapján jelenítik meg a felhasználónak.
27: Tehát szépen becsúszott az életünkbe még azok számára is, akik egyébként ágálnak ellene.
24: Valóban mindenkinek az életében itt van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Azt hiszem, még mindig elmondhatjuk, hogy a legmagasabb összegű adatvédelmi bírságot pont egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos ügyben szabta ki. Egy bank call centere, ügyfélszolgálati rendszere használt hangalapú hangulat és viselkedés elemző mesterséges intelligencia rendszer, amely a felhasználó hanghordozása, tónusa, beszéd mondja alapján a call centeres ügyintézőnek sugalmazott azzal kapcsolatban, hogy milyen hangulatban találja az ügyfelet. Az adott bank erről nem tájékoztatta az ügyfelet, hogy az ő hangját pillanatnyilag is egy mesterséges intelligencia elemzi. Nem rettenetes és világot megrengető összeesküvésről van szó. Tulajdonképpen arra használták, hogyha az EMI fogadókésznek találta az ügyfelet, akkor biztatta a call centerest, hogy ajánljon újabb banki termékeket.
27: Mesterséges intelligenciával foglalkozó jogászként azt hiszem a jövőben önöknek nagyon sok dolga lesz avval majd, hogy a mesterséges intelligenciát kordában tartsák, jogi kordában.
24: Ez nem is jövő idő, ez jelen idő. Sőt, egy kicsit már a félmúlt. A mesterséges intelligenciára, ennek különböző alkalmazásaira irányuló szabályozás fejlesztése, ez elkezdődött világszerte. Az Európai Unió elfogadta a mesterséges intelligenciáról szóló kötelező rendeletét mind a 27 uniós tagállamra. Magyarországra is kötelező. Európa ugyan nem erős a technológiai fejlesztésben, de szabályozásban Európa diktálja az ütemet.
1: Trendidők.
23: A mesterséges intelligencia fejlődése átalakítja a szoftverfejlesztés világát. Egyre több rutin feladatot képes automatizálni, miközben megjelent az úgynevezett Agentic AI is, olyan mesterséges intelligencia, amely nem csak válaszol a kérdésekre, hanem önállóan képes feladatokat végrehajtani, döntéseket előkészíteni és több lépésen át együttműködni az emberrel. Emiatt a fejlesztők szerepe is átalakulhat. A programírás mellett egyre fontosabb lesz a rendszer szintű gondolkodás és az AI eszközök irányítása. Erről beszélt Kondákor András, az Aumovio szoftverfejlesztő mérnöke Győri Líviának.
3: Az AI az ugye rendkívül gyorsan fejlődik, de ha mondjuk a következő 5 évet nézzük, lesz-e még ebben a mai klasszikus értelemben vett szoftverfejlesztők, mint szakma?
25: Az 5 év az már egy olyan távlat, amire talán nem látunk rá, de talán már biztosabban jelenteném ki, vagy nyugodtabb szívvel, hogy nem, a mai formájában a szoftverfejlesztés az valószínű, ahogy én látom, 5 éven belül megszűnik, és egy teljesen más formává alakul át, ahol a jelenlegi szoftverfejlesztő az úgy tud érvényre jutni, hogy egy egészen más skillsetet tesz magáévá. Egyrészt abban, hogy jól feltérképezi, hogy milyen problémákat old meg, jól kommunikál csapattal, emberrel az adott területtől függően, és egyre több ilyen cross-platform tudása lesz, ami lehetővé teszi neki, hogy egyre komplexebb problémákat jól oldjon meg.
3: Mik azok a készségek, amik felértékelődnek, vagy mik azok, amikre szükség lehet majd a későbbiekben?
25: Kezdjük azzal, ami szerintem egyértelműen leértékelődik, és akkor ebben ki lehet indulni, az maga ez a mély szoftver fejlesztő ilyen szintaktikai nyelvismeret. Szerintem majd, hogy nem egy bizonyos idő után nem is lesz rá talán szükség, vagy nagyon kis százalékban az embereknek lesz szükség rá, hogy ismerje, és emiatt inkább azok a területek értékelődnek fel, ami mondjuk egy jelenlegi szoftvercégben nem ez. Ez például a feladat meghatározás, tehát hogy azt átgondolja egy szoftverfejlesztő, hogy mi az, amin dolgozik, nem pedig az, hogy hogyan oldja meg, hogy milyen hatása lesz. És ez hozzátartozik például a kommunikációs képességek, hogyan mondja el, hogy ő éppen mind dolgozik, milyen megoldási javaslata van, hogyan kommunikál a vásárlókkal adott esetben. Illetve talán ez ilyen általános menedzselési skillek, el kell dönteni, hogy milyen irányba megyünk, ezt hogyan fogjuk ellenőrizni, mi lesz a végkifejlet, ezt nekünk kell megtenni továbbiakban is szerintem.
3: Most ezen a ponton hogy látjuk különben, hogy milyen lesz majd a mindennapi munka a gyakorlatban, hogy inkább többet fogunk promptolni, kevesebbet kódolni mondjuk a fejlesztők, vagy hogy fog kinézni ez a gyakorlatban?
25: Én azt gondolnám, hogy egy-egy fejlesztő az nem egy darab ágenssel fog együtt dolgozni, vagy egy darab csapattal. Most úgy tekintek rájuk, hogy egy ágens vagy egy csapat az egy problémán dolgozik. Szóval a fejlesztő az igazából végig gondolja ezt a problémát, vagy a felelőse, nem is tudom, hogy ezt az embert lehet már fejlesztőnek hívni ezen a ponton, és ő megfogalmazza ezt a problémát, az irányt, és ezt kiadja a csapatnak, aki elkezd ezen dolgozni. És jelenleg úgy néz ki, hogy abba az irányba megyünk, hogy egyre hosszabban, egyre kevesebb interakcióval fognak működni ezek az ágensek, tehát nekünk igazából az a kérdés, hogy hány darab ilyen irányt tudunk párhuzamosan mondjuk meghatározni, meg esetleg az, hogy mennyire vagyunk limitálva, hogy mennyi AI-t használunk, ugye hiszen ennek van egy költsége.
3: Meg ugye egy magas energiaigénye is.
25: Igen, ez meg a másik, hogy vannak energiaigényei, és lehet, hogy ez lesz igazából, hogy erre optimalizálunk. Lehet ez lesz a kérdés, hogy akkor van egy adott költségkeret, ezt a feature-t akarja lefejleszteni az a cég, vagy azt a feature-t, van egy adott energiakeret, mi fér bele, és ennek mondjuk a meghatározása akár egy magasabb szintű művelet, ami az emberre hárul.
0: Trendidők.
1: 69 év után ismét indult tanító alapszak Sopronban. Az egyetem Benedekelek pedagógiai kara olyan gyakorlatorientált képzést indít, amelyben hangsúlyt kap az óvoda és az iskola közötti átmenet, a fenntarthatóság és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása is. Az induló képzésről dr. Habil Varga Lászlóval, a kar dékánjával és a tanítószak szakfelelősével beszélgetett Klojber Alexandra.
26: Régi vágyunk válik valóra. Most egy új korszak kezdődik a Benedekelek pedagógiai kar életében, hiszen 69 év szünet után kiváló minősítéssel elindíthatjuk a tanítóképzést 2026 őszén. A MAB elfogadta személyemet, mint a szakfelelősét. Ez azért történhetett meg, mert eredeti végzettségem szerint én általános iskolai tanító vagyok. Közel két évtizedig gyakoroltam is a tanítói hivatást, és én azt gondolom, hogy egy gyönyörű munka, gyönyörű elköteleződés 6-10 éves gyerekek felé nyitogatni a világot. Nagyon fontos a szándék, a motiváció, hogy miért is indítjuk el a képzést, az az, hogy a közelmúltban született egy kormányrendelet, miszerint aki óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezik, annak lehetősége van nem 4 év alatt, hanem 2 év alatt a tanítói oklevelet megszerezni.
4: De mégiscsak egy más korosztály. Van szó.
26: Mégiscsak egy más korosztály, tehát itt mondjuk lélektanban is a 6-10 éves korosztály, vagy a 6-12 éves korosztály lesz a fókuszban. Ami még tulajdonképpen a képzésnek a különlegessége, hogy a tantervi hálót azt a EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel dolgoztuk ki, mert több közös kutatásban vettünk részt, többek között az óvodaiskola átmenet problémakörének a kutatásában, úgyhogy ez egy közös képzés lesz az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel, és egy közös oklevelet fogunk kiállítani. Ez egy gyermekközpontú tanterv, amelyben nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kap a tanításra való felkészülés, a gyakorlati képzés, és fel kell készítenünk a hallgatójelölteket a mai kor kihívásaira, tehát erre a 21. századi pedagógiai környezetre, és az ezzel együtt járó szülői háttérre.
4: Az ország több egyeteme kínál tanító szakot. Milyen specialitásokkal, egyedi karakterekkel bír a soproni.
26: A speciális ismeretkörök, hadd emeljem ki például a mesevilágát Benedek nyomán, illetve az esélynövelő pedagógia, ami nagyon fontos. Soproni Egyetem zöld egyetem, tehát speciális ismeretkörök keretében a hallgatókat szeretnénk a környezeti attitűdformálás és a fenntarthatóságra való nevelés témakörben is felkészíteni, és ami talán a legfontosabb, a óvodapedagógusi diplomája mellett tanító oklevelet is szerez, talán az óvodaiskola átmenet, az óvodaiskola közötti szakadék is egy picit majd csökken, és sokkal átjárhatóbb lesz a két világ.
0: Trendidők.
1: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és a Regényi Eszter összeállítását hallják.
16: Védelmező agy. Nemzetközi kutatócsoport, köztük a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársai először figyelték meg élőben, hogyan aktiválódik az agy egyik vele született védelmi mechanizmusa akut sérülés után. A kutatók azt látták, hogy az úgynevezett asztrocita sejtek néhány másodpercen belül hullámszerű kalcium jeleket indítanak el a sérült terület körül. Ez a folyamat segíthet korlátozni a károsodást és támogatni a gyógyulást. Az eredmények új utat nyithatnak az Alzheimer-kórhoz, epilepsziához és más idegrendszeri betegségekhez kapcsolódó folyamatok megértésében. A jövő parkolása. A Ford új szabadalma szerint a jövőben a parkoló autók akár saját magukat is megvédhetik a balesetektől. A technológia kamerák és szenzorok segítségével folyamatosan figyeli a környezetet, elemzi a közeledő járművek mozgását, majd egy mesterséges intelligencia kiszámítja az ütközés kockázatát. Ha a rendszer veszélyt érzékel, az autó önállóan arrébb gorulhat a parkolóhelyről, vagy legalább hang- és fényjelzéssel figyelmeztethet a közelgő ütközésre. Hacker verseny. A Google jelentősen megemelte a hibavadász programjának jutalmait, és akár 460 millió forintot is fizethet azoknak a biztonsági kutatóknak, akik súlyos sebezhetőséget találnak a rendszereiben. A felhívás lényege, hogy etikus hackerek keressenek kritikus hibákat az Androidban, a Chrome böngészőben, valamint a Google felhőszolgáltatásaiban és mesterséges intelligencia rendszereiben. A vállalat célja, hogy még a kiberbűnözők előtt megtalálják és kijavítsák a veszélyes biztonsági réseket.
1: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanyja nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
5: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Édesanyja

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Szólásaink, közmondásaink átszövik nyelvünket. Az élet minden területére számtalan olyan mondatunk, kifejezésünk vonatkozik, amely hosszú idő óta velünk van. Egy részüket ma is használjuk, sokat közülük viszont már csak gyűjtemények őriznek. Mai műsorunkban az időjárással, pontosabban a felhőkkel és az esővel kapcsolatos szólások, közmondások eredetével, jelentésével foglalkozunk. Forgács Tamás nyelvésszel, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Van egy olyan közmondásunk, hogy fehér lónak, világos felhőnek nem kell hinni. Ennek több változata is létezik, és mind ugyanazt jelenti tulajdonképpen.
2: Ezekben a központi elem mindig a világos felhő, tehát van olyan változat is, hogy mosolygós asszonynak, görhes lónak, világos felhőnek nem kell hinni. Régen ugye csináltak ilyen trükköket, hogy átfestettek egy lovat, tehát hogy nem biztos, hogy egy fehér ló, az valójában is fehér. Fehér lónak nem kell hinni, és a világos felhőnek, valószínűleg azért nem kell hinni a világos felhőnek, mert abban nagyon könnyen lehet mégis nagy eső, hiszen van olyan közmondás is, hogy néha kis felhőből nagy eső lehet. Ugye a fehér felhő, az ugye csak ilyen gomoly felhő, de mégis néha olyan gyorsan változik az idő, hogy egy ilyen gomoly felhő hirtelen összegyűjti a levegőbe levő csapadékot, és akkor mégis egy nagy felhőszakadás lesz esetleg. Tehát valószínűleg ezért nem kell hinni a világos felhőnek, mert nagyon könnyen megváltozhat ez, és lehet belőle nagy eső is.
1: Az esőt verő fény szokta követni, vagy mondhatjuk helyette azt is, hogy borúra derű?
2: Nagyjából igen. Az a lényeg, hogy nyilván a régi parasztember a sok esőtől éppen úgy félt, mint az aszálytól, de valahogy régebben úgy tűnik kevesebb aszályos időszak volt, legalábbis a közmondás kincs az erre nem utal, hogy annyira attól féltek, bár az mindig látható, hogy a tavaszi esők azok értékesek, ugye ez a májusi eső aranyat ér például, viszont a sok eső megint nem annyira jó, de a régi ember bölcsessége tudta, hogy előbb-utóbb azért az eső után, ahogy a borúra derű közmondás is benne van, hogy az esőt verőfény szokta követni, tehát hogy nem tart sose a rossz örökké, előbb-utóbb minden valamilyen módon jóra fordul, tehát a depresszív időszakok után egyszer csak majd lesz olyan, aminek örülhetünk.
1: Aztán itt van az, hogy az elmúlt esőnek nem kell köpönyeg, erről nyilván rögtön beugrik az embernek, hogy eső után köpönyeg. Ez a kettő ugyanazt jelenti?
2: Majdnem, de ugye ha azt mondom, hogy eső után köpönyeg, az inkább arra utal, hogy valaki nem időben hoz meg valamilyen óvintézkedést, és akkor utána próbál valamit tenni az ellen, a baj ellen, ami őt érte. Az elmúlt esőnek nem kell köpönyeg, hasonló gondolat, de ez már azt mondja, hogy ami már mögöttünk van, azzal már akkor nem kell foglalkozni, annak már nem kell köpönyeg. Tehát nézzünk előre, ne visszafele. Az eső után köpönyeg az egy ennél is elterjedtebb közmondás, és azt mondja, hogy hát jobb, ha előre gondolkozunk, és nem a baj bekövetkezte után. Után próbáljuk hát a sebeinket nyalogatva azt valahogy helyrehozni.
1: Nagyon közismert mondás, hogy bőg a szamár, eső lesz. Ma lehet, hogy annyira nem használatos már, de nyilván ez valamiféle tapasztalati megfigyelésen alapul.
2: Igen, az állatoknak van néha olyan viselkedés módja, amiből bizonyos időjárási körülményekre lehet következtetni, vagy valamilyen eseményekre. Például a szamárnak az ordítás, hogy hát ennek van például olyan változata, hogy mosdik a macska, eső lesz, tehát a macska mosdásából is következtetnek arra, hogy az esetleg esőt fog jelenteni, de nem csak így van, mert például van egy olyan megfigyelés is, hogy csörög a szarka, vendég jön. Tehát a szarka, hogyha így csereg, akkor abból meg arra következtettek, hogy valami váratlan vendég fog érkezni. Tehát több ilyen közmondás van, hogy az állatoknak valamely viselkedés módjából lehet következtetni egy bekövetkező eseményre. Az más kérdés, hogy ezt a bőg a szamár eső lesz, aztán használják úgy is, hogy gúnyosan kisgyerekeknek mondják, amikor olyan kontrollálatlanul ordítanak, sírnak, de eredendően ez egy időjárási megfigyelés. Valamiért a szamár hajlamos hangosan ijázni eső előtt.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15 óra 30 perc, jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcs hőmérsékletet jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában is. Ami a hazai időjárást illeti, holnap délutánig napos száraz időre számíthatunk, aztán északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet éjszaka 12 és 19, napközben 29 és 34 fok között alakul.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nádási Anikó.
5: Vendégünk a 80 esztendős Malek Miklós zeneszerző karmester, aki jubileumi koncertjére készül. Viktor Vazareli születésének 120. évfordulójára emlékezik a Fővárosi Szépművészeti Múzeum. Jól ismert és Magyarországon még sohasem látott alkotások is helyet kapnak a tárlaton. Grimasz fotókiállítás nyílt a Szegedi Nemzeti Színházban, és Báb Színházi seregszemlét rendeznek Debrecenben Vonalfesztivál címmel. Ezek a mai témáink. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják, amelyet ma Süveges Gergő szerkesztett.

0: Nagyszabású életmű koncerttel köszöntik Malek Miklós, Erkel Ferenc és Máté Péter díjas zeneszerzőt, karmestert szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. 80. születésnapját, majd erről még beszélünk, és 60 éves pályafutását ünneplik, most pedig itt van velem a stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Kivicsokolom, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Azért mondtam, hogy majd erről még beszélünk, hiszen nem sokára már a 81. belép, június 3-án van a születésnapja.
1: De, így, ahogy mondja, de általában úgy van, mások ezt jobban számolják, mint én magam.
0: De valahogy átkerült erre az évre ez a jubileumi koncert.
1: Átkerült erre, igen, átkerült erre az évre. Nem baj, hogy csúszásban van valahogy, most akarnak összeállni a dolgok.
0: Sok szereplő lesz, és egyeztetni kell.
1: Most igen, sok, és az a helyzet, hogy a távolság még messze van, szeptember, most ugye május van, és a színházi embereket nehéz. Akiket biztosan tudok egyeztetni, én a fiamat, a lányomat.
0: Ők jönnek.
1: Ők jönnek. A zenekart már egyeztettem. A Mendelzon Kamara zenekart és egy kisebb fajta big bandet. Ők természetesen jönnek. És még, hát... igyekszünk, vagy igyekszem valamiféle, azt szokták mondani, hogy keresztmetszetet, de hát egy ilyen alkotó esetében, mint én vagyok, akinek a lefedi gyakorlatilag, hát egy igazi iker vagyok, én szívemben simán békében élnek a stílusok egymással.
0: Egy
1: ilyen komoly megkönnyűek, nem tudom, én nekem van itt egy jó nagy csomó zene a szívemben, és ebből táplálkozom, tehát.
0: És készül erre a koncertre? Hogyan?
1: Hát persze, hogy készülök. Hát először is, ha megvannak, hogy kik az előadók, akkor meg kell hangszerelni nekik az egészet.
0: Újra hangszerelni?
1: Újra hangszerelni, mert a hangszerelésnek az a titka, hogy mindig azon a zenekaron szól a legjobban, amire éppen csinálták. Hogyha 10 évvel ezelőtt én más kicsit, nem, én meghangszerelem újra az egészet, és az így rendesen fog szólni, ezt garantálom.
0: És énekelni nem fog? Mondjuk a lányával, Malek Andreával?
1: De előfordul. Előfordult, hogy énekelek.
0: És volt egy közös lemezük, duett lemezük is.
1: Igen. Egyszer csak szólt Andrea, hogy papa, én szeretném vele énekelni ezeket a dolgokat. Egyszer csak eszébe jutott neki, és akkor hát egy kicsit visszavonultam, aztán gondolkodtam rá, és akkor elmennünk este stúdióba, és leültem a zongorához, ő pedig a mikrofonon, és hát igen,
0: akkor most is ráveszi majd erre?
1: Egész biztos.
0: 60 éves szakmai pályafutását is ünneplik, tehát ezt honnan számítja, hiszen az, amikor a Ki mit tudott megnyerték, az 63-ban volt, tehát kicsit korábban, és egy csapásra ismertek lettek a Angyalföldi Dixieland zenekarral.
1: Igen. Egy évvel később kezdődött a profi pályafutásom, amikor az első talán nevető vendégszolgálatnak hívták, azt a Balaton körül egy ilyen Kazafónai Toldi Mária, egy ilyen szórakoztató műsor, és akkor oda meghívott a Turán László, hogy játszam a zenekarába, innen számítom a gyakorlatilag, akkor jöttem először pénzért, 150 forintért mondjuk koncertenként.
0: Akkor még trombitált, de aztán
1: akkor jelentkeztem a Zeneakadémiára, és felvettek. Felvettek, és akkor elindult egy más irányú töltődés a klasszikus zene irányában, az összhangdottan irányában, a népzene irányában, de mellette ment a másik, azt nem lehet abba hagyni. Azt nem lehet abba. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy nálam ezek békében élnek. Egyiket használom a másiknál, a másikat használom az egyiknél, és igen, és a mai napig is mondom, hogy nekem ez így jó. És talán az a pár darab, vagy az a pár mű, amit sikerült létrehozni, és oda talált a közönséghez, talán pont ez bizonyítja.
0: És az, hogy zeneszerzőként is elkezdett dolgozni, az nagyon sok rétűvé tette a munkáját, sok-sok emberrel megismerkedett, sok-sok műfajjal, ahogy mondja. Tehát ez nagyon gazdagította ezt a pályát.
1: Igen, és igazából az a fajta kíváncsiság, vagy elhivatottság, hogy szerettem megismerni, nagyon hogy működik a zenekar, a hangszerek. És nagyon sokat gyötörtem magam, és tanultam, mert igazából ez a mi szakmánk, meg ez egy nagy öncsiszoló műfaj. Az ember, ha hivatásá válik, nem lehet abban még. Tehát és akkor ott a rádiónak nem sokat dolgoztam, és akkor annak innen a rádió egy nagy gyűjtőközeg volt, színészek, zenészek, nem tudom, irodalmárok, sportriporterek, mindenki, és igen, én nagyon sok emberre megismerkedtem.
0: Sok embernek írt nagy slágereket.
1: Igen.
0: A Hull az elsárgult levél, az biztosan elhangzik majd a nagy koncerten, amely a Máté Péter előadásában vált nagy slágerré, és Nagy István szövegével. Ezt most kitől fogjuk hallani?
1: Hát van rá jelentkező. Igazából utána Andrával játszottam, de hát ott lesz a Solymoston is. Ott lesz még igen, lehet, hogy egy érdekes variáció fog lábrálni belőle, vagy elhangzani.
0: Igen, alakul.
1: Mindenesetre a dal mindig meg fogja kapni a saját igazát, tehát nem lesz hogy kitekerve, hogy ne ismerjen rá a hallgatóság, az kizárt dolog.
0: Ahogy a Máté Péter, úgy Hofi Géza sincs már velünk.
1: Igen.
0: Akihez szintén nagyon kötődik, sőt, még inkább, szinte házi zeneszerzőjévé vált egy időben.
1: Igen. Azt gondolom, hogy és mondhatom most nyugodtan, sikeressé vált a működésünk, nem csak azokban a napokban, hanem ennyi év után is. Szívesen hallgatják az emberek a dalokat, önnek.
0: Igen,
1: nem rég léptünk föl a BKK-ba, a Cotton Club Singers-el, akik megújították ezeket a dalokat, és oda írtam új dalt is, meg én is részt vettem is, és a technikának köszönhetően lekísértem a Gézát, úgyhogy ő énekelt egy képpel együtt, csak a hangja, és én zongorán kísértem. Tudják, hol készült az a felvétel? 92-ben itt.
0: Hol itt?
1: Amikor éppen lábra állt a Géza egyik betegségéből, és bejött, és élőben elénekelte a kiöregedett vadászkutyát.

0: hogy mondjam, azt azonnal kiköpte, ami nem jött neki jól a szájából. És ez a hitelességnek az egyik kritériuma, hogy mond az ember minden X-nek jól áll, Z-nek nem áll jó.
1: Igen, de
0: meglátom, hogy hamis. Hát,
1: akkor próbálj meglazítani, vagy gondolja apádra, az van, nagyon jól lát neki ez.
0: Ezt nagyon jól látott. Az a fajta egyszerűség, az a fajta őszinteség, igen, az ő hitelessége. Ezzel felcsendülnek ezek a dolog.
1: Emlegettük már, hogy kik lesznek ott, biztos van még meglepetés vendég is.
0: De hát ugye a trombitán végeztem a Szívem Csücske, és hát a Fekete Kovács Kornél, a korunk egyik legjelentősebb művésze, eljön a Mérás Árpi a Rádió Szimfonikusokból, csellóval, és lesz egy érdekes trió, egy bonos zenekari kísérettel, amit a Kornél játszik. És ha rá gondolok, ne jó érzésem van.
1: és szimfonikus zenekari hangzás várható,
0: fajta,
1: ugye?
0: Egy kisebb fajta szimfonikus zenekar, egy kisebb fajta big band, és amelyek együttesen is jól tudnak majd működni.
1: És ha nem erre a koncertre készül, akkor mind dolgozik, mert van otthon egy stúdiója, és mindig dolgozik valamin. Legutóbb azt hallottam, hogy Bonós négyes tír, az már elkészült?
0: Elkészült. Nem gondolom, ez a saját magammal szemben nagy kihívás volt, hogy az utóbbi évtizedekben nagyon a hangszerek felé fordultam, és sok szólódarabot írtam, koncertokat, de a Bonós négyes speciális műfaj.
1: Ezt megrendelték? Kinek írta?
0: Igen, a Veszprém Auer Quartett. Egyszerűen fölhívott a Kovács Péter, aki a szólam vezetője, ennek, hogy írjál nekünk egy Bonós négyes, légy szíves, mit szólsz hozzá? Meghökkentem. Általában azért nem tőlem szokták kérni, hogy írjál nekem. Aztán gondolkodtam rajta, és azt mondom, hogy meg tudom én ezt írni. És nem mondom, hogy gyorsan, de nem volt idő, sikerült. Megírtam, elküldtem nekik, megkaptam a választ. Hát egy nagyon invenciózus, ezt gyakorolnunk kell egy olyan,
1: amit nehezet írt neki. És most, hogy kész van, már is belefogott valami másba is?
0: Hát komponáltam és hangszereltem el a Hofi Géza 90 uh-huh. a BKK koncertre. Az is lefoglalt.
1: És azért jut idő a dédunokára is?
0: Jaj.
1: Nemrég született.
0: Hát most egy éves, képzelj el. Még ezt is megadta a teremtő, hogy a dédunokám is rendben. De így van, ez jó. És mi jó a készülődés? Az én esetemben a nap valamennyi része mindig a zenének valamelyik részével, ha nem konkrétan a komponálással, akkor a kottából, a rendezéssel, és igazából rendet kéne csinálnom, de tudja elszakad.
1: Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk.
0: Hát nagyon szívesen. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Malek Miklós zeneszerző karmester volt a vendégünk, aki életmű koncertjére készül szeptemberben.

0: Malek Miklós klarinét versenyét halljuk egyébként. Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára emlékezik a Fővárosi Szépművészeti Múzeum. A kiállítás bemutatja a magyar-francia művész életművét, amely a 20. századi vizuális gondolkodás egyik legjelentősebb fordulatát indította el. A jól ismert és Magyarországon még sohasem látott alkotások együtt teljes képet adnak Vazarelli művészetéről. Kádár Dóra Pócs Veronikával, a Budapesti Vazarelli Múzeum muzeológusával, a kiállítás egyik kurátorával beszélgetett.
1: A Szépművészeti Múzeum megnyitása óta a kortárs művészettel is folyamatosan foglalkozott, annak legjavával és időtálló művészeivel, és Viktor Vazarelli ugye egy nagyon hosszú életű művész volt. 906-ban született, ő a 20-as években már ugye aktív művész volt, tehát tulajdonképpen 1990-es évek elejéig alkotott, és jelen volt a kiállításokon, Budapesten is, és a nagyvilágban. Ilyen módon úgy, ahogy a múzeumunk is átöleli az egész századot az ő életműve.
2: 1930-ban elhagyta Magyarországot, a 60-as, 70-es években pedig szinte világhírnévre tett szert.
1: A tehetségét rendkívül jól tudta kamatoztatni. Nagyon nagy szerencséje volt abban, hogy rendkívül jó mesterekre talált.

0: Még itt Budapesten.
1: Itt állunk a kiállító térben, a Bortnyik műhelyt megidéző millióban, szóval egy kis kultúrtörténeti utazásra is hívják a látogatókat, végigvezetve a pálya különböző állomásain.
0: Így van, a budapesti és magyar közönség számára talán érdekes mondom, pont kevésbé ismertek a korai művei, amelyeket, ahogy mondta Bortnyik Sándor, úgynevezett Magyar Bauhaus nevű szabadiskolájában készített, 30-ban emigrált feleségével, Spinner Klárával, aki szintén Bortnyik Sándor műhelyében dolgozott, és rendkívül tehetséges grafikus volt ő is. Ezek a művek, amelyeket nagyon ritkán láthat a közönség, a budapesti Vazareli Múzeum raktárából is válogattuk. Ezek főként orvosi reklámgrafikák, amelyek nagyon érzékletesek, tehát amellett, hogy mutatják Viktor Vazareli bravúros grafikai vénáját, még mellette nagyon sokszor humorizáló részleteket is talál.
1: Hiszen nem is gondolnánk, hogy meg lehet jeleníteni például a magas vérnyomást, nem beszélve a fogszúvasodásról.
0: Így van, abszolút, tehát ezek akár ma is megállnák a helyüket a reklámgrafikai szintéren, mert annyira érzékletesek, és ezek már tükrözik a francia ízlést is, mert nagyrészt 1930 és 30-as évek után készültek már Párizsban, amikor Viktor Vazarelli ilyen néven, tehát Vásárhelyi Győzőből franciásítva a nevét, ilyen néven alkotott már, és igazából rendkívül jól ment neki, mint grafikus, tehát ő úgy emigrált, hogy nem egy bohém művész volt, aki kereste magát Párizsban, ahogyan sok magyar művész. Viktor Vazarelli állást kapott Párizsban, népszerű reklámgrafikusként dolgozott.
1: Az opárt hogyan jelent meg a művészetében?
0: Az optical art, ugye az opárt eredeti elnevezése, megjelenése előtt, tehát az 50-es évek előtt jóval felfedezhetünk Vazarelli művein opárt, tehát illúzióval foglalkozó műveket. Ez már igazából a 30-as években megjelenik, például a Zebra című ikonikus alkotásán, hiszen ott is olyan módon kapcsolódik a két állatfigura, hogy a fekete és a fehér nagyon erős kontrasztjából alakul ki az összekapcsolódó alakja, a két állatnak különleges módon, úgyhogy még mozgás illúziója is megjelenik a képen. 1955-től Viktor Vazarelli már opárt művészként fogalmazható meg a művészettörténetben, és annak, ha lehet mondani, a legfontosabb alakjaként.
1: Sétáljunk át abba a kiállító részbe, ahol ezek a bizonyos szemkápráztató és szemet gyönyörködtető alkotások vannak az optikai illúzió eszközeivel.
0: Igen, Vazarelli életművének különlegessége, hogy rátalált egy színforma rendszerre, amelyben a szín és a forma egyenrangú. Ebből a rendszerből, amely egészen egyszerű formavilágból építkezik, tehát négyzetekből, körökből, illetve rombuszokból, bizonyos tiszta színekből, ezeket felhasználva, ha mondhatom, puzzleként kirakta ezeket a formarendszereket. Egyébként mindig készített papírkollást a nagy vásznai és nagy opárt művei elkészítése előtt. Igazából ezeket a műveket, mint egy kottaként használta, nézőt bevonva képzelte el ennek a látványnak a fokozását, amit természetesen minden esetben megvalósul.
2: A Viktor Vazarelli életművét bemutató kiállítás Budapesten a Szépművészeti Múzeumban látható.

0: grimasz nem mindig vicc, hanem olykor egy átmeneti állapot, amikor az arc kicsúszik a kontroll alól, és valami furcsa, olykor kellemetlen érzést kelt abban, aki ezt látja. Szabó Luca szegedi fotográfust ezek az érzelmi kifejezésmódok érdekelték, így jött létre az a fotósorozat, amely május végéig a Szegedi Nemzeti Színházban látható. A tárlaton Beslin Anita járt.
1: Azt hiszem, hogy azok, akik megérkeznek ide egy-egy előadás előtt, igencsak meglepődnek, ha nem hallották ennek a tárlatnak a hírét. Hogy is készültek ezek a fotók?
2: Úgy készültek, hogy kitaláltam, hogy grimaszos portrékat szeretnék készíteni, mert egy kicsikét már untam az ilyen beállított képeket, és egyszer magamról készítettem portrékat, és azok nem annyira tetszettek, ezért belegrimaszoltam a kamerába, és az a grimasz az viszont nagyon-nagyon tetszett nekem. Ezért megkértem utána egy pár barátomat, hogy grimaszoljon már nekem, és nagyon élveztem az egész folyamatot csinálni, meg nagyon érdekes volt, hogy milyen arcot fognak vágni, és hogy reagálnak, hogy nagyon közel megyek az arcukba az objektívvel.
1: De ezek akkor nem színészbarátok voltak?
2: Nem, ők nem színészbarátok voltak, ezt utána gondoltam tovább, hogy milyen jó lenne ezeket egy kicsit ismertebb arcokkal megcsinálni, hogy esetleg a felismerhetetlenségig grimaszolják magukat, nyújtják össze-vissza, megtátják a szájukat.
1: Dugják ki a nyelvüket.
2: Igen.
1: Megmondom őszintén, hogy most így ránézve Szélpár Szilveszter operaénekes fotográfiájára, magam is meglepődtem, mert egy jóképű fiatal művészről beszélünk, akit szerintem így még soha senki nem láthatott, maximum gyermekkorában az édesapja.
2: Igen, hát én azt gondolom, hogy többségüket nem láthatták így emberek. Van, aki annyira nem mert elengedni magát, bár én nagyon akaratos voltam, nem mindenkinél segített. Volt, akinél többször kellett kérni, hogy akkor egy kicsit még jobban, még valami durvábbat. És hát azért alakultak szerintem szépen itt az arcok.
1: Az a tapasztalat, hogy általában az ember szereti többször is lefotóztatni magát, éppen azért, hogy minél jobban nézzen ki a képen, de az arc játéka végül is, és az érzelmek tükre csak ugyan a grimasz, amely a színész mindennapjaihoz hozzátartozik. Tudom, hogy rendszeresen jár a Szegedi Nemzeti Színház különféle produkcióira, tehát színház szerető ember, és a színészeket is jól ismeri. Kellett egyfajta bizalom ahhoz, hogy ők vállalják ezt a feladatot?
2: Én úgy gondolom, hogy ezért kellett, de valahol ezt a személyemnek tudom be, hogy eléggé nyitottnak gondolom magam, és azt hiszem, vagy elhiszem magamról ezt, hogy tudok egyfajta nyugodtságot árasztani magamból, és van ahhoz elég bájom, hogy igent mondjanak nekem az ilyen felkérésekre. Van, akivel közelebbi viszonyban vagyok, van olyan színész, ők nyilván még könnyebben belementek, de egyébként többségük nagyon szívesen vállalta. Az első fotók, azok valamelyik évadzáron készültek, amikor még én csináltam a színháznak a fotókat.
1: Akkor ezek szerint ez hosszú folyamat?
2: Igen, elég hosszú. Ez 2021-ben találtam ki, azt hiszem, ezt az egészet, és akkor utána. Én szerintem 22 vagy 23 volt az évadzárón, ott elég sokan össze voltak gyűlve, és akkor gondoltam, hogy itt az alkalom, akkor most meg fogok kérni itt mindenkit, akit tudok. Volt, aki azt mondta, nem volt egyszerűen kedve. Például a Viczei Zsolt is elég kis gyermeteg grimaszt vág, és ő azt mondta, hogy azért, mert el volt már fáradva az évad végére, és annyit használta az arcát a különböző színdarabokban, hogy itt már csak egy ilyen kis félmosolyra sikerült, de nagyon meg vagyok elégedve ezzel is.
1: Miért éppen fekete-fehérben gondolkodott?
2: Szerintem sokkal jobban kijönnek így a különböző kis ráncok és az emberi arcnak a rejtett szépségei, amiket a szín szerintem elvinne, vagy nem annyira tudnánk így arra fókuszálni. És hát lényeges dolog, hogy megmutassuk, hogy igen, itt az embereknek nem tükörsima arcuk van. Itt kaptam valakitől egy olyan kommentet, hogy hát azért ki lehetett volna egy kicsit retusálni bizonyos részeken, és azt válaszoltam, hogy ne, ennek ez a lényege, hogy nincs ki retusálva, és mindenki tudta, hogy ekkora méretben lesznek kinyomtatva, elküldtem mindenkinek, hogy így fog kinézni, és így mentek bele a dologba, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, és szeretném ezt a projektet folytatni.
1: Merre felé?
2: Különböző színházakba szeretnék eljutni. Azt hiszem, kezdésként én lehet, hogy a Víg Színházzal próbálkoznék. Aztán a Békés Csabai Színházra gondoltam, meg a Kecskemétire, meg hát aztán is szép lassan, az milyen jó lenne, ha minden színházba lehetne.
1: Szabó Luca grimaszfotóit a Szegedi Nemzeti Színházban állították ki.

0: Új bábszínházi seregszemlét rendez a Vojtina Bábszínház Debrecenben Vonalfesztivál címmel május utolsó hétvégéjén. A sajtótájékoztatón Gyarmati Péter járt.
1: Mindig kockázatos útjára indítani egy új kulturális seregszemlét, mást gondol róla a szakma, a közönség és a helyi önkormányzat. Szentei Tamás Debrecen kulturális osztályvezetője azt mondta, a Vojtina Bábszínház a garancia az új eseményre.
2: A Vonal Fesztivál egy új fesztivál a színházi fesztiválok kínálatában Debrecenben, és azt reméli a Vojtina Bábszínház vezetése, Debrecen önkormányzat is, hogy ebből hagyomány lesz, és nem csak hogy hagyomány lesz, hanem terebélyesedik egyre több előadás. Akár úgy lehet mondani, hogy lesz a Deszkának egy bábszínházi vetülete, egy olyan színházi találkozó, amely szintén valamilyen módon, ha nem is a kortárs szövegek felől, de a kortárs megoldások felől közelíti meg a bábjátékot.
3: Ja, nem szoktak csak úgy vaktában elindítani egy fesztivált. Miért érezték úgy, hogy elindítják és mellé állnak?
2: Nagyon erős műhelymunka folyik a Vojtina Bábszínházban, tehát amikor ők megszülnek valamit, akár évadtervet, akár egy új fesztivál gondolatát, akkor biztos vagyok benne, hogy egy nagyon alapos és nagyon mély közös gondolkodás és párbeszéd eredményeképpen jelentkeznek a debreceniek felé.
1: Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház igazgatója és művészeti vezetője elmondta, a tervek szerint 2 évente rendezik meg a Vonalfesztivál Debrecenben. A Vásári Bábjáték Fóruma a páratlan években megrendezett Vörös Sipkások nemzetközi találkozója mellett ez lenne a másik szakmai fesztivál.
4: Több hiányérzetünk volt, amiért ezt fontosnak tartottuk. Az egyik, hogy nagyon kevés fesztivál van Magyarországon, ami a bábművészettel foglalkozik.
3: A Círóka.
4: A Círóka 2 évente.
3: Kecskeméten.
4: Kecskemét, így van, és ott nagyon-nagyon jó találkozások szoktak lenni. Miért? Mert a bábszínház maga választja ki, hogy mit visz, mit tart identitásához közel álló előadásnak. Tehát mindenki az önmaga által szeretett előadását viszi, és ez egy nagyon felszabadult együttlét. Tehát megnyílt bennünk annak a hiányérzete, hogy Debrecenben is szeretnénk a mi magunk közönségének egy olyan válogatást megmutatni folyamatosan 2 évente, ahogy utaltál is rá, ami nem a mi vojtinás előadásunknak az arszpolitikája, a színházi forma nyelve, hanem valami más, valami újabb és újabb útkeresés, valami újabb és újabb kísérletező bábszínházi forma, mert a bábművészek az elmúlt 10-15-20 évben nagyon-nagyon új színházi forma nyelvet teremtettek a képzés az iparművészet beemelésével.
3: Sokan azt gondolják, hogy visszafejlődött, pedig nem.
4: Pedig nem fejlődött vissza, sőt, így van, még a Vásári Bábjáték sem fejlődött vissza, hanem Kemény Henrike agyatékából építkezve a vásári bábjátékosok újabb és újabb formanyelvet találtak önmagukhoz, és mindenki megteremtette a maga által fontosnak tartott színházi forma nyelvét, tehát mindenki magára formálta Vitéz Lászlót, vagy éppen azt a figurát, amit vállalt, de a bábszínház volt olyan bátor és vakmerő, vagy a bábművészet, hogy az elmúlt 15-20 évben beemelt a táncot, a fizikai bábszínházat, az artistákat, beemelt olyan fantasztikus képzőművészeti, iparművészeti megvalósítási lehetőségeket, mint forma nyelv, mint esztétika, vizuális megoldás, ami folyamatosan a szöveg mögé láttatást engedi meg, tehát egy metaforikus világ és egy szürreális világ jött létre a színpadokon, a bárművészetben, és ezt látnia kell Debrecennek, hogy hol tart most a bárművészet, és akkor essen le az állunk attól, atyaég, hogy mennyire gazdag a bárművészet világa is.
1: És akkor a programok május 29-én pénteken mutatják be a budapesti Káva Kulturális Műhely Esti című középiskolásokat és felnőtteket megszólító produkcióját. Szombaton hasonló korosztálynak szól a szombathelyi Mesebolt Bábszínház Én a Vámpír című előadása, vasárnap pedig 4 éves kortól várják a gyerekeket a kecskeméti Círóka Bábszínház Kispipi és Kis Réce kalandjai című előadásra a Vojtina színpadára Debrecenben.
0: Május utolsó hétvégén lesz tehát a Vonal című bábfesztivál Debrecenben.

A kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Süveges Gergő volt ma. A műsor felelős szerkesztője Babucs Kriszta. Köszönjük a figyelmüket. Nánási Anikót hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra. Jó napot kívánunk. A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: A Tisza párt kampányvállalásainak teljesítését ígérte az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában Magyar Péter kormányfő.
1: Belgiumban vonattal ütközött egy iskolabusz, két gyerek és két felnőtt életét vesztette.
2: Marad a napos meleg idő, de holnap estétől előfordulhatnak záporok, zivatarok.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Király Erzsébet. A politikai privilégiumok leépítését nevezte a kormány egyik legfontosabb döntésének a miniszterelnök az országgyűlésben.
2: Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, csökkentik a miniszterelnök, a miniszterek és az állami cégvezetők fizetését. Megszüntetik az indokolatlan luxuskiadásokat, a politikai kifizetőhelyeket, és felülvizsgálják a több mint 1000 minden jogi alap nélkül kiadott diplomata útlevelet. Emellett, tette hozzá a kormányfő, javasolják az országgyűlésnek, hogy csökkentsék a képviselői fizetéseket és a költségkeretet is.
3: Az előző országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Ez a 200 milliárd forint, ez most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. És azt tudom mondani, hogy ha egy átlagos magyar munkavállaló nem kap 100 000 forintos telefonkeretet a munkájához, akkor valószínűleg egy országgyűlési képviselőnek, akinek több millió forintos jövedelme van, és mellette több millió forintos költségkerete, valószínűleg neki se kell, hogy járjon. Valószínűleg neki se kell, automatikusan járjon ez a kiváltság. A most következő 4 év alatt egy teljes évnyi parlamenti működési költséget tudunk így megspórolni a magyar embereknek minimum.
1: Minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki. Erről is a parlamentben beszélt a miniszterelnök.
2: Magyar Péter közölte, az elmúlt 2 hét alatt a minisztériumi átvilágítások részeként több 100 milliárd forintnyi fedezet nélküli kötelezettségvállalást fedeztek fel. Hozzátette, ezek hátterét és részleteit is be fogják mutatni.
3: A közlekedési tárcánál 286 milliárd forintnyi a költségvetésből kifelejtett kiadásokat. A Honvédelmi Minisztériumban pedig 1000 milliárdosnál is nagyobb keretszerződéseket. Hankó Balázs ex-minisztériumában 261 milliárd forintos szerződést. A magyar embereknek joguk van tudni, hogy milyen állapotban vettük át az országot, hogy mi az Orbán rendszer valódi öröksége.
1: A Fidesz frakció vezetője szerint Facebook kormányzás helyett érdemi cselekvésre van szükség.
2: Gulyás Gergely a miniszterelnök expozéjára reagálva elmondta, a Tisza párt számos választási ígéretét, például a 120 000 forintos minimálnyugdíj bevezetését, az SZIA csökkentését, valamint a kata adózási forma működésének visszaállítását támogatják. A korábbi jó döntések visszavonását azonban ellenzik.
4: Azt mondják, hogy az otthon támogatás és teremtési politika alapvetően jó. Ennek örülünk, tartsák fenn. Azt mondják, hogy a családtámogatás rendszere jó. Szintén az előző polgári kormánynak az eredménye. Tartsák fenn, a családi adókedvezménye legyen. Azt mondják, hogy a nemzetpolitikában alapvető változtatásra nincs szükség. Örülünk, tartsák fenn. Azt mondják, hogy a migrációs politikában sincs szükség, és itt még egy korrekcióra is képesek voltak, egy rosszul benyújtott alkotmánymódosításnak azt az első mondatát, ami a migráció alkotmányos alapjait meggyengítette, volna visszavonták. És azt mondták, hogy jó a 13. és 14. havi nyugdíj. De hogyha ez így van, hogy ezeket önök fenntartják, hogyha ezeket közös eredménynek tekintjük itt, mi mindannyian, akik a nemzetet vagyunk hivatottak egységesen szolgálni, akkor miért ez a gyűlöletkeltés? Miért a közjogi méltóságok sértegetése?
1: A KDNP a kormány minden olyan javaslatát támogatni fogja, amely az emberek érdekét szolgálja. Azokat azonban, amelyek az elmúlt 16 év eredményeit veszélyeztetik, nem, mondta a kereszténydemokraták frakció vezetője.
2: Rétvári Bence beszélt a miniszterelnöki időszak 8 évben korlátozását célzó kormányjavaslatról is. Szerinte ezt azért akarják elérni, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök, ehhez pedig még az alaptörvényt is módosítják.
5: Emlékszik ön az európai politikában valaha olyan esetre, hogy egy választáson győztes párt azzal kezdi a tevékenységét, hogy a rivális politikai erő első számú vezetőjét alaptörvényi szabályozással zárja ki a demokratikus politikai versenyből? Tud erre európai példát mondani? Egy banánköztársaságban lehet, hogy van ilyen, de európai demokráciában nem azzal kezd a győztes párt vezetője, sőt, nem is lépik ezt meg, hogy alaptörvényi szabályozással zárják ki azt, hogy a rivális párt vezetője vala is vissza tudjon kerülni.
1: A miniszterelnök felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, minden jó javaslatot támogatni fognak, de a demokrácia felszámolását nem.
2: Torockai László közölte, a parlamenti képviselők fizetésének csökkentésével egyetértenek, az önkormányzatoknál azonban óvatosságot javasolnak. Hozzátette, támogatják az 5 parlamenti vizsgálóbizottság megalakítását is.
6: Egy dolgot megint nem tudunk támogatni, hogy mind az 5 bizottságot Tisza pártos képvisele. Képzelje el, hogy például hogyan fogjuk beidéztetni önt Balási Gyula szerződéseivel kapcsolatban. Hiszen ön éveken keresztül, nem egy szerződést írt alá, éveken keresztül túlárazott szerződéseket írt alá és kötött Balási Gyulával. Ehhez kell a Mi Hazánk mozgalom, hogy a fideszes és akár az ön korrupció gyanús ügyeit is ki tudjuk majd vizsgálni.
1: Nem változtatott az alapkamaton a monetáris tanács, maradt 6,25%-on, jelentette be a jegybank.
2: A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor 25 bázisponttal.
1: A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát.
2: Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A közet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak.
1: Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője.
2: A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét.
1: Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. 2 diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 fiatal utazott, közülük többen súlyosan megsérültek, tájékoztatott a belga közlekedési miniszter.
2: A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel nem sokkal 8 óra után történt egy vasúti átjáróban a kelet-flandriai régióban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva.
1: Idehaza vásárlói bejelentések alapján és próbavásárlásokkal ellenőrzi a légitársaságokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
2: A szervezet sajtófőnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, tavaly több mint 300 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz, elsősorban járatkéséssel, járattörléssel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatban. Eitmann Norbert hozzátette, a hatóság segítségével csaknem 15,5 millió forint kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok. A mostani vizsgálat célja, hogy feltárják az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, hangsúlyozta a sajtófőnök.
7: Hogyha bármilyen problémánk felmerül a légitársasággal, mert például nem nyújtottak nekünk segítséget, nem megfelelően tájékoztattak, hogy a késés miatt a kártalanításhoz nem jutottunk hozzá, akkor mindenekelőtt írásban kell bejelentést tennünk a légitársasághoz, és ha elutasítanak, ebben az esetben fordulhatunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a békeltető testülethez, amely természetesen hatáskörükön belül eljárnak és segítenek az utasoknak. Mind a 3 órát meghaladó késés esetén, mind járattörlés esetén meghatározott összegű kártalanítási összeg jár. Ez az Európai Uniós rendeletnek alapján távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró összeg utasonként.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint 2 autó ütközött az M0-ás keleti szektorán Vecsésnél az M5-ös felé. A 38-as kilométernél a belső sávot lezárták. Több mint 5 kilométeres a kocsisor az M5-ösön Budapest felé a 27-es kilométernél, ahol 2 tehergépkocsi és 1 kamion koccant. Dolgoznak az M1-esen Hegyeshalom felé Lébénynél. 10 kilométeres torlódás alakult ki a 149-es kilométertől, arra szól a kocsisor.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
8: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Váci úton kifelé a Szekszárdi utca után. Balesetnél helyszínelnek a 7. kerületben a Veselényi utcában az Erzsébet körút előtt, és a Rottenmiller utcában az István utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Dologház utcánál, valamint Soroksáron a Haraszti úton a Millennium utca vonalában. Szép Csilla, BKK Info.
0: MÁV Info.
9: Köszöntöm a hallgatókat! Érd térségében járműhiba miatt több volánjárat kimarad, az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Elkezdődött a karbantartás a pécsi fővonalon, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs felé. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
10: Időjárás jelentés.
11: Holnap délutánig csaknem országszerte felhőtlen időben lesz részünk, majd főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok kialakulása várható. Napközben többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél, a záporokat, zivatarokat viharos, a hevesebb cellákat akár erősen viharos széllökések is kísérhetik. A minimum többnyire 12 és 19 fok között várható. Holnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Kókai Ádám, Hungaromet.
12: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Fácán Andrea, Seres Bea és Hajósi Bence nevében is köszönő figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra.
13: Műsorajánlat. Délelőtt.
14: Akár több mint 250 magyar településre szállíthatta kőzúzalékot az elmúlt 10 évben, a közelmúltban azbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott 4 osztrák bányából.
15: Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
14: Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az azbesztet az építőiparban. Milyen egészségügyi kockázatai vannak ennek a káros anyagnak, és hogy lehet mentesíteni az érintett útszakaszokat? Csak Tóth Enikő vagyok. Ezekkel a kérdésekkel is várom Önöket.
13: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
16: Nagyszabású gálaest. A Magyar Klasszikus Zene napján. Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
17: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
19: Jó napot kívánok, 4:05 előtt 2 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint tudja-e teljesíteni a kormány azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság elvár az uniós támogatásokért cserébe? És kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában azt mondta, 2%-os gazdasági növekedésre számít az idén. Holnap után, azaz csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyarország 10,4 milliárd eurónyi uniós forráshoz férhet hozzá 2026 végéig. Ez a keretösszeg a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz folyósításra vár, még zárolt részéből, valamint a kohéziós forrásokból áll. A kifizetésekhez és a teljes összeg lehívásához az Európai Bizottság által támasztott feltételek teljesítése szükséges. Önök tisztában vannak-e azzal, hogy melyek ezek a feltételek, és határidőre teljesíthetők-e? Mielőtt erről beszélünk, hallgassuk meg Császár Attila összeállítását.
20: A Tisza kormány győzelme esetén hazahozza az uniós forrásokat. Ígértem ezt többször is a kampányban, majd pedig a választási győzelmi beszédében Magyar Péter.
21: Hazahozzuk a magyar embereket megillető uniós forrásokat.
20: A miniszterelnök az RTL-nek adott szombatesti interjújában azt mondta, a tárgyalások jól haladnak, több egyeztetésen vannak túl, az uniós vezetők pedig nagyon pozitívan állnak ehhez a dologhoz. Magyar Péter a részletekről szólva úgy nyilatkozott, olyan programokat szeretnének elfogadtatni a bizottsággal, amelyek tényleg segítenek a magyar embereknek. Példaként említette, hogy a közlekedési és energetikai fejlesztési projektek mellett küzdenek egy nagy bérlakásfejlesztési program beindításáért is Magyarországon. Ehhez fel kell építeni a struktúrát, el kell fogadtatni a jogszabályi hátteret, így a kormányban és a minisztériumokban senki nem fog szabadságra menni ezen a nyáron, tette hozzá. Sorsdöntőnek nevezte a 10,4 milliárd eurós helyreállítási és a több ezer milliárd forint kohéziós forrás lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. Ezek mellett ott van még a 16 milliárd eurós védelmi ipari fejlesztési hitelkeret, amit még az előző kormány pályázott meg, de lehívni nem tudott, ezeket is felül kell vizsgálni, hangoztatta.
3: Az egyik legfontosabb vállalás a Tisza kormánynak az volt, hogy ezeket a pénzeket visszahozza.
20: A Covid utáni helyreállítási alapok forrásai, az Erasmus Plus és a kohéziós pénzek egy része járnak Magyarországnak, de további források is pályázhatók haderőfejlesztésre, erősítette meg az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa az M1-en. Máté Réka Zsuzsanna arra is felhívta a figyelmet, hogy a 27 szupermérföldkőnek nevezett elváráson túl további követelései is vannak Brüsszelnek.
3: Azok a pontok, amelyek most a sajtóban így megjelentek, mint vitáspontok, azok a nyugdíjreformmal kapcsolatosak, illetve az adóreformmal kapcsolatosak, ezek külön állnak a 27 szupermérföldkőtől, amelyek elsősorban a korrupcióval kapcsolatos, illetve más ilyen jogállamisági aggályokat oszlatná el az Európai Bizottság számára.
20: A hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón a miniszterelnök bejelentette, az Európai Bizottság elnökével levélben egyeztetett az uniós pénzek hazahozásáról. Néhány napon belül pedig Brüsszelbe utazik, ahol egy politikai megállapodást írhat alá Ursula von der Leyennel.
4: Alá tudjuk írni azt a politikai megállapodást a magyar kormány és az Európai Bizottság között, amely lehetővé fogja tenni, hogy ugye megfeszített munkával, egész nyáron dolgozva, de augusztus 31-ig minden kérdést le tudjunk zárni, és ez a sok ezer milliárd forint ez utána ütemezetten, gyorsan, de ütemezetten az ősz során megérkezzen Magyarországra.
20: Brüsszel már korábban azt közölte, hogy az augusztusi határidő előtt Magyarország megkapja a teljes gazdaságélénkítési keretet, de utalt arra, hogy a hiteleket nem. A bizottság ezért magasrangú tisztviselőkből álló csoportot küldött Budapestre a napokban, hogy a nemrég hivatalba lépett kormánnyal együtt részletesebb értékelést készítsen az uniós források felszabadítása érdekében.
22: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
19: Az Európai Parlament politikusai és a bizottságot vezető Ursula von der Leyen bár gratulált a magyarországi választások eredményéhez, de jelezték azt is, hogy az uniós források megnyitásával kapcsolatban óvatosan fognak eljárni. A lengyel példán okulva nem fogják biankó csekre odaadni az európai költségvetés forrásait, de lássuk, mit kell teljesíteni a támogatásokért. Vendégünk ma Horváth Sebestyén, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője, aki szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Jó napot
23: köszönöm,
19: kívánok!
23: Köszönöm, hívást, jó napot!
19: Nem is tudom, hogy hol kezdjük, mert itt most egy mondatra figyelmes lettem a Császár Attila féle összeállításban, hogy akkor van egy része ennek az Európai Uniós forrásnak, ha jól értettem, amit mindenféle feltétel nélkül odaadnak, ugye, tehát még az augusztus 31-i határidő előtt, és akkor csak tulajdonképpen az a hitelrész az, amihez teljesíteni kellene ezeket a bizonyos mérföldköveket, vagy feltételeket majd, amikről beszélgetünk. Szóval jól értettem én ezt?
23: Igen, hát kettőféle uniós pénz érkezik, vagy legalábbis érkezne Magyarországra. Az egyik az a szokásos 7 éves költségvetés. Ez több mint 20 milliárd euró, 2021 és 2027 közötti költségvetési ciklus alapján Magyarországnak jár. Ennek is jelenleg a 34%-a az be van fagyasztva. A másik, amiért most ténylegesen megy a verseny, az még a koronavírus járvány okozta gazdasági válságból való kilábalás miatt indított közös Európai Uniós hitelfelvétel, ez az úgynevezett helyreállítási és rezilienciaépítési alap. Ennek ezen belül a Magyarországra jutó rész az 10,4 milliárd euró. Ennek jelenleg a 91%-a van befagyasztva. És ezen 10,4 milliárd eurón belül, hát azt lehet mondani, hogy körülbelül a 70%-a az Magyarország esetében vissza nem térítendő támogatás, és a fennmaradó körülbelül 30% az, ami hitel, amit majd, hogyha megkapjuk, utána Magyarországnak törlesztenie is kell. Most azért van ez az augusztus 31-i határidő, mert 2020-2021-ben ezt a határidőt határozta meg az Európai Unió, hogy addigra, tehát most augusztus végéig fel kell oldania Magyarországnak, vagy jóvá kell hagynia az összes tagállamnak, összes tagállam által benyújtott tervezeteket, hogy mire fogjuk ezeket a forrásokat elkölteni. És igen, ezt a 27 mérföldkövet, szuper mérföldkövet kell teljesítenie Magyarországnak, de ezek csak a szuper mérföldkövek, összességében van hát majdnem 370 kisebb mérföldkő is, és ezen, tehát sok volt eddig a vitás kérdés, és akkor, ez egy nagyon széleskörű feltételrendszer.
2: Akkor mondjon már példákat, legyen olyan kedves, először is magyarázok meg, hogy mi az, hogy szuper mérföldkő, miért hívják ezt szuper mérföldkőnek, nem is értem pontosan, ezek feltételezem, hogy miért pont szuper mérföldkő, ezt nem pontosan értem, de akkor mondjon már rá példákat, legyen kedves, hogy mik ezek.
23: A teljes lista az nem nyilván, de olyan feltételek, vagy olyan teljesítendő feladatok vannak ezen feltételrendszerben, mint például az intézményi átláthatóságnak a javítása, a jogállamisági aggályoknak az orvoslása, a közbeszerzési rendszer versenyének az élénkítése. Egyébként csak egy gyors adat, hogy évelején hozták nyilvánosságra, hogy a tavalyi évben az összes uniós eljárásban lefolytatott közbeszerzés eljárásnak mekkora részében érkezett le csak egyetlen egy pályázó, ez egyébként 34% volt. Ez kismértékben magasabb az Európai Uniós átlagnál, de még így is ezzel a 34%-kal is az Európai Uniós középmezőnybe tartozunk. Tehát,
2: de egyébként ez törvénytelen?
23: Nem, hát van egy
2: irányelv. Most az Európai Unió azt várja tőlünk, hogy nálunk nulla legyen, miközben mindenhol van ilyen?
23: Hát az irányelv az az, hogy a közbeszerzési eljárásoknak 20%-a, ami maximum ilyen egy ajánlatos közbeszerzési lehet. A tagállamoknak a 95%-a nem éri el ezt a 20%-ot, ahogyan nem tettem ezzel a 34%-kal az uniós középmezőnyben vagyunk, tehát pusztán ezzel az indokkal nem lehetne indokolni, hogy miért fagyasztották be a Magyarországnak járó uniós forrásokat, de ugye nem tettem ez is egy a feltételek között. Meg lehet említeni még például, hát említettem az intézményi átláthatóságot, a modellváltott egyetemeknek az alacsonyabb fokú politikai befolyását, szóval ilyen feltételekre kell gondolni.
2: Ami ugyancsak nem példanélküli természetesen az Európai Unióban, de Magyarországról úgy látszik más feltételek vonatkoznak.
23: Igen.
2: Lássuk, mit mond József, ő az első hallgató ma, akit van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, József!
5: Tisztelettel köszöntöm, kedves, és a kedves hallgatókat is. Hát ugye az volt a kérdés, hogy tudja a kormány teljesíteni azt, amit az Unió elvárt tőle. Hát nekem az a véleményem erről, hogy muszáj lesz neki. És nem azért, mert sajnos ez a véleménye, nem azért, mert annyira jót akar az országnak, hanem olyan bajban van Magyar Péter, hogyha nem teljesíti, akkor a szavazói el fognak tőle pártolni. Hiszen az volt az egész kampányában, hogy ő hazahozza azt a rengeteg pénzt, ami kín van, holott már hallottam ilyet is, hogy közölte, hogy nem tudja mint hazahozni. Ugye egy kicsit változott
2: a híradóban bejátszottak egy-két nyilatkozatát, és abban van már határozottan vissza, hogy mondjam, hátrálás egy kicsit a dologból, hogy ez nem is olyan egyszerű, mint ahogy ő ezt úgy képzelte ugye annak idején. Hát nyilván nem egyszerű, persze.
5: Igen, és nagyon sok minden nem egyszerű, és csak sajnos az a baj, én megmondom őszintén, én Magyarországnak szurkolok, tehát jó volna, ha jól menne ennek a kormánynak, csak hát nem ezt érzem. Itt sok olyan dolog van, ami az előző kormánynak nem volt igazából kedves, azért nem kaptuk meg a pénzt. És például csak itt az előbb elhangzott a bérlakásépítési program. Igazából megkérdezem, hogy kinek építik. még az, hogy kinek, még ezt is hagyjuk, bár Magyarország nem az a, az a nép, mint például német, meg osztrák, hogy vérlakásokban laknak, mindenkinek saját tulajdona azt szereti, az van, de ki fogja építeni, leginkább ez a kérdésem. A Strabag, vagy kicsoda. Tehát itt olyan háttér megállapodások lesznek, hogy el fogják adni, hogy milyen jó, és akkor majd kiderül, hogy ki fogja innen a pénzt kivinni. És ugye most is összeült a parlament a mai nap, bizottságok jönnek létre, mindenféle elszámoltatásra, mindenféle bizottságokat alakítanak most, csak azért, hogy eltereljék majd a figyelmet a fontos, a legfontosabb dolgoktól, nyugdíjkorhatár emelés. Hát ugye erről se volt szó a kampányban, gondolom, rezsicsökkentés. Éppen ma olvasom a rezsicsökkentést, azt hiszem, hogy 3 vagy 4 országban van az Unióban, Szlovákia, Magyarország, Spanyolország, Litvánia, nem tudom pontosan idézni, hogy ki már az Unió követeli, hogy ezeket szüntessék meg. Ugye erről se volt igazából, szóval azt mondták, megtartanak mindent, amit ez a kormány. Az előző kormány, bocsánat, jó intézkedései voltak, de nem fogják tudni. Hát Magyar Péter nem a saját
2: igen, de ez mondjuk ezt még ugye kár jövendőlni, mert nem tudjuk végül is. Még csak most kezdődött ez a kormányzás, szóval adjunk arra esélyt, hogy azért...
5: Én nem tudom, természetes
2: mondtam, meg nyilvánvalóan egyébként az uniós pénzek nagyon jót tennének a magyar gazdaságnak, ez senki nem vitatja. Köszönöm szépen, benne. József, hogy elmondta a véleményét, és ismét Horváth Sebestyénhez fordulok, hogy ezek a bizonyos szuperfeltételek, mint ahogy ugye itt az előbb beszéltük, hogy hát vannak olyanok, amik igazából csak Magyarországra vannak szabva, vagy legalábbis nagyobb mértékben Magyarországtól várják el, mint más európai országoktól, hogy és hát azt is említette, hogy ennek a jó nagy része nem nyilvános, amin én őszintén csodálkozom, de majd beszéljünk erről, hogy miért nem nyilvános, hogyha az én bőrömre megy, akkor miért nem tudhatok róla. De hogy ezek a feltételek az ön meglátása szerint politikaiak, vagy pedig valóban van ennek bármifajta racionális magyarázata?
23: Hát közben még eszembe jutott még egy feltétel, ez az igazságügyi, az igazságszolgáltatásnak a reformja. Ez az a feltétel, amit már lehet tudni, hogy 2024-ben a bizottság úgy ítélte meg, hogy Magyarország teljesítette. És ennek köszönhetően oldották fel a 7 éves költségvetési forrásnak körülbelül a 65%-át, tehát az elmúlt 4 évben is tett lépéseket az előző kormányzat arra, hogy feloldják a befagyasztott forrásokat. Hát ezt így nehéz megítélni, hogy mennyire politikai és mennyire ténylegesen indokolt az unió által elvárt intézkedések. Az tény, hogy például visszatérve a közbeszerzési eljárásokra, hogy a 34% az még mindig nem 20%. Igen. De ugye nem tettem, ezt a tagállamoknak a 95%-a nem éri el ezt a 20%-ot, tehát biztos, hogy van egyfajta politikai indítatás is, hogy az uniós források visszatartásával akarta lerendezni, hogyha lehet így fogalmazni, a korábbi kormányzattal fennálló vitáit az Európai Bizottság. De ugye ez egy veszélyes fegyver, mert hogyha felébresztheti a többi tagállami vezetést, hogy az Európai Unió vezetése ilyen eszközökhöz folyamodhat akkor, hogyha valamilyen vitája támad valamelyik tagállam vezetésével.
2: És mi a helyzet a nem nyilvános mérföldkövekkel, vagy titkosított mérföldkövekkel, hogy ez így egyébként ez egy normál gyakorlat, hogy az a tagállam, vagy annak a tagállamnak a népessége nem tudhat arról, hogy mi vár rájuk.
23: Nagyjából ki lehet silabizálni a különböző nyilatkozatok, illetve a tárgyaló feleknek a nyilatkozataiból, hogy mik ezek a szuper mérföldkövek, illetve mi ez az összességében majdnem 370 teljesítendő feltétel, de egy összeszedett dokumentum, ahol ez össze van foglalva, az sehol sem elérhető.
2: És ez a 375, azt mondta 375?
23: Majdnem 370, ha jól emlékszem, akkor kereken jó, akkor ez 368.
2: Jó, akkor mondjuk azt, hogy 350, mert akkor az egy jó szám. Ezek egyébként mennyire közelítenek a mindennapi élethez? Tehát, hogy mennyire befolyásolják a mindennapi életet, vagy pedig úgy fölöttünk lebeg, mint mondjuk például az igazságügyi reformja, ami adott esetben a hétköznapi embert, hogyha nincsen jó vitásjogi ügye, akkor nem nagyon szokta érdekelni. Szóval mennyire húsba vágóak? Na, ez a kérdésem.
23: Hát összességében ez a 27 szuper mérföldkő is olyan, hogy ha ezt így meglátjuk leírva, hogy az intézményi átláthatóság, az intézményi transzparenciát fokozni kell, az összességében az átlagszavazóknak nem mond sok mindent. Igen, de ez összességében azt jelenti, hogy például a modellváltott egyetemek esetében a fenntartó alapítványban nem lehet még hivatalt is betöltő politikus. Ez is egy eleme ennek, vagy az intézményi átláthatóságba kapcsolódik az, hogy például a szükséges és a közérdeket képviselő, vagy közérdek érdeklődésére számot tartó dokumentumok, azok nyilvánosak. Ez is az átláthatóságnak az egyik része.
2: Akkor most 4:30 van, ha hírek következnek 2 percben. A mikrofonnál Bordi András.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több 100 millió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélesen változott. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvivőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Hangsúlyozta, az EU ukrajnai delegációja továbbra is Kijevben marad. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. A Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén, a Zala megyében a földi permetezést végzik, így védekeznek, a Körösök térségében, valamint a Tisza déli szakaszán pedig levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek. Ami az időjárást illeti, holnap délutánig napos száraz idő lesz, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Az éjszakai 12-19 fok után napközben 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
2: Jó napot kívánok, 3 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint tudja-e teljesíteni a kormány azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság elvár az uniós támogatásokért cserébe? És kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00. Rövid szöveges üzenetet a 39666-os SMS számra tudnak küldeni, és a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Sürget az idő, a befagyasztott Európai Uniós források, különösen a helyreállítási alap, vagy teljes nevén helyreállítási és reziliencia építési eszköz milliárdjainak hazahozatala szempontjából. Ha sikeresek a tárgyalások, akkor 10,4 milliárd euró, ami több mint 3800 milliárd forint érkezhetne be az év végéig a magyar államkasszába. Ebből 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, csak nem 4 milliárd euró pedig kedvezményes kamatozású hitel lenne. De hogyan néz ki a gyakorlatban ennek a hasznosítása? A tegnapi Jó reggelt Magyarország vendége volt Máté Réka Zsuzsanna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Őt kérdezte Csete Beáta.
0: Mi az, amit meg tud valósítani ennyire rövid idő alatt? Augusztus 31 a határidő, a pénzek lehívásának a határideje. Ugye itt, ha jól tudom, utófinanszírozott projektekről van szó.
3: Igen, tehát ezeknek az alapoknak az a jellegzetessége, hogy nem kell először megépíteni mondjuk a bérlakásokat, és aztán majd a költségeket az Európai Unió vállalja, hanem egyértelmű mutatókkal kell bizonyítani azt, hogy egy adott program megtörtént. És ott nem kifejezetten azt várják, hogy felépüljön a bérlakás, hanem az, hogy lássák, hogy a bérlakást hogyan használják, és kik veszik igénybe. És akkor fizet.
0: Tehát ez majd... elég, hogyha egy részletes projektet benyújtanak?
3: Alapvetően nem volna elég, viszont Lengyelország példáján láttuk azt, hogy Lengyelországban is bevoltak fagyasztva Magyarországhoz hasonlóan ezek az alapok, ott viszont az új lengyel miniszterelnök ígérete alapján egyszerűen csak felszabadították ezeket az alapokat, bekerültek egy pénzintézethez, és akkor onnan már lehetett tovább vinni a pénzeket, mikor az Európai Bizottság rábólintott. Tehát reménykedjünk, hogy Magyarország esetében is ez lesz, hogy valamilyen szinten egy kicsit igazi a beadott terveken, és az Európai Bizottság jóvá hagyja, hogy egy valamilyen konstrukcióban egy pénzintézethez megérkezzenek az alapok, és ahogyan sikerül ezeket a beruházásokat elvégezni, utána veheti a magyar gazdaság kézbe ezeket a pénzeket.
22: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
2: Vendégünk itt a stúdióban továbbra is Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány elemzője, és együtt hallgattuk az iménti bejátszót. Úgy látszik, ma ilyen nap van, hogy én nem mindent értek, de így nem pontosan értettem ezt a bérlakás program ügyet, hogy akkor most meg kell építeni, vagy nem kell megépíteni, vagy előtte ide jön a pénz, és akkor most ha akarom, megépítem, ha akarom, nem. Szóval segítsen tisztán látni ebben az ügyben.
23: Az Európai Uniós forrásokat mindig úgy utalják ki, hogy már a megvalósult, hogy előbb meg kell valósítani a projektet, mondjuk nem tudom, hogy egy autópálya építés, akkor előbb tagállami pénzből fel kell építeni azt az adott útszakaszt, és utána az Európai Unió finanszírozza ennek a költségeit. Tehát ez az úgynevezett utófinanszírozási modell. Most az is felmerült a jelenlegi vitában, hogy az eredetileg leadott beruházási listát, azt hát gyakorlatilag kukázzák, és olyan projektekre, olyan beruházásokra fogjuk megkapni ezt az RRF alapból a forrásokat, amelyek eredetileg nem szerepeltek ebbe a beruházási listában, de már megvalósították őket, és ezzel sikeresen teljesíteni tudjuk, nem csak az augusztus 31-i határidőt, hanem a december 31-ét, ugye, és december 31-ig ki is kell utalni ezeket a pénzeket.
2: Szó volt még nyugdíjreformról, adóreformról, ezek mit takarhatnak?
23: Hát
2: mi az elvárás?
23: A nyugdíjrendszer, most jelenleg ez is egy vitás, vagy ez is kettő vitáspont volt az előző heti tárgyalásban. Mindkét javaslatnak egyelőre úgy néz ki, hogy a jelenlegi kormányzat ellenáll. A nyugdíjreform arra vonatkozik egyrészt, hogy a nyugdíjrendszernek a fenntarthatóságát azt
2: kell
23: javítani. Igen. Illetve még a nyugdíjak, a legalacsonyabb nyugdíjaknak az értékét azt emelni is akarja az Európai Bizottság. Ennek is ellenállt a magyar kormányzat arra hivatkozva, hogy ez túl nagy terhet róna a költségvetésre. A másik vitáspont az az adórendszernek a reformja, itt elsődlegesen a különadókra, a szektoriális különadók kivezetését javasolja az Európai Bizottság. Ennek a javaslatnak vagy ötletnek is ellenáll a jelenlegi kormányzat arra hivatkozva, hogy a költségvetés így is nehéz helyzetben van, hiszen az idei évi hiány az el fogja érni a GDP-nek az 5%-át. És ugye az lenne az ideális, hogyha 3% alatti lenne a deficit, erre hivatkozva az idei évben nem fogják a különadókat kivezetni.
2: Na, akkor nézzünk néhány SMS-t, és utána Imrével beszélgetünk, aki itt van már a vonalban. Azt mondja, hogy B. Géza írja, hogy az unió elvárásait teljesítheti a magyar kormány, de kérdés, hogy milyen áron szuverenitási csökkentésével biztosan. vagy csökkenéssel biztosan nem éri meg, mármint nyilván hazahozni nem éri meg, így érti a kedves hallgató. De milyen áron hozza haza az ezeket a pénzeket a rezsicsökkentés eltörlése, migránsok beengedése árán? Természetesen nagy kérdőjel az SMS végén. László azt mondja, kérdés, mit kér az Európai Unió a pénzért? Erről semmit sem hallunk, gyanús a hallgatás. Aztán elvtelenül nem szabad mindent megszavazni, de az sem szabad, amit Orbánék csináltak, hogy csak azért is mindent megvétóztak, akár egyedül a 27 közül. Ez egy 30-as számról érkezett. Aztán tosutelettel jött, ez tisztelettel, csak nem fogom tudni elolvasni, Károly talán. Véleményem szerint az a pénz már nincs is meg, az Unió mindent kitalál, hogy ne kelljen fizetni, először 20 milliárdról volt szó, most már csak 10 milliárd az összeg. És még egy 70-es számról, miért is kell megfelelni azért, ami alapból jár az országnak? Bő 20 éve tagok vagyunk, és még mernek elvárásokat fogalmazni.

0: szerepet játszik, hogy vége annak a politikának, ugye, amit nyíltan vállaltunk, hogy mi vagyunk a botak ülők között, meg a homok a láncszemen, meg nem tudom. És most már nem akarunk talán elfoglalni Brüsszelt, hanem végre partnerek is együttműködőek vagyunk mi is. Így valószínűleg, hogy könnyebben jutunk hozzá. Itt elhangzott ez a 20 meg 10 milliárd épp az SMS-ek között. Én, ha jól vettem ki, akkor a 10 az ebben az évben még, tehát 20 a teljes.
1: Igen, abszolút így van.
0: Igen, és hát erre nekünk szükségünk is lenne, erre is szükségünk lenne. Ugye hát nem tudjuk ezeket a mérföldköveket, amit itt elhangzott. Nyilván is mi nem is fogjuk tudni az összeset, mert nem is a mi dolgunk.
1: De gondolja, hogy ez rendjén való, hogy nem tudjuk?
0: Már úgy nem, hogy mi.
1: Igen. Úgy értem, hogy mi egyszerű rádióhallgatók, igen, miközben hát ugye velünk fog megtörténni.
0: Én azt gondolom, hogy ha ezt így most kitennék valami honlapra vagy egy oldalra, 5% lenne, aki azt végigolvasná, és annak is újabb 5% azt próbálná értelmezni, meg igazán megérteni, meg elmélyülni. Tehát nem a mi dolgunk igazából ennyire a részletek. Ugye elhangzott az is, hogy probléma például az egyjelentkezős közbeszerzések, ha jól hallottam.
1: Igen, jól hallottam. Hát
0: most kérdés, hogy nálunk is ugye ismerve az előző rendszer, hogy ez mennyire volt probléma, hogy az egyjelentkező általában nagyjából mindig ugyanabból az 5 merességből került ki. Tehát, hogy nem volt igazi verseny, hogy nem tudtak hozzáférni nagyon sokan közbeszerzésekhez, meg munkákhoz. Tehát, hogyha azért ezeknek most így vége lesz, nyilván, hogy partnerként fognak hozzánk állni, és ha látják, hogy hát nem beszélve ugye, amit nagyon évek óta problémák, ezek pont talán az egybeszerzéshez közbeszerzések is hozták, ezt az igen jelentős túlárazással épült sokszor látványprojektek, amire lehet, hogy szüksége, és erre EU-s pénzek mentek el nagy részt sokszor. Tehát, hogyha ezeknek vége lesz, és hogyha ezt tudjuk, hát most már nem jó szó bizonyítani, mert nem bizonyítani kell, de hogyha ezt elhiszik nekünk, meg azt fogják látni, hogy ennek így vége, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebben fogunk hozzáférni mi is a többi országhoz hasonlóan ezekhez a pénzekhez végre.
1: Köszönöm szépen.
0: Itt elhangzott még ez a legalacsony nyugdíjak emelés, hogy ez például ez is egy mérföldkő, vagy nem tudom. Hát erre már, ha én jól figyeltem, már múlt héten ígéretet tett a miniszterelnök. Sőt, ez benne volt a programban, hogy...
1: Igen, én is úgy emlékszem, hogy szóba kell. Igen.
0: Ami szintén egyébként nagyon fontos lenne, mert tényleg megalázó ember alatti 100 ezer forintos nyugdíjból élni. Tehát, hogy ezt egyébként is illene rendezni, hát most akkor bízunk benne, hogy ez is. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen, Imre, viszont hallásra. Hát egyébként itt hozzáfűzve, csak így a nyugdíjakhoz ilyen kis farkincának, hogy ez akkor lenne igazságos, mert szerintem nem teljességen igazságos, de cáfoljon meg, hogyha többi nyugdíjat is fölemelnék, mert hogy ugye azért a nyugdíjrendszer mégiscsak azon alapul, hogy ki mennyit dolgozott, mennyit tett hozzá a közöshöz, nem, de bár?
2: Igen, hát összességében a fizetésnek a mértéke, illetve az, hogy meddig fizette a nyugdíjjárulékot a munkavállaló, ez nagy vonalakban ez az alapja a nyugdíjszámításnak. Ugye elhangzott, hogy a mostani kormánypártnak is a választási kampányban szerepelt a programjában az ígéretei között, hogy a legalacsonyabb nyugdíjakat emelni fogják. Bízom benne, vagy remélem, hogy ez meg is fog történni. Most a vitáspontot az jelenti, hogy az augusztus 31-i tárgyalási határidőig kellene ezt teljesíteni, de a jelenlegi költségvetési helyzetben úgy ítéli meg a kormányzat, hogy erre nincsen most a következő szűk, vagy bő 3 hónapban lehetőség.
1: Még a közbeszerzésekről egy egyenes mondat, és akkor Árpáddal folytatjuk majd mindjárt a műsort, csak ez is eszembe jutott, hogy azt mondta itt Imre, hogy ugye nem volt itt igazi verseny, meg ugye általában ezek az egyszereplős közbeszerzések, ezek többnyire azonos körhöz kötöttek. És azért bennem ilyenkor mindig felmerül, hogy de vajon akkor mondjuk kivel kellett volna versenyezni, hogyha nincsen mondjuk adott esetben az az egy darab, amelyik el tud indulni, mondjuk egy nagy beruházás, egy útépítés, egy vasútfejlesztés, nem tudom, mi minden kötődik ezekhez az egy szereplős közbeszerzésekhez. Kivel kellett volna mondjuk akkor Magyarországnak versenyezni? Nyilván útépítések tekintetében a Strabaggal és egyéb fajta külföldi, nagyon tőkeerős cégekkel feltételezem.
2: Ilyet, ez egy,
1: hát ennek is van indoka, csak arra igen. Szeretnék, hogyha válaszolna, hogy van.
2: Hát az egész Európai Unióban jellemző az, hogy az Európai Uniós eljárásban lefolytatott közbeszerzéseknek a 25-35% közötti arány

0: az, amire csak egyetlen egy ajánlat érkezik, és ugye a hídépítést szokták egy ilyen iskola példának, vagy iskola példaként kiemelni, mondjuk egy ilyen hídépítési pályázatban szerepel egy olyan feltétel, hogy olyan cég nyerheti meg ezt a hídépítési pályázatot, aki már korábban épített hidat. Hát azért viszonylag kevés olyan vállalkozás van, aki mondjuk egy Dunahidat meg tudna építeni Magyarországon, épp ezért van, hogy ilyen nagyobb projektekre csak kevesebb cég jelentkezik. De a most felállt kormányzat azt ígéri, hogy az elmúlt 22 évben, amióta Európai Uniós tagok vagyunk, a korábbi közbeszerzési eljárásokat felül fogják vizsgálni, és ez alapján majd ki fog derülni, hogy ténylegesen milyen volt a versenyeztetési helyzet, és hogy ténylegesen történtek-e túlárazások.
1: Árpád, parancsoljon, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, adjon Isten mindenkinek. Én egy kicsit másképpen látom a dolgot. Tehát ez olyan, mint egy társas játék, hogy egy kicsit furcsának fog tűnni, de menet közben változnak a játékszabályok. És nekem, én azt látom így kívülállóként, hogy az életben nem lesz olyan kormány, ami megfelelne bárkinek is az Unióban, hogy Magyarország minden kritériumnak megfeleljen, mert mindig kitalálnak valamit, hol ez nem jó, hol az nem jó. És ha van egy szerződés, egy megállapodás, akkor ott már nyílt lapokkal kell játszani, akkor ezek a feltételek, ami alapján biztosítani fogjuk, és nem az, hogy még menet közben jaj, még ezt is, jaj, még azt is, hanem akkor vagy elfogadják, vagy nem fogadják el a kihívást. Igazándiból a történelem során meg mindig az derül ki, hogy a nyugat valójában sosem akarta Magyarországnak a javát, de a javait annál inkább.
1: Értem. Értem. Köszönöm szépen. Istvánnal folytatjuk. Jó napot kívánok, István.
3: Jó napot kívánok. Hát igen, ez amit az úr az utolsó mondatában mondott, az eléggé igaznak érzem. Annak idején, mikor volt az uniós csatlakozás, akkor én, mint ilyen szendvics ember úgy jártam Budapesten, március 1993-ban, amikor kampányoltak, hogy csatlakozás egyenlő hazárulás, egyenlő nemzet halál. A négy liberális elv, a munkaerő, a szolgáltatás, a tőke és az áru, a szabad áramlás az gyakorlatilag szolgálvá teszi ezt az országot, a munkaerő java elmegy, mert többet tudnak fizetni nyugaton, a szolgáltatás bejönnek, akárcsak az áru, a posta helyett a különböző nyugati nagypénzzel rendelkező futásszolgálatok, a tőke az gyakorlatilag felvásárol mindent, ami számára fontos. Hát az áru az meg beöntik a nyakunkba, tehát gyakorlatilag felvásárlók vagyunk, az önellátás megszűnik. Na most én az, hogy itt kuncsorgunk pénzért, és miért is kuncsorgunk, hát egy szabad ország, egy független ország teremthet pénzt. Miért nem teremtünk mi pénzt, és miért függünk mi bárkitől is? Azért megmondom őszintén, mert azok a politikai vezetőink, akik ezt a közel 40-35-40 évet összehoztán, sőt, ha végigmegyünk még a háború utáni, vagy igen a végéig, akkor azt kell mondjam, hogy hazaárulók voltak. Nem a haza, az emberek érdekét nézték. És ha most nézem ezt, ami most van, hogy könyörgünk pénzért, és a kérdés, amit feltettek, hát az arról szól, hogy meg kell felelni azoknak az igényeknek, hogy egység legyen Európában. Eddig Orbán egy kerékkötő volt ilyen szempontból, de azok a fontos kérdések, azok nekem is tetszenek. Amúgy nagyon sok szereplőt hordoz a Fidesz, és nem véletlenül vesztették el a választást. De azok az emberek, akik szavaztak, tudták, hogy mi ellen szavaznak, de hogy mire, azt nem tudták. És ez rövidesen ki fog derülni. Egy olyan ember, éppen most néztem a parlamentet, egy sajnos idegeim nem tudja korlámban tartani. Az az ember lett ma Magyarországon a miniszterelnök, aki, ha egy kicsit is az embernek van emberismerete, azért nagy kérdőjele. De igencsak távol tartottam volna magát a választástól. Én úgy mentem el szavazni, hogy azt mondtam, és ne is fejezem mindjárt, hogy a tudatlanság legfőbb bizonyíték a pártoskodás. Nem akarnak az emberek, helyesebben a politikai vezetők egymással szemben leülni úgy, hogy kitárulkozzanak, hogy kinek milyen ötlete van. Mert igazából nincs olyan, nagyon kevés olyan ötlet van, ami ezt az országot kiúszhatná abból, amiben van.
1: Köszönöm szépen, István. Volt itt egy érdekes kérdés, hogy miért nem teremtünk mi pénzt. Hát gondolom, hogy ez azért nem egészen ilyen egyszerű történet. De egyébként mindaz, amit István itt elmondott arról, hogy elmegy a magyar munkaerő, mert hogy máshol többet fizetnek, ugye, hogy tőkeerős cégek leuralják voltak éppen a magyar piacot. Ez mind abból adódik, hogy itt azért volt 45 olyan esztendő, amikor itt nem sikerült igazából tőkeerős cégeket fölépíteni, és nyilván a rendszerváltozás sem úgy sült el, ahogy mi azt álmainkban elképzeltük annak idején.
0: Igen, de ennek ellenére azért az Európai Uniónak, illetve az Európai Uniós tagságunknak sokkal több pozitívuma van, mint negatívuma vagy hátránya. A problémát az jelenti, hogy az ilyen integrációs szervezeteknek is megvannak a különböző fokai. Mondjuk, nem tudom, egy pusztán kereskedelmi vámunióra vonatkozó integráció, ami mondjuk 1992 előtt jellemezte az Európai Unió jogelődjét, az egy sokkal alacsonyabb fokú elköteleződést jelentett. A tagállamok sokkal nagyobb a szuverenitása, vagy autonómiája, hogyha lehet is fogalmazni. Aztán van egy következő lépcsőfok, amikor már egy gazdasági unióról lehet beszélni. Jelenleg az Európai Unió is egy ilyen státuszban van, és van a legfelsőbb integrációs fokozat, a politikai unió, amikor már a tagállamoknak az autonómiája ez leginkább lecsökken. Akik most euroszkeptikusak, euroszkeptikus politikai erők, azok pont azt mondják, hogy a jelenlegi integrációs szinten kellene megállni, ezen a gazdasági együttműködések, azokat lehet fokozni, hiszen azok minden egyes tagállamnak pozitív következményekkel fognak járni. A politikai unió a sok vitás kérdés miatt pedig megvalósíthatatlan lesz a valóságban.
1: Jó, de hát ugye azért mégiscsak minden jel arra mutat, hogy itt egy Európai Egyesült Államok elképzelése készül, és a jelen pillanatban Európai Uniót vezetők többsége az e felé szeretne elmozdulni, de talán meg kellene kérdezni az európai lakosságot a nagy demokrácia nevében talán, hogy ők mit szeretnének, nem?
0: Igen, tény, hogy van egy ilyen dinamika, hogy az Európai Bizottság az sokkal nagyobb hatáskört, illetve sokkal több jogkört akar magához vonni, de azért számos olyan tagállam van, most nem csak az eddigiekben Magyarországra lehetett gondolni, hanem például Franciaország is egy olyan ország, a francia elnök is azért korlátozni akarja az Európai Bizottságnak a túlterjeszkedését. De például a műsorban eddig arról beszéltünk, hogy a források felszabadításához milyen feltételeket kell teljesíteni a tagállamoknak. Van egy úgynevezett, csak gyors fél percben elmondom, hogy van egy úgynevezett, most már több mint másfél évtizede menő európai szemeszter nevű kezdeményezés. Ezek az úgynevezett országspecifikus ajánlások és országjelentések. Az eddigiekben az Európai Bizottság ezt egy ilyen ajánlásként kiosztotta minden egyes tagállamnak, országonként eltérően, hogy annak az adott tagállamnak mit ajánl. Eddig ez semmit nem jelentett. Egy kedves gesztus volt, hogy oké, kaptunk egy listát, hogy mi az, amit az Európai Bizottság ajánl az adott tagállamnak. Most azt tervezik, hogy a következő 7 éves költségvetési ciklus, ami 2028-ban fog indulni, ezen ajánlás, ország specifikus ajánlásban megfogalmazott javaslatok teljesítéséhez fogják kötni, hogy a tagállamok fognak egyáltalán pénzt kapni. Ez is egy olyan lépés.
1: Magyarul kötelező.
0: Ami inkább a szorosabb európai integrációt fogja elősegíteni.
1: Hát majd látjuk akkor, hogy a 7 éves költségvetést hányan fogják megszavazni. Ott végül is azért egy csomó minden kiderül ezzel kapcsolatban, gondolom én. Ide akkor most pontot teszünk. Nagyon szépen köszönöm Horváth Sebestyénnek, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjének, hogy itt volt, és mi pedig hamarosan második témánkkal megyünk tovább.
4: Jó napot, Magyarország!
1: A jó idő beköszöntével egyre többen látogatnak külföldre, egy társas utazásnál vagy repülős útnál szinte automatikusan kötünk biztosítást, de ha egyénileg indulunk nyaralni, például autóval, akkor is észszerű utasbiztosítást kötni. Nem árt tudni, hogy enélkül a külföldi orvosi ellátás költsége a magyar pénztárcákhoz mérten borsosárú lenne egy esetleges bekövetkező kisebb vagy nagyobb baleset esetén. Hasznos tanácsok utazás előtt Zilai Zsuzsától.
5: Az utasbiztosítás minden esetben fontos, akkor is, ha külföldön vagy belföldön tervezzük a nyári pihenést, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs elnöke. Jenei Attila hangsúlyozta, Magyarországon 18 biztosító kínálatából választhatunk, a legmegfelelőbb opció megtalálásához pedig érdemes szakember segítségét kérni. Hozzátette, az alapbiztosítási csomag általában balesetre, podgyászkárra, lopásra, hazaszállításra és asszisztencre vonatkozik, de érdemes a nyaralás típusához igazodó csomagot választani.
6: Nem mindegy, hogy milyen helyszínre megyünk, nem mindegy, hogy mondjuk sportolni akarunk, szabadidősportot vagy extrém sportokat, most látják, hogy forrong a világ, nem mindegy, hogy egy háború közepébe csöppenünk, terrortámadás éri a környezetünket, tehát nagyon sok olyan szempont lehet, amire hangsúlyozom, hogy mindre van biztosítási lehetőség, nagyon sok kockázatra van, nagyon sok fedezet, de ehhez a mi felelősségünk is kell, hogy felelősség teljesen kössük meg az utasbiztosítást.
5: A nagyértékű eszközöket, például az okostelefont, tabletet, fényképezőgépet, biciklit is érdemes biztosítani, tette hozzá a szakember. Jenei Attila kitért arra is, hogy az Európai Unió tagországaiban az uniós egészségbiztosítási kártya ingyenes orvosi ellátást nyújt, de a teljes körű szolgáltatáshoz érdemes saját biztosítást is kötni.
6: Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igazából egy teljes körű utasbiztosítással együtt nyújt védelmet. Mindig a részes adott EU tagállamnak a társadalombiztosítási szabályai szerint térít, hogyha ott bennünket bármi baleset ér, viszont ahol mondjuk az adott állam állampolgárnak is önrészt kellene fizetni, vagy egy sürgősségi beavatkozás, vagy egy helikopteres szállítást pluszban kell fizetni, azt nem feltétlenül fogja az Európai Egészségbiztosítási Kártya fedezni, hogyha nincsen hozzá egy megfelelően megkötött utasbiztosításunk.
5: Jenei Attila szerint folyamatosan bővül a hazai biztosítási piac, az ügyfelek pedig évről évre tudatosabbak.
4: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
1: Nos, lássuk, hogy önök mit gondolnak az utas biztosításról. Önök szoktak-e kötni utazáskor? Milyen esetben kötnek? Milyen esetben tekintenek el ettől? Miklós van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Miklós!
7: Kész csokom, Zsuzsa, Ajda Miklós vagyok. Hát ebben a jelenlegi, hát ez most már olyan 8-10 évre visszamenőleg, ebben a jelenlegi egyre bizonytalanabb világban szerintem szükség van valami fajta utasbiztosításra, bár hozzáteszem, hogy mióta Európában bevándorlás van, azóta én nem utazok külföldre, sokkal értelmesebbnek tartom itthon a magyar vállalkozók zsebébe tenni azt a pénzt, amit én esetleg külföldre vinnék.
1: De volt már dolga, Miklós, a biztosítóval, amikor mondjuk adott esetben a biztosítóra fizetnie kellett?
7: Nem, hála Istennek.
1: Aha, mert erről is érdekelne azért a tapasztalata valakinek.
7: Hát mindig voltam annyira körültekintő, és lehetséges, hogy szerencsém is volt, mert soha nem kerültem olyan helyzetbe, de elég ma végignézni egy akármilyen csatorna, akármilyen híradóját, ami nem más, mint egy bűnügyi krónika, úgyhogy nekem ebből elég volt. Ezzel együtt azt mondom, hogy ebben a mai bizonytalan világban sajnos szükség van biztosításra. Ezt mondom úgy, hogy általában én a biztosításoknak a legalább 50%-át lehúzásnak gondolom. Sokféle variációja van ennek. Maradjunk például az autóknál, a közlekedésnél. Nem akarok biztos...
1: Erre már a sok időnk nem lesz, hogy ezt megbeszéljük.
7: Nem is akarom, csak céloztam rá, de ha az ember körültekintően utazik, és körültekintően köt biztosítást, akkor megúszhatja károsodás nélkül, ha csak nem az egészségét éri valami olyan kár, ami mellett még egy biztosítás nem biztos, hogy visszaadja az egészséget.
1: Köszönöm szépen, Miklós,
7: köszönöm
1: szépen, hogy elmondta a véleményét, viszont hallásra.
4: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
1: 17 óra van, a hírek következnek, a mikrofonnál Borbi András.
8: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Szerint az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tiszapárt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik, a keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. Erről az előterjesztő Mellétei Barna Márton beszélt az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenné a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alapforrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. A 27 szupermérföldkő az igazságszolgáltatás függetlenségére és az uniós pénzügyi érdekek védelmére vonatkozik. A Magyar Tudományos Akadémia kész visszafogadni az elcsatolt kutatóhálózatot, azon belül az ELTE-hez került központokat, erősítette meg korábbi álláspontját az MTA jelenlegi és júniustól hivatalba lépő elnöke. Frany Tamás és Pósfai Mihály ugyanakkor jelezték Darázs Lénárd rektornak, hogy az ELTE-n tervezett véleménynyilvánító szavazás időpontját korainak tartják, mert még nem egyeztettek a visszatérés feltételeiről, így a dolgozóknak nincs elegendő ismeretük a felelős döntéshozatalhoz. Amerikai szabadalmat kapott a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia. A nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródásos balesetek kockázatát. Ez újabb jelentős mérföldkő a technológia nemzetközi elismerésében, és egyben jelzi, hogy a magyar kutatók megoldása globális szinten is újszerűnek számít. Szabadlábra helyezték Hilarion orosz metropolitát a cseh hatóságok. Az orosz ortodox egyház nyugalmazott vezetőjét kábítószer birtoklás és szállítás gyanújával vasárnap vette őrizetbe a cseh rendőrség. A metropolita ellen a cseh hatóságok nem emeltek semmiféle vádat, és szabadlábra helyezése után személyi jogai semmiben nincsenek korlátozva. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. Két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 gyermek utazott, őket kritikus, de stabil állapotban vitték kórházba, tájékoztatott a belga közlekedési miniszter. A vonat utasai közül nem sérült meg senki. A baleset reggel, nem sokkal 8 óra után történt egy vasúti átjáróban, a kelet-flandriai régióban. Az első jelentések szerint az átjáró le volt zárva. Hőhullám sújtja a Nyugat-Balkánt. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, miután az előrejelzések szerint a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén holnapig ugyancsak 34 fokos csúcshőmérsékleteket jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. A nyugat-balkáni térségben májusban általában 18 és 23 fok között van az átlaghőmérséklet. Ami a hazai időjárást illeti, országszerte zavartalan a napsütés, eső nem lesz. Holnap délutánig hasonló időre számíthatunk, aztán északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Az éjszakai 12-19 fok után napközben 29 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Csütörtökön és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás azonban továbbra is nagyon magas.
4: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
1: 5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást? Telefonszámunk 759-52-00, amit elérnek 061 és 0630-as előhívóval is, szöveges üzenetet pedig a 39.666-os SMS számra írhatnak. Sok bosszúságtól kímélhetjük meg magunkat külföldön egy néhány ezer forintos utasbiztosítással, amit akár a mobilunkról is megköthetünk. Betegség vagy baleset esetén telefonon kérhetünk segítséget a biztosítótól, ahol elmondják, hogy melyik problémával hova érdemes fordulni. Hasonlóképpen segít a biztosító, ha saját vagy bérelt autóval történik valami, és a biztosítási csomag tartalmazza az autós asszisztencia szolgáltatást. De hogyan érdemes biztosítást kötni? A vonalban Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, szóval hallgatókat is!
1: Mielőtt rátérünk a hogyanra, azt mondja meg nekem, legyen olyan kedves, hogy van-e valami fajta arány arra nézvést, hogy hányan kötnek és hányan nem kötnek biztosítást, illetve hogy azok közül, akik nem kötnek biztosítást, hányan kötnek ki, akár kórházban, akár más jellegű baleseti körülmény éri őket.
9: Igen, hát ezeket az arányokat, hogy az utazók hány százaléka köt utas biztosításban nagyon régóta figyeljük és nézegetjük. Amikor komolyabban elkezdett foglalkozni a szakma azzal, hogy az utazóknak legyen utas biztosításuk, akkor alig 30%-uk az utazóknak kötött biztosítás, mondjuk egy kb. 10 évvel ezelőtt, ami nagyon-nagyon kevés, tehát 10 utazóból alig 3. Most ez a szám már legyen 60-65%, néha 70%-ot is eléri, de azt gondolom, hogy a tudatosság ennél egy kicsit még magasabb. Többen vannak, akik azt hiszik, hogy megfelelő biztosításuk van, mert azt gondolják mondjuk, hogy a bankkártyájuk mögötti utasbiztosítás vagy a lakásbiztosításhoz csatolt utasbiztosítás fedezi az utazásuknak az összes kellemetlenségét. Ők azért tévednek, ezek nem teljes körű utasbiztosítások, tehát úgy mondom, hogy 90%-a már kötni szeretne, de 70%-ának van is igazi utasbiztosítása.
1: De akkor miért vannak az ilyen fajta más jellegű biztosításokhoz kapcsolva, mondjuk utasbiztosításig, hogyha egyébként nem sokat ér? Mert úgy veszem ki a szavaiból, ugye, hogy azt mondja, hogy hát ez azért annyira nem jó.
9: Annyira nem, hát igazából ezek ilyen csalogató termékek, vagy hogy is mondjam, a biztosítások mögött, tehát nem mondom teljesen értéktelennek, de például mondjuk egy bankkártya mögötti utas biztosításra vonatkozhatnak olyan szabályok, hogy csak akkor lép életbe, ha aktiválja az ügyfél, ha esetleg külföldön vesz fel pénzt automatából, vagy befárad előtte a bankjához. Tehát ezek ilyen nem igazán, ezek a kapcsolt termékek ilyen úgymond tényleg egy csalogató, hogy ennél a banknál is a számlát, még ez is van benne, még az is van benne, ennél a lakásbiztosításnál még ez is van, még ez is van. De igazából teljes körű védelmet az az utas biztosítás tud garantálni, amit konkrétan arra az adott utazásra kötünk, és akkor a hogyan rákanyarodva fel kell mérni azt a kockázatot, ami ránk leselkedik. Tehát nyilván, hogyha egy bécsi autóbuszos kirándulásra megyünk, akkor nem lesz szükség a hegyi mentésre, de mondjuk, hogyha akár extrém sportolni, vagy akár síelni, vagy komolyabb igénybevételt, vagy szeretnénk kalandokat átélni az nyári utazásunk során, akkor bizony fejekkel strófolni a biztosítás a minőségét. Mi úgy szoktuk ezt így jelezni, az utazáshoz is könnyebb legyen megérteni, hogy 1-5 csillagig vannak a biztosítások, úgy, mint a szállodák, ha utazunk. Az 1-csillagos, 2-csillagos biztosítások azok valóban olyanok is, és a 4-5 csillagos biztosítások azok, amelyek minden olyan igényt lefednek, amit egy biztosítástól elvárnánk.
1: Hát ugye akkor mondjuk az 5%-os, vagy az 5-csillagos, azt el tudjuk képzelni nagyjából, hogy ott minden költségünket nyilván valamilyen úton-módon fedezi a biztosító, de például egy 1%-os biztosítás az mit fedez?
9: Tehát úgy tudnám mondani, hogy a leginkább mutatója azon túl, hogy milyen szolgáltatások vannak benne, az összegszerűség. Tehát egy 1-csillagos utasbiztosításnál mondjuk néha 3-4, esetleg 5 millió forint a gyógyításra fordítható. Azért azt tudjuk, hogy egy kórházi kezelésen az nagyon gyorsan el tud fogyni egy ilyen kicsi összeg, és akkor így megyünk fölfelé. Egy 4-csillagos esetében már 50-100 millió forint, egy 5-csillagosnál meg korlátlan, így van leírva a kötvénybe is, tehát nem minden. egy, hogy korlátlan pénzmennyiség áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy a kórházba addig kezeljenek, amíg meggyógyulunk mi vagy a családtagjaink, vagy éppen alig néhány millió forint. Tehát ez a legfontosabb különbség, ami még különbségek lehetnek az egyéb szolgáltatások, a sürgősségi fogászati ellátás például, ugye nagyon bosszantó tud lenni, de hogy ne csak betegségről vagy balesetről beszéljünk, itt vannak a járatkimaradások, a podgyászelvesztések, külföldön, hogyha rablótámadás ér minket, vagy kirabolnak, összes pénzünk eltűnik, akkor a biztosító előleget is képes utalni nekünk. Tehát vannak olyan szolgáltatások, amiket a biztosítók az alapján fejlesztettek ki, amilyen típusú bajba szoktak kerülni az utazók.
1: Mik a leggyakoribb esetek, amikor a biztosítást igénybe kell venni?
9: Hát mindenképpen azért a balesetek és a rosszul létek általában szerencsére kisebbek, természetesen vannak nagy horrorisztikus esetek is, amikor ugye mindig tanul a szakma, de mert ugye most azért az elmúlt időben jellemző volt, ugye a hirtelen kitört háborús helyzetek, vulkánkitörés is volt, egy-két éve Rodosz is égett hosszú-hosszú időn át, tehát vannak azért olyan helyzetek, amikor hirtelen nagyon nagy problémák történnek, és nagy segítségre van szükség. A leggyakoribb mostanában a járatkimaradás, még a betegségek, meg a megbetegedések mellett, illetve az olyan jellegű járatkimaradások, amik már útlemondással is járnak, tehát mondjuk egy ilyen kapcsolt utazásra egyszerűen nem ér ki az ügyfél egy több napos olyan programra, ahol kifizetett szálloda, szolgáltatások és egyéb dolgok lehetnek, bérautó akár, ezek azért nagyon-nagyon fájók tudnak lenni, és ilyenkor a biztosításhoz jó hozzányúlni. Egy járatkimaradás vagy egy autó lerobbanás esetén néha több napot kénytelen egy család eltölteni, vagy Horvátország vagy autópálya mellett, vagy éppen idegen reptéren, az ott felmerülő költségek is most már egyre gyakrabban előfordulnak. Tehát tényleg most már azt mondom, hogy nem csak felelőtlenség, hanem egy kicsit vakmerőség is egy megfelelő utas biztosítás nélkül elindulni.
1: Na, azt hiszem, ez figyelmeztetésnek pont jó, amit az utolsó mondatában elmondott. Nagyon szépen köszönöm Németh Péternek, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. Értékesítés és kommunikációs igazgatójának, hogy megosztotta velünk itt a legfőbb tudnivalókat, és László itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, László!
10: Kedves akarom, tisztelte üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja. Hát a biztosítás, mint az úr is, a szakértő úr is elmondta, vannak 1-5-ig, hát én úgy gondolom, hogy 1-4-ig azt feleslegesnek tartom. Én például olyat soha nem kötök, ami csak részleges. Ha van egy célom, akkor az biztosítva legyen, és azt hívják biztosításnak, a többi ilyen lehúzás. Különleges biztosítások például, amit javasolnék feltétlenül, okvetlenül, hogyha a repülővel utazik valaki, csomagbiztosítása legyen. Én sokszor utaztam repülővel, és legalább 20 esetben nem kaptam meg a csomagomat. És ha nem lett a biztosításom, bizony komoly kár ért volna.
1: Hát ez még velem, hál' Istennek, sose fordult elő. Eddig mindig megtaláltam a bőröd.
10: Én Németországban dolgoztam, és többször jöttem volna, amikor mondta kétszer. Tehát ezért talán sűrű volt.
1: Igen, nyilván többet hozott, mint én.
10: Tehát nem annyira sűrű. De én nekem itt volt a családom, én pedig ott dolgoztam.
1: Világos.
10: Azért jutottam erre. Arról nem is beszélve, hogy hivatalos közlés szerint Németországban napi 70 késelés van. Kérem szépen, ez a helyzet ott. Tehát én nem is igen ajánlom, hogy biztosítás nélkül, amiben nincs bekötve, akár csak átlépje a Németország határát. Uh-huh. De ugyanez hasonlóan a Olaszországban és az északi államokban, Hollandiában is. Tehát ezeket figyelembe kell venni, mikor elindulunk, és a biztosítást megkötjük, és arra az időtartamra kössük meg. Az nagyon fontos. Van, amikor egyetlen nap.
1: És számít, így van. Igen.
10: Túlmegy, és akkor nem kap semmit az ember, azt hiszi, hogy biztosít van, és még sincsen.
1: Köszönöm szépen, László, a hasznos tanácsait, és Pétert tudjuk még röviden meghallgatni. Jó napot kívánok, Péter!
11: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Megint egy nagyon jó téma. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a biztosítás, főleg akkor, hogyha család megy, de ha csak külön megyünk, vagy gyereket engedünk el osztályra, tehát tanulmányi útra, vagy bármire. Én úgy gondolom, hogy mi még mindig jól jártunk, hogy kötöttünk biztosítást, mert bármi történhet menet közben, és ez a történet lehet egy síbaleset is, ahonnan mondjuk helikopterrel, vagy repülővel, vagy bármivel kell hazahozni az embert, és mondjuk sürgős a mentés, annak óriási költségei vannak,
1: De néha hát az van, megfizethetetlen amikor... az a helyzet, hogy az emberek nincsen biztosít, az milliókba kerül.
12: Így van, és nekünk volt, tehát volt olyan családtag, aki síjjel is közben mondjuk elesett, vagy megsérült, és a hegyről helikopterrel hozták le.
1: 5 millióval körül van, ugye?
12: Hát igen, szinte megszámálhatatlan forintát számolva. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat jelent, hogyha bármi történik az emberrel, ugyan rendőrségi jegyzőkönyv és egyéb papírok kellenek, de nagyon korrektek a biztosítók és mindenki. De többek között a repülőjegyeknél is előfordul ilyen, hogyha mondjuk elveszik a podgyászunk, vagy bármi, és arra van egy biztosításunk nagyon jó, de ez mondom még egyszer, betegség, autó, gépjárműtörés, eszközöknek a tönkretétele, vagy bármilyen esemény, hogyha történik, és pénz nélkül marad az ember, nagyon sokat jelent a biztosítás, vagy egy olyan biztosítónak beszélni a mondjuk úgy közvetlen elérhető ügyfélszolgálatával, vagy kollégájával, aki az adott országnak egy képviselője ott, és gyakorlatilag ő tud iránymutatást adni arra, hogy hogyan járjunk el, hogyha bármilyen esemény történt velünk. De azt kell tudni a részleteket az illetőnek, vagy a biztosítási szakembernek, akivel mi kapcsolatot tartunk.
1: Köszönöm szépen.
12: Ez a nagy segítség. A biztosítás. Én nem ajánlom mindenkinek, hogy kössön és úgy menjen.
1: Ön gyakran utazik egyébként, Péter?
12: Család utazott nagyon sokat, igen, meg mostanában a gyerekek, sőt azt mondhatom, hogy egyik nap keresi az ember a fiát, és mondja, hogy tudnék-e utalni összeget, és azt kérdezem, hogy találkozunk-e, vagy elérünk-e, és azt mondja, hogy Velencébe van. Tehát ők most már kiruccanak a fiatalok, igen. Ez a generáció erről híres, és nagyon jó, hogyha van biztosítás, mert tényleg, hogyha bármi történik, én csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy kössön egy korrekt, teljes mértékű biztosítást arra, aki egy-két hétre jobban megéri, mint hogy a millió forintot utána ki kell fizetni bármire.
1: Köszönöm szépen, Péter. És akkor ez legyen a biztosításról a végszó, mert hogy műsorunk végéhez értünk, holnap a következő témákkal várjuk majd önöket. Mit gondol 14. Leó pápa első enciklikájáról, amelyben azt írja, hogy ne váljon a mesterséges intelligencia a globális elit fegyverévé. És hallott-e arról, hogy az Európai Fogyasztói Szervezet 27 országból 29 tagszervezettel együtt panaszt nyújtott be az Európai Bizottság a Meta, a TikTok és a Google ellen, amiért nem kezelik megfelelően a pénzügyi csaló hirdetések terjedését a platformjaikon. A mai adás szerkesztője Horváth Katalina, hangmérnök Szilágyi Zsolt volt, a telefonnál Kovács Bernadett és Meszesán György fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm mindenkinek, aki ma telefonált vagy SMS-t írt, a többi kedves hallgatónak pedig a figyelmet. Halász Zsuzsát hallották, hamarosan a Nemzeti Sport Krónikával jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a következő felkészülési mérkőzésekre. Lettország elleni vereséggel zárta a svájci jégkorong elitvilágbajnokságot a magyar férfi válogatott. Sikerrel vették az első kört Marozsán Fábiánék a Roland Garroson. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Finnország és Kazasztán elleni felkészülési mérkőzésekre készülő magyar labdarúgó válogatott ma megkezdte a közös munkát, ám Schön Szabolcs nélkül. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint Schön egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot, ahol az első edzés előtt Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn kapusa válaszolt az újságírók kérdéseire.
2: Nyilván az előző két mérkőzés tapogatózó volt, az előző két barátságos mérkőzés, úgyhogy vissza szeretném majd egy élvezhető futballdal mutatni a következő két mérkőzésen, nyilván mind a kettőt megnyerni. Nyilván amikor a mester lenyilatkozta, hogy egyértelmű, hogy én vagyok az első számú, azért ez nagyon megtiszteltető, de hogy ezt a múltban is nyilatkoztam már a sajtó felé, hogy én sose fogok úgy tekinteni a pozíciómra, hogy biztos pozíció, akkor kapom meg, amikor megérdemlem, és hogyha teszek érte, úgyhogy ez lesz bennem mindig, hogy azért meg kell dolgozok, hogy első számú legyek, és hogyha magamnak azt mondom, hogy most megérdemlem, akkor tartom magam első számúnak. És hát igen, két óriási tehetség van most a keretben még. Árminnal dolgoztam együtt a Puskás Akadémiában is, úgyhogy őt ismerem. Hát részükről elvárásom igazából egyáltalán nincs, hogy segítsenek engem. Igazából az én dolgom lesz feléjük, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni a csapatba, és hogy én segítsem őket, hogy minél hamarabb úgy illeszkedjenek be, hogy akár majd lehetőséget is kaphassanak a jövőben, hiszen övéké a jövő. Igazából sose tekintettem kollégával kapcsolatban így rivalizálásra, én mindig csak a saját dolgomat tettem. Dolgoztam kőkeményen, bíztam saját magamba, illetve abba a munkába, amit elvégeztem. Ez a jövőben is így lesz, és tényleg a fiatalokat pedig bármibe fogom támogatni, amiben csak szükségük van rám.
1: Következzen az egyik újonc, Szendrei Norbert, az Zalaegerszeg középpályása is nyilatkozott.
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, szóval ez egy kellemes dolog, hogy így a szünetből ugye be kellett jönni. Igazából nagyon pozitívak a várakozásaim, tudom, hogy egy jó közegbe csöppennek bele, ismerem a játékosok nagy részét, szóval igazából csak a pozitívan tekintek előre. Arról még nem beszéltem úgymond a szövetségi kapitánya, hogy mit várnak tőlem, erre ilyen konkrét választ nem tudok adni. Hogy én mit várok magamtól, igazából az, hogy felszabadultan tudjak itt teljesíteni az edzéseken, megpróbálom a legjobb tudásom szerint megoldani a dolgokat, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Hát igazából volt a szezon után bennem egy kis negatív érzés, nyilván az elvesztett kupa döntő után is, meg hogy nem sikerült negyedik helyet mondjuk elérni. De a szezon előtt meg ha ezt mondták volna nekünk, hogy mondjuk nem tudom, az első hatba fogunk végezni, és kupa döntőt játszottunk, akkor biztos, hogy aláírtam volna, szóval mire ide érkeztem, már nem volt bennem semmilyen tüske. Hát most a saját szempontomból olyan messze menő következtetéseket nem szeretnék mondani, mondom először, ezzel az első héttel foglalkozok. Azzal szeretném megalapozni azt, hogy talán akkor a jövőben is számít rám a szövetségi kapitány. Ezért így a csapatba se nagyon szeretnék így belemenni, hogy igazából mit várok magunktól, amit a Balázs is mondott. Nyilván ugye két győzelmet szeretnénk, de ennél többet én nem szeretnék mondani, mert nem voltam itt előtte, nem tudom, hogy mik történtek a múltba. Szóval igazából ennyi az én részemben.
1: 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elitvilágbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyeddöntőbe. Majoros Gergely a Nemzeti Sportnak értékelt, a magyarok szövetségi kapitányát Kaiser Tamás kérdezte.
4: Hogy élted meg ezt a mai meccset a kispadról?
5: Nehezen. Mivel már itt tehetetlenek voltunk, azt gondolom, hogy ami bennünk volt, azt kitettük a jégre, de nem volt bennünk elég ahhoz, hogy szorossá tudjunk tenni egy mérkőzést egy ilyen ellenfél ellen. Amíg volt energia, addig jól nézett ki az eleje, aztán ahogy elkezdett elmenni az erő, úgy lemaradtunk egy-egy ütemmel, és azután általában vagy gólhelyzetekben, vagy kiállításokban végződött, és egyik sem egy jó irány nekünk nyilván.
4: Ugye 21 harmadot játszott le ezen a világbajnokságon a csapat. A 21 harmadból mennyivel vagy elégedett, és ez a szám, ez megfelelő-e?
5: Hát én azt hiszem, hogy 15-16-tal elégedettek lehetünk. Az erőfeszítéssel ma is, tehát én nem azt bírálom ma, hanem egyszerűen azzal, hogy mi tegnap 4-kor az Egyesült Államokkal összecsaptunk, és ott tényleg ott is mindent adtunk, nem nagyon taktikáztunk azon, hogy majd mi lesz másnap. Ők pihenőből jöttek, így egész más volt a két csapat energiaszintje. Nyilván a képessége meg természetesen más, tehát ezt pontosan tudjuk. De mi általában az extrém odaadásunkkal, a kiváló munkamorálunkkal valamit ellensúlyozni tudunk abból a technikai fölényből, ami ezen a szinten az ellenfeleinknél van. Ma nem volt elég erő ahhoz, hogy ezt megtegyük.
6: Közelebb kerültünk tavalyhoz képest az A csoport közepéhez, vagy inkább A csoportos már ez a válogatott, mint mondjuk egy évvel ezelőtt?
5: Én azt gondolom, és minden szám is azt mutatta, ha igazán mélyre nézzünk, hogy közelebb kerültünk valamivel ehhez a szinthez. Azt gondolom, hogy a finn meccs az jobb volt, mint tavaly bármelyik top csapat elleni mérkőzés. A svájci is jobb volt, csak volt egy harmad, ahol nagyon rosszul néztünk ki, és ott az eredmény elment, tehát ott az eredményjelzőnek ugyanolyan rosszul néz ki, mint a tavalyi, de azt gondolom, hogy összességében azért jobb volt. Olyan meccsünk, mint az Egyesült Államok elleni nem nagyon volt a tavalyi VB-n top csapat ellen. A bennmaradási rangadó, azt szerintem mindkét évben meggyőző teljesítmény nyújtottunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen haladunk előre. Ma ez a realitás, ahol tartunk. Akkor, ha mindent kiteszünk a jégre, ha nem, akkor nekünk itt nagyon csúnya dolgok történnének, de arra büszke lehet minden játékos, hogy én azt gondolom, hogy mindenki mindent megtett az összes mérkőzésen. Így leginkább, ami történt, az mind vagy nagyon jó, de minimum vállalható.
1: Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Marozsán Fábián a hazai szövetség kommunikációs vezetőjének, Siklós Eriknek nyilatkozott.
7: Mindenkinek fontos, főleg, hogy Grand Slam-en tud mérkőzést nyerni, legyen ez egyéni vagy páros. Ezt mindig is mondtam, hogy az egyéni a prioritás értelemszerűen, de hogyha párosban tudok nyerni, annak is nagyon örülök, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív.
8: Ez azt is jelenti, hogy kicsit jobban vagy egészségileg, mert tudom, hogy küzdöttél itt az elmúlt napokban azért ezzel azzal.
7: Ezt nem feltétlenül jelenteném ki. Ahogy telnek a napok, azért bízom benne, hogy egyre jobb állapotban, érzésekkel leszek, mind a pályán kívül. Csinálom a dolgomat, valószínűleg egy picit kevesebb edzés fogok végezni, jobban tudjak pihenni, vagy regenerálódni, és készülni majd a következő hetekre, és meglátjuk, hogy páros közben ez mennyire fog visszahúzni, vagy mennyire lesz nehezebb. Azért itt is éreztem azt, hogy egy idő után azért nehezebb volt a játék, meg a koncentráció, de egy betegség után ez teljesen normális. Hát én eléggé közepesre tenném ezt a sallagszezont abból a szempontból, hogy azért voltak jó sikerek, voltak fájó vereségek. Játszottam ugye a legelső salakos versenyen egy elődöntőt, szerintem ez pozitív. Nem feltétlenül sikerült mindenhol megvédenem a pontjaimat, és nem feltétlenül előrefelé mentem a világranglistán, hanem egy picit hátrafelé, ez nem annyira jó dolog, de próbálom azt a nagy egészet nézni, és az a fontos, hogy év végén legyek abban a pozícióban, ahol szeretnék, vagy ahhoz inkább közelebb, mint távolabb, úgyhogy meglátjuk, hosszú még viszonylag az év, jön most egy olyan időszak, ugye a fű, ami nem feltétlenül a kedvencem, és hát soha nem lehet tudni, hogy ez mit tartogat. Remélem, hogy egy pár győzelmet azért valahogy össze tudok szedni, és ez nagyon pozitív lenne, és jól is esne a lelkemnek. Főleg így, hogy az elmúlt pár hétben azért nem sikerült annyira sok mérkőzést játszanom sem, meg nyernem sem. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebben a következő egy-másfél hónapban itt a fülön. Fülön bármi lehet, az biztos. Nem tudom, hogy kell-e bármit mondanom erre a fűre. Bízom benne, hogy ahogy idősödök, egy picit rutinosabb leszek, és valahogy megtanulom majd használni a játékomat, de egyelőre nem annyira látom még magam abban a szempontból, hogy nagyon sikeres füves szezon tudnék produkálni, de hogyha van egy kicsi szerencsém és egy jó sorsolás és jó napokat fogok ki, akkor benne van az, hogy bőven tudok mérkőzéseket nyerni, de ezt meglátjuk majd, amikor a Wimbledon után beszélgetünk remélhetőleg.
1: Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin dúó ellen. Női egyesben Gáfi Dalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság női egyes első fordulójából, így nem jutott a 64 közé. És meglepetésre férfi egyesben pedig Daniel Medvegyev búcsúzott 5 játszma után. Én köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
9: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: 17:30, jó estét kívánunk. A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
11: A politikai kiváltságok megszüntetését is ígérte napirend előtti felszólalásában a kormányfő az új országgyűlés első plenáris ülésén.
10: Belgiumban 2 gyerek és 2 felnőtt meghalt, amikor vonattal ütközött egy iskolabusz.
11: Nem változott az alapkamat, maradt 6,25% az iránymutató érték.
10: Az időjárásról?
11: Marad a napos, meleg idő, de holnap estétől előfordulhatnak záporok, zivatarok.
10: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Átláthatóságot, önmérsékletet, valamint a korrupciós és hatalmi visszaélési ügyek nyilvánosságra hozatalát ígérte az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, a kormány döntései a működő és emberséges Magyarország megteremtését szolgálják. Kovács Márton összeállítása.
12: Amikor az ország bajban van, akkor a jelszavunk legyen, a közös jelszavunk, ha kérhetem, az önmérséklet.
13: A politikai privilégiumok leépítését nevezte a kormány egyik legfontosabb döntésének a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, csökkentik a miniszterelnök, a miniszterek és az állami cégvezetők fizetését, megszüntetik a luxuskiadásokat, a politikai kifizetőhelyeket és felülvizsgálják a több mint 1000 minden jogi alap nélkül kiadott diplomát. Emellett tette hozzá a kormányfő, javasolják az országgyűlésnek, hogy csökkentsék a képviselői fizetéseket és a költségkeretet is.
12: Az előző országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Ez a 200 milliárd forint, ez most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni.
13: Minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az elmúlt 2 hétben a minisztériumi átvilágítások alatt több 100 milliárd forintnyi fedezet nélküli kötelezettségvállalást találtak.
12: A közlekedési tárcánál 286 milliárd forintnyi a költségvetésből kifelejtett kiadásokat. A Honvédelmi Minisztériumban pedig 1000 milliárdosnál is nagyobb keretszerződéseket. Hankó Balázs ex-minisztériumában 261 milliárd forintos szerződést.
13: Megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, a közérdekű vagyonkezelői alapítványok rendszerét átalakítják, emellett minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyet nyilvánosságra hoznak. Mondta a kormányfő.
12: Kezdeményezi a Tisza frakció a végrehajtási rendszer visszaéléseit vizsgáló bizottságot, a Magyar Nemzeti Bank körüli több 100 milliárdos közpénzbotrányt feltáró bizottságot, a fideszes kegyelmi botrányt vizsgáló bizottságot, és a gyermekvédelmi rendszer válságát és a rendszerváltás időszakában a spontán privatizációt vizsgáló bizottságot.
13: Minden embernek joga van a működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahit ügyekben a kilakoltatások felfüggesztését, a rászoruló családok iskolakezdési támogatást kapnak, azok pedig, akiknek alacsony a nyugdíjuk, szép kártyát. Hozzátette, átalakítják a végrehajtási, a felszámolási és a közjegyzői rendszert, és mindent megtesznek azért, hogy Magyarország megkapja a nekijáró uniós támogatásokat.
10: A miniszterelnök napirend előtti felszólalására a frakciók létszámának növekvő sorrendjében a képviselőcsoportok vezetői is reagáltak. Részletek Zilai Zsuzsannától.
14: A Mi Hazánk frakció vezetője a miniszterelnök felszólalására reagálva azt mondta, minden jó javaslatot támogatni fognak, de a demokrácia felszámolását nem. Torockai László közölte, támogatják az 5 parlamenti vizsgálóbizottság megalakítását, és a parlamenti képviselők fizetésének csökkentésével is egyetértenek, az önkormányzatoknál azonban óvatosságot javasolnak.
15: Nagyon helyes, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentik. A polgármesterek fizetését azt szerintem gondol. Újra, mert abból még nagyon sok baj lehet. Tehát, hogyha tényleg csak olyanok mennek majd egy polgármesternek mondjuk vidéken, akiknek akár mondjuk a minimálbér is jó lesz, akkor nem biztos, hogy ez jó lesz, lehet, hogy a korrupciós kockázat fog ezzel majd növekedni.
14: A KDNP a kormány minden olyan javaslatát támogatni fogja, amely a magyar emberek érdekét szolgálja. Azokat azonban, amelyek az elmúlt 16 év eredményeit veszélyeztetik, nem. Erről a kereszténydemokraták frakció vezetője beszélt. Rétvári Bence emellett kritizálta a miniszterelnöki időszak 8 évben korlátozását célzó javaslatot.
16: Mi 199-en kerültünk ide az emberek bizalmából. Nem mi választottuk egymást, hanem az emberek választottak minket. Önöket is nagyon sokan, 3,4 milliónyan, minket is 2,5 millióan. Azért küldtek minket ide, hogy az egész nemzetet szolgáljuk, az egész nemzetet tegyük sikeresebbé.
14: A Fidesz frakció vezetője úgy reagált, hogy véget ért a választási időszak. Itt az idő és a lehetőség arra, hogy érdemi cselekvés kezdődjön. Gulyás Gergely hozzátette, a Tisza párt számos választási ígéretét, például a 120 ezer forintos minimálnyugdíj bevezetését, az SZIA csökkentését, valamint a KATA adózási forma működésének visszaállítását támogatják. A korábbi jó döntések visszavonását azonban ellenzik.
17: Önök felhatalmazásra dolgozzanak az országért. Mi azt tudtuk tenni, hogy megfeleztük annak idején az országgyűlési képviselők létszámát, és megfeleztük az önkormányzatokban dolgozó képviselőknek a számát. Szerintem ez egy jó lépés, és egyetértek azzal, hogy bármilyen képviselői fizetéscsökkentést javasolnak, meg fogunk szavazni, ezen nem újon. Az önkormányzatoknál óvatosabb lennék.
14: A Tisza parlamenti frakciója nem élt a reagálás jogával, a miniszterelnök pedig viszonválaszában hangsúlyozta, a választási kampányban tett ígéretek megvalósításáért fognak dolgozni.
18: 4 évünk van arra közösen, hogy teljesítsük ezeket a vállalásokat. Legyen szó adócsökkentésről, legyen szó áfacsökkentésről, a nyugdíjas szépkártya bevezetéséről, legyen szó a magyar gazdaság beindításáról, az uniós források hazahozataláról és rengeteg minden dologról. És azért fogunk dolgozni, és azért tettünk meg mindent közösen, hogy a lehető leggyorsabban meg tudjuk alakítani a kormányt, azért kértük a BÁK köztársaság elnököt, hogy a lehető leggyorsabban hívja össze a parlamentet, hogy el tudjuk kezdeni a munkát.
14: Magyar Péter válasza után a parlamenti ülés a napi rendi pontok tárgyalásával folytatódott.
10: Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tisza párt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik, a keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék.
11: Az előterjesztő a Tiszás Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén emlékeztetett, a javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is.
10: A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát.
11: Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az uzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak.
10: A Felvidéki Magyar Szövetség elnöke szerint erősítheti a térségben élő magyarok nemzetiségi jogérvényesítési lehetőségeit a Szlovákia jogállamiságáról szóló európai parlamenti állásfoglalás.
11: Gubik László a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az uniós testület a múlt héten elfogadott határozatában felszólította a szlovák hatóságokat a Benes dekrétumok bírálatát kriminalizáló törvény visszavonására, a folyamatban lévő eljárások felfüggesztésére, valamint a felvidéki magyarokat érintő földelkobzások megszüntetésére. Hangsúlyozta, pártjuk továbbra is azért dolgozik, hogy megvédje a magyar közösség érdekeit.
19: Le kéne állítani a vagyonelkobzásokat, tisztességesen ki kéne vizsgálni, meg kéne szüntetni azt a jogalapot, hogy erre a továbbiakban ne kerülhessen sor, és ezen a három lépcsőn túl vagyunk, akkor végre valahára el kéne jutni oda, ahogy a második világháború utáni szörnyű tettekért, ezt egészen nyugodtan vállalom ezt a kifejezést, bocsánatot kérjen a mindenkori szlovák kormány, illetve a parlament a felvidéki magyaroktól. Tehát, hogy ezen a lépcső sorozaton kell végigmennünk, de ehhez szükséges nem csak az a megléte, ne csak ez legyen a birtokunkban, hanem a politikai erő is, azt pedig a parlamentbe történő visszajutással tudjuk megszerezni.
10: Az orosz hadsereg ukrán nagyvárosokat támadott a levegőből, az ukránok orosz olajfinomítót vettek célba az elmúlt órákban. Részletek Iváncsik Attilától.
20: Kedre virradóra Dél-Ukrajna volt az orosz légicsapások főcélpontja. Két megye központban, Herszonban és Odesszában is van halálos áldozat. A légvédelem jelentése szerint az ellenséges katonai repülőszerkezetek száma alig haladta meg a 100-at, mégsem tudta kivédeni minden becsapódást. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az oroszországi Brjánszk megyét támadta a levegőből. Jelentős akár egy olajfinomítóban, illetve több raktárépület is célpont volt. Az ukrán külügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben arról írnak, hogy eddig is mindennaposak voltak Kijevben az orosz légicsapások. Az ukrán fővárost fenyegető újabb orosz figyelmeztetésekben ilyen szempontból nincs újdonság. Az ukrán külügy arra reagált, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hivatalosan tájékoztatta amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres és folyamatos csapásokat indítanak az ukrán döntéshozatali központok ellen.
2: Belgiumban 4 meghaltak, köztük 2 gyermek az elmúlt 20 év legsúlyosabb vasúti átjáróban történt balesetében, amelynek okait még vizsgálják. Összefoglaló Berek Patriciától.
21: A minibusz a Böggenhauti átjárónál a tilos jelzés mellett hajtott a sínekre, annak ellenére, hogy az átjárót sorompó is védte. A Brussels Times beszámolója szerint a buszon speciális intézménybe járó középiskolás gyerekek utaztak. Az ütközés miatt egy 12 és egy 15 éves gyermek, továbbá a minibuszon ülő 2 felnőtt, a 49 éves sofőr és a gyerekekre felügyelő 27 éves nő vesztette életét. A buszon 5 másik gyermek is utazott. Többen súlyosan megsérültek, őket kórházba vitték, a legfrissebb hírek szerint állapotuk stabil. A tragédia reggel 8 óra után történt. Az Infrabel belga vasúthálózat

0: Ursula von der Leyen. Az uniós parlament elnöke Roberta Metsola azt tette közzé, egész Európa osztozik az érintett családok gyászában. A kelet-flandriai Böggenhautban történt baleset az Infrabel szerint az elmúlt 20 év legsúlyosabb vasúti átjárós katasztrófája.
1: Idehaza a MÁV és a Katasztrófa Védelem együttműködésének hiányosságairól beszélt a Kelenföldi pályaudvaron történt üzenzavarral kapcsolatban egy interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a közlekedési cég a szükségesnél kevesebb pótlóbuszt tudott forgalomba állítani, a kellemetlenségeket pedig elnézést kért az utasoktól. Kócán Dávid összefoglalója.
2: Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások.
3: Közölte a MÁV Inform sajtóügyeletese, miután hajnaltól ismét menetrend szerint közlekednek a vonatok a Dunántúli vasútvonalakon. A reggelig tartó forgalmi zavart egy a Kelenföldi pályaudvaron lévő 27 éves bérelt francia mozdony okozta, amely hétfő délután gyulladt ki. A katasztrófavédelem eloltotta a tüzet, de az állomás teljes lezárását és áramtalanítását rendelte el, ezért több nyugat-magyarországi, Kelenföldet is érintő vonalon jelentős késéssel közlekedtek a vonatok. A közlekedési és beruházási miniszter a pályaudvar áramellátásának visszaállítása után értékelte a helyzetet.
4: Az elmúlt órákban jelentős zavar volt a balatoni fővonalon, a Székesfehérvárat érintő összes vonalon, tehát Veszprém felé is, és a Balaton mindkét partja felé is, a pécsi fővonalon, és a zavar érintette bár kevésbé a győri Hegyeshalmi Bécsbe vezető vasúti fővonalat is.
3: Vitézi Dávid bírálta az előző kormány közlekedési stratégiáját, egyúttal hangsúlyozta, a katasztrófavédelem vezetőivel együtt megvizsgálják, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. A miniszter szerint a mostani esemény is bizonyítja, hogy a vasúti infrastruktúra és a MÁV utastájékoztatási rendszerének mielőbbi megújítására van szükség.
4: A MÁV Inform a mai naptól újra gyorsan frissülő rendszeres információkat tesz közé a saját oldalán. Ez ugye körülbelül egy éve le lett tiltva, amikor egyébként éppen a pünkösdi hétvégén nagy zavarok voltak, és utána erre úgy reagált akkor a minisztérium vezetése, hogy akkor betiltják a vonatinfót, a vonatok közlekedésének követését lehetővé tevő applikációt, betiltják a késési statisztikák közzétételét, és egyébként a MÁV Inform nagyon szűkszavúan késve és nagyon kevés információt oszt meg a nyilvánossággal, ezen a mai naptól már változtattunk is. De nyilván összességében kell azt a fajta működési kultúrát megváltoztatnunk, hogyha baj van, azt ne letagadni próbálja az utasai elől a MÁV, vagy akár a közlekedési tárca, hanem megosztani a türelmüket kérni, és azt világosá tenni, hogy azon dolgozunk most már, hogy ezt a szörnyű örökséget eltakarítsuk és megújítsuk a magyar vasúti közlekedést.
3: A miniszterelnök a Telexnek adott interjújában beszélt az esetről. Magyar Péter elnézést kért az utasoktól, és úgy fogalmazott, vannak tanulságai a történteknek.
5: Az utastájékoztatás nem működött megfelelően, a katasztrófavédelem és a MÁV közötti kooperáció sem működött megfelelően, a katasztrófavédelem nem hagyta egyszerűen, hogy újraindítsuk, vagy a MÁV újraindítsa a vonatokat, nagyon rigorózusan ragaszkodott ahhoz, hogy áramtalanítják az állomást. Én azt gondolom, annélkül, hogy hatásköröm lenne a katasztrófavédelem felett, hogy ilyenkor mérlegelni kell, hogy az mit okoz, ha több tízezer ember 30 fokban áll és vár órákat akár. 4-5 órát is különböző állomásokon, ahhoz képest, amilyen veszélyt egy egyébként már eloltott mozdony jelenléte okoz.
3: Magyar Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a MÁV a forgalmi zavar idején a szükségesnél kevesebb pótlóbusz tudott forgalomba állítani. Erre az jelentett volna megoldást, ha a BKK is biztosít járműveket. Kiderült azonban, tette hozzá a miniszterelnök, hogy a buszokon, amelyek 2024 óta útdíjfizetésre kötelezettek, nincs olyan fedélzeti egység, amely feltétele a gyorsforgalmi úthálózaton való közlekedésnek.
1: A MOL szerint zavartalan a hazai repülőgép üzemanyagellátás, az olajvállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet az európai kerozinhiány, ezért érdemes minél hamarabb megvenni a repülőjegyeket. Cserei Judit összeállítása.
6: A pünkösdi hosszú hétvége után kedden is nagy volt a nyüzsgés a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, de a legmelegebb hónapokban ennél is nagyobb lesz a tömeg, jelentős forgalom növekedésre számítanak nyáron. A közel-keleti válság és a kerozin hiány komoly kihívások elé állítja a légitársaságokat. Világszerte egyre több járatot törölnek, egy amerikai fapados társaság pedig már csődöt is jelentett. Budapestet azonban egyelőre nem érinti a kerozin hiány. A MOL megerősítette, a hazai repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan. Azt írták, a vállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat.
7: A kerozin árak emelkedése, amire számítani lehet.
6: A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra

0: hatással lehet a kerozinhiány. Bakó Balázs szóvivő minden utazót arra biztatott, hogy minél hamarabb foglalja le repülőútját.
1: A hazai utazási irodák által szervezett ilyen tengerparti charterjáratos üdüléseknél, akik időben foglaltak, tehát akár már az előfoglalási időszakban, ott nagyon sok iroda árgaranciát hirdetett, tehát ott nem is várható áremelkedés, illetve akik most foglalnak utazási csomagot, tehát legalább két komponensű csomagot, mondjuk egy charteres üdülésnél, amikor a repülő benne van és benne van a szállás, ez már egy két komponensű csomag, ott a vonatkozó jogszabályok értelmében maximum 8%-os áremelkedése megengedett.
0: A nyaralók mintegy 70%-a online intézi a foglalásait, ennek azonban számos buktatója lehet. Emeli ki a GVH. Horváth Bálint azt mondta, kiemelt cél, hogy kiszűrjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat.
2: Mindig érdemes összehasonlítani az egyes ajánlatokat, megnézni azt, hogy az adott szolgáltatást, az adott szállást helyet hol tudjuk a legkedvezőbb áron megvásárolni. A másik az, hogy nagyon fontos megvizsgálni az adott szolgáltatásnak a különböző paramétereit, hogy pontosan mit tartalmaz az adott csomag, milyen feltételei vannak a fizetésnek, milyen feltételei vannak a lemondásnak adott esetben.
0: A szakember azt mondta, ha betartjuk a legfontosabb gyakorlati tanácsokat, akkor megóvhatjuk magunkat a különböző kockázatoktól, és bízhatunk abban, hogy az igényeinkhez és a pénztárcánkhoz mérten a legkedvezőbb ajánlatot kapunk.
3: Vásárlói bejelentések alapján és próbavásárlásokkal ellenőrzi a légitársaságokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
4: A szervezet sajtófőnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, tavaly több mint 300 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz, elsősorban járatkéséssel, járattörléssel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatban. Egyman Norbert hozzátette, a hatóság segítségével csaknem 15,5 millió forint kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok. A mostani vizsgálat célja, hogy feltárják az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, hangsúlyozta a sajtófőnök.
5: Ha bármilyen problémánk felmerül a légitársasággal, mert például nem nyújtottak nekünk segítséget, nem megfelelően tájékoztattak, hogy a késés miatt a kártalanításhoz nem jutottunk hozzá, akkor mindenekelőtt írásban kell bejelentést tennünk a légitársasághoz, és ha elutasítanak, ebben az esetben fordulhatunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a békeltető testülethez, amelyek természetesen hatáskörükön belül eljárnak és segítenek az utasoknak. Mind a három órát meghaladó késés esetén, mind járattörés esetén meghatározott összegű kártalanítási összeg jár. Ez az Európai Uniós rendeletnek alapján távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró összeg utasonként.
3: Krónika a Kossuth Rádióban. Az új lakáshitelek 70%-át az Otthon Start programban veszik fel, az átlagos összeg megközelíti a 35 millió forintot, derül ki az MBH bank adataiból. A hitelek 90%-át használt lakás vásárlására költötték el. Szilágyi Béla összeállítása.
6: Az előzetes hitelkalkuláció alapján rendelkezik hitelképes jövedelemmel.
7: Folyamatosan érdeklődnek a bankoknál a tavaly szeptemberben indult fix 3%-os kamatozású hitel iránt. Az indulás óta eltelt csak nem 9 hónapban nagyon sikeressé vált az államilag támogatott kölcsön. A legfrissebb adatok szerint március végéig több mint 33 ezer hitelszerződést kötöttek a bankok mintegy 1200 milliárd forint értékben. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 10-ből már 7 lakáshitelt az Otthon Start programban folyósítanak a bankok. Átlagosan 35 millió forint hitelt vettek fel a családok, a kölcsönök 90%-át pedig használt lakás vásárlására költötték. A tavaly ősszel elindult program az arra jogosultak számára érdemben segítette a lakásvásárlásokat, ugyanakkor az árak emelkedéséhez is hozzájárult, hiszen tavaly 23,5%-kal drágultak az ingatlanok. Míg az Otthonstart program 2025. szeptember 1-i bevezetését megelőzően 100-150 milliárd forint környékén ingadozott havonta az új lakáshitel szerződések összege Magyarországon, október óta már inkább a 250 milliárd forint körüli értékek a jellemzőek. Fokozatosan emelkedik az új építésű lakásokra felvett hitelek aránya, októberben még a 10%-ot sem ért el, márciusban már 17% volt. Az egyik pénzügyi portál kiszámolta, hogy jelenleg egy 30 millió forintos lakáshitelnek, ha a hitelfelvő például egy házaspár összes nettó jövedelme 600 ezer forint, és 20 éves futamidőre 3%-os kamattal igényelni a hitelt, akkor a havi törlesztő részlet 164 ezer forint körül alakul. Ugyanezekkel a feltételekkel piaci, vagyis 6-6,5%-os kamatokkal a törlesztő részlet már 220 ezer forint. A program indulása óta több újdonságot is bevezettek, így például lehetővé tették, hogy már a tervezőasztalról meg lehessen vásárolni a kiszemelt lakást a fix 3%-os hitel segítségével. De az év elejétől már a külterületi ingatlanok is megvásárolhatók a speciális kölcsönből. Legutóbb pedig a programot kiterjesztették a külföldön dolgozó fiatalokra is. Piaci elemzők szerint a lehetőséggel sokan élni fognak, hiszen a konstrukció nincs korhoz kötve, ráadásul egyedülállók is felvetik, ez pedig azt jelenti, hogy tovább nőhet az igénylők és a jóváhagyott szerződések száma is.
8: Nem változtatott az alapkamaton a monetáris tanács, maradt 6,25%-on, jelentette be a jegybank.
4: A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor 25 bázisponttal.
8: A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat.
4: A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, a számviteli beszámolót május 31-ig kell beküldeni, amit az érintettek az Igazságügyi Minisztérium honlapján tehetnek meg elektronikusan. Nitzmeier Szilvia hangsúlyozta, a másik fontos határidő június 1-e. A cégeknek eddig kell benyújtaniuk a társasági vagy kisvállalati adóbevallást. Hozzátette, azoknak, akik korábban elmulasztották a határidőt, a NAV már kiküldte az emlékeztető levelet.
9: Azért fontos megtartani a határidőt, mert súlyos következményei lehetnek a késedelemnek. Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, az akár 200 000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV a mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást és nyújtsa be a beszámolóját. Aki ezt a határidőt is elkési, az viszont azzal számolhat, hogy a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallás és a kívánál, ott is van figyelemfelhívás, tehát a NAV azért nem szankcionál rögtön, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
8: Jelentős kárt okozott a tavaszi vagy az idei gyümölcstermésben, mondta a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a veszteség az előző évihez hasonló. A gyümölcsök kétharmada lehet érintett, a felmérés azonban még tart. Jelenleg az almánál és a megynél nagyobb, ugyanakkor a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében kisebb a kár, mint tavaly. Hozzátette, az, hogy a termés károsodása miatt milyen árakra kell számítani, az nagyban függ az európai gyümölcspiac kínálatától.
10: Drágább lesz a gyümölcs ahhoz képest, mintha egy jó termés lenne Magyarországon, illetve Lengyelországban, de nem gondolom, hogy drágább lesz, mint tavaly. Az más kérdés, hogy jó lenne nem azokra az árakra berendezkedni, amit az elmúlt évben is megéltünk, mert egyébként a nagyon magas árak nyilván sem a fogyasztónak, de a termelőnek sem jók, mert mire megy az a termelő egy magas árral, aki egyetlen deka a gyümölcsöt sem tud szüretelni. Hogy honnan pótolhatja a piac, mindig importból oldja meg a hiányzó gyümölcs beszerzését, ebben bizonyos gyümölcshajoknál most korlátosabb lesz a lehetőség. Annak okán, hogy Lengyelországban is jelentősek a károk.
8: Amerikai szabadalmat kapott a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia.
4: A nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródásos balesetek kockázatát. Ez újabb jelentős mérföldkő a technológia nemzetközi elismerésében, és egyben jelzi, hogy a magyar kutatók megoldása globális szinten is újszerűnek számít.
8: Akár 27%-kal is emelkedhetnek a fővárosi taxitarifák.
4: Az Országos Taxis Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt. Metál Zoltán emlékeztetett, a jelenlegi tarifák szerint 1100 forint az alapdíj, 440 forint a kilométerdíj és 110 forint a percenkénti várakozási díj.
11: Most ez az áremelés, ez tulajdonképpen ugye 3 éve nem valósult meg, és ezért ketté szakadt a szekértábor, és az óvatosabbak, a kamara, a nagyobb cégek, az Uber, a főtaxi és az Országos Taxi Szövetség egy óvatosabb, mérsékeltebb javaslatot tett, ez azt jelenti, hogy az 1100 forintot 1200 forintra emelni az alapdíjat, 500 forintra emelni a kilométerdíjat, és 125 forintra a várakozási díjat. Az erősebb és markánsabb javaslat pedig egy 1400 forintos javaslatról szól az alapdíj tekintetében, egy 560 forintos kilométerdíjról és 140 forintos percdíjról.
8: Terepjárókkal hajtottak fel többen a csíksomlyói szabadtéri oltárra vasárnap. Az esetről videó is készült.
4: A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 Hargita megyei férfi ellen. A csíksomlyói hegynyerekben lévő 3-as halomoltár minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjének helyszíne.
8: A Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani csütörtöktől Budapesten. A lezárások június 4-éig nehezítik a közlekedést.
4: A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott türelemmel és figyelemmel közlekedjenek. Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint több helyen alakult kidugó az M0-áson. A déli szektorban az M1-es felé a 24-es kilométernél, valamint Dióstól egészen az M1-es csomópontjáig, a keleti szektorban az M5-ös felé Péccel és Vecsés térségében, az M3-as felé pedig Gyál térségében, az északi szektornál pedig Dunakeszi térségében és a Megyeri hídon. Árokba csúszott egy kamion Sörét, Csákvár, Bicske összekötő útján a 29-es kilométernél, a műszaki mentés idejére a forgalmat megállították.
8: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Jó napot kívánok! A fővárosban mától hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Szép Csilla, BKK Info.
13: Időjárás jelentés.
14: Holnap délutánig szinte országszerte felhőtlen időben lesz részünk, majd főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulnak ki. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet az északi északnyugati szél, a záporokat, zivatarokat viharos, a hevesebb cellákat akár erősen viharos széllökések is kísérhetik. A minimum többnyire 12 és 19 fok között várható, míg szerdán 29 és 34 fok között tetőzik a kánikula. Kókai Ádám, Hungaromet.
8: Az esti krónika ezzel véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Pálcán Andrea, Seres Bea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
15: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
3: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A politikai kiváltságok megszüntetését is ígérte napirend előtti felszólalásában a kormányfő az új országgyűlés első plenáris ülésén. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tiszapárt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést nem törölnék. Nem változott az alapkamat, maradt 6,25%. Belgiumban 2 gyerek és 2 felnőtt meghalt, amikor vonattal ütközött egy kis busz. Amerikai szabadalmat kapott a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia. Marad a napos meleg idő, de holnap estétől lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 12 és 19, napközben 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Műsorajánlat. Délelőtt.
16: Akár több mint 250 magyar településre szállíthatta kőzúzalékot az elmúlt 10 évben, a közelmúltban azbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott 4 osztrák bányából.
17: Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
16: Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az aszbesztet az építőiparban. Milyen egészségügyi kockázatai vannak ennek a káros anyagnak, és hogy lehet mentesíteni az érintett útszakaszokat? Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Ezekkel a kérdésekkel is várom Önöket.
15: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
18: Hagyományok.
19: Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
18: Tehetségek.
20: Ez az egész közeg nem csak a szabadkai zenede, hanem maga városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
18: Kulturális helyszínek.
21: Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
18: Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
15: A Kossuth Rádió Békés Csabán, FM 97,3. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
22: Köszöntöm Önöket határokon innen is túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Tudományos párbeszéd és utánpótlás építés. Tudományos vita délután a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen.
23: Ez az a hely, ahol a fiatalok megismerik a legfrissebb tudományos eredményeket, abban a hitben és reményben hívjuk őket, hogy becsatlakoznak ebbe a kutatási folyamatba, és kedvet kapnak ahhoz, hogy egy-egy kulturális, egy-egy tudományos, társadalmi vagy gazdasági kérdéssel ők is bekapcsolódjanak a tudományos kutatói vérkeringésbe.
22: A csökkenő diákszám ellenére sem szűnik meg osztály Maros megyében.
24: Van iskolánk, még sikerül őket benépesíteni. Még vannak lelkes pedagógusok. Egyelőre még van anyagi fedezete az önkormányzatoknak, hogy támogassák az ingázást ezekbe a kisvidéki iskolákba, hogy meddig, azt nem tudnám megmondani.
22: És most jöjjenek a részletek. A tudományos párbeszéd és a fiatal kutatói utánpótlás erősítése állt a középpontban a 9. tudományos vita délutánon, amelyet a 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány szervezett. A rendezvény célja, hogy a felsőoktatásban tanuló fiatalok elismert szakemberekkel találkozva szélesebb rálátást kapjanak saját tudományterületükre és szakmai inspirációt gyűjthessenek. Részletek Iváncsik Attillától.
25: A tudományos világ szerves része a vita, ezáltal lehet előre haladni egy-egy kutatásban, emelte ki Csernicskó István, a Beregszászi Rákóczi Egyetem rektora.
26: A tudományos utánpótlás nevelés minden felsőoktatási intézménynek alapfeladatai közé tartozik. A kutatás az oktatással szorosan összekapcsolódik, és a tudományos utánpótlás nevelésnek része az is, hogy a jövendő értelmiségieket, a jövendő kutatókat, illetőleg a jövendő kollégákat, akik hamarosan majd egyetemi főiskolai oktatók lesznek, azokat bedobjuk a mély vízbe, és aztán vitatkozzanak, ütköztessék érveiket, bemutassák kutatásaikat, és tanulják meg azt, hogy a kutatási eredményeiket, ismereteik hogyan tudják megosztani egy közösséggel, illetőleg hogyan tudják megvédeni saját álláspontjukat. Ezek a tanácskozások, konferenciák, vita délutánok pontosan arra szolgálnak, hogy úgy mondjam, edzésbe jöjjenek. A sportoló is mielőtt kilép a versenypályára, kilép a stadionba, sok edzésen esik keresztül, ugyanezt csinálják most is a fiatalok. Gyakorolnak, hogy aztán a való életben helytálljanak. 11 évvel ezelőtt jött létre a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács, amely a Magyar Tudományos Akadémiának egyfajta kihelyezett, hogy úgy mondjam, egysége, egy ilyen ernyő szervezet, amely a kárpátaljai magyar kutatókat, tudósokat fogja össze, egy ilyen nem formális szervezetként, és azt fogom bemutatni a fiataloknak, hogy a kárpátaljai magyar tudományosság nem szervezetlen, nem kaotikus, hanem van együttműködés, és így van szoros kapcsolódás a magyar tudományosság és a Magyar Tudományos Akadémia felé.
25: A tudományos vita délután célja szellemi inspirációt adni a felsőoktatásban résztvevő fiataloknak, akik a kárpátaljai magyar közösség értelmiségi utánpótlását jelentik, hangsúlyozza a szervező Váradi Natália.
0: Ez a program arról szól, hogy minden évben neves adott évhez, jubilomokhoz igazodó előadók érkeznek, tudományos témákat adnak elő, a legfrissebb tudományos eredményeket ismertetik a fiatalokkal. Az idén, mivel a 2025-26-os év az a Magyar Tudományos Akadémia 200. évét ünnepli, de szó lesz Rákóczi 350. évfordulójáról és az 56-os forradalom 70. évfordulójáról. És ez az a hely, ahol a fiatalok évről évre neves előadókat hallgatnak meg, megismerik a legfrissebb tudományos eredményeket, abban a hitben és reménybe hívjuk őket, hogy becsatlakoznak ebbe a kutatási folyamatba, és kedvet kapnak ahhoz, hogy egy-egy kulturális, egy-egy tudományos, társadalmi vagy gazdasági kérdéssel ők is bekapcsolódjanak a tudományos kutatói vérkeringésbe. Mindig egy ilyen 100-110 fő szokott ezen részt venni, és kulturális programokkal is kiegészül. Az egész délután során van rá mód, hogy egy-egy kutatóval elmélyüljen a beszélgetés, de a kultúrprogram része például a Beregszázi Színház által biztosított Lélektánc színű darab, illetve érkezik hozzánk a Protalentis Universitatis alapítvány, akik a Géniusz Jótékonysági Alapítvány által működtetett 15 tehetségpont gyermekeinek, fiataljainak, akiknek az édesapja a fronton van, ösztöndíjat fognak átadni azért, hogy érezzék, hogy nem csak a tudományos, tehetséges, tudós fiatalokra figyelnek oda, hanem a szociálisan hátrányos, de a tanulást előnyben részesítő fiatalokra is. A tudományos utánpótlás az alapja ennek a vita délutánnak. Minél többet kérdeznek, minél többet érdeklődnek, minél inkább elmélyülnek egy-egy szakterületen, annál jobb, annál biztosabb, hogy valamelyik témába be is kapcsolódnak. Tehát a kárpátaljai magyar tudományos utánpótlás a célja, és úgy gondolom, hogy mivel a TDK-n egyre nagyobb számba adnak elő, a vita délután eléri mindig célját.
22: A kárpátaljai tudományos vita délután résztvevői szerint a fiatalok szakmai támogatása és továbbtanulási lehetőségei hosszú távon a közösség jövőjét is meghatározzák. A felsőoktatási kínálat bővítésén dolgozik a Bábes-Bolyai Tudományegyetem is, ahol idén új szakokkal várják a felvételizőket. Folytatódik a kettős diplomát adó, 4 éves kettős szakok bővítése, amelyek az egyetem szerint versenyképesebb tudást és könnyebb elhelyezkedést biztosíthatnak a hallgatóknak. A magyar nyelvű alapképzési kínálat 2 új szakkal bővül, fizika, informatika, valamint filozófia, művészet, történet szak indul az új tanévtől. A részletekről Markó Bálint rektor helyettest Ferenc Ádám kérdezte.
1: Az egyik nagy újdonság az, hogy a tavaly már ősszel sikerült néhány kettős szakot beindítani, de az idén egy szélesebb spektrummal tudunk már jelentkezni most nyáron, tehát nem kell őszig várni. Ez egyébként specifikusan a magyar tagozatra jellemző. Román tagozaton is van néhány kettős szak, de a legtöbb a magyar tagozaton. Ugye a tavaly ősszel sikerült csak beindítani a magyar nyelv és irodalom néprajz kettős szakot, ezt most akkor már megkérdetjük már nyáron. Az idén indul a filozófia és művészet történet kettős szak. Indul a fizika, informatika kettős szakunk, és hát őszire reméljük, hogy a kémia, fizika kettős szak is be fog indulni. Illetve tavaly szintén ősszel hirdettük meg először a matematika, informatika kettős szakot, amit akkor most nyáron kihozunk már a felvételire. Tehát a kettős szakok terén, vagy úgy általában szakkínálat terén ez az, ami a nagy újdonság, és hát emellett természetesen hozzuk a teljes spektrumot, összesen 64 magyar nyelvű alapképzős szakra hirdetünk fel, és 42 magiszteri szakra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kínálat az megfelelően széles és megfelelően izgalmas. Tulajdonképpen a kettős szak azt jelenti, hogy a két szakból a legnagyobb részét a tantárgyaknak egy helyre összegyűjtjük. Ezáltal azt lehet mondani, hogy végül is az alapkompetenciákat, az alaptanulási eredményeket meg fogják tudni szerezni ezeket a kimeneteket a hallgatók 4 év keretében. Tehát ellentétben az egyszerű szakokkal nem 3 éves képzés lesz ez, hanem 4 éves képzés, és hogyha nagyon akarnám egyszerűsíteni, akkor ez valahol azt jelenti, hogy 2 évre való tantárgyat az egyik szakból, 2 évre való tantárgyat a másik szakból kapnak meg, plusz-minusz apróságokkal, és ez lehetővé teszi számukra azt diploma szempontjából is, hogy mind a két szakterületről annyi kompetenciát szedjenek össze, amivel aztán el tudnak helyezkedni ezeknek megfelelően.
2: Ugye az országos metarankingen lassan 10 éve a BBTE az ország legjobb egyeteme. Mit jelent önöknek ez a fajta elismerés?
1: Hát egyrészt ez egy nyilván önmagában is egy nagyon jó dolog, és nagyon örülünk neki, de hogyha túllépünk ezen, akkor ez egy megerősítés annak, hogy amit teszünk, azt jól tesszük. És itt azért kiemelnék néhány fontos szempontot. Az egyik azért vegyük számba az, hogy egy olyan egyetemről beszélünk, ami nem a fővárosban van. Egy olyan egyetemről van szó, amelynek a kétharmadát oktatói szinten humántudományok, társadalomtudományok terület mozgó, publikáló oktatók adják, és azért a nemzetközi rankingek elsődlegesen, hogyha tudományos eredményeket tekintjük, akkor hát mondjuk azt, hogy ferdítenek, torzítanak a reál tudományok fele, ami azt jelenti, hogy akkor mi tudunk hozni valami olyasmit, amit mindegyik területen, amivel be tudunk törni ugye a nemzetközi élvonalba. Még kiemelném azt is, hogy ez olyan körülmények között történik meg, hogy a romániai felsőoktatás és kutatás az súlyosan alul finanszírozott, tehát utolsók vagyunk Európában. És végül még egy dolgot kiemelnék, ami én azt hiszem, hogy számunkra a magyar közösség számára egy különösen fontos dolog, hogy ennek része vagyunk mi is. Tehát azért az, hogyha körülnézünk a Kárpát-medencében, szélesebb, kisebb közegben, és azt látni, hogy egy olyan egyetem, amely multikulturális, aminek tevőleges része a magyar tagozat, ez egy motor tulajdonképpen ugyanúgy ezen az egyetemen, az első egy akkora méretű országban, mint Románia, és ugye ekközben kisebbségek vagyunk, ez azt hiszem önmagában egy olyan érték, amit érdemes úgy néha úgy elmondani magunknak, összevethetőek vagyunk nyugodtan az ELTE-vel, Debrecennel, Szegeddel, Semmelweissal, probléma nélkül. Tehát nem egy kullogó, egy leszakadó, sokszor ugye a kisebbségivel jövő negatív konnotációról beszélünk, hanem egy elsőrangú, első helyű egyetemről.
2: Kicsit diák szemszögből is nézzük meg még ezt a kérdést. Kolozsvári diák élet, ugye ez egy toposz az erdélyi magyarság számára. Mit ad ma Kolozsvár és azon belül egy BBTE-n való képzés egy diáknak?
1: Élvonalbeli tudást ad. Egy olyan diplomát ad, és erre szintén rámutatnak a nemzetközi rangsorok, amelyet az alkalmazók elismernek, keresnek, elfogadnak, és azért ez nem egy utolsó szempont, hiszen egy diplomát azért az alkalmazó meg fog nézni. De ha ezen túllépünk, akkor Kolozsvár önmagában azt hiszem egy olyan lehetőség csomagot ad az idejövő diákoknak, amely unikátum egész Kárpát-medence szinten. Tehát valóban itt a városnak több mint egy negyede az diák, és közel egyharmada egyetemhez köthető alkalmazott ilyen vagy olyan direkt vagy indirekt módon. A legnagyobb alkalmazó egyébként ebben a városban a Bábesújai Tudományi Egyetem, ezt kevesen tudják. És ez a pezsgés, amiben a nagyon sok felől érkező diákok vesznek részt, és ők maguk alakítják, egy olyan egyedi közeget hoz létre, egy olyan metropolis érzést piciben hoz létre itt ebben a városban, ami tulajdonképpen közel-távol ebben a régióban sehol nincs jelen.
22: Markó Bálintot, a Bábesbolyai Tudományegyetem rektor helyettesét hallották. Az oktatás helyzete és a magyar nyelvű képzés lehetőségei Maros megyében is fontos kérdésnek számítanak, ahol 588 közoktatási intézmény működik. Ezek közül 306-ban van magyar nyelvű oktatás. A magyar tagozaton tanuló diákok aránya nagyjából tükrözi a megye etnikai összetételét, mondja Antal Levente Mihály főtanfelügyelő helyettes, aki a következő tanévre vonatkozó beiskolázási tervekről, a magyar nyelvű szakképzés jelenlegi helyzetéről is beszámol Erdei Edit Zsuzsána interjújában.
24: Maros megye magyar lakossága az utolsó népszámlás adatok szerint mintegy 31,8%, hát mi is itt vagyunk. 32-33% az, ami a magyar diákok aránya az összmaros megyei diákságból.
5: A következő tanévtől a gyereklétszám hogyan változik?
24: 26 ezer magyarul tanuló gyermek van Maros megyében, és évről évre összességében a megyében ugyanazt tapasztalható, ami országos viszonylatban is, hogy a gyermeklétszám lassú apadása folytatódik, és ez a folyamat jelenleg egy lassú folyamat. Hogy ennek mi az oka, csak találgatni tudunk. Az biztos, hogy a kivándorlási hullám talán megállt, vagy legalábbis jelentősen lelassult. A gyermekvállalási kedv évek óta kisebb. Talán a gazdasági összkép romlása is hozzájárul ehhez. Az örvendetes viszont, hogy nem tudjuk a magyar tagozaton tanuló gyermekek számának apadását semmiféleképpen kötni ahhoz, hogy esetleg más tagozatra vándoroltak volna.
5: A következő tanévtől csökken az osztályok, óvodai, iskolai csoportok száma?
24: 1444 csoportunk, illetve osztály van jelenleg Maros megyében, és nagyjából ugyanennyit tervezünk jövőre is. Elsősorban azért, mert minden gyermeknek akarunk helyet biztosítani, illetve a Maros megye határán levő tanintézményeinkbe évről évre van egy kis bevándorlásunk a szomszéd megyékből. Az is igaz, hogy tőlünk is mennek diákok, például Kolozsvárra, de azok a csoportok, illetve azok az osztályok biztosítottak, amelyek szükségesek a Maros-megyei magyar gyermekek továbbtanulásához, tanulásához.
5: Terveznek-e új profilú osztályokat indítani? Gondolok a szakközépiskolákra, például a mezőgazdasági szakliceumra, ahol hajdanán volt egy-két magyar tannyelvű osztály, aztán teljesen román tannyelvűvé vált. Tehát liceumi szinten új profilú osztályokat terveznek-e?
24: Az idéntől jelentős változások vannak a szakoktatás terén, hiszen szeptembertől mint olyan nem léteznek a 3 éves szakiskolák, hanem gyakorlatilag a szakiskolák átalakultak szakliceumokká, illetve a szakliceumokban a szakiskolai osztályok megszűntek, helyettük szakliceumi osztályok indulnak. Való igaz és sajnálatos állapot az, hogy Maros megyében nincs magyar mezőgazdasági szakemberképzés, legalábbis ezen a középszinten. Ez egy évek óta fennálló állapot, és ez nem fog változni a következő tanévben sem. És ősztől új szakirányokat sem indítunk a Maros megyei magyar oktatás tekintetében. Örülünk, hogyha azok a szakosztályaink feltelnek, amelyeket az elmúlt évtizedek alatt folyamatosan alakítottunk a piac igényeinek, a modern kor követeléseinek. Gyakorlatilag nincs már olyan szakközépiskolánk, ahol ne lenne modern tervező program vagy 3D-s nyomtató, és a különböző műhelyekben mind-mind ott vannak a korszerű eszközök, tanfelszerelések.
5: A magyar diákok körében melyek a legnépszerűbb szakok?
24: A megyeközpontban nagyon erős a szolgáltatási ágazat, akár a könyvelőségre gondolok itt, a vendéglátásra, akár az építkezésre gondolok, vagy az autószerelő, autóvillanyszerelő szakra, de például régenben még mindig, de itt Marosvásárhelyen is, a fa feldolgozásra alapozott szakirányok is évről évre feltelnek, mondjam így. És Szovátán, de szász régenben is turizmussal kapcsolatos szakosztályaink vannak.
5: Említette, hogy nagyjából ugyanannyi csoportot, osztályt szeretnének indítani a magyar tagozaton. Van olyan helyzet itt a megyében, hogy megszűnik egy osztály?
24: Köztudott, hogy a különböző megszorító intézkedések csomagjában elsőként ott volt az oktatási rendszer, és nagyon sok olyan intézkedés lett meghozva, amely azóta is valamilyen szinten hátrányosan érintett diákokat, illetve a rendszerben dolgozó alkalmazottakat is. És ebben az intézkedés csomagban volt az is, hogy az osztályok létszáma megemelkedett. És megemelkedett a tanárok kötelező heti óraszáma is. Viszont érdekvédelmi képviseletünknek köszönhetően, akár politikaira gondolok itt, akár a szakmaira, sikerült olyan kitéteket beiktatni ebbe a 141-es törvénybe, amelyek következtében gyakorlatilag a magyar oktatás talán minimálisat szenvedett, nem szűntek meg magyar iskolák emiatt. És a következő tanévre nézve sem szűnik meg legalábbis Maros megyében magyar tannyelvű iskola, de több tíz olyan elemi iskolánk van, ahol csak negyedik osztályig lehet tanulni. És utána be kell menni vagy a községközpontba, vagy a község valamelyik nagyobb általános iskolájába. Ugyanakkor el kell mondjam, hogy itt Erdélyben évek óta harcolunk azért, hogy a kis falusi iskoláink is működjenek. Még akkor is, hogyha osztatlan osztályokkal működnek, de ragaszkodunk ahhoz, és itt a Maros megyei tanfegyőrség szintjén is, és az önkormányzatok szintjén is, hogy maradjanak meg az iskoláink, és a gyermekek helyben tanuljanak. Úgyhogy van iskolánk, egyelőre még sikerül őket benépesíteni. Egyelőre még vannak lelkes pedagógusok, akik ezekbe a kisvidéki iskolákba is kijárjanak. Egyelőre még van anyagi fedezete az önkormányzatoknak, hogy támogassák az ingázást ezekbe a kisvidéki iskolákba, hogy meddig, azt nem tudnám megmondani.
22: Antal Levente Mihály Maros megyei főtanfelügyelő helyettest hallották.
6: Határok nélkül Szerda T. Fannival.
22: Kiállításokkal zárul a Délvidéken a szakkör idei évada. Az elmúlt hónapokban készült alkotásokat bemutató tárlatok mellett már megkezdődött a jelentkezés a következő tanévre is. A szervezők szerint a program nem csak a kézműves hagyományok továbbadását szolgálja, hanem közösséget is épít a résztvevők között. Németh Ernő összeállításában elsőként Sarnyai Károlyt, a program délvidéki főkoordinátorát halljuk.
7: Évről évre egyre nagyobb az érdeklődés, hiszen valamikor 35 szakkörrel kezdtük, és tavaly már 105 szakkörünk volt. 6 új szakkör nyílik az idén. Könyvkötés, a kalocsai hímzés, a szépírás és vízfestés, a passzomány készítés, modern ékszerek készítése és a tészta készítés az új lehetőség.
9: Hány településen működnek szakkörök?
7: Települések száma is egyre nagyobb. Tavaly már 40 településen zajlott a szakkörözés.
9: És vannak-e újabb igények?
7: Mindig van újabb igény. Én hiszem, hogy az idén is annyi igény lesz, hogy öröm lesz azokat kielégíteni, és járni újra a falvakat, és találkozni az emberekkel, akik mosolygós arccal mutatják be, hogy mit sikerült elkészíteni.
9: Az elmúlt évadban sikerült bevonnunk olyan településeket, ahol eddig nem indult szakkör.
10: Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
9: A Szórványból igyekeztünk minden több közösséget megszólítani és be is vonni.
10: A Szórványban mely településen indultak szakkörök?
9: Látjuk azt, hogy akár a Délbánátot említjük, Kevevárá. Ott van a középbánsági vagy észak- és középbánság határán lévő Nezsény település. Ott volt több éven keresztül akár az Ürményházi Közművelődés Egyesület, illetve Ürményháza település, hiszen ott is olyan személyeket tudott megtalálni ez a szakköri tevékenység, akik addig kevésbé vagy egyáltalán nem vettek részt közösségi életben, de mégiscsak ez a forma be tudta őket húzni ebbe. Látjuk azt, hogy minden meg szeretnének ragadni, ami a közösséget össze tudja hozni, amely közösséget össze tudja tartani, és főleg a fogyatkozó közösségekben igaz ez, minél több ilyen alkalom legyen, hiszen mindez egy kapaszkodó lesz a közösségi tervezéshez, és iránytű lesz ebben a globalizálódó világban, hogy mi számít értéknek, és mi számít igazán közösségi pillanatnak.
11: Általában hölgyek jelentkeznek.
10: Muhi Zsuzsanna, oromi szakkörvezető.
11: Nagyon kevés férfi jelentkezünk van, nekem például van egy, és az idősebb, fiatalabb korosztály egyaránt, a nyugdíjasok azért, mert nagyon sok idejük van, a fiataloknak pedig még érdekes is szeretnek foglalkozni, szeretnek kézi munkázni is azért talán.
10: Ezek a csoportok utána megmaradnak, előfordul-e, hogy utána egy másik szakmát választva folytatják a munkát?
11: Az én szakkör csoportjaim már rendszeresen évek óta mindig más-más foglalkozást választanak, ugyanis nagyon jó itt együtt lenni, jó barátságok születnek, és nem szeretnék abba hagyni, és jövőre is ugyanez a csapat megy tovább, egy újabb foglalkozást választunk, és akkor folytatjuk a munkát.
12: 9 szakkori tevékenység működött Horgoson a 2025-2026-os szakkori évadban.
10: Sós Nóra, horgosi szakkörvezető.
12: A szakkori csoportok általában ugye normál esetben 5 fősek kell, hogy legyenek, ez nálunk is így volt. Néhány rendkívüli csoport volt, ahonnan robbolt az érdeklődés, így aztán 6, illetve 7 fővel is működhetett egyes szakkör.
10: Melyek voltak a legkedvesebb foglalkozások?
12: Idejében a horgolások voltak, legyen az horgolás zsinórfonállal, vagy állatjogilag horgolás zseniliafonállal. Mind a két szakkör tekintetében nagyon szép alkotások születtek, és nagyon élvezték elkészíteni egyébként a szakkorosok, valamint a hímzések is évről évre megjelennek, idejében a palóc hímzés volt a rétéken.
10: Lehet-e már tudni, hogy jövőre milyen foglalkozások lesznek, lesz-e valami újdonság?
12: Nagyon sok újdonság van, hiszen 30 szakkor közül lehet választani, körülbelül 10 szakkörre már be is telt a jelentkezés.
13: Én a kezdő makromi csoportban vettem részt.
10: Fekete Zsanett, horgosi szakkörös.
13: Barátnőimmel összebeszéltünk, és ez tetszett a legjobban, így ezt választottuk. Nehéz volt, ott az elején azért úgy nagyot néztünk, hogy hú, de aztán elég szépen belejöttünk, és a vége felé már teljesen jól tudtuk csinálni.
10: Mikor az alapot elsajátítja az ember, utána komolyabb dolgokat is megpróbál csinálni?
13: Igen, 20 videó van összesen, és mindig nehezebb és nehezebb a videón, amit el kell készíteni, de elég jó belejöttünk, úgyhogy ment.
10: És mi az a tárgy, amit még nem készített el, de el fog majd?
13: Táska lesz majd, természetesen egy női kellék, azt szeretném majd.
10: Jövőre részt veszel esetleg majd a szakkör foglalkozásokon?
13: Igen, részt veszek majd, de most nem a makramit folytatom majd, hanem a kaligráfiát szeretném kezdeni.
22: A múlt tárgyi emlékeit idézi meg a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum legújabb bemutatója is. Az intézmény hónap tárgya címmel hónapról hónapra egy-egy különleges, érdekes műtárgyra irányítja a figyelmet. A kezdeményezés nem csak a kiválasztott tárgyakat mutatja be, hanem azok kultúrtörténeti hátterét is közelebb hozza az érdeklődőkhöz. Ezúttal egy pünkösdi képes levelező lap idézi meg a 19.-20. század fordulójának világát, amikor a milleniumi időszak pezsgő kulturális légköre és a technikai fejlődés nyomán virágkorát élte a képes lap küldés és gyűjtés Magyarországon. A különleges képes levelező lapról Kosza Berecki Judit régészgyűjteményvezetővel, a múzeum munkatársával Bíró István beszélgetett.
3: Fontos volt az, hogy kötődjünk valamennyire a pünkösdi ünnepkörhöz, illetve azért is választottuk ezt a képeslapot, mert hogy leltározási időszak volt a tavaly, és a leltározáskor került elő, és annyira látványos volt, és maga az is, hogy 1900-ból van a képeslap, hogy rögtön felcsillant a szemünk.
4: Dombornyomásos, felöltöztetett technikát alkalmaztak. Hogyan kell elképzelni ezt a képeslapot?
3: A dombornyomás most annyira nem is látszik rajta, mert az évek során úgy egy picit úgy eltűnt ez a külalak, tehát nem látható annyira, de hogy némileg kidomborodik a papírból, amire nyomtatták, és az öltöztetett képeslap az azt jelenti, hogy ki volt nyomtatva maga a képeslap, és az angyalka alakra valamilyen textúrából ruhát öltöttek. A mi esetünkben bársonyos textúráról van szó, de használták a selyem, illetve más anyagokat is, ami a rendelkezésükre állt. A rózsaszín ruha pedig valószínű, hogy a pünkösdi ünnepkörhöz köthetően is, tehát egy ilyen rózsaszín bársonyos textúrával találkozhatunk. Látunk rajta egy angyalkát, egy zászlóval a kezében, és virágok veszik körül, pünkösdi rózsák, ami szépen beilleszkedik ebbe az ünnepbe.
4: Miről árulkodik a képeslapon felelhető bélyeg?
3: Tehát a bemutatott darabon egy barna színű 4 filléres turul bélyeg látható, amely az 1900. január 1-én életbe lépett díszszabás reformhoz kapcsolódik. Ekkor váltotta fel az aranyalapú korona fillér rendszer a korábbi forint krajcár elszámolást. A 4 filléres bérmentesítés lehetővé tette, hogy a feladó a lapot teljes értékű levelező lapként használja, vagyis személyes sorokat is írhasson rá. A posta bélyegző is nagyon fontos, ugyanis az van rajta, hogy 900 június 3N, jelzés, ahol az N a nappali műszakot jelöli, tehát meg szokták jelölni, hogy nappali vagy éjszakai, esti időszakban küldték a levelet, ez a bélyegzőn vissza is köszön, ami arról tanúskodik, hogy a posta ünneplapokon is folyamatosan működött, nyilván ebben az időszakban több feladvány is érkezett, tehát az ünnepnapokon kellett működjön a postai szolgálat is, és ezáltal a bevételi forrása is növekedett a postának.
4: Mennyire volt népszerű a képeslapküldés a századfordulón, és kik küldtek ilyen képeslapokat egymásnak? A szóban forgót kinek címezték?
3: Igen, a képeslapküldés a századfordulón elég nagy népszerűségnek örvendett, és már voltak ilyen képeslapgyűjtő csoportok, lapok is jelentek meg, hát ilyen egyesületek vagy szervezetek, és nekik a lapjai, ahol mindenféle hirdetések voltak, hogy lehet ilyen meg amolyan képeslapokat cserélni, úgyhogy azt is lehet mondani, hogy ilyen virágkorát érte. Ez a képeslap azért annyira különleges, mert ahogy bekerült a képeslap, ez megvásárolva volt, a múzeum megvásárolta, és vele együtt jött egy fotó is, ami rajta van, valószínű, hogy a küldő, de mivel, hogy két személy látható rajta, nem tudjuk beazonosítani, hogy melyikük lehetett a küldő, tehát Baka Antal, aki zágoni kántor tanító volt, és 1901-ben egy gyulafehérvári labban, a közművelődés labban szerepel Baka Antal kászonújfalusi illető is, tehát valószínű, hogy valamilyen családi kötelék lehetett. Mind a kettő kántortanító, a Baka család elég híres kántortanító család volt, tehát lenyomozható volt a két személy, a zágoni, illetve a kászonújfalusi, és mivel, hogy kisasszonyról van szó, a családi köteléket nem lehetett pontosan megállapítani, de valószínű, hogy nem férhez ment szeméről van szó, tehát vagy Baka Antal, a másik Baka Antalnak a lánya, vagy testvér lehetett Nem tudtuk ezt kinyomozni, csak annyit, hogy ez a két személy létezett, és ez egy elég jó információ.
22: Kosza Berecki Judit régészgyűjteményvezető mesélt a Csíki Székely Múzeum hónaptárgya című kezdeményezéséről. Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda Téfanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
8: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
14: Június 12-én életbe lép a migrációs paktum, melyet 2024-ben rekord gyorsasággal fogadott el az Európai Unió. Az átfogó jogszabálycsomag a menedékkérelmek kezelését, a határellenőrzést és a tagállamok közötti szolidaritást szabályozza. Végrehajtása kötelező a tagállamokra nézve. Még a migrációs nyomás és az uniós tagországokban bent lévő migránsok okozta óriási biztonsági kockázatát és anyagi terheit próbálják enyhíteni és egyenlő arányban szétosztani a tagállamok között. Addig Svájcban szinte a paktum életbelépésével egy időben a bevándorlás végleges leállításáról tartanak népszavazást. Arra a kérdésre, hogy a migrációs paktum elindulása milyen segítséget jelent a migrációval túlterhelt tagállamoknak, és milyen terhet ró a többi tagállamra, és ehhez hogyan viszonyul hazánk új kormánya, Marsai Viktorral, a Migrációkutató Intézet igazgatójával keressük a választ. Köszöntöm.
16: Jó napot kívánok!
14: És természetesen köszöntöm a hallgatókat, én is, én Dávid Edit vagyok. A migrációs paktum elfogadása, ha még emlékszünk rá, az uniós választások előtt egy nagyon gyorsan lezongorázott folyamat volt, főleg, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen lassan szoktak az Európai Unióban döntések születni. Bár kérdés, hogy honnan nézzük, mert ha megnézzük, hogy a bevándorlás óta mennyi időnek kellett eltelni, addig, ameddig az Európai Unió valamit letett az asztalra, nevezzük ezt migrációs paktumnak a megoldási javaslatként, hát ott viszont rengeteg idő telt el. De hozhat-e június 12-e fordulópontot?
16: Jogilag mindenképp fordulópontot fog jelenteni, mert a paktum életbe lép, még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy a tagállamok közül gyakorlatilag senkinek nem sikerült felállítani azt a rendszert, legalábbis az eszközigénybe. Tehát a jogharmonizáció többé-kevésbé megtörtént, de például a határnál lefolytatott eljáráshoz szükséges képességek azok a legtöbb helyen, tehát hogy nem születtek meg, de még azt sem sikerült kijelölni, hogy például hol lesz olyan befogadó központ, az eljárás lezajlik. Ugye a paktunk kapcsán valóban azt látjuk, tehát hogy néha az EU nagyon gyorsan tud lépni, akkor általában az nem is szokott sikerülni. Ugye gondoljunk vissza ugye a kötelező kvótákra 15-16-ban, ami akkor sem működött, tehát ezt mondjuk ki, még azok a tagállamok is, akik megszavazták, és ezt látjuk a paktum kapcsán is, hogy ők becsületből és emelt fővel végre fogják hajtani, hogy a 160 ezer sártelepítésből menedékkérők esetében nagyobb 30 ezer valósult meg, és az ő jelentős részük is aztán eltűnt a rendszerbe, és átment más tagállamba. És a paktumnál egyébként valóban az volt, hogy 2020-ban jelent meg, ha jól emlékszem, ősszel az első tervezet, tehát eltelt 4 év a válság csúcsa óta, és aztán évekig gyakorlatilag nagyon lassan őrültek a malmok, és 2023 nyarán pörögtek föl megint az események. Egyértelmű volt, hogy a bizottság, illetve még az akkori összetételű parlament szeretné ezt megszavazni, és akkor valóban úgy ment át ez a csomag, ami ugye 10 nagy területet érint, hogy hát nem mindegyikre születtek még meg a jogszabályok. Például ugye a visszatérési rendszer esetében ugye azok még mind a mai napig nincsenek meg, tehát épp ugye az Európai Tanács most eltolt a rábólintást a jelenlegi tervezetre. Tehát éppen ezért ez sokkal inkább szimbolikus dátum lesz. Tehát a bizottság nyilván június 13-án nem fog már kötszegeljárásokat indítani a tagállamokkal szemben, de az egészen biztos, hogy egy olyan új keretrendszer fog kialakulni, ami pár éven belül működni fog, és hát különféle módokon újabb terheket fog róni a tagállamokra. Miközben azért alapvetően azt a kérdést, legalábbis én nem látom, nem fogja tudni megoldani, hogy hogyan csökkentse érdemben az Európai Unió külső határait elérőknek a számát.
14: De az, ami nagyon fontos, amit mondott, hogy azért el kellett kezdeni a tagállamoknak készülni. Bár van olyan, aki ebből opt-outot kért, de aki benne maradt, le kellett tenni azt a bizonyos tervet, hogy a paktumban szereplő, nevezzük ezeket most mérföldköveknek, azokat ő mégis hogyan fogja megvalósítani. És akkor itt térjünk rá a befogadó központok kérdésére. Mi az, amit lehet tudni, kinek kell a költséget állni, hol fog megépülni, ezekhez kapcsolódóan készültek-e tervek? Ugye tudjuk, hogy sok tagállam el van maradva. Magyarországon a volt kormány ki is jelentette, hogy nem hajlandó a migrációs paktumot végrehajtani, így vélhetően a tervezés folyamatában sem vettek részt. De hát akkor mi az, amit látunk az új kormány részéről? El kell-e nekik itt mondjuk nulláról kezdeni a munkát, és hogyha igen, akkor ezt milyen irányba szeretnék?
16: Igen, nagyjából nulláról, hiszen ugye a gyakorlatilag semmiféle, sem jogharmonizáció, sem érdemi lépések nem történtek. Talán a Eurodoc rendszer, ugye, ami a menedékkérők regisztrációját, biometrikus regisztrációt végzi, ott történtek előrelépések a technikai háttér megteremtésére. Tehát ugyanakkor hát azt látjuk, hogy a Tisza kormány mind a választási programjában, mind pedig a megválasztás óta, amit ugye miniszterelnök úr vagy a kabinett tagjai nyilatkoznak, ugyanezt a szigorú, sőt, ugye például a külföldi munkavállalók kapcsán még szigorúbb bevándorlás politikát szeretné folytatni. Ugye az látszik, hogy a jelenlegi kormányzat nyitott az EU fele, tehát mindkét fél azt kommunikálja, hogy a különféle tárgyalások, és itt ugye alapvetően ugye a 17 milliárd eurós keretekről van szó, helyreállítási alap és a kohéziós forrásokról, tehát hogy itt egy nagyon komoly tárgyalások zajlanak, ugye látszik, hogy ez a korona ékszer, amit a kormányzat szeretne megszerezni, és ugye ami kulcsér, létérdeke az országnak egyébként. Ugyanakkor ugye a migráció kapcsán azt látjuk, hogy vannak olyan kérdések, amik szerintem viszonylag egyszerűen megoldhatóak, nagyobb vezéráldozatok nélkül. Én bevallom férfiasan, hogy például itt a kötelező szolidaritást és a kvótát ennek érzem. Tehát, hogy ugye ez a 30 ezer főt kell szétosztani a tagállamok között, abból mondjuk Magyarországra jutna 20 fő, vagy nem, ez is nem 20 fő, mondjuk nagyjából szerintem 200 fő juthat ránk. Őértük kifizetni az évi 20 ezer eurót fejenként, ez én a bankszámlámon nyilván örülnék ennek, de költségvetési is ilyen szempontból ez nem nagy összeg. Az alapvető problémát az fogja jelenteni, hogy mit kezd Magyarország az 1 millió eurós büntetéssel. Mert ugye erről nyilatkozott megint csak miniszterelnök úr és több kormánytag, hogy hát úgy szeretnék megoldani, hogy ne kelljen Magyarországnak fizetni, hogy közben ugye a menedékkérőket se kelljen beengedni. Én egyelőre nem látom a jogi kiskapukat. Érdekes módon a menedékkérők szétosztásában a kötelező kvóta kapcsán ott még inkább látom, hogy a tavaly ősszel ugye a bizottság megint csak ugye az implementációs tervek kapcsán, hát nagyon nagyvonalú könnyítéseket engedett meg bizonyos tagállamoknak, de ugye itt is volt egy picit egy öngól a bizottság részéről, mert a bizottság szerint Magyarországon nincs migrációs helyzet, tehát hogy sem migrációs nyomás alatt nem áll az ország, tehát erre hivatkozva nehéz lesz ezt most hirtelen így felülbírálni. Viszont ugye ha visszatekintünk az 1 millió eurós büntetés, napi büntetés lényegére, ez arról szól, hogy a magyar menekültügyi rendszer túlságosan korlátozó, a menedékkérők nem férnek hozzá megfelelően, illetve hogy a visszatérési irányelveket, aztán hamarosan rendeletet a magyar kormány, illetve a magyar szervek nem hajtják végre. Ez a gyakorlatban azért azt fogja jelenteni, hogy igenis Magyarországnak ismét lehetővé kell tennie a határon, hogy beadják a menekültügyi kérelmeket a kérelmezők. És bocsánat, hogy hosszan válaszok, csak ugye visszatérve még itt, hogy az eljárás itt mit fog jelenteni. Tehát a paktum alapján ez úgy fog kinézni, hogyha megérkezik valaki a magyar határa, a jelenlegi jogszabály jog alapján, akkor van egy 7 napos előszűrés. A 7 napos előszűrés alapján eldöntik, hogy neki jó esélye van-e a nemzetközi védelemre, vagy nem. Ha jó esélye van, akkor be fog kerülni automatikusan az ország területére, és egy rendes eljárásban itt az ország területén nem zárt befogadó központban fogja kivárni, vagy nem várja ki az eljárást. Ha a többség valószínűleg be fog kerülni abba a kategóriába, hogy kicsi az esélye megkapni a nemzetközi védelmet, ezért egy határmenti eljárás zajlik le, ami egyébként ugye ezt többször elmondtuk, kísértetesen hasonlít a magyar tranzitzóna gyakorlatára, ami ugye akkor a bíróság és a bizottság jogellenesnek gondol, de most ezt zárjuk le ezt a kérdést. Tehát ők valóban nem jutnak be az ország területére, viszont ennek az eljárásnak maximum 12 hétig lehet tartania. Most ugye menekültügyi szakemberekkel beszélni, első körben 12 hét alatt megszületik a döntés, de abban a pillanatban, hogy fellembezni fognak, és egyéb jogorvoslatot kérnek, stb. Ez azt fogja jelenteni, hogy kicsúsznak a 12 hétből, és 12 hét után a kérelmezőket be kell engedni az ország területére. De most a bizottság ugye még 2024. augusztusában elfogadott egy tervet, amiben leosztotta a határnál lefolytatott eljárási kvótákat is. Ebből Magyarországnak 7716 fő jut egyszerre. Egy időpontban. Ugye ez nem azt jelenti, hogy évente, hanem egy időpontban ennyinek kell lennie. És egyébként ugye a következő első implementáció szakaszra ez éves szinten 15 000 pár száz kérelmezőt fog jelenteni. A következő évben 22 000 főt állap, sőt 23 000 főt állapított meg a bizottság, akiknek le kell tudni folytatni az eljárás. És utolsó gondolat, még ha ez le is zajlik, 12 hét alatt megszületik a döntés, és azt mondja a tagállam, elutasítom, akkor is nem látszik egyelőre a garancia, hogy hogyan tudják visszavinni őket akár egy biztonságos harmadik országba, akár a kiinduló országba.
14: Ez nagyon jó, hogy itt a számokról beszélünk, hogy 7000 menedékkérő akkor, amikor az elosztásról van szó, és mondjuk szemben a 200-zal, akinek le kell bonyolítani az eljárását, mert óriási közte a különbség. Mi okozza egyáltalán ezt a különbséget, hiszen amikor arról beszéltünk, hogy a kötelező kvótákat fölállítják, ott mint

0: fogalmazunk, hogy fura a számítási gyakorlata a bizottságnak, hogy amikor a kvótákat osztott, bocsánat, a határnál lefolytatott eljárást osztották le, ott a magyar hatóságok számait használták, ugye a magyar hatóságok azt jelentették le, hogy hányszor próbáltak meg illegálisan bejutni az ország területére. Nem biztos, hogy sikerült, tehát akik próbálták átmászni a kerítésen, de a rendőrök megállították, és visszamenekült az illető Szerbiába. Ugye ez egy majdnem 400 ezeres szám volt. És ugye a bizottság, amikor a határmenti eljárást számolta ki, akkor ezt a számot használta. Viszont ugye amikor, ugye tavaly ősszel arról döntöttek, hogy mely ország kaphat könnyítést a paktum alól, illetve a menedékkérők kötelező szétosztás alól, ott érdekes mód nem ezt a számot használták, hanem azt, hogy mennyien vannak a magyar menekültügyi rendszerbe. És ugye ez alapján ugye nagyon alacsonyak a számok, azt mondták, hogy hát nagyon kevesen vannak, akkor nem használták azt, hogy hányan próbáltak bejutni Magyarország területére, hanem csak azt, hogy hányan vannak a rendszerben, és az alapján ugye Magyarország semmiféle könnyítést nem kapott. Tehát itt azért finoman szóval nem konzekvens a bizottságnak a gyakorlata.
1: És abban sem konzekvens, és hozzuk ide, hiszen múlt héten volt az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter Lengyelországba, aki a megelőző sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy azért is utazik a lengyelekhez, hogy megnézze, hogy ott hogy sikerült úgy a kerítést felépíteni és megvédeni Lengyelország határát és az Európai Unió határát, hogy azért nem kell nekik büntetést fizetni, példaként hozva, hogy lám-lám lehet úgy határt védeni, hogy az 1 millió eurós bírság az ne legyen mellette. Nem tudom, hallgattam a sajtótájékoztatókat, lehet, hogy az én figyelmemet került csak el, hogy volt-e ez közös téma utána a két miniszterelnök között.
0: Ezek, tehát nyilván ugye az Európai Uniós intézmények és megközelítések részéről azért vannak politikai háttér dolgok is. Elmondom őszintén, személy szerint én egyébként boldog leszek, hogyha politikai okokból elengedik a magyar 1 milliós napi büntetést, csak ugye itt már van egy bírósági határozat, tehát itt ez nem fog tudni megtörténni. Tehát, hogy egy picit az érzésem, hogy itt ezt nem biztos, hogy fölmérte a jelenlegi kormány pontosan, hogy mi a mozgástere, és itt a bizottságnak a mozgástere is rendkívül csekély. Tehát ugye a lengyelekkel szemben azért nem volt meg a büntetés, ugye mentek a fenyegetőzés, hogy hát hogyha azért nem biztos, hogy ez a gyakorlat megfelelő az EU-s jognak, de aztán ugye ebből nem lett eljárás, nem lett semmi. És ugye erről mondtuk azt, vagy szoktuk most is, hogy ugye vicces látni, hogy vannak jó kerítések Európában, és vannak rossz kerítések, és lehet, hogy most a magyar kerítés is egyébként most hirtelen jó kerítés lesz. Amit még egyszer mondom, én örülök, tehát hogy elmállunk folyamatosan politikai nyomás alatt, és támadások alatt, tehát jó, néha jó abbotnak a jó végén is lenni, csak ez nem hiszem, hogy változtatni fog egyrészt az 1 millió eurós napi büntetésen, másrészt nem fog azon változtatni, hogy a magyar menekültügyi rendszer joggyakorlat, ez nagyon komoly nyomás alatt lesz. És hogy most még pár hónapig, fél évig szerintem nyugodtan tud hivatkozni valóban a Tisza kormány arra, hát most vették át, idő kell arra, hogy implementálják, és egyébként itt valóban számos olyan elem van, amit muszáj lesz. Tehát mondjuk a Eurodac rendszer nem lesz bevezetve, idővel ez felvetheti azt a kérdést, hogy mondjuk Magyarország maradhat a Schengeni zónában. Tehát, hogy itt biztos, hogy valamiféle kompromisszumokat meg kell próbálni találni. A légkör most úgy néz ki, hogy jó erre, de a nap végén azért itt lesznek olyan ellentmondások, amik vagy helyzetek Kierkegaard alá ott követve, tehát itt nem nagyon lesz lehetőség ilyen hegeli megszüntetve megőriz gyakorlatokra.
1: Igen, Orbán Anita külügyminiszter fogalmazott úgy, hogy a szigorú migrációs politikát szeretnék megtartani, viszont azért hangzottak el olyan kijelentések is, hogy a technikai támogatást szeretnék Magyarországon a migrációs paktum kapcsán megvalósítani, és bár itt nem beszélünk olyan nagy számokról, de azért a migrációval kapcsolatban az embernek csak van egy olyan félelme, hogy legyen az 50, 100, 200, 300, aki először bármiért Magyarországra érkezik, aztán amit Nyugat-Európában is láttunk, ez a szám, ez nagyon hirtelen tud nagyon nagyra duzzadni.
0: Igen, kezdjük a számokkal, jó? Tehát, hogy azt azért világosan kell látni, hogy a magyar határon most is éves szinten 10 000-es nagyságrendben próbálnak bejutni emberek. Tehát, hogy azért ne, tehát attól, hogy a keleti pályaudvarnál nem látunk meg az M1-esen masírozni embereket, tehát, hogy azért azt állítani, hogy nincs migrációs nyomás, abszolút irreguláris módon, ez nem igaz. És ugye ráadásul ez úgy történik, hogy ugye Szerbia egy nagyon

0: nagyon fontos elosztóközpont a nyugat-balkáni útvonalon. Ugye most az emberek többsége Bosznián és Horvátországon keresztül, illetve most már látható száma Bulgárián, Románián keresztül próbál bejutni a schengeni térségbe. Na most ugye, ha megnézzük a magyar infrastruktúrát, a déli magyar határ elérhetőségét, tehát hogyha itt ki fognak alakulni ezek a befogadási központok, és meg fog nyílni a lehetőség a menekültügyi eljárásnak a lefolytatására a magyar határon, akkor ezek az emberek nem fognak, alapvetően nem ezt az új irányt fogják használni, hanem az európai, a magyar irány, mert ez a legegyszerűbb. És nem beszélve arról, ugye, ha valakinek sikerül bejutni a kerítésen, vagy bejut az ország területére, gyakorlatilag 3-4 óra alatt autópályán Ausztriába tud lenni. Tehát itt azért tízezeres számokról fogunk tudni beszélni, akik majd megpróbálják eljutni, megpróbálnak vagy Magyarországon maradni, vagy eljutni más hát európai tagállamokra. És ugye külügyminiszter asszony itt a technikai segítségnyújtás kapcsán, ugye alapvetően, tehát a nyilatkozatokból az derül ki, hogy ugye a migrációs paktumon belül ugye a szolidaritásnak három lehetősége van. Ugye az egyik a menedékkérőnek az átvétele, a második opció ugye, hogy fizetnek 20 000 eurót fejenként, és a harmadik mindenféle, valamiféle technikai segítségnyújtás, tehát mondjuk személyzet küldése, mondjuk magyar rendőrök küldése Görögországba. Viszont ami nekem nem volt teljesen világos, tehát hogy ugye ez fontos, hogy ez van, ez meg fog történni. Tehát a külügyminiszter azt mondja, a miniszterelnök úr is úgy beszélt arról, hogy ha a vészhelyzeti mechanizmus lép életbe, akkor ezeket fogják tenni, és akkor a magyar kormány majd technikai, meg operatív segítséget nyújt a fontországoknak. De ez nagyon fontos, nem, ez most meg kell, hogy történjen elvileg júni 12-e után. Ugye, ha vészhelyzeti mechanizmus fog életbe lépni, akkor annyi változik, hogy ezt a bizottság fogja átvenni, nem a tagállamok fognak dönteni a saját határvédelmükről, és ugye ez a 30 000-es eljárási szám, vagy menedékkérő szétosztási szám, ez jelentősen növelhető, hogyha a bizottság úgy gondolja, hogy most akkor a helyzet van, hogy nem 30 000 menedékkérőt, hanem mondjuk 60 000-et kell szétosztani.
1: Mi állhat a mögött, hogy a bizottság mondjuk ezt gondolja? Elég ahhoz, hogy Olaszországon, Németországon megnövekedjen az a bizonyos migrációs nyomás?
0: Igen, ugye itt a különféle háttérdokumentumokban meg vannak szabva elvileg a számok, de hát azért a nap végén mégiscsak a bizottság fog erről dönteni, hogy hány embert fognak ugye a rendszerben átvenni, és ez mindenki eldönteti maga, hogy nem tudom, 30 000 vagy 60 000, ez sok-e neki, vagy nem. Még egyszer mondom, egyébként számomra nem a kvótával van a legnagyobb probléma, hanem a határmenti eljárásokkal, és azzal, hogy a rendes eljárásban igazából nem látjuk a felső limiteket. És azért megint csak a számok kapcsán, mert ebben ugye a számok makacs dolgok. Tehát bár jelentős visszaesés látunk most a beadott menedék kérelmekben a tavalyi évben, azért ez 700 000 fölött volt az unió teljes területén, az előző években meg rendre 1 000 000 fő fölött. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy a szociális ellátórendszer számára az milyen terhet jelent, hogy ezeket az embereket etetni kell, szállást kell adni a számukra, a menekültügyi eljáráshoz megfelelő anyagi hátteret, szakértői hátteret kell biztosítani, a gyerekeiket iskoláztatni kell, egészségügyi rendszerhez kell, hogy hozzáférjenek. Tehát itt óriási összegekről van szó, ugye ez pont a héten jelent meg, ugye a németek nagyon boldogok voltak, mert 3 milliárd euróval csökkentették a menekültügyi rendszer fenntartásának a költségeit, így ez most visszaesett 25 milliárd euróra éves szinten, mire a tartományok jelezték, hogy hát ez nagyon jó, sőt ugye a központi, tehát a szövetségi költségvetés, ugye a menedékkérőként 7500 eurót ad a tartományoknak, hogy akkor ennyiből oldják meg a kérdést, és vissza is vettek 200 millió eurót, azt mondva, hogy hát a tartományoknak erre már nincs szükségük, mert nem delegáltak le ennyi embert, mire ugye a szövetségi tartomány mondták, hogy de ez nem igaz, tehát hogy ennél ők sokkal többet költenek, csak mondjuk hát nem tudják számszerűsíteni, hogy nem tudom, mondjuk annak a tanárnak a bére, vagy a plusz munkaerő az mennyibe kerül, vagy az egészségügyi dolgozói, vagy a szociális munkásé. Tehát jó eséllyel ez az összeg mondjuk ennek a duplája lehet.
1: És hát ezeket az összegeket nem tudhatjuk, bár megvannak azok a bizonyos kvóták is, de még az mindig nem látszódik tisztán, hogyha ebbe a migrációs paktumba Magyarország bekapcsolódik, akkor hogyan nőhetnek ezek az összegek, és most nem itt a kvótákra gondolok, amit egy migráns után kell fizetni, mert talán, hogyha ebből a német példából indulunk ki, az a legegyszerűbb, mert ott mindig ugyanannyi fog kijönni annak a bizonyos képletnek a végén. De érdemes arról is beszélni, hogy itt hónapok, fél év a magyar kormány is van egy kis türelmi ideje, hivatkozhatnak arra, hogy most állt föl az új kormány. De azokban a tagállamokban mi a helyzet, ahol mondjuk nem volt kormányváltás, vagy már rég le kellett volna azt tenni, hogy hogyan fogják megvalósítani majd a migrációs paktumot. Hiszen már beszélnek arról is, hogy több tagállam is arra szeretné kérni Brüsszelt, hogy csúsztassanak még ezen a dátumon, és türelmi időt kérnek, és azért itt nem hónapokról, hanem akár évekről is beszélhetünk.
0: Így van, tehát ugye a tagállamok nagyjából több tagállam is ilyen két éves átmeneti időt kér. Tehát én azt gondolom, hogy a bizottságnak se érdeke, hogy nem tudom, 27 tagállam mindegyik ellen kötszegeljárást indítsa, mert nagyjából így áll a helyzet, tehát egy-két kivételtől eltekintve, tehát biztos, hogy lesz türelmi idő. Azért azt se felejtsük el egyébként, tehát hogy említettem, hogy a 160 ezeres kvóta 15-16-ban, ugye, hát ez úgy futcsolt be, ugye, hogy eljárás ugye gyakorlatilag csak itt Magyarország kapcsán zajlott. Meg ugye Szlovákia, meg nem tudom, akik ugye beperelték ugye a bizottságot ezért. Tehát, hogy de hogy ugyanakkor ez ebből a szempontból a hídon egyszer át fogunk menni. Tehát, hogy ugye, hogy majd átmenjünk a hídon, de hogy ez az út, ez le van kövezve, és a híd az ott van. Tehát, hogy ebből a szempontból ez mindegy, hogy 2027 márciusában fog egy tagállam átmenni a hídon, vagy júniusban, vagy már ez év decemberében, tehát ezen át fogunk haladni. És hogy ugye megint csak ugye a Magyarország elleni bírósági döntés kapcsán ugye azért lesz nehéz dolga ugye megint a bizottságnak, hogy mit fogadjon el teljesítésnek, mert hogy ezt kimondta ugye a 808-as ügyben ugye a bíróság, hogy ez a nagyjából 700 fős eljárási kapacitás, ami a déli határon ki lett alakítva, hogy ez kevés volt, tehát a két tranzitzóna az kevés volt ahhoz, hogy ezt el tudja fogadni ugye a bíróság, tehát hogy, illetve aztán a bizottság, tehát hogy ennél azért valószínűleg belátható időn belül valami nagyobbat kell tudni felmutatni. És ugye, én nem vagyok jogász, de jogászokkal beszélgetve fölmerül a kérdés, hogy most ugye lesz egy új menekültügyi szabályozás, hogy akkor most nem lehet azt mondani, hogy hát akkor most ezt az 1 millió eurót most kicsit függesszük fel, mert jön egy új jogszabály, és nézzük meg, de nem. Tehát, hogy a többség azt mondja, hogy nem, ez hiszen megszületett a döntés, attól, hogy nem tudom, valaki betört egy boltba, és annak volt egy jogszabályi következménye, meg attól, hogy megváltozik a jogi környezet, annak kapcsán, hogy most a boltba való betörést az hogyan szankcionálják, attól az a régi büntetésünk nem fogja érvényét veszteni. És ugye a paktumban azért nagyon sok olyan új elem fog megjelenni, ami nem volt benne ugye az EU menekültügyi rendszerében eddig. Tehát uram, bocsa, az is elképzelhető, hogy egy-két éven belül itt újabb kötelezettségszegési eljárások fognak indulni Magyarországgal szemben, ugye a paktum kapcsán, plusz büntetéseket hát belebegtetve, aztán meg esetleg elfogadva. Tehát, hogy valamiféleképpen muszáj lesz az álláspontokat közelíteni egymáshoz, de ez bizony egy gordiuszi csomó, és én nem látom még azt a szabját, ami ezt átvágja.
1: De viszont azt látjuk, hogy június 12-e az közel van, és biztos, hogy a migrációs paktumban ez egy forduló pont lesz, és ami még ehhez ugyanígy közel van, az június 14-e. Nem pont egyszerre esik, de Svájcban viszont népszavazást szeretnének tartani, ami viszont, ha nem szeretnének, tartanak is, amely azért túlmutat egy egyszerű bevándorlás politikai vitán. Talán beszélgettük is itt műsor előtt, hogy hát Svájc az az ország, ahol elég sűrűn tartanak népszavazást. De ennek mi a jelentősége? Pláne akkor, hogyha bár nem unió, de Európában lévő országról beszélünk.
0: Igen, ne felejtsük el, hogy megint kicsit messzebbről indítva, de hogy megint a hallgatók értsék, tehát hogy ha bevándorló országokra gondolunk, ugye mindenkinek az Egyesült Államok jut az eszébe. De most az USA-ban most van történelmi magasságban a bevándorlók aránya, ők ugye úgy hívják, hogy a külföldön születettek aránya, ezen 15% körül van. Na most nem tudom, hogy kinek hogyan jelenik meg Svájc a fejében. Ugye Svájcban a külföldiek aránya már e fölött van. És azért a svájci társadalom egyrészt ezt érzékeli. A svájci társadalom, mint ahogy Európa más társadalmai, azt is érzékelik, ugye, hogy a szociális ellátórendszerre való nyomás ezen keresztül az hihetetlenül nagy. És a svájci társadalom azt is érzékeli, hogy olyan kulturális hátterű, olyan népcsoportok jelentek meg az országban, akiknek nincsenek történelmi gyökerei az országban. Hát azért ne felejtsük el itt a mecsetekről, meg a minaretekről való népszavazás, ez már megtörtént Svájcban, és nem nyilván nekünk ember életben ez hosszú idő, talán 2010-es évek elején volt, de hát ez azért történetileg ez adja magát. Tehát a svájci társadalom érzékeli, hogy ez valami nem jól működik, és ezen változtatni kell. És ugye a Migrációkutató Intézet az része a Bevándorlás Kutatás Nemzetközi Hálózatának, ugye angol rövidítésben az INÉR-nek, és nemrég tartottunk egy konferenciát arról, hogy a jóléti társadalmak azok összeegyeztethetőek a tömeges bevándorlással azzal, amikor ugye ilyen magas arányban vannak ott külföldiek, akik már hozzáférnek a szociális ellátórendszerhez, és hogy az látszik, hogy nem. Tehát, hogy egy adott arányon túl ez a rendszer nem fenntartható. Illetve még egy nagyon fontos elem, hogy ugye Európában azt látjuk, és Amerika is e felé mozog egyértelműen, sőt, ez a modell, hogy ezek az emberek előbb-utóbb állampolgárságot fognak kapni. És ugye nem biztos, hogy a bevándorlók magas aránya az, amitől így hirtelen, nem tudom, nem kell már tartós helyet vennünk, mert gondoljuk bele, hogy Katarba vagy az emírségekbe, tehát a bevándorló népesség, a lakosság 80-90%-át adja. De nem, gyakorlatilag alig férnek hozzá a szociális ellátórendszerhez, és az, hogy ők állampolgárságot kapjanak, annak nulla az esélye. Most ezen lehet vitatkozni, hogy ez mennyire embertelen, vagy nem az, de hogy a szabályok eléggé egyértelműek. Európában most azt láttuk az elmúlt években, hogy gyakorlatilag egy munkaerőpiac és demográfiai problémát Európa egy humanitárius eszközzel próbál kezelni, és hogy ez nem működik.
1: Ez viszont lehet, hogy működőképes modell lehetne, és lehet, hogy akár Németországba, akár Franciaországba, de még az olaszoknál is, lehet, hogy nagy sikert aratna az, hogyha a migrációval kapcsolatban népszavazást kezdeményeznének a kormányok. Lehet, hogy egészen más eredmény jönne ki, mint amit most látunk, tehát akár egy következő adásban is beszélhetünk erről.
0: Igen, csak azért ne felejtsük el, tehát, hogy Svájcot nem köti a migrációs paktum, az EU tagállamokat pedig igen.
1: Azt hiszem, hogy fogunk mi még a migrációs paktumról ebben a stúdióban beszélgetni. Köszönöm szépen Marsai Viktornak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 19 óra. Jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. Hírek következnek Fehérvári Petra szerkesztésében. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, támogatják a minimálnyugdíj emelést, az SZIA csökkentést, a kata visszaállítását és a képviselői fizetések csökkentését is. A korábbi jó döntések visszavonását azonban ellenzik, tette hozzá. A KDNP frakció vezetője Rétvári Bence közölte, minden a magyar emberek érdekét szolgáló javaslatot támogatnak, de ellenzik egyebek mellett a miniszterelnöki ciklus 8 éves korlátozását. A Mi Hazánk egyetért a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításával és a képviselői fizetések csökkentésével. Torockai László frakcióvezető szerint a polgármesterek bércsökkentése ugyanakkor növelheti a korrupció kockázatát. Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alap forrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. A 27 szupermérföldkő az igazságszolgáltatás függetlenségére és az uniós pénzügyi érdekek védelmére vonatkozik. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahová pedig már korábban lerakták az uzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Első fokon 9 év börtönre ítéltek egy plébánost fiatalkorúakkal és egy kiskorúval szembeni szexuális visszaélés miatt. A Kiskunfélegyházi járásbíróság emellett 9 évre eltiltotta a közügyektől és véglegesen a foglalkozásától is. Az ítélet szerint a pap a bizalmi helyzetével visszaélve közeledett áldozataihoz, akik akkor mind 18 év alattiak voltak, egyikük pedig még a 14. életévét sem töltötte be. Az ítélet nem jogerős. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani csütörtöktől Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főútvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. A mérkőzést csak nem 4000 rendőr biztosítja. Több mint 17000 jegy kelt el, de várhatóan sokan érkeznek Budapestre jegy nélkül is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. Idén is számos program várja a családokat hétvégén gyermeknap alkalmából Budapesten. A BKK két napon át óriás játékokkal, színezőkkel, kvízekkel és jegyellenőri szerepjátékkal készül a Vasút Történeti Parkban. A 4-es és 6-os villamosokon pedig ismét két napon keresztül gyerekek mondják be a megállók nevét. A MÜPÁ-ban vasárnap zenés és táncos előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és meseprogramokkal várják a családokat 3 színpadon. Holnap délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalra 12 és 19 fok közé hűl a levegő, napközben 29 és 34 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. 5 perccel múlt 19 óra, legközelebb 20 órakor hosszabb hírösszefoglalót hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Hajósi Bence nevében is.
4: Műsorajánlat.
5: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Patadjon! Jó követ! Színes kövekkel összerakott díszítni. Mozaik. Mozaik, tökéletes.
6: Gitár!
7: Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
8: Kalendárium.
9: Stúdió vendégünk Agócs Gergő népzenész, érdemes művész lesz, akivel a hétvégi Torockói Duna napok programsorozatról beszélgetünk. Irodalom éjszakája Debrecenben, a háromnapos programsorozat pénteken kezdődik. Ugyancsak pénteken indul Egerben a Gárdonyi Nyitott Tér Fesztivál. A koronázási palást hatalmas másolata látható a Veszprémi Petőfi Színház előterében, és komoly zenei koncert ajánló a Zeneakadémiáról.
8: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
4: Jó estét kívánok! Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Németh Zsolt, a fizikatudományok kandidátusa. A Szent Koronáról és mindenről, ami a Szent Koronával kapcsolatos, fontos, fogunk beszélgetni.
6: Köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Már a Szent István korabeli helyzete, státusza, holléte vitatott a Szent Koronának.
6: Igen, így van, vitatott a fővonalbeli történet, művészettörténet írás úgy gondolja, hogy a Szent Korona abroncsa, illetve a pántrendszere különböző időben, különböző helyen keletkezett, és ezek idézőjelben véletlenszerűen kerültek össze. Na most, miután már műszaki szakemberek is vizsgálták, ez tudható, hogy ez így nem lehetett. Ugye az abroncson zománcképek vannak, görög névfelirattal, és ezért azt gondolják, immár gyakorlatilag 1790 óta, hogy ez Bizáncban kellett, hogy készüljön. Pántokon apostolképek vannak, latin betűs felirattal, hát ez pedig nyilván akkor valahol a nyugat-római birodalomban kellett, hogy készüljön. Sajnálatos módon azonban ez nem igaz. Például 1946-ban Albert Böckler művészettörténész Münchenben vizsgálta a Szent Koronát közvetlenül a II. Világháború után, amikor 8 éven keresztül Németföldön utazgatott ide-oda, mielőtt eljutott az Egyesült Államokba. Bizonyos tulajdonságok alapján Kerekperec megmondta, hogy ez nem készülhetett Bizáncban, és teljesen egyetértek vele. Azon kívül, ami alapján ugye Bizáncba akarják még utalni, ugye ott van két bizánci császár képmása, ezek nem eredetiek rajta. Tehát a történészi, művészettörténészi kör elfelejtette a stabil alapot beépíteni az elméletei alá, hogy olyan képekre próbálja építeni a keltezést, amelyek nem eredetiek, és ezt már bizonyítani is tudom.
4: A műszaki szakemberek is nyilván tisztában vannak azzal, hogy a deszakralizálás bűnébe eshetnek idézőjelbe téve, hiszen a Szent Koronának nem csak egy szakrális tisztelete ismert és létezik, hanem közjogi következményei is vannak, közjogi szerep is jut a Szent Koronának, tehát ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy komoly bátorság kell, hogy az ember egy ilyen kérdésnek nekivágjon, hiszen nyilván kritikával is számolhat akkor, hogyha lebontja az egyébként kiegecesedettnek tűnő nagyobb részt a katolikus hithez kapcsolódó és a Szent Korona tanalapját képező, korábban dogmaként kezelt tantételeket. Ön szerint egyébként mennyiben befolyásolja az, amit ön elmondott, a Szent István képet, vagy egyáltalán a Szent Koronához való viszonyulást alapjaiban változtatja meg a viszonyunkat ez a Szent Koronához, vagy ezek részletkérdések, technikai részletkérdések?
6: Ezek korántsem részletkérdések. Ugye a Szent Korona szétcincálása, legalábbis elvileg, ugye ez már a 18. század végén megkezdődött, amikor protestáns tudósok is elkezdtek vele foglalkozni, és nekik úgymond nem volt érdekük, hogy a Szent Istváni eredetet fönntartsák, és nagyon nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy ugye különböző nyelvűek, az ománcképek névfelé az abroncson és a pántrendszeren, és ez egyszerűen túl lett tolva, de ők még nem értettek ilyen apró technikai vagy műszaki kérdésekhez, amelyek megmutathatták volna, hogy ennyire nem egyszerű a dolog. Természetesen valamilyen szempontból nem mindegy, hogy ez a korona már Szent István fején volt vagy sem, de akármi is van, még akkor is, hogyha két különböző részből áll össze, abban az esetben is valamikor összeállt. A másik, ugye az, hogy ez a két rész, az abroncs és a pántrendszer véletlenszerűen került volna össze, ez teljesen abszurd elképzelés. A pánt magassága az pontosan ugyanannyi, mint az abroncsnak a szélessége. Ha véletlenszerűen kerültek volna össze ezek a főelemek, akkor ez nem így lenne. Az illesztéseket nehéz lenne megcsinálni, hogyha itt véletlenszerűen lennének összerakva ezek a dolgok. Aztán a legtöbb olyan ábrázolás van, ami úgy készült, hogy az illető festette vagy rajzolta, ő nem látta, hanem valamiről másolta, pontosan ez szokott mindig eltűnni, hogy az abroncs ugyanolyan széles, mint a pántok. Ez is mutatja, hogy nem lehet. És a műszaki szakemberek mondják, hogy nem lehet véletlenszerűen összerakni ezeket az elemeket. Így mondják, hogy a Szent Korona rendszernek nincs lekötetlen szabadsági foka, nem lehet forgatni, átalakítgatni. És 1867-ben, ugye első Ferenc József koronázása előtt egy Müller Lajos nevű pesti aranyművesnek ki kellett javítani a Szent Koronát, és próbálta úgymond javítani a dolgokat, de egyszerűen nem lehetett, nem tudott változtatni az egész szerkezeten.
4: Nyilván a teljes hányattatását a Szent Koronának most időhiányában nem tudjuk átvenni. Talán az alapján viszont tudjuk detektálni a folyamatot, hogy milyen sérülések voltak, melyek voltak azok a legfontosabb sérülések, amelyeket elszenvedett a Szent Korona, és lehet-e tudni, hogy hol történtek ezek a sérülések. Valamennyi időt szánnunk el a renoválásra, az eredeti állapot helyreállítására, valahol a törekvés felvázolására is.
6: Igen, 1792-ben Kazinczy Ferenc költő vármegyei küldöttként részese volt első Ferenc koronázásának, ott volt a koronázási lakomán, oda ugye a király koronával a fején lép be, azt félreteszik egy aranytálcára, és elkezdődik a lakoma. Kazinczy azt mondta, hogy ott jobban érdekli a Szent Korona, mint az első fogás. Oda ment, kézbe vehette, nézegethette, forgathatta, leírást készített róla, le is rajzolta, és a leírásban említi, hogy egy pánt megpattant, az azt jelenti, hogy átrepett, és ez jól látható a Schauffnak rajzolatján. Schauff pedig Johann Nepomuk Schauff pozsonyi festő és rajzművész, aki 1790-ben második Lipót koronázásakor látta és rajzolta le, és a hátsó pánt volt ekkor áttörve a két apostolkép között. De ekkor még csak az. És aztán, ha megyünk tovább az időben, 1857-ben Franz Bock, aacheni kanonok, a kölni érseki kincstár őre kért és kapott engedélyt Ferenc Józseftől, hogy megvizsgálhassa a magyar koronázási ékszereket, és ekkor látjuk Szent Koronánkat a legsiralmasabb állapotában, át van törve még két pánt, be van rogyva az egész pántrendszer, a kereszt egészen más irányba dől, mint most, hiányoznak róla ékkövek, gyöngyök, látható, hogy legsúlyosabb sérülések a 19. század közepén érték a Szent Koronát, nem pedig a távoli múlt ködében, tehát ennyire úgymond frissek, és még sincs róluk feljegyzés.
4: 20. századi története hogy néz ki a Szent Koronának?
6: 20. századi történet viszonylag békés volt, 4. Károly koronázásakor leesett róla egy ékkő, azt a koronaőrök azonnal megtalálták, és másnap visszatették, jól őrzött volt, figyeltek rá, menekítés során, míg a német földön járt, két gyöngy leesett róla, így került ki Fort Knoxba 1953-ban, és ott volt egészen 1978. január elejéig. Ugye tudjuk azt is, hogy 1977. december közepén egy magyar küldöttség ott volt, hogy ellenőrizze, hogy azok valóban a magyar eredeti koronázási ékszerek, amiket Fort Knoxban őriztek, ugye Kovács Éva művészettörténész és Svetnik Joachim ötvösmester, megállapították, hogy valóban magyar koronázási ékszerek, a koronánk is. Svetnik Joachim két ékkövet vissza is tudott helyezni, ami leesett. Egy harmadik hiányzott, és ezt az amerikaiak pótolták az abroncs hátsó részének a tetején. Ül egy szemmel láthatóan másmilyen gyöngy, aminek fölül nincs így zárása. Ezt ők adták nekünk ajándékba, hogy mégse hiányos koronát kapjunk vissza.
4: És ebben az állapotában, amelyben megérkezik Magyarországra az Egyesült Államokból, hogyan tudná leírni a Szent Koronát?
6: A lehetőségekhez képest teljesen jó állapotban volt, ott jól bántak vele, ami sérülések érték, vagy ami képcserék történtek rajta, vagy ékkő zománc képcserék, azok nem ott történtek. Tehát ott be volt zárva egy páncélszekrénybe, lehet, hogy ki sem nyitották azt a páncélszekrényt 25 éven keresztül. Ott jól bántak vele, tudható azt is, hogy például a koronázási palást azért van relatíve jó állapotban, mert az amerikaiak kitaláltak neki valami ügyes tárolószerkezetet, és ha nem az lett volna, akkor valószínűleg már rosszabb állapotban lehetne. Tehát előttük csak kalapot emelhetünk.
4: Tisztában voltak az amerikaiak ezek szerint, hogy milyen jelentőségű tárgyak vannak a birtokukban?
6: Azok a restaurátor művészek, akiknek a kezében volt, igen.
4: Egy kicsit közelítsünk rá virtuálisan a Szent Koronára. A külsejét tekintve, mielőtt a rendszerváltás utáni magyarországi történetére fókuszálnánk. Megérkezik a Szent Korona, újra Magyarországon van. Ön is említette, hogy még amerikai kiegészítést is kapott. Ebben a formájában, mik azok a statisztikai adatok fontosabbak, amelyeket tudni lehet a külcsín tekintetében, a rajta lévő különböző ábrák, az értékes rágakövek, illetve az abroncsok tekintetében.
6: A Szent Korona 2 kg és 59 g tömegű, tehát egy meglehetősen súlyos tárgy. A tömegének a nagy részét az abroncs teszi ki, az 1,2 mm vastag, némi ezüst ötvözetet is tartalmaz, ami állékonyabbá teszi. A pántrendszer az 4,1 mm vastag, tehát nagyon vékony, gyakorlatilag színarany, ezért lehetséges, hogy filigrán díszítések vannak rajta, ezek a kis kígyózó mintázatok, ezek ilyen autóforrasztással kerültek rá, tehát meglágyították az aranyat, hogy úgymond összefoljon, és ezek így kerültek rá föl. Az abroncs hátsó részének a tetején mindkét oldalon ülő 9-9 gyöngy, tehát összesen 18, érdekes módon a 18-ból 14-nek a rögzítése még eredeti, tehát nagyságrendileg 1000 éves, 4 cserélt, azonosítható, hogy mikor kerültek le, és mikor került rá a helyettesítés. Na most elől van ugye a pártázat az abroncs tetején, ezt az ötvös vizsgálat tisztázta 1990-ben, hogy az egy anyagú az abroncsal, tehát nem utólag varkácsolták oda. A pártálemekben ajzsúrzománcok vannak, ez azt jelenti, hogy nincs mögöttük hordozó lemez, tehát átvilágítható, gyönyörűen mutatnak, amikor hátulról kap megvilágítást. A pártálemek tetején égkövek vannak, a két legkisebb kivételével ott gyöngyök, ugye itt összesen 9 pártálem van, a középen lévő Krisztus képpel együtt. A 9 égkő, illetve gyöngy közül egy eredeti, még a lezárása mutatja, tehát ezeket mind lecserélték. Például az egyik most ott lévő kő, az Turmalin, hogy csak 1703-ban hoztak a hollandok egyáltalán Európába, tehát szükségszerű, hogy cserélt. A zárásokon is látszik, tehát itt nagyon sok a változás.
4: Szembeütlő tény, hogy ferde a kereszt a korona tetején. Ezzel kapcsolatban én sok mindent olvastam. Próbáljon, kérem segítsen abban, tisztállásunk ebben a kérdésben. Mire vezethető vissza ez a meghajlás, ez a görbület?
6: Kereszt eredetisége vitatott. Többen állítják, hogy a kereszt nem eredeti, ezt lecserélték. Van egy tudósítás másodkézből későbbi, Izabella királyné 1551-ben, mielőtt kiszolgáltatta volna első Ferdinándnak a Szent Koronát, letört volna egy keresztet róla a fia számára, János Zsigmond számára, leszerelt róla valahogy. Én nem hinném, hogy a Szent Korona tetején lévő keresztet mozdította volna el, vannak más lehetőségek is, ahonnan kereszt levehető lenne, de ez egy nyitott kérdés. Viszont ha visszamegyünk az időben, különböző ábrázolások milyennek mutatják a koronánkat, akkor egyenesen állt a kereszt, tehát amíg visszalátunk 15-16. századig. És az is tudható, hogy a kereszt rögzítése fokozatosan lazult ki, tehát különböző sérülések következtében fokozatosan meglazult a rögzítése, és a jelenlegi állapot, ami kb. 23,5 fokos szögben dől, ami véletlenül megegyezik ugye a földpálya dőlés szögével a keringési síkjához, ez nem volt mindig így, és jó esélyen nem is lesz mindig így. A dőlés fokozatos a 18. században már ábrázolások és dokumentumok mutatják, hogy kilazulás megtörtént, de kézzel lehet mozgatni. Kazinczy is említi, hogy a kereszt arra viccen, amerre a természetes vonadékia vagyon, azaz amerre a saját súlya húzza.
4: Fenntartom azt, hogy ebben a beszélgetésben ön a tudományt, én pedig a hitnek azon részét, illetve a jogtudománynak azon részét képviselem, amely a Szent Koronatanra épül és eredetinek fogadja el, amely köztünk persze feszültséget nem kell, hogy okozzon. Mégis megkérdezem, ez inkább a műszaki oldalról közelíti meg a kérdést vélhetőleg, és nem a vallás irányából, hogy miért nem egyenesítették ki a restaurátorok, hogyha ön azt mondja, hogy a korabeli 15-16. századi ábrázolásokon egyenesen állt a korona, hogyha pótolni lehetett égköveket, akkor van valami konkrét megfontolása mögött, hogy a keresztet nem egyenesítették ki?
6: A koronázások idején kiegyenesítették, aztán később megint elferdült, aztán ugye ennél a bizonyos 1867-es javításnál került oda az a rögzítés, ami most is van, be van csavarozva alulról, ferde a csavar a kereszt tengelyéhez képest, tehát ez már önmagában hordoz egy ferdeséget, és a kereszt ferdesége nem egy komponensből áll össze, tehát hogy van becsavarva a csavar, a hordozó lemez hogyan hordozza, annak is van egy dőlésszöge, ugye egyszer már megdőlt a pántrendszer, azt sem egyenesítették ki, mert nem lehetett, tehát több kisebb szögnek az összege adja ki ezt a bizonyos 23,5 fokot, és mondom, ez fokozatosan állt elő. És mi már hogy így szoktuk meg a Ferde keresztet.
4: 1989-90 rendszerváltoztatás utáni történetét felületes szemlélő és nagyjából ismeri a Szent Koronának Nemzeti Múzeumban, kerül, a Nemzeti Múzeumból pedig az Országházba. Előbbiről különösen mit lehet tudni? Nyilván nem a rendszerváltáskor került a Nemzeti Múzeumba, de miért tartották ott a rendszerváltás után is? Volt esetleg, és erről van-e önnek tudomása olyan cél már a 90-es évek elején, hogy a parlamentbe szállítsák, vagy a közjogi fenntartások, hogy nem királyság Magyarország, hanem parlamentáris demokrácia, ezek fő szempontoknak bizonyultak. Erről mit lehet tudni?
6: A rendszerváltás előtti időszak az által, hogy betette a múzeumba, egyértelműen műtárnak minősítette, és nem többnek. Viszont ez alkalmát adta annak, hogy olyan emberek, akik kívül vannak a történészi és művészettörténészi körön, de érdeklődnek a Szent Korona iránt, meg tudják nézni egy méter távolságból, és maguk is képet alkothassanak róla. Ekkor léptek be a vizsgálatba mérnökök, fizikusok, aztán lehetőséget kaptak aranyművesek 1983-ban és ötvösök 1990-ben, hogy megvizsgálhassák a Szent Koronát. Egészen más kép rajzolódott ki az ő vizsgálódásaik nyomából, mint a 200 éve korábban görgetett történészi, művészettörténészi elképzelések. Például kiderült az is, hogy mérnökcsoport is vizsgálta, hogy a Szent Koronán egy arányrendszer húzódik végig, nem csak az abroncson, nem csak a pátokon, az egészen. Egyszerű kis egész számok arányával lehet kifejezni a Szent Koron legfontosabb méreteit. 1, 2, 3, 5, 8, ezek pedig a Fibonacci számok, amelyekből, ha az egymást következő elemek ebből hányados képezünk, és ebből egy sorozatot alkotunk, ez az aranymetszés arányszámához tart, az 1,618 ezred. Aztán egyre többen kezdtek érdeklődni az iránt, hogy milyen arányok vannak a Szent Koronán, milyen számosságok vannak. Például 27 zománc kép van rajta, ebből 19 alakos, és 8 ez a bizonyos azsúr zománc. A csüngőkben összesen 27 ékkő van. 9 különböző hatványai jelennek meg. És nagyon érdekes, mert ami viszont szembetűnőbb, ugye abroncson 8 zománc kép, pántokon 8 apostol, tehát ami a szembetűnő 8, csak ezek a 8-asságok kiegészülnek 9-ességek ki. Ugye az azsúr zománcok közé bekerül a Krisztus kép, az apostol képek közé bekerül a teremtő ábrázolása, hátul pedig az abroncson lévő képek közé 9-nek beleereszkedik az, aki eredetileg ott volt, és erről pedig feljegyzés van, hogy a boldogságos szűz ábrázolása.
4: Azt hiszem, hogy sok érdekes információt tudhattunk meg Németh Zsolttól, aki a fizika tudományok kandidátusa. Jó, magam is azok közé tartozom, akik jó szívvel és megnyugvással látják a Szent Koronát a parlament épületében. Ugye, mint ismertes, az első Orbán kormány idején a miniszterelnök döntése, kezdeményezése és végrehajtása nyomán került az országgyűlés épületébe, ahol a mai napig található. Ez mindenképpen egy olyan körülmény, amely még nagyobb a szakrálitás és a közjogi vívmányok szempontjából megbecsülést ad magának a koronázási ékszernek, illetve a koronázási ékszereknek. Köszöni a figyelmüket az este mai házigazdája, ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
10: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
1: Az élet egy nagy csoda, vallja mindmáig őszinte, gyermeki hittel, pokoljárását követően is, mert fénynek értéket ad a sötét. Csapatjátéktól a szólóestekig vezető útján emberileg is, szakmailag is sokat gazdagodott, adott és kapott. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem a 80. életévében járó Bálint Márta, Kossuth és Magyar Örökség díjas színművésznő, a monodráma és a versmondás nagyasszonya. Valósággal színésznek született. Valóban gyerekkori álmom teljesült be azzal, hogy színész lettem. Egész zsenge gyerekkoromtól engem a színház valósággal beszippantott, és a mai napig kitölti az életemet. Édesanyám mesélt arról, hogy az ő papucsában és pongyolájában illegettem magam a tükör előtt, és valóságos színházat játszottam, és szavaltam az anyám tyúkját, és kijelentettem kislányként, hogy én színésznő leszek. A szüleim ezt nagyon ellenezték, de azt mondom, hogy ők is hozzájárultak ehhez, mert az akkori híres Székely Színházban, ami a Kultúrpalotában működött akkor, Marosvásárhelyen, nekik bérletük volt. És oda bennünket a nővéremmel mindig minden előadásra elvittek. Beültünk a szokásos páholyunkba, és most is látom, hogy ez a súlyos vörös függöny szétnyílt, és egy ilyen hűvös levegő áradt a nézők fele, és megéreztem azt a, akkor én szagnak mondtam, azt a furcsa, jellegzetes, igazi színházi illatot. Az fantasztikus, semmivel sem összetéveszthető a masszis, naftalin és egyebek, és magamban megfogalmazódott, hogy én ezt a rejtélyes, különleges világot nagyon-nagyon szerettem, és én itt akarok kiteljesedni. Ettől az elhatározásomtól én valóban nem tágítottam, egyszer szektem meg, fagylaltos akartam lenni egy nyáron, mert hát nagyon szeretem az édességeket.
2: Hát ez szerencsé, hogy nem látszik.
1: Köszönöm, szeretem. És a szüleim akkor nagyon mosolyogva bólogattak, boldogabbak lettek volna, hogyha inkább az, mint színész, nagyon ellenezték.
2: A pálya miért ellenezték, vagy pedig azért, mert tudták, hogy Ceausescu Romániájában magyar színésznőként még annyira sem lehet könnyű boldogulni, nem mint fagylaltosként?
1: Nem tudom, szerintem is. Bár édesanyám magyar szakos tanárnő volt, édesapám, ő nem tanárember volt, de azt mondom, hogy édesapámtól örököltem, azt mondhatom, a tehetségem. Papám hegedűs szeretett volna lenni, apai nagymamám az egy kutyabőrös magyar család volt, de a nagypapám egy egyszerű parasztember. És édesapám arról mesélt, hogy ő kint a mezőn fából készített magának egy hegedűt, és azon játszott. Tehát neki ez a vágya, hogy hegedű művész legyen, nem sikerült. Írtó jó humorú ember volt. Édesanyám meg egy rendkívül életvidám, embereket nagyon szerető. Nálunk mindig ilyen nagy-nagy társasági társadalmi élet volt. Én emlékszem, gyerekként is mindig úgy aludtam el zajban, emberi morajt hallottam.
2: Viszont hegedű nem is szerepel a zenei kérései között. Mozart Ádúr zongora szonátájának harmadik tételét kérte. Tán csak nem azért, mert zongorázott.
1: De zongoráztam, eltaláltam. De hozzáteszem, nem nagyon szerettem, mert a nővéremmel együtt nekünk kötelező volt, és egy nagyon szigorú zongoratanárnőnk volt.
2: De Mozartot szereti.
1: Mozart a líraisága, a könnyedsége, a játékossága, a harmóniája, ami a muzsikájában benne van, ami nekem sokat számít. Az életemben is én nagyon szeretem a harmóniát. Magam körül is, meg igyekszem, hogy bennem is. Márainak van egy gyönyörű gondolata, azt mondja, hogy alkosd és ápold a lelked, mint egy kertet. Figyelj, vagy vigyázz az élet évszakaira, mert minden benned van, tudnod kell ezt, te vagy a kert és a kertész egyszerre. Én erre nagyon-nagyon figyelek, hogy alkossam és ápoljam a lelkem. Na, Mozart zene is olyan, hogy ápolja a lelkedet.

0: harmonikus volt az életkezdése, hiszen ünnepelt színésznője lett szülővárosának, Marosvásárhelynek. Mindenki kövezett úton ment egy jó darabig?
1: Igen, határozottan. A főiskolára való bejutásom az egy picit nem volt akadálymentes, mert mondottam, hogy a szüleim nem túlzottan pártolták ezt a vágyamat. Tusnádon nyaraltunk, és aztán akkor mamámék megvették a vonatjegyet, felültettek, és mondták, na menjünk Mártika felvételizni. Maga a felvételi vizsgám sem volt olyan nagyon-nagyon egyszerű, mert én nem készültem semmiből. Bármilyen furán hangzik, rengeteg verset tudtam, mert iskolában nagyon sokat szavaltam, és ennyi volt a tarsolyomba. És én álltam a színpadon, és vártam, hogy megszólítson a bizottság. Ők megvárták, hogy én szólaljak meg. Eltelt egy pár másodperc, a bizottság elnöke, a híres Kovács György mester felszólt, egy kislány, tessék, mondja. És akkor halkan megkérdeztem, hogy és mit? És mondta, hogy tessék, mondjon egy verset. Na jó, hát akkor úgy fellélegeztem, hogy hát verset azt tudok, és a Tátyán a levelányegénhez azt mondtam el, hogy jól vagy rosszul fogalmam nincs, és megint következett a csend. És akkor azt kérdezte Kovács György, hogy milyen helyzet gyakorlattal készült? Megint elhangzott, hogy semmivel. És akkor azt mondta nekem, hogy akkor játssza el, hogy nem sikerült a felvételi vizsgája. Fáradjon le a színpadról, majd fáradjon fel, mondta. Na hát én lefáradtam a színpadról, aztán fel, és a képzeletbeli csengőn csengettem. És odaszóltam a bizottságnak, hogy most én csengetek. Mondták, hogy tudják, látják, játszom el, ne kommentáljam. És akkor teljes őszintességgel és nyitottsággal elmondtam a bizottságnak, hogy hogyan felültettek a vonatra a szüleim, és elengedtek felvételizni, de inkább ellendrukkereim. És olyan nagyon beleértem magam abba, hogy ez nekem nem fog sikerülni, hogy átértem a helyzetet, és zokogtam. És abból az improvizált párbeszédből, amit én a szüleimmel úgymond folytattam, hát egy teljes képet adtam a családomról, és a bizottság a hasát fogta, úgy nevetett. Én meg azt hittem, hogy megbuktam, és megszégyenültem meg a házban, én kirohantam zokogva a teremből, futottam egészen hazáig, és este meg se néztem, hogy kik jutottak tovább. És másnap reggel egy elég mérges, turcás hangú hölgy telefonált, az otthon Lulu volt a titkárnő, kereste Bálint Mártát. Drága, mondta nekem, hogy hát magára vár az egész, igen, mert hogy az írásbeli vizsgát nem tudják elkezdeni, hát maga tovább jutott a nehéz rostán. Na, aztán sikerült az írásbelim is, a szóbelim is, és hát így jutottam be a Szent György István színművészeti főiskolára Vásárhelyen, ami azóta már egyetem. Nagyon sok mesterem volt. A főiskolán én lubickoltam, és a legnagyobb kihívás az volt, hogy gondolja el, első évet végeztem, amikor a híres Kovács György megállított a folyosón, és mondta, hogy Márta, figyelj el a próbatáblát. Képzelj el, az akkori negyedévesek előadására az Euripides száll trójai nőknek a Cassandra szerepét osztotta rá. Akkor ez valami óriási nagy dolog volt, és kihívás, hát teljest ugrottam, nem az óceánba. Arra viszont emlékszem, hogy amikor az ügyelő a bemutató napján színpadra hívott, és a takarásban meghallottam a közönségnek, amit azon nagyon szeretek, a morajlását, hogy tele a ház, abból a morajból tudod, szó szerint haza akartam futni. Alig tudtak visszatartani. Ez volt az egyetlen a főiskolai évemben szorongást.
0: És azóta sincs lámpaláza a színpadra lépésre?
1: De lámpaláza. Nem, de hogy is, én nagyon lámpalázas vagyok. Minden egyes fellépés előtt. És az idő múlásával ez nem múlt el, sőt, valahogy az emberben a felelősségérzet még nagyobb, sokkal nagyobb. Nem is tudom elképzelni, színész létezhet lámpalázni. Szóval nyilván most már sokkal hamarabb megérzem, hogy kialakul az a láthatatlan kapocs, fonal vagy szál a néző és köztem. És érzem azt a pisszenéstelen nézőteret, és érzem, hogy sikerült megérintenem őket. És akkor kezd ez a bizonyos lámpaláz, hogy egyszer csak kész elmúlt, és akkor már csak a szerep van, és akkor lubickolott főiskola éveimről rengeteg szerepben próbálhattam ki magam, és dédelgettek a tanáraim. Az, hogy évfolyam első is voltam, hát mondjuk ez nem jelentene egy pályán semmit, de amikor végeztem, akkor egy kulturális folyóiratban megjelentem a címlapján, és ilyen szöveggel most indul el Bálint Márta, pont, tehát ígéret voltam. És én annak örülök, hogy azt hiszem, hogy nem kellett csalódniuk bennem. Szatmára kerültem, Szatmár Németi Északi Színház, most Harag György társulat, és ott engem olyan szeretettel fogadtak, és nagyon hamar a közönség is megszeretett, hogy én ott 3,5 felhőtlen évet töltöttem. Nagyon színes volt a palettám, amit nekik köszönhettem. Én ott vígjátékban, zenés műfajban, musicalben, drámai szerepekben kipróbálhattam magam. Utána Harag György és Csorba András hívott Marosvásárhelyre, az akkor nagyon nagy dolog volt. Nagyon nehezen engedtek el Szatmáról. Nagyon nagyon fájó szívvel. És igen, 17 évet töltöttem el Marosvásárhelyen, a Nemzeti Színháznál. Kiváló rendezőkkel dolgozhattam együtt, Harag Györggyel, Tompa Miklóssal. Nagyon sokat köszönhetek Hunyadi Andrásnak. Nagyon sok szép feladatot kaptam. Brodynak a Dadája, emlékezetes nagyon, a Tamás Járon énekes madarának a Magdóját játszottam. Több mint 150-szer, és a fiam már a pocakomban volt. Nagyokat rugdosott a hasamba, és akkor egyszer mondtam Miklós bácsinak, hogy már akkorákat rúg a tornác jelenetben a fiam, na akkor szakadt meg ez, és ennek olyan szakmai és közönség sikere volt, nagyon-nagyon melegen emlékszem vissza. Tehát sorolhatnék Aranyember Noémiét, vagy a Vörös Postakocsi Esztelláját, vagy a Boris Vászirjev, hú, nagyon szerettem, mi Csendesek a hajnalok Lizája, Tudorus Átészkunak a Szilveszteréi Álom Máriáját, egy tüneményes szerep volt, vagy Lóvinészkunak a Boga nővérek, ez egy nagyon nagy évű feladat, mert 14 éves Johanna, és olyan 60 körül van az előadás végén, de nem hagytam ki a Hozomány nélküli lány Larisszáját, vagy Csiki Gergely, Cifra nyomorúságnak az Eszterét, vagy Shakespeare Dél király Regan. Hát a színjátszás az átváltozás gyönyörűségét kínálja a nézőnek, meg a színésznek is, és ez minden alkalommal, minden este, minden előadás, minden szerep más és mást kínál. Minden színész erre törekszik, hogy katarzist éljen át a nézővel együtt, a jobbá tegye, és ha sikerül ezt a katartikus élményt nyújtani, ez a legtöbb, legnagyobb dolog, amit adhatsz, igen, hogy adja nézőnek. Ettől gyönyörű ez a pálya, de nem csak te adsz, hanem te is gazdagodsz, mint színész. Tehát ez ilyen adok-kapok játék.
2: Olyan derűs, harmonikus, kiegyensúlyozott személyiség, mégis Kodály Esti dalát kérte. Ez már az az árnyék, ami végül is valahol megtörte, ketté törte az életét, a karrierjét, amikor áttelepült. Ennek a hangulatnak a zenei megfogalmazódása?
1: Igen, így van, pontosan. Nincs mit tagadnom. Valóban a családommal való 88-ban idejövetelünk, megtört a pályám.
2: Na de miért is jött át? Egyszer, még a Ceausescu korszakban is sikert sikerre halmozó szeretett színésznője volt, ráadásul a szülővárosának.
1: Én nem akarom magam menteni, mert nincs mentség. Az ötlet nem tőlem származott, a férjemtől. A férjem szabadságra vágyott, és a gyerekem jövőjét féltette. Én maximálisan nem értettem vele egyet. Én egyáltalán senkivel sem értek egyet, aki elhagyta a szülőföldjét.
2: Hát ha csak nem az életét kellett
1: menteni. Ha az életét mentette, egészen más. De egyébként nem, nekünk ott a helyünk. Ott lenne a helyünk. Tehát én nem akarom magam fölmenteni, nekünk kettőnk között a férjemmel nagyon komoly családi konfliktus volt, mi több elárulok. Ez tényleg magánügy, én válni akartam tőle. De ott volt a 6 éves gyerekem. És tulajdonképpen mi olyan szeretetben, harmóniában élünk, a mai napig is én annyi szeretetet kapok őtől, meg a gyerekemtől, hogy végül is jöttem vele. Ő egyszerűen nem bírta elviselni
2: Ceausescu romániáját.
1: Egyáltalán nem bírta. Mondjuk több atrocitásnak is volt kitéve érdekes, mint jó magam. Már úgy értem, hogy valami mindenki átment. Orvosként milyenek voltak, hogy bejött esetleg szekuritátéről egy ember, és akkor ellátta, és akkor ilyen hálapénzt becsúsztatott a bejegyzési napló alá, amit szerencsére észrevett, és azonnal mondta, hogy tessék, vegye vissza, mert volt olyan, hogy orvost, mit tudom én, 100 leér esetleg bebörtönöztek. Tehát ő több minden inzultusnak volt kitéve.
2: Most meg és a sűvét facsarjait, ahol vagy.
1: Így van. Ő is szenvedett, másként, mint én. Inkább a lelke, mert ő a pályáját, a hivatását abban a pillanatban 2 hét után folytatta. Egy álláshirdetést olvasott, jelentkezett a Bajcsi kórházba, és nagyon megbecsült orvosként dolgozott első perctől kezdve. Tehát neki nem volt szakmai gondja, mert nekem is mit szépítenem, igenis volt. Nem csak szakmailag szenvedtem meg, hanem én állítom minden ember, aki a szülő

0: Két évet voltam a Budapesti Nemzeti Színházban. Az megtiszteltetés, hogy az ember bekerül. A mai napig állítom, de mögöttem volt 20 év. Én akkor éreztem meg először a bőrömön, hogy mit jelent az, amikor nem gondolkodnak benned. Amikor nincs rád szükség, amikor ott ácsorogsz a tömegben, statisztálsz, és szenvedtem tőle. Annyira szenvedtem, hogy én ezt 2 évig bírtam, mindig mondom, hogy alázatból vizsgáztam a Nemzeti Színházban, de én színészként mit érek egy pillanatig, nem tudtam megmutatni magam. És aztán a saját elhatározásomból én ott hagytam. Hát persze nem tudtam, hogy én mit zúdítok magamra. Nagyon sok fele hívtak vidékre, és akkor megint egy óriási dilemma volt. De mit tudtam tenni? A férjem nagyon megbecsült orvos volt. Gergő fiam 8 éves, fogom a gyerekemet, viszem magammal egy színészházba. A család ketté szakadt. Végül is én a családot választottam. És aztán utána kerestem a helyem, ami nem volt egyszerű, és én ezt próbáltam a magam hasznára fordítani, hogy megtaláljam valahogyan az örömömet, megtaláljam a szakmai fejlődésre, a kihívást. Hívtak színházakhoz, játszottam a Katona József Színházban, a Budapesti Kamara Színházban, a Művész Színházban, de nem volt örömteli. Nem azt mondom, hogy csak főszerepet kell játszanod, mert én, ha visszatekintek az erdélyi múltamra, akkor azt mondom, hogy csak főszerepeket játszottam. Nem, lehet kis szerepben is, mit tudom én, 3-4 olyan mondatod, amivel adsz valamit a nézőnek, és te is színészként alig várod, hogy elmondd azt a 4 mondatot. Na, én nem ilyen feladatokat kaptam, és öröm nélküli munkát nem szabad, öröm nélkül nem szabad semmiféle hivatást szerintem folytatni. Marina Vladinak a megszakított repülés, vagy Szerelmem Viszocki előadásban van egy nagyon szép monolog, hogy a boldogtalanság megszenvedése nélkül lehet-e bármit is tudni a boldogságról? Igen, én is megjártam azt mondom, a kínok kínját, mondjuk kipoklót. És talán a boldogságot, vagy a boldog pillanatokat, mert egyfolytában nem lehet boldognak lenni, meg tudom találni, és jobban tudom értékelni, mint talán előtte.
1: Honnan van magában ennyi erő, hogy talpra állt?
0: Hát szerintem a jó Isten is segített, biztosan segített, mert ért viszont Pesten egy nagyon nagy öröm, egy magánszínházból kaptam egy felkérést Rimbernek a Júlia kisasszony címszerepére. Vencel Vera és Szakácsi Sándor voltak a partnereim, kiváló előadás volt, állítom, sőt, ilyen kritikát is kaptam, hogy tehetséget jó felfedezni. De 9 előadás után a színház csődbe ment. És akkor én megint kereshettem, hogy most hogyan tovább. És azt mondom, a jó Isten. Egy este csengett a telefonunk, Bécsből kerestek, és kértek egy egyéni estet tőlem. Az első reakcióm az volt, hogy nem, mert ilyet én soha nem csináltam. És Gergő gyermekem hallotta ezt a telefonbeszélgetést, és reggel, mikor iskolába ment, egy honcutúr rám nézett, és mondta, hogy édesanyám, nekem te írd le érv ellenérv, hogy miért nem akarod te ezt az estet megcsinálni. És komolyan kellett a gyermekemet rennem, leírtam, és délután hazajövök, iskolából, mint egy felnőtt férfi elolvasta, és azt mondta, az érvek erősebbek, mondta 11-12 éves gyermekem, és én előtte pironkodtam, vagy ő volt az a buzdító, végül is megcsináltam az első estemet, Újkori Fohász címen, a Világirodalom gyöngyszemeiből állítottam össze ezt az estet, és ennek olyan sikere volt, hogy egy 56-os magyar asszony, aki kint élt, azt mondta az est után, hogy Márta kedves, hogyha nincs ott Pesten szemük és fülük az embereknek, akkor nekem lesz. Ez a hölgy nem menedzserem, én mecénás. Vált, és bejártam Európát, nyugati magyarsággal ő ismertetett meg az esteknek az anyagát, készen kaptam. Rengeteg estem volt, 99-ben váratlanul ez a hölgy elhunyt. És akkor megint kezdődött a neheze.

0: akkor már megszerettem ezt az utat, az egyéni esteket, és mondtam, hogy ezt itt folytatnom kell.
1: A Székely János est, amelyhez Bach Máté passióját kérte, már ebből az időszakból való?
0: Igen, az estem Bach muzsikára épül, gyönyörű íve van a zenének ebben az estemben, és a Bach muzsika amúgy is gyönyörű szép. Székely János fogalmazza meg gyönyörűen, azt mondja a Bach muzsikáról, hogy zene varázs, zene gyász, zene kín, zene oltalom. Ez valóban Bachnak a zenéje. Székely János költészete az egészen rendkívüli. Székely János a 20. századi magyar irodalom magányos óriása. Költészete szép, időtálló, igaz emberi értékek mellett tesz hitet, megalkuvás nélkül. Rólunk szól, erdélyi emberekről, a erdélyi ember sorsáról. 92-ben jelent meg a Semmi Soha című kötete, és ajándékba kaptam valakitől. A Zene című a nagy ívű költeményéhez nyitottam ki, és azok a gondolatok összecsengett az én akkori életemmel. Akkor határoztam el, hogy én ebből egy estet fogok csinálni. Olyan életszakaszomban érintett meg a költészete, amikor úgy éreztem, hogy az ő gondolatain keresztül az én sorsomról is, az én lelki világomról, az én helyzetemről is, meg az erdélyi magyarságnak a helyzetét nagyon sok mindent tudok elmondani. Különben is a vers akkor él szerintem, mert az tömör dráma, hogyha a színész megérti a költő gondolatát, hangulatát, de hozzáteszi a sajátját is. Székely János nem így fogalmazza a zenében, mint Strindberg Júlia kisasszony. Egy nagyon-nagyon pessimista árszpoétikát ad, hogy az élet olyan, mint a sárfolyam, és mindenki sodródik a saját végzete felé. Ez számomra nagyon pessimista és nagyon életidegen, de sajnos összecsengett életemnek bizonyos szakaszával. De rögtön hozzáteszem, hogy sokkal közelebb áll hozzám Hemingway gondolata, hogy az embert el lehet pusztítani, de legyőzni soha. De azt hiszem, hogy engem sem.

0: nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy azért ez egyfajta jóvátétel, kárpótlás, kompenzálása lelkében azért az önvádért, hogy ott hagyta a szülőföldjét, hogy most akkor így a Kárpát hazában tudja mindezeket a gondolatokat képviselni, átadni?
1: Valószínű, hogy benne van.
0: Erre még nem gondolt?
1: Ennyire konkrétan, ahogyan ön megfogalmazta, nem. De amilyen lélekkel én vittem ezeket az esteket országon belül és határon túléli magyarok közé, igen, ez biztos, hogy benne van. Nyilván a Székely János estem és a Sudár Anna egészen mást nyújt az embereknek lelkiekben is, meg mentálisan is, mint a Marina Vladi életrajzi regényéből készült Megszakított repülés vagy szerelme Viszocki.
0: Este Marina Vladi és Viszocki tragikus szerelme. Ez is Bálint Mártáról szól. Arról a feloldhatatlan kettősségről, amibe az élet tudja sodorni az embert, és ahol mindenképp csak úgy tud dönteni, hogy a lelke egyik fele ott marad, vagy megsemmisül.
1: Engem megérintett ez a hihetetlen, óriási, mennyet poklot megjáró szerelem. Ez nem mindenkinek adatik meg. De ami még megfogott, az, hogy én is diktatúrában éltem, ugyanúgy, mint Viszocki. Viszockinak a patriotizmusa hatalmas, bennem is. A szülőföldem, ez zsigereimmel kötődöm a mai napig, minden kicsi idegszálammal. És mindig az otthon üzenete az nagyon mélyen megérint. És nagyon érdekes volt, hogy Marina ajtót vagy ablakot nyitott Viszockinak a szabad világ fele. És Viszockinak a patriotizmusa ettől még erőteljesebb lett, még inkább összezavarodott a szovjet elnyomatás és a megtapasztalt szabadság között, és még jobban alkoholhoz, droghoz nyúlt, tehát az önpusztító élete az nem, hogy ettől gyógyult volna, hanem felerősödött. Pontosan az a lelki gyötrődés, ami valóban, levallom, engem is gyötör. Nekem iszonyatos honvágyom volt évtizedeken át. Mondjuk annyit gyógyultam, hogy az valamelyest csitult.
0: És ezt a két fél életpályát forrasztja össze, koronázza meg a Sudi, meg a gyermekének a remélhetően boldog sorsa.
1: A gyermekem csodálatos, a Jóistennek egy ajándéka, nem csak a férjem, de a gyerekem is rendkívül okos, értelmes és nagyon jó gyerek. Ő nem szeretné, hogy beszéljek róla, de Tudományos Akadémiának a munkatársa és a Corvinus Egyetemen tanít, tehát ő megtalálta itt a helyét. A Kossuth díj a számomra a kettős, egy visszaigazolás, hogy megérte küzdeni és értéket teremteni a magyar kultúra szolgálatában, és másrészt én egész fiatal színésznő voltam, amikor ifjú Dumának a gondolata ars poétikámmal vált, ami úgy hangzik, hogy színház olyan, mint a szerelem, jó kedély, erő, egészség és fiatalság kell hozzá. Most számomra a színház valóban olyan, mint a szerelem, mert a szerelem szeszélyes, mert forrón tud dédelgetni, szárnyakat tud adni, cirogat, de mélybe taszít, megsebezhet, ami nagyon tud fájni. És ez a kettősség az én pályámra abszolút jellemző. Igen, volt egy 20 évem, amikor a szerelemre hasonlítva szárnyakat kaptam a pályámtól, dédelgetett, cirogatott, és bizony volt egy olyan szakasz, amikor sebeket kaptam. De próbáltam ezeket a sebeket nem nyalogatni és nem siránkozni, hanem megpróbáltam a hasznomra fordítani. És a Jóisten segítségével szóval is sikerült, és örömemet lelem benne.
0: Még állítám, az örök tavasz, mégis csak azért is.
1: Igen, mondhatnám azt is, hogy akkor ez a Kossuth díj egy életen áttartó szerelemnek a beteljesülése.
0: Én meg arra gondoltam, hogy tényleg olyan, mint hogyha örök tavasz lenne a lelkében.
1: Szabó Lőrinc mondja, hogy csontomig cseng a napsugár. Na igen, nekem is úgy érzem, hogy igyekszem, hogy csontomig csengen a napsugár, és megpróbálok mindent, amit lehet. Persze nem tudom eleget hangoztatni, egy olyan családi háttér van mögöttem. Nekem a szeretet az lételemem. Én nélküle nem tudok élni. Olyan, mint a levegő, és ezt megkapom a családomtól. És azt hiszem, hogy ezért is tudtam sok mindent elérni.
0: És ezek szerint megkapta a pályájától, és a közönségtől is.
1: A közönségtől én mindig megkaptam. A közönség szeretetét és az elismerését azt itt Magyarországon is mindig érzem. Gyönyörű, tényleg fantasztikus leveleket kapok. Visszaigazolása. Például a Szegény Sudár Annát 3 évadon át a Pesti Magyar Színházban játszottam. Egyik előadás után az ügyelő felszólt, hogy ne tessék elmenni, mert szeretnének a nézők beszélgetni. Tehát nem én kértem, ami divat manapság, hogy a nézőt megszólítjuk, hanem ők. És amikor lementem, nagy örömömre mind fiatalok voltak. És akkor egy nagyon-nagyon élénk párbeszéd alakult ki. Kezdetben köztem és köztük, és utána a fiatalok egymás között. Az identitásról volt szó. Rendkívül fontosnak tartom a hovatartozást. Nagyon. És akkor este, mikor mentem hazafele, akkor mondtam, igen, Márta, elérted a célodat, amiért ezt az előadást játszod, vagy az öltözőbe egy édesanyja lányával bejött hozzám, és könnyes szemmel megköszönte az előadást, és elmondta, hogy ő nemrég váltak el a férjétől. Németországban éltek, és a válás után úgy döntött, hogy hozzamegy. És a kislánya kölyöm 17-18 éves lehetett, nem tudta eldönteni, hogy a papával marad, vagy az édesanyjával hazajön Magyarországra. És azt mondta mama és a kislány, ez az előadás erősítette meg azt, hogy az édesanyjával jön. Na hát ezek olyan visszajelzések, ami engem megerősít abban, hogy a nézőnek adok. Én is kapok, de adok nekik.
2: Akkor most már itt is, ott is otthon van végre.
1: Ez olyan schizoid állapot. Az otthon, a szülőföld, az kitörülhetetlen. Széke Jánosnak abban a Zene című versében van a gyönyörű záró gondolat, hogy azt mondja, hogy a gazok között teremni meg valamit, amit ám vigasztad valamikor valakinek. Szerintem ez lehet, hogy pessimista, de az, hogy adjál, hogy alkossál. De ha szülőföld csilla, akkor zárhatjuk azzal is, hogy ugye én a diktatúrában voltam színésznő nagyon mostoha körülmények között, és mi az ottani kollégáim a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar színház ápolásáért és fennmaradásáért missziót teljesítettünk. Én ugyanebben a szellemben folytattam itt Magyarországon a hivatásomat, és Magyari Lajosnak van a gyönyörű gondolata az, hogy óvom a szót a hazulról hozottat. Hát én változatlanul óvom a szót a hazulról hozottat. Azt mondom, hogy ez a pokol, amit én megjártam, gazdagabbá tett. És a boldog pillanatokat talán sokkal-jokkal jobban tudom értékelni. Ezt megéltem, és néha azt mondom, hogy igen, ez volt a sorsom, ez volt az én utam, ez nekem kellett. Minden fontos esemény tulajdonképpen a szülőföldemhez kötődik. Tehát túl szép volt az az időszak. Lehet, hogy ha ez így folytatódik, akkor nem is értem meg volna bizonyos mélységeket. Ezt nekem be kellett járni, és azt mondom, hogy igen, igen, gazdagodtam, és a pályám is gazdagodott, kiteljesedett. Más formában, mint előtte csapatban.
2: Tudja miért? Vagy legalábbis én azt gondolom, mert az udítás azért végül mégis mind végig a szeretet volt, és maradt.
1: Igen, maradt. Mondtam, levegő nekem a szeretet.

0: Vendégem Bálint Márta Kossuth és Magyar Örökség díjas színművésznő volt. Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után ismét meghallgathatják. Most a Krónika és az Esti Mese következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok, főbb híreink először röviden. A politikai kiváltságok megszüntetését is ígérte napirend előtti felszólalásában a kormányfő az új országgyűlés első plenáris ülésén. Soron kívül átvizsgálja a MÁV azt a mozdonytípust, amely tegnap kigyulladt a kelenföldi pályaudvaron. Marad a napos, meleg idő, de holnap délután előfordulhatnak záporok, zivatarok, hidegfronthoz pár fokos enyhülést. Mondom a részleteket. A politikai privilégiumok leépítését nevezte a kormány egyik legfontosabb döntésének a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, csökkentik a miniszterelnök, a miniszterek és az állami cégvezetők fizetését, megszüntetik az indokolatlan luxuskiadásokat, a politikai kifizetőhelyeket, és felülvizsgálják a több mint 1000 minden jogi alap nélkül kiadott diplomata útlevelet. Emellett, tette hozzá a kormányfő, javasolják az országgyűlésnek, hogy csökkentsék a képviselői fizetéseket és a költségkeretet is.
3: Az előző országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Ez a 200 milliárd forint, ez most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. És azt tudom mondani, hogy ha egy átlagos magyar munkavállaló nem kap 100 ezer forintos telefonkeretet a munkájához, akkor valószínűleg egy országgyűlési képviselőnek, akinek több millió forintos jövedelme van, és mellette több millió forintos költségkerete, valószínűleg neki se kell, hogy járjon. Valószínűleg neki se kell, automatikusan járjon ez a kiváltság. A most következő 4 év alatt egy teljes évnyi parlamenti működési költséget tudunk így megspórolni a magyar embereknek, minimum.
2: Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amely a kamatfolyosó két szélén sem változtatott. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg döntését. Hozzátette, hogy a Magyar Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja.
4: Az első negyed év várakozások fölött alakult, hiszen 1,7% volt a gazdaság növekedése év per év alapon. Jó okunk van tehát arra gondolni, hogy akár ennek a toleranciasávnak a felső szélét is érintheti a gazdaság növekedés, azaz közelebb lehet a 2%-hoz.
2: A Transparency International értékelése szerint Magyarország már 4. éve az Európai Unió legkorruptabb tagállama, jelentette ki a civil szervezet Magyarország ügyvezető igazgatója. Marti József Péter a Magyar Közgazdasági Társaság rendezvényén azt mondta, az elmúlt években Magyarországon rendszer szintűvé lett a korrupció, miközben a jó kormányzás egyik alapelve a közpénzekkel való körültekintő gazdálkodás.
5: Ez ugye jelenti a közpénzek közérdekű, átlátható és elszámoltatható felhasználását. Tehát mind a három fontos. Tehát közügyet kell, hogy szolgáljon, átláthatóan kell, hogy menjen és elszámoltathatóan. És még hozzátenném azt is, hogy a nemzetközi irodalom még ehhez hozzáveszi a pénzek hatékony elköltését is.
2: Az utastájékoztatási rendszer és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult a tegnapi mozdonytűz miatt szünetelő vasúti forgalom Kelenföldön. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófavédelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, hogy a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását.
6: A MÁV Inform a mai naptól újra gyorsan frissülő rendszeres információkat tesz közé a saját oldalán. Ez ugye körülbelül egy évvel lett tiltva, amikor egyébként éppen a pünkösdi hétvégén nagy zavarok voltak, és utána erre úgy reagált akkor a minisztérium vezetése, hogy akkor betiltják a vonatinfót, a vonatok közlekedésének követését lehetővé tevő applikációt, betiltják a késési statisztikák közzétételét, és egyébként a MÁV Inform nagyon szűkszavúan késve és nagyon kevés információt oszt meg a nyilvánossággal. Ezen a mai naptól már változtattunk is. De nyilván összességében kell azt a fajta működési kultúrát megváltoztatnunk, hogyha baj van, azt ne letagadni próbálja az utasai elől a MÁV, vagy akár a közlekedési tárca, hanem megosztani a türelmüket kérni, és azt világosá tenni, hogy azon dolgozunk most már, hogy ezt a szörnyű örökséget eltakarítsuk és megújítsuk a magyar vasúti közlekedést.
2: A MÁV vezérigazgatója közben elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Hegyi Zsolt szerint a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését. Itt a Krónika. A Felvidéki Magyar Szövetség elnöke szerint erősítheti a térségben élő magyarok nemzetiségi jogérvényesítési lehetőségeit a Szlovákia jogállamiságáról szóló európai parlamenti állásfoglalás. Gubik László a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az uniós testület a múlt héten elfogadott határozatában felszólította a szlovák hatóságokat a Benes dekrétumok bírálatát kriminalizáló törvény visszavonására, a folyamatban lévő eljárások felfüggesztésére, valamint a felvidéki magyarokat érintő földelkobzások megszüntetésére. Hangsúlyozta, pártjuk továbbra is azért dolgozik, hogy megvédje a magyar közösség érdekeit.
7: Le kéne állítani a vagyonelkobzásokat, tisztességesen ki kéne vizsgálni, meg kéne szüntetni azt a jogalapot, hogy erre a továbbiakban ne kerülhessen sor, és ezen a három lépcsőn túl vagyunk, akkor végre valahára el kéne jutni oda, ahogy a második világháború utáni szörnyetettekért, ezt egészen nyugodtan vállalom ezt a kifejezést, bocsánatot kérjen a mindenkori szlovák kormány, illetve a parlament a felvidéki magyaroktól. Tehát, hogy ezen a lépcső sorozaton kell végigmennünk, de ehhez szükséges nem csak az igazság, a fegléte, ne csak ez legyen a birtokunkban, hanem a politikai erő is, azt pedig a parlamentbe történő visszajutással tudjuk megszerezni.
2: Az orosz hadsereg ukrán nagyvárosokat támadott a levegőből. Az ukránok orosz olajfinomítót vettek célba az elmúlt órákban. Részletek Iváncsik Attilától.
8: Kedre virradóra Dél-Ukrajna volt az orosz légicsapások fő célpontja. Két megye központban, Herszonban és Odesszában is van halálos áldozat. A légvédelem jelentése szerint az ellenséges katonai repülőszerkezetek száma alig haladta meg a 100-at. Mégsem tudtak kivédeni minden becsapódást. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az oroszországi Brjanszk megyét támadta a levegőből. Jelentős a kár egy olajfinomítóban, illetve több raktárépület is célpont volt. Az ukrán külügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben arról írnak, hogy eddig is mindennaposak voltak Kijevben az orosz légicsapások. Az ukrán fővárost fenyegető újabb orosz figyelmeztetésekben ilyen szempontból nincs újdonság. Az ukrán külügy arra reagált, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hivatalosan tájékoztatta amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres és folyamatos csapásokat indítanak az ukrán döntéshozatali központok ellen.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, a számviteli beszámolót május 31-éig kell beküldeni, amit az érintettek az Igazságügyi Minisztérium honlapján tehetnek meg elektronikusan. Linzmeier Szilvia hangsúlyozta, a másik fontos határidő június 1-e, a cégeknek eddig kell benyújtaniuk a társasági vagy a kisvállalati adóbevallást. Hozzátette, azoknak, akik korábban elmulasztották a határidőt, a NAV már kiküldte az emlékeztető levelet.
9: Azért fontos megtartani a határidőt, mert súlyos következményei lehetnek a késedelemnek. Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, az akár 200.000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV a mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást és nyújtsa be a beszámolóját. Aki ezt a határidőt is elkési, az viszont azzal számolhat, hogy a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallás és a kívánál, ott is van figyelemfelhívás, tehát a NAV azért nem szankcionál rögtön, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
2: A Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani csütörtöktől Budapesten. A lezárások június 4-éig nehezítik a közlekedést. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbútvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott türelemmel és figyelemmel közlekedjenek.
1: Időjárás jelentés.
2: Holnap délutánig marad a napos száraz idő, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalra 12 és 19 fok közé hűl a levegő, napközben 29 és 34 fok közötti hőmérséklet várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas. Ez volt a Krónika. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket, Bőti Attila. Viszont hallásra.
1: Műsor ajánlott.
10: Délelőtt. Akár több mint 250 magyar településre szállíthatta kőzúzalékot az elmúlt 10 évben, a közelmúltban azbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott 4 osztrák bányából.
11: Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
10: Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az aszbesztet az építőiparban. Milyen egészségügyi kockázatai vannak ennek a káros anyagnak, és hogy lehet mentesíteni az érintett útszakaszokat? Én Gécsek Tóth Anikő vagyok. Ezekkel a kérdésekkel is várom Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
12: Május 30-án szombaton első alkalommal rendezik meg Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Sporttörténelmi napok következnek, a főváros felkészült a tömegek fogadására, a többi már a csapatoktól függ. Az Arsenal 20 év után szerepel újra a BL döntőjében, a Paris Saint-Germain a sorozat címvédőjeként érkezik Magyarországra.
1: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
13: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
1: Esti mese. Kedves gyerekek! Móra Ferenc Versenyfutás című meséjét Benedek Miklós mondja el.
14: Két sigabiga aludt a mocsár széliben, a lapulevelek alatt. Nagyon szeretném megmondani, hogy melyiket minek hívták, de bizony nem tudom magam se, mert sose voltam velük barátságban. Hanem a Bibictől azt hallottam, hogy az egyiknek Csiga volt a neve, a másiknak meg Biga. Ezt a Bibic legjobban tudhatja, mert ő böjti napon Csigabiga rántottá teszik. Már olyan formán, hogy kirántja a Csigabigát a házából. Azt is nagyon szeretném elmesélni, hogy a Csiga szarva nagyobb-e, mint a Bigáé, vagy a Bigáé kisebb-e, mint a Csigáé. De ezzel már igazán nem szolgálhatok. Úgy behúzódtak a házukba, hogy még a szarvuk helyese látszik ki. De még a házajtót is behúzták maguk után, hogy hűvösebb legyen odabent. És ez a legokosabb, amit ilyen nagy melegben tehetnek. Így legalább azt se hallják, hogy a szúnyog prímás a hegedűjét hangolja a nádlevelén. Zini, zini, zene, zene, csak legszebb a szúnyog zene. Bezzeg meghallják, mikor a nádiveréb elcserregi magát a fejük fölött. Csirri, gyere, gyurri, gyere, merre gyere, erre gyere. Biga hirtelen felébred, kipattantja az ajtót, megkocogtatja a szarvacskájával a csigabajtás ajtaját. Kelj föl, te, álomszuszék, mert a hasadra süt a nap. Én ugyan nem igen értek a csigabigák nyelvén, de bizonyosan ez lehetett az értelme a kopogtatásnak, mert csigabajtás egyszerre odább gungorodott házastúl. Így már nem is a hasára süt a nap, hanem a hátára. Hadd aludjon szegényke, gondolta Biga, és nem keltegette tovább. Majd fölébred, ha egyéb dolga nem lesz. Jobb nem bántani, mert olyan természete van a csigának, hogy durcás és kötözködő, ha nem alussza ki magát. Inkább sétált egyet a sáslevelek árnyékában, mert nem árt egy kis séta a csigabigának se. Mire Biga visszaérkezett, csiga is kinyitotta akkorra a szemét. Könnyű neki, mert a szarva hegyin hordja. Javában tornázott egy nagy tormalevélen, de bizony nehezen ment neki a nyújtózás. Hiába, minden jóra való csigabigának edzenie kell magát, másképp nem tudna olyan hosszú sétákat tenni, mintehol a biga is. Éppen egy arasztot sétáltam, dicsekedett csigának. Hiszi a piszi, hitetlenkedett csiga, és úgy bukik le a tormalevélről, hogy szinte nyekken. Se baj, nem töri csontját, mert puha fűre esik. Különben se olyan helyen tartják a csigabigák az orrukat, hogy mindjárt eleredjen a vére. Nem nekem való mesterség ez, mondja csiga. Nem volt nekem kötéltáncos, semmi nemzetségem. Tudok én ennél jobbat is. Fussunk versenyt. Biga három bukfencet vetett örömében. Látod, ez már beszéd. Nem hiába talpában az esze a csigabigának. No hát, rajta. Uhú, pajtikám, csak ne olyan szelesen. Hol lesz az a versenypálya? Ehol egy fűszfa levél. Fussunk rajta, mint a szél. Aki előbb a hegyihez érkezik, megeheti a versenypályát. Itt a kezem, nem disznóláb. Rikkantotta el magát a csiga, és akkor jutott eszébe, hogy a csigabigák nem tartanak maguknak kezet, hogy ne kelljen kesztyűre költeni. Ehelyett rázták egymásnak a szarvát, hogy csak úgy recsegett belé a házuk teteje. Indulj! Kiáltott a biga, és úgy neki lódult, hogy meg se állt, csak egy köröm feketényire. Onnan nem állhatta meg, hogy vissza ne nézzen. Hát csiga még akkor is ott toporzékolt áltó helyében. Ez nem igazság! Ezt nem tűröm! Induljunk egyszerre! Biga bosszusan visszamászott, és most csiga vette át a vezetést. Hármat billenvén a szarvacskájával. Most meg biga késett meg egy hajszányival, s csapta össze haragosan a szarvait. Tudod mit, testvér? Keressünk versenybírót. Nem kellett keresni se. A tudós leveli béka megszólalt a fejük fölött egy leveles vesszőn. Nem hiába jártam én annyi iskolát, leszek én a bíró. Tanult mesterségem nékem az, csak éppen fölteszem a pápa szememet. Bíró ura föltette a pápa szemét, a csigabigák szépen egymás mellé álltak. Bíró uram összeütötte a két tenyerét. Csigabigák, gyepre! És a kis csigabigák úgy megindultak, mint a világból ki akarnának szaladni. Talán ki is szaladtak volna, ha a versenybíró egyszerre el nem jajdítja magát. Jaj! Hátra néz csiga, megfordul biga. Volt versenybíró, nincs versenybíró. Úgy lenyelte azt egy éhes gólya pápa szemestül, mintha nem is ő járt volna annyi iskolát. Jaj, rezzent össze biga, s olyan gyorsan magára kapta a házát, hogy még csak jó éjszakát se kívánt csigának. Jaj, verődtek össze csigának is a szarvacskái ijettében, s úgy magára csapta az ajtót, hogy tán kisenyítja a jövő ilyenkorig. Ha az éhes gólya a versenybírót le nem nyerte volna, az én mesém is tovább tartott volna.
15: Móra Ferenc versenyfutás című meséjét Benedek Miklós mondta el. Szerkesztette Surányi Péterné, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1971-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kedves gyerekek! Móra Ferenc meséjét Komlós Juci mondja el.
1: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este Klárika haragosairól mesélek nektek. Hol volt, hol nem volt, a kiskonyhán túl volt, a nagykonyhán innen volt egyszer egy kislány. Kiskonyha, nagykonyha közt volt az éléskamra, az éléskamrában volt egy polc. A polc alatt volt egy kis szék, arra ágaskodott a kislány. Nagy karaj kalácskenyér volt a kezében, azzal csalogatta lefelé a polcról a mézes üveget. Gyere le, mézecske, édesítsd meg a Klárika kenyerét. Gyere, édes mézecske, majd meglátod, hogy szeretlek. Az aranysárga mézecske csillogott, villogott az üvegben, de sehogy se akart megindulni. Mit volt mit tenni? Klárika a narancsos kosárhoz fordult. Szállj le egy kicsit, kis kosárkám, szállj le Klárikához, majd meglátod, milyen könnyűnek érzed magad azután. A szép piros narancsok mosolyogva kandikáltak keresztül a kosár fonásán, de nem szálltak le a polcról. Mit volt mit tenni? Klárika a tejfölös bögréhez fordult. Gyere le, bögre, mert ha le nem jössz, leveszlek. A tejfölös bögre ijedtében serdült egyet a talpán, és odafordította a fülét Klárika elé. Hol vagyok-e, Klárikám? Na, le is kapta Klárika olyan sebesen, hogy rálocsant a tejfölöcske a szép piros babos kötőre. Azt se ért rá letörölni, úgy sietett ki a fáskamrába a bögrével. Ott aztán úgy belefelejtkezett a kenyerével, hogy majd észre se vette, mikor gurulj kutya elejbe hemperedett. Jó étvágyat, Klárika! Klárika semmit se szólt, azt is lassan mondta, a gurulj kutya pedig annál türelmetlenebbül verte a földet lompos farkával. Adj egy falat tejfölös kenyérkét, Klárika, majd meglátod, megszolgálom. De már ezt Klárika se állhatta szó nélkül, mérgesen tépázta meg gurulj kutya fülét. Gurulj odább, te telhetetlen, hiszen csak most kaptad be az ebédet. Gurulj kutya nagyon megszégyelte magát. Lesütött fejjel somfordált ki az ajtón, de visszamorgott a küszöbről. Megállj, Klári, megbánod, hogy gurulyt megbántod. Klárikának azonban kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy gurulj megsértődött. Nagyban mártogatta az édes tejfölt, ahogy hamvas cica elébe pöndörödött hízelgő duruzsolással. Jaj, Klárikám, de ennivaló a kezecskédben ez a tejfölös bögre. Hát még, ha nekem is hagynál egy kicsit a fenekén. Klárika a hamvast is haragosan könyökölte oldalba. Eredj egeret fogni, ha éhes vagy. Kiki magának, hamvas. Én nem kérek a te egérpecsenyédből, tessék tartsd a szád az én tejfölömre. Fújva, prüszkölve kotródott el hamvas. Ezt eszedbe juttatom, kényes Klári, fogadom. De már akkor a bóbitás tyukocska is odaért nagy kárálással. Kipirgált, kapirgált a fűrészporban, de a fél szemével egyre Klárikára pislogott. Ugyan, Klárika, mikor ejtesz már el egy icipici morzsácskát a szegény tyukocskának? De már erre igazán megharagudott Klárika, úgyhogy még a lábával is dobbantott. Ennyien, de csak szette vette utaláló, hesinen tyukocska magad portájára. Bóbitás tyukocska vissza se fordult, úgy elszaladt, de ő is bosszút fogadott a maga módján. Kár, kár, kár, kényes Klára, megbánod ezt nem sokára. Bizony nem bánt Klárika semmit. Bekapta az utolsó falatot is, bedugta az üres bögrét a vágott fa közé, aztán megelégedetten kiült játszani a küszöbre. Tán most is ott játszogatna még, ha egyszerre oda nem lép az anyukája. Gyere csak, Klárikám, hát ha te meg tudnád mondani, ki járt az éléskamrában. Lába kelt a tejfölös bögrének. Jártatban keltetben nem találkoztál-e vele, kislányom? Klárika piros lett, mint a pipacs, alig tudott megszólalni. Színét se láttam a tejfölnek, anyácskám. de beszélhetett ő, amit akart, mikor a hamvas cica egyszerre lemjákolt a tetőről. Nyalakodó, Klárika, tejfölös a szája. Az ám, csapta össze a kezét anyácska, mitől tejfölös a szádféle, Klárikám? Erre a bóbitás tyukocska is odaszólt a kerítés tetejéről. Tejfölös a szája széle, tejfölösebb a kötélye. Az ám, a szép babos kötő csóválta a fejét anyácska. Hattán mégis láttad a tejfölös bögrét, Klárikám? Klárika azt akarta mondani, hogy bizony nem látta ő, de egyszerre csak odaugrik ám a gurui kutya. Szalad a fához, a foga közé veszi a tejfölös bögrét, teszi egyenesen a gazdasszony lábához. Nincs szükség szóra többre, ehol van az üres bögre. Ha nincs szükség több szóra, nem is mondom tovább. Annyi szent igaz, hogy mikor édesapa, édesanyja leültek a vacsorához, Klárika csak a sarokból nézte a vacsorát. A hamvas meg a gurúj az asztal alatt ropogtatták a csontot, és oda-oda hunyorítottak Klárikára. Nincsen tejföl vacsorára. A bóbitás tyukocska már álmosan bóbiskolt a létrafokán, de azért ő is lekiáltott még egyszer. Kár, kár, nyalakodó Klára. A mesének vége. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Móra Ferenc Klárika haragosai című meséjét Komlós Juci mondta el. Szerkesztette Derera Éva, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1961-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vers napról napra.
2: Gyurkovics Tibor, Kossuth és József Attila díjas író, költő verseiben, novelláiban, regényeiben és drámáiban az emberi kapcsolatok végtelen változatában felizzik a szeretet bilincsében élő, abból szabadulni akaró, de már is újabb szeretet bilincset kívánó, bilincsben és bilincs nélkül egyaránt szenvedő ember. Gyurkovics Tibor szerzetes és Marcipán úr című versét Dégi István és Hegedűs Dég Géza mondja el.
3: Én a nők miatt nem jutottam el Istenhez. Mindig nőket láttam magam előtt. Tökéleteseket, kétségbejtőket, nagyhajúakat, kerítés mellett mentek, irodában ültek, térdükön harisnya látszott. Kolostorban nőket láttam a keresztre fölfeszítve, iszonyú szép madonnákat a folyósókon. Nem bírtam elfelejteni őket. A forró leves tükrében arcukat láttam. Rózsaszag orromba lökte növényi vajas illatukat. Vonaton nem tudtam figyelni az elhaladó tüzeket, a tájat, mert nők ültek velem szemben álmatagon. Betegek fölé hajoltam, arcuk ijesztő tragédiáját kisímítani összerándult vonásaikból, s nők rúzsszaga ütött orromba, kiszolgáló lányoké, akik egy nyakkendőt magyaráznak. Nem öleltem én már magamhoz senkit, mert hozzám nyomódtak idegen puha negatívok, mint tánc közben a test émeítő körvonalai. Elfelejtettem az asztalimát, mert konyhalányok kilúgozott kezére néztem, repedezett körmükre. Senkit se szerettem, csak őket. Várt rám az Isten, önmagam tökéletessége, absztrakciója minden szeretetnek, kocsmában, dukhelyen, vadszagú erdőkben, kisvárosok harangtornyában, és én csak mentem valaki után. A kapuban álltam reggelig, hogy élete fölismerhetetlen titkában arcra bukjam a kövezeten.
4: Lágymányosi híres város. Ott lakik a marcipános. Marcipán, marcipán. Szerethetnél igazán? Marcipán nyulat, egeret esznek ott a kisgyerekek. Marcipán, marcipán. Bizony gondolhatna rám. Csinál szívet marcipánból, melyiken a marci lángol. Ide adhatnám ellenbe, reggelente, estelente. Ott él maga, marcipán úr. Az udvar maga, hátul. Édességet, édeskrémet gyárt, szívet és eleséget, gyárt cukorból, bűvöletből, gyártja háztartási kekszből, díszítésből, duzzogásból, lényegében marcipánból. Lágymányosi híres város végében él marcipános. Marci szíve, marci szája, legjobb az ő marcipánja. Pán, pán, marcipán. Ne szígy meg, ha jár a szám.

Gyurkovics Tibor verseit Dégi István és Hegedűs Dégéza mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.

0: műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Németh Lászlótól származik. A közösség ott erős, ahol a tagjai többet adnak, mint amennyit várnak. Németh László a 20. századi magyar irodalom meghatározó alakjának gondolata arra emlékeztet, hogy egy közösség valódi ereje nem a külső gazdagságból fakad, hanem abból a belső elhatározásból, hogy tagjai készek többet tenni egymásért, mint amit kötelességük előír. Az önként vállalt szolgálat, a munka, a figyelem, a segítő szó olyan a láthatatlan erő, amely összetartja a családot, a falut, a nemzetet. A közösség ott szilárd, ahol nem méricskélik az érdemeket, hanem a közös jót tartják szem előtt. Németh László szerint a felemelkedés alapja ez a lelki többlet. Az a készség, hogy az ember a saját erejéből adjon a másiknak, hogy javítsa a világ egy kicsiny részét, amelyért felelős. Ez az üzenet ma is időszerű. A közösséget azok tartják meg, akik szívből adnak, és akik tudják, hogy minden önzetlen tett a jövőt építi.
2: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
0: Kedves hallgatóink! Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
4: Ez a hang, ez a keserű, kemény beszéd kell ma nekünk. Úgy kell, mint az éhen halónak a falat kenyér, mint vízbe fúlónak az utolsó szalmaszál. Ez kell. A magyar önérzet, öntudat hirdetése egy olyan világban, amelynek minden nemzete tajtékzik a sovinizmustól. Csak mi, magyarok hirdetjük a nemzetköziség, a mások előtt való megalázkodás, a mindenbe belenyugvás és mindennel megbékülés elvét. Ó, sokkal túl azon a határon, amelyik nyomorult helyzetünk elmenni kényszerít. Igaz, a mi vezetőinknek nem fáj eléggé a magyar halál, és ami szörnyűbb, költőink is úgy hallgatnak, mintha nekik sem fájna. Én nem tudom eléggé forró megköszönni Tormai Cecilnek, hogy egy gerinctelen, összeomló és öngyilkos magyar világban volt bátorsága ezt a szemünk közé vágni. Vajon hányan vannak odafenn az ország elmagyartalanodott szívében Tormai Cecilhez hasonló magyarok, és rajta kívül hányan érzik magyar írók ott azt, amit mi érzünk itt, mikor most este ránk nehezedik a bizonyosság, hogy holnap, karácsony szombatján, hajnalban Kolozsvár utcáit olá csapatok tapossák. Rajtunk pedig bizony-bizony már csak a csodák segíthetnek. Erdély nyomorult földjéről Kolozsvár megszállásának előestéjén írom-e sorokat, és kérem, ne hagyjon el továbbra sem bennünket, szegény magyarokat, írjon nekünk. Minden könyvét, minden írását úgy fogadjuk, mint börtön rabja a napvilágot. Mert meg lehet, hogy politikailag széthullunk, hogy államilag darabokra tépnek a reánk dühött farkas nemzetek. De nincs a gyulafehérvári gyűlésnek olyan törvénye, és nincs a nagyszebeni kormányzó tanácsnak annyi hatalma, s az olá impériumnak annyi szuronya, hogy kitörölhetné, vagy kivakarhatná a lelkünkből a Tormai Cecil tollanyomát. És amíg a magyar szellem el nem pusztul, addig örök a feltámadás reménye. Így írta a Végvári álnéven író Reményik Sándor Kolozsvár román megszállásának előestéjén 1918. december 23-án a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét szervező Tormai Cecilről. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában Nagy Gyöngyi történésszel beszélgetünk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről. Horváth Szilárdot hallják.
3: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
5: Ezek az asszonyok részt vettek abban a munkában, amiről nem lehet tisztelet nélkül beszélni, hiszen egy politikus nemzedék, Bethlen, Teleki Pál, Léversberg Kunó, Horthy Miklós és a többiek részvételével és irányításával országot faragott a trianoni torzóból. Ezek a nők ebben a munkában vettek részt.
6: Így van, emlegetjük a két világháború között a hármas sokat emlegetett államférfiakat, de én azt gondolom, hogy ennek a szervezetnek a története annyira ismeretlen a magyar közönség előtt. Gergődőt, hogy szükség van arra, hogy őket is behozzuk a magyar történelembe. Tolmai Cecil személye kissé megosztó mostanában, de az mégis elvitathatatlan, hogy ő nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy ez az asszonytábor kialakuljon, egybe maradjon, és addig, amíg ő meg nem halt, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az utolsó leheleteig azért küzdött, hogy Trianon revíziója megvalósuljon. Mert amellett, hogy a MASZ-nak a legfőbb célja elsőként az volt, hogy a Károlyi kormány ellenében a választásokon majd akkor a nőket összefogják és fölvilágosítsák, a másik nagyon fontos célja a Trianon revíziója volt. Tolmai Cecil ebben is nagyon éleslátó volt és tapasztalt, hogy ő már nagyon korán látta azt, hogy ami meg fog történni, az egy katasztrófa lesz. Nemrég újra kiadták a Küzdelmek emlékezések című kötetet, amelyben benne van Tolmai Cecil összes olyan beszéde, amelyeket a MANSZ közgyűlésein mondott. Ezeket a beszédeket, ha valaki elolvassa, 1918-tól 1936-ig minden évben ő mondta a beszédet, mindegyik évben elmondta azt, hogy Trianon le fog omlani, és meg fog valósulni az, hogy vissza fognak térni az elvett területek. Látnok volt ebből a szempontból, az ő legnagyobb tragédiája talán az, hogy éppen azelőtt halt meg, mielőtt ez valóban megvalósult, mert 1937. április 2-án ő meghalt, és 38-tól kezdődően visszatértek a területek Magyarországhoz.
4: 1920. június 4-én feketébe öltöztek a magyar városok. A templomok harangjai országszerte megszólaltak, a közlekedés 10 percre megállt. Az asszonyok nevében a sajtón keresztül Tormai Cecil a következő üzenetet küldte az elszakított országrészek magyar asszonyainak.
7: Testvéreink, nem búcsúzni, de esküdtenni jövünk ma hozzátok. Könyben és fájdalomban, az emberiség örök szégyenének órájában, a ránk erőszakolt béke aláírásakor esküszünk, hogy rólatok és a földről, amelyen éltek, lemondani nem fogunk. A szerződés alá, mely békét nem jelent, csak a konok vad kényszer csikarhatta ki egyetlen hivatalos kéz aláírását, melyet milliónyi tiltakozó szabad kéz megtagad. Emberi erő, rabló mohóság, jogtalan zsarnoki szó sem írott betűvel, sem szuronyok hegyével, sem ásó vasával közénk határokat nem volhat soha. A férfiak kezéből kicsavarhatta a fegyvert a hazaárulók bűne, győztesek erőszakos parancsa. Az asszonyok láthatatlan szent fegyvere érintetlenül a miénk marad. Őrzői leszünk a lángnak az éjszakában. Lelkiismerete leszünk a nemzetünknek, és rólatok fogunk mesélni fiainknak. Értetek fogjuk imára kulcsolni Magyarország minden gyermekének kezét, míg nyíltan újra nem forhat az, amit 1000 év közös emléke, hitünk közös templomai, vérünk közös eredő forrása összeköt elválaszthatatlanul.

0: szántóföldetek, kis udvarotok kertje, virágcserepetek földje az ablak közén, Magyarország teste az. Az ér a füzes alatt, a kút, a kancsótok vize, Magyarország vére az. Tanítsátok meg erre a vigasztaló szent titokra gyermekeiteket, hogy vértanúságotokban vélük együtt tudjátok tűrni, bízni, várni a bitorlók között, míg eljön a magyarok nagy órája. Mert eljön az óra. És akkor el fognak menni hozzátok a magyar férfiak, hogy zászlóikon elvigyék a szabadságot nektek. És nyomukban el fogunk menni mi, asszonyok, hogy elvigyük szívünkben a szeretetet. Isten minket úgy segéljen. 1920. június 4-e.
1: Mit tudtak tenni ezért? Voltak határon túli, mondjuk így, tehát a trianoni határon túli szervezeteik, sikerült a Kárpát-medencében szervezkedni?
2: Igen, ha visszatérünk ide a szervezett történethez, akkor el lehet mondani azt, hogy a vidéki nagyvárosok megszervezése után a 20-as években elindul a Budapest környéki nagyvárosok megszervezése, és aztán a 30-as években a budapesti kerületek megszervezése történik. 5. kerületben például az a Melczer Lilla volt a MANSZ elnökasszonya, aki országgyűlési képviselő asszony is volt a 30-as években, és a 40-es évektől pedig a szervezés az lényegében két ágra osztható. Ki akarják bővíteni a szervezetet, megszervezik a vasutas szakosztályt, tehát a vasutasok feleségeit, illetve a tűzoltóknak a feleségeit is megszervezik, illetve a postás szakosztály is megszervezésre kerül, és ezen kívül a budapesti közlekedésben dolgozó nőket is egy táborba hívják, ez az úgynevezett Beszkárt szakosztály. Tehát 4 ilyen nagyobb szakosztályt hoznak még létre 1939-től kezdődően, és hogyha ezeknek a létszámát összeadjuk, akkor több mint 10 000 fővel növekszik a létszáma a MANSZ-nak a II. Világháború idején, hiszen ugye 39-től már kitört a háború, csak még mi ugye nem lépünk be. Amikor pedig visszatérnek a nagy területek Magyarországhoz, ugye Felvidék 1938. november 2-án, onnantól kezdve elkezdődik a fiókok szervezése a visszatért területeken. Az első felvidéki manzfiók, az például Kassán jön létre, hol is másutt jöhetne létre, de Királyhelmecen és Komáromban is, Rozsnyón és Kiskoszmájon is alapítanak manzfiókot, aztán jön Kárpátalja, Beregszász, Munkács, Körösmező, Ungvár, Nagyberezna, ezek a települések, ahol manzfiókok jönnek létre, és természetesen, mikor Erdély visszatér, akkor a MANSZ tagjai is ott vannak 1940. augusztus 30-án, és 41-ben már megszervezik a kolozsvári fiókot is. Erdélyben nagyon-nagyon sok kisebb településen is szerveznek fiókokat, és legutoljára pedig délvidéken, Szabadkán szerveznek, például Óbecsén, Péterrévén, Csantavéren vagy Bácsföldváron. A szabadkai MANSZ megszervezésekor ott van Horthy Istvánné is, Horthy István kormányzóhelyettesnek a felesége, hiszen ő is tagja volt a MANSZ-nak, férje révén, aki a MÁV-nak a főigazgatója volt, így természetesen ő is elvégzett védnöki feladatokat. Egyébként az egész Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének maga Horthy Miklósné volt a fővédnöke már a megalakuláskor 1919. januárjában.
3: A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége nevében az országos elnök a soproni népszavazást megelőzően megszólította a soproni asszonyokat is.
0: A gyászba borult nyugati égre felszállott a mi reménységünk csillaga. Elérkezett a sorsdöntő óra, amelyben megkérdezik tőlünk, hogy megtagadjuk-e az ezeresztendős múltat, vagy hűséget esküszünk-e egy újabb évezredre. Magyar anyák és hitvesek, magyar asszonyok, lányok, mi tudjuk, és velünk érzi a széttépett ország minden hazát sírató magyarja, hogy ti csak egy választ tudtok adni. A ti bölcsőtök fája magyar földből nőtt, a mindennapi kenyeretek magyar földben termett, a ti őseitek magyar földben pihennek. És erre a szent és megszentelt földre gondoljatok, amikor arra esküsztök, hogy más országhoz, más nemzethez tartozni nem fogtok, és nem akartok. Abban a percben, amikor szent esküt tesztek, érezzétek az egész magyar jövendő felelősségének súlyát. Érezzétek, hogy nem csak csonka Magyarország néz reátok, hanem várakozó hittel, éledő reménységgel, reszkető vágyjal reátok figyel az egész megszállott magyar föld hűséges szenvedő népe is. Abban a nagy órában, amikor sorsotok felett határoztok, gondoljatok arra, hogy Pozsony ősi vára, Rákóczi koporsója mellől,

0: Mátyás szülőháza tövéből könnyes szemek néznek felétek. Érezzétek át abban a pillanatban azoknak a millióknak a fájdalmát, akik a Kárpátok völgyéből, a Bánát és a Bácska áldott földjéről, és a Duna elszakított partjairól esdekelve várják, hogy egyszer ők is esküdt tehessenek a hármas halom és a négy folyó fölé tűzött kettős keresztre. Érezzétek abban a percben azt a döbbenetes, nagy néma várakozást, amely megállítja az ország szívedobbanását. Érezzétek azt a lélekfosztó figyelést, amellyel az elszakított földekről minden szem ide néz. Érezzétek meg azt, hogy a rabhazában élő testvéreink a ti hűségetekben látják az ő szabadságuk zálogát, amelytől csüggedő szívük új reménytől dobog fel, és a lelkük új erőt nyer a várásra, kitartásra, szenvedésre. Magyar asszonyok, eljött a ti órátok. Ebben az órában azt várja tőletek az egységes haza, hogy ne hagyjátok oda dobni a koncravárok prédájául Szent István koronájának egyik legszebb gyöngyét, Sopront, hanem alázatos hűséggel helyezze vissza kezetek a kifosztott Szent Korona ékességei közé, az ő ezer éves helyére. Azokkal az imádságos szavakkal, amelyeket el nem felejtünk semmi ígéretért. Semmi kincsért soha. Hazádnak rendületlenül.
1: Slagta Margit volt az első magyar országgyűlési képviselőnő, keresztény feminista, lángoló lelkű nő, aki az életét a kereszténységre és a magyarságra tette rá. Őt választják meg országgyűlési képviselőnek Budapesten. Az első nő. Ebben mennyire vett részt a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége ebben a választásban?
2: Természetesen részt vettek, hiszen ugye ez 1920. januárjában történt. Slagta Margit megválasztása úgy történt, hogy pótválasztást írtak ki. Nem csak ő indult, hanem még mellette 4-5-en indultak, mint férfiak. És ő végül a 10.000 valahány száz szavazatból 5.000 valamennyit kapott, tehát magasan többet azoknál a férfiaknál, akik elindultak. Nem volt annyira felhőtlen a MASZ-nak a viszonya Slagta Margittal, mert Slagta Margit egy olyan egyéniség volt, aki abszolút középpen állt. A MASZ számára azok, akik mondjuk a kommunizmus idején kombináikkal bármilyen kapcsolatba kerültek, gyanúsá váltak. Ritók Emma is, aki a MASZ egyik alapítójának, legkorábbi szervezőjének, ötletgazdájának is mondhatjuk, Tormai Cecil mellett, ő is ugye a baloldali kapcsolatai miatt gyanús volt a MASZ számára. És ugyanígy Slagta Margit is, miután abban a szervezetben, amelyben ő részt vett a Szociális Misszió Társulatban, megpróbáltak legalább gazdaságilag fölülmaradni a proletár diktatúra idején, és ezért kommunista népbiztosokkal kapcsolatba kerültek.
1: A 30-as évek végén, 40-es évek elején, amikor megszerveződik már országszerte a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, akkor egyszer csak elkezd újra fontos lenni az, ami háború idején nagyon fontos, hogy próbáljunk meg kiállni egymásért és segíteni egymásnak. Ez kerül a dolgok homlokterébe, hiszen az utolsó választás ugye 1939-ben van,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, ugyanazok a tevékenységek kerülnek az előtérbe 39-től már, mint amik 1919-ben is. A MASZ a hazatérő hadifoglyoknak az egyik legnagyobb segítője volt az első világháború után, és a második világháborúban is, akik elmentek harcolni, azokat is mindenféle módon segítették, illetve az itthon maradottakat, a nőket és a gyerekeket, illetve az idősebbeket is minden módon próbálták támogatni, onnantól kezdve, hogy a kormányzó né lábmelegítőket kötött a katonáknak, és azt kivitték a frontra, vagy cigarettát gyűjtöttek. Erről rengeteg forrás áll rendelkezésre, mert szerencsére a Magyar Asszony Nemzeti Szövetsége minden hónapban kiadott egy értesítőt Magyar Asszony néven, és ebben mindent leírtak, amit ők csináltak. Attól, mert háború van, minden megy tovább. Legalábbis a MASZ-ban. A gyerekeket, a csecsemőket, az édesanyákat, az egyetemistákat, a fiúkat, a lányokat külön-külön kollégiumokban támogatják a háború alatt is. Tehát a háború alatt igen kiegészül a tevékenységük azzal, hogy most akkor a háború miatt a résztvevőkre kell koncentrálni, tehát őket kell elsősorban segíteni, de azért az ő fontos segítő pontjaik, amik a 20-as, 30-as években alakulnak ki, az anyavédelem, a gyermekvédelem, vagy az ifjúságnak a segítése továbbra is megy, ez utolsó pillanatig kitartanak ezek az asszonyok ebben. ők nem is gondoltak arra, hogy feloszlassák magukat, vagy hogy beszüntessék a tevékenységüket, hanem a történelmi helyzet hozta úgy, hogy 44. október 15-én az ő tevékenységük is megszűnt. A történelmi szükségszerűség az, ami létrehozza őket 1918-19-ben, és ugyancsak a történelem fog közbeszólni majd 44 őszén, hogy vége lesz az ő tevékenységüknek.
1: A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége nevében 1939. augusztus 6-án Szegeden Tormai Gézáné országos társelnök mondott beszédet.
0: Főméltóságos úr, 1918-ban, amikor megingott az ezeréves föld a talpunk alatt, és a földön megingott a kereszt, egy asszony járt közöttünk, és a keresztény nemzeti gondolattal megfogta tántorgó nemzete kezét. Olyan időben indult a mi szövetségünk, amikor országrészek szakadtak le a nemzettestéről, és a halálverejtékes éjszakában, amikor szerte az országban a magyar asszonyok titkon őrizték a hazaszeretetnek már-már kialvó lángját. Elfásult tekintetünk Szeged felé fordult, ahol főméltóságod és néhány elszánt magyar személyében világosság derengett a halálra szánt magyarság számára. Emlékezni jöttünk ma itt össze, de a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 20 év óta minden nap emlékezett, és nem felejtette el egyetlen pillanatra sem a forradalmak által kifosztott és elpusztított ország szomorú képét. Hálatelt szívvel gondolunk ma mindazokra, akik itt 20 év óta romokból építeni tudtak, és szótlanul viselik az építő magyarok keresztjét. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, mint a múltban, úgy a jövőben is szembe fog állni a rombolás szellemével, bármilyen állazban is jelenik meg, és küzdeni fog a keresztény és nemzeti gondolatért, amely magyar földből termett, magyar fájdalomból, magyar szenvedésből, magyar hazaszeretetből fakadt, amelyet főméltóságod indított el győztesen Szegedről, és amely minden időkön át a magyarság útja lesz, hódolattal, és soha el nem múló hálával köszöntjük főméltóságodat. Áldott legyen, aki az Úr nevében jött.
1: 44. október 15-én beszüntetik a tevékenységüket. Ez a nyilas pucs ideje, de ekkor önként mondják azt, hogy mostantól kezdve nem tudunk működni?
2: Igen, ekkor jelenik meg a Magyar Asszony értesítőnek az utolsó száma. Ahogy a 45 utáni iratokban lehet olvasni, szétszélednek az asszonyok. Utána már jött az orosz megszállás, Budapest ostroma, innentől kezdve nem volt mit tenni. Mindenki azt csinálta, ami a legfontosabb volt. Van, aki Budapest ostroma közben veszte az életét.
1: 1945-től a kommunisták szépen lassan berendezkednek, és rendeleteket hoznak a különböző civil szervezetek betiltásáról. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége újra alakul 1945 után, vagy már nem alakul újra?
2: Nem alakul újra, feloszlatják, betiltják a fasisztának titulált egyesületeket, amelyek Horthy korszak támogatóinak számítanak. Nem alakul újra, hanem alakul egy másik, a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, az MNDS, ami majd a kommunista pártnak lesz a úgynevezett nő egyesülete, Mansznak a vagyonát. Ez alatt egy székházat kell érteni, ami a Mansz tulajdonában van, hiszen mondjuk egy Hódmezővásárhely nagyságú városban volt a Mansznak székháza, ahol megtartották a különböző rendezvényeiket, emlékeztek a nemzeti ünnepeken. Ez a székház például utána nagyon sokak kezére kerül, többeket beköltöztetnek oda 45 után, de aztán végül mégiscsak az MNDS vásárhelyi tagozatához kerül, de ezt el lehet mondani más városról is, tehát Zalaegerszegnél is így történik meg az, hogy a Maznak a vagyonát átjátszák a kommunisták a saját nőegyesületüknek a kezére.
1: Ez a Mansz vagyon úgy jön létre, ugye, hogy adakoznak. Ez a magyar civil társadalomnak a tulajdona.
2: Igen, alapvetően azért nagyon sok adakozásról lehet beszámolni, és nagyon sok jótékonykodásról. A tagok is valamiféle tagdíjt azt mindig fizettek, illetve vannak nagyobb összegek, amiket nagyobb pozícióban lévő emberek próbálnak adományozni, de a magyar államnak a pénzügyi támogatását a Mansz élvezte. Tormai Cecilnek megtaláltam egy levelét, amelyben Bethlen István miniszterelnökhöz írt, és amelyben kérést fogalmazott meg abba az irányba, hogy azt a évi költségvetést, amit korábban is juttattak a MAN számára, azt most is szeretnék megkapni.
1: A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének mi volt a szerepe a magyar történelemben?
2: Az első és legfontosabb szerepe azt hiszem az volt, hogy ébren tartsa a nemzetnek a hitét abban, hogy ha a politikai Trianonba, Klebelsbe, Kuno mondta ezt, bele is kellett mennünk, de a kulturális fegyverletétel az már önkéntes lenne, és ez semmiképpen nem lehet. Tehát a kultúra fölényünket, amiről az egész világ ismer bennünket, azt nem szabad feladni, és ebben áll szerintem a Mansznak a legnagyobb hatása, illetve hát az, hogy a kommunizmus ellen legjobb ellenszer a Mansz volt, lefordíthatjuk úgy is, hogy a Mansz az az összefogást jelképezte. Milliós nagyságrendű szervezetről beszélünk, ami a magyar nőtörténetben is egy nagyon különleges helyet foglal el, mert korábban is voltak olyan nőegyletek, amelyeknél a hazaszeretet, vagy a honlányi kötelességek, illetve a jótékonykodás fontos volt, de itt egy katasztrófa után alakult meg a Mansz, és a 30-as évekre már közel 1 millió tagja volt. Olyan nagyságú, olyan hatalmas szervezetté nőtte ki magát, ami aztán hozta magával azt, hogy végül is a Mansz lét az egy magatartás formává vált. A keresztény nemzeti ideológia egyik legfontosabb terjesztőjének mondhatjuk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét, és azokról az apró pici munkákról nem szabad elfeledkezni, mert a legfontosabb dolog az, hogy tehát a hitet ébren tartsa, Trianon revízióját hirdesse, de az, hogy a magyar asszonyoknak munkát ad a házi iparnak a fölemelésével, és támogatja és segíti a rászoruló rétegeket, mindenkit, akinek erre szüksége van, ezek a pici apró munkák összeadódnak, és a végén az jöhet ki, hogy az összefogás az, amiben a Masznak az ereje rejlett.
1: Mi pedig akkor köszönettel tartozunk nekik azért, hogy segítettek talpra állítani Trianon után az országot.
2: Így van, mindenképpen.
1: Akkor megköszönjük ezzel a műsorral.
3: 20. századi történelem.
4: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Nagy Gyöngyi történésszel beszélgettünk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről. A műsor munkatársai voltak Horváth Ágnes, Rozbora Zoltán, Schwarz Nóra és Szőlősi Éva. Jövő kedden újra jelentkezünk, köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
3: Korábbi műsorunkat ismételtük meg. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 21 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Fehérvári Petra szerkesztésében. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben, napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több 100 millió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat az elmúlt 2 évből, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Savior City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. A főpolgármester szerint a díj a budapestiek szolidaritását is elismeri. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt tegnap a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁB vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi utastájékoztatási rendszer fejlesztéséről. Emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tegnapi tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. A szombati bajnokok ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani csütörtöktől Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főútvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom. A mérkőzést csaknem 4000 rendőr biztosítja. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Öten vízbe fulladtak, ketten pedig sportolás közben vesztették életüket. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban Franciaországban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord, Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Montenegró adriai partvidékén ugyancsak 34 fokot jeleznek előre, és hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Holnap délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél, éjszaka 12 és 19, napközben 29 és 34 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
3: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
6: Műsorunkban bemutatunk egy sikeres és fenntartható vállalkozást, ami gyakorlatilag az élelmiszeripar melléktermékeit hasznosítja.
7: Szőlőtörköllyel indult, utána jött a kanadai töknek a magja, ami a bébétel gyártás mellékterméke, a kukoricacsira, ami malomipar mellékterméke.
6: Vagyis hogyan lesz a felesleges hulladékból értékes alapanyag? Részletek holnap reggel 5 órától a Hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
3: Hajnaltáj, a vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
8: Az biztos, hogy az utóbbi évtizedekben már eltolódott a világgazdaságnak a súlypontja az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra. A Csendes-óceán generálja már, és a térség a globális GDP nagyjából 50%-át, és itt nem elsősorban az Egyesült Államok az állam, amelyik a nyugati térfélen rosszul teljesít, hanem Európa.
9: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a MediaClicken és a YouTube-on.
3: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
10: Mésző Miklós, Szaulusz. Harmadik rész.
11: Temetés előtti éjszakán azon kapták Maákát, hogy a gyolcsba burkolt testet olajjal keni meg, mintha még mindig mesztelen volna. Ez nem csak értelmetlen buzgóság volt, de az előírással is ellenkezett. Maáka mosolyogva magyarázta, hogy Adin hálás érte, mert így hamarabb tér magához a teste. És attól kezdve gyakrabban mosolygott, mint beszélt. Pádokot többször is Adinnak szólította, és megígértette vele, hogy azzal a kővel támasztják be a sírt, amelyikkel Jeruzsálem felé indult el Adin. Pádok meg is ígérte ezt, és valószínűleg így keveredett az ügybe. A temetést követő harmadik napon ugyanis eltűnt a sírról a kő, és a holttest is eltűnt. És ez még az eddiginél is nagyobb nyugtalanságot okozott. A kiküldött biztos, aki a helybeli templomszolga segítségével vezette a nyomozást, Pádokot találta a leggyanúsabbnak, és egy kertészt, akinél Pádok megszokott szállni. A kertész azonban tisztázta magát, a temetés után nem tartózkodott Betániában. Pádok nem hagyta el a falut, de azt tagadta, hogy bármit is csinált volna a sírral. És Rodé is ugyanígy vallott. Maákát viszont ki sem tudták hallgatni, mert minden kérdésre csak énekelt. Megszállta a hét ördög, ahogy a nyomozók megállapították. A biztos úgy foglalta össze véleményét a nagy tanács előtt, hogy a tettes szándékosan vagy önkéntelen színvallással hamis látszatot igyekezett kelteni, mintha olyasmi ismétlődött volna meg, amire egyszer már kísérletet tettek az áruló rabbi halála után. A mássál hamis és szent is lehet, jelentette ki, De ha nem elégszik meg a szóval, és mindenáron megtörtént példázat akar lenni, akár erőszakkal is, az a hamisnál hamisabb. Mint ahogy a megrendezett bűn is a bírót sújtaná törvény szerint, ha akadna olyan elvetemült, aki egy ártatlan terhére megrendezni. Mindez pedig különösen alkalmas rá, hogy megtévessze a tájékozatlanokat. Pádok tagadta, hogy egyáltalán eszébe jutott ilyesmi. Mikor azt kérdezték tőle, hogy az áruló rabbi föltámadt-e, azt felelte, hogy Adin se támad föl, csak másképp van közöttünk. És végig ilyen megáltalkodott volt a válaszaiban. Állította, amit a törvény sem tagad. Viszont cáfolni se tudta, hogy nem ő követte el, amit elkövethetett volna. Pádokot később az egyik hegyi erdőbe szállították, ahonnét állítólag megszökött. Rodé pedig már korábban elköltözött Betániából, valahová éjszakra, azt mondják. Maákáról azonban még ennyit sem lehetett hallani. A hírt, hogy az egyik galileai poklos telepen látták utoljára, sosem erősítették meg. Ennyi a történet. De hogy a rabbi Abjatárnak bármi köze lett volna az egész vizsgálathoz, képtelenségnek tartom, s Abela női elfogultságával tudom csak magyarázni. Egy alkalommal ezt mondta a rabbi Pádokról.
12: Szegény. Ha csak ugyan megszökött és idegenbe menekült, magát csapta be. Nem úgy fog szenvedni idegenek között, ahogy az ártatlansága megérdemelné a testvérei földjén.
11: Sokszor gondolok rá, hogy talán a holt tengeri kudarcom se volt véletlen. Korábban kezdődött, és egyáltalán nem úgy, hogy szemrehányást tehetnék magamnak. Amikor Abela ura jójada bajba került, Abela is kénytelen volt belenyugodni, hogy a rabbi Abjatárhoz forduljak segítségért. Benája betegsége aztán még jobban kezembe adta a nővéremet. De erről is elmondhatom, hogy nem rajtam múlt. Én is csak eszköz voltam. Abela kisfia nem sokkal azután betegedett meg, hogy visszaérkeztem a 8 napos útról. Apró sömörök borították el a testét, láz verte ki, éjszaka vacogott, félrebeszélt. Kezelték füvekkel, olajokkal, koplaltatással, és már úgy látszott, hogy javul az állapota, mikor hirtelen megint visszaesett. Egy nap ott voltam náluk, s több mint egy óráig ültem a csontig lesoványodott gyermek mellett, s azt a világító csíkot néztem a homloka fölött, ahol a haj kihullott. És akkor történt. Egyszerre úgy éreztem, minden figyelmeztető átmenet nélkül, hogy valami képesség és erő van bennem, ami kizárólag Benájának szól. És szándékosan nem fékeztem a felindulásomat. Ami hatalmába kerített, nem annyira érzelem volt már, mint inkább felismerés. Megölitek, mondtam, és nem vettem le szememet a gyerekről. Abela rémülten nézett rám.
0: Aksa kislányát is így gyógyították, és most egészséges.
11: Aksa az egyik szomszédnőjük volt. Urát éppen azokban a napokban vitték börtönbe a poroszlói. A vád szerint éjszakai szállást adott két galileai árulónak. Végül úgy szabadult csak, hogy esküvel igazolta, nem tudta, hogy árulókat fogad be. De azért megkapta előbb a 39 botütést. Ismertem jól az ügyet. Séja meghívott a kihallgatásra, de engem nem győzött meg a férfi viselkedése. Ezt ugyan nem mondtam akkor Abellának, mert tudtam, hogy szereti Aksát, de hogy most éppen ő rá hivatkozott, ez még konokabbá tett. Megölitek. Abela sírva felpuposította a hátát, mint kislány korában. De most nem volt alkalmas a perc, hogy megcsókoljam. Nem a szemébe, az arca mellé néztem, hogy még nagyobb hangsúlyt adjak a szavaimnak. Megölitek. Egészen kicsire kuporodott össze, mint egy madár. Megvártam, amíg ő szól. Segíts rajta, súgta, és magunkra hagyott. Benája közben mélyen aludt. Alig lehetett észrevenni, hogy lélegzik. Keze még az alvókénál is élettelenebbül hevert a kezemben. Csak a tenyere hatott úgy, mintha színlelné az öntudatlanságot. Még frissen ragacsos volt a fügefa mézgától, amelyből golyóbisokat gyúrt. Ebbe a tenyerébe kellett tennem a könyörgésemet. Első pillanatban úgy éreztem, hogy a magam lelkéből semmi sem visszhangzik, csak félelem. De ugyanakkor a szerep és alázat annyira kimerített, hogy nem kételkedhettem. Megtörtént velem, csak le kell fordítanom a magam nyelvére. Menni kell egy úton, elviselni a büntetéseket és kiosztani őket. Ki kell követelni, hogy szóljon, mert az akarat a tápláléka. Közben Benáját néztem, mint a szigony a halat. De már nem őt láttam, hanem az egykori asszony fiát, akire a próféta háromszor ráborult. És ugyanazokat a szavakat mormoltam én is, mint ő. Uram, térítsd vissza e gyermek életét. Mintha Benája is halott volna. A legtöbbet kellett kikényszerítenem, mert úgy éreztem, hogy ami kevesebb, az kisebb akarat is. S a kisebb akarat könnyebben cserben hagy. S mindezt olyan erővel, hogy a mézga golyó beleragadt a tenyerembe, úgy szorítottam Benája kezét. De nem ébredt föl. Helyette én rezzentem össze. Abela az ajtó függönye mögött állt, s egy tenyérnyi résen engem figyelt. Amikor odakaptam a fejemet és a nevét kiáltottam, nem ismertem rá a saját hangomra. Kértem, hogy jöjjön közelebb, de úgy, hogy háttal legyen nekem. Abela tétován belépett, csak azután fordult meg lassan. Aksa járt itt Benájánál, amióta beteg? Bólintott, hogy igen. Benáját átvitted Aksához? Megrázta a fejét. A két galileai járt itt Benájánál? Ez váratlanul érte.
0: Miért kérdezed?
11: Aztán később.
0: Mit csináltál a szemeddel?
11: S láttam, hogy reszket. Tiszta veríték volt az alsó ruhám. Inni kértem. Abela gyorsan kifordult az ajtón. Mire én is kértem az udvarra, éppen lelépni készült a lépcsős gödörbe, ahol a korsót tartották. Oda is utána mentem. Mikor leírtem az aljára, csak a fejem látszott ki a kereknyíláson. Abelának még a feje se. Lehet, hogy ez a hirtelen érzékelt egyenlőtlenség tette, de már nem tudtam haragudni rá az igazságtalan iszonyodásért. Szégyen? Nincs okom szégyenkezni. Abela másképp lát, mást lát. Vagy azt hiszed, menekülhetnék magam elől? Ha megtenném, őt is megcsúfolnám, akiért a magam egyetlen lehetséges módján vagyok. Amíg a csöbröt kereste, visszanéztem a ház felé. A kíméletlen fény végérvényes árnyékokat metszett ki a fehér ragyogásból, s más nem is volt ebben a pillanatban, csak ez. A csend, az ünnepre felsepert udvar, a bőre falak, melyek mögött már semmi tisztátalan nem bújhat meg. És most egyszerre én is. Olyan volt az egész, mint valami figyelmeztető bepillantás, amit igazolásul kaptam az úrtól.
0: Még most is azt mondod, hogy jég.
11: Abela a korsó mellett térdelt, és újra a szememet kutatta. Megpróbált mosolyogni.
0: Nem mindig látlak olyannak, mint régen.
11: Most alázatos vagy. Nem őszinte. Elkönnyesedett a szeme.
0: És mégis a kezedbe adtam Benáját. Mert nem vagyok őszinte.
11: Belekapaszkodott a ruhámba. Szégyenled a híremet? Abela odaszorította a teli csöbröt a melléhez, aztán gyorsan felém nyújtotta. Egy hajtásra kiittam. Akkor érkezett meg Jójada. Hát ti? Lepődött meg, és odalépett a gödörhöz. Abela még mindig úgy tartott átölelve, mint a gyermekét. Együtt mentünk be a szobába, de egyikünk se szólt. Amióta ismerjük egymást, Jójada gyanakszik rám, csak igyekszik nem mutatni. Teste olyan, mint egy gladiátori. Ha üdvözöljük egymást, az alsó karját szoktam megrázni, ő meg zavartan félrenéz, mintha nem hozzá tartozna a pusztán maradt hatalmas tenyér. Egyszer úgy nyitottam be hozzájuk, hogy éppen a karján vitte a nővéremet, kicsit eltartva magától, mint valami ünnepi tálat. Így sétálgatott vele a holdfényes udvaron. Én elég gyenge testű vagyok, és kicsit púpos is. Sokszor azt szeretném, ha ez a lomha erő megragadna a vállamat, ne kiszorítana a falnak, s nem volna más fegyverem, csak az önfegyelem, hogy mégis szeretni akarom őt. Megálltunk Benája mellett. Még mindig aludt, de mintha kevésbé lett volna elkínzott az arca, mint mikor megérkeztem. Abela nem tett semmire célzást. Mosolyogva a lóca felé húzott.
0: Maradj itt vacsorára.
11: De nem tehettem meg. Túl sok volt még bennem az indulat, ami, ha megtéveszti őket, esetleg engem is félrevezet. Abela értett a hallgatásomból, és nem marasztalt tovább. Jójad a háttal állt, mint egy oszlop, és a falat nézte.
0: Neki nem mondasz semmit?
11: De igen. Beszélek az ügyében Rabbi Abjatárral. Jójad a válla megrándult.
13: Csak a besugója segíthet a bűnömön?
11: Hangjában több volt a gúny, mint a megszorultak bizonytalansága. Rabbi Abjatár a barátom. Az úrnak nincs szüksége besúgóra, ha valaki vétett a törvény ellen. Abelát megrémítette a csöndes hangunk, és összekulcsolta a kezét. Most léptem oda hozzá, hogy megcsókoljam. Azért segítek Jójadán is, mert szeretem őt. És még egyszer odafordultam az alvó Benája felé. Aztán elbúcsúztam tőlük. Jójada kikísért a kapuig. Végig mögöttem maradt, s csak a kapu közelében lépett oda mellém, hogy félre rúgjon egy követ, amelybe majdnem belebotlottam. Rabbi Abjatár az olvasófülke lőrésszerű ablak mélyedésében állt, és egy ébenfa rudacskára tekercseket aggatott vissza. Ha itt vagyok, mindig újra le kell küzdenem az elfogódottságomat. Maga a fülke is elfogódottá tesz. Kicsi, de nagyon magas helyiség, jobbra és balra két függönyös beugróval. Szükség esetén ide lehet állítani a tanukat. A gyanúsítottat meg a szoba közepére, két gyertya közé. Így a tanuk is jól láthatják a rejtek helyükről, miközben folyik a faggatás. Őszintén szólva, sose tudtam megbarátkozni az ilyen körülményes kihallgatásokkal. Rabbi Abjatár a szememre vetette egyszer, hogy engem csak a tettenérés vonz. Igaza van. A megismételt szó sosem ugyanaz. Sem a mozdulat. A bűn is magányos. Mindegyik külön. Akár csak én, akit tettenérem. És ezt még neki se tudom jobban megmagyarázni. Rátörni a bűn magányára. A szégyenre, amit nem lehet kiszámítani. A te pillantásodat keresem abban is, uram, amit téged akar bemocskolni. Félrehúztam a függönyt, és beszóltam. Zavarlak, Rabbi. Rabbi Abjatár azonnal a tárgyra tért. Jójada ügyében én is bele vagyok bonyolodva, ha nem is úgy, hogy felelős lehetnék a történtekért, de túlságosan közelről tudom, amit tudok. Jójada kőfaragó mester 7 éven keresztül a nagy templom építkezésénél dolgozott, egészen az utolsó tél beálltáig. Akkor munkanélkül maradt. Szó volt róla, hogy az egyik tengerparti városba költöznek, de tanácsomra letettek a tervükről. Nem tagadom, hogy önzés vezetett a tanácsadásba. Egyszerűen vágytam rá, hogy Abela ott legyen a közelemben. Ő volt az egyetlen rokonom a városban. Jójada végül kénytelen volt másutt munkát keresni, idegenben. Akkor került le a tengerpartra, s hónapokig haza se tudott látogatni. A tanúk szerint napokon át ott ólálkodott a cirkuszi építkezésnél, mint aki lopva részt akar venni a pogány munkában. Jójada azt vallotta, hogy csak a római kőfaragók fogásait figyelte, mert másképp dolgoztak, mint ő. Az egyik tanú viszont követvésni is látta, állítólag. Jójada azt állítja, hogy csak egy szerszámot próbált ki, amelyet nem ismert. De hogy hol dolgozott pénzért, azt végül is nem tudta ellenőrizhetően igazolni. A kikötői rakodásnál, a halászoknál, ahol éppen munka adódott. Séja egyik embere éppen akkor járt lent Tiruszban. Látásból ismerte Jójadát, s mikor megszólította az utcán, kicsit zavarosnak találta a magyarázkodását, hogy miért kellett a családját otthagynia. És akkor bízott meg egy helybeli templomi hadnagyot, hogy ha okot talál rá, tegyen jelentést Abela uráról. A másik ügy egyszerűbb is, meg bonyolultabb. Jójada Jerikóból jött haza 2 odavalósi kötélverővel, akikkel útközben ismerkedett meg. Ott is alkalmi munkán dolgozott, de csak 4 napig. A keresetéből nárdust és olajat vásárolt Abelának, a fiának cédrus szamarat. Magának semmit. Annyira takarékoskodott a maradék pénzzel, hogy úti élelmet se vett magának. Azt gondolta, ha az éjszakai hűvösben indul el, az éjséget is jobban fogja bírni. Pár órai gyaloglás után váratlanul szélvihar érte őket utól. A felhőtlen ég, a holdfény még a sötétségnél is láthatatlanabbá tette a szél tombolását. Semmi nem volt a sziklás tájon, ami megmozdulhatott volna. Ha legalább egy fát láttak volna csavarodni, mondják, ők is jobban tudtak volna lábon maradni. De így csak hason és a kövekbe kapaszkodva. Erről különben mind a hárman ugyanúgy számoltak be, hogy egyformán féltek. Rabbi Abjatár néhány pásztort is kihallgatott, s azok megerősítették, hogy a ritka erejű szélvihar volt. Az egész Jordán völgyet végig söpörte, csordákat zargatott szét, s a sziklákon nyársalta fel őket. Jójadáék egy meder formájú mélyedésben vészelték át az éjszakát. Találtak 2 alkalmas odút, ahová be tudták préselni magukat. A nagyobbikba a 2 kötélverő, a kisebbikbe Jójada, valamivel távolabb tőlük. Egy idő múlva bugdácsoló állatokat vettek észre a kopár sziklapart tetején. De hogy milyen állatok voltak, tiszták-e vagy tisztátalanok, nem tudták pontosan megállapítani, a szél olyan gyorsasággal sodorta őket tovább. Azt viszont esküvel vallották, hogy egy pusztai nyúl Jójada odujába menekült be, kijönni azonban nem látták többet. Ez már az éjszaka vége felé történt. Jójada azzal tette magát gyanussá, hogy reggel, mikor megcsendesedett a szél, nem akarta elfogadni a lepényt, amellyel a 2 jerikói megkínálta. Azt mondta, nem éhes. De ugyanakkor kimászni se nagyon akart az odujából az ő szemük előtt. Amikor megkérdezték, hogy mi lett a nyullal, először úgy tett, mintha nem érteni a kérdést. És csak később mormogott valamit kelletlenül, hogy egy ideig ott lapult mellette, de ő elbóbiskolt közben, és mikor újra felriadt, a nyúl már nem volt ott. A 2 jerikói azonban állítja, hogy véres nyúzás nyomokat láttak az oduban, amikor Jójada végre előmászott. Jójada ezzel szemben esküszik rá, hogy nem volt nála kés, s ha lett volna is, akkor se tudott volna mit kezdeni a nyers hússal. Még akkor se, ha történetesen nem tisztátalan állat menekül be hozzá. A nyúl sebesült volt, mondja Jójada, csak attól lehettek a vérnyomok. De ha sebesült volt, hová tűnhetett el olyan nyomtalanul? Mert a sziklaoduból nem jött ki, mondja a 2 kötélverő. Ők nem vették le a szemüket az odu bejáratáról. Lehet, hogy az odu falában volt valami kijárat, amint keresztül a nyúl tovább vonszolta magát, amíg Jójada bóbiskolt? Vagy csupán egy rés, ahová Jójada a lenyúzott bőrt és maradékot titokban elrejtette? A csarnok végében a fémlapos melvéd vakító tükörként csillogott. Rabbi Abjatár újra a tekercseket kezdte rakosgatni. Közben az új perceit húzkodta. Mindegyik roppanás után kis szünetet tartott.
12: Szerintem világos.
11: Szerintem vétkezett, csak nem követte el.
12: Finom megkülönböztetés.
11: De te magad mit gondolsz, Rabbi?
12: Az most kevéssé fontos. A törvényről próbálok gondolkodni.
11: De ha már gondolkodnunk kell rajta, érthetjük pontosan?
12: Nem tehetünk okosabbat.
11: Szerinted gondolhatunk mást, mint a törvény?
12: Sajnos igen.
11: És büntetlenül?
12: És ha büntetünk?
11: Nem értem.
12: Mit gondolsz? A törvényt zavarba lehet hozni?
11: Nem.
12: És ha maga a törvény jönne egyszer zavarba?
11: Ilyet még nem hallottam Rabbi szájából.
12: Te se az én számból hallod, csak segítek, hogy hangosan gondolkozzál.
11: De nekem nincs titkolni való gondolatom. Rögtön éreztem, hogy tiltakozásom gyermekes. De hogy megértsem magamat, muszáj volt őt is magammal rántanom. Nem adhattunk egymásnak kibúvót. És éppen a jó indulata tett gyanakvóvá. Vagy egyszerűen csak velem akarta elítéltetni Jójadát. Olyan nyíltan tettem fel a kérdéseket, hogy ne maradjon semmi rés. Figyelmesen hallgatott. Elém tett egy tál egyiptomi bogyót, de ő maga nem vett belőle. Tehát vessük el a lehetőséget, hogy nyers húsra vetemedett. Ha követni akarjuk a kísértést, amit mégse hibátlanul utasított el, magunkat kell a helyébe képzelnünk. Biztosra vette, hogy a szélvihar nem tart tovább egy éjszakánál? Lehet. De akkor is tudnia kellett, hogy a következő nap már előkészületi nap, amire bőjttel kell felkészülni. Vallomásában mégsem a bőjtre hivatkozott, hanem arra, hogy takarékosságból tartózkodott az evéstől az utolsó jerikói napon. Megfordulhatott a fejében, hogy még egy napig ott rekednek a sziklaoduban. Vagyis ott éri őket a szombat. Vajon mit érezhetett fontosabbnak? Hogy erőt próbáljon gyűjteni a bizonytalan napokra, vagy a szombat ellen védsen? Ha pedig a vihar csak szombatra csendesedik meg, kétszeresen rossz. Nem csak azért, mert harmadik napja lesz étlen szomjan, de szombaton már csak bűnáldozat árán szánhatja rá magát az útra. Ugyanis nem 2000 rőföt kellett még megtennie, ami szombaton se tiltott, hanem 30-szor 2000 rőföt. S ha mindezt végig gondolja, mit kellett éreznie a sebesült nyúl láttán, a vér láttán? Bízhatott abban, hogy a két kötélverő megosztja vele a szűkös úti élelmét? Igaz, hogy reggel megkínálták lepénnyel, de megkínálták volna szombaton is, mikor már ők is elcsigázódtak? A kísértés ott lapult mellette, egy tisztátalan nyúl, érintés közelben. Végszükség kergette oda. De milyen végszükség indokolhatja, hogy egy tisztátalan állatot megérintsünk? Kelthet bennünk egy állat szorultsága olyan sajnálatot, hogy saját tisztaságunkról megfeledkezzünk? Miért nem zargatta a nyulat egy másik odu felé? A nyulak a legritkább esetben nagyobbak 2,5 lábnál, megbújhatott volna egy kisebb résben is. Lehet, hogy nem érintette meg szándékosan, de nem is tett meg mindent, hogy elkerülje a nyúl véletlen érintését. Se azt, hogy a nyúl megérintse őt, mikor elbóbiskolt mellette. Az állat szívesen győzi le a félelmét végszükségben, szívesen bújik oda egy akármilyen testhez, amelyik meleg. S végül a két kötélverő is joggal kérdezheti, hogy Jójada miért nem fogadta el a lepényt? Mitől lakott jól? Mikor a szélvihar kitörése előtt épp arra panaszkodott, hogy szédül és kettőzve lát, pedig máskor a legszigorúbb böjtöt is jól bírja, most meg a vért is meginná, ha rákényszerítenék. Miért tartotta szükségesnek, hogy már előre ilyen szentségtörő szavakat mondjon?
12: Tehát bűnösnek tartod?
11: Azt szeretném, ha megbocsáthatnánk neki.
12: Cáfoljuk meg, amit kifejtettél.
11: Ha megbocsátunk, azzal még nem sértjük meg a törvényt. Szeretni akarom Jójadát.
10: Elhangzott Mészöly Miklós, Szaulusz. A harmadik részt hallották. Szaulusz, Zajzon Zsolt. Közreműködött Udvarias Anna, Domogos László, Szervét Tibor. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Mésző Miklós, Saulus, negyedik rész.
2: Te mit hiszel, Rabbi?
3: Hogy mit gondolok?
2: Az nem ugyanaz.
3: Nem, csak egyik sem nagyon fontos jó érde szempontjából.
2: Nem fontos.
3: Ha nem tartjuk bűnösnek, még nem jelenti azt, hogy nem kell bűnhődnie. Ha megbocsátunk, attól még nem lesz ártatlanabb. Se kevésbé bűnös, ha megbüntetjük.
2: De hiszen akkor nem tehetünk semmit. Ez a szó hiányzik a törvényből.
3: Szóval kerested?
2: És hirtelen rám nézett. Én meg ráismertem. Ez a módszere. Vajon így beszélgetnek azokon a titkos kihallgatásokon is? Hát a mögött a támlás szék, amelyen A ül. Ő meg szembe a kárpittal bevont fallal. Már minden redőjét ismerheti, csak a kérdéseket nem. Lehet, hogy órákig ott áll. Mégse tudtam szabadulni a gondolattól, hogy ez az ember A-t éppen úgy megveti, mint A ellenségeit. És mégis fedhetetlen. Majdnem alázatosan nyúlt a kezem után, és bocsánatot kért, hogy a gyanúsításával zavarba hozott. Nem vette észre, hogy a viselkedése még jobban felkavar. Ne szégyeníts meg, hebegtem elvörösödve. Nem válaszolt, hogy próbára tegyen.
3: Túlságosan büszke vagy. Nem azért büntetünk, mert jobbat nem lehet tenni. Talán mert nem tudunk jobbat kitalálni.
2: Lassan megfordult, és odament az ablakhoz.
3: Akkor pedig...
2: Mindegy.
3: Mondja csak, az jó, ha hangosan gondolkozol.
2: Kimerített a rabbival folytatott beszélgetés, s az a másfél óra, amíg a faragott kövek csarnokából eljutottam Abeláik házához. Vagy 20-an megállítottak közben, állítólag mint szemtanúk, és részletesen beszámoltak a délelőtti szerencsétlenségről. A nagy torony északi oldala dőlt be, amíg mi az olvasófülkében beszélgettünk. A lezuhanó kövek 7 embert halálra zúztak, 100-nál többen megsebesültek, főképp asszonyok, gyerekek, akik a piacról tértek haza. Az úr megkövezett bennünket, mondták az ismerőseim, és faggattak, hogy mit gondolok a váratlan új csapásról. Délfelé kerültem oda a szerencsétlenség színhelyére. Akkor még nem nagyon nyúltak hozzá a kőhalomhoz, csak körülállta a tömeg és jajgatott. A sebesülteket és a 6 holttestet, melyekhez hozzá lehetett férni, már elszállították közben. Csak egy férfi feküdt még a kövek alatt, legalábbis így mondták, akik mellettem álltak. És érződött a hangjukon, hogy nem annyira attól iszonyodnak, amit látnak, inkább attól, hogy megismétlődött. 4 éve ugyanígy álltak körül egy másik tornyot gyámolatlan rémülettel, s szégyen szemre egy csapat római katonának kellett a 18 holttestet eltakarítani. Hamarosan zúgni kezdett a fejem az egyhangú jajgatástól. Ingerült türelmetlenség fogott el. Honnét tudjátok, hogy csak egy ember, és ha többen is, és ha élnek még? De elveszett a hangom a lármában. Kis idő múlva egy világos bőrű, vörhenyes hajú férfi furakodott mellém, és az övembe kapaszkodott.
4: Gyere velem! Ha nem voltál itt, beszélj azzal, aki itt volt.
2: S húzott magával. Nevetségesnek találtam, hogy így vonszoljanak, de szerencsére senki se törődött velünk, s hagytam. Közben az öreg arcát fürkésztem. Úgy rémlett, hogy ismerem valahonnét. Mikor egy kicsit ritkult körülöttünk a tömeg, váratlanul kiegyenesedett. Honnét ismerlek? Kérdeztem. Erre újra az övemhez nyúlt, ökle neki nyomódott a gyomromnak.
4: Van itt valaki, aki többet is tud. Látta, mikor az első kő megmozdult a torony falában. Oda vigyelek hozzá?
2: Hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy eszelőse, vagy valami egészen másra akar kiukadni, mint amiről beszél. Akarod, hogy oda vigyelek? Sürgetett újra, és a piac tér távoli sarka felé bökött. A csarnok végénél néhány kisebb csoport kitartóan nézett valakit a földön. Lehet, hogy a vörhenyes hajú társa annak a másiknak. Külsőre nagyon úgy festett, mint a cirkuszi ügyeskedők, akik minden zűrzavart felhasználnak, hogy a figyelmet magukra vonják. Pénzért bálványkodik ott a barátod? Nem szégyenli, hogy ilyenkor...
4: Összetévesztesz valakivel, uram.
2: Csak azt nem tudom, kivel.
4: Én igazán nem tudhatom helyetted. Pedig egy a gazdánk.
2: Aztán hirtelen fölkapta a köpenyem szélét, és megcsókolta. Bizalmaskodva hajolt az arcomba.
4: Te biztos nagy ember vagy. Én csak egy szegény szerencsétlen. Szerinted? Miért kövezett meg bennünket az úr?
2: De ez már tényleg terhes volt, ez a tolakodás. Visszarántottam a köpenyemet, és kértem, hogy hagyjon magamra. Szó nélkül megfordult, és eltűnt a tömegben. Én meg sietve átvágtam a piac téren. Nem tudtam ellenállni a kíváncsiságnak. De arra mégse számítottam, ami ott várt. Egy férfi ült a csarnok tövében, és merev szemmel bámult föl a bedőlt toronyra. Kedmah volt. Arca ijesztően soványnak látszott az erős fényben. Mintha magot szívott volna be a belső részei legaljára, s most azt húzná befelé az arcvonásait. Még soha nem láttam ilyennek. Megpróbáltam előre furakodni, de visszarántottak. Ne zavart! Suttogta valaki. Hagy békén, ismerem. Mordultam vissza. Úgy álltam meg Kedmah előtt, hogy eltakarjam a tornyot, s kénytelen legyen rám nézni. Nem lepődött meg, de az se látszott, hogy megismer. Kedmah, én vagyok. Megismersz? Azt hittem, felém nyújtja a kezét, de rájöttem, hogy tétován mögém mutat. Azonnal velem jössz, mondtam, s csak most árulta el a szeme, hogy engem is megismer. Két kézzel belekapaszkodott a karomba, és közben föl ledobálta magát az ülepén.
5: Nem megyek Guveirbe, nem megyek Terabekbe, nem megyek Guveirbe, nem megyek Terabekbe.
2: Gyorsan felhúztam a földről, és az egyik mellékutca felé vezettem. Azt hittem, ha kijutunk valami csöndes helyre, beszélni tudok a fejével, de folyton a torony felé akart menni.
5: Nem vagyok beteg, uram.
2: Tudom én azt. Csak éppen azt hiszik, hogy te is megzavarodtál, hiszen úgy bámultak, mint egy mutatványost. Mit szólna Séja, ha most látna? Kedmah elmosolyodott. Szerintem kicsit bárgyún, és felmutatott a magasba.
5: Egy kéz mozdította ki a követ.
2: Hogyne, persze. De azért csak gyere, hallod? Félszemmel én is fölnéztem a toronyra, és húztam magammal. Tudtam, hogy rühelli a parancsolgatásomat, s pár lépés után én is rühelleni kezdtem, hogy egymáshoz tartozunk. Elengedtem a karját. Úgy jártuk körbe a borzalmas kőhalmaszt, mint két idegen, akik itt ismerkedtek össze.
5: A hét közül 4 asszony volt.
2: És a hetedik?
5: Ő állt legközelebb a falhoz.
2: A kőtenger most kezdett engem is megrettenteni. Ilyen közelről. Egy hatalmas 4-szögletes tömb, keskeny és szabályos, mintha kard vágta volna ketté, különösen erősen hatott rám. S láttam, hogy Kedmahra is. Biztosra vettem, hogy még ezt a szabályos repedést is a maga igazolásának érzi. Fölkapaszkodtam a kőtömb tetejére, és őt is föl akartam segíteni. Gyere! Mutasd meg innét, hol láttad azt a kezet. De megrázta a fejét. Az erőd felől ekkor kanyarodott be a térre egy kohorsz római katona, hatalmas dorongfákkal a vállukon a Rommel takarításhoz. Egy százados is velük volt, csak kicsit távolabbról követte a katonákat, mint aki nem tartozik a kohorszhoz. Ahogy közeledtek, a tömeg némán szétcsapódott, s váratlanul a százados került a keskeny és üres folyosó közepére. Katonái a háta mögé szorultak. Úgy állt ott egyedül, mint valami önkéntes elítélt. Kedmah nem látta jól, hogy kik közelednek, és a hirtelen csöndet se tudta mire vélni. Mikor mondtam neki, hogy megint a rómaiak fogják eltakarítani a köveket, melyeket az úr a mi büntetésünkre lökött le a magasból, makacsul összeszorította a száját.
5: Akkor sem mondhatom, hogy nem láttam, amit láttam.
2: Hová mész? Nyúltam a karja után. A csarnok felé intem.

0: egyik titkos ügynöke volt, Zelóta. Már többször észrevettem, hogy a saját biztonságom érdekében engem is figyeltetnek. Most mégis elszorult a szívem. Sürgősen látni akartam Abelát. Még semmit sem tudtak a szerencsétlenségről. Kora reggeltől gyapjút tisztogattak Axánál, és senkivel nem beszéltek azóta. Jójadát is csak délutánra várták haza. Én meg nem akartam mindjárt az első percben elrontani a kedvüket, éppen most, amikor Benaját is először láttam felépülése óta. Megpróbáltam magamhoz ölelni, de mint a gida, elugrott, és az apja kőfaragó szerszámaihoz szaladt. Abela lócát húzott az árnyékba, hogy leüljünk. Nézd a fiadat!
1: Egész délelőtt rólad beszélt. Nagyon szeret téged.
0: Axa csendben félrehúzódott, és neki támaszkodott a falnak. Abela utána szólt. Miért nem ülsz le? Beszélgessetek csak! És oda ment Benájához. Egy nagy vésővel közösen rajzolni kezdtek a földre, de még ez is zavart most. Axa maga biztos hallgatása. Abela rögtön észrevette rajtam.
1: Miért gyanakszol rá? Ő mindig csak segített.
0: Biztos jobban, mint én.
1: Szomszédok vagyunk.
0: Én meg csak az öcséd. Jójada hol van?
1: Most már jönnie kell. Új munkára szeretne elszegődni. Azt hiszem, hebróniakkal találkozik a városban.
0: Hát, most lesz munka, ha igaz. Kőfaragás.
1: Hol?
0: Azt nem tudom. A piacon beszélték.
1: Azért jó, hogy itt vagy. Veled álmodtam éjszaka.
0: És mit csináltam?
1: Semmit. Csak valahogy ott voltál. Cippora apja újra itt van a városban.
0: Újra?
1: Nem tudom, ezt álmodtam.
0: De mi az, hogy újra?
1: Hát csak ennyi, hiszen mondom.
0: Furcsákat álmodsz.
1: Te meg Cipporáról nem beszélsz soha. Az nem furcsa? Amikor Tarzusból Rubenbe költöztek a szülei, kétszer is feljöttek Jeruzsálembe, te meg mind a kétszer elmenekültél előlük.
0: Nem igaz. Akkor is kiküldetésben voltam.
1: Nem tudod, hová vonultak a katonák?
0: Mikor?
1: Most délelőtt, ideig elhallatszott a menetelésük.
0: Nyár van. Milyenkor leváltják őket?
1: Emlékszel? Egyszer megkértél rá, hogy békítsem ki Cipporát. Akkor is nyár volt. Még apánké volt a kert a Cidnus partján.
0: Úgy magyarázol, mint egy idegennek.
1: Cippora egy kitépet madárszárnyat tartott a kezében, és sírt. A kertben találta. Mindenki a kezébe akarta venni, csak te nem.
0: Tudtam anélkül is, hogy milyen. Egy parti fecskéjé volt.
1: Te meg kiütötted a kezéből.
0: Véletlenül.
1: Azt mondtad, el kell égetni, hogy újra megtanuljon repülni. Cippora meg szerette volna eltenni emlékbe.
0: Gyerek volt még.
1: Mégis vele rakadtál tüzet a kerítés mellett. Emlékszel a bárkákra? Ott úztak a fák mögött. Apánk egy ruddal csapotta az eperfát. Cippora a tűz mellett várt, azt mondta, egyszer csak elrohantál, de nem mondtad, hogy hová.
0: Mióta van az apja a városban?
1: Csak órák múlva jöttél vissza, még a ruhád is csuromvíz volt.
0: Azt hittem, a katonák érdekelnek.
1: Késő éjszakáig vártunk rád.
0: Tudom. Láttam a túlsó partról a lámpát, mikor az eperfára akasztottátok.
1: A túlsó partról? Hogy kerültél oda?
0: Átúztam, aztán visszaúztam. Utána már sokkal jobb volt.
1: Csak közben hazakísérték a szülei Cipporát. Nem várt meg.
0: Egyedül engem várt meg. Akkor ősszel költözött oda hozzánk.
1: Mégse közöttünk éltél. Se vele. Mellette voltál, és mégse közöttünk.
0: Axa tudja, hogy miről beszélgetünk?
1: Honnét tudná?
0: Szándékosan nem néz ide.
1: Gyereket vár és fél. Egész délelőtt faggatott, hogy Cippora hogyan halt meg. Sose gondolsz a fiadra?
0: Benája hosszan felénk bámult az udvar sarkából. Ujjai között pergette a forró homokot. Hogyan gondoljak rá külön? Mikor az anyjával együtt ő is...
1: Gyere, szeretnék mutatni valamit.
0: Előttem lépett be a szobába. Kinyitott egy alacsony ládát, és néhány vászonzacskót szedett elő. Oda guggoltam melléje. A haja választékát néztem egészen közelről, és egyszerre fölkavart ez a szétnyílt leplezetlenség. Oda húztam magamhoz a vállát. Mondjad.
1: Mit beszéltél Rabbi Abjatárral?
0: Megvolt a tanú kihallgatás. Jójada két hónapig dolgozott Tiruszban.
1: De nem a cirkuszi építkezésnél.

0: Ezt csak ráfogták. Jó, de soha...
1: 2 hónap Tiruszban, 5 hónap Joppéban. Ezt mondták.
0: A tanuk ellene vallottak?
1: Nem, de mellette se.
0: És te?
1: Rabbi Abiatárt nem lehet befolyásolni. Csak meggyőzni.
0: Megbüntetik?
1: Engem meggyőztél. Azt hiszem, én is meggyőztem őt. Tudod jól, hogy szeretni akarom Jójadát. Az urad ártatlan ebben az ügyben.
0: Ebben? Nem azt mondtad, hogy elintéződött?
1: De igen.
0: És most mégis? De Jójada semmiről se tudott. Nem is tudta, hogy itt voltak, hogy itt szálltak meg a városban. Jójada ártatlan. Mit akarnak tőle?
1: De hát kiről beszélsz? Ki volt itt?
0: Cippora apja.
1: Nálatok?
0: Nem, csak látni akarták Benáját.
1: És nem mertek ide jönni hozzád?
0: Miattad nem mertek. Akszánál szálltak meg.
1: Sokáig néztük egymás szemét. Mintha egy folyosón kellett volna végigmennem, amelyből nem nyílik sem erre ajtó. A 2 galileai? Ők voltak azok? Miattuk kapta Aksza úr a büntetést?
0: Talán miattad inkább.
1: Nem tudtam.
0: Most legalább tudod.
1: És Cippora apja? Ő mikor tévedt meg?
0: Mi az, hogy megtévedt?
1: Játszol a szavakkal, Abela.
0: Akkor sem mondhatok mást. Én most is olyannak látom, mint otthon Tarsusban. És hogy örült Benájának? Rád se haragszik, és mégis üldözik. De Jójada igazán nem. Mit akarnak tőle?
1: Őt nem is ezért.
0: Újabb följelentés?
1: Nem, csak amiről te is tudsz.
0: A nyúl?
1: Nyulat még éjszaka se, Abela. Még akkor se, ha azt hiszük, hogy senki se lát. Pedig lát. Csak a törvény nem vak. Meg a törvény szolgái. Erre nem gondoltál? De jó, ne válaszolj. Ez a nap valamennyiünket büntet. Abela újra oda térdelt a láda mellé. Végig tapogatta a vászonzacskókat, és az egyikről letekerte a kötést. Egy fél madárszárny esett ki belőle, és egy kis kupac szenes törmelék. Zsibbadtan néztem. Hogy került hozzád?
0: Ő bízta rám, hogy őrizzem meg.
1: Nekem sose beszélt róla.
0: Nem.
1: Éppen ma kellett megmutatnod.
0: Ez a nap valamennyiünket büntet. Te mondtad?
1: Még nem mondtam el mindent. A nagy toronynál 100-nál több sebesült. 7 halott. Ledőlt az egyik fal. Az egyik holttestet még mindig nem találták meg.
0: Hogyan? Nem értem.
1: Csak ennyi. Meg az, hogy engem is figyeltetnek, hogy megnyugodjál. Abela magamra hagyott a szobában. Én meg valami elhatározott tehetetlenséggel nem léptem át a szoba küszöbét. Később tudtam meg, hogy 2-szer is elindult a piac tér felé, de mind a 2-szer visszafordult. Nem akarta, hogy elkerüljék egymást Jójadával. Olyan körülményesen reszketett, hogy Benája csak a boldog várakozást vehette észre rajta. Egyszer kinéztem a függöny mögül, és láttam, hogy úgy viszi a karján a gyerekét, mint valami ünnepi tálat. Aztán nevetve lehuppantotta a földre. Láttam azt is, hogy Aksza a függöny felé néz, az ajtó mellé, ahová a botomat támasztottam. Megkísértett a gondolat, hogy a függöny széle mellett kinyúljak és behúzzam a botot, de úgy, hogy közben Aksza arcát is figyeljem. Vajon észreveszi-e? De letettem róla. Az utcáról beszűrődő kiáltozásra figyeltem föl. 4-en támogatták be Jójadát. A fején vastag kötés, fél arca tele véres horzsolással. Nem szólt senkihez. Végig bicegett az udvaron, aztán megállt merev mosolyjal. Abela letérdelt előtte, és átölelte a lábát. Amíg őket néztük, lassan megtelt az udvar, de senki nem jött közelebb. A fal és a kőkerítés mellé húzódtak. Benája guggolva bámult fel az apjára, és nem mert hozzányúlni. Jójada egyik kísérője odalépett elém, az arcomba köhögött, és tovább csoszogott. A kapun kívül gajdolva zokogott valaki. Bent a szobában tudtuk meg a részleteket. Jójada nem találta a hebroniakat a megbeszélt helyen, s azt gondolta, majd egy óra múlva visszamegy, addig eltölti az időt a piacosok között. A torony fala mellett leült az árnyékba, és egy szétrepett uborkával dörzsölni kezdte a lába fejét, ahol a kőpor sebesre marta. Amikor az első robajlást meghallotta, felugrott és előre szaladt pár lépést. A következő pillanatban három hatalmas kőtömb zuhant le melléje, de olyan szerencsésen, hogy a földbe fúródva egymásnak dőltek, s ő éppen elfért alattuk, mint egy sátorban. Ez a kősátor mentette meg az életét, csak a törmelék zuhogott rá. Betemette, ő meg elájult. Ő volt az a hetedik, akit a katonák találtak meg, pontosan azon a helyen, ahová Kedmach vezette őket. Akkor már sokan szorongtunk a szobában, és a szemtanúk beszéltek Jójada helyett. Az úr nem válogat, mondta valaki az ajtónál. Jójada felütötte a fejét. Válogat, mondta, és az arcán még mindig ott volt a merev mosoly. Abela nem nézett rám, amikor kimentem a szobából. Levegőt akartam. Már sötétedett kint. Akszát az ajtó mellett találtam. Ott állt a lóca mellett.
2: Elmész?
1: Most nem én rám van szükség. Mint a szén, olyan volt a szeme a félhomályban. Valami kenőcsöt használt, s felingerelt, hogy szaga az orromba csap. Kezét hátra téve állt, egyenes derékkal.
2: Beszélni akartam veled.
1: Velem? Pedig nem nagyon szoktál.
2: Akiknek szállást adtál múltkor. Hova mentek Jeruzsálemből?
1: Nem tudom. Miért nem Abellától kérdezed?
2: Góveírbe?
1: Talán oda. De miért nem Abellától kérdezed?
2: Vagy Terabehbe?
1: Nem tudom. Mint a vak, úgy botorkáltam végig az udvaron. Lehet, hogy Cippora apját üldöztük 8 napig.
2: A botodat itt hagytad.
1: Még tavasszal egyszer összetalálkoztam azzal a századossal, akit akkoriban helyeztek át a tengerpartról a prokurátor mellé. A bástyasáncon jött a szolgájával, én egyedül támaszkodtam a melvédnek. Sokáig nem vett észre. Szórakozottan lépkedett, és közben érett fügeszemeket hajított a mélybe, ahol a kereskedők sátrai álltak. Amikor elfogyott a füge, a szolga újabb adagot nyújtott át neki. Gondolhatta volna, hogy a túlérett szemek lucskosan fröccsennek szét a vászon kelméken, de látszott, hogy semmilyen nem jut eszébe. Az egyik dobás után aztán ő is kénytelen volt felfigyelni a dühös kiáltozásra. Kíváncsian áthajolt a melvéden. Lehet, hogy a gyanútlansága hatott az árusokra, de rögtön abba hagyták az ajongást. Vagy egyszerűen a prokurátor katonájával nem akartak újat húzni. A százados kedvetlenül fordult vissza, mint akit igazságtalanul magára hagytak. Akkor vett észre engem. Néhány napja ismerkedtünk csak össze, futólag. Éppen egy beduin kutyát tanított különböző mutatványokra a prokurátor palotája előtt, hogy átugorjon egy fazék füstölgő parazsat, hogy két lábra állva igyon egy cseréptányírból. Odalépett hozzám, és a város felé intett.
3: Cezáreát jobban szeretem, de azért ez a Hieroszolima is megteszi. Azt szeretem benne, hogy olyan fehér.
1: Igazad van, uram. Jeruzsálem a legfehérebb város a világon. Nem tudom, mi kényszerített rá, hogy Hieroszolimát kijavítsam Jeruzsálemre. Napjában 1000-szer mondták így és úgy is. S nekem különösen nem volt okom rá, hogy kicsinyeskedjem, mikor magam is római polgár vagyok, mint kevesen a fajtán beliek közül. Ő minden esetre megkínált fügével.
3: Friss, afrikai.
1: Vettem egy szemet, és zavaromban gyorsan elbúcsúztam tőle.
3: Nem vagytok valami barátságosak.
1: Most ez a százados kerestetett az egyik sötétbőrű szolgájával, de nem talált otthon. Tohuval nehezen értették meg egymást. Mikor a szolga látta, hogy nem tud értelmes üzenetet otthagyni a számomra, elhatározta, hogy megvár, s letelepedett a falárnyékban. Tohu a műhely ajtóból nézte gyanakodva. A szolga hamarosan elunta magát, és kockázni kezdett egyedül. Tohut bosszantotta ez a nagy otthoniasság, s csak rám való tekintettel nem tessékelte ki.
4: Elhangzott Mészöly Miklós, Saulus. A negyedik részt hallották. Saulus, Zajzon Zsolt. Közreműködött Tóth Eszter, Udvarias Anna, Görög László, Jámbor Nándor, Szervét Tibor, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: 22 óra. Jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Bőti Attila. Vizsgáló bizottságok megalakításáról is döntött első plenáris ülésén az új országgyűlés. A privatizációt, a közvagyon felhasználását és a kegyelmi botrány ügyét is feltárják. Az utastájékoztatás és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési miniszter a Dunántúli forgalmat megbénító tegnapi mozdonytűz után. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban, a vasúti átjáróban történt balesetben két gyerek és két felnőtt életét vesztette. Marad a napos meleg idő, de holnap délután már előfordulhatnak záporok, zivatarok, hidegfronthoz pár fokos enyhülést csütörtökre. Mondom a részleteket. Átláthatóságot, önmérsékletet, valamint a korrupciós és hatalmi visszaélési ügyek nyilvánosságra hozatalát ígérte az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában azt mondta, a kormány döntései a működő és emberséges Magyarország megteremtését szolgálják. Kovács Márton összeállítása.
7: Amikor az ország bajban van, akkor a jelszavunk legyen, a közös jelszavunk, ha kérhetem, az önmérséklet.
8: A politikai privilégiumok leépítését nevezte a kormány egyik legfontosabb döntésének a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, csökkentik a miniszterelnök, a miniszterek és az állami cégvezetők fizetését, megszüntetik a luxuskiadásokat, a politikai kifizetőhelyeket, és felülvizsgálják a több mint 1000 minden jogi alap nélkül kiadott diplomát. Útlevelet. Emellett tette hozzá a kormányfő, javasolják az országgyűlésnek, hogy csökkentsék a képviselői fizetéseket és a költségkeretet is.
7: Az előző országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Ez a 200 milliárd forint, ez most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni.
8: Minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az elmúlt két hétben a minisztériumi átvilágítások alatt több száz milliárd forintnyi fedezet nélküli kötelezettségvállalást találtak.
7: A közlekedési tárcánál 286 milliárd forintnyi a költségvetésből kifelejtett kiadásokat. A Honvédelmi Minisztériumban pedig 1000 milliárdosnál is nagyobb keretszerződéseket. Hankó Balázs ex-minisztériumában 261 milliárd forintos szerződést.
8: Megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, a közérdekű vagyonkezelői alapítványok rendszerét átalakítják, emellett minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyet nyilvánosságra hoznak. Mondta a kormányfő.
7: Kezdeményezi a Tisza frakció a végrehajtási rendszer visszaéléseit vizsgáló bizottságot. A Magyar Nemzeti Bank körüli több száz milliárdos közpénzbotrányt feltáró bizottságot, a fideszes kegyelmi botrányt vizsgáló bizottságot, és a gyermekvédelmi rendszer válságát és a rendszerváltás időszakában a spontán privatizációt vizsgáló bizottságot.
8: Minden embernek joga van a működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahitelt hiteles ügyekben a kilakoltatások felfüggesztését, a rászoruló családok iskolakezdési támogatást kapnak, azok pedig, akiknek alacsony a nyugdíjuk, szép kártyát. Hozzátette, átalakítják a végrehajtási, a felszámolási és a közjegyzői rendszert, és mindent megtesznek azért, hogy Magyarország megkapja a nekijáró uniós támogatásokat.
6: A miniszterelnök napirend előtti felszólalására a frakciók létszámának növekvő sorrendjében a képviselőcsoportok vezetői is reagáltak. Részletek Zilai Zsuzsannától.
9: A Mi Hazánk frakció vezetője a miniszterelnök felszólalására reagálva azt mondta, minden jó javaslatot támogatni fognak, de a demokrácia felszámolását nem. Torockai László közölte, támogatják az 5 parlamenti vizsgálóbizottság megalakítását, és a parlamenti képviselők fizetésének csökkentésével is egyetértenek, az önkormányzatoknál azonban óvatosságot javasolnak.
10: Nagyon helyes, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentik. A polgármesterek fizetését azt szerintem gondolják újra, mert abból még nagyon sok baj lehet. Tehát, hogyha tényleg csak olyanok mennek majd egy polgármesternek mondjuk vidéken, akiknek akár mondjuk a minimálbér is jó lesz, akkor nem biztos, hogy ez jó lesz, lehet, hogy a korrupciós kockázat fog ezzel majd növekedni.
9: A KDNP a kormány minden olyan javaslatát támogatni fogja, amely a magyar emberek érdekét szolgálja, azokat azonban, amelyek az elmúlt 16 év eredményeit veszélyeztetik, nem. Erről a kereszténydemokraták frakció vezetője beszélt. Rétvári Bence emellett kritizálta a miniszterelnöki időszak 8 évben korlátozását célzó javaslatot.
11: Mi 199-en kerültünk ide az emberek bizalmából. Nem mi választottuk egymást, hanem az emberek választottak minket. Önöket is nagyon sokan, 3,4 milliónyan, minket is 2,5 millióan. Azért küldtek minket ide, hogy az egész nemzetet szolgáljuk, az egész nemzetet tegyük sikeresebbé.
9: A Fidesz frakció vezetője úgy reagált, hogy véget ért a választási időszak. Itt az idő és a lehetőség arra, hogy érdemi cselekvés kezdődjön. Gulyás Gergely hozzátette, a Tisza párt számos választási ígéretét, például a 120 ezer forintos minimálnyugdíj bevezetését, az SZIA csökkentését, valamint a Kata adózási forma működésének visszaállítását támogatják, a korábbi jó döntések visszavonását azonban ellenzik.
12: Önök felhatalmazása dolgozzanak az országért. Mi azt tudtuk tenni, hogy megfeleztük annak idején az országgyűlési képviselők létszámát, és megfeleztük az önkormányzatokban dolgozó képviselőknek a számát. Szerintem ez egy jó lépés, és egyetértek azzal, hogy bármilyen képviselői fizetéscsökkentést, amit javasolnak, meg fogunk szavazni, ezen nem újon. Az önkormányzatoknál óvatosabb lennék.
9: A Tisza parlamenti frakciója nem élt a reagálás jogával, a miniszterelnök pedig viszonválaszában hangsúlyozta, a választási kampányban tett ígéretek megvalósításáért fognak dolgozni.
13: 4 évünk van arra közösen, hogy teljesítsük ezeket a vállalásokat. Legyen szó adócsökkentésről, legyen szó áfa csökkentésről, a nyugdíjas szépkártya bevezetéséről, legyen szó a magyar gazdaság beindításáról, az uniós források hazahozataláról és rengeteg minden dologról. És azért fogunk dolgozni, és azért tettünk meg mindent közösen, hogy a lehető leggyorsabban meg tudjuk alakítani a kormányt, azért kértük a BÁK köztársaság elnököt, hogy a lehető leggyorsabban hívja össze a parlamentet, hogy el tudjuk kezdeni a munkát.
9: Magyar Péter válasza után a parlamenti ülés a napi rendi pontok tárgyalásával folytatódott.
6: A kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról döntött az országgyűlés. A testület azt vizsgálja, hogyan működött a kegyelmi döntés előkészítése, milyen információk jutottak el Novák Katalin államfőhöz és Varga Judit miniszterhez, milyen szerepe volt az igazságügyi tárcának, a Sándor palotának, a tanácsadóknak és az esetleges külső közben járóknak. A képviselők emellett a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról is döntöttek, amelynek célja a gyermekvédelmi rendszer strukturális, finanszírozási, fenntartói és személyi válságának feltárása lesz, majd javaslatokat tesz a gyermekek hatékonyabb védelmére. Barna Péter összeállítása.
14: Kérem, szavazzanak most.
15: 147 igen, 42 nem szavazattal és 2 tartózkodással az országgyűlés elfogadta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozati javaslatot. A Tisza frakció által kezdeményezett vizsgálóbizottság feladata annak feltárása lesz, hogy a kegyelmi ügyben a köztársasági elnöki döntés előkészítése és az igazságügyi miniszteri ellenjegyzés megfelelte a jogállamiság, az átláthatóság és a gyermekvédelmi követelményeknek. Azt is vizsgálják, hogy a Sándor palota, az igazságügyi minisztérium, politikai háttérszereplők vagy külső közben járók befolyásolták-e a döntést. A vizsgálat azt is ki akarja deríteni, hogy kiket terhel politikai, szakmai vagy intézményi felelősség az esetleges visszásságokért.
16: A bizottság élén a Tisza áll.
15: A magyar emberek azt várják, hogy megtisztítsák a közéletet, ezért a legszigorúbb vizsgálatokra kell számítani. Erről a Tisza párt országgyűlési képviselő képviselője beszélt az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén. Tóth Norbert azt mondta, a politikai és intézményi felelősségi lánc feltárása a cél.
16: Beidézzük az összes kulcsszereplőt, a volt minisztereket, az elnöki tanácsadókat, az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztályának vezetőit és a háttérben mozgó közbenjárókat is. Aki nem jelenik meg a bizottság előtt, az milliós bírságra, utána pedig rendőrségi elővezetésre számíthat.
15: A teljes kegyelmi jogkört át kell tekinteni, közölte Apáti István, a Mi Hazánk mozgalom képviselője.
17: Mely típusú cselekményeknél kizárt eleve a kegyelem, vagy ennek egy sokkal átláthatóbb, nyilvánosság előtt zajló, sokkal kevésbé adminisztratív formáját tudjuk szabályozni.
15: A Mi Hazánk képviselője szerint mindenki arra kíváncsi, hogy a végső szót a korábbi miniszterelnök vagy a felesége mondta-e ki. Válaszában Tuzson Bence fideszes képviselő visszautasította Apáti István feltételezéseit.
18: Ez a javaslat nem arról szól, hogy ki nyer politikailag, hanem arról, hogy a gyermekek veszítenek-e továbbra is.
15: Egy másik vizsgálóbizottság felállításáról is döntöttek, amely a gyermekvédelmi rendszert vizsgálja majd. A cél, hogy feltárják a rendszer strukturális, finanszírozási, fenntartói és személyi válságát, illetve javaslatokat tegyenek a gyermekek hatékonyabb védelmére.
14: Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e.
15: A gyermekvédelmet feltáró vizsgálóbizottság felállítását végül 145 igen, 24 nem szavazattal és 23 tartózkodás mellett elfogadta az országgyűlés.
6: A Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését is külön parlamenti bizottság vizsgálja majd a jövőben. A testületek felállítását a Tisza párt kezdeményezte, mert szerintük ezek az ügyek az elmúlt évtizedek legfontosabb elszámoltatási kérdései közé tartoznak. Mészáros László összefoglalója.
14: Az országgyűlés a módosult határozati javaslatot 146 igen szavazattal, 45 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett elfogadta.
19: Hamarosan parlamenti vizsgálóbizottság tárja fel a rendszerváltáskori spontán privatizációt, valamint a pártállami elit vagyon átmentését. Erről döntöttek a képviselők. A testület felállítását kezdeményező tiszás képviselők a határozati javaslatukban kiemelték, Magyar Péter átláthatósági programjával összhangban a bizottság bemutatná, hogyan alakult át a politikai hatalom máig tartó gazdasági befolyássá, megalapozva a mai oligarchikus elit vagyonát. A bizottság a Nemzeti Emlékezet Bizottságával együttműködve a titkosítások feloldásával hozná nyilvánosságra a korabeli állambiztonsági és privatizációs iratokat, valamint az ügynökaktákat. Meghallgatásra idéznék a korszak még élő gazdaságpolitikai döntéshozóit és üzletembereit, és a vizsgálatot később a teljes 1988-2000 közötti időszakra is kiterjesztenék.
14: Az országgyűlés a módosult határozati javaslatot 146 igen szavazattal, 43 nem ellenében és 2 tartózkodással elfogadta.
19: Az úgynevezett MNB ügy részleteit is tisztázhatja egy parlamenti vizsgálóbizottság. Felállítását a Tisza frakció javasolta azzal a céllal, hogy kiderítse, hogyan játszották át magánkezekbe a jegybank közpénzeit. A vizsgálatot az állami számvevőszék 2025-ös ellenőrzései indokolják, amelyek komoly visszaéléseket tártak fel. Az ÁSZ szerint az MNB alapítványai egy követhetetlen székhálón keresztül csaknem 500 milliárd forintnyi közpénzt kezeltek ellenőrizetlenül. Emellett a jegybank teljesen figyelmen kívül hagyta a takarékosságot a saját ingatlan beruházásainál. Így az MNB székház felújítására kifizetett pénz döntő része, csaknem 96 milliárd forint, egyetlen üzleti körhöz vándorolt. Mivel az ügyészség hűtlen kezelés gyanújával már nyomoz, a parlamenti bizottság bírósági jogkörök híján nem büntethet senkit és nem helyettesítheti a rendőrségi munkát. Feladata az, hogy bemutassa a politikai és hivatali felelősöket, illetve feltárja a rendszer hibáit. A testület a legszigorúbb ellenőrzési jogköreivel élve kötelező adatszolgáltatást rendelhet el a jegybanknál, személyes meghallgatásra idézheti a legfontosabb döntéshozókat, és független szakértők segítségével világíthatja át a gyanús pénzmozgásokat.
6: Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. A becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahová pedig már korábban lerakták az uzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a kamatfolyosó két szélén sem változtatott. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg döntését. Hozzátette, a Magyar Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja.
20: Az első negyed év várakozások fölött alakult, hiszen 1,7% volt a gazdaság növekedése év per év alapon. Jó okunk van tehát arra gondolni, hogy akár ennek a toleranciasávnak a felső szélét is érintheti a gazdaság növekedés, azaz közelebb lehet a 2%-hoz.
6: Az utastájékoztatási rendszer és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult a tegnapi mozdonytűz miatt szünetelő vasúti forgalom Kelenföldön. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófavédelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását.
21: A MÁV Inform a mai naptól újra gyorsan frissülő rendszeres információkat tesz közé a saját oldalán. Ez ugye körülbelül egy évvel lett tiltva, amikor egyébként éppen a pünkösdi hétvégén nagy zavarok voltak, és utána erre úgy reagált akkor a minisztérium vezetése, hogy akkor betiltják a vonatinfót, a vonatok közlekedésének követését lehetővé tevő applikációt, betiltják a késési statisztikák közzétételét, és egyébként a MÁV Inform nagyon szűkszavúan késve és nagyon kevés információt oszt meg a nyilvánossággal. Ezen a mai naptól már változtattunk is, de nyilván összességében kell azt a fajta működési kultúrát megváltoztatnunk, hogyha baj van, azt ne letagadni próbálja az utasai elől a MÁV, vagy akár a közlekedési tárca, hanem megosztani a türelmüket kérni, és azt világosá tenni, hogy azon dolgozunk most már, hogy ezt a szörnyű örökséget eltakarítsuk és megújítsuk a magyar vasúti közlekedést.
6: A MÁV vezérigazgatója közben elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdonytípusnak, amelynek az egyike hétfőn Budapesten kigyulladt. Hegyi Zsolt szerint a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését. Belgiumban 4 meghaltak, köztük 2 gyerek, az elmúlt 20 év legsúlyosabb vasúti átjáróban történt balesetében, amelynek okait még vizsgálják. Összefoglaló Berek Patriciától.
22: A minibusz a Böggenhauti átjárónál a tilos jelzés mellett hajtott a sínekre, annak ellenére, hogy az átjárót sorompó is védte. A Brussels Times beszámolója szerint a buszon speciális intézménybe járó középiskolás gyerekek utaztak. Az ütközés miatt egy 12 és egy 15 éves gyermek, továbbá a minibuszon ülő 2 felnőtt, a 49 éves sofőr és a gyerekekre felügyelő 27 éves nő vesztette életét. A buszon 5 másik gyermek is utazott. Többen súlyosan megsérültek, őket kórházba vitték, a legfrissebb hírek szerint állapotuk stabil. A tragédia reggel 8 óra után történt. Az Infrabel belga vasúthálózat üzemeltető szóvivője Frédéric Sacré az RTBF-nek úgy nyilatkozott, hogy a fogyatékkal élő gyermekeket szállító kisbusz a sínek melletti úton haladt, amikor balra fordult, hogy átkeljen az ekkor éppen lezárt vasúti átjárón. Az érkező vonat az 1 kilométerre lévő vasútállomás felé tartott. Már lassulóban volt, de az ütközés pillanatában még 120 km/h sebességgel haladt. Esélyesen volt időben megállni. A szerelvényen utazók nem sérültek meg. Európa ma Belgiummal együtt gyászol, írt a közösségi oldalán az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen. Az uniós parlament elnöke Roberta Metsola azt tette közzé, egész Európa osztozik az érintett családok gyászában. A kelet-flandriai Böggenhautban történt baleset az Infrabel szerint az elmúlt 20 év legsúlyosabb vasúti átjárós katasztrófája.
23: Krónika a Kossuth Rádióban.
6: Az új lakáshitelek 70%-át az Otthon Start programban veszik fel, az átlagos összeg megközelíti a 35 millió forintot, derül ki az MBH bank adataiból. A hitelek 90%-át használt lakás vásárlására költötték el. Szilágyi Béla összeállítása.
0: Az előzetes hitelkalkuláció alapján rendelkezik hitelképes jövedelemmel.
1: Folyamatosan érdeklődnek a bankoknál a tavaly szeptemberben indult fix 3%-os kamatozású hitel iránt. Az indulás óta eltelt csak nem 9 hónapban nagyon sikeressé vált az államilag támogatott kölcsön. A legfrissebb adatok szerint március végéig több mint 33 ezer hitelszerződést kötöttek a bankok mintegy 1200 milliárd forint értékben. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 10-ből már 7 lakáshitelt az otthonstart programban folyósítanak a bankok. Átlagosan 35 millió forint hitelt vettek fel a családok, a kölcsönök 90%-át pedig használt lakás vásárlására költötték. A tavaly ősszel elindult program az arra jogosultak számára érdemben segítette a lakásvásárlásokat, ugyanakkor az árak emelkedéséhez is hozzájárult, hiszen tavaly 23,5%-kal drágultak az ingatlanok. Míg az otthonstart program 2025. szeptember 1-i bevezetését megelőzően 100-150 milliárd forint környékén ingadozott havonta az új lakáshitel szerződések összege Magyarországon, október óta már inkább a 250 milliárd forint körüli értékek a jellemzőek. Fokozatosan emelkedik az új építésű lakásokra felvett hitelek aránya, októberben még a 10%-ot sem ért el, márciusban már 17% volt. Az egyik pénzügyi portál kiszámolta, hogy jelenleg egy 30 millió forintos lakáshitelnek, ha a hitelfelvő például egy házaspár összes nettó jövedelme 600 ezer forint, és 20 éves futamidőre 3%-os kamattal igényelni a hitelt, akkor a havi törlesztő részlet 164 ezer forint körül alakul. Ugyanezekkel a feltételekkel piaci, vagyis 6-6,5%-os kamatokkal a törlesztő részlet már 220 ezer forint. A program indulása óta több újdonságot is bevezettek, így például lehetővé tették, hogy már a tervezőasztalról meg lehessen vásárolni a kiszemelt lakást a fix 3%-os hitel segítségével. De az év elejétől már a külterületi ingatlanok is megvásárolhatók a speciális kölcsönből. Legutóbb pedig a programot kiterjesztették a külföldön dolgozó fiatalokra is. Piaci elemzők szerint a lehetőséggel sokan élni fognak, hiszen a konstrukció nincs korhoz kötve, ráadásul egyedülállók is felvetik, ez pedig azt jelenti, hogy tovább nőhet az igénylők és a jóváhagyott szerződések száma is.
6: Jelentős kárt okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben, mondta a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a veszteség az előző évéhez hasonló, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, a felmérés azonban még tart. Jelenleg az almánál és a megynél nagyobb, ugyanakkor a kajszé, az őszi barack és a cseresznye esetében kisebb a kár, mint tavaly. Hozzátette, az, hogy a termés károsodása miatt milyen árakra kell számítani, nagyban függ az európai gyümölcspiac kínálatától.
2: Drágább lesz a gyümölcs ahhoz képest, mintha egy jó termés lenne Magyarországon, illetve Lengyelországban, de nem gondolom, hogy drágább lesz, mint tavaly. Az más kérdés, hogy jó lenne nem azokra az árakra berendezkedni, amit az elmúlt évben is megéltünk, mert egyébként a nagyon magas árak nyilván sem a fogyasztónak, de a termelőnek sem jók, mert mire megy az a termelő egy magas árral, aki egyetlen a gyümölcsöt sem tud szüretelni. Hogy honnan pótolhatja a piac, mindig importból oldja meg a hiányzó gyümölcs beszerzését, ebben bizonyos gyümölcsfajoknál most korlátosabb lesz a lehetőség. Annak okán, hogy Lengyelországban is jelentősek a károk.
6: A MOL szerint zavartalan a hazai repülőgép üzemanyagellátás, az olajvállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet az európai kerozénhiány, ezért érdemes minél hamarabb megvenni a repülőjegyeket. Cserej Judit információi.
3: A pünkösdi hosszú hétvége után kedden is nagy volt a nyüzsgés a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, de a legmelegebb hónapokban ennél is nagyobb lesz a tömeg, jelentős forgalom növekedésre számítanak nyáron. A közel-keleti válság és a kerozin hiány komoly kihívások elé állítja a légitársaságokat. Világszerte egyre több járatot törölnek, egy amerikai fapados társaság pedig már csődöt is jelentett. Budapestet azonban egyelőre nem érinti a kerozin hiány. A MOL megerősítette, a hazai repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan. Azt írták, a vállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat.
4: A kerozin árak emelkedése, amire számítani lehet.
3: A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet a kerozin hiány. Bakó Balázs szóvivő minden utazót arra biztatott, hogy minél hamarabb foglalja le repülőútját.
4: A hazai utazási irodák által szervezett ilyen tengerparti charterjáratos üdüléseknél, akik időben foglaltak, tehát akár már az előfoglalási időszakban, ott nagyon sok iroda árgaranciát hirdetett, tehát ott nem is várható áremelkedés, illetve akik most foglalnak utazási csomagot, tehát legalább két komponensű csomagot, mondjuk egy charteres üdülésnél, amikor a repülő benne van és benne van a szállás, ez már egy két komponensű csomag, ott a vonatkozó jogszabályok értelmében maximum 8%-os áremelkedése megengedett.
3: A nyaralók mintegy 70%-a online intézi a foglalásait, ennek azonban számos buktatója lehet. Emeli ki a GVH. Horváth Bálint azt mondta, kiemelt cél, hogy kiszűrjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat.
5: Mindig érdemes összehasonlítani az egyes ajánlatokat, megnézni azt, hogy az adott szolgáltatást, az adott szállást helyett hol tudjuk a legkedvezőbb áron megvásárolni. A másik az, hogy nagyon fontos megvizsgálni az adott szolgáltatásnak a különböző paramétereit, hogy pontosan mit tartalmaz az adott csomag, milyen feltételei vannak a fizetésnek, milyen feltételei vannak a lemondásnak adott esetben.
3: A szakember azt mondta, ha betartjuk a legfontosabb gyakorlati tanácsokat, akkor megóvhatjuk magunkat a különböző kockázatoktól, és bízhatunk abban, hogy az igényeinkhez és a pénztárcánkhoz mérten a legkedvezőbb ajánlatot kapunk.
7: Vásárlói bejelentések alapján és próbavásárlásokkal ellenőrzi a légitársaságokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szervezet sajtófőnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, tavaly több mint 300 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz, elsősorban járatkéséssel, járattörléssel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatban. Eitmann Norbert hozzátette, a hatóság segítségével csaknem 15,5 millió forint kártalanításhoz jutottak az utasok. A mostani vizsgálat célja, hogy feltárják az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, hangsúlyozta a sajtófőnök.
8: Ha bármilyen problémánk felmerül a légitársasággal, mert például nem nyújtottak nekünk segítséget, nem megfelelően tájékoztattak, hogy a késés miatt a kártalanításhoz nem jutottunk hozzá, akkor mindenekelőtt írásban kell bejelentést tennünk a légitársasághoz, és ha elutasítanak, ebben az esetben fordulhatunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a békeltető testülethez, mely természetesen hatáskörükön belül eljárnak és segítenek az utasoknak. Mind a három órát meghaladó késés esetén, mind járattörés esetén meghatározott összegű kártalanítási összeg jár. Ez az Európai Uniós rendeletnek alapján távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró összeg utasonként.
7: A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, a számviteli beszámolót május 31-ig kell beküldeni, amit az érintettek az Igazságügyi Minisztérium honlapján tehetnek meg elektronikusan. Linzmeier Szilvia hangsúlyozta, a másik fontos határidő június 1-e. A cégeknek eddig kell benyújtaniuk a társasági vagy a kisvállalati adóbevallást. Hozzátette, azoknak, akik korábban elmulasztották a határidőt, a NAV már kiküldte az emlékeztető levelet.
24: Azért fontos megtartani a határidőt, mert súlyos következményei lehetnek a késedelemnek. Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, az akár 200.000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV a mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást és nyújtsa be a beszámolóját. Aki ezt a határidőt is elkési, az viszont azzal számolhat, hogy a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallásnál és a kivánál ott is van figyelemfelhívás, tehát a NAV azért nem szankcionál rögtön, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
25: Időjárás jelentés.
7: Holnap délutánig marad a napos száraz idő, nagyon magas lesz az UV-sugárzás. Majd délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12 és 19, napközben 29 és 34 fok közötti hőmérséklet várható. Budapesten 21 órakor 27 fokot mértek, a légnyomás 1022 hektopaszkál, gyengén süllyed. Ez volt a késő esti krónika, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
9: Műsorajánlat.
10: Délelőtt.
11: Akár több mint 250 magyar településre szállíthatta kőzúzalékot az elmúlt 10 évben, a közelmúltban azbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott 4 osztrák bányából.
12: Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
11: Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az azbesztet az építőiparban. Milyen egészségügyi kockázatai vannak ennek a káros anyagnak, és hogy lehet mentesíteni az érintett útszakaszokat? Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Ezekkel a kérdésekkel is várom Önöket.
10: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Nagyok.
13: Talán övé az egyik legizgalmasabb repertoár az országban, ugyanis csodálatosan énekel barokk, klasszicista és belcanto szerepeket is, de igazi nagy sztár a kortárs operák tolmácsolásában lett. Nem csak azt tudja, hogy hogyan kell szépen énekelni, de azt is, hogy hogyan kell jól. És ezt tanítja is a Zeneakadémián. Vendégem Melát Andrea, Liszt Ferenc és Bartók Pásztori és Artisius előadó művészeti díjjal kitüntetett érdemes művész, operaénekes. Várj Önöket a beszélgetőtárs, Farkas Adrián.
10: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor szerdán este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
25: Ez a Sportvilág.
26: Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a következő felkészülési mérkőzésekre. Lettország elleni vereséggel zárta a svájci jégkorong elit világbajnokságot a magyar férfi válogatott. Sikerrel vették az első kört Marozsán Fábiánék a Roland Garroson. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
25: Sportvilág.
26: Schön Szabolcs nélkül ma megkezdte a közös munkát a Finnország és Kazasztán elleni felkészülési mérkőzésekre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot, ahol az első edzés előtt Tóth Balázs, az angol másodosztályban szereplő Blackburn kapusa válaszolt az újságírók kérdéseire.
27: Azért nekem volt egy kis szünetem, igazából 2 hét szünetet kaptam, május 2-án befejeztük a bajnokságot, úgyhogy volt benne egy pici nyaralás, de így a nyaralás felénél így elkezdtem érezni, hogy azért hiányzik megint a foci, úgyhogy úgy jöttem a válogatottba, mint mindig, csak egy kicsit még éhesebben, hiszen hiányzott a foci nagyon. Viszonylag, hogyha az összképet nézem, akkor egy jó szezon tudhatok magam mögött, de tudok ettől jobbat is, úgyhogy nem vagyok feltétlenül elégedett a saját teljesítményemmel, főleg amit a Blackburnben nyújtottam, de bízok benne, hogy ezen tudok majd javítani a jövőben. Nyilván az előző két mérkőzés tapogatózó volt, az előző két barátságos mérkőzés, úgyhogy biztos szeretnénk majd egy élvezhető futballt bemutatni a következő két mérkőzésen, nyilván mind a kettőt megnyerni. Nyilván amikor a mester lenyilatkozta, hogy egyértelmű, hogy én vagyok az első számú, azért ez nagyon megtiszteltető, de hogy ezt a múltban is nyilatkoztam már a sajtó felé, hogy én sose fogok úgy tekinteni a pozíciómra, hogy biztos pozíció, akkor kapom meg, amikor megérdemlem, és hogyha teszek érte, úgyhogy ez lesz bennem mindig, hogy azért meg kell dolgozok, hogy első számú legyek, és hogyha magamnak azt mondom, hogy most megérdemlem, akkor tartom magam első számúnak. És hát igen, két óriási tehetség van most a keretben még. Árminnal dolgoztam együtt a Puskás Akadémiában is, úgyhogy őt ismerem. Hát részükről elvárásom igazából egyáltalán nincs, hogy segítsenek engem, igazából az én dolgom lesz feléjük, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni a csapatba, és hogy én segítsem őket, hogy minél hamarabb úgy illeszkedjenek be, hogy akár majd lehetőséget is kaphassanak a jövőben, hiszen övéké a jövő. Igazából sose tekintettem kollégával kapcsolatban így rivalizálásra, én mindig csak a saját dolgomat tettem. Dolgoztam kőkeményen, bíztam saját magamba, illetve abba a munkába, amit elvégeztem. Ez a jövőben is így lesz, és tényleg a fiatalokat pedig bármibe fogom támogatni, amiben csak szükségük van rám.
26: Következzen az egyik újonc, Szendrei Norbert, az Zalaegerszeg középpályása is nyilatkozott.
9: Nagyon örülök, hogy itt lehetek, szóval ez egy kellemes dolog, hogy így a szünetből ugye be kellett jönni. Igazából nagyon pozitívak a várakozásaim, tudom, hogy egy jó közegbe csöppennek bele, ismerem a játékosok nagy részét, szóval igazából csak a pozitívan tekintek előre. Arról még nem beszéltem, úgymond a szövetségi kapitánya, hogy mit várnak tőlem, erre ilyen konkrét választ nem tudok adni. Hogy én mit várok magamtól, igazából az, hogy felszabadultan tudjak itt teljesíteni az edzéseken, megpróbálom a legjobb tudásom szerint megoldani a dolgot, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Hát igazából volt a szezon után bennem egy kis negatív érzés, nyilván az elvesztett kupa döntő után is, meg hogy nem sikerült negyedik helyet mondjuk elérni. De a szezon előtt meg ha ezt mondták volna nekünk, hogy mondjuk nem tudom, az első hatba fogunk végezni, és kupa döntőt játszhatunk, akkor biztos, hogy aláírtam volna, szóval mire ide érkeztem, már nem volt bennem semmilyen tüske. Hát most a saját szempontomból olyan messze menő következtetéseket nem szeretnék mondani. Mondom, először ezzel az első héttel foglalkozok, azzal szeretném megalapozni azt, hogy talán akkor a jövőben is számít rám a szövetségi kapitány. Ezért így a csapatba se nagyon szeretnék így belemenni, hogy igazából mit várok magunktól, amit a Balázs itt mondott. Nyilván ugye két győzelmet szeretnénk, de ennél többet én nem szeretnék mondani, mert nem voltam itt előtte, nem tudom, hogy mik történtek a múltban. Szóval igazából ennyi az én részemről.
26: A következő idényben már nem Fizliga lesz az NB1 neve, azt követően, hogy megszűnik a fiz.hu. Hivatalos honlapján közölte az NB1-es bajnokságot megnyerő Győri Eto FC, hogy érvényesítette a csapatnál tavaly szeptember óta kölcsönben futballozó Schön Szabolcs szerződésében foglalt opciós vásárlási jogát, és végleg megszerezte az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wanderers-től a 25 éves játékost. Borbély Balázsról és a következő idén keretéről is beszélt a labdarúgó NBA-ben szereplő Eto FC operatív igazgatója a Nemzeti Sportrádióban. Havas Mátét, Cseszregi Balázst kérdezte.
14: Keresélye már az Eto Borbély Balázs utódját, hiszen azt hallottuk, leolvastuk, hogy akár a mai napon is bejelentheti, és ma kedden beszélgetünk a Ferencváros Borbély Balázs érkezését.
15: Hát szerintem klasszikus köcsök szó szerint 2027-ig szerződése van, úgyhogy...
14: Pont?
15: Igen.
14: Nyilván az ő sorsa egyfajta biztosíték is lehet a klubnak, hiszen gondolom ő az, aki meghatározta azt, hogy hogyan épüljön fel a jövő évi keret.
15: Nyugalom van a klubnál, most az első csapat és a stáb és a körülöttük lévő emberek a megérdemelt pihenésüket töltik, mert nagyon korán kezdenek, tehát június elején már munkába állnak. A keret meghatározása az mindig is egy csapatmunka, úgy, hogy a pályán is. Megvan a sportfejlesztésért felelős szakember, megvan a sportigazgató, megvan a stáb, megvan egy scouting, tehát ez egy folyamat része, úgyhogy mindenki kiveszi belőle a részét, és ennek hatására volt kialakítva eddig is a keret, meg ezután is így lesz.
14: Tavaly, amikor beszélgettünk, akkor tulajdonképpen bőven, majdnem azt mondanám, hogy bőven volt ideje az Etónak kialakítani a keretét, hát most azért ez nem egészen így néz ki, hiszen a BL selejtező az már július 7-én, 8-án kezdődik.
15: Igen, június elején sorsolás. Ugye beosztanak, hogy első, második kör, de nyilván valószínűleg első kör, és akkor július 7-e körül elkezdjük ezt a folyamatot. Nyilván nincs sok idő, tavaly sem volt sokkal több, nyilván ott 14 nappal több idő volt, mert a második körbe mentünk be ebbe a történetbe. Ugyanakkor azt nagy kulisszatitkot nem árulok el, ahogy általában az eddig, hogyha bármilyen olyan történet adódott feltételekbe, ki versenykírásba változott, mi általában föl voltunk rá készülve, illetve bármi olyan dolog történik, mi az előnyöket próbáljuk benne meghatározni, illetve azokra fókuszálunk, nem pedig, hogy milyen hátrányok lehetnek. Szerintem a keret rendben lesz.
14: Lehet-e nagy felfordulás ebben a keretben, hiszen akár a légiósokra, gondolok itt elsősorban Bembolyra, Nyilván Stefújra, akár a saját nevelési játékosokra, Vitálisra, Tóth Rajmundra már lehet hallani, hogy érkeznek ajánlatok.
15: Igen, a mai világban a pletykák azok elég gyorsan terjednek. Én azt gondolom, hogy ha a keretértéket nézzük a bajnokság elejéhez képest, akkor a 10-11 millió euróról most 14-15 milliós eurós a keretünk a Transfermarkt szerint. Szubjektíven szerintem többet ér a keret. Ettől függetlenül természetesen van, akinek van szerződése, azt is látjuk, hogy van érdeklődés is, de én úgy gondolom, hogy szokták volt mondani, akkor kell átmenni ide, hogyha odaértünk. Egyelőre én azt gondolom, hogy készülünk rá, illetve azokat, akik az elején említettem, szakembergárda, az pontosan tudja azt, hogy ki az, aki esetleg potenciálisan távozhat, és abban 100%-ig biztos vagyok, sőt, kifejezetten azt is tudom, hogy minden pótlási tervvel rendelkeznek, mert még egyszer mondom, nem tegnap kezdtek el ezzel foglalkozni.
16: Ráadásul ugye, amikor egy évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor jött be nagyjából, akkor még az MLS fiatal szabályáról tudtunk beszélgetni, aztán nem sokkal, hát majdnem egy hónappal később, de érkezett az NSMB-nek a fiatal szabálya, és úgy tűnik, és akkor is azt mondtad, hogy ebből az Eto'o jól jöhet ki, és nagyon úgy tűnik, hogy ebből az Eto'o jól jött ki.
15: Így is álltunk hozzá, tehát nem mondom, hogy abban a pillanatban, amikor kimondták a számot, nem mondtuk azt, hogy hú, egy kicsit ez egy magas szám, de ez a 7000 perc, ugyanakkor átgondolva hittük, és tudtuk azt, hogy vannak olyan fiatalok, akik ezeket a percek, ezt a percet tudjuk teljesíteni úgy, hogy a csapat eredményességét döntően nem fogja befolyásolni, és alapból is én azt gondolom, hogy az Eto'o filozófiája egyértelmű, tehát egy fiatalabb játékos átlag életkorra rendelkező keretünk van, konkrétan a második legfiatal volt a bajnokságban, ezzel a klubnak is van célja, a játékosoknak is van célja, és ezáltal tud teljesülni az, hogy tudjuk ezeket a perceket, tudtuk ezeket a perceket is biztosítani, és nem mehetünk el szó nélkül, hogy nyilván van egy akadémia, és ha van egy akadémiája egy csapatnak, akkor nyilván butaság nem arra építeni, és nem azokra a játékosokra építeni, és azt gondolom, hogy ez az év is bebizonyította azt, hogy a Fehér Miklós labdarúgó akadémiába komoly értékteremtés folyik, mert azért nem menjünk el szó nélkül, hogy a Vitális Milán 10 éves kora óta játékosunk, a Tóth Rajmiék 11-12 éves, jöttek be Újfalú Wingler Laciék is, Huszár Marciék is, Bánáti Kevinék, Bíró Barniék. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a játékosok nem egy vagy két éve kerültek a klubhoz, hanem egy folyamat részeként jöttek ki, és azt hiszem, meg tudom is, hogy ez bizonyítja legjobban az, hogy ez az akadémiára ilyen szempontból lehet építeni.
16: Hát lehet azt mondani nyugodtan, hogy a idei fiatal szabályosok, plusz Tóth Rajmi, aki mondjuk fél fiatal szabályos volt, nem azért játszott, mert fiatal szabályos volt.
15: Nem, a Tóth Rajmi esete szerintem a legjobb példa arra, ugye itt a két szabályzónál mindig volt egy vita, és ugye az NSMI úgymond 2004-es játékpercet még engedett limitáltan, az MLS egyértelműen a 2005-ösök mellé tette le a voksát, én még mindig abban hiszek, hogy egy korosztálynak két évet kell adni. Az 66 bajnoki mérkőzést jelent, aki 66 bajnoki mérkőzés alatt nem tudja a helyét stabilizálni, annak Isten igazából szerintem nincs is meg az a potenciál benne, vagy az a teljesítmény, hogy bent tudjon ragadni. Viszont 33 meg nagyon kevés. A Rajmi nem azért játszott, mert 2004-es volt, és kellett a 2004-es perc az NSMB-be, úgy nyilván ő a teljesítménye miatt játszott, ugyanakkor ha belegondolunk, ha csak MLS szabály van, akkor ő már úgymond nem fiatal szabályos, vagy nem támogatott szabály, bárhogy nevezzük, nem szeretem ezeket a szavakat, viszont a nap végén meg egy felnőtt válogatott meghívót kapott. Akkor fölteszem a kérdést, hogy nem lehetne mindenhol ezt a két évet, úgymond ezt az két átmeneti évet megengedni, és valamilyen úton, módon ezt dotálni, ezt a két dolgot. Ha lehetne, nyilván szerintem még inkább meg tudják stabilizálni, tudják a helyüket ezek a játékosok, és hogyha életkort veszük alapul, akkor ennek a második év végére érhetnek oda, hogy akár ha kinövik a magyar bajnokságot, akkor nemzetközi téren értékesíthetőek lesznek, de még nem csúsznak ki abból a korból, hogy akár több lépcsőfokkal eljussanak akár a top 8, top 5-ös bajnokságig.
26: Az Eto'o FC Győr operatív igazgatóját, Havas Mátét, Cseszregi Balázs kérdezte. Megfelelő erősítésekkel a 6-tól 10. hely reális lehet a labdarúgó NB1 következő idényében, nyilatkozta Erős Gábor, az élvonalba feljutott Vasas vezetőedzője az M4 Sportnak. Ebből az interjúból hallhatnak egy rövid részletet.
17: Arról van egyébként már elképzelés, hogy mely részeit kell, mert említette, hogy nem a teljes csapatot kell kicserélni természetesen, már csak azért sem, mert ezek a játékosok harcolták ki az NB1-es feljutást, megérdemlik a szereplést, hogy játékpercekhez jussanak. Arról van-e már elképzelés, hogy a csapat mely részeit kéne, lenne érdemes megerősíteni, és hogy milyen játékosokkal, külföldi igazolások, vagy esetleg Magyarországról érkeznek új játékosok a Vasashoz?
18: Minden csapat részben szeretnénk egy-egy erősítést, de ahogy mondtam, abszolút nem fogunk kapkodni, és nem arra megyünk rá, hogy legyen egy 30-as nagyon bő keretünk, hiszen ebben a szezonban sem ez volt, hanem nagyon-nagyon tudatosan, és hogyha olyan játékost esetleg nem sikerül, akit szeretnénk, akkor amiatt csak, hogy legyünk egyet többen, nem fogunk játékost igazolni. Nagyon tudatos folyamatosan szeretnénk építkezni, és ha van lehetőség, akkor minden csapatrészbe. Egy-egy játékos, de ahogy mondtam, tényleg nagy változás nem várható.
17: Szinte napra pontosan 2 hónap múlva fog indulni az NB1-nek a következő szezonja. Milyen elvárásokkal, milyen célokkal vág neki a Vasas ennek az új idejének? 3 év után ismét az első osztályban ön mit vár el a játékosoktól az új szezonra?
18: Tudatos építkezés, amiben szeretnénk belevágni és belekezdeni, és én abban bízom, hogy természetesen a jobb eredményt érünk el, annak csak örülni fogunk, de én úgy gondolom, hogy az első szezonban az lesz a legfontosabb, hogy a Vasas kivívja azt, hogy az első osztályú tagságát, tehát ne kelljen sem osztályzót játszani, sem ugye kiesni az első osztályból, tehát szeretnénk megragadni, és én azt mondom, hogy ami teljesen egy reális cél lehet, megfelelő erősítésekkel, az a 6.-10. hely, de mint mondtam, hogy ennél jobbat sikerülne elérni, akkor szerintem mindenki nagyon boldog lenne, mi is, és a szurkolóink is.
26: Girmót, Monor és Nagykanizsa cigánt párharcokat rendeznek a labdarúgó NB2 bejutásért, derült ki a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján megjelent közleményből. Az első mérkőzéseket vasárnap 17:30-től, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik majd. 12 légióst hívott be a júniusi világbajnoki selejtezőkre készülő magyar női labdarúgó válogatott keretébe Szarvas Alexandra szövetségi kapitány. A magyarok 4 mérkőzést követően 3 győzelemmel és 1 döntetlennel csoportjuk első helyén állnak. A folytatásban jövő pénteken a csoport második Azerbajdzsán vendégeként lép pályára a nemzeti csapat, 4 nappal később pedig Andorrát fogadja az Ilovszki Rudolf stadionban.
25: Sportvilág minden nap 22:30-től.
26: 8-1-re kikapott Lettország.

0: egy mérkőzést egy ilyen ellenfél ellen. Amíg volt energia, addig jól nézett ki az eleje, aztán ahogy elkezdett elmenni az erő, úgy lemaradtunk egy-egy ütemmel, és azután általában vagy gólhelyzetekben, vagy kiállításokban végződött, és egyik sem egy jó irány nekünk nyilván.
1: Ugye 21 harmadot játszott le ezen a világbajnokságon a csapat. A 21 harmadból mennyivel vagy elégedett, és ez a szám, ez megfelelő-e?
0: Hát én azt hiszem, hogy egy 15-16-tal elégedettek lehetünk. Az erőfeszítéssel ma is, tehát én nem azt bírálom ma, hanem egyszerűen azzal, hogy mi tegnap 4-kor az Egyesült Államokkal összecsaptunk, és ott tényleg ott is mindent adtunk, nem nagyon taktikáztunk azon, hogy majd mi lesz másnap. Ők pihenőből jöttek, így egész más volt a két csapat energiaszintje. Nyilván a képessége meg természetesen más, tehát ezt pontosan tudjuk. De mi általában az extrém odaadásunkkal, a kiváló munkamorálunkkal valamit ellensúlyozni tudunk abból a technikai fölényből, ami ezen a szinten az ellenfelénknél van. Ma nem volt elég erő ahhoz, hogy ezt megtegyük.
1: Közelebb kerültünk tavalyhoz képest az A csoport közepéhez, vagy inkább A csoportos már ez a válogatott, mint mondjuk egy évvel ezelőtt?
0: Én azt gondolom, és minden szám is azt mutatta, ha igazán mélyre nézünk, hogy közelebb kerültünk valamivel ehhez a szinthez. Azt gondolom, hogy a finn meccs az jobb volt, mint tavaly bármelyik top csapat elleni mérkőzés. A svájci is jobb volt, csak volt egy harmad, ahol nagyon rosszul néztünk ki, és ott az eredmény elment, tehát ott az eredményjelzőnek ugyanán rosszul néz ki, mint a tavalyi, de azt gondolom, hogy összességében azért jobb volt. Olyan meccsünk, mint az Egyesült Államok elleni nem nagyon volt a tavalyi VB-n top csapat ellen. A bennmaradási rangadó, azt szerintem mindkét évben meggyőző teljesítmény nyújtottunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen haladunk előre. Ma ez a realitás, ahol tartunk. Akkor, ha mindent kiteszünk a jégre, ha nem, akkor nekünk itt nagyon csúnya dolgok történnének, de arra büszke lehet minden játékos, hogy én azt gondolom, hogy mindenki mindent megtett az összes mérkőzésen. Így leginkább, ami történt, az mind vagy nagyon jó, de minimum vállalható.
1: És mi a legfontosabb, amit magaddal viszel erről a VB-ről, vagy amit ez a válogatott magával visz erről a VB-ről?
0: Hát vannak taktikai apróságok, amin érdemes elgondolkodni, hogy hogyan javítsuk, hogyan csináljuk másképp. Általában nekünk két dologra kell gondolni. Az egyik az, hogy hogyan tudunk hatékonyak maradni ezen a szinten, a másik pedig az, hogy hogyan tudunk valamennyi energiát spórolni, hogyan tudjuk úgy állítani a játékunkat, hogy egy picivel több energiánk maradjon, tehát ugyanazt elérjük kevesebb befektetéssel annak érdekében, hogy más területre több maradjon. Ezen dolgozni fogunk a nyár folyamán mindenképpen, de mondom, alapvetően azt gondolom, hogy sokkal előrébb járunk, mint tavaly ilyenkor.
1: És magadban hova teszed ezt a VB szereplést?
0: Én nem nagyon szeretek így nagyon elkalandozni abból, ami a realitás. Azt hiszem, hogy a brit meccs az mindenkinek óriási élmény volt. Valamelyest az Egyesült Államok elleni mérkőzés is, úgyhogy ezek kapcsán ez a világbajnokság is természetesen a szívünkben marad, mert elértük azt a célt, ami a magyar jégkorong sport szempontjából szerintem kulcsfontosságú. Bennmaradtunk, újra készülhetünk egy átcsoportos VB-re, ami mindenkinek óriási kihívás, szakmai stábnak, nekünk mint szervezet, és természetesen minden játékosnak.
2: A finn élvonalban légióskodó 17 éves magyar válogatott jégkorongozó Szongott Domán is adott interjút az NSO TV-nek.
1: Bőven kevesebb, mint egy napotok volt a kőkemény amerikaiak elleni meccshez képest. Ennek volt köszönhető talán a vártnál nagyobb arányú vereség, vagy hogy láttad?
3: Nem, szerintem ezt meg kell oldanunk, profi játékosok vagyunk. Van ilyen, hogy nem telik el teljes 24 óra másik bedobásig. Azt gondolom, hogy szerintem a kiállítások miatt volt ez ekkora. 5-5-ben maradtuk volna, szerintem egy jó meccset tudtuk volna játszani.
1: És milyen volt neked ez a VB? Ugye még csak most leszel 18, megvan az első alcsoportos gólod, másodszor maradtál benne az alcsoportban, milyen élményekkel mész haza?
3: Nyilván jó, legfőbb élmény vagy tapasztalat szerintem az, hogy hova kell fejlődni még, és mennyit, szerintem ez a legfontosabb nekem, hogy felmérni, de azt gondolom, hogy igen, jó volt, hogy tudtam lőni egy gólt, nagyon fontos meccsen, igazából az volt a legfontosabb nekünk, de nyilván van még hova, és nem vagyok teljes mértékben elégedett.
1: Azért 16-17 éves lejátszani egy év alatt 14 ilyen mérkőzést, ebből lehet fejlődni, nem?
3: Igen, tényleg, és nem is csak az, hogy jégen, hanem látom szárazon is milyen profik egy kondiba, akár a NHL sztárok, szóval szerintem ez a lényeg.
2: A magyar érdekeltségű Zürichi 8-asban az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte Ausztriát, így a címvédő is ott van a legjobb 8 között. A mai játéknapon a másik

0: Csoportban a svédek jutottak negyeddöntőbe, miután 4-2-re legyőzték Szlovákiát. Egy év után visszajutott az Eger a férfi kézilabda NB1-be. A hevesi klub közösségi oldala szerint a feljutás azok után vált biztosra, hogy a rivális Vecsést a Magyar Szövetség versenybizottsága pontlevonással sújtotta. A tabella második helyén álló Eger előnye ennek köszönhetően 3 pontra nőtt a Vecséssel szemben, egy fordulóval az NB1 bezárása előtt. Továbbra is Kárpáti Krisztián marad a PIK kézilabda akadémia szakmai igazgatója. A 42 éves szakember a következő idénytől a Győr vezetőedzője lett volna, de egészségügyi okokra hivatkozva a szerződést felbontották a felek áprilisban. Ma a Szegedi Klub bejelentette, hogy Kárpáti marad, és az akadémia irányítása mellett az U20-as csapat vezetőedzői tisztségét is betölti.
1: Sportvilág.
0: Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Maruzsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Maruzsán Fábián a hazai szövetség kommunikációs vezetőjének, Siklós Eriknek nyilatkozott.
2: Mindenkinek fontos, főleg, hogy Grand Slamen tud mérkőzést nyerni, legyen ez egyéni vagy páros. Ezt mindig is mondtam, hogy az egyéni a prioritás értelemszerűen, de hogyha párosban tudok nyerni, annak is nagyon örülök, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív.
3: Ez azt is jelenti, hogy kicsit jobban vagy egészségileg, mert tudom, hogy küzdöttél itt az elmúlt napokban azért ezzel azzal.
2: Ezt nem feltétlenül jelenteném ki. Ahogy telnek a napok, azért bízom benne, hogy egyre jobb állapotban érzésekkel leszek, mind a pályán kívül. Csinálom a dolgomat, valószínűleg egy picit kevesebb edzés fogok végezni, jobban tudjak pihenni, vagy regenerálódni, és készülni majd a következő hetekre. És meglátjuk, hogy páros közben ez mennyire fog visszahúzni, vagy mennyire lesz nehezebb. Azért itt is éreztem azt, hogy egy idő után azért nehezebb volt a játék, meg a koncentráció, de egy betegség után ez teljesen normális.
3: Aludtál már 2 a vasárnapi mérkőzésre, és gondolom, hogy beszélgetetek Romival is róla, meg az egész csapattal. Elintéztétek azzal, hogy hát volt ez a hátráltató körülmény, vagy voltak egyéb tanulságok?
2: Beszéltünk a mérkőzésről, belementünk valamilyen szinten a részletekbe, viszont ezeket nem feltétlenül akarnám részletezni abból a szempontból, hogy azért elég nagy százalékot tennék arra, hogy ugye főként azért játszottam elég rosszul, mert volt ez a betegség az előző héten, és kevesebb edzés volt bennem. Nem mindig csak emögé akarnék bújni, tehát nem akarom, hogy ez így tűnjön az embereknek, de azt gondolom, hogy ez most eléggé közre játszott ebben a mérkőzésben, meg a vereségben. Levontuk azokat a dolgokat, amiket le kell vonni egy mérkőzés után. Próbálunk majd rajta változtatni, azért ezt nem mostantól kezdjük el, hanem már elkezdtük. Igen, tudjuk, hogy sok ki nem kényszerített hibán volt, nem volt jó szerva százalék, stb. De ettől függetlenül nem mondhatom azt, hogy csak azért buktam el a mérkőzést, mert beteg lettem volna, hanem azért ezek a dolgok, amiket például felsoroltam, ezek bőven ott vannak és látszódnak a statisztikában. Szerintem ez nagyon egyéni dolog. Valakinek ilyen a szervezete, olyan az állóképessége, az immunrendszere teljesen más. Rengeteget utazunk, nagy terhelésnek vagyunk kitéve, sok az időjárás változás, időeltolódások vannak, más klíma, más emberek, más kultúra. Valaki szerintem sokkal jobban alkalmazkodik ezekhez a dolgokhoz, valaki kicsit kevésbé. Nálam is ez változó, vannak jobb időszakok, amikor mindenen átmegyek, és semmilyen problémám nincs. Voltak időszakok, amikor szinte minden hónapban volt egy vagy két betegségem. Most szerintem az elmúlt 2 évben azért az jóval kevesebb szerencsére. Most viszont ebben az évben megfigyelhető, hogy igen, februárban, amikor Dohában voltam, akkor volt egy betegségem, meg most itt Roland Garros előtt is volt egy, amit még valamilyen szinten húzok magammal. Remélem, hogy ezt minden hamarabb le tudom küzdeni. De igen, ahogy te is mondtad, nagyon sok vitamint, táplálékkiegészítőt szedünk, a nagy terhelés is rájátszik arra, hogy picit gyengébbek vagyunk, úgyhogy szerintem ez teljesen egyéni dolog, hogy kinek mikor jönnek ki betegségek, de mindenkinek vannak problémái, akár fizikális, akár egészségügyi. Hát én eléggé közepesre tenném ezt a salakszezont abból a szempontból, hogy azért voltak jó sikerek, voltak fájó vereségek, játszottam ugye a legelső salakos versenyen egy elődöntőt, szerintem ez pozitív, nem feltétlenül sikerült mindenhol megvédenem a pontjaimat, és nem feltétlenül előrefelé mentem a világranglistán, hanem egy picit hátrafelé, ez nem annyira jó dolog, de próbálom ezt a nagy egészet nézni, és az a fontos, hogy év végén legyek abban a pozícióban, ahol szeretnék, vagy ahhoz inkább közelebb, mint távolabb, úgyhogy meglátjuk, hosszú még viszonylag az év, jön most egy olyan időszak, ugye a fű, ami nem feltétlenül a kedvencem, és hát soha nem lehet tudni, hogy ez mit tartogat. Remélem, hogy egy pár győzelmet azért valahogy össze tudok szedni, és ez nagyon pozitív lenne, és jól is esne a lelkemnek. Főleg így, hogy az elmúlt pár hétben azért nem sikerült annyira sok mérkőzést játszanom sem, meg nyernem sem. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebben a következő egy-másfél hónapban itt a Fülön. Fülön bármi lehet, az biztos. Nem tudom, hogy kell-e bármit mondanom erre a Fűre. Bízom benne, hogy ahogy idősödök, egy picit rutinosabb leszek, és valahogy megtanulom majd használni a játékomat, de egyelőre nem annyira látom még magam abban a szempontból, hogy nagyon sikeres füves szezon tudnék produkálni, de hogyha van egy kicsi szerencsém, és egy jó sorsolás, és jó napokat fogok ki, akkor benne van az, hogy bőven tudok mérkőzéseket nyerni, de ezt meglátjuk majd, amikor a Wimbledon után beszélgetünk remélhetőleg.
0: Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin dúó ellen. Női egyesben Gálfi Dalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, és nem jutott 64 közé. A kajakos Balogh Gergely és a kenus Hodován Dávid is indulhat a portugáliai Európa-bajnokságon. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint férfi kajak egyes 200 méteren szétlövést, kenu egyes 200 méteren pedig pótválogatót rendeztek a holttiszán. Előbbi számban Balogh, utóbbiban pedig Hodován örülhetett. Így őket jelölik a szövetségi kapitányok a kontinens viadalra utazó csapatba. Czislavics Dávid válogatott röplabdázó távozott a Kazincbarcikától és a cseh élvonalba igazolt. A magyar női röplabda válogatott Ciprus, Luxemburg és Ausztria után Horvátországot is legyőzte a ranglista pontszerző Maribori Mevza tornán. Torna győzelmével női válogatottunk fontos lépést tett a nyár egyik legfontosabb célkitűzése, a 2027-es világbajnoki kvalifikáció felé. A tornát követően a Lengyelországban légióskodó Bozóki Szedmák Réka Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
1: Németh Anett, aki azért húzónév szintén melletted a válogatottban, most még kisebb sérülés miatt nincs, de hát 6 újonc is bemutatkozott. Ezt miként fogadta a szövetségi kapitány, a csapat, ti, mert azért ez elég nagy létszám a 6 fős újonc brigád.
4: Így van, nagyon örültünk a lányoknak, mert új szint és új energiákat hoztak a csapatba. Ugye ez a fiatal vér, ez mindig jó. Nagyon lelkesek, szeretnének ők is minél előbb beilleszkedni, mind a csapat életében, mind a pályán kívül, úgyhogy ők is ezen vannak, és így nagy öröm volt számunkra, hogy itt lehettek velünk ezen a tornán, és szerintem nekik is egy hatalmas élmény volt, hogy egyből egy aranyéremmel tudtak bemutatkozni a nemzetközi felnőtt porondon.
1: Egyértelműen gondolom a horvátok elleni utolsó meccs volt ott Mariborban a legemlékezetesebb, 32-30-ra megnyert negyedik játszma, de azt nem is ti nyertétek meg, hanem az ellenfél, egész pontosan a horvát válogatott, de aztán az ötödik játszmában sikerült feltenni az íre a pontot. Mitől volt a vége egy kicsit nehezebb? Azért tegyük hozzá, hogy ez nem egy papírforma győzelem, ez mindenképpen egy kiki meccs volt.
4: Igen, a horvátokkal nagyon hasonló erőviszonyt képviselünk szerintem már évek óta, és ezért is így készültünk, hogy a tornán talán ez lesz a legnehezebb mérkőzés, ami végül is így is lett. Kicsit lassabban kezdtünk, az első szedben nem voltunk olyan élesek, de szerencsére meg tudtunk újulni. Itt pont kiemelném a fiatalokat is, akik nagyon jól szálltak be a mérkőzésbe, amikor kellett. És igazából, ahogy mondod, a 32-30-as játszmát ugyan sajnos elvesztettük, de ott is több mérkőzés labdánk volt, és bennem egy pillanatig nem volt kérdés, hogy ugyanaz a szett nem lett meg, de bíztam a csapatban is, és teljes mértékben olyan szellemiséggel álltunk fel az ötödik játszmára, hogy itt ma nem lehet más győztes, csak mi.
1: Mi döntött? Azt mondtad, hogy nem is merült fel benned, hogy ha el is vesztettétek ugye ott 32-30-ra a negyedik játszmát mérkőzés labdákról is, hogy nem lehet gond az ötödik játszma megnyerés, aztán 14-10-en egy kicsit, hogy is mondjam, csak ott megremegtünk, mert 14-12-re feljöttek még a horvátok.
4: Igazából, ahogy körbenéztem a csapaton, én láttam azt az erőt a szemekben, hogy itt még van bennünk annyi, hogy ezt a szettet be tudjuk húzni, és szerencsére jól is kezdtünk, a fordulásnál ugye mi vezettünk, utána pedig igen, 14-10-nél még engedélyeztünk az ellenfélnek 2 pontot, de ettől függetlenül ott is tényleg az volt az érzésem, hogy Bárki kapja a labdát, meg fogja oldani.
1: Luxemburg, Ciprus, Ausztria, talán ezekre az ellenfelekre mondhatom, hogy kötelező győzelem, de mit érhet ez a mostani 4 siker a MEBZA ligában, azon túl, hogy nagyon fontos világranglista pontokat. És ezek majd ugye a jövő évi világbajnoki részvételben, ami egy óriási álom, ha összejönne, szóval ott majd nagyon jól jöhet, mert onnan juthatunk ki a VB-re.
4: Igen, teljesen ebben a szellemiségben utaztunk erre a MEBZA tornára, hogy nekünk az elsőleges szempont a játékpercek és a tapasztalat mellett az a világranglista pont szerzés volt, és nagyon örülök, hogy ezt a tornát így sikerült zárnunk, hiszen nem akarok hazudni, de talán plusz 10 pontot sikerült így az 5 nap alatt szereznünk a világranglistán, ami azért egy nagy szó, tekintve, hogy ahogy említetted, jövő nyáron világbajnokságot rendeznek, és nagyon nagy vágyunk, hogy ott legyünk.
0: A Sportvilág végén a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
5: Ez volt a Sportvilág. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
6: 23 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Vizsgáló bizottságok felállítását kezdeményezi a kormány, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több 100 millió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat találtak az elmúlt 2 évből, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó 2 szélesen változott. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg a döntését. Hozzátette, a Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő asbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig korábban lerakták az uzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt tegnap a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A vezérigazgató egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi utastájékoztatási rendszer fejlesztéséről, emellett operatív intézkedéseket is elrendelt. A tegnapi tűzeset miatt 45 vonat kimaradt, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak. A feladatlapok és a javítási értékelési útmutatók elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit a biodóm, benne a városi oázis a budapesti állatkertben. Az egy hektáros egész évben látogatható kert egzotikus növényekkel és különleges állatokkal várja majd a közönséget. A központi csarnokban pedig egy 14,5 méteres vízesési sejet kap. Az új látványosság évente mintegy 100 000 fővel növelheti a vendégek számát. A városi oázist 350 millió forintból hozzák létre, aminek nagy részét az állatkert saját bevételeiből fedezik, 50 millió forintot pedig a főváros biztosít. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében a 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord. Londonban több mint 35 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki. A napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Híreink végén az időjárásról. Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok között alakul. Csütörtökön és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
5: Műsorajánlat. Kalendárium.
7: Stúdió vendégünk Agócs Gergő népzenész, érdemes művész lesz, akivel a hétvégi Torockói Duna napok programsorozatról beszélgetünk. Irodalom éjszakája Debrecenben, a háromnapos programsorozat pénteken kezdődik. Ugyancsak pénteken indul Egerben a Gárdonyi Nyitott Tér Fesztivál. A koronázási palást hatalmas másolata látható a Veszprémi Petőfi Színház előterében, és komoly zenei koncert ajánló a Zeneakadémiáról.
5: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
8: Május 30-án szombaton első alkalommal rendezik meg Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Sporttörténelmi napok következnek, a főváros felkészült a tömegek fogadására, a többi már a csapatoktól függ. Az Arsenal 20 év után szerepel újra a BL döntőjében, a Paris Saint-Germain a sorozat címvédőjeként érkezik Magyarországra.
5: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
9: Nagyok.
10: Talán övé az egyik legizgalmasabb repertoár az országban, ugyanis csodálatosan énekel barokk, klasszicista és belcanto szerepeket is. De igazi nagy sztár a kortárs operák tolmácsolásában lett. Nem csak azt tudja, hogy hogyan kell szépen énekelni, de azt is, hogy hogyan kell jól. És ezt tanítja is a Zeneakadémián. Vendégem Melát Andrea, Liszt Ferenc és Bartók Pásztori és Artisius előadó művészeti díjjal kitüntetett érdemes művész, operaénekes. Várjon őket a beszélgetőtárs, Farkas Adrián.
9: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor szerdán este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
11: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
5: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
12: Kiépítik a védvonal országos hálózatát, ezt Orbán Viktor a Fidesz elnöke jelentette be. Ezzel kapcsolatban Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető helyettese így írt a közösségi médiában. Van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. De egyre többen vagyunk, akik szerint túltolták a féktelen indulatot, különösen a választások óta. Az internet sok pontján már kifejezetten terror van. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdió stúdióban Póca István politikai elemzőt, vele beszéljük át a témát.
13: Jó napot kívánok!
12: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Maga a téma nem más, mint egy nagy ütközőpont. És hogyha visszakanyarodunk a kampányra, mert kénytelenek vagyunk mi is beleragadni egy kicsit ebbe a kampány időszakba vagy üzemmódba, hogyha a rendszerváltás óta vagy rendszerváltozás óta megnézzük a kampányokat, találkoztunk-e ilyennel, mint amit most 2026-ban, sőt, akár 25-ben is, hiszen nagyon-nagyon korán elkezdődött ez a mostani kampány, tapasztaltunk.
13: Ezából a 90-es évektől kezdődően napjainkig arról beszélhetünk, hogy a kampányok egyre sűrűbbek, egyre dinamikusabbak és egyre durvábbak lettek. És sokszor ugye a választási kampányok, azok nem is egy választási időszakra szoktak koncentrálódni. Ja, a politika tudomány ismeri a permanens kampány fogalmát, ez azt jelenti, és ez most már az egy amerikai minta talán, amennyire én tudom, és amennyire az egyetemi tanulmányaim erre emlékeztetnek, hogy nem akkor kell megnyerni egy választást, hanem akkor kell egy választási győzelmet megalapozni. Amikor a választási kampány elkezdődik, ez országonként változó, 30 nap, 40 nap, 50 nappal a választásokat megelőzően, néhány hónappal a választásokat megelőzően, gyakorlatilag folyamatosan a politikusoknak és a pártoknak kampányüzemmódban kell lennie, fontosan kampányüzeneteket kell megfogalmaznia, hogy a választópolgárok, amikor majd jön egy következő választás, akkor emlékezzenek rá, és hogy mondtak olyan dolgokat, amire ők rezonáltak, és ezért ezt ők fontosnak tartják. Na most ezt Magyarországon sikerült annyira meghonosítani, és ez jó vagy rossz, az mindenki döntse el maga, hogy itt tényleg az elmúlt időszak egy permanens kampányról szólt. Az elmúlt tényleg ugye onnantól kezdődően, hogy kirobbant a kegyelmi botrány, onnantól kezdődően is létrehozta Magyar Péter a Tisza pártot, gyakorlatilag folyamatosan egy kampány volt, nyilván nem függetlenül attól, hogy volt egy európai parlamenti választás, az világosan és érezhetően és értelmezhetően segítette ezt a permanens kampány üzemódot, meg a Tiszát is, aztán nyilván az országgyűlési választási kampány, viszont ezek a kampányok alapvetően eldurvultak. És ez az eldurvulás, ez sajnos sajnálatos módon azt lehet látni, hogy a kampány lezárultát követően is tart. És amit Szegesző asszony kérdezett, ez a korábbi választásoknál nem volt ennyire jellemző. Ugye voltak olyan szoros választási eredmények, itt most 2002-re gondolok, vagy 2006-ra gondolok, amikor ugye nagy viták voltak, ugye 2006 az meg egy speciális eset ugye az összeri beszéd miatt, és ugye akkor voltak hasonlóan felfokozott időszakok, de azt lehet mondani, hogy a mostani helyzet, amikor egyértelmű választási eredmény van, egyértelmű kormányzati felhatalmazás, nincs vitáspont, nincs olyan pont, amire azt lehetne mondani, hogy olyan nyerte meg a választást, aki hát mondjuk úgy, mint a Gyurcsány esetében, hogy hát nem bizonyítható, hogy azt a tevékenységet végezte, amit ugye mondott vagy állított, ugye ott azért voltak alapvető problémák, tehát nincsenek ilyen kérdések a választási eredménnyel kapcsolatban, van egy egyértelmű győztes, és ennek az egyértelmű győztesnek van egy egyértelmű felhatalmazása. És ezzel az egyértelmű felhatalmazással viszont az jár, és annak kellene járnia a közéletben, a közbeszédben, mindenki megnyugszik, és akkor a figyelmét arra, egyrészt a hétköznapokra fordítja, másrészt meg arra fordítja, hogy akkor az új kormány ezt a tevékenységet hogyan fogja végezni, és így jön be a politikai kommunikáció.
12: És akkor itt vetődik fel az a kérdés, hogy ez a várva várt nyugalom, amit azért valljuk be nagyon sokan már a Tisza párt oldaláról is várnak, miért nem tud bekövetkezni?
13: Elsősorban a Tisza párt részéről nem tud bekövetkezni. Méghozzá azért, mert ugye Magyar Péter hozzászokott ahhoz, hogy folyamatos kampányüzemmódban van. Gyakorlatilag ő nem állt le erről a kampányüzemmódról, de nem azért nem állt le erről a kampányüzemmódról, mert nem szóltak neki, megnyerte a választást, és nem szóltak neki, most már be kéne fejezni, hanem ez egy nagyon tudatos politikai stratégia a részéről. Egyrésztről az, hogy az ellenfelet folyamatos nyomás alatt tartsa, ugye és itt az ellenfele egyértelműen a Fidesz. Tehát a Fidesz jelölte ki, és egy ilyen már-már bogzsáknak, hogy minden egyes problémáját a Fideszt kell ütni, mindenért a Fideszt kell támadni, mindenért a Fidesz a hibás. Ez az alappolitikai narratívája és megközelítése, hogy most már hosszú ideje, és ugye ugyanezt viszi tovább a kormányzás alatt. És itt a kormányzás alatt azért látszik az első napokból, hetekből, hogy ezt a stratégiát részben azért is csinálja, mert az látható és érzékelhető, hogy egyrésztről azonnali változást felmutatni az embereknek nem lehet. Ez teljesen mindegy, hogy Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt, vagy bárki másnak. Ilyen rövid időről a választásokat követően nem lehet azt mondani, hogy itt minden meg van oldva, és az emberek automatikusan érzik majd a egy nappal később, vagy egy héttel később, hogy amit vártak, az mondjuk úgy, hogy azokat a reményeket, vagy a hozzáfűzött reményeket, azokat automatikusan beváltja a győztes párt. Ezt nyilvánvalóan a Tiszánál is átlátják, és ugye egy ekkora győzelemnél, és ekkora várakozásnál, hogy most egy teljesen új korszak kezdődik, teljesen új kormány működésre veszik ezt. Egy érzékelhető veszélyforrás abban a szempontból, hogy az emberek elkezdenek csalódni. Az ismerőseimmel beszéltem, és azért lehet már érzékelni a Tisza szavazóknál, hogy hát, hogy nem teljesen erre gondoltak, nem gondolják, már óvatosak sokan egyébként, hogy hát, hogy biztos, hogy jó lesz ez így, biztos, hogy menni fog, és a többi. Nyilván elmondják, leszavaztak a Tiszára, de azért van már egyfajta bizonytalanság, és ez őket célozza, ez a kampányüzemmód, hogy őket ott tartsa folyamatosan, aktivitásban, és gyakorlatilag itt ugye arról szól, hogy ez a kampányüzemmód, hogy visszafele mutogatnak, és azt mondják, hogy minden rossz, vagy minden olyan dolog, amiben nem látják az emberek még az eredményt, az előző kormány miatt van. És az tök mindegy, az előző kormánynak volt köze, vagy nincs köze, a gazdasági számok mutatók mit mutatnak. Ugye itt a miniszterelnök ugye elmondta itt, hogy 2% körüli gazdasági növekedést jósolnak, miközben ugye más fórumon meg azt mondja, hogy a gazdaság állapota az tragikus, és gyakorlatilag az összeomlás szélén van, de most ugye a kettő nem összeegyeztethető. És hogyha 2%-os gazdasági növekedés van, akkor alig ha elképzelhető, főleg egyébként most már egy lassan júniushoz közeledve, hogy az új kormánynak valamilyen csodás gazdasági teljesítménynek az eredménye az, hogy majd az év végére 2%-os gazdasági növekedést várnak. Nem, ez a két kormánynak a tevékenységének az eredménynek fog összeadódni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt most valami drasztikusan újat kezdett a Tisza, mert még nem kezdett drasztikusan újat gazdaságilag, meg gazdaságpolitika szempontjából. Ugye azelőtt állunk, hogy még új költségvetést fogadjanak el, de most nem is ez a lényeg, visszatérve a fő gondolati struktúrára, itt ugye arról van szó, hogy támadásban kell tartani magát a Tiszának azért, hogy a szavazók ne távolodjanak el tőle, és ez nekik egyébként jelen helyzetben életben maradási kérdés. Egy nem létező politikai struktúráról, vagy pár struktúráról beszélünk. Tehát ez a párt ugye néhány emberből áll, vannak a körülötte lévő Tisza szigetek, ez nem egy hosszú évek alatt kialakult, felépült, megcsontosodott struktúra, ami tart és tartós és kiszámítható, hanem most ezt a most kell megépíteni ezt a struktúrát a választási győzelem alá, és ehhez ez kell.
14: És hát mondhatjuk azt, hogy ez kísérleti fázisban van, hiszen mozgalommal még nem nyertek választást Magyarországon. Viszont, hogyha megnézzük Radnai Márknak az interjúját, amiben azért a pártépítés is szóba került, és talán ő mondta ki, hogy 26 vagy 29 tagja van a Tisza pártnak, de előrevetítette azt is, hogy nem biztos abban, hogy egy pártszerű építkezésbe kellene a Tiszának kezdeni. Lehet-e akkor ez egy olyan projekt, nevezzük annak, vagy egy olyan mozgalom, ami már azt mutatja, hogy az embereknek nem a hagyományos pártstruktúrákra van szüksége, de olyan nehezen elképzelhető, hogy ez a vegyes massza, ami most még jelenleg folyik, az hogyan tud tartósan egyben maradni?
13: Sokat szóra mondom, hogy Magyar Péternek egy Orbán Viktor mellett egy másik nagy példaképe van a politizálásban és a politikai kommunikációban, Donald Trumpnak hívják. És ugye itt látszik ez a madman strategy, ez az őrült ember, őrült kommunikációs stratégia, amit Magyar Péter vissza az elmúlt napokban vagy hetekben. Ez nem őrült, csak nem arról van szó, hogy egyszerűen nem tudja, hogy mit csinál, hanem arról van szó, hogy azt a kottát követi, amit Trump. Méghozzá az, hogy nagyon erős mondatokat mond, sokszor egyébként nem is figyel arra, hogy ennek a jogszabályokkal van-e bármilyen kapcsolata, a valósággal van-e kapcsolata, azért, mert abban az adott időpillanatban az jól hangzik. És abban az időpillanatban a választópolgárok erre rezonálni tudnak, és ez egy tudatosság, tehát nem arról van szó, hogy Magyar Péter jogászként nem ismeri mondjuk a jogszabályokat, ismeri a jogszabályokat, csak amikor lesz olyan állításokat, amik ugye ezzel szemben, hát mondjuk, hogyha nem állják meg a jogi érvelésnek finoman szólva sem a alapvető próbáit, azt azért csinálja, mert politikailag kommunikál, és nem jogilag.
14: De nagyon fontos, amit mond, és jó a Trumpi példa. De hát, hogyha valamit tudunk, akkor azt, hogy Amerikában ez a bizonyos kétpártrendszer, hogy demokratikusok és republikánusok, az nagyon éles határvonal mentén beazonosítható.
13: És bocsásom, meg ide akartam kiukadni, hogy Trump kapcsán, hogy ő létrehozta a maga mozgalmat, és az én mozgalom. És oké, hogy ott van mögötte a republikánus párt, de a republikánus pártnak a támogatottságát Trumpnak el kellett nyernie, ahhoz, hogy ő elnök legyen, és nyilván ugye volt is az a kapcsolatban vita, talán emlékszünk rá, hogy egyáltalán megengedjék-e úgymond Trumpnak, hogy elinduljon az előválasztáson, és újra neki gyűrkőszessen ennek az egésznek, és ugye hát sokan úgy gondolták, hogy hát tök mindegy eleve esélytelen, és ugye eljárások folytak elne is hasonló, és hát nem, Trump végignyomta és megnyerte az előválasztás is, meg hát nyilván egyébként a választásokat is, és így lett ugye újra második alkalom az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöke, egy mozgalommal a háta mögött, amely hát ugye nyilván valamilyen módon kapcsolódik a republikánusokhoz, de attól ebből a szempontból független is. És azt gondolom, hogy innen van a minta, hogy abban gondolkodnak, hogy meg kell tartani azt a mozgalmi jelleget, ami a pártot be tudta mozgatni és mozgásban tudta tartani az elmúlt időszakban, a választási kampány időszakában, pontosan és a pártam a szimpatizánsokat. És ugye itt nagy kérdés az az, hogy sikerül-e fenntartani, mert ugye mi az, ami ezeket az embereket, főleg itt van egy MAG csoportja, egy MAG aktivista csoportja a Tiszának, ugye amit lehetett látni, az online kommentelgetés, nevetőfejezés és hasonló, ami egyébként nagyon sokszor, hát mondjuk úgy nagyon szélsőséges reakciókba csapott át online terület, nagyon sok mindenki szerintem érzékelte, és hogyha nem teljesen értettek egyet valakinek az álláspontjával, akkor rászálltak az oldalára, rászálltak egy tartalomra, és tényleg elképesztő gyűlöletkommandót tudtak egyébként ott végigvinni, mert hogy azt érezték, hogy minden rosszért egy valaki felelős, Orbán Viktor és a Fidesz. És gyakorlatilag egyébként, amit most csinálnak, az egy pszichológiai trükk is, mert hogy az embereknek szüksége van az adott időpillanatban arra, hogy, és most különösen egyébként, hogy azt érezhessék, hogy amikor az életük nem ott tart, ahol tart. Egyébként, ha azért ránézünk Magyarországnak a képére, és pont néhány nappal ezelőtt Ausztriában voltam, és mindig szeretjük, hogy Ausztriához hasonlítani Magyarországot, és azért Ausztriával kapcsolatban meg elfelejtjük, hogy a világ 15 leggazdagabb országában van benne, de hogy azért visszatérve se az embernek a véleménye, hogy valami harmadik világbeli országba érkeztünk, hanem látja azokat a fejlődési irányokat, amiket sikerült mondjuk Ausztriából átvenni, és mondom, a világ 15 leggazdagabb országának az egyik Ausztria, tehát azért ezt tegyük hozzá. És ugye itt a kérdés az, hogy ugye ezeket ezt a kommunikációt, amit ugye becsatornáztak az emberek, és igen, ide akartam visszajukadni a gondolatmenetben, hogy itt ugye most arról van szó, hogy nagyon sokan azt érzékelték, hogy nem úgy fejlődött az életük, nem olyan irányban fejlődött az életük, ahogy akarták. Ahogy szerették volna, ahogy kívánták volna, és nem ott tartanak, ahol gondolják, hogy tartaniuk kellene. És ez nagyon sokszor egyébként személyes döntéseknek az eredménye, ezek személyes frusztrációk, személyes hibák, vagy egész egyszerűen személyes szituációkból erednek ezek. Most a Tisza pártnak a kommunikációja az ad, és itt jön a pszichológiai trükk, hogy azt kell az emberekkel ejtetni, minden rosszért egy ember a felelős. Mert akkor, és ebben az emberek nagyon láthatóan egyébként partnerek is, mert ugye akkor felmenti őket. Felmenti őket az alól, hogy végignézzék az életüket, mi az, amit nem jól csináltak, mi az, amit helytelenül jártak el, mi az, amiben tévedtek, mit kellene máshogy csinálni. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy én nem hibáztam, Orbán Viktor hibázott, és amiatt tartunk itt. És ugye ez az egész kommunikációnak a magja, és ugye ez csapódik le abban, és látható, amire szerkesztő azt mondja, az egész bevezetőt indította, hogy ez a kampány üzemmód, ez tovább folytatódik a választásokat követően. A Tisza pártnak a részéről egyértelmű a testtartás. És a Fidesznek lett egy stratégiaváltása most ebben a tekintetben. Ugye volt egy nagy lefagyás a Fidesznek a részéről, nyilván egyébként egy hideg zuhany, egy kétharmados választási győzelem az ellenfélnek a részéről, és ugye ebben hát ugye sokan keresték ugye a saját felelősségüket, a hibát, stb. És látható volt, hogy sokan elhallgattak a politikusok közül, nem lettek annyira aktívak, sokkal önreflektívebbek voltak és hasonló, viszont most látható egyébként is, hogy Orbán Viktor is beszélt erről, vagy írt erről, hogy átléptek már egy olyan időszakba, és átléptek egy olyan határt, amikor azt érzékeli, hogy, és azt érzékelik a fideszesek, hogy valamit tenni kell azzal szemben, amit ugye az a kampányüzemmód, ami folytatódik, annak valamilyen módon gátat szabjanak, ez van nem csak a közösségi médiában, nyilván ezeknek ugye vannak meg lesznek jogi leképeződése is ennek a történeteknek, de valamit tenni kell, hogy megvédjék az elmúlt 16 évnek az eredményeit, és valamit tenni kell, hogy megvédjék saját magukat, és a saját önbecsülésüket, és gyakorlatilag ugye erre egy válasz stratégia, erre a tisztás helyzetre, vagy tisztás kommunikációra az, amit Orbán Viktor bejelentett, méghozzá ugye azért, mert ugye a Tiszánál látható, de nem lehetett tudni teljesen biztosan, hogy ők ugyanezt a kampánykommunikációt fogják továbbvinni. És ez most látszik meg néhány héttel a választás után, hogy ugyanazt viszik tovább, és a Fidesznél pedig hát ugye az volt a várakozás, hogy a korábbi választásokhoz hasonlóan lesz egy ilyen nagy letekedés, és mindenki kicsit megnyugszik, mindenki egy kicsit hátradől, mindenki egy kicsit úgy érzi, hogy akkor most jó, lement a választás, foglalkozunk más kérdésekkel, szép az idő, lehet menni kirándulni, stb. Nem, hanem folytatódik ez a felfokozott hangulat, és erre kell valamit reagálni a Fidesznek, és ez a reakciója.
14: Lehet-e ez a felfokozott hangulat 16 év frusztráltsága a magszavazókban is? Itt kifejezetten az ellenzéki oldalon lévő magszavazókra gondolok, akik azért 4 cikluson keresztül mindig arra a bizonyos győzelemre, mindig arra a bizonyos változásra szavaztak, vágytak, és az nem történt meg. És másrésztről azért érdemes arról is beszélni, ha itt a visszamutogatásról beszélünk, hogy ameddig Gyurcsány Ferenc a politikai szintéren volt, addig a Fidesz kormányzat is vissza tudott mutatni arra az emberre, aki miatt a problémák keletkeztek. De ha az ellenségképgyártásnál maradunk, mondhatjuk azt, és nagyon sokszor mondják azt az ellenzékben, hogy ellenségképet gyártott a Fidesz is, Brüsszel személyében, Ukrajna személyében, de egy valamit azért fontos leszögezni. Magyarország mindig a saját érdekeit védte, és ez az ellenségkép valahogy mindig országon kívülről jött. Most viszont, ami dermesztő, hogyha az ember főleg a közösségi médiába megy föl, hogy az ellenséget a Tisza itt bent, a határainkon belül keresi. És nem csak okolja az előző kormányzatot, hanem ellenségképként, elpusztítandó ellenségképként festi föl. Ez azért egy nagyon veszélyes játék.
13: Ugye az a kérdés, hogy ez politikai síkon marad-e, a politikai viták síkján marad-e. Mert ha nem, és egyébként az látszik a közösségi médiában az elmúlt időszakban, hogy nem feltétlenül, és ennek nem szabnak gátot, akkor az bűn. Azért bűn, mert magyar-magyar ellen uszítanak. És ezt nem lehet megtenni, semmelyik politikai erőnek sem lehet megtenni, hogy szándékosan, és egy nem választási kampányidőszak, amikor egyértelmű az emberek vitáznak egymással, hanem egy ciklusnak az elején gyakorlatilag azt mondják, hogy nincsen szükség, ki kell rekeszteni mindenkit, aki nem velünk van. Ugye Magyar Péter azt mondta, amikor megválasztották, hogy minden magyar miniszterelnöke lesz, a fideszeseké is lesz, és ugye ebben a tekintetben meg hát látni kell majd, hogy fog-e változni, meg fog-e változtatni a kommunikációján, hogy azok is, akik nem szavaztak, a Fideszre szavaztak, Mi Hazánkra szavaztak, baloldali pártokra szavaztak, stb., hogy ők is azt érezzék, hogy a miniszterelnök az megtestesíti az ő elképzelésüket is, és ő is, az ő miniszterelnökük is. Nem lenne jó egyébként sem Magyar Péternek, sem az országnak, sem gyakorlatilag senkinek sem, hogyha létrejönne egy olyan hangulat, hogy hát ő nem az én miniszterelnököm. Ugye nagyon kis csoport, amit szűken keresett ugye szerkesztő asszony Orbán Viktorral kapcsolatban, nagyon szűk csoportban megvolt ez a frusztráció, de ezek alapvetően baloldali és liberális erők voltak az elmúlt időszakban, akik folyamatosan ellen tartottak, és tök mindegy volt, hogy most éppen milyen pártnak hívják az adott formációt, meg éppen milyen politikusnak hívják Orbán Viktor kihívóját, automatikusan besoroltak mögé, és automatikusan nyomták ugye a gyűlöletet a Orbán Viktorral, meg ugye az ő politikájával, meg az ő támogatókkal szemben. Ez valóban van egy csoport, akiben egy elképesztő frusztráció van, 16 éven keresztül nőtt ez a frusztráció, de azért ez egy szűk csoport, ugyanakkor azért hogy fogalmazzak, ugyanakkor azért érdekes, hogy érdemes lesz majd megfigyelni, a Tisza hogyan tud erre rezonálni. Mert hogy a Tiszának a szavazói nagyon sok helyről érkeztek. És volt egy videó a választásokat követően, vagy a választási kampányban, amire nem sokan felkapták a fejüket, és erre Kiszeri Zoltán többször felhívta a figyelmet, akárhányszor beszélgettünk, hogy érdemes egy kicsit visszakeresni. Egy ilyen választási kampánygyűlésen volt, és a Tiszás kampánygyűlésen kérdezték ugye ott az embereket, és akkor volt ott egy úri ember, ha jól emlékszem, aki nagyon felfokozott állapotban mondta, hogy én már akkor is gyűlöltelek benneteket, amikor jobbikos voltam. És ugye ez jól leképezte, és jól megmutatta azt, hogy hát ugye itt több korábbi pártnak a mozgásának az eredményeképpen jött létre a Tisza, és hát nyilván ugye ezt a gyűlöletet kell valamilyen módon kezelni, és hát most azt látjuk, hogy az új kormány egyébként kommunikációsan becsatornázni akarja a saját érdekében a gyűlöletet, csak ugye ezt a gyűlöletet ezt el kéne vezetni, és valóban itt ugye ezt azt kérdezte a konfliktus, meg a produktív konfliktust, amit a politika tudományban itt szoktunk nevezni, az olyan konfliktus, hogy amiből profitálunk politikailag, és tudjuk, hogy profitálni fogunk. Ugye itt ez a produktív konfliktus valóban az elmúlt 16 évben alapvetően egyébként külső szereplőkkel szemben állt fenn. És a külső szereplőkkel szemben folytatta a Fidesz ezt a protest hangulatnak a becsatornázását. Most ebben azt látjuk, hogy a Tisza párt egy másodat akar választani, és egyenlő úgy tűnik, hogy másodat választ. Ez pedig az, hogy belső szereplők, és egyébként magyar embereknek egy részével szemben. Ez kormányzás szempontjából nem lesz szerencsés, és szerintem ezt Magyar Péter tudja. Lehet, hogy körülöttem nem mindenki, vagy nem mindenki gondolja így, mert látszik egyébként, hogy legalább két táborra szakad a Tiszában a tekintetben, majd radikális része, és ez a radikális része egy kommunikáció szempontból egyértelműen a Ruf Bálint körül csoportosult, tehát nézzük meg az ő kommunikációját. Sokszor egyébként kommunikációsan hozzá idomul, vagy ehhez is idomul, és ugye ilyen egyensúly az Magyar Péter a két tábor között, de ugye van egy másik oldal, aki hát visszafogottabban próbált kommunikálni az elmúlt időszakban, meg a szakpolitikákra fókuszálni. Itt ugye Kapitány Istvánt érdemes említeni, vagy Orbánitát érdemes említeni, csak mondjuk Orbánit a hétvégén meg pont úsz alatt, és a Politikónak adott egy olyan interjút, mert olyan mint hogyha gesztus akarna tenni a szélsőséges irányzatnak a párton belül. Szóval ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy úgy beszélünk irányzatokról, hogy még nem is látjuk pontosan, hogy mik a törésvonalak a Tiszán belül. Inkább azt mondjuk, hogy érzékeljük és látjuk, hogy vannak törésvonalak a párton belül, és ezek majd nyilvánvalóak lesznek mondjuk egy pár hónapon belül, vagy egy éven belül.
14: Na térjünk kicsit vissza védvonalra. Mi az, amiben ez segítséget, vagy akár biztonsági hálót tud nyújtani. Ugye Kocsis Máté a posztjában úgy fogalmazott, hogy minden esetet dokumentálunk, minden szükséges feljelentést megteszünk, jogsegélyt nyújtunk, és az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználjuk. Ez milyen testtartást vetít előre a fideszes nem csak párt szimpatizánsoktól, hanem azoktól is, akik nem biztos, hogy azért tették azt az X-et oda a Fidesz mellé, mert ők a Fidesszel szimpatizálnak, hanem azért tették azt oda, mert az értékrendjüket a Fidesz volt az, aki képviselte.
13: Én azt gondolom, hogy a Fidesz talprájásának az egyik első lépése. Tehát az olyan, amikor valaki elesik, és a egyik lábát mondjuk lerakja a talajra. Azért mondom ezt, mert ez egy bevált stratégia. 2006, ugye emlékszünk rá, amikor voltak a demonstrációk, és ugye voltak ugye ezzel kapcsolatos ugye jogsérelmek, személyi sérülések és hasonlók, akkor a Fidesz ugyanezt a kottát követte. És ugyanezt csinálta, hogy létrehozott egy olyan szervezetet, meg egy szerveződést, akik ugye segítettek, azok, akik valamilyen módon hát a joguk csorbult, a rendőrség eljárásra vonta, meg hasonló őket. Ezt a stratégiát hozza vissza. Én azt gondolom, hogy ez már azt mutatja, hogy a Fidesz fel akar állni, és azt mondja, hogy akkor megvédi a saját szavazóit, a saját szimpatizánsait, és megvédjéként a saját elképzelését, a saját értékeit az elmúlt 16 évből. Ugye Orbán Viktor beszélt is, utalt is többször az elmúlt időszakban, hogy a kevesebbet kommunikál, de ezek világos kommunikációk voltak. Ez pedig az, hogy nyilván voltak hibák, ezt ő is elismeri, sok hiba volt, ő is elismeri, de hogy a 16 évnek voltak komoly eredményei, azt kifejtette, hogy meg kell és meg is akarja védeni. És azt gondolom, hogy ez már egy fontos lépése ennek.
14: És hát ugye bár kiépítik a védvonal országos hálózatát az egyik részen, a másik oldalon a szeretett országról beszélünk, de úgy gondolom, hogy a nyugalmat és a valódi szeretetet a Magyarországon élő emberek fogják tudni elhozni, és nem politikai pártok akkor, hogyha lenyugszanak a kedélyek, és valóban mindenki az ország építésével foglalkozik.
13: Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy az új kormánnyal kapcsolatban 100 nap türelem. Már ketyeg a 100 nap, de mindenki legyen türelmes, szimpatizánsok, ellenszimpatizánsok is, és majd utána lehet, meg kell, de kreatív közéleti vitákat folytatni, nem mocskódós gyűlölködő, hanem szakpolitikai vitákat kell majd folytatni arról, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem.
14: És abba bízunk, hogy 100 nap után nekünk nem a gyűlöletről kell ebben a stúdióban beszélni. Nagyon szépen köszönöm Póca Istvánnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szőlősi Éva és Rózsbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
9: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
1: A hely. A műsorvezető Bicsák Eszter.
2: Egy Baranya vármegyei bányászváros keresi a helyét, mert a szén kitermelése 2001. januárjában megszűnt Komlón. A mai és a következő adás helyszíne a valahai pártszékházból kialakított Komlóverzum. Filmhíradók segítenek majd az elkövetkező 23 percben megidézni a múltat, hogy kiderüljön, mekkora értékek vannak a föld felett is. Az 1953-as felvétel a Komló a modernizálódó bányászváros címet viseli.
3: A Mecsek-hegység erdőségei alatt mérhetetlen mennyiségű kőszén rejtőzik. Komló kisközség régi bányásztelepülés. Ebben a faluban éltek azok, akik kemény munkával hozták felszínre a föld kincseit. Ma Komlón korszerű, tiszta újváros épül. A 2000 lakósú elhanyagolt kisközség mellett rövidesen 40 ezer lakósú hatalmas város fog állani. Népünk alkotó ereje évszázados elmaradottságot győz le és csodákra képes. Ilyen város azelőtt évszázadokig épült, ma pár év elegendő hozzá.
2: Egy nagyon kellemes helyiségben ültünk le Jakab Józsefné Rózsa nénivel. Meg szabad kérdezni, hogy mennyi idős?
4: Hát a 8. évtizedet átléptem.
2: Nagyon fiatalos, és most számítanék is erre a fiatalos energiára, mert hogy egy olyan emberről fogunk beszélni, akit mondhatnánk, hogy a komlói aranyember, vagy a dél-dunántúli aranyember, Jánosi Engel Adolfról van szó, aki gyufaárusként kezdte, de ő bábáskodott itt a komlói bányászat bölcsőjénél.
4: Igen, ez így van. És engem idézőjelbe vádoltak azzal, hogy Rózsa szerelmes, vagy Jánosi Engel Adolfba.
2: Schneidig fiatalember volt annak idején egyébként a képek alapján.
4: Én nagy tisztelettel adózom az ő emlékének, mert ebből a kis településből, ami pár száz fős volt, az ő megjelenése óta csak úgy előre ment a település. Tényleg zsidó, szegény kisgyerek volt, aki gyufaárulással meg egyébben kereste a kenyerét. Édesapját korán elveszítette, önszántából tanult, autodidakta módon, több nyelven beszélt, és segítette a családot. Ami Komlóhoz köti az életét, azt 1895-ben kezdődött Pécsett. Létrehozta a parketta üzemet, a gőzfürdőt, nagyon sok mindent lehetne felsorolni. Tehát olyan polgárember volt, aki nem csak magára gondolt, hanem a településen élőkre is. És ugyanez történt itt Komlón is. Az Engel és fia céget létrehozta, 8 gyermeke volt, 4 lánya, 4 fia. És akkor, amikor megtudta, hogy Komló környékén valamikor találtak szenet, ez a valamikor 1812-ben volt, amit aztán abba hagytak több alkalommal, 1853-ban újra kezdték, aztán megint abba hagyták, és mivel a parketta üzeme fa igényes volt, erdőbirtokokat vásárolt itt a környéken, és értesülve a szénről bevizsgáltatta ezt a területet, és mivel a bányamérnökök úgy találták, hogy igen, itt van szén, 72 esztendős volt, amikor mindennek nekilátott. Már ez szerintem egy emberi nagyság, hogy...
2: Mikor kell belevágni 70 pluszosan?
4: Hogy 72 évesen ilyen nagy dologba vág bele. Először 3 tárolt nyitott 1895-ben.
2: Bocsánat, ezek között volt az Anna Akna is?
4: Az Engel, az Adolf és a Szerencse tárok voltak. 98-ban, amit kérdezni tetszett, az Anna Aknát.
2: Mert hogy ezt a feleségéről nevezte el, ezért is kérdeztem.
4: Így van. Ezt megelőzően 97-ben a vasút is megnyílt már, tehát lehetett szállítani a szenet. És annak után hamarosan Bécsbe költözött, mert hát azért idős ember volt, mondjuk Jánosiban még nyilván járt.
2: Mecsek Jánosira gondol, ugye ez Komlótól egy pár perc autóútra van, ott van egyébként most is a kastélya, vagy hát ami abból megmaradt.
4: Igen, az a kastély 1900-ban épült, volt a fiai között a Gyula és a József, és akkor, amikor édesapjuk egyre több időt töltött Bécsbe, ahol a Sándor fia is lakott, akkor ők vették át az Engel és fiai céget. Nagyon sokáig nem maradt aztán Engeléknek a kezébe, mert 1900 1909-ben megvette az állam, azaz kincstári bánya lett belőle. Ezt követően nyilván jött az első világháború, aztán a Trianon, aztán a második világháború, és teljes egészében az állam kezébe került a bánya.
2: Hogyan él ma az ő emlékezetek? 2026-ot írunk, 200 évvel vagyunk azután, hogy egyáltalán Komlón bárkinek eszébe jutott, hogy szénnel foglalkozni lehetne.
4: Van egy emlékszobor itt a múzeum kertbe, amelyen megtalálható, hogy 820-ban született, és 903-ban halt meg. Hogy mi él belőle? Ha kelet felől jönnek be a városba, akkor Anna-akna lesz, ami az első nagy kanyarnál megtalálható.
2: Hozzátenném a turisták kedvéért, hogy Komló felé csak nagy kanyarok vannak, de az elsőre gondolunk.
4: Ez így igaz. Illetve Anna-aknát megelőzően a tárók ott a domboldalba egy-egy emléktáblával jelöltetnek, hogy itt voltak. Az az épületrész, ami jövet Komló felé, Balkész felől van, azok a házak még mindig az engeli időszakból vannak, azok munkás lakások voltak, illetve ott volt az első bányatelepi iskola, és az az épület is áll még. Szóval ez egyszer egy engel örökség, ezen kívül az, hogy sikerült megismerkedni a rokonokkal, nevezetesen Stein Annával, aki Engel Adolfnak Franciaországba élő kunákája, szobrász és festőművész. Ő a 70-es években sok időt töltött Mecsek Jánosiban. Szívügye az a kastély, ami most eléggé romos állapotban van, és neki, illetve egy dédunokának, Jánosi Engel Péternek köszönhetően hozzájutottunk a család örökségéhez, írott forrásokhoz, fényképekhez. 2008-ban sikerült összehozni a különböző országokba, Kanadától kezdve Angliáig élő rokonokat, és a említett Péter és Anna segítségével megszületett az Életemből című könyv, ami Jánosi Engel Adolf önéletírás, és hozzá különböző kis tanulmányokat. Hát aki ezt a könyvet kézbe veszi, az Jánosi Engel Adolfról mindent megtud. A pályája, hát óriási, a szerencsétlen szegény zsidó gyerek eljutott odáig, hogy 1886-ban Ferenc Józseftől kapta a Jánosi nemesi címet. Tehát a szegénységből felküzdötte magát odáig, hogy Pécs városának az egyik leggazdagabb polgára lett, és vagyonának nagy részét fordította arra, hogy a körülötte élő emberek, a munkásai meg

0: 1952.
1: Az 5 éves terv hatalmas ipartelepté fejleszti Komlót. Bányászfürdő, szénosztályozó, fürdőszobás lakóházak egész sora épül nap mint nap az egykori kisbányatelepen.
0: Pólics József polgármesterrel belépünk abba a könyvtárba, ahol én még soha nem jártam, és egy gyönyörű fali kép van a háttérben, ez is Komló múltját ábrázolja. De most egy kicsit beszéljünk a jövőről, egy olyan város, amelynek sok-sok-sok évtizedes bányász hagyománya van. Át kell, hogy lépje ezt az örökséget, meg kell tartani ezt az örökséget, és másban kell gondolkozni, merre van az előre?
2: Hát át kell lépni ezen az örökségen, de úgy, hogy ezt sose szabad elfelejteni, hogy Komlót a bányászatnak köszönhetjük, hogy egy ekkora település lett, de nincs reális esélye most annak, hogy a szén bármilyen formában való hasznosítása napirendre kerüljön. Voltak elképzelések, tiszta szén technológia alkalmazása, egyéb. Jelenleg ez nem egy elfogadott dolog sem Magyarországon, sem az Európai Unióban. Komlónak pedig egy szerkezet átalakítási folyamaton kell átmenni. Mondhatom, hogy 1993 óta, amikor is be lett jelentve, hogy bezár Komlón a bánya 2000-be. És ma, 26 évvel a bánya bezárás után, Komló még nem tudott kijönni ebből a krízisből. Az egy lábon állás helyett Komlónak a több lábon állás irányába kell elmozdulnia. Ebben elindult a város. Ma, ha a gazdasági oldalát nézzük, és annak az egyik meghatározó mérőszáma az iparizési adóbevétel, akkor az 1 milliárd nagyságrendű Komló városában, Baranya második legnagyobb településén, és ha bányászati múlttal rendelkező településekkel hasonlítom össze Komlót, akkor nagyon, de rettenetes nagyon le vagyunk maradva. Egy oroszlány, amely 18 ezer lélekszámú Komló, még most is 23 ezer fölött van.
0: 31 ezerről csökkent le, nagyjából ennyi volt a maximum, én úgy emlékszem az Obák-akna bezárás a környékén. Jó sokat csökkent, de hát nyilván van egy optimális mérőszám, ahol majd megáll.
2: Hát reméljük, jól emlékszik a számokra, tehát igen, egy Pécsvárad település nagyságrenddel csökkent a lakosság száma, és bízunk abban, hogy ez a folyamat meg fog állni. Ennek érdekében az első és legfontosabb dolog a munkahelyekhez kapcsolódik. Komló a létét a bányászatnak köszönhette, az abból adódó fejlesztéseknek, és az ide áramló emberek, akik itt találták meg a számításukat. Tehát nekünk itt ezen a területen kell nagyot is folyamatosan alkotnunk, a népesség megtartó képesség és a településnek az eltartó képessége megmaradjon. Az itteni gazdasági társaságokat kell megerősítenünk, és még ide kell vonzani, legyen az külföldi, hazai befektetőket, akik munkahelyeket teremtenek. Ehhez a város a hátteret tudja megteremteni. Miután a szén, mint citokszó bejött, elindultunk egy másik irányba, hogy a volt bánya területeken, például a ma divatos zöld hidrogén programmal, támogatásokkal legyenek olyan pilot programok, amelyek ezen új zöld energia hordozó további fejlesztését és hasznosítását a volt fosszilis energia hordozó hazájában valósítsuk meg. Ennek érdekében létrehoztuk a zöld hidrogén klasztert, próbálunk ebben az irányban elmozdulni. Hát amikor aláírtam a jegyzőkönyvet is, 40 hektár meddőhányót veszek át, hát mondom, mit csinál a város 40 hektár meddőhányóval? Ma azokon 30 megawatt nagyságú napelem park működik, és termeli a zöld energiát. Tehát megyünk előre.
0: Egy egészen más téma, az én személyes kedvencem a piramisház, ami szerintem az elmúlt 50 évnek az egyik legérdekesebb épülete. Mit tud az ilyen épületekkel kezdeni az önkormányzat, mert nem egy van belőle. Az akkori terv az volt, hogy alatta kis üzletekkel, mindennel együtt ellátva egy tulajdonképpen nagyon modern tömbházat alakítsanak ki.
2: Hát a piramisház él lakóépületekkel, ahogy eltetszett mondani, ha jól emlékszem, majdnem 100 lakás van benne, ahogy az eredeti elképzelés megvolt, az én alapvégzettségem építő mérnök, szerkezetépítő szakmérnök vagyok, tehát akik tervezték, Csaba Gyula, nyugodjon békébe, együtt dolgoztam velük, a földszinten üzletek özöne.

0: működik. Jelenleg éppen egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően a közvetlen környezetét újítjuk meg. Kumló városában azért, ha a lakóépületeket vagy a középületeket nézem, alapvetően ebben a 75 éves városban a hagyományos technológiával épült házak a jellemzőek, és jelenleg is vannak energetikai pályázatok, és hála Isten nagyon sok épület megújult. A piramis ház ezek közül kilóg, mert az egy teljesen egyedi technológiával épült, lakásszövetkezeti fenntartásban működő épületről beszélünk. A többi épületeink, amit az önkormányzat megkapott, igyekszünk mindegyiket felújítani. A legbüszkébb, szintén Bányához kötődő épületről beszélek, a volt fürdőépület, ami már szintén halálra volt ítélve, önkormányzat megvásárolta, felújította, és gazdasági társaságoknak adott benne termelési lehetőséget. És ha Jóisten megsegít, akkor az elkövetkezendő 1-2 évben a közvetlen környezete is megújul, úgyhogy meghagyjuk azt, ahonnan indultak a bányászok a népessel a bányába, hogy azok az előtetők megújulva ott lesznek, és itt van a mi felelősségünk, hogy a Komló városát létrehozó épületeket, a bányászathoz kapcsolódó hagyományokat ápoljuk.
1: Újabb híradós felvétel ezúttal 1953. májusából. Ennek a címe Vályártanulók érkezése Komlóra.
2: Az ország különböző vályáriskoláiból 340 másodéves vályártanuló érkezett. Komlói úttörők, tahanovista vályárok és vályártanulók fogadták az új bányászokat. Gallusz József a Városi Vízbizottság nevében üdvözölte a fiatalokat, akik a nagymányoki vájáriskolások kezdeményezésére elhatározták, hogy mint gyakorló vájárok segítik a komlói bányászokat tervük teljesítésében.
1: Róna Ágnes a polgármesterrel fölfelé vesszük az irányt a lépcsőn. Régen pártház volt ez az épület.
3: Így van, és most igazából megtiszteltetve érezhetjük magunkat, mert mondhatni azt is, hogy mindenki kulisszatitkokkal fog megismerkedni, aki ebbe az épületbe belép, hiszen pontosan lehet az elődöknek a lenyomatait azért valamelyest érezni. De természetesen teljesen más funkciója van már, és másképp is néz ki, hiszen 2 évvel ezelőtt teljes mértékben átalakult az épület.
1: Ahol most vagyunk, az egy körgangos rész, le lehet látni. Most egyébként az aktuális kiállítás halakról és halászatról szól, az ott van oldalt. Mögöttünk pedig ezek a gyönyörű ásványok és kövek. Bevallom őszintén, talán ez a legunalmasabb része egy múzeumnak mindig, hogyha gyerekeket kell terelgetni és megállítani őket kövek előtt, de itt mégsem így van, annyira színes az egész.
3: Így van, nyilván a tematikába abszolút beleillik ez a közet ismeret átadás, és ez pont az a rész, ami nagyon leköti a gyermekeket.
1: Az a címe, hogy bányavirágok, nem véletlen.
3: Nagyon-nagyon színes közeteket ismerhetnek meg, és amikor megmutatjuk nekik, hogy júj, ott lehet az aranyat. A másikba természetesen nem igazi gyémánt van kirakva, ezt mindig kihangsúlyozzuk, hiszen akkor már valószínűleg nem is lenne a vitrínben. És a csillogás, a sokszínűség a gyerekeket abszolút ide vonza, és nem csak a gyermeket, hanem a felnőttet is. Illetve az, hogy mindent próbáltunk interaktívá tenni, mutatom is, tehát, hogy itt a fiók...
1: Na tessék, én ezt annak idén elfelejtettem kihúzni a fiókot.
3: Kinyithatóak, és az ismereteket így jobban át tudjuk nekik adni, hiszen
1: a szemünk előtt van egy kristály.
3: Így van, hiszen jobban utána tudnak olvasni.
1: Egyébként nekem az egyik kedvencem a pirita, az is itt van valahol fönt, ugye az gyönyörű csillogó. Nem véletlenül állítottam meg itt, mert hogy ön, és vissza kell utalnom arra is, hogy egyébként foglalkozott vállalkozásában is környezetvédelemmel, újrahasznosítással, ezt próbálja belevinni, gondolom én, a komlói tervezésbe is. Ez a bányászmúlttal rendelkező város hogyan, mit tud profitálni környezetvédelem, természetvédelem terén a saját értékeiből?
3: Én 2003 óta aktívan benne vagyok az országos állatvédelemben, is mindig fontosnak tartottam, hogy azt a fajta tudást át kell adni már nagyon fiatal korba, ami arra ösztönöz bennünket, hogy a mikro-makro környezetünket védjük, az állatokról gondoskodnunk kell, és ezért az állatvédelem nagyon fontos szerepet töltött be, mindig is ebből kifolyólag, mert ahhoz képest, amikor nem volt ez annyira nagy divat, kiemelkedően tudtunk példaként szolgálni, hiszen oktattunk az általános iskolákba, volt olyan, amikor 24 különböző állatfaj volt benne egyszerre általános iskolába, tehát mivel Komlónak a fekvése benne van, teljesen a mecsekben mondhatni azt, hogy hát igen, kinek ugye maga felé hajlik, egyik szentnek a keze, de mi is azt szoktuk mondani, hogy mecsek szíve vagyunk.
1: Pécsiekkel még kell ezen vitatkozni, ez biztos, de mondjuk azt, hogy az egyik szíve biztosan Komló.
3: Nekünk tényleg kiemelten fontos az állat és környezetvédelem, és itt a múzeumnak is a profiljába pontosan ezért hozzuk be, akár az utazók kiállítások által is. A tavalyi évben volt a Gombák földjén, voltak a méhek titokzatos világa, és idén pedig a halakkal ismerkedhetünk meg.
1: Nem olyan régen megnéztem egy kis urbexes, kicsit ilyen katasztrófa turistáskodó filmet, ami Zobákaknak mostani állapotáról szólt. Ezekkel a területekkel környezetvédelmi szempontból tud-e mit kezdeni a város?
3: Ezek a területek is nagyon fontosak nekünk, hiszen amit mondtam, hogy bent fekszenek a mecsekben, és nem hozzánk tartoznak ezek a területek, tehát nem városi területek.
1: Ez már nehezíti a dolgot. Ez
3: így van, de például, amikor bármilyen fejlesztésben gondolkodunk, akár ha nézzük itt a sikondai városrészt is, ami egyébként turisztikailag az egyik kiemelt városrészünk, hiszen
1: ugye egy fürdőről, meleg vízről van szó.
3: Így van, és kettő horgásztavunk is van, tehát mondhatni azt, hogy az aktív és a passzív turizmusnak abszolút tudunk kedvezni, illetve a mikroklímája országosan egyedülálló. Tehát amikor azt mondjuk, hogy bármiféle fejlesztésben, beruházásban gondolkodunk, akkor a fekvésünk miatt nagyon fontos, hogy kikérjük akár itt jelen esetben a Dunadráva Nemzeti Parknak a véleményét, illetve nyilván mindig azokkal a szakemberekkel egyeztetünk, akik ebben érintettek.
1: Lehet ez egy lába a városnak a jövőben, a turizmus? Kérdezem azért, mert van itt több település, ami joggal tarthat igényt hasonló címre, gondolok Hosszúhetényre, a Jakab-hegy környékére, vagy hát magára Pécsre is.
3: Én egy kicsit más szempontból közelíteném meg. Ők mondhatni azt, hogy másra vannak berendezkedve, mint mi. Tehát nyilván keresik Komló azt a lábat, ami a bánya bezárások után neki egy kvázi mondhatni azt, hogy fix pont lehet, és ez valóban a turizmus lesz. Az, hogy hét dombra épültünk, bármelyik irányba elindulunk, bent vagyunk, tehát pár perc alatt bent vagyunk teljesen a természetben, és ezzel együtt az, hogy sportolunk, és gyönyörű helyen vihetjük ezt végbe, és mondhatni azt, hogy nagyon könnyen kiérhetünk Komlóról, akár Kőjukra, Orrfűre, tehát nem azok a távolságok, amiket gyalog nem lehetne megtenni, és egyben benne vagyunk a természetben, és úgyhogy igen, a turizmus az mindenképpen az egyik legfontosabb nekünk, és ebbe kiemelt szerepet játszik az a hely, ahol most vagyunk, a Komlóverzum. Én úgy szoktam mondani, hogy ez a maga a tudásháza, hiszen a helytörténeti múzeumon kívül a könyvtárakon át az új részünk is, ahol ugye a Komlosaurus lábnyomából kifolyólag a Komlosaurusok is megjelennek, egy olyan tudásbázis, amivel nagyon kevés hely büszkélkedhet, hogy egy tető alatt mindenfélét meg lehet találni.
1: Ősszel van mindig a bányász ünnep is.
3: Így van, és mondhatni azt, hogy az idei év egy kicsit más, mint ami eddig volt, hiszen 75 évesek leszünk idén, és ennek apropójából egész évre terveztünk programokat. Idén még egy szempontból nagyon fontos és különleges lesz a bányásznapunk, hiszen az országos bányásznapot is itt fogjuk tudni ünnepelni Komlón.
1: Róna Ágnesnek van-e bármilyen olyan személyes emléke? Hát még nagyon fiatal, tehát nem is tudom kiszámolni, hogy pontosan hány éves volt akkor, amikor bezárt például az utolsó akna, Zobák akna 2000-ben, de van valamilyen családi kötődése?
3: Természetesen is emlékszem mindenre, én törzsgyökeres komlai vagyok, a családomban volt bányász is, én még nagyon élénken emlékszem arra, amikor általános iskolában ülünk, és megszólaltak a szirének, mert sújtólég volt, légrobbanás, és ezeket bizony mi is nehezen éltük meg, hiszen függetlenül attól ott volt már gyerekként is az emberbe az a druk, hogy ilyenkor valami baj történt. Nincsen ennél több kötődésem bányához, ám a városhoz annál több, hiszen nagypapám például festőmester volt, és akár a kórházban annak idején még abszolút nem volt divat ráfesteni a falakra különböző állatmintákat, ám nagypapám apukámmal már abban az időben a gyerekek kedvére a bambikat ráfestette, vagy akár ő festette még anno a templomban is a képeket, tehát minden egyes szegletére a családnak van valamiféle olyan emléke, ami Komlóhoz kapcsolódik, illetve Komlóváros életében vagy fejlődésében szerepet tudtunk játszani.
1: A mai fiatalokat vajon mi tartja itt? Beléptem például az egyik közösségi oldalon egy csoportba, ami komlóiakból áll, és elolvasgattam kíváncsian, hogy mit írnak, és a legtöbben nosztalgiával gondolnak a városra, ám már nem itt élnek, nem itt dolgoznak. Ez is cél lehetne, hogy a fiatalok megtalálják itt a számításukat.
3: És ez is az egyik legfőbb célunk, az, hogy a fiataloknak megmutassuk azokat az értékeket, amelyekkel Komló bír, és itt tudjuk őket marasztalni. Még akkor is, hogyha azt mondanám, hogy természetesen a tanulmányi évek alatt esetleg más városba ellátogatnak, nem térjenek vissza, hiszen az alaplehetőségek megvannak nálunk is. Abszolút Komló egy élhető kisváros.
1: Munkatársaim voltak a helyszínen a hangmérnök Dan Zoltán, a szerkesztő Pálfi Balázs, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte. www.mediaclick.hu, itt újra meghallgathatják majd a hely adását, és egy hét múlva ismét jelentkezünk a Komlóverzumból, úgyhogy tartsanak velünk, mert az út folytatódik. A műsorvezetőt, Vicsák Esztert hallották.
4: Kedves hallgatóink, a hírek után a vendég a háznál következik. Éjfél van.

0: fél múlt 2 perccel jó estét kívánok, hír összefoglalóval folytatódik a Kossuth Rádió műsora, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket, valamint a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Beszédében kiemelte a korrupciós ügyek feltárását, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is kilátásba helyezte. Hangsúlyozta, vizsgáló bizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, támogatják a minimál nyugdíj emelést, az SZJA csökkentést, a kata visszaállítását és a képviselői fizetések csökkentését is. A korábbi jó döntések visszavonását azonban ellenzik, tette hozzá. A KDNP frakció vezetője Rétvári Bence közölte, minden a magyar emberek érdekét szolgáló javaslatot támogatnak, de ellenzik egyebek mellett a miniszterelnöki ciklus 8 éves korlátozását. A Mi Hazánk egyetért a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításával és a képviselői fizetések csökkentésével. Toroszkai László frakció vezető szerint a polgármesterek bércsökkentése ugyanakkor növelheti a korrupció kockázatát. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg a döntést. Hozzátette, a Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tiszapárt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik, a keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. Erről az előterjesztő Mellétei Barna Márton beszélt az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén. A javaslat emellett 8 évben maximalizálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenné a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport kedden kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahová pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás, az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak. A feladatlapok és a javítási értékelési útmutatók elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, május, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi között az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok működésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Sőn Szabolcs nélkül kezdte meg a munkát a Finnország és Kazasztán elleni felkészülő mérkőzésre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség híradása szerint az Eto középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elitvilágbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, így összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd, a lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyeddöntőbe. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi párosának versenyének első fordulójában. Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. Végül az időjárásról. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Vagyunk a választási időszakon, ami bármennyire is nem szerettük volna, de a gyerekeink szem előtt zajlott. Mit láttak a plakátokon, a tévében, az interneten? Mit értettek meg belőle, és milyen kérdéseik maradtak? Hogyan tudjuk őket megnyugtatni, a félelmeiket eloszlatni? Mit mondjunk, ha kérdeznek, és mit, ha nem? Háborúról. Láttál plakátot?
3: Igen, tele volt vele az egész város. Olyanok, hogy ne szavazz erre a pártra, és akkor nem lesz háború, meg hogy ilyenek.
2: Volt olyan osztálytársad, barátod, aki félt, hogy háború lesz?
3: A barátnőm egy kicsit megijedt az elején, de aztán mondtam neki, hogy ezek nem igazak, és akkor már nem félt.
4: Volt-e olyan plakát, amitől nagyon féltél?
3: Nekem inkább a két arcú. Rajta van egy bácsi, akinek az egyik fele szépen öltözött ember, a másik meg egy ördögszerűség.
4: Miről szólt ez a plakát?
3: Arról, hogy a egyik oldala hazudik, a másik oldala meg kimondja az igazat.
4: És vannak ilyen emberek?
3: Szerintem nincsenek, de nem tudom.
4: Mit gondoltál erről a plakátról?
3: Hát, azt, hogy ez szerintem nem igaz. Annyira emlékszem, hogy valami... Hú, már nem annyira emlékszem.
4: Mert már nincsenek ezek a plakátok?
3: Igen, már leszették őket már több héttel ezelőtt.
4: Mit szóltál a választási plakátokhoz?
5: Utáltam őket. A nyomasztás, az, hogy semmi más nem látott az ember, csak ezzel találkozott. Tehát egy élelmiszerreklámot nem találtam a választási időszakban, és ezért az ember élte volna mindennapjait, és azt érezted, hogy nem hagyják, hanem hogy igenis ezzel foglalkozz, és féljél, és aggódj, és ezt töltse ki a mindennapjaidat.
4: Hogy tudtál ettől az érzéstől megszabadulni?
5: Igyekeztem nem figyelni a plakátokra, tehát próbáltam kizárni ezeket, nem foglalkozni, nem ránézni. Olyan sokáig voltak innen ezek a plakátok, és olyan mennyiségben, hogy immunissá is válik rá az ember, amikor tényleg a csapból is ez folyik, de ahogy közeledtünk a választásokhoz, ugye még pluszban erősödtek a plakátok. Szemetesnek éreztem a várost.
4: Mennyi ideig voltak kinn ezek a plakátok?
5: Én úgy éreztem, hogy hónapokig, hanem évekig, és aztán a jelöltekről szóló plakátok az nyilván minden választásnak egy sajátja. Azok arcok kevésbé bántóak, de azért ott is minden oszlopon. A kettő együtt volt sok, és olyan szintű ellenszenvet keltett már az emberbe, hogy minden típusú kampány megnyilvánulás már idegesítő volt, bosszantó, és az ember szabadulni akart az egésztől.
4: A gyerekek hogy viselték?
5: Nálunk relatív kicsik a gyerekek. Nekem általában az a hozzáállásom, hogy a gyerekek mindent úgy viselnek, ahogy én. Nyilván itt is én segítettem nekik abban, hogy ezt jól viseljék. Voltak kérdéseik, és ezeket megbeszéltük.
4: Meg tudtad őket válaszolni?
5: Meg tudtam válaszolni őket, nálunk nyugtatásra annyira azért nem volt szükség, mert a plakátok üzenete az nekik nem jött át. Csak azt látták, hogy mérhetetlen mennyiségű plakát, ismeretlen arcok, de mindenhol ugyanazok az arcok köszönnek vissza, mi ennek az oka. Inkább arról kezdtünk el beszélni, hogy mit jelent ez az egész választás, mit jelent egy kampány, hogyan állnak hozzá a kampányban résztvevők, milyen technikát alkalmaznak, úgyhogy semleges irányba vittük el a beszélgetést az egészről.
4: Bacs Krisztina pszichológus kitalált valamit, hogy ami lecsorgott az óriás plakátokról, azt enyhítse valahogy a gyerekekben.
6: Krétát ragadtam, és azt gondoltam, hogy pozitív üzeneteket rajzolok a járdára, ha lehet a gyerekekkel, de egyedül is, mindenféle helyekre. Én Fodorákos idézeteket rajzoltam sokat, mert őt nagyon szeretem, neki rövid haikui vannak, amik szerintem nagyon bölcsek és nagyon pozitívak. Úgyhogy elrejtettem jó néhány ilyet az én lakó környezetemben, illetve szívecskéket, napocskákat rajzoltam egy közeli gyermekotthon elé a járdára. Pont jöttek a kis lakók a gondozójukkal, és akkor megkérdezték, hogy ez csak úgy, ez csak nekünk? És mondtam, hogy igen, és persze örültek neki, mosolyogtak. Aztán elverte egy kicsit az eső, de töretlen kedvel folytattuk, és hát létrehoztam erre egy Facebook eseményt. Úgy gondoltam, hogy hát, ha néhányan csatlakoznak hozzám itt a kerületből, már boldog leszek, és számomra is meglepő módon nagyon hamar, pár nap alatt 3000 érdeklődő gyűlt össze a Facebook csoportba, akik elkezdtek posztolni saját rajzokat. Volt, aki a Balaton felvidékről, volt, aki Miskolc mellől, egy kis faluból, Budapest különböző kerületeiből, mindenfelől. És nem csak Fodorákos idézeteket, a Mici Mackóból idézetet, Szabó Lőrinctől, volt, aki bibliai idézettel élt, és hát voltak, hál' Istennek, olyanok is, akik gyerekekkel együtt rajzoltak.

0: Miért gondoltad, hogy erre szükség van?
1: Ez fokozatosan épült bennem, egyébként évek alatt nagyon sokat kellett magyaráznom a háborús plakátokat a gyerekeknek. Jöttünk, mentünk, suliba menet, bárhova menet, láttuk ezeket, és...
0: Melyik plakátról van szó?
1: Fú, emlékszem, még régebben volt, hogy el kellett magyaráznom, hogy mi az, hogy LMBTQ, de akkor is olyasmit kellett magyaráznom kicsi gyerekeknek, ami még nem nekik való tartalom, bonyolult is, érthetetlen. Aztán persze kellett magyaráznom a háborúról, a kétarcú bácsiról, és így tovább. Az enyémek, hál' Istennek, már nagyobbak, de én nagyon nem irigyeltem azokat a szülőket, akiknek mondjuk ovis gyerekei vannak. És én láttam egy anyukát, aki a TikTokon könnyek között mesélte erről, hogy ő az óvodás kisgyerekének minden nap el kell, hogy mondja, hogy ne féljen a kétarcú bácsitól, mert nem kell tőle félni. Egy ovis kisgyereknek a nagy félelmei közé beszüremlett ez, amit ő látott, és nem tudott értelmezni. És megvallom őszintén, pszichológusként is nagy kihívás lenne egy ovisnak erről bármit elmagyarázni.
0: Lehetne mondani, hogy ne nézz oda, kisfiam?
1: Hát, ehhez sok sikert megint csak. Nagyon ki voltam akadva a mesterséges intelligencia által generált videón, azt az enyémek, hál' Istennek, nem látták, vagy tudomásom szerint nem látták. Láttad?
0: Most jelentkezik a lányod, hogy látta.
1: Igen, igen, mégiscsak látta. Szóval én azon nagyon ki voltam bukva, mert még engem is megrázott érzelmileg. Meg, hogy háború, és hogy nem akarunk háborút. Ez van meg, de őszintén szólva igyekeztem ezt hárítani, amennyire tudtam. Viszont azt gondoltam, hogy a gyerekek élményvilágába bekerült egy csomó ilyen tartalom, hát akkor most inkább kezdjünk el betenni az élményvilágukba valami olyat, ami nekik való. Például szívecskéket, napocskákat, pozitív üzeneteket, ugróiskolát, és így tovább.
0: De ez elég, ha erről nem beszélünk, ha ezt nem oldjuk föl a gyerekben? Elég az, ha szívecskéket rajzolunk?
1: Én nagyon hiszek a lélek öngyógyító képességében, és a gyerekekben is, hogy ez megvan bennük. Szerintem ők túl tudnak ezen jutni, de persze szülőként, ha csak lehet, akkor legyünk ott, beszélgessünk velük, nyilvánvaló.
0: Beszivárog az iskolába a politika?
2: Most tapasztaltuk meg órán, hogy valahol mégiscsak beszivárog. Azt figyeltem meg, hogy a gyerekek sokszor provokációnak használják, politikai nézeteket hangoztatnak, ezt nem lehet és nem is kell komolyabban venni, mint bármilyen más csúfolódást, provokációt. A mi iskolánkban kulturáltan van kezelve és távol van tartva a mindennapoktól a politika, tehát sokan egymásról sem tudjuk feltétlenül, hogy ki milyen pártpreferenciával vagy világnézettel rendelkezik.
0: És a gyerekek?
2: A gyerekek azért kerülnek az iskolába, mert a szüleik azonosulni tudnak azzal az értékrenddel, amit az iskola képvisel. Nagyon fontosnak is tartjuk azt, hogy a családok együttműködjenek a nevelésben a tanárokkal, tanítókkal. Függetlenül attól, hogy kinek-kinek a családjában mik a normák, az biztos, hogy az iskolában egy erős normarendszernek az átadását is megpróbáljuk.
0: Ehhez képest háborús plakátok.
2: Nagyon sok olyan gyerek van, aki megijed ezektől a plakátoktól, és fél, hiszen számára az a valóság, amit maga körül lát. Úgyhogy azt gondolom, hogy a gyerekeknél, ha valóban háború lenne olyan értelemben, hogy a mindennapi életünket közvetlenül fenyegetné egy háború, akkor is az lenne a cél, hogy őket mentálisan stabilizáljuk, és a jó megküzdési stratégiáikat aktiváljuk.

0: Kellett itt a gyerekeket mentálisan stabilizálni?
1: Én közvetlenül nem tapasztaltam ilyet, de nem csak a politika miatt, hanem más egyéb okokból is természetes, hogy előfordul, hogy a gyerekeket stabilizálni kell. Tehát vannak olyan gyerekek, akik attól függetlenül, hogy ennek mi a kiváltó oka, de szorongással érkeznek az iskolába. Vannak, akik nehezebben kapcsolódnak, nehezebben bíznak. Úgyhogy arra, hogy őket mentálisan támogassuk, erre mindenképpen nagyon nagy szükség van. És ehhez nem annyira a külső dolgokat vesszük elsősorban figyelembe, hanem nagyon-nagyon komolyan veszik a kollégáim azt, hogy a gyerekeket föltérképezzük a saját adottságai, képességrendszerük szempontjából. Tudunk róla, hogy ő fokozottan szorongó. Megjelenik az, hogyha a gyermek több támogatást kér a feladatai elvégzéséhez, mert az önbizalma alacsony. Tehát, hogy a tanulási nehézségeket, azokat nem elszigetelt jelenségekként kezeljük, hanem minden egyes gyereket igyekszünk a teljes személyiségében megismerni és kezelni. Az, ami a világban kint van, az, ahogyan az emberek egymáshoz szólnak, ahogy az emberek egymáshoz viszonyulnak, az a fajta intolerancia, nyersesség, az be tud szivárogni a közösségekbe, és ez az, amiben mi, tanárok, pedagógusok nagyon-nagyon sokat tehetünk, hogy egy olyan normát állítunk be a közösségi kapcsolódásban, amely normák mindenki számára kötelezőek.

0: Te láttál olyan plakátot, amire rossz volt ránézni?
1: Összesre rossz volt ránézni.
0: Soroljad fel őket.
1: Hát a kétarcú, az csúnya volt, meg amikor a Zelenszky ott röhögött, hogy ne ő nevessen a végén, az nem volt annyira jó. Mert ő egy, nem tudom, ukrán miniszter, és hát ő igen. Csúnyán nézett ki, ahogy furán röhögött, meg hát miért röhögne rajtunk. Nem pont nevetett, hanem inkább acsargott, vagy nem tudom, így tátott szájjal, mint aki meg lett húzatva.
0: Miért baj, ha nevet?
1: Hát nem tudom, miért nevetett azon. Nem értettem igazából annyira, csak olyan fura volt.
0: És akkor ez a plakát miről szólt?
1: Hát arról, hogy ne ő nevessen a magyarokon.
0: De mit jelent ez?
1: Hát annyira sokat nem gondolkoztam rajta, meg annyira igazán nem is érdekelt. Csak miután már teli volt vele az egész utca, utána már kezdett érdekelni.
0: És nálatok volt erről beszélgetés az osztályban?
1: Hát nem, az osztályban nem volt. A tanárral, gyerekekkel meg volt beszélgetés róla, igen. Hogy ez nem igaz, mert hazugság, meg hogy ezekkel miért kell teli lenni az egész városnak.
0: Volt olyan ismerősöd, barátod, aki félt a háborútól, hogy tényleg jön?
1: Hát nekem nem volt olyan.

0: Milyennek ítélted meg a választási plakátokat?
1: Kellemetlen, meg zavaró, nyomasztó, már többedik alkalom óta.
0: A gyerekekre hogy hatott?
1: Kérdeztek sokat, amióta tudnak olvasni, azóta kérdezgetnek azért. Szerintem az aranyvécés volt talán az első, amiről többet beszélgettünk, és hát azóta is kérdezgettek. Persze, hogy most akkor mi van a háborúval, mi van a békével, kik ezek az emberek, hát kérdeztek róla.
0: Féltek a háborútól?
1: Nem féltek a háborútól, mert nem azzal a koncepcióval jöttek, hogy anya, úristen, lesz háború, hanem hogy mi van ezzel a plakáttal, és tudtunk onnan indulni, hogy mondják, hogy háború lesz, de hát nem. Egyébként korábban volt, hogy tartottak ettől, ugye azért tudnak az ukrán háborúról, akkor is beszélgettünk arról, hogy az miért történt, hogy lehet-e, hogy itt is lesz. Volt erről szó, de abszolút sikerült őket megnyugtatni.
0: Beszéltek-e a gyerekek az iskolában erről?
1: Nem tudok róla, hogy téma lett volna.

0: Hogy hatott ez a nagyszülőkre? Arról tudsz-e valamit?
1: Azt tudom, hogy az én édesapámra nem hatott. Anyósoméknál viszont az apósom például kimondottan megérintették bizonyos üzenetek. Félelmet keltett benne, gyakorlatilag célt ért az az üzenet, amit ezek a plakátok hordoztak. Ő elkezdett félni. Az lett a vége tulajdonképpen, hogy úgy döntött, hogy végül nem adja le a szavazatát egyik jelöltre sem. Nekem teljesen az az érzésem, hogy nagyban megtisztult a város. Hát amerre én járok, ott nekem egy ilyen megtisztulás érzésem van, hogy már eltűntek ezek a plakátok, eltűntek ezek az üzenetek.
2: Mik azok a jelek, amik azt mutatják, hogy a gyerek még nincs ezen túl? Tehát lehet, hogy egy hónapja látta, lehet, hogy két hónapja látta, sosem panaszkodott, ezért anyuka, apuka még sosem beszélt vele erről, de valami jel lehet, hogy mutatja, hogy kéne beszélni, mert attól, hogy ő nem kérdezett, attól, hogy ő nem sírt, attól, hogy ő nem szólt, attól még lehet, ez dolgozik benne.
3: A gyerekeknek a játékában megjelenik a háborúsdi, akár az, hogy ukránok és oroszok, akár az, hogy Fidesz és Magyar Péter. Gyerekek egymást így szidják, hogy fideszes vagy, vagy tiszás vagy, abnormális, hogy az ő világukban ez ennyire jelen legyen.
2: Mekkora gyerekekről beszélünk?
3: 12 évtől fölfelé, őnekik ez már megmagyarázható történet. Verbálisan, nagyjából az őszintjén el tudom magyarázni. A kisebb gyerekeknél volna nehézség.
2: Tehát mire figyeljen a szülő, hogyha kisebb gyereke van? Milyen jelre, ami arra utal, hogy elő kéne hozni azt az egy hónappal ezelőtt, vagy két hónappal ezelőtt látott plakátot, vagy videót?
3: Minden eset specifikus lehet. Én szerintem az bőven elég, hogyha a szülő stabilitást mutat. Felnőttként sem volt könnyű a szorongásainkkal megküzdeni. Felnőttek is sokan szorongtunk, idős emberek, őrájuk is nagyon érdemes lenne odafigyelni. Az ő világukban is ez nagy fenyegetés, van, akinek saját élménye van még esetleg a háborúról, és emiatt aztán főleg triggerpont lehet neki egy ilyen üzenet. Visszatérve a gyerekekre, hogyha a felnőtt egy biztonságos stabilitást tud önmagában is felépíteni, szerintem az a gyereknek is egy jó mankó, és akkor ezen belül persze lehet rajzolni, játszani, beszélgetni. Hogyha egy gyereknél jelentkezik olyan stressztünet, amivel a szülő nem tud mit kezdeni, akkor persze érdemes szakemberhez fordulni, de az esetek jó részében szerintem elegendő lesz beszélgetni a gyerekekkel, amennyiben szükséges. Egyszerűen a szabad játék, a szabad rajz, abban ez meg tudjon jelenni.

0: És van még ez az akció, hogy rajzoljunk szép dolgokat az óvoda elé, az iskola elé, csak úgy a járdára, a bolt elé, vagy ennek vége van már?
1: Az eredeti eseményt egy hétre terveztem. Ez az esemény nagyon felfutott, azóta egy folytatást is létrehoztam, úgyhogy bárki, aki úgy érzi, hogy szeretné a gyerekek élményvilágába betenni a vidámságot, a nyugalmat, a biztonságot, az örömet, vagy a humort akár, akkor azt megteheti ezen a módon.
0: Tehát nem kell sehova se jelentkezni, nem kell sehova se fotóval bizonyítani, hogy ő rajzolt, mindenki úgy teszi, ahogy jónak látja.
1: Így van, tehát nincs egy külön helyszín, meg nincs egy külön időpont, tehát bárhol és bármikor ezt meg lehet tenni, aki úgy érzi, hogy szívesen részt venne. Én nagyon örülök, hogyha a Facebook eseménybe esetleg beküldik a rajzokat. Született is most már egy gyűjtés, lehet látni ezeket a kréta üzeneteket, rajzokat egyben is, és hát még remélem, hogy gyűlik hozzá.
0: Én láttam a 11. kerületben egy háborús plakátot, amit óvodás gyerekek a saját rajzaikkal leragasztottak.
1: Igen, szerintem sokunkban benne van mindenféle kreatív ötlet, hogy hogy lehetne ezt gyógyítani. Ezért is hiszek én a lélek öngyógyító képességében, mert van olyan, aki például a metró ablakába tett föl egy kis sárga cetlin, egy kis kedves üzenetet bárkinek, hogy veled minden oké, jó vagy, valami hasonló üzenet volt. Olyanról is tudok, aki külön szervezett a saját társasházi környezetébe egy külön kis eseményt. Aztán olyanról is tudok, hogy tánceseményt szervezett, táncoljunk együtt típusú eseményt. Sokunkban benne van ez, hogy gyógyítani azt, ami történt velünk. Hát erről sokat kell még beszélnünk, és ez a felnőttek dolga lesz, hogy milyen világot is hoztunk létre a gyerekeink köré.

Ma egy szokatlan rajzos akcióról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat Spotify-on, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál@mtva.hu e-mail címen. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Mohácsi Edit.

0: Kossuth Rádió Szolnokon FM 94,3. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Németh Zsolt, a fizikatudományok kandidátusa, a Szent Koronáról és mindenről, ami a Szent Koronával kapcsolatos, fontos, fogunk beszélgetni.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Már a Szent István korabeli helyzete, státusza, holléte vitatott a Szent Koronának.
2: Igen, így van, vitatott a fővonalbeli történet, művészettörténetírás úgy gondolja, hogy a Szent Korona abroncsa, illetve a pántrendszerre különböző időben, különböző helyen keletkezett, és ezek idézőjelben véletlenszerűen kerültek össze. Na most, miután már műszaki szakemberek is vizsgálták, ez tudható, hogy ez így nem lehetett. Ugye az abroncson zománcképek vannak, görög névfelirattal, és ezért azt gondolják, immár gyakorlatilag 1790 óta, hogy ez Bizáncban kellett, hogy készüljön. Pántokon apostolképek vannak, latin betűs felirattal, hát ez pedig nyilván akkor valahol a nyugat-római birodalomban kellett, hogy készüljön. Sajnálatos módon azonban ez nem igaz. Például 1946-ban Albert Böckler művészettörténész Münchenben vizsgálta a Szent Koronát közvetlenül a II. Világháború után, amikor 8 éven keresztül Németföldön utazgatott ide-oda, mielőtt eljutott az Egyesült Államokba. Bizonyos tulajdonságok alapján Kerekperec megmondta, hogy ez nem készülhetett Bizáncban, és teljesen egyetértek vele. Azon kívül, ami alapján ugye Bizáncba akarják még utalni, ugye ott van két bizánci császár képmása, ezek nem eredetiek rajta. Tehát a történészi, művészettörténészi kör elfelejtette a stabil alapot beépíteni az elméletei alá, hogy olyan képekre próbálja építeni a keltezést, amelyek nem eredetiek, és ezt már bizonyítani is tudom.
1: A műszaki szakemberek is nyilván tisztában vannak azzal, hogy a deszakralizálás bűnébe eshetnek idézőjelbe téve, hiszen a Szent Koronának nem csak egy szakrális tisztelete ismert és létezik, hanem közjogi következményei is vannak, közjogi szerep is jut a Szent Koronának, tehát ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy komoly bátorság kell, hogy az ember egy ilyen kérdésnek nekivágjon, hiszen nyilván kritikával is számolhat akkor, hogyha lebontja az egyébként kiegecesedettnek tűnő nagyobb részt a katolikus hithez kapcsolódó és a Szent Korona tanalapját képező korábban dogmaként kezelt tantételeket. Ön szerint egyébként mennyiben befolyásolja az, amit ön elmondott, a Szent István képet, vagy egyáltalán a Szent Koronához való viszonyulást alapjaiban változtatja meg a viszonyunkat ez a Szent Koronához, vagy ezek részletkérdések, technikai részletkérdések?
2: Ezek korántsem részletkérdések. Ugye a Szent Korona szétcincálása, legalábbis elvileg, ugye ez már a 18. század végén megkezdődött, amikor protestáns tudósok is elkezdtek vele foglalkozni, és nekik úgymond nem volt érdekük, hogy a Szent Istváni eredetet fönntartsák, és nagyon nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy ugye a különböző nyelvűek, az ománcképek névfelé az abroncson és a pántrendszeren, és ez egyszerűen túl lett tolva, de ők még nem értettek ilyen apró technikai vagy műszaki kérdésekhez, amelyek megmutathatták volna, hogy ennyire nem egyszerű a dolog. Természetesen valamilyen szempontból nem mindegy, hogy ez a korona már Szent István fején volt vagy sem, de akármi is van, még akkor is, hogyha két különböző részből áll össze, abban az esetben is valamikor összeállt. A másik, ugye az, hogy ez a két rész, az abroncs és a pántrendszer véletlenszerűen került volna össze, ez teljesen abszurd elképzelés. A pánt magassága az pontosan ugyanannyi, mint az abroncsnak a szélessége. Ha véletlenszerűen kerültek volna össze ezek a főelemek, akkor ez nem így lenne. Az illesztéseket nehéz lenne megcsinálni, hogyha itt véletlenszerűen lennének összerakva ezek a dolgok. Aztán a legtöbb olyan ábrázoláson, ami úgy készült, hogy az illető festette, vagy rajzolta, ő nem látta, hanem valamiről másolta, pontosan ez szokott mindig eltűnni, hogy az abroncs ugyanolyan széles, mint a pántok. Ez is mutatja, hogy nem lehet, és a műszaki szakemberek mondják, hogy nem lehet véletlenszerűen összerakni ezeket az elemeket. Így mondják, hogy a Szent Korona rendszernek nincs lekötetlen szabadsági foka, nem lehet forgatni, átalakítgatni, és 1867-ben ugye első Ferenc József koronázása előtt egy Müller Lajos nevű pesti aranyművesnek ki kellett javítani a Szent Koronát, és próbálta úgymond javítani a dolgokat, de egyszerűen nem lehetett, nem tudott változtatni az egész szerkezeten.
1: Nyilván a teljes hányattatását a Szent Koronának most időhiányában nem tudjuk átvenni. Talán az alapján viszont tudjuk detektálni a folyamatot, hogy milyen sérülések voltak, melyek voltak azok a legfontosabb sérülések, amelyeket elszenvedett a Szent Korona, és lehet-e tudni, hogy hol történtek ezek a sérülések, valamennyi időt szánnunk el a renoválásra, az eredeti állapot helyreállítására, való törekvés felvázolására is.
2: Igen, 1792-ben Kazinczy Ferenc költő vármegyei küldöttként részese volt első Ferenc koronázásának, ott volt a koronázási lakomán, oda ugye a király koronával a fején lép be, azt félreteszik egy aranytálcára, és elkezdődik a lakoma. Kazinczy azt mondta, hogy ott jobban érdekli a Szent Korona, mint az első fogás, oda ment, kézbe vehette, nézegethette, forgathatta, leírást készített róla, le is rajzolta, és a leírásban említi, hogy egy pánt megpattant, az azt jelenti, hogy átrepett, és ez jól látható a Schaufnak rajzolatján. Schauf pedig Johann Nepomuk Schauf pozsonyi festő és rajzművész, aki 1790-ben második Lipót koronázásakor látta és rajzolta le, és a hátsó pánt volt ekkor áttörve a két apostolkép között. De ekkor még csak az. És aztán, ha megyünk tovább az időben, 1857-ben Franz Bock, aacheni kanonok, a kölni érseki kincstár őre kért és kapott engedélyt Ferenc Józseftől, hogy megvizsgálhassa a magyar koronázási ékszereket, és ekkor látjuk Szent Koronánkat a legsiralmasabb állapotában, át van törve még két pánt, be van rogyva az egész pántrendszer, a kereszt egészen más irányba dől, mint most, hiányoznak róla égkövek, gyöngyök, látható, hogy legsúlyosabb sérülések a 19. század közepén érték a Szent Koronát, nem pedig a távoli múlt ködében, tehát ennyire úgymond frissek, és még sincs róluk feljegyzés.
1: 20. századi története hogy néz ki a Szent Koronának?
2: 20. századi történet viszonylag békés volt, 4. Károly koronázásakor leesett róla egy égkő, azt a koronaőrök azonnal megtalálták, és másnap visszatették, jól őrzött volt, figyeltek rá, menekítés során, míg a német földön járt, két gyöngy leesett róla, így került ki Fort Knoxba 1953-ban, és ott volt egészen 1978. január elejéig. Ugye tudjuk azt is, hogy 1977. december közepén egy magyar küldöttség ott volt, hogy ellenőrizze, hogy azok-e valóban a magyar eredeti koronázási ékszerek, amiket Fort Knoxban őriztek, ugye Kovács Éva művészettörténész és Svetnik Joachim ötvösmester, megállapították, hogy valóban magyar koronázási ékszerek, a koronánk is. Svetnik Joachim két égkövet vissza is tudott helyezni, ami leesett. Egy harmadik hiányzott, és ezt az amerikaiak pótolták az abroncs hátsó részének a tetején. Ül egy szemmel láthatóan másmilyen gyöngy, aminek fölül nincs így zárása. Ezt ők adták nekünk ajándékba, hogy mégse hiányos koronát kapjunk vissza.
1: És ebben az állapotában, amelyben megérkezik Magyarországra az Egyesült Államokból, hogyan tudná leírni a Szent Koronát?
2: A lehetőségekhez képest teljesen jó állapotban volt, ott jól bántak vele, ami sérülések érték, vagy ami képcserék történtek rajta, vagy égkő zománc képcserék, azok nem ott történtek. Tehát ott be volt zárva egy páncélszekrénybe, lehet, hogy ki sem nyitották azt a páncélszekrényt 25 éven keresztül. Ott jól bántak vele, tudható azt is, hogy például a koronázási palást azért van relatíve jó állapotban, mert az amerikaiak kitaláltak neki valami ügyes tárolószerkezetet, és ha nem az lett volna, akkor valószínűleg már rosszabb állapotban lehetne. Tehát előttük csak kalapot emelhetünk.
1: Tisztában voltak az amerikaiak ezek szerint, hogy milyen jelen

0: ábrák, az értékes drágakövek, illetve az abroncsok tekintetében.
1: A Szent Korona 2 kg és 59 g tömegű, tehát egy meglehetősen súlyos tárgy. A tömegének a nagy részét az abroncs teszi ki, az 1,2 mm vastag, némi ezüst ötvözetet is tartalmaz, ami állékonyabbá teszi. A pántrendszer az 4 mm vastag, tehát nagyon vékony, gyakorlatilag színarany, ezért lehetséges, hogy filigrán díszítések vannak rajta, ezek a kis kígyózó mintázatok, ezek ilyen autóforrasztással kerültek rá, tehát meglágyították az aranyat, hogy úgymond összefoljon, és ezek így kerültek rá föl. Az abroncs hátsó részének a tetején mindkét oldalon ülő 9-9 gyöngy, tehát összesen 18, érdekes módon a 18-ból 14-nek a rögzítése még eredeti, tehát nagyságrendileg 1000 éves, 4 cserélt, azonosítható, hogy mikor kerültek le, és mikor került rá a helyettesítés. Na most elől van ugye a pártázat az abroncs tetején, ezt az ötvös vizsgálat tisztázta 1990-ben, hogy az egyanyagú az abroncsa, tehát nem utólag varkácsolták oda. A pártálemekben azsúrzománcok vannak, ez azt jelenti, hogy nincs mögöttük hordozó lemez, tehát átvilágítható, gyönyörűen mutatnak, amikor hátulról kap megvilágítást. A pártálemek tetején égkövek vannak, a két legkisebb kivételével ott gyöngyök, ugye itt összesen 9 pártálem van, a középen lévő Krisztus képpel együtt. A 9 égkő, illetve gyöngy közül egy eredeti, még a lezárása mutatja, tehát ezeket mind lecserélték. Például az egyik most ott lévő kő, az Turmalin, amit csak 1703-ban hoztak a hollandok egyáltalán Európába, tehát szükségszerű, hogy cserélt. A zárásokon is látszik, tehát itt nagyon sok a változás.
0: Szembeütlő tény, hogy ferde a kereszt a korona tetején. Ezzel kapcsolatban én sok mindent olvastam. Próbáljon, kérem segítsen abban, tisztállásunk ebben a kérdésben. Mire vezethető vissza ez a meghajlás, ez a görbület?
1: Kereszt eredetisége vitatott. Többen állítják, hogy a kereszt nem eredeti, ezt lecserélték. Van egy tudósítás másodkézből későbbi, Izabella királyné 1551-ben, mielőtt kiszolgáltatta volna első Ferdinándnak a Szent Koronát, letört volna egy keresztet róla a fia számára, János Zsigmond számára, leszerelt róla valahogy. Én nem hinném, hogy a Szent Korona tetején lévő keresztet mozdította volna el, vannak más lehetőségek is, ahonnan kereszt levehető lenne, de ez egy nyitott kérdés. Viszont ha visszamegyünk az időben, különböző ábrázolások milyennek mutatják a koronánkat, akkor egyenesen állt a kereszt, tehát amíg visszalátunk, 15-16. századig. És az is tudható, hogy a kereszt rögzítése fokozatosan lazult ki, tehát különböző sérülések következtében fokozatosan meglazult a rögzítése, és a jelenlegi állapot, amikor 23,5 fokos szögben dől, ami véletlenül megegyezik ugye a földpálya dőlés szögével a keringési síkjához, ez nem volt mindig így, és jó esélyen nem is lesz mindig így. A dőlés fokozatos, a 18. században már ábrázolások és dokumentumok mutatják, hogy kilazulás megtörtént, de kézzel lehet mozgatni. Kazinczy is említi, hogy a kereszt arra viccen, amerre a természetes vonadékia vagyon, azaz amerre a saját súlya húzza.
0: Fenntartom azt, hogy ebben a beszélgetésben ön a tudományt, én pedig a hitnek azon részét, illetve a jogtudománynak azon részét képviselem, amely a Szent Korona tanra épül és eredetinek fogadja el, amely köztünk persze feszültséget nem kell, hogy okozzon. Mégis megkérdezem, ez inkább a műszaki oldalról közelíti meg a kérdést vélhetőleg, és nem a vallás irányából, hogy miért nem egyenesítették ki a restaurátorok, hogyha ön azt mondja, hogy a korabeli 15-16. Századi ábrázolásokon egyenesen állt a korona, hogyha pótolni lehetett égköveket, akkor van valami konkrét megfontolás a mögött, hogy a keresztet nem egyenesítették ki?
1: A koronázások idején kiegyenesítették, aztán később megint elferdült, aztán így ennél a bizonyos 1867-es javításnál került oda az a rögzítés, ami most is van, be van csavarozva alulról, ferde a csavar a kereszt tengelyéhez képest, tehát ez már önmagában hordoz egy ferdeséget, és a kereszt ferdesége is nem egy komponensből áll össze, tehát hogy van becsavarva a csavar, a hordozólemez hogyan hordozza, annak is van egy dőlésszöge, ugye egyszer már megdőlt a pántrendszer, azt sem egyenesítették ki, mert nem lehetett, tehát több kisebb szögnek az összege adja ki ezt a bizonyos 23,5 fokot,

0: mondom, ez fokozatosan állt elő. És mi már vagy így szoktuk meg a Ferde kereszten.
1: 1989-90 rendszerváltoztatás utáni történetét felületes szemlélő és nagyjából ismeri a Szent Koronának Nemzeti Múzeumban, kerül, a Nemzeti Múzeumból pedig az Országházba. Előbbiről különösen mit lehet tudni? Nyilván nem a rendszerváltáskor került a Nemzeti Múzeumba, de miért tartották ott a rendszerváltás után is? Volt esetleg, és erről van-e önnek tudomása, olyan cél már a 90-es évek elején, hogy a parlamentbe szállítsák, vagy a közjogi fenntartások, hogy nem királyság Magyarország, hanem parlamentáris demokrácia, ezek fő szempontoknak bizonyultak. Erről mit lehet tudni?
0: A rendszerváltás előtti időszak az által, hogy betette a múzeumba, egyértelműen műtárnak minősítette, és nem többnek. Viszont ez alkalmát adta annak, hogy olyan emberek, akik kívül vannak a történész és művészettörténészi körön, de érdeklődnek a Szent Korona iránt, meg tudják nézni egy méter távolságból, és maguk is képet alkothassanak róla. Ekkor léptek be a vizsgálatba mérnökök, fizikusok, aztán lehetőséget kaptak aranyművesek 1983-ban és ötvösök 1990-ben, hogy megvizsgálhassák a Szent Koronát. Egészen más kép rajzolódott ki az ő vizsgálódásaik nyomából, mint a 200 éve korábban görgetett történészi, művészettörténészi elképzelések. Például kiderült az is, hogy mérnökcsoport is vizsgálta, hogy a Szent Koronán egy arányrendszer húzódik végig, nem csak az abroncson, nem csak a pátokon, az egészen. Egyszerű kis egész számok arányával lehet kifejezni a Szent Korona legfontosabb méreteit. 1, 2, 3, 5, 8, ezek pedig a Fibonacci számok, amelyekből, ha az egymást következő elemek ebből hányados képezünk, és ebből egy sorozatot alkotunk, ez az aranymetszés arányszámához tart, az 1,618 ezred. Aztán egyre többen kezdtek érdeklődni az iránt, hogy milyen arányok vannak a Szent Koronán, milyen számosságok vannak. Például 27 zománc kép van rajta, ebből 19 alakos, és 8 ez a bizonyos azsúr zománc. A csüngőkben összesen 27 ékkő van. 9 különböző hatványai jelennek meg. És nagyon érdekes, mert ami viszont szembetűnőbb, ugye abroncson 8 zománc kép, pántokon 8 apostol, tehát ami a szembetűnő 8, csak ezek a 8-asságok kiegészülnek 9-ességekkel. Az azsúr zománcok közé bekerül a Krisztus kép, az apostol képek közé bekerül a teremtő ábrázolása, hátul pedig az abroncson lévő képek közé 9-nek beleereszkedik az, aki eredetileg ott volt, és erről pedig feljegyzés van, hogy a boldogságos szűz ábrázolása.
1: Azt hiszem, hogy sok érdekes információt tudhattunk meg Németh Zsolttól, aki a fizika tudományok kandidátusa. Jó, magam is azok közé tartozom, akik jó szívvel és megnyugvással látják a Szent Koronát a parlament épületében. Ugye, mint ismertes, az első Orbán kormány idején a miniszterelnök döntése, kezdeményezése és végrehajtása nyomán került az országgyűlés épületébe, ahol a mai napig található. Ez mindenképpen egy olyan körülmény, amely még nagyobb a szakrálitás és a közjogi vívmányok szempontjából megbecsülést ad magának a koronázási ékszernek, illetve a koronázási ékszereknek. Köszöni a figyelmüket az este mai házigazdája, ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet és a spontán privatizációt érintően is vizsgáló bizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és a miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását, a korrupciós ügyek feltárását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamat folyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamat folyosó két szélét is. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport tegnap kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahová pedig már korábban lerakták az uzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Picasso kiállítás lesz a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt, vagy akik hatottak rá. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elitvilágbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A hőmérséklet éjszaka 12-19, napközben 29 és 34 fok között alakul majd.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Az élet egy nagy csoda, vallja mindmáig őszinte, gyermeki hittel, pokoljárását követően is, mert fénynek értéket ad a sötét. Csapatjátéktól a szólóestekig vezető útján emberileg is, szakmailag is sokat gazdagodott, adott és kapott. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem a 80. életévében járó Bálint Márta, Kossuth és Magyar Örökség díjas színművésznő, a monodráma és a versmondás nagyasszonya.
3: Valósággal színésznek született. Valóban gyerekkori álmom teljesült be azzal, hogy színész lettem. Egész zsenge gyerekkoromtól engem a színház valósággal beszippantott, és a mai napig kitölti az életemet. Édesanyám mesélt arról, hogy az ő papucsában és pongyolájában illegettem-billegettem magam a tükör előtt, és valóságos színházat játszottam, és szavaltam az anyám tyúkját, és kijelentettem kislányként, hogy én színésznő leszek. A szüleim ezt nagyon ellenezték, de azt mondom, hogy ők is hozzá hozzájárultak ehhez, mert az akkori híres Székely Színházban, ami a Kultúrpalotában működött akkor, Marosvásárhelyen, nekik bérletük volt. És oda bennünket a nővéremmel mindig minden előadásra elvittek. Beültünk a szokásos páholyunkba, és most is látom, hogy ez a súlyos vörös függöny szétnyílt, és egy ilyen hűvös levegő áradt a nézők fele, és megéreztem azt a, akkor én szagnak mondtam, azt a furcsa, jellegzetes, igazi színházi illatot. Az fantasztikus, semmivel sem összetéveszthető a masszíz, naftalin és egyebek, és magamban megfogalmazódott, hogy én ezt a rejtélyes, különleges világot nagyon-nagyon szerettem, és én itt akarok kiteljesedni. Ettől az elhatározásomtól én valóban nem tágítottam, egyszer szektem meg. Fagylaltos akartam lenni egy nyáron, mert hát nagyon szerettem az édességeket.
2: Szerencsére nem látszik.
3: Köszönöm, szerettem. És a szüleim akkor nagyon mosolyogva bólogattak, boldogabbak lettek volna, hogyha inkább az, mint színész, nagyon ellenezték.
2: A pálya miatt ellenezték, vagy pedig azért, mert tudták, hogy Ceausescu romániájában magyar színésznőként még annyira sem lehet könnyű boldogulni, nem mint fagylaltosként?
3: Nem tudom, szerintem is. Bár édesanyám magyar szakos tanárnő volt, édesapám, ő nem tanárember volt, de azt mondom, hogy édesapámtól örököltem, azt mondhatom, a tehetségem. Apám hegedűs szeretett volna lenni, apai nagymamám az egy kutyabőrös magyar család volt, de a nagypapám egy egyszerű parasztember. És édesapám arról mesélt, hogy ő kint a mezőn fából készített magának egy hegedűt, és azon játszott. Tehát neki ez a vágya, hogy hegedű művész legyen, nem sikerült. Írtó jó humorú ember volt. Édesanyám meg egy rendkívül életvidám, embereket nagyon szerető. Nálunk mindig ilyen nagy-nagy társasági társadalmi élet volt. Én emlékszem, gyerekként is mindig úgy aludtam el zajban, emberi morajt hallottam.
2: Viszont hegedű nem is szerepel a zenei kérései között. Mozart Ádúr zongoraszonátájának harmadik tételét kérte. Tán csak nem azért, mert zongorázott.
3: De, zongoráztam, eltaláltam. De hozzáteszem, nem nagyon szerettem, mert a nővéremmel együtt nekünk kötelező volt, és egy nagyon szigorú zongoratanárnőnk volt.
2: De Mozartot szereti.
3: Mozart a líraisága, a könnyedsége, a játékossága, a harmóniája, ami a muzsikájában benne van, ami nekem sokat számít. Az életemben is én nagyon szeretem a harmóniát. Magam körül is, meg igyekszem, hogy bennem is. Márainak van egy gyönyörű gondolata. Azt mondja, hogy alkosd és ápold a lelked, mint egy kertet. Figyelj, vagy vigyázz az élet évszakaira, mert minden benned van, tudnod kell ezt, te vagy a kert és a kertész egyszerre. Én erre nagyon-nagyon figyelek, hogy alkossam és ápoljam a lelkem. A Mozart zene is olyan, hogy ápolja a lelkedet.

0: harmonikus volt az életkezdése, hiszen ünnepelt színésznője lett szülővárosának, Marosvásárhelynek. Minden ilyen kikövezett úton ment egy jó darabig?
1: Igen, határozottan. A főiskolára való bejutásom az egy picit nem volt akadálymentes, mert mondottam, hogy a szüleim nem túlzottan pártolták ezt a vágyamat. Tusnádon nyaraltunk, és aztán akkor mamámék megvették a vonatjegyet, felültettek, és mondták, na, menjünk Mártika felvételizni. Maga a felvételi vizsgám sem volt olyan nagyon-nagyon egyszerű, mert én nem készültem semmiből. Bármilyen furán hangzik, rengeteg verset tudtam, mert iskolában nagyon sokat szavaltam, és ennyi volt a tarsolyomban. És én álltam a színpadon, és vártam, hogy megszólítson a bizottság. Ők megvárták, hogy én szólaljak meg. Eltelt egy pár másodperc, és a bizottság elnöke, a híres Kovács György mester felszólt, hogy kislány, tessék, mondja. És akkor halkan megkérdeztem, hogy és mit? És mondta, hogy tessék, mondjon egy verset. Na jó, hát akkor úgy fellélegeztem, hogy hát verset azt tudok, és a Tatyana Level anyaginhez azt mondtam el, hogy jól vagy rosszul fogalmam nincs, és megint következett a csend. És akkor azt kérdezte Kovács György, és milyen helyzet gyakorlattal készült? Megint elhangzott, hogy semmivel. És akkor azt mondta nekem, hogy akkor játssza el, hogy nem sikerült a felvételi vizsgája. Fáradjon le a színpadról, majd fáradjon fel, mondta. Na hát én lefáradtam a színpadról, aztán fel, és a képzeletbeli csengőn csengettem. És oda szóltam a bizottságnak, hogy most én csengetek. Mondták, hogy tudják, látják, játszom el, ne kommentáljon. És akkor teljes őszintességgel és nyitottsággal elmondtam a bizottságnak, hogy hogyan felültettek a vonatra a szüleim, és elengedtek felvételizni, de inkább ellendrukkereim. És olyan nagyon beleéltem magam abba, hogy ez nekem nem fog sikerülni, hogy átéltem a helyzetet, és zokogtam. És abból az improvizált párbeszédből, amit én a szüleimmel úgymond folytattam, hát egy teljes képet adtam a családomról, és a bizottság a hasát fogta, úgy nevetett. Én meg azt hittem, hogy megbuktam, és megszégyenültem meg a házban, én kirohantam zokogva a teremből, futottam egészen hazáig, és este meg se néztem, hogy kik jutottak tovább. És másnap reggel egy elég mérges, turcás hangú hölgy telefonált, az utatom Lulu volt a titkárnő, kereste Bálint Mártát. Drága, mondta nekem, hogy hát magára vár az egész igen, mert hogy az írásbeli vizsgát nem tudják elkezdeni, hát maga tovább jutott a nehéz rostán. Na, aztán sikerült az írásbelim is, a szóbelim is, és hát így jutottam be a Szent György István Színművészeti Főiskolára Vásárhelyen, ami azóta már egyetem. Nagyon sok mesterem volt. A főiskolán én lubickoltam, és a legnagyobb kihívás az volt, hogy gondolja el, első évet végeztem, amikor a híres Kovács György megállított a folyosón, és mondta, hogy Márta, figyelj el a próbatáblát. Képzelj el, hogy az akkori negyedévesek előadására az Euripides szállt trójai nőknek a Cassandra szerepét osztotta rá. Akkor ez valami óriási nagy dolog volt, és kihívás, hát teljest ugrottam, nem az óceánba. Arra viszont emlékszem, hogy amikor az ügyelő a bemutató napján színpadra hívott, és a takarásban meghallottam a közönségnek, amit azon nagyon szeretek, a morajlását, hogy tele a ház, abból a morajból tudod, szó szerint haza akartam futni. Alig tudtak visszatartani. Ez volt az egyetlen a főiskola évemben szorongás.
2: És azóta sincs lámpaláza a színpadra lépés?
1: De lámpaláza. Nem, de hogy is, én nagyon lámpalázas vagyok. Minden egyes fellépés előtt. És az idő múlásával ez nem múlt el, sőt, valahogy az emberben a felelősségérzet még nagyobb, sokkal nagyobb. Nem is tudom elképzelni, színész létezhet lámpaláz nélkül. Szóval nyilván most már sokkal hamarabb megérzem, hogy kialakul az a láthatatlan kapocs, fonal vagy szál a néző és köztem. És érzem azt a pisszenéstelen nézőteret, és érzem, hogy sikerült megérintenem őket. És akkor kezd ez a bizonyos lámpaláz, ugye egyszer csak kész elmúlt, és akkor már csak a szerep van, és akkor lubickolott a főiskola éveimről, rengeteg szerepben próbálhattam ki magam, és dédelgettek a tanáraim. Az, hogy évfolyam első is voltam, hát mondjuk ez nem jelentene egy pályán semmit, de amikor végeztem, akkor egy kulturális folyóiratban megjelentem a címlapján, és ilyen szövege, most indul el Bálint Márta, pont, tehát ígéret voltam. És én annak örülök, hogy azt hiszem, hogy nem kellett csalódniuk bennem. Szatmára kerültem, Szatmár Németi Északi Színház, most Harag György társulat, és ott engem olyan szeretettel fogadtak, és nagyon hamar a közönség is megszeretett, hogy én ott 3,5 felhőtlen évet töltöttem. Nagyon színes volt a palettám, amit nekik köszönhettem. Én ott vígjátékban, zenés műfajban, musicalben, drámai szerepekben kipróbálhattam magam. Utána Harag György és Csorba András hívott Marosvásárhelyre, az akkor nagyon nagy dolog volt. Nagyon nehezen engedtek el Szatmáról. Nagyon fájó szívvel. És igen, 17 évet töltöttem el Marosvásárhelyen, a Nemzeti Színháznál. Kiváló rendezés. rendezőkkel dolgozhattam együtt, Harag Györggyel, Tompa Miklóssal. Nagyon sokat köszönhetek Hunyadi Andrásnak. Nagyon sok szép feladatot kaptam. Brodynak a Dadája, emlékezetes nagyon, a Tamás Járon énekes madarának a Magdóját játszottam, több mint 150-szer, és a fiam már a pocakomban volt. Nagyokat rugdosott a hasamba, és akkor egyszer mondtam Miklós bácsinak, hogy már akkorákat rúg a tornát jelenetbe a fiam, na akkor szakadt meg ez, és ennek olyan szakmai és közönség sikere volt, nagyon-nagyon melegen emlékszem vissza. Tehát sorolhatnék Aranyember Noémiét, vagy a Vörös Postakocsi Esztelláját, vagy a Boris Fászéliev, hú, nagyon szerettem, mi csendesek a hajnalok, Lizája, Tudornus Átészkunak a Szilveszteréi Álom Máriáját, egy tüneményes szerep volt, vagy Lóvinészkunak a Boga Nővérek, ez egy nagyon nagy évű feladat, mert 14 éves Johanna is 60 körül van az előadás végén, de nem hagytam ki a Hozomány nélküli lány Larisszáját, vagy Csiki Gergely, Cifra nyomorúságnak az Eszterét, vagy Shakespeare király Regan. Hát a színjátszás az átváltozás gyönyörűségét kínálja a nézőnek, meg a színésznek is, és ez minden alkalommal, minden este, minden előadás, minden szerep más és mást kínál. Minden színész erre törekszik, hogy katarzist éljen át a nézővel együtt, jobbá tegye, és ha sikerül ezt a katartikus élményt nyújtani, ez a legtöbb, legnagyobb dolog, amit adhatsz, igen, hogy adja nézőnek. Ettől gyönyörű ez a pálya, de nem csak te adsz, hanem te is gazdagodsz, mint színész. Tehát ez ilyen adok-kapok játék.
3: Olyan derűs, harmonikus, kiegyensúlyozott személyiség, mégis Kodály Esti dalát kérte. Ez már az az árnyék, ami végül is valahol megtörte, ketté törte az életét, a karrierjét, amikor áttelepült. Ennek a hangulatnak a zenei megfogalmazódása?
1: Igen, így van, pontosan. Nincs mit tagadnom. Valóban a családommal való 88-ban idejövetelünk, megtört a pályám.
3: Na de miért is jött át? Egyszer, még a Ceausescu korszakban is sikert sikerre halmozó szeretett színésznője volt, ráadásul a szülővárosának.
1: Én nem akarom magam menteni, mert nincs mentség. Az ötlet nem tőlem származott, a férjemtől. A férjem szabadságra vágyott, és a gyerekem jövőjét féltette. Én maximálisan nem értettem vele egyet. Én egyáltalán senkivel sem értek egyet, aki elhagyta a szülőföldjét.
3: Hát ha csak nem az életét kellett
1: menteni. Ha az életét mentette, egészen más. De egyébként nem, nekünk ott a helyünk. Ott lenne a helyünk. Tehát én nem akarom magam fölmenteni, nekünk kettőnk között a férjemmel nagyon komoly családi konfliktus volt, mi több, elárulok. Ez tényleg magánügy, én válni akartam tőle. De ott volt a 6 éves gyerekem. És tulajdonképpen mi olyan szeretetben, harmóniában élünk, a mai napig is én annyi szeretetet kapok őtől, meg a gyerekemtől, hogy végül is jöttem vele. Ő egyszerűen nem bírta elviselni.
3: Ceausescu romániáját?
1: Egyáltalán nem bírta. Mondjuk több atrocitásnak is volt kitéve érdekes, mint jó magam. Már úgy értem, hogy valami mindenki átment. Orvosként milyenek voltak, hogy bejött esetleg szekuritátéről egy ember, és akkor ellátta, és akkor ilyen hálapénzt becsúsztatott a bejegyzési napló alá, amit szerencsére észrevett, és azonnal mondta, hogy tessék, vegye vissza, mert volt olyan, hogy orvost, mit tudom én, 100 leér esetleg bebörtönöztek. Tehát ő több minden inzultusnak volt kitéve.
3: Most meg a sűvét facsarja itt, ahol vagy.
1: Így van. Ő is szenvedett. Másként, mint én. Inkább a lelke, mert ő a pályáját, a hivatását abban a pillanatban 2 hét után folytatta. Egy álláshirdetést olvasott, jelentkezett a Bajcsi Kórházba is. Nagyon megbecsült orvosként dolgozott első perctől kezdve. Tehát neki nem volt szakmai gondja. Mert nekem is mit szépítenem, igenis volt. Nem csak szakmailag szenvedtem meg, hanem én állítom, minden ember, aki a szülőföldjét elhagyja, az lelkiekben biztos vagyok benne, hogy megszenvedi, és rengeteg megpróbáltatáson megy át. Ezt ha tagadja, ha bevallja, biztos vagyok benne. Mi is vándoroltunk egyik albérletből a másikba, az ember kiszolgáltatottá válik, senkit nem ismer, segítséget kell kérnie, és ahhoz hiába van ez a harmonikus család, és az ember arcát vagy természetét talán azt akkor ismered meg, igazán. Tehát az Esti dal nem véletlenül, igen, mi is vándoroltunk.

0: két évet voltam a Budapesti Nemzeti Színházban. Az megtiszteltetés, hogy az ember bekerül, a mai napig állítom. De mögöttem volt 20 év. Én akkor éreztem meg először a bőrömön, hogy mit jelent az, amikor nem gondolkodnak benned. Amikor nincs rád szükség, amikor ott ácsorogsz a tömegben, statisztálsz, és szenvedtem tőle. Annyira szenvedtem, hogy én ezt 2 évig bírtam, mindig mondom, hogy alázatból vizsgáztam a Nemzeti Színházban, de én színészként mit érek egy pillanatig, nem tudtam megmutatni magam. És aztán a saját elhatározásomból én ott hagytam. Hát persze nem tudtam, hogy én mit zúdítok magamra. Nagyon sok fele hívtak vidékre, és akkor megint egy óriási dilemma volt. De mit tudtam tenni? A férjem nagyon megbecsült orvos volt. Gergő fiam 8 éves, fogom a gyerekemet, viszem magammal egy színészházba. A család ketté szakadt. Végül is én a családot választottam. És aztán utána kerestem a helyem, ami nem volt egyszerű, és én ezt próbáltam a magam hasznára fordítani, hogy megtaláljam valahogyan az örömömet, megtaláljam a szakmai fejlődés, a kihívást. Hívtak színházakhoz, játszottam a Katona József Színházban, a Budapesti Kamara Színházban, a Művész Színházban, de nem volt örömteli. Nem azt mondom, hogy csak főszerepet kell játszanod, mert én, ha visszatekintek az erdélyi múltamra, akkor azt mondom, hogy csak főszerepeket játszottam. Nem, lehet kis szerepben is, mit tudom én, 3-4 olyan mondatod, amivel adsz valamit a nézőnek, és te is színészként alig várod, hogy elmondd azt a 4 mondatot. Na, én nem ilyen feladatokat kaptam, és öröm nélküli munkát nem szabad, öröm nélkül nem szabad semmiféle hivatást szerintem folytatni. Marina Vladinak a Megszakított repülés, vagy Szerelmem Viszocki előadásban van egy nagyon szép monolog, hogy a boldogtalanság megszenvedése nélkül lehet-e bármit is tudni a boldogságról? Igen, én is megjártam azt mondom, a kínok kényát, mondjuk kipoklót. És talán a boldogságot, vagy a boldog pillanatokat, mert egyfolytában nem lehet boldognak lenni, meg tudom találni, és jobban tudom értékelni, mint talán előtte.
1: De honnan van magában ennyi erő, hogy talpra állt?
0: Hát szerintem a jó Isten is segített, biztosan segített, mert ért viszont Pesten egy nagyon nagy öröm, egy magánszínházból kaptam egy felkérést Rimbernek a Júlia kisasszony címszerepére. Vencel Vera és Szakácsi Sándor voltak a partnereim, kiváló előadás volt, állítom, sőt, ilyen kritikát is kaptam, hogy tehetséget jó felfedezni. De 9 előadás után a színház csődbe ment. És akkor én megint kereshettem, hogy most hogyan tovább. És azt mondom, a jó Isten. Egy este csengett a telefonunk, Bécsből kerestek, és kértek egy egyéni estet tőlem. Az első reakcióm az volt, hogy nem, mert ilyet én soha nem csináltam. És Gergő gyermekem hallotta ezt a telefonbeszélgetést, és reggel, mikor iskolába ment, egy Honcot úr rám nézett, és mondta, hogy édesanyám, nekem te írd le érv ellen érv, hogy miért nem akarod te ezt az estet megcsinálni. És komolyan kellett a gyermekemet renne, leírtam, és délután hazajövök, iskolából, mint egy felnőtt férfi elolvasta, és azt mondta, az érvek erősebbek, mondta a 11-12 éves gyermekem, és én előtte pironkodtam, vagy ő volt az a buzdító, végül is megcsináltam az első estemet, Újkori fohász címen, a Világirodalom gyöngyszemeiből állítottam össze ezt az estet, és ennek olyan sikere volt, hogy egy 56-os magyar asszony, aki kint élt, azt mondta az est után, hogy Málta kedves, hogyha nincs ott Pesten szemük és fülük az embereknek, akkor nekem lesz, ez a hölgy nem menedzserem, én mecénás. Vált, és bejártam Európát, nyugati magyarsággal ő ismertetett meg az esteknek az anyagát, készen kaptam. Rengeteg estem volt, 99-ben váratlanul ez a hölgy elhunyt. És akkor megint kezdődött a neheze, de akkor már megszerettem ezt az utat, az egyéni esteket, és mondtam, hogy ezt itt folytatnom kell.
1: A Székely János est, amelyhez Bach Máté passióját kérte, már ebből az időszakból való?
0: Igen, az estem Bach muzsikára épül, gyönyörű íve van a zenén ebben az estemben, és a Bach muzsika amúgy is gyönyörű szép. Székely János fogalmazza meg gyönyörűen. Azt mondja a Bach muzsikáról, hogy zene varázs, zene gyász, zene kín, zene oltalom. Ez valóban Bachnak a zenéje. Székely János költészete az egészen rendkívüli. Székely János a 20. századi magyar irodalom magányos óriása. Költészete szép, időtálló, igaz emberi értékek mellett tesz hitet, megalkuvás nélkül. Rólunk szól, erdélyi emberekről, a erdélyi ember sorsáról. 92-ben jelent meg a Semmi Soha című kötete, és ajándékba kaptam valakitől. A zene című a nagy évű költeményéhez nyitottam ki, és azok a gondolatok összecsengett az én akkori életemben. szívemmel, akkor határoztam el, hogy én ebből egy estet fogok csinálni. Olyan életszakaszomban érintett meg a költészete, amikor úgy éreztem, hogy az ő gondolataim keresztül az én sorsomról is, az én lelki világomról, az én helyzetemről is, meg az erdélyi magyarságnak a helyzetét nagyon sok mindent tudok elmondani. Különben is a vers akkor él szerintem, mert az tömör dráma, hogyha a színész megérti a költő gondolatát, hangulatát, de hozzáteszi a sajátját is. Székely János nem így fogalmazza a zenében, mint Strindberg Júlia kisasszony. Egy nagyon-nagyon pessimista árszpoétikát ad, hogy az élet olyan, mint a sárfolyam, és mindenki sodródik a saját végzete felé. Ez számomra nagyon pessimista és nagyon életidegen, de sajnos összecsengett életemnek bizonyos szakaszával. De rögtön hozzáteszem, hogy sokkal közelebb áll hozzám Hemingway gondolata, hogy az embert el lehet pusztítani, de legyőzni soha. De azt hiszem, hogy engem sem.

0: nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy azért ez egyfajta jóvátétel, kárpótlás, kompenzálás a lelkében azért az önvádért, hogy ott hagyta a szülőföldjét, hogy most akkor így a Kárpát-hazában tudja mindezeket a gondolatokat képviselni, átadni?
1: Valószínű, hogy benne van.
0: Erre még nem gondol?
1: Ennyire konkrétan, ahogyan ön megfogalmazta, nem. De amilyen lélekkel én vittem ezeket az esteket országon belül és határon túlélő magyarok közé, igen, ez biztos, hogy benne van. Nyilván a Székely János estem és a Sudár Anna egészen mást nyújt az embereknek lelkiekben is, meg mentálisan is, mint a Marina Vladi életrajzi regényéből készült Megszakított repülés vagy Szerelme Viszocki.
0: Estem Marina Vladi és Viszocki tragikus szerelme. Ez is Bálint Mártáról szól. Arról a feloldhatatlan kettősségről, amibe az élet tudja sodorni az embert, és ahol mindenki csak úgy tud dönteni, hogy a lelke egyik fele ott marad, vagy megsemmisül.
1: Engem megérintett ez a hihetetlen, óriási, mennyet poklot megjáró szerelem. Ez nem mindenkinek adatik meg. De ami még megfogott, az, hogy én is diktatúrában éltem, ugyanúgy, mint Viszocki. Viszockinak a patriotizmusa hatalmas, bennem is. A szülőföldem, ez zsigereimmel kötődöm a mai napig, minden kicsi idegszálammal. És mindig az otthon üzenete az nagyon mélyen megérint. És nagyon érdekes volt, hogy Marina ajtót vagy ablakot nyitott Viszockinak a szabad világ fele. És Viszockinak a patriotizmusa ettől még erőteljesebb lett, még inkább összezavarodott a szovjet elnyomatás és a megtapasztalt szabadság között, és még jobban alkoholhoz, droghoz nyúlt, tehát az önpusztító élete az nem, hogy ettől gyógyult volna, hanem felerősödött. Pontosan az a lelki gyötrődés, ami valóban, levallom, engem is gyötör. Nekem iszonyatos honvágyom volt évtizedeken át. Mondjuk annyit gyógyultam, hogy az valamelyest csitult.
0: És ezt a két fél életpályát forrasztja össze, koronázza meg a Kossuth-díj, meg a gyermekének a remélhetően boldog sorsa.
1: A gyermekem csodálatos, a Jóistennek egy ajándéka, nem csak a férjem, de a gyerekem is rendkívül okos, értelmes és nagyon jó gyerek. Ő nem szeretné, hogy beszéljek róla, de Tudományos Akadémiának a munkatársa és a Corvinus Egyetemen tanít, tehát ő megtalálta itt a helyét. A Kossuth-díj a számomra a kettős, egy visszaigazolás, hogy megérte küzdeni és értéket teremteni a magyar kultúra szolgálatában, és másrészt én egész fiatal színésznő voltam, amikor ifjú Dumának a gondolata árszpoétikámmal vált, ami úgy hangzik, hogy színház olyan, mint a szerelem, jó kedély, erő, egészség és fiatalság kell hozzá. Most számomra a színház valóban olyan, mint a szerelem, mert a szerelem szeszélyes, mert forrón tud dédelgetni, szárnyakat tud adni, cirogat, de mélybe taszít, megsebezhet, ami nagyon tud fájni. És ez a kettősség az én pályámra abszolút jellemző. Igen, volt egy 20 évem, amikor a szerelem hasonlítva szárnyakat kaptam a pályámtól, dédelgetett, cirogatott, és bizony volt egy olyan szakasz, amikor sebeket kaptam. De próbáltam ezeket a sebeket nem nyalogatni és nem siránkozni, hanem megpróbáltam a hasznomra fordítani. És a Jóisten segítségével szóval is sikerült, és örömemet lelem benne.
0: Még annyi tavasz?
1: Örök tavasz?
0: Mégis csak azért is?
1: Igen. Mondhatnám azt is, hogy akkor ez a Kossuth-díj egy életen áttartó szerelemnek a beteljesülése.
0: Én meg arra gondoltam, hogy tényleg olyan, mint hogyha örök tavasz lenne a lelkében.
1: Szabó Lőrinc mondja, hogy csontomig cseng a napsugár. Na igen, nekem is úgy érzem, hogy igyekszem, hogy csontomig csengjen a napsugár, és megpróbálok mindent, amit lehet. Persze nem tudom eleget hangoztatni, egy olyan családi háttér van mögöttem. Nekem a szeretet az lételemem. Én nélküle nem tudok élni. Olyan, mint a levegő, és ezt megkapom a családomtól. És azt hiszem, hogy ezért is tudtam sok mindent elérni.
0: És ezek szerint megkapta a pályájától, és a közönségtől is.
1: A közönségtől én mindig megkaptam. A közönség szeretetét és az elismerését azt itt Magyarországon is mindig érzem. Gyönyörű, tényleg fantasztikus leveleket kapok. Visszaigazolásra. Például a Szegény Sudár Annát 3 évadon át a Pesti Magyar Színházban játszottam. Egyik előadás után az ügyelő felszólt, hogy ne tessék elmenni, mert szeretnének a nézők beszélgetni. Tehát nem én kértem, ami divat manapság, hogy a nézőt megszólítjuk, hanem ők. És amikor lementem, nagy örömömre mind fiatalok voltak. És akkor egy nagyon-nagyon élénk párbeszéd alakult ki. Kezdetben köztem és köztük, és utána a fiatalok egymás között. Az identitásról volt szó. Rendkívül fontosnak tartom a hovatartozást. Nagyon. És akkor este, mikor mentem hazafele, akkor mondtam, hogy igen, Márta, elérted a célodat, amiért ezt az előadást játszod. Vagy az öltözőbe egy édesanyja lányával bejut hozzám, és könnyes szemmel megköszönte az előadást, és elmondta, hogy ő nemrég váltak el a férjétől. Németországban éltek, és válás utána úgy döntött, hogy hazamegy. És a kislánya kölyön, 17-18 éves lehetett, nem tudta eldönteni, hogy a papával marad, vagy az édesanyjával hazajön Magyarországra. És azt mondta mama és a kislány, ez az előadás erősítette meg azt, hogy az édesanyjával jön. Na hát ezek olyan visszajelzések, ami engem megerősít abban, hogy a nézőnek adok. Én is kapok, de adok nekik.
2: Akkor most már itt is, ott is otthon van végre.
1: Ez olyan sizoid állapot. Az otthon, a szülőföld, az kitörülhetetlen. Széke Jánosnak abban a Zene című versében van a gyönyörű záró gondolat, hogy azt mondja, a gazok között teremni meg valamit, amit ám vigasztad valamikor valakinek. Szerintem ez lehet, hogy pessimista, de az, hogy adjál, hogy alkossál. De ha szülőföld csilla, akkor zárhatjuk azzal is, hogy ugye én a diktatúrában voltam színésznő nagyon mostoha körülmények között, és mi az ottani kollégáim a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar színház ápolásáért és fennmaradásáért missziót teljesítettünk. Én ugyanebben a szellemben folytattam itt Magyarországon a hivatásomat, és Magyari Lajosnak van a gyönyörű gondolata, az, hogy óvom a szót a hazulról hozottat. Hát én változatlanul óvom a szót a hazulról hozottat. Azt mondom, hogy ez a pokol, amit én megjártam, gazdagabbá tett. És a boldog pillanatokat talán sokkal jobban tudom értékelni. Ezt megéltem, és néha azt mondom, hogy igen, ez volt a sorsom, ez volt az én utam, ez nekem kellett. Minden fontos esemény tulajdonképpen a szülőföldemhez kötődik. Tehát túl szép volt az az időszak. Lehet, hogy ha ez így folytatódik, akkor nem is értem meg volna bizonyos mélységeket. Ezt nekem be kellett járni. És azt mondom, hogy igen, gazdagodtam, és a pályám is gazdagodott, kiteljesedett más formában, mint előtte csapatban.
2: Tudja miért? Vagy legalábbis én azt gondolom, mert az udítás azért végül mégis mind végig a szeretet volt, és maradt.
1: Igen, maradt. Mondtam, levegő nekem a szeretet.

0: Vendégem Bálint Márta Kossuth és Magyar Örökség díjas színművésznő volt. Schwarz Nóra hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Kaphegyen, FM 107,2. Rádió Színház.
2: A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Írta Gyárfás Endre. Első rész.

0: Fiú, háromra kezdjük. Egy, kettő, három.
1: Ma van nyakabb nap, ma iszik a pap, de a szegény deát legény csak amikor kap.
0: Jó, jó, értem én a szélzás, deák urak. Tessék, itt a friss kapalás. Igyanak. Egészségükre!
2: Cornélis apó, maga méri a legjobb sert Utrecht városában.
3: Egész Európában. Ne fukarkodj a dicsérettel, ha már a pénzünkkel úgyis kínján kell bánnunk.
0: Egész Európában. Á, túloznak a fiatal urak.
3: Nekünk elhiheti. Végig vándoroltuk mi az egész földrészt. Erdélyországtól idáig Németalföld. Megízleltük a zsereket meg a borokat Hamburgban, épp úgy, mint a Rajna völgyében, igaz-e jár?
4: Nem igen élek itt allal, de szó, ami szó, Cornélis apu vendéglőjében én is jól érzem
2: magam. Ez a legnagyobb dicséret, apu, mert eleddig úgy tudtuk, hogy a mi Csere Jánosunk csak a könyvek között érzi jól magát.
0: Kérem, én mindent elkövetek, hogy a vendégeim jól mulassanak. Azért is hívtam ide a bábjátékos mestert, világjárt ember.
2: Hol az a mester, Cornélis apu?
0: Na, már itt is van.
5: Végre valami látni van!
6: Ez igen!
5: Komédiát! Lássuk a medvét! Nem lesz! De más fele van, igen!
2: Vágjon bele, mester ura!
5: Hát hallgassák meg előbb a prológust!
7: Na, a báb nem ember, ám de az ember néha báb. Zsinóról ránkba játsz a nagy históriát. Főpapuk és királyok mozgattak mindent eddig. Anno Domini 1649. Ekkor kézbe vette sorsát az angol polgár, s királya Stuart Károly feje a farba hult már! Mi ez? Dorom! Füstös! Bok! Ugye? Bok! E rongy lesz a palás. E tökkolop a fej. No, nézd a koronás! Udvari papja éppen tanácsot ad neki.
8: Felség! A nyakozást még elkerülheti, ha nem nyakasztodik!
5: Elég! Felnyászallak, te ócsaripők! Istenben boldogult királyom emlékét gyalázod! Ezt megkeserülöd!
0: Kapitány úr, tegy el a kardját! Az én vendéglőmben nem szokás verekedni!
5: Te is megkaphatod, ha utamba állsz! Azt hittem a magamfajta angol királyi testőrtiszt legalább vendégjogon megérdemli a hollandusoktól, hogy ne gúnyolják, ami neki szent! Védje meg a bábosát, aki akarja, mert én istenemre...
9: Gyönyörgöm! Uraim! Mentsenek meg! Én csupán, hát kegyelem!
0: Nem szégyeli magát, sőr! Itt csak pennaforgatók meg szerszámforgatók kézművesek vannak. Mit hadonázik azzal a karddal?
10: Hívjuk a polgárőrséget!
3: Hát jó! Nem veszem vérét a hitványnak. Méltatlan a kardom suhintására. De a bábúit meg a paraványát vagy miét elkobzom!
9: Elkobozza. Mi jogon?
3: Mi jogon? Akinek nem tetszik, ráncson kardot érte. Na, ide, Holmika.
9: Kegyelmes uram, ne tegye ezt velem. Kérem, könyörgöm. Rajtam ágmosztokat vándorol akarja megbosszulni. Az angol polgárok tettei...
3: Elég a fecsegésből. Ide vele. Azt a bábút is, úgy. A ládát is.
9: Ne, ne, kérem, ne. Hát egyik tartom, míg új bábukat forogok. Mi lesz a családommal? Könyörgök, térden állva, könyörgök, kegyelmes uram.
4: Ne alászkodjék meg előtte. Tisztúr, minek kell magának ez a hold?
3: Semmire. Tűzbe hányom.
4: János, ne avatkozz bele. Tudod, milyen szigorú az univerzitás? A diák keveredik a kocsmai csetepatékba.
3: Mennyi pénzt kér az elkobzott bábokért, tisztúr?
11: Nem vagyok kalmár.
4: Túl sok a pénze? Nem is tudtam, hogy Cromwellék fizetést adnak a szökevényeknek.
11: Nem vagyok szökevény. Ha úri emberekkel állnék szemben, az éles szavakra most éles pengével felelnék. De ahol a kalmárok az országurai, kénytelen vagyok én is az ő nyelvüket beszélni. Jó. 3 aranyért a magáé ez a rakás ócskaság.
7: Felháborító! Én meg...
4: Tessék! Itt a 3 arany. Te János, honnét van pénzed, hiszen tegnap hozták meg Erdélyből a püspök úrtól a stipendiumomat.
9: Tehát légyeszednél, János, miből akarsz megélni?
4: Ne félts engem. Akad még uzsorás Utrechtben, aki könyvet is elfogad zálogba.
6: Bábusmester, tessék! És folytassa a komédiát! Tudnunk kell mindnyájunknak, hogy mi történik a nagyvilágban.

0: Szántottam gyöpöt, vetettem gyöngyöt, hajtottam ágát, szedtem virágát.
1: Maga ismeri ezt az éneket, apácai uram? Hamar meghódították a mi dalaink.
2: Tudja, Aletta kisasszony, én ezt a dalt még odahaza tanultam. Kolozsvári diákok és fonólányok társaságában.
1: De hát az hogy lehet? Maguk felé hollandos nótákat énekelnek a fonóban.
2: Nem, de a dallamok, akárcsak a diákok kószálnak, vándorolnak városokon, országokon át. Távoli emberek érzései találhatnak így egymásra.
1: Maga nagyon messziről jött, apácai uram. Nem is tudom elképzelni, mennyire fájdalmas lehet egyedül, idegenek között.
2: Európa széles, hatalmas föld, de ugyanaz a föld. Ha egyik végében gyöngyöt vetnek, a másik végében is szedhetik virágát. Ezért nem érzem magam idegennek. Megnyugtató és erőt adó, ha tudom, nem csak magyar vagyok, hanem európai is.
1: Hát, én már itthon vagyok. Köszönöm, hogy hazakísért.
2: Örömmel tettem, Aletta kisasszony. Holnap is eljön a Biblia magyarázatra? Ugye eljön?
1: Ha apám elenged.
2: Miért ne engedné el? Milyen vallásos, bibliás ember?
1: Éppen azért. Apám szívesebben látná, ha a Biblia körünk vezetője tekintélyes, koros férfiú lenne.
2: Ami a tekintélyt illeti, mindent megcselekszem, hogy elérjem azt a tudományos körökben. Korosnak pedig koros leszek előbb-utóbb, még ha nem is cselekszem semmit.
1: Nem olyan bizonyos. Példának okáért táplálkoznia is kell, ha korosabb akar lenni. Amióta megismertem, maga egyre soványabb, gyengébb. A tekintét az emberek a test alapján is mérik.
2: Az elfélékkel nem sokat törődöm.
1: Rosszul teszi.
2: Nem az a fontos, mekkora a gyertya, hanem hogy milyen a fénye.
1: A vézna gyertya hamarabb kialszik. Tudja, kérdeztem maga felől Jakabot, az utcánbeli diákot. Azt mondja, napok óta nem látja apácai uramat a menzán. Nem lehet talán étkezni? Beteg?
2: Nem, dehogy is. Nem. Köszönöm, hogy érdeklődik utánam másoknál is. Ígérem, Aletta kisasszony, jövő hónaptól újra fizetem a menzadíjat. Akkor a kiválthatom már a zálogba tett Descartes könyvemet.
1: A könyvért takarékoskodik?
2: Mi másért takarékoskodnék? Ételért, italért? Csak annyi kell, hogy megmaradjunk. Az elnehezült gyomor tompítja az elmét.
1: De a koplalástól a test túlontúl legyengül.
2: Ne féltsen engem, Aletta kisasszony, megszoktam én már a koplalást. Apácára, ahol születtem, az éhínség nem úgy tért be, mint váratlan, ritka vendég. Inkább úgy, mint az adószedő, gyakorta, konokul, ismerősképpel. Apám is csak abból élt, amit a föld adott. A föld pedig hol adott, hol nem. És ha adott, ki tudhatta, mennyit visz el egy rablókedvű nagyúr, vagy éppenséggel a megszorult Brassó városa.
1: De ha rossz volt a termés, akkor se kellett volna éhezniük. A kereskedőik miért nem vásárolták össze külországokban az árut? Arra való akar már, hogy pótolja, amiben otthon szükséget éreznek.
2: Aletta kisasszony. Maga úgy képzeli, hogy mindenütt olyan az életrendje, mint itt, ahol nevelkedett. Mi nálunk nem igen élnek meg a kereskedők. Az én családom például nem tudna mivel fizetni nekik. Igencsak elcsodálkoznék a kisasszony, ha egyszer úgy fordulna a sora és megpillantaná a mi falvainkat.
1: Nagyon szeretném, ha...
2: Miért hagyta abba, kisasszony?
1: Szeretném, ha... Ha eljönne vasárnap hozzánk ebédre, igyekszem majd eltalálni az ízlését.
2: Köszönöm. Boldogan elfogadom a meghívást.

0: Én már a feleséged voltam.
1: Na de hát, miből gondolod, hogy szerelmes?
0: Jaj, te semmit sem veszel észre. Csak az jár az eszedben, hogy mennyit nyersz a borson, mennyit veszítesz a gyömbéren.
1: Nem veszítek a gyömbéren. Vett tudomásul, hogy nem veszítek.
0: Jó, hát csak úgy mondtam, na. Ha vetnél néha egy pillantást a lányodra, láthatnád, mennyire megváltozott. Egyszer csapong, táncol, viháncol, máskor elmélázik. Meg-megáll kezében a tű.
1: És kibe bolondult bele?
0: Hát, abba a keszeg diákba, aki a bibliaolvasókört vezeti. Eminens.
1: Apácaiba? Uh-huh. Ismerem. Oh. A tanulók között azt mondják, ő a legkiválóbb elme Utrechtben.
0: Jaj, de én annyira félek, apus, én annyira félek.
1: Ugyan, mitől félsz?
0: Hát, tehát az a fiatalember nem ide valósi. Azt mondja, Aletta az erdélyi fejedelemségből érkezett. Oda is tér majd vissza. Hát elviszi a lányom. Mindenható Istenem, ne enged.
1: Nincs olyan ország, amely azért küldené külhoni iskolákba a fiait, hogy ott ragadjanak egész életükre.
0: Istenem, hát nem adhatjuk hozzá Alettát. Mi lenne az én törékeny kislányomból azon a barbár földön? Azt mondják, hogy törökök meg tatárok is vannak. Tehát elrabolhatják, rabszolgának
1: életi. Ne beszélj már ilyeneket, anyus. Ahol ilyen művelt, jóra való szerény fiúkat tudnak nevelni, az a föld nem lehet annyira barbár. Meg aztán az efféle tehetséges fiatal emberekben nagy ám a becsvágy. Hírnévre, babérokra vágynak. A könyveiket nyomtatásban akarják látni. Vitákban szeretnék legyőzni a legnevesebb hollandus, flamandus, német, dán professzorokat. És végül maguk is professzori székre pályáznak. Ismered én ilyet? Nem is egy.
0: Nem ereztem el az én kis Alettámat. Nem, én nem ereztem el. Inkább betegedjék bele a búslakodásba. Majd meggyógyul. De ha elmegy oda, az az életébe
1: nyugodj
0: kerül.
1: Nyugodj meg, na. Csak is rajtunk áll, hogy oda mennek-e, vagy sem.
0: Miért? Te meg tudod akadályozni?
1: Ha valaki a tudomány hajójára száll, hamarabb célt ér, ha a jó mód szelét fogja a vitorlájába. Ez az apácai nem jár velünk rosszul. De mi sem ő vele. Gondolnunk kell a jövőnkre is. Nem adok 6-8 évet, és a mi vőnket, ha az lesz Isten segítségével, kinevezik valamelyik univerzitás rektorává. Az univerzitások eddig is jó vásárlóim voltak, egyszer még főszállítójuk lehetnek.
0: Néha már nem is tudom, hogy jól neveltük-e a lányunkat. Miért akar mindig különbözni a többi polgárlánytól? 15-16 évesen valamennyien diákokba vagy tengerészekbe szerelmesek. De 17-18 éves korukra benő a fejük lágya. Hozzá mennek a szomszéd kereskedő fiához, nem vágnak neki bizonytalan utaknak.
1: Az én vérem folyik ebben a gyerekben. Hol tartanánk, ha ugyanoda küldözgettem volna a hajóimat, ahová a többiek?
0: A hajóidért is aggódtam. Hogy ne félteném a lányomat. Nem adom hozzá, nem adom. Csak ha megígéred, a Bibliára esküdve megígéred, hogy örökre itt marasztalod azt a magyar fiút. Istenem, köszönöm ezt a boldog pillanatot.
1: Tisztelt vendégsereg! Szívből köszönöm Voétius úrnak, az univerzitás nagyhírű professzorának, hogy megtisztelte kis családunkat, és eljött Aletta lányunk, valamint apácai Csere János úr eljegyzési lakomájára. Kérem a professzor urat, mondja el pohár köszöntőjét.
2: Szép tulipán tüneményt termett Hollandia földje. Méltó rákit Erdély küldött jó Csere János. Ő bár tud latinul, görögül, arabul ragyogóan, érti a kád, szír, német, héber, francia nyelvet, hitvesi boldogság nyelvét gyakorolja ezentúl.
1: Rendkívül hálára kötelezett professzor.

0: nem pazarolja akárkire a hexametereket.
1: Professzor uram, most úgy illenék, hogy köszönetemet magam is hexameteres poémában fejezzem ki, de megvallom, ezúttal, és ez univerzitási pályámon először fordul elő, nem készültem.
2: Lesz most neked mire készülned, fiam.
1: Jó.
2: No. Én nem csupán a házas életre gondoltam. Valami másra, amit meglepetésnek szántam, és most ez a legjobb alkalom, hogy előálljak vele. Már az idei őszön a teológia doktora lehetsz, Johannes Apacius.
1: Én? De hát itt Utrechtben 3-4 év is eltelik, amíg doktort avatnak. Akkor is azok közül, akik már elérték a 30. évüket. Én meg alig töltöttem be a 25. Minek köszönhetem, professzor?
2: A szorgalmadnak, a tudásodnak, Amice. De nem itt Utrechtben doktorálsz majd, hanem Harderwijkben.
1: Az új univerzitáson? Ott még senki sem szerzett doktorátust.
2: Éppen azért. A Harderwijkiek szeretnék, ha első doktoruk például szolgálna az utána következőknek. Engem kértek, ajánljak valakit. Oda költöznek? Mert akkor házat kell vennem nekik Harderwijkben. Ó, még ráér, van der Mát uram. János a doktori vizsga után visszajön Utrechtbe. De nem telik bele 3-4 esztendő, a Harderwijkiek maguk ajánlanak neki katedrát. Professzor úr, a kegyelmed jó indulata és biztató szava olyan nekünk, mint a jó szél a hazatartó hajóknak. Bravo! Bravissimo, van der Mát úr! Mintha maga is poéta. Nem vagyok én poéta, sajnos. Így hát szavak híján másképp szeretnék a hálámról tanúságot tenni. Ha új épületre lenne szüksége városunk univerzitásának, szívesen állom a kőműves munka költségei.

0: Szép kis babám, nagy imáncsága.
1: Kérlek, Aletta,
2: anyád szobájába vinnéd ezt a bölcsőt, talán le tudnék vinni egy mondatot, anélkül, hogy megakadnék. Ha elmegy a kazuló és a könyvtárban dolgozom, akkor azért cipogsz, miért nem vagyok a közelepekben. Ha meg itthon maradok...
0: Már is megyünk. Jöjj, csöpségünk.
2: Bocsáss meg, Aletta, nem akartam. Gyenge vagyok, nem tudok uralkodni magamon. Maradjatok itt.
0: Igaza volt, János. Mi kérünk bocsánatot. A fiacskája meg én. Nem zavarjuk többet.
2: Joggal gondolhatod, hogy kitör belőlem a barbár, ahogy felétek mondják. Nem tudom, mi van vele.
0: Én tudom. Elfáradt. Kimeríti a sok munka, az aggodalom, a tanulás, a fordítás, az írás. Nyugalomra van szükség. Gyere, bocsánatra. Gyere.
2: De én nem így akartam, várj! Uram Istenem!

0: Elaludt. Összekaptatok az uraddal?
1: Nem, dehogy, anya.
0: Hallottam, hogy rád kiáltott.
1: Nem is kiáltott. Csak egy kicsit megemelte a hangját.
0: Megértem őt. Meglásd, másképp zajlik majd az életetek, ha majd elkészül a házatok Hardervékben. Tudod?
1: Anya, én félek, hogy nem készül el.
0: Hogy mondhatsz ilyet? Apád már megvette a telket, szerződtette a munkásokat.
1: Nem arra gondolok. Anya, én azt hiszem, János másért türelmetlen és nyugtalan. Nem érzi igazán otthonának a mi otthonunkat.
0: Édes kislányom, mindig így van ez, ha a férj lakik az asszony házánál. Idő kell neki, meg valami más is. Biztonság. Majd, ha a sajátotokban laktok, elegendő lesz a jövedelme, és nem ül a lelkén, hogy az apósa támogatására szorul. Hidd el, Alettám, ez a felemás állapot viseli meg a férjedet. Diák, de már családja van, a teológia doktora, de még nem látja hasznát. Elszakadt a szülőföldjétől, de mindidáig nem szokta meg új hazáját.
1: János haza akar menni. Erdélybe.
0: Mondta neked?
1: Nem. Egy szóval sem említette.
0: Hát akkor csak képzelődsz. Vágyakozik a gyerekkori tájak után, hiányzik neki a magyar szó. Ennyi az egész.
1: Nem. Szent elhatározása, hogy hazautazik. Érzem, tudom.
0: Kislányom, ne csak a megérzéseidre hallgass. Gondolkozz egy kicsit. A férjed hatalmas munkába fogott, itt mi nálunk. Enciklopédiát ír. A világ mindenféle dolgait szándékozik könyvekbe foglalni. Apád már adott is előleget a nyomdásznak. Évek telnek bele, amíg János ezzel az óriási művel elkészül. Nemigen siet az haza katonák, rablók, csordapásztorok közé, aki enciklopédiába kezd.
1: Én is gondoltam erre. De éppen ettől erősödött meg bennem a bizonyosság, hogy haza akar menni.
0: Hogy?
1: Az enciklopédiát, anya, magyar nyelven írja.

0: A rögösebbik út. Rádiójáték Apácai Csere Jánosról. Az első részt hallották. Írta Gyárfás Endre. Rendezte Avanesian Alex.
1: A hangfelvétel 1975-ben készült.
2: A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Előre nyomult Libanonban az ország déli sávján állomásozó izraeli hadsereg. Jeruzsálem szerint a Hezbollah síta milícia egyre eredményesebben támadja libanoni állásaiból a zsidó államot, ezért a művelettel északabbra akarják szorítani a terrorszervezetet, ahonnan drónjaikkal már nem érhetnek el izraeli területeket. Idehaza felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terror elhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgáló bizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig nyomozást indított. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak. A feladatlapok és a